0: Ráadásul ne felejtsük azt el, hogy a Forma 1-ben ugye mindig arról beszélünk, hogy versenyző és csapat kohéziójából lesz valami. De azért az, hogy valaki mondjuk esős körülmények között jó vagy sem, és ha valaki ott szinte mindig jó, akkor azért az jelzi, hogy az ő tehetsége kiemelkedő, márpedig Senna esőben, hát az legendás, hogy ő mennyire jól tudott versenyezni, az egykörös tempója szintén legendás, 65 pole pozíciót szerzett, azt hiszem pályafutása során, Monakóban 5 vagy 6 alkalommal győzött, ez mind olyan adat, ami önmagáért beszél, és ami azt mutatja, hogy ő nyers tempó, visszacsatolva, mennyire gyors volt egy körön, és mennyire ösztönből volt egyébként gyors, és ugye nála is megvolt ez az esőben való extra gyakorlás kiskorában is, hogy azért is tudott ilyen körülmények között jól versenyezni, mert kiskorában erre őt külön trenírozták, ahogy egyébként például Max Verstappennél is ugyanezt elmondhatjuk. Úgyhogy ugye 34 évesen hunyt el Imolában, abban a pályafutásban még biztosan benne lett volna egy, de talán két világbajnoki cím is, úgyhogy a listán megkérdőjelezhetetlen helye.
1: Közelítünk a dobogó felé, de éppen, hogy lemaradt a pódiumról, egy argentin versenyző.
2: Negyedik helyezett, Juan Manuel Fangio.
1: Ő a Formula 1 első évtizedét abszolút uralta, ötszörös világbajnok, és azért az ő esetében az jogosan vetődik fel szerintem, hogy azzal, hogy az első évtizedben emelkedett ki, amikor teljesen más volt a szabályrendszer, akkor a versenyző...
0: Csak nem azt akarod kérdezni, hogy manapság mire lenne képes?
1: Nem. Ezt a kérdést. De talán nincsen távol ettől a kérdéstől az, amit fel akarok tenni, hogy azért mégiscsak az ő korát, az, hogy akkor még tényleg az F1 gyermekcipőben járt, azt mennyire lehet helyesen megítélni, és mennyire lehet jól összevetni egy 70-es, 80-as években jellemző, vagy azzal a korszakkal, ami most jellemző a Forma 1-re, mert hát azért ég és föld.
3: Minden egyes kanyar az élet vagy halál rizikóval kellett számolnia, hogyha nyerni akart az ember. Míg a mai F1-ben azért, ha túlmész egy határon, lehet, hogy a versenyednek vége, de szerencsére az életednek nem. Még az akkori időben azért ezzel valósan kellett számolni, és szerintem ő ezt a fajta terhet, meg ezt a fajta kiszámíthatóságot szerintem jól vette, azért jutott el 5 VB címig, mert ezeket a helyzeteket jól mérte föl. Nyilván szerencse is kellett hozzá, de ez embernek ötször nincs szerencséje.
0: Ezzel egyetértek, ráadásul ne felejtsük el, hogy 4 különböző csapattal szerzett 5 világbajnoki címet, ami abszolút egy unikális és megismételhetetlennek tűnő dolog itt a Forma 1-ben. Ami érdekes azért, és nyilván ez a kezdeti évekre jellemző, értelemszerűen sokkal kevesebb futam is volt, tehát 24 futam győzelemmel szerzett 5 világbajnoki címet, csak összehasonlításként mondjuk Mexikóban a diadalmaskodó Lando Norris 10 futamgyőzelemnél jár Forma 1-es pályafutása során, és még egy világbajnoki címe sincsen. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy persze egy bizonyos oldalról megnézve könnyebb dolga volt, de azért ott volt Ascari, ott volt Stirling Moss például a riválisok között, mind-mind csupa olyan versenyző, akik, ha a Forma 1 történelméről beszélünk, lehet, hogy nincsenek benne a top 10-ben ők, de ettől még említésre méltó pilóták egyértelműen, és valóban már túlélni egyébként abban a korszakban sokszor hát dicséretes volt és megsüvegelendő teljesítmény, úgyhogy azért, ha ötször nyersz a sportágban, és ne felejtjük ezzel az ötössel, Schumacher és Hamilton mögött jelen pillanatban még, amikor ez a felvétel készül, akkor ott vagy a harmadik helyen.
1: Milyen személyes emlékeid vannak róla?
0: Fangioról? Igen. Ami neked.
1: Mindenket. Bence?
3: Hát hasonló, csak csatlakozni tudok hozzátok.
1: Még egy különlegesség azért az ő esetében, hogy ő 1911-es születésű, tehát már nagyon idősen került be a Formula 1-be, 39 éves volt az első F1-es évében, és az 5. világbajnoki címét 46 esztendősen gyűjtötte be. Ma már
0: hát azért... Hát ez... erre próbál rámenni, igen. Esetleg a legidősebb világbajnoki címet elvehetné tőle.
3: Igen, eddig altat.
1: A negyedik tehát Juan Manuel Fangio, és jön a harmadik helyezett, egy újabb aktív versenyző.
2: Harmadik helyezett, Max Verstappen.
1: Az a Max Verstappen, aki jelenleg még csak 4 világbajnoki címnél tart, de azt hiszem, hogy azzal mindannyian egyetértünk, hogy nála ez a szám még változni fog.
3: Fájó szívvel mondom, de szerintem is változni fog. Én annyira nem szívlelem Verstappent, viszont meghajlok a tudása és versenyzése előtt, mert...
1: Hát olyannyira, hogy a harmadik helyre tettétek.
3: Igen. Én a Hamiltonnal való csatározásai miatt annyira nem szívlelem, de meghajlok előtte, mert emberileg is nagyon sokat fejlődött, és a versenyzésére meg sose volt panasz, max annyi, hogy azért néha a határokon túl elmegy, sőt, amikor a határokon túl megy, utána elolvassa a szabálykönyvet 86-szor, és hát úgy megy el a határokig, hogy utána nem tudják megfogni még a szabályokkal sem, hiszen az apex csúcsot azt mindig sikerül eltalálnia.
0: Nehéz Verstappenről röviden beszélni, főleg úgy, hogy ne azt érezze esetleg valaki, hogy nekem a személyes kedvencem, de tény és való, hogy az ő versenyzése, sebessége, versenyző intelligenciája az kiemelkedő. Tehát nem csak a mostani mezőnyből, hanem összességében a Forma 1-ben. Volt szerencsém olyan újságírókkal beszélni, akik 40-50 éve adott esetben járják a világot és nézik a Forma 1-et, és ők is azt mondják, hogy ilyen, mint Max Verstappen, ilyen, hát talán Hamilton, talán Schumacher. De még sokan egyébként Hamilton elé is teszik, úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez a 4 világbajnoki cím ez még bőven bővülni fog. És amikor Hamilton megszerezte a 7. világbajnoki címét, én biztosan azt mondtam, hogy hát ez ember nincs, aki meg tudja őket közelíteni, mármint Hamiltont és Schumachert. Most azt mondom, hogy Verstappen szerintem beérheti őket. Ugye 26-ban új korszak kezdődik majd, szépen megnézi, hogy mi történik a Red Bull-lal, és hogyha nem jó a Red Bull, akkor az a csapathoz fog igazolni, amely jó teljesítménnyel nekiindult ennek az új szabályrendszernek. Biztosak lehetünk benne, hogy nem fogják azt mondani, hogy Max, köszönjük szépen, meg vagyunk, de gyere. Tehát tártkarokkal fogják várni, mert ez az ember, ez minden egyes autóból, még ebből az időnként tényleg vezethetetlen Red Bullból is, láttuk idén is a szezon első felében, olyan teljesítményt kihoz, és olyan különbséget okoz csapaton belül, amire szavak nincsenek. Ugye itt elmondtam, hogy Verstappen például Alonsót mondta a jelenlegi mezőnyből, mint a top 5 valaha élt egyik legnagyobb versenyző. Alonsóról felvételek vannak konkrétan idén is, meg tavaly is, amikor egy időmérős kört követően ott áll a PEM-ben, ugye a nyilatkozó úgynevezett ketrecben, nyilatkozik nekünk tévéseknek. Verstappen valahonnan a semmiből, időnként már bocsánat, egy hulladék Red Bull-lal pole pozíciót ér el, és Alonso rán, és azt mondja, hát erre csak Max képes, senki más. De azt a párhuzamot azért mindenképp elmondanám, hogy az, hogy az ő édesapja Jos Verstappen Forma 1-es versenyző volt, az elképesztő sokat számít Maxnak. Tehát, hogy ha Jos nincs, és nincs a Forma 1-ben az a tapasztalata, ami volt, akkor lehet, hogy Max sincs. De nyilván sok a ha, csak mondom, hogy ahogy Szoboszlai Dominik esetében az apukája ugye futballból jön, itt Verstappen esetében is ezt muszáj megemlíteni.
1: Megint csak játék, 5 év múlva kell elkészíteni ezt a listát, akkor Verstappen hol szerepel majd szerintetek? Azért picit jósolni is kell.
3: Szerintem 26-ban sokat szerintem a Ford Motortól én nem várnék.
0: Én se feltétlen.
3: És amit te is mondtál, Máté, hogy 27-ben szerintem a Mercedes, az Aston Martin, de akár még a Ferrari is boldogan kirúgja az aktuális pilótáját Verstappen kedvéért. Ha idén nem jön össze az 5., szerintem, ha azt mondta, hogy 28-ig biztosan tervez, szóval egy 6 VB címe biztosan lesz.
1: Akkor is még csak 31 éves lesz 28-ban.
0: Igen. Igen, ez a brutális. Én egyébként... Ugye arról beszéltünk, hogy itt VB címek beleszólnak, de azért itt is voltak cserék, tehát valakinek több VB címe, az nem feltétlenül jelentett nálunk sem mindenféleképpen egy előkelő pozíciót, de ha most itt arról beszélgettünk, hogy ki hány VB címet kellene, hogy szerezzem, ez tudom, ilyen nagyon teoretikus és csúnya, de akkor Verstappen esetében szerintem a 7. Tehát én Verstappent, és bocs, Bence, lehet, hogy emiatt soha többet nem állszám szóval, de hogy én azt mondom, hogy Verstappen, Schumacher és Hamilton szintjén van, és ebből kifolyólag a 7 világbajnoki cím, nem azt mondom, hogy járna, mert ilyen nincsen, de hogy jelen tudását, teljesítményt, mindent elnézve, ott van azon a szinten.
1: Maradt tehát a lista hátralévő 2 pozíciójára 2 hétszeres világbajnok, ahol csupán a sorrend volt a kérdéses.
2: Második helyezett, Michael Schumacher.
1: Az első hétszeres világbajnoka a Formula 1-nek, ő a 2000-es évek elején a Ferrarival legyőzhetetlennek bizonyult, visszavonulása után, az első visszavonulása után még visszatért. A Mercedes éra dominancia kialakulásában ő nagy szerepet vállalt, nagyon-nagyon nagy hatása volt rá, és a 2013-as súlyos síbalesete óta a nyilvánosságtól elzártan él, igazából nem tudjuk, hogy milyen állapotban, nincs róla semmilyen biztos információnk. Tehát egy szóval azért Michael Schumacher ennek a sportágnak 7-szeres világbajnokként az egyik kiemelkedő egyénisége. A Formula 1-re ő milyen hatással volt? Mert mondhatjuk rá, hogy ő már globális sztárja volt ennek a sportágnak.
3: Hát én, amit láttam belőle gyerekként, meg amiket a dokumentumfilmekben láttam, meg olvastam, hogy együtt lélegzett a csapattal, ő is minden szerelőjét ismerte, talán megtanult olaszul is, nem tudom pontosan, megtanult olaszul is, együtt fejlesztették a Ferrari autókat, és tényleg 96-ban ő azért igazolt át, hogy ő Ferrarival legyen bajnok, el is jött az a pillanat, és szerintem máig ő az egyetlen egy olyan F1-es versenyző, aki 5 WB címet tudott nyerni sorozatba. Tényleg egy zseniális versenyző volt, ha kell könyörtelen, ha kell csapatjátékos, úgyhogy ez azért kevés pilótáról mondható el.
1: Említetted a könyörtelenséget, azért neki voltak hát nagyon ellentmondásos akciói, megmozdulásai.
0: Jacques Villeneuve-vel szemben például nem is egy, hanem inkább szerintem több. Igen, ez a könyörtelenség, ez visszaköszön. Megint csak egy olyan versenyzőről beszélünk, aki ha kellett, akkor átment a falon, de ez is jól leírta az ő attitűdjét. Nem véletlen az sem, hogy ennyi világbajnoki címet tudott szerezni, mert muszáj ez a fajta hozzáállás, hogy előre menj. Hogy sportszerű volt-e mindig? Valószínűleg nem. Tudunk olyan többszörös bajnokot mondani a Forma 1-ben, aki minden futamon sportszerű volt? Biztos, hogy nem. Tehát ez eleve, ez nem egy annyira egyszerűen, idézőesen egyszerűen leírható sportág, mint mondjuk egy kajakkenu, úszás, futás, hogy megvan a saját sávod, és ha te ott a leggyorsabb vagy, akkor egyértelműen jó vagy. Nyilván ezekben a sportágban nem mehetsz át a másik sávba és ütheted őt ki, vagy elmehetsz, de akkor ki vagy zárva. Tehát, hogy ez egy kicsit megosztóbb ebből a szempontból, viszont amit te mondtál az elején, az tökéletesen így van. Michael Schumacher volt az első, aki például Amerikában sztár lett. Aki már nem tudott elmenni pályafutása közepén a Ferrari évek győzelmei után úgy az Egyesült Államokba kikapcsolódni és nyaralni, hogy ne ismerjék fel, miközben előtte minden Forma 1-es pilóta oda járt, mert a kutya nem ismerte akkor még őket. Nyilván most már teljesen más a helyzet. Szóval mind a pályán kívül egy hatalmas egyéniség, életre szóló szerződései voltak, vannak, ugye még most is szponzorációs szerződések, amikkel rendelkezik, ami szintén azt mutatja, hogy a márkák micsoda személyiséget láttak benne. És igen, amit Bence mondott, az is igaz, ha Fettennél elmondtuk, akkor nála mindenképp el kell mondani, mert Fetterre mondták, hogy olyan, mint Michael Schumacher, hogy lemegy az utolsó szöget is, tudni akarja a csavart, az illesztéseket, hogy ez miért van úgy, szárnyvéglap, akármi, tehát hogy ő a technikai részével is abszolút tisztában volt, és tisztában is szeretett lenni.
1: Mielőtt megismerkednénk az első helyzettel, idézzük fel, hogyan alakult Nádas Bence és Újvári Máté közös listája.
2: 10. Kimi Räikkönen, 9. Fernando Alonso, 8. Niki Lauda, 7. Alain Prost, 6. Sebastian Vettel, 5. Ayrton Senna, 4. Juan Manuel Fangio, 3. Max Verstappen, 2. Michael Schumacher. Első helyezett, Lewis Hamilton.
1: Mi döntött mellette? Mert hogy ha Bence megnézem...
0: Bence a könyökét egyetlen.
1: Igen, igen. Tehát, hogy a két saját listán azért eltérő az első helyezett személye, de valahogy Lewis Hamilton esetében...
3: Lehet, hogy a szívem ezt mondatja velem, meg én nyilván ezt a pályafutást végignézhettem tényleg futamról futamra, végigizgulhattam nagyon sok futamot. Ezt szerintem örök életre végigviszem, hogy láthattam őt élőben versenyezni, sajnos még dedikált sapkám nincs tőle, de nem adom fel, mindig
1: segítesz?
3: Megyünk.
1: Segítesz?
0: Késik nem múlik.
3: Lando Norris-tól már van 2, vele volt alkalmam találkozni, Alonso-tól is begyűjtöttem, na, most a Hungaroringen egyet, de valahogy Hamiltonnal mindig bal szerencsém volt, de reméljük, ami késik nem múlik, úgyhogy tényleg azért igyekszem minden lehetőséget megfogni, mert ki tudja, hogy 26 után még láthatjuk-e Hamiltont, én bízom benne, hogy igen. Oké, hogy neki nem volt sose gyenge autója, az tény, és nem tudom, hogy 2007-ben csapaton belül mennyire volt ez a favorizálás, meg mennyire lehet ennek igazságot keríteni, hogy most tényleg igaz volt-e ez a pletyka, de felvette a kesztyűt, és a pályán megmutatta, hogy kell vele számolni, miközben egy újonc volt akkor, és ezért csak felvette a kétszeres világbajnokkal a kesztyűt.
1: És hát a rákövetkező évben világbajnok lett, nem is akármilyen körülmények között. Hamilton azért megosztó személyiség.
0: Egyértelműen, de ha Lewis Hamiltonra gondolok, akkor nekem mégis az ikon szó az, ami eszembe jut. A szó pozitív, és időnként egy kicsit negatív értelmében is. De tény és való, hogy világbajnokok, pláne sokszoros világbajnokok közül talán a legmegosztóbb személyiség. Ez nyilván köszönhető szerintem annak is, hogy a hibrid érában, amikor ő Isten igazából aratta a sikereit a Mercedes-szel köszönhetően annak a bizonyos laudás hotelbeszélgetésnek, akkor gyakorlatilag a csapattársa volt egyedül a nagy ellenfele.
1: Ugye beszélünk, ő pedig egyszer meg is verte.
0: 16-ban igen, az még egy érdekes külön fejezetet igénylő beszélgetés lenne, érintetjük később akár, de hogy ott Fettellel voltak ugyan csatározások, de ugye Fettel és a Ferrari együtt kéz a kézben kifulladt 17-ben és 18-ban, és ezért én azt gondolom, hogy Hamilton sikereit egy picit elhomályosítja az, hogy a hibrid érában mennyire egyeduralkodó volt a Mercedes, mert hiába látjuk mondjuk a mostani érában azt, hogy, vagy ezekben az években, hogy nagyjából tudjuk azt, hogy a McLarennek és Verstappennek van esélye a futamgyőzelemre alapból, mégis azért becsúsznak olyan futamgyőzelmek Mercedes pilotáktól, meg olyan dobogók más versenyzőktől, akikre nem nagyon számítunk. A hibrid érában ilyen nem volt. Tehát, hogy ott a két Mercedes-es általában lekörözte a többi pilótát. És ugye ezért van ez a fajta szerintem ellentmondás a személyiségén túl, hogy jó hétszeres világbajnok vagy, de. Van egy ilyen de. Miközben meg több mint 100 futamot nyert, több mint 100 pole pozíciója van. Tehát, hogy ezeket azért nem lehet csak úgy jó autóra fogni. Ott van egy olyan köre, azt hiszem a 2018-as szingapúri időmérő, mai napig az egyik top 3 kör így a Forma 1 tekintetében, ahol az az igazi flow élmény, és minden idők egyik legjobb kör az, amit ő elkövet. Olyan megmozdulásai voltak, olyan, tehát az is egyfajta tehetség szerintem, hogy a jó körülmények között te folyamatosan tudod hozni a jó eredményeket. De az elhomályosításban például ez a mostani Ferrari év is benne van, még azt gondolom, hogy nincs futamgyőzelme se dobogója, miközben Leclerc Mexikóban megszerezte a 7. pódiumát.
1: Mikor volt ő a csúcson, Lewis Hamilton?
3: Nehéz, hogy mikor volt a kezdete. Én azt mondom, hogy 2007-ben
1: nagyon magasan olyan kezdett, azt
3: igen, de abban a Bridgestone-os tesztek is biztos, hogy benne voltak, hogy jól tudott kezdeni. Én azt mondanám talán, hogy 2014-től mondhatni azt, hogy amikor megérezte az igazán a vérszagot, meg 2008-ban elérte a VB címet, akkor egy kicsit azt lehetett rajta érezni, hogy jó, világbajnok vagyok, ezt akartam, elértem, és hát 2009-ben az új szabályrendszerben egy olyan autót kapott, ami csoda, hogy ezt a 2 győzelmet be tudta zsebelni. De hogy utána 14-ben meg felvette a kesztyűt, és onnantól kezdve megállíthatatlan volt, tényleg Rosbergnek majdnem a magánélete is ráment, hogy 16-ban azt a sikert abszolválni tudta, amiben azért a sors is egy picit benne volt, hiszen az a maláj kiesés az nagyban befolyásolta a Hamilton későbbi eredményét. De utána tényleg, ha egy körön ki is kapott Bottastól később, aki egy körön nagyon jó versenyző volt, versenytempóban megette. És 2021-et meg azért nagyon szeretem felhozni, hiába lett az a vége, hogy a végén Verstappen nyert, hogy ott az a két versenyző elment a falig. De tényleg úgy, hogy 50 meg 60 másodperceket adott a harmadik helyezettnek. És ilyen szerintem nem volt soha. Szóval még
0: két különböző autóval.
3: Két különböző autóval. És ezért volt jó, hogy két különböző csapatban voltak, mert nem volt az, hogy akkor jó, akkor azt most csapaton belül megbeszéljük, akkor cseréljetek helyet. Nem, itt kőkemény versenyzés volt, és sokszor vagy kettős kiesése, vagy valamelyik kieséssel járt ez a páros.
1: Azért talán azon a 2021-es esztendőn látszik a leginkább a sorsszerűség, vagy amit ő 2008-ban megkapott Glock által, azt a sors elvette tőle 2021-ben, tehát valahogy mindig döntetlenre játszik az élet, és hát az ő esetében talán itt a 2021-es évben volt meg az a törés, ahonnan már talán nincsen visszaút. Szerinted lesz-e itt 7-ből 8? Tehát van-e bármi esélyre?
0: Nem. Szerintem nem. Már csak azért sem, mert 40 múlt Lewis Hamilton, és én nála is elkezdtem azt észrevenni, ami egy teljesen természetes emberi folyamat. Pláne a Forma 1-ből, hogy kopnak a reflexek, nehezebb és hosszabb a regeneráció. Tehát Fernando Alonsót vegyük ki, mert ő úgy tűnik, hogy egy kicsit egy ilyen UFO típus, vagy nem tudom, a Holdról jött. Tehát az ő izomzata az teljesen más, és az ő genetikája teljesen más. De egyrészt az autója sem olyan, Lewis Hamiltonnak, és egy picit a hibridére és a Mercedes korszak

0: előtt jött Lewis Hamilton az országba. Mert előtte New Yorkban volt egy divat bemutatón, beült az autóval a hibrid érába, és adott 0,3-et a többieknek.
1: Meglátjuk, hogy 5 év múlva mondjuk, hogy mutat majd egy ilyen lista. Nádas Bencének és Újvári Máténak nagyon szépen köszönöm a részvételt.
0: Köszönjük mi is.
2: Köszönjük.
1: Ez volt a közös lista második epizódja, amelyben a valaha volt 10 legjobb Formula 1-es versenyzőt rangsorolták vendégeim. Biztos van köztetek olyan, aki a Nádas Újvári kettős listájával nem ért egyet, így arra buzdítok mindenkit, hogy az nsr@mtva.hu e-mail címre írja meg bátran a saját rangsorát. A legérdekesebbeket a következő epizódban ismertetjük. A közös lista a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján bármikor visszahallgatható. A szerkesztő műsorvezető Tóth Béla köszöni a figyelmet. Sziasztok!
3: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejött! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb között!
2: Ha Magyarország legyen az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: dust, all that I adore.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első tízbe? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a közös lista legújabb epizódja. A közös lista a Nemzeti Sport Rádió egyetlen rangsoroló műsora, amelyben adásról adásra két vendég állít össze egy tízes listát egy megadott témában. A dolog különlegessége, hogy a meghívottak csak a felvétel előtt szembesülnek azzal, hogy kivel kell együttműködniük. Így történt ez az előző epizódban is, amelyben Nádas Bence és Újvári Máté szedte sorba a Formula 1 történetének 10 legjobb pilótáját. A beszélgetés bármikor meghallgatható a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáján. A közös lista mostani részében a labdarúgásra összpontosítunk, ugyanis a 21. század 10 legjobb kapusát válogatta össze két kiváló hálóőr. Bogdán Ádám, szia!
4: Szia, köszönöm a meghívást!
3: És Holzer Ádám.
5: Szia, sziasztok, én is köszönöm, hogy itt lettek.
3: Ebben az epizódban formabontó módon most a listaállítás folyamatát követjük végig, vagyis a hallgató füle hallatára születik majd meg a közös lista. Ma tehát a 10 legjobb futballkapus a 21. századból, de hát ez a 21. század ez meglehetősen bőven értendő, ugyanis hát én azt kértem tőletek, hogy azokat a kapusokat gyűjtsétek össze, akiket ti láttatok védeni, akinek a pályafutását végigkövettétek, így aztán tehát ez, hogy a 21. századról van szó, ez nem a szó legszorosabb értelmében értendő, ez majd látszik is a listán. És nem véletlen az sem, hogy ti ketten ültök itt most, mert hogy már mindketten más szemmel nézitek a futbolt, már Ádám, két Ádám, de most Holzer Ádámra gondolok, te még aktív vagy, de te is rendszeresen megszólalsz a médiában, folyamatosan véleményt alkottok a futball jelenlegi szereplőiről, és nem mellékes az sem, hogy kortársak vagytok. 87-es vagy te, Bogdán Ádám, és egy évvel később született Holzer Ádám, úgyhogy könnyebbség volt az, hogy nagyjából egy korszakot tárgyaljatok. Én már mind a kettőtök listáját ismerem, ti viszont egymásét még nem, az most fog kiderülni hamarosan, úgyhogy szerintem nincs más hátra, mint csapjunk bele. Kezdődjön a játéknak az a része, amikor a legjobb tizet kell kiválogatni, aztán majd természetesen megbeszélitek a sorrendet is, de akkor először, hogy a legjobb tíz, az vajon hogy néz ki?
4: Nekem az a tippem egyébként előjáróban, hogy kb. 60-70%-a egyezni fog, mert azt mondtam, hogy ha nem, akkor valaki nem ért hozzá.
5: Na, és az én leszek. És az nem te lesz. Nyilván.
4: De szerintem erre tippelek, hogy 6-ot el fogunk tudni találni a listáinkról.
3: Megmondjam, hogy hány egyezés van?
4: Igen.
3: 7.
4: 7, 60-70, akkor...
5: Igen, és akkor a nem egyezéseket azt tudhatjuk?
3: Tehát... Ádám, a te listádon szerepel Joris, Oblak és Dida, az Ádámnál nem szerepelt egyik sem.
5: De akkor ez nekem az utolsó 3 helyezettem.
3: Így van.
5: Tehát nekem az első 7 helyezettem, az fenn van a te listádon.
3: Igen, aki Buffon, Neuer, Van der Sar, Cseh, Courtois, Casillas, Schmeichel.
4: Igen.
3: Úgyhogy ez ott van Ádámnál is. Te azt mondtad, hogy vannak még nálad
4: pócselejtezések. Én azt mondtam, hogy a Schmeichelt azt azért tettem ilyen zárójeles helyre, mert az egy szerelem a részemről, és nem biztos, hogy belefér az, a 21. században, ugye 99-ben ő szerintem nagyjából...
3: Hát igen, a 90-es évek volt az ő pályájának a csúcs, a legfontosabb része, de itt azért engedhetünk, mert végül is az az egyik kritérium, hogy
4: Látok.
5: Igen,
4: hát és milyen határozó volt.
5: Igen, én is így tekintettem a feladatra, hogy pályára lépett a 21. században, ezáltal ide is hozható, és emellett meg milyen hatással volt. Tehát az én listámnak ez egy sarkalatos pontja volt, hogy kik azok, akiktől valamiatt kaptam, ami inspirált, és mondjuk miért nincs rajta Kán nálam, mert hogy nekem ő sosem tetszett. Tehát minden érdemét elismerve, az ő habitusa, és akkor haja, most mondom, hogy nem tudtam soha Kánnal azonosulni, és ezért az én listámon ő nincs fent.
4: Figyelj, ebbe el tudom engedni a Kát, mert nekem se tetszett soha, meg alapvetően én meg azt mondom, hogy azon az aurán kívül, ami neki volt, nem hiszem, hogy beférne ebbe a, ezekbe az emberekbe, akiket egyébként elengedtem. Tehát
5: mint kapus képzettség, lábbal való játék, bármi.
4: Igen, viszont nyilván tudjuk, hogy, hogy azért nem csak erről szól, hanem, hanem az, hogy milyen aurája van valakinek a kapuban, az, az hatalmasat nyom alatban. Én nálam fönt van, de ez egy olyan pont, amit szerintem fölírhatunk, hogy ezt, ezt egyébként ebbe hajlandó vagyok kompromisszumot kötni.
5: Kán az egyelőre egy mínusz. Hát ugye nálam most az utolsó három igazából, akkor egyelőre a kérdés.
6: Van hét, amiben megegyeztetek,
5: mert az mind szerepel. Ott majd egy sorrendet kell állítanunk.
4: Jó.
5: Az, igen.
4: Jó, tehát akkor az a... Az a...
6: Buffon, Neuer, Van der Sar, Cseh, Courtois, Casillas és Schmeichel. Mind a kettőtöknél ott van ez a hét kapus. Onnantól kezdve van még hét másik. Jól számolom.
5: Amiből hármat kellene becsempészni.
6: Így van. Joris, Oblak, Dida, Navas, Dehel. Kánt akkor most elengedtétek, akkor őt de, már nem számolom.
5: Egy pillanatra.
6: Charlison Ederson.
4: Jó, én a két brazil mellett akkor elkezdem az érvelést, mert az egyiket ugye test közelből, ha nem is edzettem vele, de azért követtem akkor már, ugye amikor én elmentem, meg a sérülésből is fölépültem, és akkor elmentem a Hibernianhez, akkor jött oda. Nekem akkor is az volt az érzésem, miután a Karius leigazolták előtte, hogy a Mignolé, hogy az a fajta bizalom, ami meg kell, hogy legyen egy stadionon belül a kapussal szembe, az nincsen. És az a VL döntőn a Kariusszal is elrepült, vagy elszállt, és azt mondtam akkor, ott a nyáron valaki kérdezte, hogy szerintem meg kell venni azt a kapust, aki a jelen pillanatban a legdrágább és a legjobb. Azért, hogy az a pénzösszeg az védelmet adjon neki, azzal szemben, hogy egyébként van egy nem túl jó hangulat a kapusokkal szemben mondjuk az Anfield Roadon, és az a tudás is egyben olyan dolgot csinálja a csapattal, ami ezt a bizalmat visszaadja belül, és ezt fel tudja vinni újra a csapatot a bajnokságban is, akár a bajnokság megnyerésére, és ez, az Ericsson az abszolút megtette ezt. Én szerintem ráadásul hozott olyan dolgokat ebbe a kapus szakmába, ami változtatott azon a fajta zicservédésen, ami a gyerekkorunkban ez nem volt meg, de talán a mi korosztályunkkal kezdett ez bejönni, ez a fajta ilyen tudom, csillagpóz, vagy ilyen egyik térd le, másikat nyújtod. Ő ezt megfordította, és elkezdett a kettőt ötvözte a 90-es években kicsúszásaival, és azzal, hogy a jobb térdét, mondjuk egy jobb oldalra vetődött jobb térdét teszi le, a balt húzza maga mögött, és egyébként teljesen nyitja a felső testét, meg a két kezét. Ezzel volt egy 1-2-3 olyan év, amivel ebben nem tudtak mit kezdeni, és az ittszervédéseknél szerintem Európában, vagy hát az egész top bajnokságban a legjobb volt, és ennek köszönhetően nagyban a bajnokságot tudott nyerni a Liverpool, és Bajnokok Ligáját tudta elhódítani. Nálam abszolút ott van, mert meg tudta fordítani azt a fajta negatív hangulatot a tudásával, a nyugodtságával, az intelligenciájával, és egyébként meg azzal az újítással, amivel szerintem nagyon-nagyon sokat hozott ennek a szakmának.
5: Majdnem meg vagyok véve, ugye én nálam is van egy brazil listán. Didát azért hoztam be, mert az ő Bajnokok Ligája statisztikái azok egészen döbbenetesek, hogy 72 Bajnokok Ligája meccsen lépett pályára. És ugye ez az időszak, amikor én gyerekként ott csüngtem a tévé előtt, és valahogy mindig tényleg azt éreztem, hogy ennek az embernek nem lehet gólt rúgni, és ma utána néztem, hogy ez tényleg így volt-e, vagy az idő szépíti meg, vagy akkor valamit máshogy láttam. Mérkőzésenként 0,78 század gólt kapott ő a Bajnokok Ligája pályafutása során, ez csak a BL meccsek, ami torony magasan a legmagasabb szám, a minimum 70 meccsen pályára lépő kapusok közül, tehát ez egy elég erős statisztika mellette, és a 72 mérkőzéséből 35-öt kapott gól nélkül hozott le, ami ugye 49%, ennél csak Van der Sarnak magasabb a BL-ben a kapott gól nélküli meccsen, tehát tulajdonképpen minden második meccs ugye kapott gól nélküli mérkőzés volt. Ugye ott volt a Juve elleni büntetőpárbaj 2003-ban, ami szintén Dida mellett szól.
6: És hármat védett,
5: igen, ha jól igen, szégen. Talán az egy, de lehet, hogy hármat ő fogta meg. Zalaeta, Montero és Trezeguet hagyta ki.
6: És szerintem lehet, azért volt három védés, mert Buffon is mondta, hogy ő kettőt védett, és úgy veszítettek.
5: Igen. És akkor még világbajnok is emellé, 2002-es keret tag volt, tehát azt gondolom, hogy mint kapus, és ő is az ő ruganyossága, dinamikája, az is valami olyat mutatott a kapuban, ami előtte nem volt annyira jellemző, tehát ez az atletikus kapusnak a prototípusa ként jelent meg Európában, amikor ugye 2000-ben, ha jól emlékszem, 2000-től 2010-ig volt a Milánban, és amikor 2000-ben ő megérkezett Európában, Európában, akkor még inkább a Kahn, Schmeichel féle felépítésű és mozgású kapusok voltak, és ehhez képest ő egy ilyen vékonyabb alkat volt, de már nagyon ruganyos, nagyon dinamikus. Szóval én Didát ezért tettem fel, bárcsak a 10. helyre, és most Alissonnal összevetve nem is biztos, hogy tudnék dönteni, de...
4: Föltettem egy felkiáltó jelet a Dida mellé, úgyhogy én is hajlandó vagyok arra, hogy ezt tehát már csak azért is, mert bocsánat, vagy ennek egy picit ellentmondva azt, hogy érdemes lenne megnézni annak a Milánnak a védelmét, vagy az egész csapatot.
5: Abszolút, persze,
4: még nem mindegy, hát hogy milyen csapat, egyébként a Csere is igaz az a 2004-es Chelsea-nél majd, mert ott is azt hiszem, hogy valami, nem tudom, 70%-ának a meccseknek csinált clean sheet-et ugye a bajnokságba.
5: Igen, az a 15 gólt kaptak, ugye, amit most pont az Arsenal-al próbálnak összevetni. Hogy
6: igen, de hát most az Arsenal kettőt kapott. Volt egy Costa Curta, Nesta, Maldini, Caladze.
4: Igen.
6: Védelem, és ugye Gattuso, még...
5: Gattuso, Ambrosini, Pirlo, Zédorf.
4: Giancelotti volt az edző, ugye?
5: Na jó, hát ez jó, most egy kapust, nem volna semmit az
4: érdemekből. Meg nyilván, hogyha nem lett volna ilyen jó, akkor egy ilyen csapatban nem is tudott volna védeni. Jó, szerintem ezt én azt mondom, hogy én itt lehet, nem is az Alissont, én lehet, hogy az Ederson-t is ide kevertem, és már csak azért is, mert ugye beszéltünk arról, hogy személyes élmény, vagy akit láttál, hogy nekem az egyik ilyen brutálisan megdöbbentő élményem volt, az szinte az Anfield-en volt, amikor az Ederson először jött. BL meccsod, azt hiszem, ez bajnoki volt inkább, mert elég sokszor ilyen kiélezett párharc volt. És olyan hangulat volt az Anfield-en, hogy megmondom őszintén, hogyha én játszottam volna, akkor szerintem csukott szemmel rúgdosom ki a labdákat a mezőnybe, meg olyan letámadás, az ott abszolút csúcsa, ugye a Liverpool letámadás, ilyen szakadó eső, stb. És ez a srác, ez addig szerintem soha nem látott módon Angliába, átvette, megjátszotta. Az a hörgés, ami a stadionban volt, hogy na most mindjárt ott le lesz darálva, semmi, elhúzta, kipasszolta, még egyszer, kiívelte. Általában, amikor az ember a stadionban ül, de a tévé előtt meg főleg, akkor látod a megoldásokat. Na most itt szerintem senki nem látott semmiféle megoldást, egyedül ő, és ezeket
5: és
4: megtalálta.
5: És a pályán volt.
4: És a pályán volt. És azon az Anfield-en én nagyon sokszor láttam ilyen összezuhanni, akár a Barcelonát, ugye a BL-ben, a Róma korábban, azt hiszem a Dortmund volt az Európa Ligában, amikor ott összezuhannak, az egyszerűen olyan tempó van, olyan hangulat van, le van szűkítve a pálya, és ő ezeket kivett, és szerintem óriási hatása volt neki, meg nyilván a Guardiolának arra, hogy ez a fajta játék, ami most megy, ez meg honosuljon a futballba, hogy lehet így is védeni. Azért merem majd levenni a listámról, mert egyébként szerintem a kapus tudása az nem vetekszik az Alissonéval, vagy adott esetben azokéval, akik itt van, vagy a kiállása sem. Viszont ebbe a Manchester Citybe azzal, hogy tudom, hármat, négy bajnokságot nyertek, ez kéne tudni.
5: Hát szóval négy zsinórban, de szerintem
6: hatot számoltak,
4: hogy valaki hatszoros angol bajnokot, az elég komoly teljesítmény. Úgyhogy ezért van listámon, de kapus technikailag, meg védések miatt hajlandó vagyok arra, hogy őt lecseréljük a Didára.
6: Hát akkor itt a brazilokat átbeszéltétek. Van még egy Oblak.
5: Nyilván Oblak mellett azért döntöttem, és azért raktam fel, mert kisországból megérkezvén a nemzetközi elitbe, és igazából tényleg megállja a helyét, szóval saját országának talán a legnemesebb labdarúgójává nőtte ki magát ugye itt az elmúlt évtizedben. A La Ligában közelít a 400 meccshez, védett ugye Bajnokok Ligája döntőt, Európa Ligát nyert az Atletico-val, meg hát leginkább az, hogy egy olyan korszakos, ezt az Atletico-t lehet egy korszakos csapatnak nevezni, nem tudta felvenni úgy a versenyt a Real Madriddal és a Barcelonával, hogy mondjuk arról beszéljünk, hogy tényleg 10 évig azon a, oda lehet helyezni arra a szintre, de talán az, hogy mindig lemaradtak, az nem volt véletlen, tehát azért a Barca és a Real nyilván egy jobb csapat volt mindig is, de az a fajta játékstílus, ami miatt megkedveltük, vagy lehetett kedvelni az Atletico-t, hogy az elmúlt években szerintem változáson megy keresztül, de hogy az Oblakot nem érinti. Kicsit talán nagyobb hangsúlyt is fektet az Atletico a labdás játékra, már látunk olyan elemeket, amikor megpróbálnak mondjuk hátulról építkezni, és nem csak az a nagyon egyszerű direkt játék van, és hogy Oblak fejlődése valahogy leköveti a csapatnak ezt az útját, tehát nem
4: ér. Oblak a Atletico Madrid Dibusz Dénese?
5: Mondhatni. Hát igen, tehát hogy ahogy ível, ahogy a csapatnak változik éppen a szerepe, mondjuk ugye a Fradié mondjuk itt a Közép-Európában, vagy a nemzetközi poronon, tehát hogy mindig tudja azt hozni, amit az adott szituáció megkövetel. Ha ki kell hozni, ki tudja hozni, ha csak 10-et kell fogni egy meccsen, mert annyi dolga, 10 bravúr, azt is megoldja. Tehát, hogy Oblak mindig valahogy, és nagyon kevés a hiba. Tehát, hogy Oblak esetében nem nagyon tudunk olyan meccset így kapásból felidézni, amikor valami fontos meccs és nagyon nagy hibát dob. Vele kapcsolatban hiányérzet az, hogy egy olyan ország állampolgára, amivel nagy nemzetközi trófeára válogatott szinten.
3: Hát az Atletico Madriddal sem.
4: Nem, és azt akarom mondani, hogy az Atletico, és ha összehasonlítjuk, szerintem
5: de itt Alissonra, például itt mondjuk Alisson felé el tudok mozdulni.
3: Meg most azt kell eldöntenek, hogy mennyiben számítanak az eredmények, tehát hogy a csapatta mennyire eredményes, mert Oblaknál egyértelműen ez a leggyengébb.
4: Nekem igen, és azt akarom mondani, hogy itt bejön az be a képbe, hogy van egy az én listámon, amit Keylor Navas,
3: igen,
4: aki nekem egyébként egyrészt nem a stílusom, nem is lehet, mert ugye más felépítésű, meg sokkal gyorsabb, meg sokkal sikeresebb, meg sokkal jobb, de alapvetően ő azért nyert egy 3 BL-t, ugye.
3: És mindegyik döntőben ő védett.
4: Igen, és mindegyiknél ott volt, és én azt gondolom, hogy itt az Oblaknak a listán szereplését ez gyengíti, hogy igazából oké, nyert egy Európa Ligát, óriási dolog, de ezekhez a nevekhez képest ez nem az.
5: Egyébként, amit mondta, hogy a saját kortársaival összevetve, úgy egyszer Federer kapcsán jutott az eszembe, hogy lehet valaki valahol a legjobb teniszező, ha a korának nem volt a legjobbja, hogyha csak Djokovic meg Nadal eredménysorát mellé tesszük, és most ez jutott eszembe hirtelen, hogy Oblak mellé, hogy tehát így a kortársai, vagy akikkel megvívta ezeket a csatákat a pályán, BL döntő például Navas ellen, ő azt elveszítette, tehát hogy így nyilván a józanész tényleg azt mondatja, hogy Oblaknak le kell maradni elő a listáról, de én azért csempésztem ebbe elég sok szubjektivitást is ebbe a listában, majd később lehet, hogy fogjuk azt is látni. Én Oblakot személy szerint nagyon-nagyon kedvelem, lehet azért is, mert Miha Blazsicsal szeretsz, még beszéltünk is róla, ugye a válogatottban csapattársa volt.
3: A személyes szálak.
5: Igen, ugye a személyes szál. Szerintem nem érdemes kihagyni semmilyen listából a személyes szálat, mert ha csak objektív tények lennének, akkor megnéznénk ki, mennyit játszott, ki mit nyert, az kész a lista. Tehát kell legyenek, mint hogy nálad is, Alissonnál mit éreztél, vagy egyáltalán az, hogy milyen hatása volt az Anfield közönségére az, hogy amit te saját bőrön tapasztaltál.
3: Mennyire győzött meg?
4: Micsoda?
3: Hát Oblakkal a kapcsolatban.
4: Az, hogy kezdi elengedni, az nagyon.
5: De az nagyon elengedem, nem el kell lenne ragaszkodni Alisson mellett, sőt, most már azt gondolom, hogy talán Alissont inkább fel kellett volna dobnom a listára.
3: Áram behozta Navast vele kapcsolatban, háromszoros BL győztes.
4: Háromszoros francia bajnok, egyszeres spanyol, de őt hajlandó vagyok elengedni, meg még egyet hajlandó vagyok elengedni, a De Gea, mert tehát nála sincsen ugye BL döntő, ugye egyszeres angol bajnok, ami nagy dolog, de nem, azért nem akkora, hogy azért neki volt óriási hatása mind a spanyol válogatottnál, mind a Manchesterben, meg Angliában, de szerintem itt is az eredményesség miatt, mint az Oblaknál, ha már ezekhez mérjük az eredményességet, őt szerintem
5: ki meg lehet a Manchester, hagyni. Ő már annak a Manchesternek volt oszlopos tagja és kiemelkedő tagja, ami egyébként nem volt az európai elit része, igen. Tehát hogy ő pont ott a Fergér a végében érkezett,
3: vele
5: és aztán...
3: még amiatt van egyszeres bajnok.
5: Igen, hogy én is azt gondolom, hogy igen, hogyha Oblaknál az eredménytelenség
3: és hasonló eredménytelenség, akkor Joris? Mert neki sincsenek nagy eredmények.
5: Igen, de azért ezt ne felejtsük
3: hát
5: el,
3: hogy világbajnok, igen.
5: Ő lett volna az első, aki kétszer emeli fel a trófeát, és nem rajta múlt, hanem Kolomuánin, vagy Emiliano Martinezen. Tehát, hogy azért Joris hajszára volt attól, hogy olyat tegyen, amit soha előtte senki. Gil már az egyetlen kétszeres világbajnok kapus, tehát, hogy ezt Joris majdnem megismételte. Azért ezen a két világbajnokságon ötször is ugye kapott gól nélküli meccset hozott le, most egy VB-n 7-10 ugye 7 meccs kell egy döntőig, tehát 3 csoportmeccs, vagy eddig így volt, majd most már jövőre nem így lesz, de ugye 7, mérte 14 meccsből azért 5-5 lehozott kapott gól nélkül, bár a 18-as döntőben ugye ott hibázott egyet a 4-1-nél, amikor elcselezte, és akkor 4-1-nél belefért, igen, most a 3-3-nál talán nem.
4: De neked ő fönt van?
5: Nekem Joris fönt van. Nekem fönt volt Joris a listámon. Igen, de igazából ezért, meg az, hogy azért Franciaország nem nevezhető egy gyenge nemzetnek, és azért csak ő a legtöbbszörös válogatott, egy kétszeres világbajnok.
4: Jó, Bárteszt is sikerült nekik előtte világbajnokká tenni meg.
5: Hát,
4: meg Európa bajnokká, miközben egyébként
5: nézzük így,
4: hogy föl se került.
5: Bennem fel sem merült
4: egyébként. Fel sem merült, hogy ott tesszük.
5: Igen, aztán lehet, hogy Joris is, az a különbség Bártez és Joris között, az én szemem, hogy Joris többet láttam ugye Bárteznél.
4: Hogy állunk, mert lassan szerintem megvan a...
3: Most kellene 3 embert mondani.
5: Én elfogadom, hogy legyen fent, az biztos.
3: Akkor Alisson.
5: Ádi elfogadta Didát, ugye, hogy legyen ott, tehát a 7 mellé Alisson meg Dida megérkezett, és akkor a maradék 5-ből kellene egy, aki Ederson, Navas,
3: akkor van
5: Loris,
3: egy
5: Loris Oblak az nem, tehát akkor maradt Ederson, Navas.
4: De Loris azt én akár még el tudom fogadni egyébként, mert...
5: 10. helyen becsúszik.
4: Nem az a stílus, amit én szeretek, meg szerintem nincs meg neki az az aurája, ami neki van, az a brutális munkamorál, meg koncentráció, alázat, amit egyébként jó volt nézni a Tottenhamnél.
5: Meg szerintem az a higgadság is, hogy ő az a fajta kapus volt, akit úgy nem nagyon zökkent ki. Tehát én azt éreztem rajta, hogy ez a, tudod, amikor látod azt, tudjuk, hogy hibázol, és akkor most ha csak saját példánkon, hogy utána egy kicsit úgy stresszeled magad ezen, vagy kell pár perc, mire egy meccsen belül túllépsz ezen, de hogy Loris, én nem, tehát őt egy ilyen nagyon higgadt és letisztult valakinek láttam a kapuban, de nyilván, hát hogyha Deheát meg Oblakot az eredménytelenség zárta ki, akkor a klub szintű eredménytelenség az Lorisnál is ugye beleszólhat, vagy beleszólhatna, de két VB, de két VB döntőn pályára lépni egymás után, minden kétszer csapatkapitányként, tehát én azt gondolom, hogy azért az...
4: És akkor egy...
5: Ilyen nem,
4: és
5: ilyen
4: akkor
5: nem sokat
4: a Kán,
5: és akkor, hát,
4: és a Kán, mint inkább, aki ugye VB döntő...
5: És akkor Kán vagy Loris. Tehát akkor itt szerintem ez maradjon inkább a kérdés, mert akkor Edersont is elengedhetjük.
4: Nem, megint egy ilyen francia német szembenállás.
5: Igen.
4: Kán vagy Loris.
5: Kán vagy
4: Loris. És az Ederson, az kivesszük.
5: Az kevés, hát azért
4: és túl sok lenne a három brazil.
5: Van egy szint.
4: Figyelj, az számít, hogy mondjuk egy Tottenham az egy ilyen harmadik, negyedik, legjobb esetben második csapata volt Angliák, amikor azért a Kán egy, ő maga is egy intézmény, de hogy abszolút a német labdarúgásnak a legnagyobb csapatánál csapatkapitány, leghíresebb játékos, vagy a legfelismerhetőbb játékos, csapatkapitány a VB-n.
5: VB legjobb játékosa.
4: VB legjobb játékosa.
5: Csak fölköhögte a döntőn azt az egyet szegény, de és az maradt meg sok mindenkiben, holott az egész menetelés, az a sok 1-0 németektől, az igen, az rajta.
4: Szóval, ha aurát nézünk, hatást nézünk, korszakos, hát igen, csak akkor meg elmenjünk abba az irányba, hogy akkor azt számít, hogy valaki mint jobban hőbörög, vagy üvölt.
5: Nem, mert mind a kettőnk habitusától szerintem egy picit távol áll a Kánféle habitus, és ezért vagyunk. Ha ugyanez az eredménysor, most nem tudom, már Buffon is van hasonló, de egy olyan higgadságú emberrel, vagy ha ugyanez mondjuk Lorisé lenne.
4: Amikor gyerekek voltunk, egy elvárás volt, hogy legyen olyan, mint a Kán, vagy a Schmeichel, és gyerekké, és rúgja agyon mindenkit, meg üvöltse mindenki, és szerintem a nagy része a gyerekek úgy állt, hogy mi van?
5: Igen, de hogy én egyébként én a pályafutásom bizonyos pontjain szenvedtem ettől a fajta elvárástól, mert ezt mindig elmondták, hogy hát így kell kijönni, így kell ordiválni a saját védőiddel, és akkor láttam a DSF-en, hogy leharapja a fejét az ellenfélnek, beleharap az órába a saját csapattársának, tehát hogy tényleg Kán egy nagyon elvetemült ember volt, de hogy én ezt nem tudtam elsajátítani, ezt az attitűdöt, és én soha nem is tudtam emiatt úgy rajongani, sőt.
4: Volt még egy sztori erről, aztán egy utolsó, Ben Amos, aki a Unitednak volt a neve, pont 8, ő is 88-as talán, mint nagyjából egy korosztály, mint én, de talán egyek. És ő neki ugye állandóan a Schmeichelhez hasonlították, amikor gyerek volt, és hogy így kell ki, az volt a kapusedzés, azt mondta, hogy utálta az egészet, mert azt mondja, én nem voltam ilyen, tehát nem ez a habitusom, és ez volt az elvárás, hogy mindenki igen. legyen,
5: mint a Schmeichel. Rengeteg olyan kapusedző, meg edzőm volt, akiknek ők voltak a kedvencek, tehát igen. Nem egy kapusedzőm volt, akinek igen. Oli Kán volt a kedvenc kapusa. Szóval, hogy mert ők az a korosztály volt.
6: És ezt a mentalitást el is sajátították, ami a Káné volt?
5: Tehát... Egyébként igen, mert igen. Úgy fanatizáltak igen, edzésen, igen, igen, hogy az a fajta fanatizálás, tehát ez a... Én az Ancelotti féle csendes vezetés híve vagyok, ugye a könyvének is ez a cím Ancelottinak, és én hozzám az sokkal közelebb áll, amikor az erőszakot az értelem kudarcának vallom, és Kánt egy erőszakos embernek látom. Aha. De egyébként követem Instagramon, és most már nem így tűnik. Tehát, hogy civilként szerintem ledobta magáról ezeket. Lehet, hogy ez egy szerep volt. Vagy
4: szerintem ott nagyon sokaknak ez volt az elvárás, hogy így kell kinézni egy
5: igen,
4: kapusnak.
5: Vagy hogy így kompenzált valamit.
4: Még én esetleg, hogyha beszélgetsz neki, szerintem az elején, amikor a Szűcs Lajoshoz kell, vagy az a...
5: Igen.
4: Az idol, vagy az a kép van a szurkoló, hogy a Szűcs Lajos, mint kapus, ugye szintén ugye Németországban volt, akkor a Dénesnek mondjuk a karaktere teljesen, de elején ezt meg kell szokni a szurkolóknak is, őt megfordítva is. És
5: de ez egyébként házon belül is egy picit elvárás volt, mert most egy ehhez kapcsolatban rövid kitérő, tehát én jártam azért a Fradiban boxedzésekre a Kótai Misihez, mert ugye a Dénes nem elég agresszív. Tehát volt egy ilyen, hogy a Dénes nem elég agresszív, a kapusok legyenek elég agresszívek, mint mondjuk a Lajos volt, ugye hát a Lajos a Fradin belül is egy intézmény, és ugye Tonó meg azt mondta a kapusedző, hogy a Dénes ne verjék már össze, menjél te. És akkor jártam én boxedzésen, persze. És akkor jártam úgy boxezésnek óta, és ez olyan, hogy az a Dénesnek kellett volna. Tehát, hogy, és, ugye, és szerintem ma már nem elvárás ez Dénessel szemben mondjuk.
4: Nem,
5: hogy azóta megint eltelt 5 év, tehát igen, Dénes levetette ezt, és szerintem már Neuer is rég eldobta ezt a Kán örökséget, mert hát nyilván...
4: Ő is teljesen más karakter.
5: Igen, mert hogy ő is túllépett, és most nem megbántva a Lajos, de ha össze kéne raknunk mondjuk a ugyanez ilyen listát a magyar fociba, vagy a Fradiba, akkor a Dénest már lehet a Lajos elé tennénk, és a Neuert is Kán elé tesszük, hiszen Neuer fenn van a listánkon, Kánról arról meg vitatkozunk, de hogy szerintem a világ meghaladta már ezt a fajta viselkedést, meg hozzáállást a kapusposzton, úgyhogy emiatt Kán nekem mindig is egy ilyen érzés marad.
3: Most viszont akkor érdemes megállni egy pillanatra és összegezni. A tizedik helyezetten még vitatkoztok, az vagy Hugo Lloris, vagy pedig Oliver Kahn, később majd döntötök erről. Biztos, hogy szerepel a rangsorban a két brazil, Dida és Alisson. De az, hogy melyik a nyolcadik és melyik a kilencedik, ez még nem dőlt el.
5: Igazából... Én Didát feljebb rakom, és csak amiatt, mert hogy én nálam a világbajnoki cím az a fociban, az nálam nagyon fontos, mint látszik a listában. Minden világbajnokot, akit láttam védeni, felraktam a listára.
3: Alisson még lehet, van még akár ideje.
5: Lehet, de ez a műsorban van.
3: Így van. Akkor nyolcadik Dida, kilencedik Alisson nálatok. A legjobb hétben szerepel Thibaut Courtois, Iker Casillas, Edwin van der Sar, Petriche, Peter Schmeichel, Manuel Neuer és Gianluigi Buffon. Induljunk el akkor a végéről. Ki legyen a hetedik?
5: Én nálam Schmeichel volt a hetedik, de azért, mert ugye őt kevesebbet láttam. Tehát megvannak azok a nagyon meghatározó élmények, mint a 99-es BL döntő, az szerintem mindenkinek beleégett, de arról kevesen beszélünk, hogy Mario Basler visszarúgta helyére a szabadrúgást a 6. percben, tehát hogy ott olyan gólt kapott Schmeichel, amit még hogy nem én kaptam, mert számon kértek
4: érdekes
5: volna.
4: Érdekes, ezek a kapusok, nem, hogy bekap egy ilyet, de nem érzed azt, hogy a kevés nem mit csinál.
5: És
4: nem
5: a igen, és hogy felmegy a 90-ben még ott zavart kelt, sikerül, kiegyenlítenek, ugye látjuk ott azt a kézen átfordulós gólt, tehát hogy Schmeichel nevéhez valahogy olyan ikonikus dolgok, képek villantak be az én fejembe, hogy tehát mivel a lista ugye arról is szólt, hogy kik azok, akik rám nagy hatással voltak, hogy én őt nem tudtam levenni erről a listáról. A többi kapust már nyilván jóval többször láttam védeni, és valahogy emiatt csúszhatott ennyire hátra, de azért ő is Európa bajnok.
4: Tehát a Strandról, vagy mit mondtam? Nem a Strandról,
5: de hát az anekdota így szól. És az, hogy ugye azért a Unitednél nagyon... És a Fergusonnak az életrajzi kis dokusorozatában is ugye megvan említve, hogy kellett ő is a kirakóshoz, hogy kellett egy olyan kapus, 91, jól emlékszem, igen, 91-ben érkezett a Unitedhez, és talán 92 az első bajnoki cím, tehát vagy 93, ugye Fergie, meg tehát igen. A 86-tól 90-ig nem nyert bajnoki címet, tehát valahogy ő is kellett ahhoz, hogy az a Manchester, ami annyira jongot szerzett magának, azt szerintem Schmeichel lett az a Manchester, ami, és még ma is, amikor egy nagyon karcsú Manchestert látunk hétről hétre, még mindig azért nagyon sok embert megmozgat, pont azért, mert le lett rakva annak az alapja, ami ma már csalódást okoz, és abban ő vastagon benne volt. Meg szerintem azért olyan szint az ittszervédésekben, meg a kisugárzás, szerintem kicsit forradalmasított egyébként a játékot, tehát ez a szétdobom a testem, és valahol elakad majd a labda, ez előtte nem volt jellemző, és ő ebben szerintem hozott újítást a fociban, tehát ugye a játékra is volt hatása, az adott klubra is nagy hatása volt, a saját nemzetére is nagyon nagy hatása volt, tehát túl sok nagy hatás, túl sok nagy jelenet fűződik a nevéhez, tehát ő mindenképp itt kell legyen, de nálam azért csúszott, mert hát alig láttam védeni.
4: Nálam följebb van, de egyébként nem a tudás miatt feltétlenül, a technikai repertoár miatt, hanem az a fajta magával ragadó lendület, hogy egy nagy testű kapus ellenére iszonyatosan lendületes volt, gyors volt, jó ütembe jött ki. Igazából nem volt túlságosnak, nem akart nagyon rúgni mindenkit, mondjuk a Pickford, amikor kijön, nem ilyen indul, hanem egyszerűen elsodort játékos. A vonalon is extra volt, tényleg ikonikus védések fűződnek a nevéhez. Nyilván ezzel szerintem a Premier League-nek az, hogy az ő karriere egybeforrott azzal, hogy a Premier League megalakult, és a Premier League fölfutott, és a világ az olasz futballtól átvette hogy a leghíresebb liga lett a világon. Én azt gondolom, ez is közrejátszott abba, hogy ennyi jó kép született róla, meg ennyi jó videó, és ennyire tisztában vagyunk vele. Ezzel együtt az ő játéka az a fajta, tehát az én számomra a leginspirálóbb volt, és abszolút a kedvenc kapusom, mert őszinte volt. Meg volt benne szerintem az a fajta mindent elsöprő önbizalom és arrogancia, ami bennem speciál nem volt meg, de csomó mindenhez tudtam kapcsolódni, hogy milyen szeretnék lenni, vagy mi adott esetben mi az, amit át tudok venni, vagy mi az, amit csinálnék az én karrieremben. Ráadásul ez a 99-es BL döntő az egészen fantasztikus volt azzal, hogy olyan Manchester United, én azt mondtam egyébként, hogy én nem Man United drukker vagyok, vagy voltam, én a 99-es Man Unitednak szurkoltam, meg az, én nekem az a kedvenc csapatom. Tehát egy iszonyatosan nagy karakterekből, a saját nevelésű játékosokból és ugye ilyen Schmeichel típusú emberekből összerakott csapat, aki tulajdonképpen feljutott a csúcsra és triplázott, ami ilyen, tehát ikonikus, egybe kapcsolódik a Nagy-Britannia 90-es évekbeli följövetelével, abból, ez tényleg egy ilyen happy korszak volt a zenével, az Oasis-szal, ez egy kult.
5: Azt hittem Beatles-t mondani.
4: Hát ez igen, az hatása volt. De hogy ez, én azt gondolom, hogy neki óriási szerepe volt azon túl is, hogy milyen kapus volt.
3: Nálad feljebb van.
4: Igen.
5: Jó, én most ide felírom magam, és melyen 7, és akkor Ádina, azt tudjuk, hogy mennyi, vagy azt most az ne derüljön ki még számomra, csak hogy majd egyezünk meg valahol?
3: Majd valahol megegyeztek, igen.
5: De nálad akkor feljebb rakok.
3: És akkor nyilat. Nálad Casillas a 6.
5: Jó, akkor mindig belőle indulunk ki nálam. Mi van, és akkor igen, nálam Casillas a 6. így van.
4: Ezekhez, egy Courtois-hoz képest, egy Neuerhez képest, egy Cseh vagy Buffonhoz képest nem tartom olyan jó kapusnak. Viszont abban a korszakban az, hogy 17-18 évesen be tudott jönni egy olyan Real Madrid, és B-et nyerjen, és lenne a VB-t nyert, két EB-t nyert.
5: Egyik döntőn se kapott gólt.
4: Az a spanyol csapat, amit azóta is emlegetünk, hogy milyen játékkal, vagy forradalmasított ezt a futballtnak a tagja. Igazából most közben beszéltem, lehet, hogy még följebb mehet, mint akár 6., de fú, nehéz.
5: Ja,
4: nehéz.
5: Nagyon nehéz. Tehát, ez... itt tényleg az a nehéz ebben, hogy minden ott van egyébként mellette, hogy ő mondjuk, tehát tényleg a valaha volt legjobb. Ha az eredménysort nézzük.
3: Hát világbajnok, kétszeres Európa bajnok. Ugye,
5: és mindez 4 éven
3: belül. Ez egy korszakos spanyol válogatottal azért azt tegyük hozzá, hogy az a spanyol válogatott akkor a világ legjobbja volt, és 2008 meg 2012 között tényleg nem tudta megverni nagy tornán hát, szinte senki.
5: Senki, 4 év alatt 3.
3: És a Real Madriddal is abból a szempontból oké, idézőjelesen nagyon szerencséje volt, hogy ő amikor átvette az első számú kapus szerepét, akkor még pont elkapta valahol a galaktikusoknak a végét, 2000-ben történt ez, ugye ott van a 2000-es, a 2002-es döntő.
5: De 2000-esen nem is lépett pályára,
4: igen, ugye csak 2002-es. Igen, csak gondolj bele abba, hogy ez a csapat, aki ilyen játékosokat tudott megvenni, az kapus, hogy bárkit megvehetett volna.
3: Ez meg saját nevelés volt.
5: Ott spóroltak.
4: Spanyol szabály.
3: És igazából csak egy
5: fiatal szabály.
3: Mourinho tudta kikezdeni ezt a válványt, ezt a Casillas féle idolt, addig szóba nem került, hogy ne ő legyen az első számú kapus.
5: Igen, és egyébként Mourinho a munkamoráját vetette fel, mint legnagyobb probléma, és ezt ilyen több helyről összecsengett ugye azóta, hogy ő tényleg ott a vége fele már ugye a saját szobrának árnyékában élvezte a dolgokat, és hogy nem biztos, hogy megfelelően állt hozzá mondjuk a munkához, de hát ezt nyilván...
4: Hát meg eltelt egy csomó idő, és
5: igen,
4: jöttek az új dolgok,
5: ezt azért nem túl elegáns megkérdelezni, de valahogy, mintha az jönne le ezekből a régi interjúkból, ahol, vagy friss interjúkból, de amikor a régi időkről beszélnek, és mondjuk az ő időszakáról, és Mourinho is, amikor erről beszélt, ugye azt mondta, hogy valahogy már nem volt elég éhes. A 14-es döntőn persze megnyerte az volt a harmadik bajnokok ligája című a 12 év után, de hatalmasat hibázott a döntőbe. 11-es pontra egy felperült labdára elindult, Godin becsúsztatta, most a 94-ben nem egyenlít a Ramos, akkor, és utána hosszabbításban nem nyer a Real, akkor ugye nem így beszélünk, mert akkor lehet, hogy az az utolsó momentum vele kapcsolatban, hogy elment rajta a BL döntő. Egy nagyon jó Real Madridban volt tényleg, amit Ádi mond, jó szempont, hogy egy olyan meghatározó ember, akiért nem fizettek, egyszerűen felkerült a saját akadémiáról, és aztán 10 évig kirobbanthatatlan volt. De én sem a technikáját, sem a lábbal való játékát nem annyira kedveltem. Belém égett egy gól, amikor a Juventus 2-0 nyert 2008-ban a Bernabeu-ban. Del Piero 2-t rúgott, amikor az egész Bernabeu felállva tapsolt, amikor lecserélték, és ott egy olyan szabadrúgás gólt rúgott neki, hogyha most azt bárhol megmutatod, hát döbbenet, hogy mi hogy állította fel a sorfalat. Tehát, hogy a Del Piero lábfeje legyenesen elrúgta a sorfal mellett, a Casillas a távolabbi sarokba, szóval az egy elképzelhetetlen. Tényleg ez egy 14 éves kisgyerek ma feláll. Tehát nem tudom, mi történt ott, és az
4: Európa... hamar fölkérült a felnőbe, nem tartották meg.
5: Lehet, lehet az, és az Európa bajnoki győzelemnek az éve. Igen, tehát, hogy egyszerűen nem tudom, valahogy ilyen olyan gyermetek hibákat azonosítok mindig, amikor rá gondolok, hogy de hát az eredménysor mellettem van, én mondjuk a 6. helynél feljebb, nem tudom, hát jó. Max lejjebb, ha Schmeichelt tolni szeretnénk.
4: Toljuk a Schmeichelt följebb, és cseréljen a Casillas-szal.
5: Akkor 7-6 egyelőre itt tartunk.
3: Akkor Casillas-be raktátok a 7.
4: Egy anekdóta, csak hogy magamat előhozom egy picit, de csak egy mondatra, hogy Ribak kesztyűbe védett a, emlékszel, a Casillas, és rajta kívül senki nem védett abban, kivétel én abban mutatkoztam a fremé, mert ugye a Ribak stadion volt a boltomban, és adtak ilyen Ribak kesztyűt, de tényleg
5: senki nem hol a listáról?
4: Egyébként gondolkoztam, hogy bedobom így poénba, ő lehetne egy ilyen kulthíró, lokál kulthíró, meg akik egyébként szerintem, de ez egy másik lista lesz, akik nem értek el ennyit klubjukkal, de mondjuk bizonyos időszakokban, mondjuk a bajnokságukban a top 3-ban voltak, mint kapus.
3: Bár most elkanyarodtunk a beszélgetés fő fonalától, de hamarosan visszaterelem a két vendéget a közös listaállításhoz, hiszen Bogdán Ádám és Holzer Ádám állítja össze a 21. század 10 legjobb futballkapusát. Folytatjuk.
7: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió egyetlen rangsoroló műsora, a közös lista. Én Tóth Béla vagyok. A mai vendégek Bogdán Ádám és Holzer Ádám. Ők rangsorolják a 21. század 10 legjobb futballkapusát. Casillas, mert ha onnan indultunk, akkor ő a 7. helyre került, és akkor most Schmeichel ebben a pillanatban a 6. De hát még itt van 5 kapus a listán, és akár még cserélődhet a sorrend. Ádámnál 5. Thibaut Courtois.
4: Nincs nagyon rossz helyem. Én nekem csak egy személyes élmény, hogy volt egy csapattársam, aki a Burnley-be igazolt, Boltonból, és első Premier League meccs a Chelsea ellen volt Burnley-ben. És a kapu mögött ültem, pont a Courtois mögött, amikor Chelsea-be igazolt, és az a Burnley, az, ha valaki volt ott, az egy, tényleg a világ, most nem hallgatják Burnley-ből, de a személy dombja. Tehát a stadion is, a környezet, egy ilyen bányászváros, ilyen...
5: Sondás kedveli ezt.
4: Abszolút, ez a sondás típus, jönnek a beadások, szakad az eső, fú, tehát amit első mesél, aki a spanyol bajnokságból jön, pont, amit nem akarsz, az ez. És képzeljétek el, hogy minden beadást lehúzott. Tehát ő nem öklözte el, mint sokan, amikor először mennek Angliából, fölugrott, lehúzta, kijött a 7 méterre, 8 méterre, lenyugtatta, és az is egy ilyen megdöbbenés volt, hogy azt hitték, na, hogy teszteljük a hülye gyereket, aki jön Spanyolországból, és egyszer lehúzták rá, és ugye bajnokok is lettek abban a szezonban. Mert azóta meg ugye látjuk a Real Madriddal, hogy tulajdonképpen az első szezonját leszámítjuk, ami szerintem egyébként a lábba való játéknak a rákényszerítése volt nála, és az, hogy ő megtanulja azon a szinten, hogy valójában miről szól ez a lábba való játék, amiatt egy csomó hiba becsúszott neki kézben is, de onnantól kezdve viszont tehát a bajnokságok, a BL győzelmek, azt lényegében nem azt mondom, hogy csak neki, nyilván nem, de hogy nélküle a Real nem érte volna ezt az utóbbi időben, amit elért, az biztos.
5: Hát a két döntő az szerintem ékes példája. Tehát a Liverpool elleni döntő az valami elképesztő. Tehát Klopp mondta most ebben a hossz interjúban, hogy 3 BL döntőt játszott, és azt nyerték meg, amin a legrosszabb volt. Tehát ugye a két legjobb döntőt, amin jól játszott a csapat, azt elvesztette.
4: Nem. Hát vagy most egyébként egy héttel ezelőtt ugye
3: a Liverpool ellen. De még a Dortmund elleni döntő is 2024-ben.
5: Én szerintem létezik olyan, hogy egy kapus úgy tesz valami nagyon nagy dolgot, hogy nem is ér labdához, és ezt mondjuk tekinthető védésnek. Ebben az esetben talán nem, de szerintem sok mindenki előtt van a 20. perc körül ezen a Dortmund elleni döntő, amikor kiugratták Adeyemit, elhúzta mellette, és olyan szinten követte ez a nagy ember, lábon ment utána, hogy mire Adeyemi megtalálta azt a szöget, hogy lő, már Carvajal volt a gólban, és levette a paszt. Tehát, hogy nem ért labdához, de abban a helyzetben, amit tudsz kapusként csinálni, hogy rákényszeríted arra a csatárt, hogy addig húzza kifele a labdát, míg valaki beér a vonalra, vagy egy nagyon-nagyon nehéz szögből kell lőni, ő, anélkül, hogy labdához ért volna, megtette ezt, és még ott volt egy nagyon nagy védés adon a meccsen az elején, és aztán ugye vége, hát nem tudom, 70. körül rúgta Carvajal az első, tehát hogy...
3: És úgy lett 2-0.
5: Vagy Vini rúgta
3: az első? Volt.
5: Vagy Carvajal volt a fejese. Igen, de hogy az is sokáig, és ott is, hát a Liverpool elleni döntő, az meg 9 védés, vagy valami ilyesmi volt. Úgyhogy hát lehet az 5, igen, ez...
4: Nagy ember, viszonyatosan gyorsan leér, szerintem ő ehhez a mérethez forradalmasította azt a fajta forradalmas, vagy nem tudom, iszonyatosan jól használja azt a technikát igazából, hogy a tulajdonképpen az ellenkező oldali lábával tol és ér le, tulajdonképpen lép, valamikor sokszor lépés nélkül, ugye mindig ezt hallottuk, hogy lépni kell, meg nem tudom, ő jó pozíciót vesz föl, és brutálisan gyorsan tud leérni, és nagyjából mindent elér, de ehhez kell az, hogy jó helyen álljon. Én szerintem ő ott van tudásra, eredményre, az 5. hely az most azt beszéltük, ugye? Azt szerintem az rendben van. Az korrekt, én most is meg kellene gondolkozom, hogy mint Egyébként maradjunk a tudásnál egyelőre, okay. És az ilyen kult hatások, meg ezeket majd még lehet, hogy följebb lehetünk.
3: Courtois még csak 33 éves, tehát a lista egyik legfiatalabbja, és ő még azért olyan klubnál van, ahol növelheti azért a sikerlistát tekintve, igen, Schmeichelnek már legfeljebb Kasper, de hát azt nem számítjuk bele, tehát egyelőre most Courtois az ötödik. Ez azt jelenti, hogy jön a negyedik pozícióban, megint csak Holzer Ádám listájából kiindulva, Petriče.
4: Ugye nekem is ott van a negyediken, azt hiszem nem, vagy harmadikra tettem talán, de nekem inkább csak
3: szerintem negyedikre.
4: Válogatott teljesítményt azt nagyjából ki lehet venni, mert a csehek nem voltak olyan szinten, hogy sőt, hát még én játszottam ugye ellene, úgyhogy megvertük őket Prágában. A Gyurcsó Ádám rúgta a gólt, aztán utolsó.
3: Barátságos meccsen.
5: Akkor ennyi közös van csehek meg köztem, mert Gyurcsó Ádi nekem is rúgott. Puskás szívében magsomoltam, úgyhogy akkor ezt nem tudtam, de akkor ez igen. Így. Az a gól felértékelődik, már nem vagyok tőle vidám, de így egyre jobb.
4: Igen, és igazából itt a Premier League-be való teljesítmény az, ami egészen elképesztő, és főleg a clean sheet-eknek a száma persze amellett, hogy nyilván ez fakadt abból, hogy milyen kapus volt.
3: Neki elég volt 180 Premier League meccs ahhoz, hogy elérjen 100 mérkőzést, amikor nem kapott gólt.
4: 2004-es szezont, mert az, ami egészen elképesztő, hogy összesen kaptak 15 gólt.
5: 15-öt kaptak. Hát
4: B1 győztes Chelsea-ben van 494 meccse, 5-szörös FA Kupa győztes, 4-szeres angol bajnok. Megérdemli ott lenne a listán. Én azt gondolom, hogy önmagában, ha csak ezt az eredményességet nézzük, de azon gondolkozom, hogy például, ha most az angol bajnokságra szűkítjük ezt az egészet, szerintetek a Schmeichelnek a hatása, amellett, hogy a Schmeichel rengeteg bajnokságot nyert, meg nyert ő is BL-t, ugyanúgy, mint a cseh ugye egyet, nem volt ennyi clean sheet, nem tud elé kerülni a cseh elé, és nyert egy Európa bajnokságot a dánokkal.
3: Petričével kapcsolatban még mindenképpen beszélünk arról, hogy ő a pályafutása jelentős részét fejvédőben védte végig, mert hogy 2006-ban egy Reading elleni mérkőzés

0: ájultam meg utána nem is talán tudtam kijönni belőle, azt hittem, hogy már meg vagyok, aztán újra edzés után megint, ez volt a hibernénes időszakban, és talán nem is játszottam a második fél évben. Na, de ez az én rész, hogy azt akarom mondani, hogy el sem tudom képzelni igazán, amikor egy olyan van, hogy te betörik a koponyád, sötét szobába vagy szerintem ott nála legalább 2 hétig, vagy még...
1: Még én is egy hétig voltam, már én sem elájultam, meg nekem is hasonló volt, de nekem se tört be meg semmi. Ja. Én is térdel ütköztem, csak én kivetődtem, elöklöztem is oldalról, hogy ment volna tovább a halántékomat térdel. Ja.
0: Na, de ő egyébként... Pont most láttam vele valami interjút, hogy mennyi energiát fordított abba, hogy ezek a kognitív fejlesztések, vagy fejlődések, hogy hogyan a döntéshozatalat, hogyan segítsék bizonyos dolgok, hogy ezek a, szerintem ezért kezdett el talán dobolni is, ugye iszonyatosan jól dobol, labdadobálások, hogy
1: közben jégkorong kapus is lett, ugye?
0: Ott is van egy kis csavar, de a lényeg az, hogy szerintem iszonyatosan intelligens, és nagyon sokat tett azért, hogy vissza tudjon jönni, és egyébként is, és még fejlessze is az agyát, vagy a kognitív döntéseket.
2: És Bogdán Ádám felvetette már a Cseh Schmeichel helycserét, azzal mi legyen?
1: Szerintem még Van der Sar jön, és igen. Nem tudom, hogy akkor ezt a hármost rakjuk majd sorrendbe, mert szerintem ezt a három embert, ha már Cseh és Schmeichel esetét együtt kezeljük, akkor szerintem behozhatjuk.
2: Akkor menjünk át Van der Sarra. Holzer Ádámnál, ő a harmadik.
1: Amúgy is, igen, ő a harmadik.
0: A harmadik előrébb van, mint a két úriember. Ugye BL győztes az Ajax-a.
1: A Manchester-en. Ezen kívül elveszített három döntőt. Egyet az Ajax-szal, kettőt a Manchester-rel. Tehát 5 BL döntőn lépett pályára. És na, az ő BL statisztikája, ami komoly. 98 BL meccsen 51 kapott gól nélküli. 52%-os, ugye ez a valaha volt legjobb kapott gól nélküli mutató a
2: na BL. De milyen védelem több, volt.
1: Persze, mindig a BL nyilván. Kapus soha nem nyilván, mindig. De a potyánál, de milyen védők hagyták lőni a csatárt? Ugye? És ugye 79 gólt kapott csak, ami 0,81% gól per meccs, ez meg ugye a második legjobb Dida mögött, tehát hogy két mutató, két nagyon-nagyon meghatározó mutatóban, egyikben első, másikban második, és szerintem a lábbal való játék, hogy fejleszthető, azt szerintem ő lesz rá mindig is az örök példa.
0: Abban a korszakban, amikor abszolút nem volt elvárás, sőt még úgy nőttek fel, hogy megfogadták a
2: 70-es születésű.
1: Igen, azt mondom, hogy ő úgy nőtt fel, hogy megfogadta a hazadást.
2: Egyébként Schmeichel is, tehát igen, az a 92-es EB döntő.
1: De a kettőjük lábbal való játékát szerintem zongorázni lehet a különbséget Van der Sar javára. És az, hogy Van der Sar 35 évesen került a Manchesterbe 2005-ben a Fulhamtől. Van der Sarnek van egy 1311 perces kapott gól nélküli 2008, sorozata.
2: 2009-es
1: ugye a Premier League-ben, ami a Premier League-ben a leghosszabb, megdöntött. A mai feje felfoghatatlan. Tehát és ez nem volt olyan rég. 2008-9 környékén se volt olyan rossz a Premier League, meg a foci, főleg a kiegyenlítettségét nézzük, a versenyképességét, úgyhogy én Van der Sart, ha a válogatottban nem kerülik el a nagy sikerek, akkor én valaha volt legjobbnak is talán merném mondani.
2: Van der Sar, ennél a duónál jobb-e? Tehát Csehnél és Schmeichelnél jobb-e? Mert igazából az fogja az ő helyezését eldönteni.
0: Én azt gondolom, hogy nincs akkora hatása a Manchesterre, mint Schmeichelnek. Óriási hatása van, tehát szerintem az a faj, annak, hogy BL-t nyertek, hogy bajnokságot nyertek, hogy nyugalmat adott, hogy kapus volt újra a kapuban, a szónak ennek a szintjének az értelmében, tehát pont a Carroll utáni időszak, a Barthez, az amerikai Howard időszak utáni megnyugvás. Mondhatni, rendeződés, visszarendeződés.
1: Ő volt az Allison a United-ben?
0: Igen. Aki... Tehát ő volt az, aki meghozta azt a kapcsolatot. Hogy
1: na jó, de mindezt 35 évesen hozta meg úgy, hogy...
0: Fulhamből. Igazolták.
1: Ahol nem volt elvárás, hogy jól passzoljál, meg lábbal megoldjál minden, meg kilőbből minden, mindenhova. És hogy szinte varázsüt. Hát jó, a holland nevelésben biztos, hogy valahol nagyon mélyen ott volt az, hogy ő azért lábbal nem annyira ügyetlen. 19 és 35 éves kora között a pályafutása 16 évében nem nagyon, főleg a bal lábát, azt max a villamosra használt, amikor fellépett, és ehhez képest lett a Manchesterben.
0: Láttam olyat, hogy bal dropból rúgott ki, tehát hogy kirúgás dropból,
1: és én ezt mondom, hogy szerintem Manchesterre gyakorolt hatása lehet, hogy nem akkora, mint Schmeichelé. De így itt Ádi említett, és szerintem az, hogy az induló Premier League rögtön egy ilyen kapust leakaszt magának, hogy aki úgy aztán a szimbólumává válik ennek az egésznek, az lehet, hogy hatásban soha nem fogjuk azt érezni, mint aki 15 évvel később már egy ekkora brandbe belecsapódott,

0: csöppen, nem tud ekkora hatása lenni egy akkora klubra, ami már akkor rég felfutó ágban volt, már túl volt a 99-es triplázáson, tehát Schmeichel...
1: Akkor ebből kiindulva, hogyha nincsen Schmeichel, akkor nincsen Van der Sar sem. Picit kisarkosítva.
0: Elképzelhető, igen, de hogy pont ezért Van der Sarral szemben nem lehet az elvárás, hogy pont ugyanolyan hatása legyen, akár az angol labdarúgásra, vagy Manchesterre, hiszen ő egy top csapatban lett kapus, és ott már azért Schmeichelnél jóval nagyobbat kellett volna alkotni, és mondom, 35 évesen került oda, tehát ideje sem lett volna, hogy Schmeicheli magasságba emelkedjen házon belül, de ha csak azt nézzük, hogy ránk kapusokra milyen hatással volt az ő lábbal való játéka, és hogy szerintem milyen szemléletet nyitott a kapusposzton, az, hogy 35 évesen is lehet fejlődni, tehát hogy ugye úgy vagy vele, mindenki 20 éves korodig edzel, mint az állat, aztán egyszer csak elérsz egy szinten tartasz, aztán beletörődsz abba, hogy mész lefelé, és hogy egyszerűen jönnek a fiatalok, és már valamit jobban védik az itszert, jobbak lábbal, bátrabban jönnek ki, te 36 évesen már lehet, hogy óvatosabban mész ki egy edzésen, azok belevetődnek mindenbe még 20 évesen, és hogy ez az élet törvényszerűsége, és hogy engem Van der Sar, vagy ő nyitotta fel a szememet, hogy ennyi idősen is lehet fejlődni. Tehát hogy az, hogy 35 évesen azt mondják, hogy innentől akkor lábbal való játék az egy kritérium, és te megoldod, azzal azt bizonyította, hogy én nem kereshetek 20 évesen kifogásokat valamire, hát ő ott van 35 évesen, és megcsinálja. Szóval, hogy szerintem ez a fajta hatása viszont ez túlmutat a Manchester meg a Premier League, ez egy globálisabb hatás az, hogy az egész kapustársadalomnak egy inspiráció, hogy igenis bármikor fogékonynak kell lenni a munkára meg az ötletre. Én ezért, én vele szemben elfogult vagyok, ezt bevallom, de ez nem Juventushoz, meg ez milyen fajta elfogultság, szerintem ő olyan korban a focinak, mármint az ő korát tekintve, amikor már nem kellett volna, hogy az legyen.
2: Én szerintem a Schmeichelnek a Manchester Unitedre való és az egész korszakra való hatás az nagyobb, mint a Van der Sarnak. De én azt gondolom, én a Schmeichelt mindenképpen ez a hármas elé teszem abszolút.
0: Mint a hármasból a legelőre.
2: Igen, igen, de a hatás miatt, és nem feltétlenül a...
0: Hát akkor Schmeichel nagyon magasan van, mert akkor cseh negyedik, ezt akkor megkérdőjelezzük. De akkor így Kurta ötödik helye valid, vagy akkor hogy csináljuk? Mert Van der Sar harmadik, de nem lehet harmadik, annak lejjebb kell csúsznia, hogyha Schmeichelt elé akarjuk rakni.
1: Hát akkor jelen pillanatban Schmeichel a harmadik, Van der Sar a negyedik, Kurtoá az ötödik, és akkor a hatodik helyre csúszik cseh.
0: És hetedik
1: meg Casillas. Courtois meg cseh között tudtok cserélni. Hetedik Casillas, azt most már nem bolygassuk.
0: Az már fix, az beállt?
2: Jó, ki a második?
1: Neuer és Buffon maradt. Tehát igazából ebből jó, kell majd eldönteni az elsőt.
0: Most, vagy hát,
2: figyelj, én elmondom az elsőt, az én elsőmet. Tudásra, hatásra, én szerintem Buffon. Szerintem a kapustársadalomnak a 80% hogy egyetért abban, hogyha kapusságot nézzük, akkor Buffon az, aki az első helyet elfoglalja szerintem ebből a sorrendből.
0: Nálam is, én is Buffont írtam. De én azt hittem, hogy ebben benne van az, hogy én tehát
2: olasz.
0: Rajta nőttem fel 2001-ben, amikor a legnagyobb Juventusos éveim voltak.
2: Leigazolják. Én nem vagyok Juventusos, de az, hogy a Van der Sarra hozzák rá 56 millió euróért, vagy valami ilyesmiért igazolták akkor. Igen. 2000-ben.
1: Igen. Nagyon durva
0: összeget. Hát az a mai napig szerintem az egyik legdrágább kapus transfer.
2: Igen, lehet, hogy vizsgálták azóta, de...
0: Előteremtették rá valahogy.
1: 53 millió euró volt, ugye a Pármából, 2001-ben.
0: 2001-ben, na de hát az egy inflálódott állapot, nézzük, akkor az ma mennyit.
1: És akkor meg olasz lira volt, tehát még csak nem is euró.
0: Igen, lira volt, az még lirába ment az a biznisz.
2: Baj vagyok a Bundesligában, mert nem vagyok nagy bundesligás. Nekem az angol, Angliában megforduló, és ott kimagasló kapusok nekem mindig magasabban vannak, viszont a Neuernek
1: Buffon
2: a...
1: sem fordult meg
2: tudom,
1: Angliában.
2: Tudom, a Buffon az egy unicorn is, vagy nem tudom, egy maverick, vagy nem tudom, mi a jó szó arra. Tehát az más, ott a kapus technika.
1: Úgyhogy intézmény, fogalmazom
2: ki. De ott a szakma, tehát ott a beleállások, amilyen pozíciókat fog, ott nincsen, nem is nagyon van rossz, nem emlékszem, hogy ott lett volna a rossz mozdulat, vagy rossz pozíciófogás, vagy bármi, amiből kellett volna valamit, de aztán biztos volt, csak ő
0: nagyon annak... kevés, nagyon, de tényleg.
2: Tehát ő tényleg az olasz kapusságnak a csúcsa. Az ő egy Maserati, vagy nem? Vagy
0: én azt gondolom, hogy az egész egyetemes labdarúgásnál, szóval, hogy az Ádi egy szempontot, vagy ez egy szakmai szempont, tényleg az, hogy a helyezkedéstől kezdve, hogy hova pattantak ki róla a labdák. Tehát elég csak azt megnézni, hogy hány olyan, most említették Kánt. Kánt fölköhögte azt a 2002-t, Buffonnál elképzelhetetlen. Tehát ha ki is jött róla, az olyan messze pattant, az olyan szög, tehát hogy még a róla kipattanó labdát is valahogy irányította. Volt még egy utolsó pillanatban, volt egy olyan lélek jelenléte mindig, hogy azt meg kell, hogy ússza. És ugye neki is azért 1000 perc fölötti kapott gól neki a szériába, legtöbb szériá meccs.
1: Na de akkor most itt megpróbálok kekeckenni. Egyetlen hiányzó cím azért van. Igen.
0: Hát jó,
1: azt tudjuk,
2: de... Hát, mert nem kellett volna Juventusban.
0: Igen, 3 elveszített döntő, de...
1: Nem főleg neki az a 2003-os az nagyon fájott, abból nagyon nehezen állt föl, hogy ott hiába védett 2-t a 11-es párbajban, mégis kikaptak.
2: És hát jó, azért 2006-ban gyorsan nyert.
0: Igen, hamar túltatta magát. És azért játszott egy EB döntőt is, amit a legjobb spanyol válogatott ellen, ugye az, az a 4-0, igen, de az utolsó 10 percben volt 2 gól.
2: Szerintem, hogyha egy tenisz példát hozunk egyébként, akkor lehet a Federerrel.
0: Ő a Federer.
2: Tehát, hogy igen, a mozgás kultúra.
0: Na igen, pont azért mondtam, hogy a Federert meg lehet nevezni valóban a legjobb teniszezőnek, mert az, amit tehát a statisztika már, amit az ember érzetre kapott meg, amit a szemteszten átment. Federer mindig átment a szemteszten. Uh-huh. Ott nem bántotta soha semmi az ember szemét. Buffon ugyanezt szerintem, hogy ott nem érezte, az főleg egy kapus, aki próbált a szakmai szemmel, próbáltad utánozni. Tehát ő volt az a lehetetlen kategória, és a szerintem, ha most ha itt most az listán szereplő összes kapus, összes topvédését kigyűjtjük, szóval olyan szinten elmozdul az is Buffon élet, tehát olyan emlékezetes, fontos pillanat bemutatott, nagyon nagy bravúrok.
2: Végiesen, könnyedén, jó irányba, de mégse rájátszva. Ferrari, vagy Mazzara, nem tudom, tehát ez az olasz.
0: Rolls-Royce, hát olyan jó az olasz példa, de hát akkor Rolls-Royce az autóknak. Hát nem, van az
2: Big Ford, nem?
0: Egy üttött kopott Ford.
2: Jaj, Istenem. Mi röhögünk itt, nem a
0: angol város. Két ebéd döntő egymás után. Ezt kinevetjük.
1: De egyébként így is, tehát annak a hiányzó BL címnek az ellenére 10-szeres olasz bajnok, francia bajnok is lett a Paris Saint-Germain-nel, olasz kupát 6-szor nyert, 3 bajnokok ligája döntőben szerepelt, és akkor ugye ott van a világbajnoki cím, ami egyáltalán nem elengedhető.
0: És úgy, hogy azon a világbajnokságon 2 gólt kapott Olaszország, az Amerika elleni csoportmeccsen.
1: Milyen védelem volt előtte?
0: Zámbrotta öngól, és a döntőbe Zidánnak a 11-essel felső kapufás Panyenka. Tehát, hogy azon a VB-n tényleg legyőzhetetlen volt Buffa. Szóval az a kis jó, most az a nem ártotta, nem tudom, a Zámbrotta, Cannavaron ezt, a Materazzi, meg ezek a fiúk sem ártottak előtte, de tényleg azon a VB-n ott tényleg olyan kisugárzást láttunk Buffonon, ami szerintem semmelyik másik világbajnoki címig menetelő válogatottnál nem láttunk az adott kapuson.
1: Tehát Buffon első helye az kőbevésett. Akkor most azt magyarázzátok meg, hogy Neuer miért csak a második? Második?
0: Nálam igen, de Ádi ugye ez
2: a... Másodikra tettem, jó. De nem tudom, hogy...
0: Ő nála is második egyébként? Hát akkor...
2: De őt például hajlandó vagyok egy picit lejjebb csavarni.
1: Schmeichel miatt,
2: vagy akár a Van der Sar miatt. A lényeg az, hogy a Neuerre kapcsolatban megint csak az a fajta korszakalkotás, ami új. Tehát jöttek ezek a különböző védések, csillagvédések, igen. A lába való játék, ami...
0: 40-en söpröget.
1: Ami azonnal az eszembe jut, az az Algéria elleni 8-a döntő a 2014-es VB-n, ahol ez, hogy ő ott kvázi söprögető játszott, és az Algír kontrákat akadályozta meg azzal, hogy 40 méteren szerelt be csúszva.
2: És az addig ilyet nem láttunk. Igen. Voltak persze, akik kiebb játszottak, de ez olyan extrém volt, és olyan komfortosan mozgott, hogy nem minden kapus edzőt, tehát a hideg kirázott szerintem, úgyhogy...
0: Meg hát neki szerintem, én azt mondom, hogy neki második hely jár ezen a listán. A világbajnoki cím és a két BL győzelem amellé, hogy tényleg még a játékot is megreformálta. Tehát, hogyha a Van der Sarnál behoztuk szempontnak a hatást, vagy hogy milyen reformot mutatott ugyanis Schmeichelnél, de ők válogatott szinten nem nyertek ilyen trófeákat. Ez szerintem mindenképpen Neuer felé kell, hogy billenjen, és talán hát ugye a pozíciójából adódóan minden idők egyik legszebb élgóját is neki köszönhetjük, amikor a Schalke csukafejes, ugye 40-re kifejelte a labdát, és Stankovic egyből vissza még egy Schalke Interen, úgyhogy Neuer még a mentéseivel is ikonikus gólpasszokat adott
2: az akaratán elfélnek.
0: Kívül, az ellenfélnek akaratán kívül. Én nálam ő a második, és úgy, hogy alapvetően én sem vagyok elájulva, úgy maga az, hogy a Bundesliga, tehát hogy a 90-es évek kálcsója, meg a mai modern Premier League, és a Barca Real által dominált La Liga, ez valahogy úgy, tehát a Bundesliga-nek nincs egyszerűen olyan korszak, amire azt lehet mondani, hogy tehát a mi életünkben. Most nem tudom, hogy a 70-es évek Bayern triplája, a Rummenigge, Sepp Maier, tehát hallottuk aztán, nem tudom, hogy akkor a Bundesliga mit képviselt a világban, vagy hogy akkor az volt a legjobb, de hogy mondjuk a 90-es évek elejétől, amióta mi Ádival rajongunk a fociért, a Bundesliga soha nem volt olyan szereplője a nemzetközi labdarúgásnak, csak a Bayern München. A Dortmund egyszer-egyszer becsúszott, nyertek bajnokot, játszottak döntőt is, nem is egyet. Sőt, Leverkusennek is volt jó időszaka, de ez mondjuk a világbajnoki címből, vagy a bajnokok ligája győzelmekből semmit nem volna, és én 2013-ban, amikor először nyert, igen, 13-ban a Bayern Neuer,
1: a Dortmund ellen.
0: Igen, a Dortmund elleni döntő, akkor én kim voltam Münchenben a negyed döntőn a Juve ellen. A Buffon meg Neuert egyszerre láttam azon a meccsen. Mondjuk ez így most áll össze bennem, hogy láttam két legjobbnak gondolt kapust, láttam egyszer egy időben a pályán, de tényleg az a kisugárzás, meg tehát ott mind a két kapus, az lenyűgöző volt, tehát így őket élőben, és akkor jó, Buffon ott már a csúcson, tehát a csúcson túl volt. Neuer a VB cím.
1: Neuernek az a 2014-es, 2013 BL cím, 2014 világbajnoki cím, az a csúcs.
2: Ez igen, tehát ez a 10 évvel ezelőtti korszak, meg a 10-12 évvel ezelőtti korszak, amikor ott egyszerre összejöttek a BL, VB és az újítások.
1: Megvan akkor az első kettő. Buffon, Neuer, és akkor harmadik, negyedik pozícióba még nem raktunk senkit. Van der Sar, valamint Cseh, és még Schmeichel pozíciója kérdéses. Nem tudom, hogy itt Courtois ötödik helyét kőbe véssük-e, mert Casillas hetedik pozíciója az már biztos, tehát ott ne bolygassuk azt. A harmadiktól a hatodikig kell megtalálni a sorrendet, ez pedig Schmeichel, Cseh, Courtois, valamint Van der Sar.
2: Sok mindenben megegyeztünk itt szerintem, de én harmadikra tenném a Schmeichelt. A hatás miatt, a kisugárzás egybeforva, a Premier League-vel egybeforva, az angol, vagy a Nagy-Britanniának ez a felfelé ívelő pályája a 90-es években, a zenével, Manchesternek a megkoronázva ezzel a triplával, ami egészen a Manchester City menetelésig nem volt látható. Én szerintem olyan hatása van, ami még a Csehnek és a Van der Sarnak sincs. Mondom, hogyha pusztán kapus technikai, meg másokat nézzük, akkor lehet ezzel vitatkozni, de én szeretném őt kérni a harmadik helyre.
0: El tudom fogadni. Mondom, nálam csak azért volt hetedik nyitásnak, mert keveset láttam. Tehát, hogy de ahogy Ádi beszél róla, nem tudom egyszerűen ezt nem elfogadni. Tehát így kell beszélni valakiről, akit szeretsz, aki úgy gondolod, hogy hatott rád is, igen, hogy te is azért álltál ott, te is úgy akartál védeni, tehát ezek fontosak.
2: És a Sir Alex Ferguson azt mondta, hogy a Van der Sarra, hogy Schmeichel óta a legjobb kapusunk.
1: Itt is így legyen? Tehát kövessék egymást? A negyedik a Van der Sar?
2: Ezt meg, hogy az Ádinak ez döntse el a két.
0: Ezt így igen, ezt akkor ezt így kérném én.
1: Na és akkor már csak két pozíció maradt nyitott.
2: Na, jó.
1: Courtois vagy Cseh?
2: Én azért Cseh, mert a Cseh az originál, és a Courtois az új Cseh.
1: Bólogat.
0: Igen, nálam Cseh előrébb volt a listán, ugye nálam negyedik, ötödik volt, most visszacsúsztak 5-6, mert Schmeichelt nem láttam jönni.
1: Courtois ilyen a hátszélen.
2: Jó, ez egy ilyen edzői védelem, tehát itt meg bevallom őszintén, hogy van egy erős, nagyon erős, legmeghatározóbb Buffon szintű.
0: Ja, hát ami nekem szerelem, Buffon, mi biztos, ami nekem Buffon, tehát én 13 éves voltam, de úgy, hogy Buffon, amikor a Juventusba került, ugye előtte én már ami Juve meccset tudtam, néztem, így elcsíptem akarva akaratlanul pár meccset összefoglalott rá Juno Rájdújén, tehát elképesztő, olyan meghatározó volt az is, hogy én őt vártam a Juventusba.
1: Ezt szeretem benne, tehát ez a lényeg, a szubjektivitás, meg a személyes élmények egy ilyen listának. Hetedik Casillas, 8. Dida, 9. Alisson, és akkor a 10. pozíciót azt ott hagytuk egy picit a beszélgetés elején, hogy Lloris vagy Kahn. Nem tudom, hogy itt mennyivel kerültetek közelebb a megoldáshoz.
2: Van már franciák?
1: Még nincs.
2: Akkor legyen egy francia bent, nem? És akár a német, meg ott van a második helyen.
0: Neuer. De szerintem, mivel az én listámon Lloris szerepelt, Kahn meg nem, ezért ha Lloris a 10. és Kahn nincs a listán, akkor megmaradok az eredeti koncepciómnál.
1: Az első beszélgetésünk alkalmával fölhívtam Ádámot, és mondtam, hogy hát a 21. század kapusait kellene összeszedni, de olyat, akit láttatok már játszani, védeni, és hát így Kahn is benne lehet. Kahn? Hát az gond, hogyha ott van a listámon. Tehát...
0: Tényleg ez volt a reakció. De például Oli Kahn is ott lehet. Oli Kahn nagy baj lesz.
1: Na, hát akkor így nagyszerű, megvan a 10-es lista.
3: 10. Hugo Lloris. 9. Alisson. 8. Dida. 7. Iker Casillas. 6. Thibaut Courtois. 5. Petr Cseh, 4. Edwin van der Sar, 3. Péter Schmeichel, 2. Manuel Neuer, 1. Gianluigi Buffon.
1: Bogdán Ádámnak és Holzer Ádámnak köszönöm a részvételt. Ez volt a közös lista a 21. század legjobb futballkapusaival. Várjuk a ti listátokat is az nsr@mtva.hu e-mail címre, írjátok meg nekünk, hogy szerintetek ki a 10 legjobb. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
4: Ez volt a Közös Lista a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Legyerizált zömös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Parizsban!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Megvan!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Tukutukutaka tukututa ta tukututa ta tukututa ta tukututa ta.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első tízbe? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora, a közös lista. Mint mindig, ezúttal is gondos, alapos előkészítés végén két vendéget hívtam játékra, hogy egy kijelölt témában felállítsa a maga rangsorát, de mint a helylakóban itt is csak egy maradhat a tízes listákból, így aztán a meghívottaknak össze kell dugniuk a fejüket és megegyezésre jutni. Az előző epizódban két kiváló futballkapus, Bogdán Ádám és Holzer Ádám állította sorba a 21. század 10 legjobb hálóőrét. Hallgasd meg a beszélgetést a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáján. Most a valaha volt 10 legjobb magyar úszót szedi sorba. Risztov Éva, olimpiai bajnok úszó, a Sportreggel műsorvezetője.
3: Szia! Ja, köszönöm a meghívást!
2: És Vásárhelyi Tamás, az Ennisport kommentátora, hát mondhatjuk azt, hogy az úszás magyar hangja. Szia!
4: Sziasztok, köszönöm szépen a megtisztelő felkonferálást!
2: Számítottatok-e erre a felállásra? Itt azért már a felvétel előtt egy picit belebonyolódtunk abba, beszélgettünk arról, hogy ti személyesen nem ismeritek egymást.
3: Én nem emlékszem, hogy találkoztunk volna, de hogyha igen, akkor elnézést kérek, tehát hogy nem, szerintem mi nem találkoztunk. Őszinte leszek, én nem erre számítottam, mert hogy ugye felhívtál, hogy lesz egy ilyen beszélgetés, és akkor ketten meg kell beszélni, hogy szerintünk ki a top 10 úszó, és hát mondom, biztos behívsz egy úszót, és akkor vagy egy edzőt, vagy valahogy összeteszünk, de azt nem gondoltam volna, hogy egy szakkommentátorral fogjuk átbeszélni, ami szerintem nagyon jó ötlet.
4: Nekem is totális meglepetés. Én tegnap írtam neked két nevet, hogy kire tippelek, de nem...
3: És ki volt az?
4: Nem trafáltam bele, nem tudom, hogy illendő elárulni, hogy kire gondoltam. Én Csurka Gergőre vagy Göbölyös Gáborra gondoltam, hogy a Göbi az MT-nek a szakújságírója. Csurka Gergőt pedig szerintem sokan ismerik az úszószövetségnek a... Hát, sajtós minden esemek, hát a vízilabdában is az elmúlt 20-25 évben benne volt, tehát teljesen képben van úszás és vízes sportok vonatkozásában.
2: Csak az a baj, hogy ők nagyjából ugyanabban a szemszögből nézik a sportot,
4: mint te,
2: és itt azért két teljesen más nézőpont találkozik, úgyhogy talán ezért egy izgalmas páros ez, hogy egy volt úszó, aki átélte azt, hogy mi is egy úszónak a feladata, milyen olimpiai dobogón állni, na meg egy olyan kommentátor, újságíró, aki meg egy teljesen más szemszög figyeli a sportot, úgyhogy szerintem ezért izgalmas ez a páros, aztán majd kiderül, hogy mennyire tudtok együttműködni. Mind a kettőtök listáját ismerem már. Ti egymás listáját nem, az most fog kiderülni. Így előzetesen mit tippeltek, hogy hány azonosság van a két listán?
3: 5.
4: 7 vagy 8.
2: 6. Ami szerintem egy jó arány.
3: Jó, azért nagyon mellélőni nem lehetett.
2: Nem?
3: Szerintem nem.
2: Megvan az a 6 úszó, aki, vagy 5 úszó, aki fixen ott van minden listán?
4: Én bevallom, tegnap több kérdéskörben, több megfogalmazásban a Google-t, az AI-t, a mesterséges intelligenciát is megkérdeztem arról, hogy a magyar úszásban ki a 10 legjobb. Attól függ, hogy milyen jelzőt használtam, különböző listák jöttek ki, de nagyjából volt 5-6 név, ami minden listában, minden lekérdezésben benne volt. Szerintem itt is körülbelül az lesz az átfedés. Én nagyjából abban biztos voltam, hogy az első 3 név az szerintem ugyanaz lesz. Lehet, hogy más sorrendben, de szerintem az ugyanaz.
3: Nem
2: ugyanaz a 3 név.
3: Kettő ugyanaz, de szerintem alapvetően az úszók listájánál legyünk tisztában, az első kettő nem kérdés. Ha a kérdés valakinek, akkor valószínűleg nem ugyanazt a műsort néztük az elmúlt időszakban. Onnantól szerintem vannak kérdőjelek, több okból kifolyólag, mert én több esetben érzelmi alapon közelítettem meg.
2: Másrészt, ez majd látszik a listából.
3: Igen, mert ha most szakmai alapra helyezzük, a szakmai alapot bárki meg tudja csinálni. Tehát így van, AI-t megkérdezett, kinek van a legtöbb érme, kinek van a legtöbb aranya, csinál egy rangsorolást. Viszont, hogy kinek van a legtöbb érme, kinek van a legtöbb aranya, csinál egy rangsorolást. Viszont, hogyha mögé nézünk az embernek, hogy mondjuk kinek mi az érték, akkor eltörpül néha az eredmény az értékek mögött. Tehát, hogy...
2: Az a legérdekesebb rész a szubjektivitás, a személyes élmények, az érzések, akár a szimpátia, mert itt jön akár adott esetben a számításba ez is a szimpátia, ami szerintem az egészet az izgalmassá teszi, hogy nem csak az eredményeket nézitek. Na de hogy milyen szempontokat vettetek figyelembe, az majd szépen kiderül folyamatosan. Szerintem fogjunk úgy neki, hogy a 8 eltérést azt megbeszéljük, mert hogy ez a 6 azonosság az nagyjából kijelöli az első 6 helyezettet szerintem, aztán majd a rangsorban úgy is lesz változás, de hogy a 8 eltérés kapcsán ugye azt a 4 további úszót kellene meghatározni, aki még közös nevező. Ami Évi listáján szerepel, de a Tamásén nem, Székely Éva, Cene Attila, Vladár Sándor és Rososzki Kristóf, és ami Tominál szerepel, de nálad nem, Hargitai András, Halmai Zoltán, Milák Kristóf és Risztó Éva.
3: Hát jó, utóbbiről elég sokat tudnék mesélni nektek.
2: Nálad nem vetődött föl, hogy az első 10-ben ott legyél?
3: Hát nem, mert nagyképűnek tűnne.
2: Csak ezért?
3: Nem, hát egyébként, mikor jöttem ide, és a kollégáimmal beszéltem, és mondtam, hogy erről szól a műsor, akkor azt mondták, hogy tegyem be magad második helyre. És mondtam, hogy miért. Mondták, hogy ha már ide jössz, akkor csinálj műsort, és tedd magadat oda. Én nem teszem magamat semmilyen listára, én nem szeretném azt mondani, de ha belegondolunk, biztos, hogy felférnék, mert hogyha az egy aranyokat nézzük, és az egy aranyból indulunk ki, mert nem biztos, hogy mindenkinek bár lehet találni, meg akkor bronzére, meg tehát én nem tudom, az én listám nem feltétlenül csak az eredményesség kérdése, mert én abszolút érzelmi alapon is tettem bele embert. Ha eredményesség alapján kellene, akkor mindkettőnk listája ugyanolyan lenne.
2: Na Tomi, te miért tetted föl Évit?
4: Igen, nehéz az a megfogalmazás, amit mondtad, hogy a 10 legjobb magyar úszó, hogy a legjobb alatt mit értünk? Legjobb alatt értjük azt, hogy legeredményesebb, legsikeresebb, leghosszabb pályafutása volt, legnehezebb úton jutott föl a csúcsra, tehát sokféle megközelítés lett, legtehetségesebb volt, legtöbb munkát fektette bele, tehát nagyjából nekem ezek cikáztak a fejemben, amikor ebben a kérdésben próbáltam dönteni. Megpróbáltam egy picit, ha már itt ugye Halmai Zoltán neve elhangzott, valamelyest olyan történelmi távlatba is helyezni, hogy ne csak feltétlenül azokat vegyük alapul, akiket láttunk, vagy akik a közelmúlt úszósztárjai, de így is nehéz volt azért. Nálam egy olyan 14-15 névnél volt körülbelül az a küszöb, amiről aztán le kellett húzogatnom, és így ilyen kiki meccsek mentek. Egyébként még Rózsa Norbert volt nálam, aki szintén még
3: ez nagyon... Ezért sok mindenki lemaradt a listáról, azért legyünk őszintén.
4: Igen, kegyetlen ez a szabály, tehát hogy csak 10-et lehet választani, viszont a magyar úszósportnak az érdeme szerintem, hogy egyáltalán ebben a sorozatban fölvetődik az, hogy az úszás is téma legyen, és itt a 10 legjobb úszót keressük, úgyhogy ez mindenképpen a sportágnak az eredményesség, és kigyűjtöttem 23 olimpiai bajnok van egyébként úszásban, mármint 23 fő, és mellette 4 olyan versenyző, aki nem lett olimpiai bajnok, de világbajnoki címet gyűjtött. Tehát itt finoman szóval is mondjuk egy minimum 27 fős bázisról beszélünk.
2: És mindkettőtök listáján van olyan versenyző, aki nem olimpiai bajnok, de világbajnok, több érme van az olimpiákról, és hogy kik maradtak le olimpiai bajnokként mindkettőtök listájáról, néhány név: Kovács Ágnes, Hajós Alfréd, Szőke Katalin, Szabó József, Gyenge Valéria. Itt azért
4: mit elég fogunk majd kapni ezért, nem?
2: Csík Ferenc.
3: Majd vállalom a felelősséget.
4: Évi elviszi a balhét.
3: Elviszem.
4: Szerintem először egyezünk meg abban, hogy Évi legyen a rangsorban, vagy nem. Én föltettem 7. helyre. Uh-huh. Pont a...
3: Tehát nem dobogós.
4: Már rosszul indított,
3: nem?
4: Én pont a sztorik miatt, tehát szerintem egy átlag sportkedvelő számára az nagyon fontos, hogy ki milyen háttérrel, milyen történettel rendelkezik. Tehát rengeteg olimpiai bajnok van, mégis sokszor azokról emlékezünk, akinek valamilyen különleges útja, különleges pályája van a csúcs felé vezető úton, és én Évát ilyen szempontból egy külön ilyen példaképnek tartom, hiszen megéltem azt, amikor neked volt egy nagyon sikeres medencés úszós időszakod volt, amikor ez a motocross, meg minden egyéb visszavonulással, és utána jött egy ilyen kvázi második virágzás, úgyhogy nekem ez mindig egy ilyen nagy történet, amikor valaki egy úton megpróbál a csúcsra följutni, mondjuk a Mount Everestre, ott nem sikerül, és aztán talál egy másik utat, amikor meg tényleg sikerül, úgyhogy önmagában már ez a

0: sztori is szerintem megéri azt, hogy a te pályafutásod az ilyen mintaként szolgáljon.
1: Legyen az, hogy ebben az esetben a Béla dönt. Egyrészt azért nem hát, jó így, mert azért nem jó így, mert rendszeres, hogy ül itt olyan, akit bele kell tenni.
2: De ne, ezért izgalmas. Tehát...
1: Jó, hát nézd, akkor tegyük bele. Tehát nem leszek magam ellen.
2: Én figyelj, csak olimpiai bajnok vagy, van világbajnokságról 3 érmed, mindegyik ezüst, 2003 Barcelona.
1: De értem, és teljesen elfogadom, és nyilván én saját életemet élem, és saját magamat azért tudom hova helyezni. Nem gondolom, hogy... Hogy mondjam, tudom, hogy arról beszélünk, hogy ki a 10 legjobb magyar úszó, de... Én azt is nézem, hogy ki az a 10 ember, akire érdemes felnézni. Uh-huh. Ki az a 10 ember, akit érdemes követni. Ha
2: rád?
1: Azt gondolom, egyébként szerintem, és nem minden szerénységtől eltekintve, te is tudod, itt dolgozom, nap mint nap bejövök. Alapvetően sok panaszt nem lehet rám mondani. Szerintem semmit. Nagyon jól csinálom a munkámat, de viccet félretéve, tehát, hogy én próbálom a civil életben is megállni a helyemet, próbálok értékes dolgokat teremteni, és szerintem az is nagyon fontos, egy bajnoknál, hogy tudja a bajnoki attitűdöt tovább vinni, és segíteni másokon, és szerintem ez nagyon fontos. És én így is néztem ezt a listát, úgyhogy ha legyek, akkor legyek benne, ez nyilván nem az én döntésem, ha nem, azt is elfogadom, mert szerintem akár egy Milák Kristóf is elém kerülhetne, vagy éppen Széke Éva néni, mert lehet azt mondani, hogy nagy példa vagyok a gyerekek számára, talán majd, hogyha még idősebb leszek, vagy éppen már nem leszek az élők sorába, akkor maga a történetem értékes lesz, hogy van egy kislány vidékről, aki megálmodja, hogy olimpiai bajnok lesz, és háromszor körbeúszva a földet 27 évesen, eléri a célját, és hogy nagyjából, ha valamit nem fognak róla mondani, hogy szépen úszott, és hogy és a legtehetségesebb, és a legnagyobb adottságokkal rendelkezett, és genetikailag az úszását teremtett, tehát ezek a szavak nem fognak vele bárkivel szembe jönni egy olyan 100 év múlva. De az, hogy a kitartás szorgalom bennem volt, ez nem kérdés.
0: Érdekes, amit mondasz egyébként, mert én ezt fontosnak tartom, hogy példaképként a mai világban nagyjából azok tudnak funkcionálni, akik valamilyen szempontból szerepelnek is. Tehát nekem szívfájdalmam volt éveken, évtizedeken keresztül Darnyi Tamás, a Legerszegi Krisztinával egyszerűen nem találkoztunk semmilyen fronton, úgyhogy külön öröm, hogy legalább az úszó nemzet program keretein belül ők visszacsatlakoztak kicsit a vérkeringésbe. Tehát hiába vannak egy hihetetlen magas polcon a magyar sportban, a magyar úszó sportban, egészen egyszerűen a hétköznapokban ők nem voltak jelen, tehát nem voltak egy olyan példa képként állíthatóak, ami mondjuk például mondjuk Kósubert, vagy Gyurta Dani, vagy éppen te vagy Éva.
1: Igen, de hát a Kósubertet még azért ne tegyük ide, mert szerintem még annyira fiatal, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz vele. Mármint az eredményét szeretném tekinteni, most arról beszéltünk, hogy ők nem szerepeltek. Egyrészt megértem, erről nagyon komoly vitáim vannak, akár itt a rádióban is, hogy ők miért nem. De ha példaképként kell nézni, akkor mindkettő ember a civil életben egy teljesen tisztességes, normális életet élnek, abban boldogok, megtalálták saját magukat, és ők azt szeretik. Viszont valahogy azt várjuk el tőlük, hogy ők jöjjenek, és erről beszéljenek, de hogy gondoljunk bele, hogy 20-valahány évvel, 25-6 évvel ezelőtt nyert utoljára Egerszegi Krisztinát. Szóval 26 évvel ezelőtt mi történt veled? Nehezen tudnád elmondani, hát, de ha megnézzük, hogy Darnyi Tamásnak úszóiskolája van 30 éve. 30 éve működtet egy olyan úszóiskolát.
2: Tehát akkor te elég nagy mértékben vetted figyelembe a civil életet is, a visszavonulás
1: hogy megmaradtak-e,
2: után.
1: Megmaradtak-e, és tudták-e tovább vinni azt, amik ők, és az, hogy a Tamás egyébként minden nap megtalálható például az úszodákban, hát ennél nagyobb példa nincs. Nem egy étteremben, nem egy kávézóban ül, hanem abban a létesítményben, ahol ő egyébként felkészült és elérte a sikereit.
2: Darnyi Tamásról és Egerszegi Krisztináról beszélünk majd még. Most térjünk vissza akkor a kiinduló pontra, és ha már...
0: Akkor az első pár arcot megnyertem, vehetjük úgy, nem?
2: Ha már a nyilvánosság előtti szereplés szóba került, akkor szerintem itt azt gondolom, hogy kössünk át Milák Kristófra. Egy aktív versenyző, és hasonló azért a személyisége Darnyi Tamáséhoz, vagy Egerszegi Krisztináéhoz, hogy ő sem szereti a rivalda fényt, nem szívesen éli az életét a média zajban. Ő viszont az eredményeit figyelembe véve nálad, Tomi, ott van a listán, Évinél kimaradt a 10-ből.
0: Nem feltétlenül csak az eredményei miatt, hogyha itt a legjobb úszót nézzük, akkor azt gondolom, hogyha ha pusztán, amit én látok, nyilván nem úszóként, úszó szakmailag, tehát hogy az a csomag, ami nála van, szerintem az nála egy olyan aduász, vagy olyan flös, ami a kezében van, amivel mindenképpen a 10-es listán kell szerepelnie. Az más kérdés, hogy ezzel a tehetséggel, ezzel az adottsággal ő mire megy és mihez kezd. Tehát ez nyilván egy másik témakör, de ha mint úszót, mint sport tehetséget nézzük, akkor nálam a 10-es listán ott van.
1: Hát nyilván, hogyha azt nézzük, akkor behelyettesíthetjük abból a 4-esből, ugye, akit nem érint, mondjuk Rasovszky Kristófot. És hogyha én őket, kettőket egymással szembe állítom, akkor szerintem most egy hallgató se kérdezi meg, hogy melyikre szavazok. Egyrészt Rasovszky Kristóf mindent megnyert, amit meg lehet ebben a sportágban, tehát nincs több, nem lehet többször, majd a következő 4 év múlva fogja újra tudni megnyerni valamit, amit kell. Én, hogyha őket állítanám egymással szembe, így a korszakokat, mert ugye itt azért van egy Hargitai, ugye azt hiszem meg még volt a
2: Halmai.
1: Halmait, most a Halmait a Székely Évanénivel összehasonlítjuk körülbelül, tehát én így korban próbálnám összetenni. Akkor én azért nem szavaznék a Milák Kristófra, mert én nem tartom őt nagy úszónak, mert azért legyünk őszinték, nekem kell elszámolni majd a bajnoktársaimmal, hogy miért nem tettem fel őket, nem nektek. Én Rasovszky Kristóf mellett
0: tudom. Nem fognak meghívni az olimpiai bajnokok estjére, úgyhogy ott neked kell majd ezt kidomálni.
1: Nem, és ráadásul jövő héten lesz, úgyhogy remélem ez nem megy le addig a adásba. Nyilván óriási eredmény, amit a Milák Kristóf csinál, és óriási tehetség, de mindenkinek van egy listája. És nekem, hogyha a te listádon mondjuk van nyílt vízi úszó, én vagyok, de nekem Rasovszky Kristóf eredménye az a majdnem rajtcél, vagy rajtcél győzelem a Szajnában, vagy az előtte lévő olimpiákon, és a világ eseményeken mindent, EB, VB, olimpia, tehát hogy azt megnyerve, nekem nem kérdés, és picit nehezebbnek érzem a 10 kilométert, mint egy bármilyen medencés számot.
0: Megmutatom nektek a papírt, amin írogattam tegnap. 3 név van pirossal bekarikázva, akik az utolsó pillanatban maradtak le a 10-ről. Rasónak a neve is ott szerepel, tehát nálam nagyon billeget, hogy be...
2: Na és mennyire győzött meg Évi, gondolatban.
0: Be tudjam szuszakolni. Én általában ilyen kompromisszumkereső ember vagyok, úgyhogy velem olyan túl sokan vitatkozni nem tudtak. Ha már az előző pár arcot megnyertem, akkor most azt mondom, hogy engedek, és Éva egy-egy.
1: Na, akkor tovább.
2: Ezek szerint ott van a listán egyelőre Risztov Éva,
1: és
2: Rasovszky Kristóf.
1: De látjátok, akkor egy 8-10-es listán 2 nyílt vízúszó, és nézzük meg a statisztikát, hogy hány nyílt vízúszónk van. Menjünk tovább.
2: Egy picit akkor menjünk a múltba most már. Vladár Sándorral kezdjünk, mert hogy ő évi rang során ott van.
1: Hargitaival szerintem tegyük
2: így
1: szembe,
2: van,
1: nem?
2: Össze lehet tenni Hargitai Andrással. Annyi a különbség kettőjük között, hogy Vladár Sándor olimpiai bajnok, Hargitai nem.
1: Érveljünk még mellette?
0: Hargita nyert az első világbajnoki címet, 3-szoros világbajnok, Széchy Tamás korszaknak az első tanítványa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért a korszakokat is meg kell tudnunk becsülni, hogy melyek azok az időszakok. Nyilván itt volt egy háború előtti időszak, ezzel a Csík, Halmai, Hajós, Bárány István időszaka volt a háború után egy nagyon sikeres 50-es évekbeli időszak, amikor főleg a női úszók hozták az eredményeket, és aztán hosszú csend.
1: Igen.
0: És ugye ebben a csendben volt ez a 70-es évek eleje, amikor Széchy Tamás csapata elkezdett eredményeket szállítani Hargitaival, Sossal, Verasztóval, és erre tette fel a koronát Vladár Sándor, aki a 80-as olimpián, ugye Csík Ferenc után először tudott férfi számban olimpiai győzelmet hozni. Tehát egy nagyon jó időszaknak volt kvázi ő a beteljesítő azzal a moszkvai győzelmével.
2: És hát ha valakinek nagyon rosszul jött a 84-es Los Angeles-i játékok bojkottja, az talán ő. Moszkvában ugye olimpiai bajnok lett 200 háton, és 84-ben lett volna talán a csúcson, mindössze 21 esztendősen. Nálad akkor egyértelmű, hogy Vladár Sándor?
1: Igen, több okból kifolyólag. Egyrészről nyilván az eredménye. Tehát az, hogy nagyon fiatalon ért el, és ugye amiről most beszéltünk, hogy a Széchy korszaknak megjött az első olimpiai aranya. Ha belegondolunk, akkor óriási dolog, de hogyha az ő történetét megnézzük, akkor egy nagyon fiatalon kezdte el a pályafutását, és nagyon hamar jött a siker. Tehát, hogy összesen 17 éves volt, amikor ő olimpiai bajnok lett Moszkvában, és azért annak a kornak megélnie az olimpiai bajnoki címét, az sem lehetett egy könnyű eset. De utána, ha tovább megyünk, akkor egy nagyon tisztességes életet élő emberré vált, és belegondolunk, szerintem Magyarország egyik, hanem a legjobb állatorvosa. Ezt több okból is tudom neked mondani, mert hogy az én kutyám is hozzájár marcipán. Utána pedig visszatért az úszósportba, és egyesületeket, vagy egyesületei voltak, most meg nem mondom, hogy annak a kornak mi volt az egyesület neve, de hogy visszajött az úszósportba, és próbálta őket segíteni, és most jelenleg ugye azon kívül, hogy a nemzet sportolója, de a Magyar Úszószövetség elnöke. És amit ki kell emelnem nála, hogy visszahozta Egerszegi Krisztinát a úszósportban. Nézzük az eredményességet, akkor az, hogy Egerszegi Krisztina az úszó nemzet programban benne van, az az ő eredménye. Az,

0: dolgot írtam fel egyébként, ami nekem egy ilyen nagyon érdekes és Hargitainak a tehetsége kapcsán egy fontos mondat volt. Széchy Tamást kérdezték arról még annak idején, hogy Hargitai és Darnyi között mi volt a különbség. Ugye az egyik világbajnokságon nyert 3 aranyérmet, a másik Darnyi Tamás pedig, akiről majd később beszélünk, 4-szeres olimpiai bajnok. És azt mondta erről Széchy Tamás, hogy semmi különbség nem volt kettő között úszástudást tekintve. Annyi változott, hogy Széchynek a szakmai tudása nőtt meg a 70-es évek eleje és a 80-as évek közepe között. Tehát, hogyha az a tudás, ami megvolt neki Darnyi idejében, Hargitai edzésekor is meglett volna, akkor lehet, hogy Hargitai András is hasonló szintű pályafutást tudott volna befutni. Tehát ilyen szempontból, hogyha most csak lecsupaszítjuk, hogy mint legjobb úszó, akkor ha az edzőjük azt mondja, hogy Hargitai és Darnyi között nincs különbség, nekem az meggyőző olyan szempontból, hogy akkor Hargitai András is úszó szakmailag volt akkora szintű úszó, mint adott esetben másfél évtizeddel később Darnyi Tamás. Tehát nekem ez talán, ami nem a saját véleményem, ez az, amit én így szakmailag hitelesnek el tudok fogadni, de itt tényleg most almát körtével hasonlítunk össze, vagy két kiváló almát egymással, nehéz ezt feloldani.
1: Béla, hogyha te választhatnál.
2: Én itt nem számítok, és hogy, én nem de, fogok
1: de,
2: választani.
1: De hogyha a két érvrendszer közül nézed.
2: Mind a kettőt el tudom fogadni, és még arra is van lehetőség, hogy mind a ketten ott legyenek a 10-es listán. Tehát még két kiadóhely van, viszont ugye arra két kiadóhelyre még pályázik Székely Éva, Czene Attila és Halmai Zoltán is. Mivel itt patthelyzetet érzek, menjünk tovább a másik háromra.
0: Másfél-másfél sok nyelven szólva.
2: Székely Éva, mert hogy ő Évinél szerepel, ő is egy teljesen más korszak. Közvetlenül a második világháború után azért mégiscsak olimpiai bajnok lett, a saját korszakának talán az egyik legmeghatározóbb úszónője volt. A világbajnokságokról esetében csak azért nem beszélhetünk, mert akkor még nem rendeztek világbajnokságot, ugye az elsőt azt 1973-ban. Évi, nálad miért került oda Székely Éva a listára?
1: Hát mert hogyha valaki őszinte volt, és valaki kimondta azt, ami a szívén és a száján. Azt szerintem Székely Éva néni volt, és érdemes megnézni vele néhány interjút. Szóval nagyon bölcs volt, és mindaz, amit annak a kornak meg lehetett élni, azt ők mind megélték. Annak a háborús résznek, amikor a sportba menekültek, és hogy tudtak sportolni, és hogy mi ment keresztül az egész életútja. És nyilván írta a könyvet, hogy sírni csak a győztesnek szabad. És hogyha azt elolvas most valaki, akkor úgy egy kicsit magába gondolva rájön, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy nekik a sport az a kitörési lehetőség volt, a mencsvár. Gondoljunk bele, hát most minket nem érnek ilyen helyzetek, vagy persze mellettünk lévő országokban vannak, de amikor a háború után nem tudod, hogy mi történik a családoddal, vagy bármivel, és ott nem az a kérdés, hogy sportolsz-e, hanem azt, hogy életben maradsz-e. És abból pozitívan, és ilyen pozitív szemléletű ember, az eltörpül persze, hogy a olimpiai bajnok lett, hanem az, ahogyan az egész életet megélte. És én csodálom. Tényleg csodálom. Egyrésztről a lányát is, Gyarmati Andreát, másrésztről pedig azt az egészet, amit utána átadott annak a generációnak. Azt a bölcsességet, azt a tudást. És szerintem, hogyha a Komjádi úszodába elmennek az emberek, akkor arra biztos emlékeznek, hogy amikor Éva néni jött, és már nyugdíjas volt, és jött, és mesélt, és mondta, és jó volt a környezetében lenni.
0: Javasolnám, hogy bővítsük ki a top 10-et, top 15-re, mert igazából teljesen releváns szerintem mind a kettőnk megközelítése, mert Éva alapvetően, ahogy mondta is előzetesen, ugye érzelem szempontból közelíti meg. Te voltál ott ugye az úszodák világában az elmúlt 3 évtizedben, tehát te ezeket az úszodai érzéseket sokkal jobban át tudod adni, mint én. Tehát én nyilván egy picit kívülállóként nézem a sztorikat.
1: De a statisztika alapján nézed?
0: Nem feltétlenül, tehát nem csak az aranyérmeket néztem. Én mint így kicsit ilyen sportrajongó szemüvegen keresztül nézem, és nekem ezek a sztorik, egyébként én olvastam a Sírni csak a győztesnek szabad, és engem nagyon meghatott, amikor arról beszélt, vagy arról írt Székely Éva, hogy a háborús időben ő ugye lejárta, amikor blokád volt, nem lehetett kimenni az utcán, és a lépcsőházban futott föl le, pótolva ezzel az edzéseket. Tehát, hogy ez milyen fajta fanatizmus, meg ilyen jövőbelátás kellett, hogy az edzővel, mestivel azt beszélték, hogy akkor legyen meg az edzés, mert olimpiát fogunk nyerni, amikor még háború volt, és akkor arról beszéltek, hogy majd valamikor olimpiát fog nyerni, amikor békeidő lesz, akkor meg fog nyerni az olimpiát, de azért most kell dolgozni, hogy ő 5-6-8 év múlva olimpiát tudjon nyerni.
1: Így van.
0: Úgyhogy ez tényleg ilyen kötelező olvasmány kéne, hogy legyen sokaknak manapság. Nem mondom, hogy másnak a rovására, de ezt a könyvet azért érdemes lenne. Aki mondjuk komolyan gondolja a sportot, az úszást, annak javaslom, hogy mindenki
1: olvassa. Nem csak az úszást, azt a felfogást, hogy háborúban, futsz a lépcsőházban, vagy belógtok az úszodába, vagy szóval nagyon sok olyan dolog van benne, hogy az ember azt mondja, hogy nem ez a

0: legfontosabb? És utána rájössz, hogy ez menti meg az életedet.
1: 1952-ben Helsinki-ben lett olimpiai bajnok Székely Éva, és 4 évvel később Melbourne-ben pedig ezüstérmes ugyanabban a számban, ugye 200 méteres mellúszásban. Akkor itt amit megint csak azt érzem, hogy igen, ezért lett pillangó kisasszony. Padhelyzet igazából továbbra is fennáll, megyünk akkor végig sorban, most következzen Czene Attila évilistájáról ismételten. Neki is egy nagyon emlékezetes olimpiai bajnoki címe van, a surranó pályáról, az egyesről, 1996 Atlanta, és hát hozzá is kapcsolódik egy olyan történet, azt hiszem, ha már a civil életet nagyon nagy mértékben figyelembe vetted, akkor ő is olyan sportoló, aki példaként állítható mindenki elé.
0: Hát egyrészt ő biztos, mert sportállamtitkár is volt, illetve a diáksportban is dolgozik, szabadidősportban is, tehát hogy nagyon komolyan dolgozik a jövő nemzedékén, de hogy Czene Attila, tehát, hogy megint a mögöttes történet, hogy van egy fiatal fiú Szegeden, ugye annak a kornak az volt a szépsége, hogy mindig ugye Budapest központú volt, ugye a Széchi Kislaci éra, és hogyha találtak tehetségeket, akkor lehetőséget adtak nekik, és akkor és őt megtalálták. És hogy ahogyan nyert, azt érdemes visszanézni. Tehát vannak győzelmek, talán a Zegerszeg Krisztina 88-as szőuli győzelme, és érdemes a surranó pályás Czene Attilását visszanézni. Tehát amikor senki nem számol vele, mert azzal a pályával nem számolnak.
2: Igen, nekem ez talán az utolsó olyan élmény volt, emlékszem, hogy Atlantában volt, tehát 96-ban időeltolódással mentek a versenyek, és én annak idején, amikor még ugye nem sportban dolgoztam fiatalként, néztem 0-24 órában az olimpiai közvetítéseket, és emlékszem, hogy Kovács Antal közvetítése volt olyan, amit utólag tudtam meg, hogy nyertünk egy aranyat, és a Czene Attilájé volt, amit másnap reggel tudtam meg, hogy lett egy aranyérmünk úszásban, és kérdeztem, hogy ki meg miben. Tehát, hogy az volt talán az utolsó, ami ilyen váratlanul jött be.
0: Igen,
2: hogy nem számítottunk rá, és kevesen gondolták, hogy abból aranyérem látott az egyes pályáról, úgyhogy meg eleve nyilván nekem nagyon sok közvetítés megvan Vitrai Tamástól, ezek a 88-tól kezdődően az összes úszó aranyérem, tehát mindegyik olyan, hogy ilyen lútbőröztető a sztorival mögötte. Ha már érzelmi szállat emlegettél, akkor nekem is ez egy ilyen picit ilyen kurucos, magyaros győzelem, hogy csak azért is az egyes pályáról is odaverünk nekik, tehát ez így nagyon ilyen betyáros győzelem volt.
1: És akkor még egy úszó, Halmai Zoltán, egy teljesen más korszak, ő Tomi listáján szerepelt. Halmai Zoltán miért került nálad föl a top 10-be?
2: Akkor elkezdtem a listát írni, akkor nálam első körben Hajós Alfréd neve oda került, hogy neki biztos rajta kell lenni a listán, aztán elkezdtem picit mélyebben átmenni a dolgokon, és akkor gondolkoztam, hogy ebből a korszakból nyilván a 10-es listára nem férhet föl 10 név, vagy 2 sem, és azért döntöttem végül Halmai Zoltán mellett, mert Hajós Alfréd tulajdonképpen egy olyan srác volt, aki lehet, hogy rossz megfogalmazás, hogy jókor volt jó helyen. Tehát ő 18 évesen kint volt Athénban, amikor még nem is tudtuk, hogy mi ez az olimpia, tehetséges úszó volt, arra az olimpiára kiment, a következő kettőre már nem ment ki, mert jogász hallgató volt, és inkább ezt a pályafutást helyezte előtérbe. Nyilván nem volt olyan szintű mezőn, de mégiscsak ő az első magyar olimpiai bajnok. Tehát ilyen szempontból, hogyha mondjuk egy tévés vetélkedőn föltennének 100 nevet, hogy válasz ki belőle olimpiai bajnokokat, valószínűleg az első 5 között választana őt az emberek jó része, mert beleívódott a köztudatunkba, hogy Hajós Alfréd nyerte az első nyári olimpiai bajnoki címet. De ami miatt Halmai mellett döntöttem, hogy ő ugye 3 olimpiáról gyűjtötte az érmét, és 7 érmet szerzett. Ez a 7 érem az azért egy olyan teljesítmény, amire manapság is azt mondanánk, és nagyon keveseknek van 7 olimpiai érmük, nem csak az úszók, de hogy unblock a teljes magyar sport történetében. Szóval nekem ő az, aki ebből a korszakból ezt a, ugye a magyar tempót nem ő találta, aki nem is Hajós Alfréd, hanem Gräfül Ödön nevű úszó találta fel a magyar tempót, ez a lábtempó nélküli gyakorlatilag karral úszás, ez volt az, amit aztán mind a ketten tökéletesítettek, és ezt vitte ő igazából itt 1900 és 1908 között tökére, és én úgy éreztem, hogy ha a magyar úszósport teljesét, egészét nézzük, akkor ebből a korszakból egy embernek mindenképpen a 10-es listán kellene lennie.
1: Közös nevezőre kellene jutni, mert hogy van 6 versenyző még.
2: Én még mielőtt a közös nevezőt megtalálnánk, mindenképpen amit a politikailag korrektség elhangzott, az én gondolkozásommal egyébként a paraúszók is előjöttek, tehát nagyon sok olyan név van, akiket föl tudnék sorolni.
0: Az egy másik 10-es listás, ha megtennéd, ne hozd be, mert akkor gyakorlatilag
1: hát
0: Béla már most felcsillant a szemed.
2: Jövő pénteken találkozunk.
0: Tehát, hogy nem még itt ülünk, egy 2 órát arról beszélgetünk, mert hogy felcsillant Béla szem, hogy Áj, de jó.
2: Paraúszókat mindenképpen meg szerettem volna említeni, és na, én Mányoki Attila nevét hoznám föl, azért, mert ő is zalaegerszegi, mint ahol én származom, és hogyha itt a nyíltvízi úszásnál egy picit tovább megyünk, akkor nekem ő az a karakter, az a figura, aki talán volt itt a Nemzeti Sportrádióban is, és elég hosszas, ha jól emlékszem, volt valamilyen 4,5 órás podcast beszélgetés, egyszer kertészkedés közben végighallgattam, amilyen sztorikat mesélt erről a csatornaúszásokról, öböl átúszásokról, mindenféle versenyekről, szóval minden kalapom megemelem előtte, tehát itt szerettem volna, hogy az ő neve legalább elhangozom mindenképpen a műsorban, úgyhogy ő neki is helye lenne, itt mondjuk az extrém úszók 10-es listájának az első 3 helyzete között biztos ott lenne.
1: És megígérem, hogy nem fogom kivágni ezt a részt, hogy ez benne marad mindenképpen.
2: Köszönöm.
1: 6 versenyző marad, 6 úszó, ahol 2-t kellene megtalálni valahogy mindenképpen közös nevezőnek. Milák Kristóf, Halmai Zoltán, Hargitai András, Székely Éva, Cene Attila, Vladár Sándor.
0: Egyen az, hogy választasz egyet te és egyet én.
2: Ugyanez volt a gondolatom.
1: Salamoni nagyon. Tessék, akkor Évi.
2: Akkor figyelj, csavarunk egyet. Te válasz az enyémből, és én a tiédből. Te hármadból.
0: Mondd a listád.
2: Hargitai, Milák, Halmai.
0: Jó, te válasz az enyémből.
1: Székely, Cene, Vladár.
2: Székely.
0: Milák.
1: Ezzel tehát a legjobb 10 mezőnye kialakult, a sorrendről viszont még nem döntött Risztó Éva és Vásárhelyi Tamás. Hamarosan folytatjuk.
3: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A közös lista mai vendége az olimpiai bajnok úszó Risztó Éva és az M4 Sport kommentátora Vásárhelyi Tamás, én pedig Tóth Béla vagyok. A valaha volt 10 legjobb magyar úszó kilétére már fényderült, hosszas egyeztetések árán végül is Rasovszky Kristóf, Milák Kristóf, Székely Éva és Risztó Éva bekerült a legjobb 10-be, a sorrend az még kérdéses. Úgy döntöttetek, hogy most a legelejéről vágtok neki a rangsorolásnak, tehát az elsőtől kezdjük, mert hogy úgy szerintetek könnyebb, így aztán következzen az a 6 úszó, aki mindkettőtök listáján szerepelt. Egerszegi Krisztina, Hosszú Katinka, Darnyi Tamás, Cselászló, Gyurta Dániel és Kós Hubert.
0: Hát szerintem első kettőben nincs kérdés.
2: Nálad ez a sorrend, amit itt látok? Uh-huh. Akkor van kérdés. Nálam így van az első 3.
1: Mert hogy Tominál Hosszú Katinka a második, Egerszegi Krisztina mind a kettőtöknél első.
0: Jó, tehát akkor tisztázok, Egerszegi, Darnyi első kettő. Ezt én így támogatom. Jó így?
1: Na,
0: vagy Tomi,
1: nagyon egy konkrét dolgot
2: kompromisszum morzsát teszek, én Hosszú Katinkát tettem a második helyre.
1: Miért?
0: És miért? Darnyi Tamás. Ez engem is érdekelne.
2: Szerintem ő van olyan korszakossal, aki az elmúlt 15 évnek, hogy nem csak feltétlenül az olimpiai győzelmekkel, nem csak feltétlenül a 9 világbajnoki elsőségével, mert gyakorlatilag több világbajnoki aranya van, mint bárki másnak, gyakorlatilag 2-szer annyi, mint bárki másnak. 309 világkupa győzelem, és az ő esetében is egy olyan pályafutás, egy olyan sztori, aminek volt egy megbicsaklása a londoni olimpián, amikor ugye Dave Szélo edző azt mondta neki, hogy az ottani negyedik hely után, hogy menjen haza Budapestre és nyissa el egy szépségszalon. Tehát nála is volt egy hasonló szituáció, amikor ő befejezhette volna, visszavonulhatott volna, gondolkozhatott volna másban. Ő viszont csavart ezen egyet, és lett belőle egy olyan nemzetközi szintű márkanév, és én picit így lecsupaszítottam róla. Nyilván sok vita, meg szerződés széttépés, meg vitatkozás, meg tuszáp ügy, meg nem nyilatkozás, tehát sok olyan kis dísz lenne ezen a karácsonyfán, ami alapján azt lehetne mondani, hogy a magyar úszósportban néha megosztó személyiség, vagy vitát generál, de én azt gondolom, hogy ha lecsupaszítjuk arra, amit ő az úszósportban végigvitt, és az a fajta koncepcióváltás, az egészében végig lehet versenyezni, irgalmatlanul sok versennyel, sok edzéssel végigtolta ezt a 6-8 évet, gyakorlatilag 200 vegyesen 7 éven keresztül veretlen volt, ebben a korszakban én szerintem nem nagyon lehet belekötni. Tehát azt mondtuk, hogy mondjuk a 50-es években más volt nyerni, más nyerni manapság. Abban a korszakban, amikor Hosszú Katinka hozta a sikereit, az már a kőkemény profi élsport, amikor mindenki táplálékkiegészítőkkel, pszichológusokkal, edzőtáborokkal dolgozik. Tehát ez már egy ilyen irgalmatlan versenyhelyzet, és ebben tudott ő Iron Lady lenni. Szerintem nagyon kevés olyan magyar sportoló van, akinek nemzetközi szintű beceneve is van. Úgyhogy ez talán megmutatja, hogy ő a nemzetközi úszósportban is el tudott jutni egy nagyon magas polcra. Úgyhogy nálam ő az első 3-ban mindenképpen benne van, tehát abból szerintem nem kéne engedni, hogy most Darnyi Tamást tesszük a második erre elé, és azt mondjuk, hogy ez a Darnyi-Egerszegi generáció, amin én is fölnőttem, tehát én is ott voltam a Szöulia Barcelonai olimpiákat, így néztem a tévé előtt, és üvöltöttem, meg szurkoltam. Szerintem nem kérdés, hogy ők 3-an vannak az első 3-ban, sorrendben lehet vitatkozni.
0: Nézd, ha a sport eredményét nézzük, akkor abszolút aláírom, amit mondtál. Én még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy, és az jutott eszem, hogy azt a kérdést tenném fel neked, hogyha két ember közül választhatnál, hogy kivel készítenél interjút, melyiket választanád. De olyat, ami mindenki beszél. Tehát nagyon fontos, hogy a Tamás nem szívesen nyilatkozik, de kapnánk egy olyan Dajni Tamást, aki beszélne. Egyébként nagyon sokat beszél különben az életben.
2: A végső válaszom az hosszú Katinka lenne, de Dajni Tamást azért gondolkoznék el, mert róla nagyon keveset tudunk. Tehát ő pont, mert talán Gulyás Lászlónak nyilatkozott legutóbb, amikor vagy 4 vagy 5 évvel ezelőtt, és akkor nagyon fölkaptam a fejemet, hogy ő 25 éven keresztül senkinek nem nyilatkozott. De ha lehetne Katinkával egy olyan beszélgetést folytatni, ahol viszont rá is azt mondjuk, hogy akkor mindenről őszintén beszél és mindent elmond, akkor az szerintem az olvasók meg a nézők szempontjából egy valószínűleg relevánsabb, vagy egy most kurrensebb és érdekesebb beszélgetés lenne, mint mondjuk arról beszélni Dajni Tamás annak idején a 93-as Sheffield EB-n miért döntött úgy, hogy nem indul az egyik számában, miért vonult vissza ezt követően, miért gondolta olyan fontosnak, hogy mondjuk ő veretlen szeretne maradni nemzetközi porondon, vegyes úszásban. Szerintem mind a kettő érdekes beszélgetés lenne, de hogyha már választásra kértél, akkor én Katinkával beszélnék. Én gyűjtöm a fekete pontokat, Évánál már látom,
0: az nem is meleg, de már a tekintetben látom, hogy... Nem gyűjtöd, én egyszerűen csak hallgatlak, akkor és viszont... abszolút támogatom minden ötletedet. Nyilván én azért nehéz, mert én érintett vagyok mindegyik őkkel szemben, és meg hát azért a gyerekkori példaképek azért teljesen más, mint egy szobatárs. Ugye nekem Katinka szobatársam volt, nekem teljesen más ez az egész történet. És...
2: Igen, én semleges vagyok, tehát én egyiküket sem ismerem olyan szempontból, nincs kötődésem.
0: Azt hozzá kell tenni, hogy bárkiről beszélünk, mindegyik egy nagyon jó ember. Tehát ezt hozzá kell tennem. Mindenfajta sallanggal, amit hallotok, vagy az nem olyan, nem minden olyan, de nyilván mi is egy kis közeg vagyunk, és megvédjük minden téren egymást. Szerintem azért ez ilyen téren mondhatjuk magunkról. Elfogadom.
2: Én azt mondanám, hogy...
0: Én azt hittem, hogy egyébként, hogy velem akartál volna interjút. Így az lett volna, hogy én kérdezek egyet, és azt mondod, hogy igazából nem, velem.
2: Hízeg és belég annyi, hogy 7. helyre tettelek a listán. Behoztalak a köztudatba, behoztalak a top 10-be.
0: Nincs itt benne az olimpiai pontszerzőbe.
2: De várj, hogyha én nem hozlak be, akkor nem is beszélnénk rólad.
1: Az első három akkor megvan, úgy érzem. Itt a sorrend
0: még az kérdéses. Legyen hosszú Katinka, Dajni, én támogatom, de ezt azért tudni kell, hogy elmondom a Tamásnak. És onnantól kezdve az, hogy veled biztos, hogy nem beszél ezután, azt is tudom garantálni, de én alárendelem magam a szakmaiság, vagyis a felkészültségednek, szakmaiságodnak, hogy legyen az első három.
2: Ezt megígérem, hogyha Tamást annyira fölpaprikázzuk ezzel, hogy azt mondja, hogy mindenképpen szeretne egy interjút vállalni, mert szerintem jobb interjú valami lenne, akkor jöjjön be a Sportrádióba.
0: Nem jön be.
1: Közös nevezőre visszatérve.
0: 1-3, igen, megvan.
1: Az első, mert róla szerintem beszéljünk hosszabban, Egerszegi Krisztina. Egyik őtöknél sem volt kérdés, hogy ő az első.
0: Azt kell tudni, hogy itt a Nemzeti Sportrádió reggeli műsorában, a Sportreggelben szerkesztő kollega már egy tiltó listára tette nálam Egerszegi Krisztinát, tehát azt mondta, hogy egy héten egyszer lehet elmondani a nevét. Miután sokkal többet érdemelne. Tehát szerintem nem kérdés az ő esete a magyar sportban. A személyisége, a jelleme, amit alkotott, ahogyan alkotta, annak a kornak szerintem a legnagyobb alakja, ma is azt mondom, hogy emberileg az bármelyikünknél csodálatosabb olimpiai bajnok, és ahogyan azt az egészet kezeli, én nem tudnék rá semmiféle rosszat mondani, de hogy az egészet tudom mondani, hogy családanya, anyaként is egy óriási alkotott 3 gyerekkel, az, hogy most az úszó nemzet programban képzeljük el azt, hogy minden héten több 100 kilométert autóznak Dajni Tamással és Vladár Sándorral, és mennek olyan helyekre, ahol az úszást nem is ismerték. És beszél az emberekkel, beszél az oktatókkal, a gyerekekkel, a szülőkkel. Kiáll eléjük, mosolyog, fényképezhetik. Én azt gondolom, hogy az ő személye a magyar úszó sportban megkerülhetetlen, és mai napig azt mondom, hogy a legnagyobb példakép, és nem is érünk a nyomában.
2: Elég, ha annyit mondok, hogy 1996 Atlanta, amikor megnyerte egymás követő 3. alkalommal a 200 méteres hátúszást, akkor Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke külön kérte, hogy ő adhassa át az aranyérmet Egerszegi Krisztinának. Szerintem ilyen komoly elismerés azért keveseknek adatik meg a magyar sportban. Ő az egyetlen, aki 3 különböző olimpián tudott nyerni, azon kevesek egyik a nemzetközi sportéletben, az úszásban, ugye Don Fraser mellett a másik, aki ugyanabban a számban 3-szor nyert egymás után. Az a pályafutás, az úszál kicsi lánytól kezdve, a szóli olimpiától kezdődően, Krisztina királynőig a barcelonai olimpia 3 aranyérmével, meg az atlantai csodás lezárással, ez tényleg egy olyan sikerkorszakban volt ő a magyar sportsztárja, amikor talán még a sportra mondhattuk azt, hogy az egész ország figyelt. Én emlékszem, hogy amikor Szöulban, Barcelonában, talán még Atlantában is néztem az olimpiát, akkor még ilyen 2-3 milliós nézettségek voltak egy olimpiai közvetítésben. Manapság már annyi minden megosztja a figyelmet, hogy szerintem a párizsi olimpia kapcsán sem volt ennyire egyértelmű és egyöntetű az, hogy az egész ország nézte. Sokan nézték, rengetegen nézték, komoly visszhangot kapott, de az, ami mondjuk a 80-as, 90-es években volt, amikor már a televízió úgy elterjedt, hogy mindenkinél volt, mindenki tévén nézte, rádión hallgatta, időeltolódással egybe, ők akkor, a magyar sport is akkor volt szerintem a csúcson, és ő ebben az időszakban volt a legnagyobb sportoló.
0: És szerintem egyet ne felejtsünk el. Neki köszönhetjük a hátralévő olimpiai bajnokaink eredményét. Hisz ha ő nincs, akkor biztos vagyok benne, hogy nincs hosszú Katinka vagy Risztovéva és Kovács Ágnes. Tehát lányoknál nagyon meghatározó.
1: Nagyon jó, hogy megvan akkor a dobogó, Egerszegi Krisztina annak a tetején, hosszú Katinka a második, harmadik pedig Darnyi Tamás. Innen megyünk tovább, és marad még három olyan versenyző, úszó, aki mind a kettőtök listáján egyaránt szerepelt, Cseh László, Gyurta Dániel és Kós Hubert. Kezdjük a kakukk tojással, mert Cseh László ezek közül, aki nem olimpiai bajnok, de hát sem Kósnak, jó, Gyurta Dánielnek volt kortársa és pályatársa Michael Phelps, de nem mellúszásban. Cseh Lászlónak talán a egész pályafutása egyik legmeghatározóbb pontja, hogy Michael Phelpsnek volt ő a versenytársa, annak ellenére azért egy nagyon eredményes úszó, világbajnok, és hát a pekingi teljesítménye az talán egyedülálló a magyar úszósportban. Mind a kettőtök listáján szerepel, Tominál a negyedik, és Évinén is a negyedik.
0: Hát akkor marad.
2: Jó, hát szerintem ebben sincs nagyon vita, hogy Cseh László, ha már az egyik legnevesebb amerikai szakportál 2020 áprilisában a Covid időszak alatt megválasztotta őt, mint a legjobb soha olimpiát nem nyerő úszó, akkor ezzel szerintem mi sem tudunk vitatkozni. Szerintem igazi példakép Cseh Laci, aki tényleg 2 évtizeden keresztül végig tolta a pályafutását. Neki az a csúcsra érés bárhonnan is próbálta meg, amiről itt metaforaként beszéltünk, az ilyen értelemben az olimpián legalábbis nem adatott meg, de nyert 2 világbajnoki címet 10 év különbséggel. Itt megnéztem egyébként, az egész világon 4 vannak rajta kívül, akik 10 év különbséggel tudtak nagy világeseményt nyerni úszásban. Tehát egy olyan sportágban, ahol nagyjából ilyen 23-25 év között van a csúcs, és mondjuk 30 fölött maximum a sprinterek tudnak igazán jó eredményt elérni. Ez tényleg egy korszakos pályafutás. 112 országos bajnoki cím, ami rekord, és valószínűleg az is marad örökre.
0: Hát meg azt mondjuk, hogy 4 ezüst, 2 bronz igen. Olimpián.
2: És tegnap megnéztem direkt, hogy ha nem lett volna Phelps, akkor ez 3 arany, 3 ezüst.
0: Szerintem ezt nem így kell nézni. Szerintem azt, hogy egy korszakos alakja volt. 15 évig vitte a hátán a magyar úszósportot.
2: Tartotta az esernyőt, mert ez egy olyan időszakban volt,
0: amikor iszonyat nehéz éveket élt az úszósport szerintem, vagy legalábbis nem azt éltük, amit akartunk, vagy nem úgy jött össze annak a generációnak, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, de elképesztő. És lehet, hogy szerintem, ha megkérdezzük az utca embereit, vagy megkérdezzük az embereket Cseh Lászlóról, nem biztos, hogy mindenki azt mondaná, hogy nem olimpiai bajnok. Tehát az ország lacikája volt, és ezt ne felejtsük el, tehát, hogy mindenki várta, és szerintem, hogy csak legyen már meg, de ő nagyon szépen beszél erről egyébként, hogy ő megpróbálta, és ez neki nem okoz egyébként már annyira fájdalmat, sőt.
2: Igen, és azért keveseknek van olyan jelenetük, mint neki. Lacinak azt hiszem 2 is volt a tokiói olimpián, meg a budapesti világbajnokságon 22-ben, és az egyik riválisa, amikor a döntőnek vége volt, oda ment hozzá, azt hiszem Chad Leclos volt az egyik, aki Lacinak a kezét emelte a magasba, annak ellenére, hogy ugye nem ő nyerte az adott versenyt, de azért ritkán látni ilyen jellegű nemes cselekedetet, meg azt, hogy a riválisok ismerik előtt bajnokként, még ha nem is ő nyeri az adott versenyszámot. Tehát ezek ilyen szívmelengető pillanatok, és nálam Laci, mondom, nem, szerintem nem véletlenül van ennyire elől a rangsorban, úgyhogy teljes joggal teszünk ide.
1: A negyedik helyen tehát Cseh László. 4 olimpiai ezüstérme van, 2 bronzérme, és hát a 2 világbajnoki arany, 2005 Montreal és 2015 Kazany, 10 év különbséggel.
2: Ráadásul olyan számokban úszott, hogy ez a vegyes úszás, ami embert próbáló, tehát még nem az, hogy most 50 meg 100 gyors, hanem ezeket a vegyes úszó számokat nyüstölt el az idők végezetéig, és az a riói pillanat az tényleg parádés volt, ott voltam személyesen, amikor ugye hárman álltak a dobogón holt versenyben, Löklóval és Michael Phelps-el, az lehetett volna talán a non plus ultra, hogyha mondjuk nincs ez a szingapúri srác, aki megverte mindhármójukat, de nyilván ez egy másik sztori.
1: Maradt akkor az 5. és a 6. pozícióban Gyurta Dániel és Kós Hubert. Mind a ketten olimpiai bajnokok, Kós Hubert még jelenleg is aktív versenyző, tehát nála az még gyarapodhat, hogy hány olimpiai bajnoki címe van. Gyurta Dániel pedig a 2010-es évek környékén 200 méteres mellúszásban szinte verhetetlen volt, és az ő esetében ami számomra nagyon érdekes, hogy azzal a mellúszó technikával, amivel ő úszott, azzal igazából csak 200 méteren tudott érvényesülni. 100 méteren is próbálkozott, de ott igazán kiemelkedő teljesítményt nem tudott nyújtani, és hát valahányszor az ő neve előkerül, akkor én azt hallom, hogy olyan mellúszó technikával, amivel ő úszott, az a senki más. Mire illik itt emögött?
0: Hát a mellúszás az egy speciális úszás, nem? Tehát, hogyha megnézitek, akkor a pillangó úszók tudnak gyorsan úszni.
2: Jó, tudom, nagy kedvenced volt, ugye?
0: Hát ez nem lehet haladni, tehát azt olyanoknak találták ki, mint Dani. De, hogy a lényeg az, hogy a mellúszás egy speciális úszás, nem? És ott mindegyik versenyszám speciális. Tehát talán még az 50-100-at össze lehet valamennyire hozni, de a 100 és a 200 az, tehát a 200 mell talán olyan nehéz szám, mint a 400 vegyes. És ha valaki jó 200-on, az nem feltétlenül jó 100 mellen is. Tehát, hogy persze most hozzáhasonlíthatnánk korszakokat, ugye Rózsa Norbiék is ott voltak, a Dani is ott volt, de addigra már annyira megerősödött ez a versenyszám, és annyira speciális volt a Dani is abból kifolyólag, hogy csak erre készült. Tehát ők nem is gondolták, hogy nagyobb lutri 100-on nyerni, mint felkészülni egy valódi 200 méteres mellúszásra. Úgyhogy ami nagyon nehéz ennek az úszásnemnek, hogyha megnézitek, akkor Egerszegi Krisztina is ugye indult vegyes úszásban, azon kívül, hogy hátúszó volt, Darnyi Tamás ugye vegyes úszó volt, Cselaci is, jó magam is. Tehát azért elég sok versenyszámot tudtunk úszni. A Dani esetében pedig, ha megnézzük világviszonylatban, ez az egy. Tehát, hogy azért nem nagyon szeretik ezt a mellúszást az emberek, vagy nem egy közkedvelt szám, mert csak egy esélyed van, vagyis ez a három versenyszámod. Még hogyha gyorsúszó vagy, akkor lehet, hogy pillén is fogsz tudni úszni, vagy itt van Leon Marchand az egyetlen, aki most bizonyítja azt a tényt, hogy nem a gyors vagy hátúszó az ugyanúgy tud mellen is úszni, tehát, hogy már annyira változik a világ, de annak a kornak ez abszolút így ki volt jelölve, hogy ha mellúszó vagy, akkor te nem nagyon fogsz tudni világviszonylatban más úszásnemben helytállni.
2: Érdekes, mert ugye Gyurta Daninak is, hogyha jól emlékszem, még ilyen 13-14 éves évjárat csúcsai élnek 200 vegyesen. Tehát ő is végigcsinálta ezt a vegyes úszó felkészülést, amivel nagyon sok magyar úszó kezdte
0: a pályafutását. Meg 1500 gyorsan is volt neki. Tehát végigcsinálta, de a végére nem tudott fenntartani, mert annyira különbözik, amikor már minden testi, meg a testet kialakul, meg felkészül arra a speciális izomzatra, abból már nagyon nehéz.
2: Igen, és a Daninak is ugye van egy története, ha már itt a több út a csúcsra, vagy többféle úton lehet a csúcsra jutást megpróbálni. Sztorit szóba hoztuk, neki volt 2004-ben, ugye 15 évesként, most megnéztem külön, 23. volt a 200 méteren az aténi olimpiát megelőzően. Tehát senki nem számolt azzal, amikor hogy döntőbe jusson, szerintem az is teljesen irreális volt, még a középdöntő volt nagyjából az elképzelés, ehhez képest ő úszta mind a két alkalommal a legjobb időt az előfutamban és a középdöntőben is. Emlékszem arra, hogy a másnap reggeli Nemzeti Sport úgy jelent meg a címlapján, hogy Gyurta Dániel ma aranyért úszik. És már akkor mondtam magamban, hogy én ezeket a címlapsztorikat nem szeretem, mert egy olyan sász nyakába akasztottuk azt, hogy ő már olimpiai címért úszik, akinek már a döntőbe jutás is óriási bravúr volt, és utána jött az ezüstérem, miután hát a szokásos reakciók, hogy hát aranyért úszik, és ezüstérmes lett, akkor az nem egy kerek történet. Tehát ilyen szempontból egy nagyon nehéz csomagot kapott a hátára, ugye akkor kezdte a középiskolát ezt követően, hát volt egy nehezebb időszak, egy 2-3 év, amikor nem voltak tehát talán olyan eredményei.
1: Egy csapásra belekerült a média sűrűjébe, tini bálványá vált gyakorlatilag.
2: Barátok közszereplés, stb. Ilyen. Tehát ilyen szempontból az egy nagyon nehéz hátizsák volt szerintem, és kevesen tudták ezt olyan jól, bár Daninak elég széles vállai vannak ahhoz, hogy ezt a terret elvigye, hogy a londoni olimpián aztán csúcsra jusson, és azt a szenzációs 200 melles döntőt meg tudja egy olyan taktikai csavarral nyerni, amit kevesen gondoltak, hogy lehet váltani. Ugye neki mindig az utolsó 50 volt az, amit nagyon erősen úszott, és aztán menet közben a Brit Jamesonnak volt egy hasonló elgondolás, hogy ő is visszafogottan kezdett, hogy majd a végén Danit megverje, és Gyurta erre reagálva ott az első, talán 80 környékén megnyomta, hogy az első 100-on szerezzen annyi előnyt, tőle teljesen szokatlan módon. Szóval ezt így végigvinni, megcsinálni, világcsúccsal megnyerni az olimpiát, az tényleg még most is kiráz tőle a hideg, tehát nagyon, nagyon nagyon durva volt ez a történet, hogy ezt így magába rendbe tudta rakni, rendezte az úszópályafutását, és mellé tett még három világbajnoki címet, szóval szerintem teljes joggal hoztuk be ide a legjobb tízbe Danit.
1: És akkor beszéljünk még a másik úszóról, igazából az utolsóról, akiről még nem beszéltünk, Kós Hubert. Azért nehéz őt megítélni talán, a ti fejetekkel gondolkozva, mert hogy ő még aktív, és azért nagyon fiatal versenyző, előtte még jó néhány év van, és így ez alapján kellene most őt rangsorolni olyan versenyzőkkel, úszókkal szemben, akiknek már egy teljes pályafutás van a háta mögött.
0: Nehéz meghatározni és megfogalmazni. Szerintem ő neki azt kell megnézni, hogy mennyire sokat próbálkoztak, hogy csúcsra jusson, és hogy hogyan jutott oda, mert azért az ő történet. Tehát neki is van szerintem egy története. Az, hogy változtatni kell majd ezen a listán, mondjuk egy ilyen 4-5 év múlva, abban biztos vagyok.
1: Legyen úgy.
0: Tehát, hogy egyrészt maradj Béla, itt a Nemzeti Sportrádión, és mi is éljünk még addig. Tehát, hogy most igazából, hogy őt Gyurta Dani mögé vagy elé tesszük, az azért nehéz, mert hogy ő még itt van, és vele még történik valami, hogy biztos, hogy előrébb fog kerülni személyiségből kifolyólag, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon rendes neveltetésű, tényleg fiatal ember. Nem lehet rá semmi rosszat mondani, de hogy még a szerethetőség is benne van, tehát hogy én most azért tenném ötödikre, ugye ötödik vagy hatodik helyet nézünk?
1: Ötödik vagy hatodik, de ide azt hiszem, hogy már a további négy versenyzőt is behozhatjuk.
0: Tehát... De én biztos, hogy úgy tenném, hogy ide tenném valahova előre, de hagyjuk meg azt a lehetőséget, hogy ezt összehasonlítani a múlttal, tehát hogy az igazságtalanság. Az is igazságtalanság lenne, nem tennénk bele ebbe a listába, de azt semmiféleképpen nem mondom, hogy hátuljára tegyük, adjuk neki középső helyet, de hogy előrébb fog kerülni az élete hátralévő részében, az biztos.
2: Szerintem ez Hubinak motiváció. Ha most túl előre rakjuk, akkor nem lesz motivált már a folytatásban, mert valószínűleg
0: meghallgatja.
2: Biztos, hogy meg fogja hallgatni. Szerintem Hubinak abszolút helye van, és hogyha itt picit már az úszó szakmaiságot hoztuk be, én mondom, nem értek az úszáshoz, csak amit olvasok, meg látok. Tehát az a fajta víz alatti munka, meg kidelfinezés, amit ő hoz, itt az amerikai korszak óta, meg amit láttunk most tőle a világkupa sorozatban, szerintem az egy olyan képességkészlet, amivel nem tudom, hogy rendelkezett-e, hivatalán te ezt jobban át tudod látni, hogy rendelkezett-e már magyar úszó mondjuk ilyen víz alatti...
0: Hosszú Katinka.
2: Munkára. Igen, Katinka. Tehát, hogy ez...
0: Szerintem abszolút Hosszú Katinka ezt mind produkálja. Tehát, hogy őt nem lehet hátulra tenni.
1: Hát ez már csak az ötödik vagy a hatodik.
2: Nálam nyolcadik volt.
0: Én egy ötödiket megszavaznék. Tomi? Csak azért, mert hogy szavazzuk meg azt, hogy elébe, vagy Los Angelesben 2 arany. És akkor már nem kérdeznéd meg, hogy hova helyezed.
2: Azon gondolkoztam itt menet közben egyébként, hogy különböző korszakokat próbáljuk egymás mellé tenni, és valahogy minden időszakban megvan a nehézsége annak, hogy te csúcsra tudjál jutni. Ugye volt a eleinte mondjuk az, hogy egyáltalán mondjuk valaki sportolni tudjon a hajós halmaira, aztán ugye volt ez a háborús időszak, akár a háború előtt a gazdasági világválság, nehéz körülményekkel, nem voltak olyan uszodák, nem voltak olyan fürdőruhák se egyáltalán, nem voltak olyan edzésmódszerek. Háború után ugye voltak nehéz gazdasági körülmények, most az iszonyatos konkurencia harca, a Covid, tehát hogy minden korszakban megvan az akadály elegy, vagy akadály halmaz, ami a versenyzőt megakadályozza abban, hogy el tudjon jutni a legjobbak közé, és igazából ezt kell nekünk valamilyen szinten összehasonlítani, hogy most sokkal több verseny van, tehát hogyha valakit most nézünk a 2000-es évekből, van világkupa, csőstül van, Európa-bajnokság, rövidpályás EB.
0: Volt egy év, amikor két világbajnokság volt, nem? Tehát mikor összehozták a Dohát, meg, vagy ott egy év eltérés.
2: Négy éven belül volt négy VB, tehát hogy sokkal több címet tudsz nyerni, vagy amikor Darnyi Tamás úszott, hogy 86 után 91-ben volt a következő világbajnokság. Tehát lehet, hogy akkor is, hogyha lett volna egy ilyen négy év, négy világbajnokság, akkor Darnyi nem tudom, 15-szörös világbajnok lenne. Tehát, hogy azért nehéz ezeket így összehasonlítani, és hogyha az emberek megnézik, hogy mondjuk valaki miért maradt ki, vagy miért került be, akkor mindenki mellett lehetne legitim érv, hogy neki is ott lenne helye. Tehát ez egy érdekes játék, de szerintem nagyon nehéz feladatot kaptunk így Ámblokévával közösen.
1: Egyelőre úsztok a mély vízben, tehát azt hiszem, hogy már amikor a lista fele megvan, akkor talán a könnyebb része jön, ötödik vagy a hatodik legyen, Hubi. Évi mondta, hogy öt.
2: Legyen.
1: És akkor Gyurta Dánielt megelőzte, mert hogy ő a hatodik, de itt most már azt mondom, hogy mind a öt hátralévő versenyzőt azt vonjuk be a játékba, tehát Gyurta Dániel, Risztovéva, Milák Kristóf, Székely Éva és Rosovszky Kristóf, őket kellene valahogy elhelyezni a hatodik és a tizedik között.
2: Évát pozícionáljuk be szerintem először, és akkor köré helyezzük el a többieket.
0: Higgyétek el, hogy ez a legkellemesebb.
1: Dominál a hetedik vagy.
0: Támogatom.
2: Akkor Éva köré csoportosítsuk szépen
0: egyek
2: a többieket.
0: Ki mögött vagyok, Dani? Két nappal előtt
1: nyer. Az még nem derült ki. Kós, Cseh, Dargi, Hosszú és Egerszegi mögött vagy, ez biztos. A hatodik az még nem derült ki.
2: Hát ha már Éva nagyon dicsért a Székely Évenénit, akkor szerintem tegyük őt előre a rangsorban.
0: Legyen.
1: Megvan a hatodik is.
2: Ezzel meg tudsz békélni, ugye?
0: Azért tudok megbékélni, mert ugye, ha megnézed a korszakokat, akkor nem jött be senki. Tehát ezért ez egy korosztály nem, de megéltük, hívjuk így. Hatott ránk azért a média, tehát hogy azért, amit mondtál, hogy 80-es, 90-es években egy csatorna volt, azt nézte mindenki.
1: És akkor nyolcadik helyezettet kellene találni. Rosovszki, Milák, Gyurta.
2: Hát itt földobhatnánk kockát Gyurta. Is szerintem.
1: Mondom, hogy Tominál ki a nyolcadik.
2: Nálam ki a nyolcadik, Kós Hubert volt nálam a nyolcadik.
0: Na jó, de hát előre ugrottam. És ki volt az ötödik? Ugrott.
2: Milák Kristóf.
1: Igen.
0: Hát legyen.
1: Azok közül, akik még nincsenek a listán, Milák szerepelt a legelőrébb Tominál.
2: Akkor legyen Gyurta, Milák, Rasovszki, és ugye ketten még aktívak, Milák Kristóf, tételezzük fel, hogy ő még aktív, és Rasovszki Kristóf pedig abszolút aktív, úgyhogy legyenek ők akkor a 9.-10. helyen. Pici plusz motivációval nekik is.
0: Mert a Hubi se került előrébb.
2: Legyünk szigorúak.
0: Szerintem
2: akkor
0: legyen így. Én ezt támogatom. Támogatom, mert nekik még van esélyük. A Daninak már nincs.
1: És akkor ki a 9. közülük?
2: Milák Rasovszki.
1: Kialakult tehát a rangsor. Következzen a valaha volt 10 legjobb magyar úszó.
4: A 10. Rasovszki Kristóf. A 9. Milák Kristóf. A 8. Gyurta Dániel. A 7. Risztov Éva. A 6. Székely Éva. Az 5. Kós Hubert. A 4. helyen Cseh László, 3. Darnyi Tamás, 2. Hosszú Katinka, és az 1. a valaha volt legjobb magyar úszó, Egerszegi Krisztina.
1: Így most már a munka mögöttetek, milyen volt együttműködni?
0: Az a helyzet, hogy azt hozza mindig, amit az újságírókról én abszolút gondolok, hogy iszonyat nagy tudással rendelkeztek. Tehát, hogy nekem ez döbbenet, hogy olyan dolgokat tudtok, meg olyan dolgokat készítetek elő, ami mondjuk az én fejemben elő se fordulna. Mert hogy egyrészt, hogy tudom, tehát egy picit zsigerből vannak olyan történetek, nem biztos, hogy a Daninál vissza tudnám mondani az összes részt, de a legmeghatározóbb dolgoknál jelen is tudtam lenni. Tehát, hogy én abszolút azt látom, hogy a sportújságírók olyan felkészültséggel és olyan szakmai tudással vannak, hogy le a kalapa.
2: Majd szeretnék egy interjút Risztov Évával készíteni, most meghoztad a kedvemet ahhoz, hogy beszélgessünk. Egyébként érdekes, mert én teljesen meglepődtem, nem gondoltam, hogy Éva lesz, tehát benne se volt a gondolatom, hogy esetleg, mert tudtam, hogy nyilván Nemzeti Sportrádióban vagy, de nem gondoltam, hogy
0: veled fog... vagyok egy ilyenre?
2: Nem, hogy téged kért
0: Béla
2: fel a
0: Béla.
2: Tudta. Hogy, abba biztos voltam, hogy te mindenben benne vagy, minden hülyeségben benne vagy, tehát ebben biztos voltam, úgyhogy picit olyan szempontban, én azt éreztem, hogy nekem én mondani, én kompromisszumkereső ember vagyok, tehát én gondoltam, hogy nekem nem lesz nehézség összeállítani. Éván időnként éreztem, hogy ő azért így az érzelmi megközelítésből kicsit feszült, tehát hogy neki azért az érzelmi dolgok nem mindig engedték át azt, hogy jó, akkor legyen, ne legyen. Úgyhogy, de szerintem így jó, hogyha volt egy ilyen megközelítés is, tehát mondanám azt, hogy kiegészítettük egymást. Én hoztam inkább az általam megszokott racionális ént, ő pedig inkább a személyes.
0: De lehet, hogyha te is érintett lennél, akkor te is tudnál máshogy gondolkodni. Sőt, szerintem biztos.
2: Hát én is érintett voltam, mert ugye Kós Hubertet közvetítettem, Milán Kristófot közvetítettem, a 80-as, 90-es évek sztárjait láttam, tehát előttem vannak ezek a győzelmek, meg ahogy néztem a televízióban, meg vannak a végszavak, amit a kommentátor kollégák mondtak, tehát ilyen értelemben is bevonódtam.
1: Most egyelőre viszont nagyon szépen köszönöm a részvételt Risztov Évának és Vásárhelyi Tamásnak.
0: Köszönjük szépen.
1: A közös lista mostani epizódjában Risztov Éva és Vásárhelyi Tamás szedte sorba minden idők 10 legjobb magyar úszóját. Ha szeretnéd, írd meg nekünk a te 10-es listádat az nsr@mtva.hu e-mail címre. Továbbá ne felejtsétek, hogy a beszélgetés bármikor meghallgatható a Spotify-on. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!
3: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas

0: beszélgettem. Az első mérkőzés 2-2-es döntetlen lett a Gyirmót vendégeként, aztán jön majd a visszavágó hazai pályán. De először is az első mérkőzésről Gyirmótra elutazni idegenbe egy osztályozó meccsre, hát azt kell mondanom, hogy megsüvegelendő a végeredmény.
1: Igen, azt gondolom, vagy azt gondoljuk mi is, hogy Gyirmóton, amit elértünk eredményt, az abszolút pozitív, úgyhogy örülünk igazából a 2-2-es döntetlennek, és várjuk nagyon a második mérkőzést.
0: Milyen meccstervel sikerült kiküldeni a fiúkat a pályára, hogy egy ilyen jó teljesítményt tudtak letenni az asztalra?
1: Hát igazából egy célunk volt, hogy ugye hogy a második meccsig tudjunk partiba lenni, tehát hogy a második meccsnek is úgy vágjunk neki, hogy reális esélyünk legyen a továbbjutásra. Amit abszolút kérünk a játékosoktól, az a bátor játék, mind labdával, mind labda nélkül. Én azt gondolom, hogy ezt sikerült is teljesítenünk. Voltak nehéz pillanataink, de a játékosok nagyon keményen küzdöttek. Tényleg labdával azt gondolom, hogy csináltunk nagyon sok pozitív dolgot, akár a kapunkból. A labda kihozatalon keresztül a játéképítésen át voltak nagyon bíztató jelek. Labda nélkül nagyon sokat kellett szenvednünk, akár mélyen is a kapunk közelébe, de a srácok azt gondolom, hogy nagy részben jó zártak. Labda nélkül volt egy-egy elcsúszásunk, amit ugye az ellenfelünk kihasznált, illetve voltak azért hozzá kell tenni olyan lehetőségeik, amikor tényleg akár a gólvonalról kellett tisztáznunk. De én azt gondolom, hogy egy nagyon kultúrált focit játszottunk mi is. Én úgy gondolom, hogy azért sikerült őket meglepnünk is, és mondom ez legfőképp azért, mert minden játékosom nagyon bátor volt, bevállaltunk olyan rizikós dolgokat is, amit nem biztos, hogy más csapat ellen tapasztaltak, úgyhogy tényleg ezen a héten még próbálunk azon dolgozni, hogy előző meccsből hol vannak olyan helyek, ahol jobban tudunk előre haladni, azokat szeretnénk javítani, úgyhogy pozitívan várjuk nagyon a mérkőzést.
0: Ugye a bajnokságot két fordulóval a vége előtt megnyertétek, ez pozitív hatása, vagy inkább kicsit negatív hatása volt a csapatra, esetleg volt a lehetőség többet pihenni, esetleg regenerálódni két meccsnyi, két hétnyi időszakban, vagy negatív hatás esetleg, hogy kicsit leeresztenek ilyenkor a srácok?
1: Érdekes dolog, vagy legalábbis úgy sok kérdés felvet, hogy mi a jó, hogyha az utolsó meccsig kell koncentrálnod, küzdened, és utolsó meccsen nyersz bajnokságot, vagy már ha előtte megvan. Ugye nekünk igazából, nem tudom, másfél fordulóval vége előtt lett meg. Mi abszolút azért azon voltunk, hogy már ott a honvédelmi meccsünk, tehát az utolsó előtti fordulóban is ott a fél időben már ugye tudtuk, hogy bajnokok vagyunk, ott már a fél időben is próbáltunk olyan játékosoknak meccsperceket adni, akik kevesebbet játszottak, illetve próbáltuk a mieinket pihentetni, akik több meccsperccel rendelkeznek. Ez ugyanúgy az utolsó fordulóra is ez jellemezte a csapat összetételét, hogy inkább a több perccel rendelkező játékosok pihenőt kaptak. Picit olyan lájtosabb, vagy lazább hét is volt, frissítőbb heteket adtunk ott nekik, vagy igazából ez a másfél hét az inkább a frissítéssel zajlott, viszont azért fel kellett rázni a brigádot, mert talán az utolsó meccsen is azt gondolom, hogy bőven megvolt a szanszunk arra, hogy ezt a meccset pozitívan zárjuk, megvoltak a lehetőségeink, hogy győzelemmel zárjuk azt a meccset, de eléggé fókuszálatlanok voltunk, illetve nem volt meg a, nem tudom, kellő higgadtság ott a kapu előtt. Úgyhogy ezt javítanunk kellett most a Gyirmót elleni héten, de a játékosok teljesen máshogy edzettek itt a osztályzó első hetében, mind mentális részen, mind dinamikában, úgyhogy abszolút átérzik most a lehetőséget. Tényleg ez egy nagy lehetőség mindenki előtt, akár így a pályafutásokban egy sorsfordító is lehet, úgyhogy elégedettek vagyunk, ahogy most dolgozik a csapat.
0: Legutóbb, amikor NB2-ben játszott a Monor, akkor nem tudott saját környezetben a hazai pályáján pályára lépni, hanem a harmadik kerületnek a stadionját kellett kölcsönvenni, albérletbe járni hozzájuk idézőjelbe téve. Ha most sikerülne feljutni, infrastruktúrális lehetőségek most megadnák-e azt a lehetőséget, hogy a Monor a hazai környezetében saját stadionjában játszon?
1: Igen, ezzel a részsel igazából nem én foglalkozok, hanem az operatív vezetőnk, de igazából az az információnk, hogy mindent elfogadtak, tehát hazai pályán fogunk tudni játszani. Ez az utolsó információnk, van egy-két finomítás,

0: amit el kell végezni, de ezzel abszolút nem lesz gond a rajtig, illetve én úgy tudom, ami egy picit úgy neccesebb dolog a pályavilágítás, de arra úgy gondolom, hogy utolsó infoim szerint, hogy arra egy éves haladékot kaptunk, tehát mi abszolút úgy is szerettük volna, vagy úgy adtuk be a licenszet, hogy akkor van igazából értelme nekünk osztályt váltani, hogyha tényleg otthon tudunk játszani, mert ugye az előző dolog azért anyagi költségekben is szerintem azért a klubnak nem volt annyira pozitív, hogy pályát kellett bérelni, illetve azért a nézők szempontjából is azt gondolom, hogy fontosabb, hogy hazai pályán játszunk, hozzátéve még azt, hogy azért csak a saját pályánkon gyakorlunk egész héten, úgyhogy azért jó kiélvezni a hazai pálya előnyét.
1: Az elmúlt percekben a Monor vezetőedzőjét, Hallgas Istvánt lehetett hallani, most pedig jöjjön az ellenfél szakvezetője, a Gyirmolt FC részéről, Weitner Ádám következik. 2-2 lett az első mérkőzés hazai pályán. Elégedett voltál ezzel az eredménnyel? Mert azért a sajtó mindenféleképpen győzelmet várt szerintem az első mérkőzésen tőletek.
2: Való igaz, mi voltunk a találkozó esélyesei, nyilván nem csak a hazai pálya miatt, hanem a bajnokságban nyújtott teljesítményünk és eredményünk miatt, de hát ezt felhívtuk a játékosoknak is a figyelmét erre, hogy az egy dolog, hogy a bajnokság ott milyen, mennyi, hány ponttal és hány szerzett góllal és kapott góllal nyertük meg, az egy playoff, az teljesen más. Kávéház egy bajnokkal játszol, kérdezett párharc van ennek egy lelki állapota. Sajnos a mérkőzésen a fordulópontokból nem jöttünk ki, sőt, hogy azt el lehet mondani, hogy nekünk szinte alig sikerült valami, az ellenfélnek meg minden bejött, kétszer mentettek a gólvonalról, kihajtunk egy 11-est, és még számtalan zicsert, önfeldozóan játszott az ellenfél, és így azt mondom, hogy csalódottak is vagyunk a döntetlen miatt.
1: Mit vársz így a visszavágótól? Ugye akkor Monorra kell utazni, milyen forgatókönyvet tudsz előre így a játékosoknak elmondani, mire számítotok?
2: Hát most, amit egy meccset már lejátszottunk, és ilyenkor az első meccs után nyilván könnyebb, már mindenki átesik a tűzkerességen, ami célunk az egyértelműen a feljutás, tehát volt egy nyomás is, mindenkin, a játékosokon, a vezetőkön, mindenkin volt egy nyomás, hogy ezt meg kell lépni, emiatt egy kicsit azt mondom lépés hátrányba is kerültünk, de van olyan erős a csapatunk és a keretünk, hogy az idegenbe is ki tudjuk hívni a párharcot. Nyilván idegenbe kell játszani, ez hátráltató tényező, de hát most ez van, erre fogunk felkészülni.
1: Neked eszedbe jutott a tavalyi esztendő, amikor ugyanígy osztályozó Moson-Magyaróvár, és nem sikerült feljutni? Hasonló forgatókönyvet most el tudsz képzelni, hiába egyébként esélyesebb még így a visszavágón is a Gyirmolt? Lebeg ez a szemed előtt, hogy kétszer ugyanaz megtörténhet veled?
2: Hát mindenki megfordul, ez persze, hát a múltra azért mindenki emlékszik, de azért egy teljesen más szituáció volt, az óriási bravúr volt, hogy megnyertük a bajnokságot, és nem is volt célunk, az egy ráadás volt a playoff, játszottunk egy olyan csapattal, egy olyan minőségi csapattal, ami most körülbelül mint a Gyirmolti játékerőt képviselt, ez a Tisza Kecske is, a nyilvánszokon múlt, hogy nem jutottunk tovább, de hát ez egy gyilkos, itt azért nekünk van tapasztalatunk ebbe, itt bármi előfordulhat, ezért nincs vége még a mérkőzésnek.
1: És ahogy mondtad, azért itt vannak tapasztalt és jó játékosok a Gyirmoltnál, ilyen például Tömösvári Bálint, aki a bajnokságban 11 gólt szerzett, és most az odavágón is betalált. Mi a helyzet például a további rutinos játékosokkal? Priskin Tamás esetleg elképzelhető, hogy leül a padra, pályára lép-e, vagy éppen mi a helyzet Kalmár Zsolttal?
2: Tömösvári Bálint jól szerepelt az egész szezonban, nagy a keretünk, és próbáltam mindenkinek a bajnokság alatt játék lehetőséget adni. Ő nagyon nem kapott annyi játék lehetőséget, mint a többiek, de így is 11 gólt rúgott. Nem kimondottan center, de Szalkák a sérülése után így ő került a támadó pozícióba, amit nagyon jól meg is oldotta az első mérkőzésen. Úgyhogy lehetséges és várható, hogy pályára is lép. A visszavágón Priskin Tamás az pont azért jött le a kispadra, mert segített nekünk, ami eredetileg a második csapatunk kerettagja, de így, hogy tök sérültünk volt támadó szekcióba, így szóltunk neki, hogy hát abban kerül, akkor tudna nekünk segíteni, ő a csapat mellé állt, és természetesen ő leült a padra, nem volt rá szükség, ez még kérdéses, hogy még Monor eljön velünk. Kalmár Zsolt sérült volt az elmúlt időszakban, pár edzésen vett részt, ő játéka is kérdéses még.
1: Milyen eredménnyel lennél elégedett? Egy rendes játékidőben aratott győzelem, vagy ha kell, akkor hosszabbítás útján, de hogyha legvégsőkig szeretnétek húzni a 11-esek után is, elfogadnád de a feljutást?
2: Én elégedett a továbbjutással lennék. Azt, hogy már milyen formában jön ez, az már részletkérdés.
1: Az osztályozó másik párharcát a Cigánd csapata vívja majd a Nagykanizsa ellen. Az odavágón volt egy kis közjáték, és az időjárás is közbeszólt, de a mérkőzésről és a visszavágóról a Cigánd vezetőedzőjével, Kocsis Jánossal beszélgettem. 508 kilométert kellett utazni Nagykanizsára, hogy élte túl a csapat ezt a túrát?
3: Hát azt gondolom, hogy nem panaszkodhatunk, mert nagyon jó feltételeket teremtettek a klubnál. Előző nap le tudtunk utazni. Tökéletes volt a szállás, jó volt az ellátás, tudtunk pihenni, úgyhogy igazából én azt hiszem, hogy ez nem befolyásolta. Egy picit talán szokatlan volt, mert az ilyen hosszú úthoz nem vagyunk hozzászokva, de azt hiszem, hogy ez nem befolyásolta a mérkőzésen nyújtott teljesítményünket.
1: A bajnokságra még visszatér, hogy az utolsó fordulóban azért az az 5-0-ás Debrecen 2 elleni siker is kellett, hogy meglegyen a második hely, és ezzel tudjon kvalifikálni a Cigánd az osztályozóra. Ugye a Kisvárda 2 nyerte az északkeleti csoportot, de ők nem indulhattak a rájátszásban. Jó formában várta a csapatod a Nagykanizsa elleni odavágót?
3: Hát az a mérkőzés az mindenféleképpen adott pluszt, hiszen olyan helyzetben voltunk, ami egyébként már alapesetben szinte kilátástalan volt, mert mérkőzés közben is volt olyan, hogy 3 gólra voltunk attól, hogy meglegyen a második hely, és azért a játékosaimon láttam, hogy végig hittek benne, és végig az utolsó pillanatig megtettek mindent, és ennek köszönhető volt az, hogy sikerült megrúgnunk ezt a gólmennyiséget, és hát természetesen ez egy ilyen siker, ez egy olyan töltetet tud adni, ami azért bízom benne, hogy legalább 2 hétre kitart, és ez tovább viszi a játékosokat.
1: Beszéljünk is akkor az odavágóra, ugye 2-2 lett a mérkőzés, vezettetek 1-0-ra, aztán fordított a Nagykanizsa, de végül a második fél időben sikerült egalizálni. Ez a 2-2 egy, mondhatni, egy jó eredmény idegenben? Azt szokták mondani, hogy ha idegenben megvan az X, hazai pályán rá lehet tenni egy győzelmet.
3: Igazából a szempontból mindenféleképpen, hogy azt elértük, hogy végülis a saját pályánkon a kezünkben van a sorsunk, bármilyen arányú győzelemmel ki tudjuk vívni a feljutást, tehát ebből a szempontból azt hiszem, hogy elégedett lehetünk az eredménnyel. A mérkőzést tekintem, én azt hiszem, hogy tehát ott a fordulópontokat egyébként szerintem a csapatom nagyon jól reagált a kezdésre, akkor a kényszerszünet utáni újrakezdésnél, és azt hiszem, hogy mi kaptuk el jobban a fonalat. Sajnálatos volt ott az első félidő közepén, ott volt egy 10 perces rövid zárlat, amikor azt hiszem, hogy olyan hibákat vétettünk, ami azért eddig nem volt ránk jellemző, de azután is sikerült talpra állnunk, és azt hiszem, hogy a 2-2 után is volt egy olyan pillanat, amikor ordító helyzetben nem sikerült gólt rúgnunk, és a végén pedig megint azt hiszem, hogy a szívünk az előjött, és amikor igaz, hogy a hazaiak már mezőnyfölényt tudtak kialakítani, mert viszont mi fegyelmezetten védekeztünk, és igazából elértük azt az eredményt, azt a minimális célunkat, amiért utaztunk.
1: A meccsterv az akkor így nézett ki, hogy a minimális cél legyen az X, és ha győzelem, akkor az már csak haba tortán, vagy benne volt esetleg egy gólos vereség is például, amit szintén le lehet majd hazai pályán dolgozni?
3: Hát azt hiszem, a vereség azt nem tervezi az ember, az általában jön magától, tehát mi abból indultunk ki, meg azért volt lehetőségünk az ellenfelt is féltérképezni. Én azt hiszem, hogy a mi csapatunk az nem kell, hogy megijedjen és féljen bárkitől is. Tehát mi azért biztunk abban, hogy a mi meccs tervünk az érvényre fog jutni. Az igazi az persze az lett volna, hogyha sikerül megnyernünk a mérkőzést, de mint már az előbb is mondtam, azt hiszem, hogy ez egy olyan eredmény, ami a kezünkbe tette a sorsunkat.
1: És akkor a visszavágó pedig vasárnap. Hogy telt ez a hét felkészülés szempontjából, edzések szempontjából? Mennyire elcsigázottak a játékosok egy ilyen hosszú szezon végén?
3: Hát ahogy mondtam, a legutolsó győzelmünk az nagy töltetet adott, és szinte mondhatom azt is, hogy aki eddig nem tudott járni, az megtanult. Úgyhogy én nem fognék ilyenre semmit, tehát én azt látom a játékosokon, hogy érzik a lehetőségét annak, hogy egy olyan dolgot tudunk elérni, amiről az egész futballtársadalom, ahogy esetleg beszélhet. Én azt hiszem, hogy nagyon sok helyen lehúztak minket, leszóltak minket. Én azt hiszem, eddig is bizonyítottuk, és én nagyon bízom abban, hogy az utolsó meccsen még fel tudjuk tenni a koronát a teljesítményünkre, úgyhogy én ezt látom a játékosokon is. A hetünk az teljesen normális, van egy ritmus, amiben mi készülünk minden bajnoki mérkőzésre. Ezen soha nem változtattunk, most se változtattunk, úgyhogy ugyanabban a ritmusban készülünk, és nincs messze győzelemre.
1: Milyen meccsre számítasz, ugye fel győzelemre? Hogy látod így előre, milyen lesz a játéknak a képe? Dominálni kell?
3: Hát, ahogy most az első meccsből igazából láttuk egymást felvételekből, de azért amikor test közelben látja az ember az ellenfelét, meg találkozik játékossal, az azért mindig egy más érzést ad, illetve talán más megvilágításba helyez sok mindent. Én azt gondolom, hogy egy picit tanultunk abból, ami ott történt. Voltak pillanatok, amikor okosabbnak kellett volna lennünk. Meglátjuk. De azt gondolom, hogy jó csapat az ellenfél is, felkészült edzője van, tehát ő is biztos, hogy készül valamivel, amivel meg akar minket lepni. Mi is készülünk olyan dologgal, meglátjuk, hogy kinek fog jobban kijönni a lépés.
1: Tegyük fel, hogy feljut a Cigánd az NB2-ben, sikeresen veszi a visszavágót a csapat. Mennyire rövid olyankor a felkészülési időszak az NB2 kezdetéig? Mert hát június van most, és gyakorlatilag kis túlzással június közepéig topformában kell, sőt, most kell legjobb formában játszani a játékosoknak, de hát nem sokára kezdődik az NB2 a felkészülés szempontjából. Az mennyire rövid az NB2 kezdete és az NB3 vége közötti időszak?
3: Hát így, hogy osztályzót kell játszani, tehát ezeknek a csapatoknak biztos vagyok benne, hogy hátrány, és annak a játékosnak is hátrány, aki ezeken részt vesz, hiszen 2 héttel azért rövidebb a szünet, kevesebb az idő, ameddig fel tud töltődni. Én azt hiszem, hogy ezek a játékosok, akik ezt végigviszik, tehát mindenféleképpen egy hosszabb pihenőre lesz szükségük, később fognak bekapcsolódni a felkészülésbe, tehát ez nem lesz egyszerű ezt lemenedzselni, ezt a dolgot. Tehát én azt mondom, hogy bár már ott tartanánk, hogy ezen kell törni a fejünket. Ha úgy alakul, akkor meg lesz erre is, természetesen meg lesz, hogy mit akarunk, meg hogyan akarunk tovább lépni, de mindenképp szem előtt kell ezt tartani azt, hogy a játékosoknak szükségük van arra, hogy kipihenjék ezt a hosszú szezont, és utána frissen és új impulzusokkal tudják elkezdeni a felkészülést.
1: Kocsis Jánossal, a Cigánd vezetőedzőjével beszélgettem az elmúlt percekben. Most pedig következik Gabala Krisztián, a Nagy Kanizsa szakvezetője. Hogyan értékelted az első találkozót, és természetesen mennyire fog bezavarni a sok utazás?
4: Ugye nem megszokott az NB3-ból, hogy ennyit kell utazni, így teljesen más ritmust kellett csinálni az elmúlt két hétben. Már arra appelláltunk az elmúlt héten is, hogy a visszavágóra hasonló bioritmussal menjünk neki, így péntek esti edzés után szombaton találkozunk korán, egy reggelivel indítunk, és utána buszra szállunk, és Nyíregyházán fogunk megszállni, ahol este a mérkőzés időpontjával még edzést fogok vezényelni, és értelemszerűen Nyíregyházán alszunk, és másnap reggeli kis séta, taktikai értekezlet után fogunk átutazni Cigándra, ahol lejátszuk a visszavágót. Azt gondolom, hogy az első mérkőzésen kialakult eredmény az nem mond sokat, olyan tekintetben, hogy nem dőlt el semmi. Azt gondolom, mind a két csapatnak meg lesz a lehetősége arra, hogy eldöntse a mérkőzést. Egy jó találkozóra van kilátás, és azt gondolom, hogyha normális feltételek mellett le fog zajlani ez a találkozó, akkor mind színvonalában, mind eredményességben egy nagyon-nagyon jó találkozó várható.
1: Akkor hasonló lesz az utazási körülménye, mint a Cigánynak Nagy Kanizsára, ők is egy nappal hamarabb érkeztek meg a mérkőzés helyszínére. Összességében a csapatod nagyon jó formában van. Az elmúlt 7 mérkőzését megnyerte, ami a bajnokságot illeti, ugye végig nagyon szoros volt a versenyfutás a Pécs csapatával, és végül sikerült megszerezni a délnyugati csoport bajnoki címét. Ez mindenféleképpen pozitív hatással van a csapatra, hogy végig élesnek kellett maradni?
4: Hát én azt gondolom, hogy ez kettős dolog. Igen, az egyik az, hogy nagyon-nagyon nagy menetelésen vagyunk túl, ugye, ami a bajnokságot illeti. Utoljára Kaposvártól szenvedtünk az első fordulóba, tavaszi első forduló vereséget, utána végig minden mérkőzésen meg volt az esélyünk, hogy 3 pontot szerezzünk, és ugye, ahogy említetted, egy óriási hajrának köszönhetően tudtuk megelőzni a két riválisunkat. Ugye itt a Kaposvárt is ide veszem, sőt a Kaposvár volt sokkal jobb pozícióban, nem a Pécs. A Pécs talán soha nem vezette a bajnokságot, még akkor is, hogyha szerintem a legerősebb keretelők rendelkeztek. Itt a Kaposvár volt igazán az ellenfelünk, és ennek az úgymond eszméletlen hajrának köszönhetően tudtuk ezt behúzni és megnyerni, ami óriási fegyvert tényleg tartott.
1: A Cigánnak a vezetőedzője Kocsis János azt mondta az imént, hogy ismeri a Nagykanizsa edzőjét, és biztos benne, hogy valamilyen érdekességgel, valamilyen furcsasággal, valamilyen érdekes taktikával fog kirukkolni, de ők erre pontosan készülnek, sőt, ő is készül valamire. Szerinted mire gondolhatott itt a Cigán vezetőedzője?
4: Hát maximum arra gondolhatott, hogy igen, szeretek változtatni, szeretek az ellenfélhez alkalmazkodni, nagyon sok olyan apróságra kitérek, ami az ő erősségük, és az erősségüket szeretem az ellenfeleinek úgymond legyengíteni, és ezzel erősíteni az én csapatomat. Igen, ezt azt gondolom, hogy jól látja. Lesz meglepetés értelemszerűen az előző mérkőzéshez képest, ez egy teljesen természetes dolog. Azt gondolom, hogy ők is és mi is egy óriási nagy tapasztalatőkével vagyunk most már a leendő mérkőzés tekintetében, tehát várható mind a két részről, úgy gondolom, meglepetés. Hát náluk biztos, hogy lesz, számítok ugye az eltiltás miatt taktikai dologra is, értelemszerűen személyi változás is hozhat strukturális dolgot az ő játékukba, tehát lényegében elég sok mindenre kell készülni. Nálunk az állandóság mellett visszajön a keretbe Lőrinc Bence, aki ugye 20 dolog a legeredményesebb játékosunk, sérülés miatt nem tudtam az elmúlt három fordulóbőt használni, de úgy néz ki, hogy erősítést fog jelenteni, tehát mindenféleképpen nagyobb repertoárral tudok belemenni abba a mérkőzésben, ami el fogja dönteni a feljutást.
1: Ugye volt egy kis közjáték is az odavágón, félbe kellett szakítani néhány percre a játékot. Összességében most erre nem lehet majd számítani, bízunk benne. A te csapatod jött ki abból a kis rövid zárlatból jobban?
4: Hát nem tudom, én nagyon szomorú voltam, megmondom őszintén, hogy a mérkőzés lezajlott, hogy végengedte a játékvezető. Nagyon egyszerű oka van. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb a tétje annak, hogy melyik csapat jut föl, egy egész év munkája, egy egész klubnak az éves költségvetését sorolhatnám, hogy itt van ebbe a 90 percbe, és olyan irreális körülményeket jött, úgy mondom, hogy írás körülmények jöttek létre abba a 10 perc alatt, ami nem indokolta azt, hogy ezt a mérkőzést le kell játszani. Szerintem a védekezők csapatot segítette az időjárás és annak a mérkőzésnek a befejezése, de nem fogjuk erre, nincs vele problémánk, túltettük magunkat rajta, akkor nagyon-nagyon mérges voltam, és igazán azért voltam mérges elsősorban, mert a hazai pálya előnyét vette el tőlünk a játékvezető. Ugye itt gondolok arra, hogy 3-4 ezer ember látogatott ki a stadionba, akik végigszurkoltak volna, és ugye az időjárásra való tekintettel az egy negyede, ha ott maradt. Tehát nem kaptuk meg azt a fajta támogatást, amihez hozzá vagyunk szokva, és ez egyértelműen a Cigán Malmára hajtotta az izet.
1: Na és túltette már a csapat magát a tavalyi sikertelen osztályozón? Ugye akkor ugyanide eljutott a Nagykanizsa, ugyanúgy te ültél a kispadon, és 11-esekkel maradt alul végül a Karcag csapata ellen. Készültök a büntetőkre? Hiszen az első meccs X lett, akár benne van az is, hogy hosszabbításra vagy 11-esre kerül majd a sor.
4: Hát ez nagyon jó kérdés. Erre még nem is gondoltam ilyen tekintetben, annak ellenére, hogy tavaly nem készültünk rá, pedig ilyenkor mindig benne vannak a büntetők. Én hiszek abból, hogy a játékos lélektana dönti el ezeket a büntetőket. Én szeretném, hogyha 90 perc alatt eldőlne a mérkőzés értelemszerűen javunkra. Ha nem így lesz, akkor a hosszabbításba. Nem szeretném még egyszer azt átélni, hogy büntetőkkel alul maradjunk. Én azt gondolom, és visszatérve a kérdésednek az első felére, ezen ilyen szituációkon nagyon nehezen teszi túl magát az ember. Lehet, hogy soha nem is teszi. Mindig ott lesz a kis is agyába a kérdés, hogy mi lett volna, ha, mi lett volna, hogyha befújják a tízit, mi lett volna, ha megadják, mi lett volna. Tehát mindig a kérdések, és mindig hol tarthatna a nagykanizsai futball, hogyha máshogy alakul ez az egész. Tehát ezt nagyon-nagyon nehéz megemészteni. Szerintem egy igazi sportember mélyen elássa magába, de megemészteni soha nem fogja tudni.
1: Gabala Krisztiánt lehetett hallani, a nagykanizsa vezetőedzőjét. Vasárnap tehát jön az NB3-as osztályozó mérkőzések visszavágója az NB2-be jutásért, Monor Gyirmót, illetve Cigán nagykanizsa találkozókkal.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Hajrá!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánunk! Június 5-e van, most már nem is visszhangzom, szuper! 6 óra 4 perc, mindenkit nagy szeretettel köszöntünk, ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel, péntek reggel van, vagyis most már közeledik, nagyon-nagyon közeledik a hétvége. Remélem, hogy ennek az én kedves, drága műsorvezető párom is örül. Jó reggelt, Bene Feri!
2: Jó reggelt, drága Csisztu Zsuzsi, örülök, hogy itt vagyunk, és nagyon-nagyon szép jó reggelt mindenkinek.
1: Mindenkinek nagyon szép jó reggelt, egyébként úgy is ígérkezik egy ilyen kellemes hang. Hangulatú reggelen lehetett átsuhanni ma a városon, nincs se túl meleg, se túl hideg, én ezt gondolom ideális a hőmérséklet. Még a hangom is most próbál majd bemelegedni, mert hogy bizony, azért ahogy így haladunk egy picikét a nyár felé, egyfelől ugye elhagyjuk a nagy tavaszi eseményeket, lezajlott Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntője, láthattuk ugye, hogy büntetőkkel a Paris Saint-Germain megvédte a BL címét, és hát azt is láttuk, hogy amúgy egyébként nagyon elegánsan smoothul, hogy olyan finoman mondjam, átment ez az esemény a magyar fővároson, hát a francia nem annyira, amúgy egyébként, de ez legyen az ő problémájuk. És ami még persze nagyon-nagyon fontos, hogy azt gondolom, hogy valóban egy igazi foci ünnep volt. Ugye mi még azóta nem dolgoztunk együtt, hogy ez az esemény lement, úgyhogy csak egy mondattal Feri, neked a végeredménnyel, meg amit láttál, annak a minőségével nagyjából úgy rendben voltál?
2: Hát egyrészt nagyon büszke vagyok, hogy csillagos ötösre vizsgázott mind Magyarország, mind Budapest, a szervezők, a rendfenntartó erők, tehát szerintem óriási, ismételten óriási propagandája volt országunknak ez a BL döntő, tehát az csillagos ötös. A mérkőzések kapcsolatban talán az előre jósott legrosszabb forgatókönyvünk valósult meg, hiszen korai Arsenal gól azért megpecsételt a további játékmeneteket. Nem volt látványos BL döntő, de én úgy gondolom, hogy talán azért is, mert sokkal kezdeményezőbb volt, és sokkal minőségű futballt nyújtott, azért a Paris Saint-Germain megérdemelte végül a győzelmet.
1: No, hát ugye azt mondtuk már előtte is, hogy nagy valószínűséggel ez a recept, amit te is mondasz, ha ez bekövetkezik a korai Arsenalból, akkor lehet egy kicsit nyögve egy erősebb mérkőzés, de végül is, ha végignézzük az egész őszt, illetve a tavaszt, akkor alapvetően a sokkal támadóbb labdarúgást játszó és fantáziadúsabb csapat lett újra Európa legjobb klubcsapata, és gyakorlatilag szusszantunk egyet, vagy kettőt, és nagyon sokan azok közül a játékosok közül már azóta beálltak a nemzeti válogatottjukba, ugye, hát kinek mi lesz a dolga, szerintem majd mi még fogunk arról beszélgetni, hogy nekünk már, mint a magyar labdarúgó válogatottnak, ugye Finnország ma, illetve kedden majd Kazasztán jut ellenfelül egy hát felkészülési mérkőzésen, ugye barátságos nincs, Marco Rossi elnevezése, vagy hogy mondjam, kategorizálása óta az nincs ilyen, még akkor is, ha itt szerepel a nemzetközi jegyzőkönyvekben, hogy friendly match, de ez, mint tudjuk, nem létező kategória. Hát ha fogy neked valaki jól ismeri minden szemszögből, Ferikém, akkor az te vagy, szóval ki fogunk még erre térni, most csak ilyen bemelegítés gyanám, hogy nekem arról annyit, hogy mit vársz ettől a két találkozótól?
2: Igen, itt most beszéltünk arról, hogy bajnokok ligája döntő, és ugye most már nekünk felkészülési vagy barátságos mérkőzés, tehát nyilván megfogalmazás kérdése, de van, akinek a világbajnokság következik, tehát ez is egy érdekes, hogy gyakorlatilag én nem pihentem ki a bajnokok ligája döntőjét, és gyakorlatilag utána már egy-két nappal pár játékos fölült a Amerikába induló repülőgépre, és jön a világbajnokság 5, jó esetben 6 héten keresztül. De visszatérve a finnekre, illetve főleg a mai mérkőzésre, ami este 7 óra 45 perctől kezdődik a Puskás Arénában, hát én alapjában azt várom, hogy a magyar válogatott labdabirtoklási fölén dolgoz ki, igazából remélem, hogy mi fogunk dominálni. Alapjában a finneknek a mentalitása az elsősorban a védekezésre és a kontratámadásokra épül. A 16-oson belül védekezésben biztos, hogy erősek, feljátékban biztos, hogy erősek, pontrugásokban veszélyesek lesznek, de én nagyon-nagyon bízom benne, hogy Hát nincsenek jó tapasztalataim ezekkel a szezonvégi felkészülési tét nélküli mérkőzésekkel kapcsolatban, de talán azért, hogyha sok néző kilátogat, azért a magyar válogatott oda teszi magát, és ha nem is egy felejthetetlen nagy mérkőzés lesz, de azért bizonyos szempontból egy látványos találkozón hazai győzelmet várok.
1: Jó, hát akkor a kazakokra még majd egy kicsikét kitérünk, valamivel később, de való igaz, ugye, hogy erről már beszéltünk a tavasz folyamán sokszor, hogy szusszolni nem sok idejük lesz a válogatottaknak, akik ugye a saját nemzeti csapatukban is játszanak, de valóban azoknak, akik mondjuk nyugodtan mondhatjuk, hogy csőre töltve kellett, hogy kivárják ennek a bajnoki szezonnak a végét, és a legtöbbjük, aki mondjuk világklasszis szinten ott volt ebben a két válogatottban, az Arzenálban, illetve a Paris Saint-Germainben. Hát én nem tudom, te az, hogy játékészség vagy labdaészség, szerintem ezt a fogalmat elég régen érezhették magukon, de most őszintén. Szóval hogy lehet, Feri, most egy kicsit gondolkozzunk azzal a fejjel, jó? Tehát megünnepelted, megnyerted, vagy szomorúan, kicsit szomorúan hazamentél, bár azért azt gondolom, hogy az Arzenálnak pláne a Premier League trófeával azért ez inkább egy sokkal sikeresebb szezon, mint sem, hogy szomorkodni való. Nyilván csodálatos lett volna, hogyha egy dupla trófeát össze tudnak szedni. Szóval, hogy van az, hogy az ember, az egy dolog, hogy kicsomagol, aztán becsomagol, de hogy most már egy világbajnoki formára kellene magadat élesíteni, gyakorlatilag átmenet nélkül. Tehát, hogy nincs lecsengetés, nincs szusszanás, nincs hazamegyek, 2-3 napig magamhoz ölelem a családomat, nem tudom, nem csinálok semmit. Hát ez nem lehet.
2: Nagyon érdekes szakmai probléma, mert van egy olyan oldala, hogy hogyan készített fel magukat a játékosokat. Tehát gyakorlatilag nyilván egy olyan mini edzőtáborba be kell őket vinni, de ott te komoly terhelést nem adhatsz a játékosnak, hiszen kifacsart és szezonon túllévő 40-50 mérkőzéssel a lábukba érkeznek a játékosok, tehát valójában azért frissíteni kell, ugyanakkor akklimatizálódni kell, ugyanakkor le kell győzni az időeltolódást, ugyanakkor azért össze kell gyúrni taktikailag a csapatot, tehát szakmailag is egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és talán majd Kemény Dénesnél is rátérhetünk, hogy esetleg ő volt-e hasonló szituációban, mesterre kíváncsiak szakmailag mi a véleménye. Ugyanakkor csak emberi oldalról gondoljunk bele, hogy mi arról beszélünk, így kezdted a mai műsort is, hogy péntek van, itt a hétvége, és akkor a családok pihenjék ki a fáradalmakat, amit a munkanapok okoztak. Hát gondoljunk bele, hogy se szombat, se vasárnap, kettős, hármas, akár négyes terhelés mondjuk, én nekem mindig Declan Rice jut eszembe. Tehát Liga Kupa, Premier Liga a világ leginkább olyan bajnoksága, ami a legnagyobb terhelést igényli a játékostól, FA Kupa, válogatott szereplés, és még a Bajnokok Ligájában is a végsőig eljutsz, a végső szintig. Utána egy napod van, megöleled a családodat, elviszed a gyerekeket állatkertbe, jó, kapnak egy nagyon adag fagyit, este eltatod a gyereket, másnap reggel hajnalba indul a gép Amerikába, és azért az angol válogatott akár a végső győzelem is esélyes lehet, ebben az esetben azért egy 6-7 edzőtábor. 6 vagy 7 edzőtábor, úgy, hogy közben tétmérkőzések is egy ilyen szezon után. Elképesztő.
1: Igen.
2: És a csapattársad, aki mondjuk nincs kint a világbajnokságon, ő meg már Acapulcóban vagy Majorkán.
1: Hát igen, igen.
2: Küldi a fotókat.
1: Igen, igen. Mondjuk ugye persze ilyenkor jönnek azért az ellenoldali vélemények, na jó, de hát nagyon meg vannak ezért fizetve, meg hát ezért csinál. Ez is igaz, tény is való.
2: Igen, kellemes teher egy világbajnokság.
1: Igen, csak
2: tény.
1: Ugye itt megint az a kérdés, hogy mikor jön el az a pont, amikor nem arról van szó, hogy valaki ezzel tisztában van, vagy nincs, hogy professzionális játékos vagyok, meg vagyok érte fizetve, hanem a test elkezd tiltakozni. Tehát, hogy amikor adott esetben önhibádon kívül valami szakad, reped, fáradásos törés, és a többi, és a többi. Jó, tudom, hogy most már azért olyan tímek, olyan szakemberek dolgoznak a regeneráción. Igen, csak a regenerációnak is ugye van az a része, amit egyszerűen csak az idő ad meg. Tehát amikor van ideje beépülni mondjuk bizonyos dolgoknak, adott esetben hatóanyagoknak, most gondolok itt akár egy sérülés utáni kezelésre, bármi ilyesmi. Hát és akkor nem beszélve a pszichés részéről, amit megint nagyon nehéz uralni, ugye, mert sokszor a tudatalatti mondatja veled, hogy elég, és sose fogom elfelejteni, amikor ugye Gulácsi Péterrel készítettem egy hosszabb beszélgetést, és volt az a tényleg pusztító keresztalak szakadásos térsérülése, És azt mondta, hogy szinte megkönnyebbültem. Olyan terhelés, olyan nyomás, olyan hosszan tartó időszak volt mögöttem, hogy szinte mondhatni, hogy az a pillanat jött, hogy megkönnyebbültem, hogy kiszállhatok egy kicsit. Szóval, hogy az, gondold el, hogy az agynak az mit jelent, hogy micsoda válaszokat küld neked, amiből érteni kéne.
2: Na, nagyon jól mondod, mert ugye mindenki arról beszél, hogy fizikális fáradtság, fáradásos törés, hogy fogalmaztál, izomzati problémák, fizikálisan kifacsart játékosok, de valójában a mentális fáradtság az még sokkal, de sokkal veszélyesebb, mert nehezebb leregenerálni. Tehát egy olyan játékos, aki folyamatos ingereket közöl az agyából, folyamatosan mennek a szinapszisok, folyamatosan gondolkodni kell. Tehát magán a pályán belül is, a mérkőzésre való készülés, a pályán belül döntéshozatalok, mind-mind a játékos agyát is, a központi idegrendszer terhelik, az pedig nagyon-nagyon néz ki pihenni. De szerintem én a hallgatóktól is kérdezném, hogy ez azért a mindennapi életben nem csak a sportolóknál jelentkezik. Tehát amikor fásult vagy, amikor már undorral mész be a munkahelyedre, amikor már alig várod, hogy leteljen a munkaidő, vagy rettegsz attól, hogy reggel csörög az óra, és megint
1: mondjuk
2: be kell menni.
1: Nincs így.
2: Ez a mókuskerék. Igen, ez velünk nincs így, de hallgatókra kíváncsi vagyok azért, hogy ez a fajta igazi mókuskerék, meg ez a fajta igazi fásultság azért, ez bizony a labdarúgók is emberek, bármennyire is kevésbé látják.
1: Na és kinek van-e valami módszere ez ellen természetesen, mert ugye ez is egy nagyon nagy kérdés. 0630 55 55 605 mindenféle hozzászólást ezzel kapcsolatban szívesen várunk tőletek. Mint ahogy akkor térjünk át egy kicsit arra a témára, hogy ahogy elhangzott, ugye, hát a nagyok most a észak-amerikai kontinens felé fordulnak főként, mondjuk Mexikót is most kalkuláljuk ide, hiszen rövidesen, most már egy hét sincs a világbajnokság kezdetéig, hiszen jövő egy csütörtökön rajtól, úgyhogy most már valóban vághatjuk a centét. És hát a mieink pedig itthon, és az sem lényegtelen, ugye, hogy megérkeztek a telki edzőtáborba, ki hogy érkezett meg, ki milyen öltözetben, hát felrobbant természetesen a látás. Azt gondolom, hogy mém áradat indult el Szoboszlai Dominik öltözetek kapcsán. Nagyon érdekes, hát vita, ki merem jelenteni, kerekedett tegnap itt a Nemzeti Sportklubban arról, itt három kollégával beszélgettünk, Gergelics József volt itt, Deák Zsigmond és Székely Dávid, hogy vajon ez a fajta, hogy is mondjam, nem is azt mondom, hogy divattikonná válás, amifelé halad Szoboszlai Dominik, és ugye el is mondta, hogy bizony neki tetszik a bekemi út, és ő ezzel foglalkozik, és foglalkozik a divattal, hogy vajon szerinted van egy olyan pontja, amikor esetleg ez egy picit az imást erodálhatja, tehát hogy túlzóvá válik, hogy túl sok minden kerül a fókuszba a pályán kívül, vagy egy olyan szezon után, és itt behozom a másik témát, amikor a Liverpool szurkolók is Szoboszlait választják meg az idény legjobbjának, ez belefér.
2: Így van, először is gratulálunk Dominiknak, hiszen elképesztő szezonja volt. Tehát az, amikor kikerült Liverpoolba, akkor azért hát nem tudok statisztikákat, de mondjuk, hogy a futballszurkolók fele azt mondta, hogy hú, hát fél év majd jön haza, úgyse fogja megállni a helyét. Most meg eljutottunk arra szintre, hogy a Liverpool szurkolók szavazatai alapján a szezon legjobbja.
1: És ez mennyit ér? Egyébként ez mennyit ér? Mert ezt is próbáltam tegnap faggatni, ugye majd mindjárt beszélünk itt az edzőváltásról is, hogy ugye mi azt mondhatnánk, hogy megerősítették a Liverpool szurkolók azt, amit mi gyakorlatilag egy fél év óta legalább mondok, de talán több is. Úgyhogy köszönjük szépen a megerősítést, de amikor valóban egy ilyen hagyományos tradíciókkal bíró klub szurkolótábor, amely és nem csak ezért, hanem a világon mindenhol tudjuk, hogy a szurkolótáborok azért nem csak fenntartják a labdarúgás ökoszisztémáját, hanem arról is van szó, hogy képesek adott esetben akár meghekkelni csapatokat, edzőket, kiutálni a kispadról. Láttunk nagyon sok történeti eseményt, amikor valóban olyan nyomást tudnak gyakorolni a szurkolók adott esetben klubvezetőkre, hogy valakit meneszteni kell. Ez mondjuk már azért a extrém, de volt ilyen, és nagyon sokat számít az, hogy vajon milyen a lelátói hangulat. Ebben az esetben mi az értéke? Van-e egyáltalán szakmára folytható értéke annak, hogy a szurkolók Szoboszlait látták a legjobbnak?
2: Szerintem hatalmas értéke van, mert azt ne felejtsük el, hogy az egész labdarúgás a szurkolókért, a nézőkért van. Tehát nyilván annak nem vagyok híve, amikor vezetői döntéseket befolyásoló tényezőnek érzik magukat a szurkolók, tehát nyilván, ha valamiért nem tetszik nekik, akkor ne jöjjenek be az öltözőbe, nem ott közvetlenül mondják a véleményüket, de a lelátón teljesen szabad vélemény a szurkolónak, és igenis figyelni kell rá. Na most, ha egy ilyen hatalmas szurkolótáborra rendelkező csapatnál kinyilvánítják egyértelműen, hogy Szoboszlai Dominik az év legjobbja, a szezon legjobbja, a csapat legjobbja, akkor azért önkéntelenül az öltözön belüli hierarchiában is emeli, onnantól kezdve azért nagyobb szava van minden szempontból. Tehát ez azért hatással lehet akár Kerkez Milos játékára, ez hatással lehet később fiatal Farkas Erik bemutatkozására, tehát itt ez az egész magyar futball renoméját valamilyen szinten emelheti. Csak mondok egy példát, én Finnországban, amikor kijátszottam, megismerkedtem egy ott élő angol családdal. Hát nyilván azóta nem találkoztunk, de ennyi üzenetet tőle még soha nem kaptam. Tehát minden egyes reakcióra, Dominik hogy játszott, láttad mekkora gólt rúgott, megszavazták, miért itt játszhatja a vezetőedző, miért nem ott játszhatja. Tehát óriási beszédtéma, igenis ki kell jelenteni, hogy ő egy világsztár, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy ennek megfelelően fogja tudni a magyar válogatottat is segíteni. Ugyanakkor ez a tudatosan felépített image maga mögötte, ezt most egy picit úgy Marco Rossi helyébe beleülve azon gondolkodok csak elméletben, hogy ez egészen addig, mert a játékosnak meg kell adni a komfortzónáját. Tehát ha ezzel ő jobban érzi magát, akkor egy bizonyos határokon belül szerintem ezt engedni kell. Egyre kell odafigyelni, hogy ne vigye el a fókuszát a mérkőzéstől. Uh-huh. Tehát a legfontosabb, hogy a mérkőzésen megmaradjon fókusz. Ha ezt tudatosan csinálják, hogy a ruhájára figyeljenek, ne pedig a ne kerüljön, most nyilván egy finn meccsen, hogy barátságos meccsen nincs nyomás, de ha mondjuk a nyomást akarják enyhíteni bizonyos szempontból, ez jó. Ha ő saját magára akarja terhenni a fókuszt, ezt elbírja, működik nála a személyiségében, de a mérkőzés legyen az elsődleges.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy részemről egyenlően ez oké, tehát amíg a pályán nyújtott teljesítmény az ilyen minőséget mutat, szerintem ez beleférhet. Nyilván ez karakter is kell, aki ezt elviseli, ő ezt elviseli, igen, sőt élvezi bizonyos
2: igen,
1: szempontból.
2: Igen, meg ilyen a világ. Hát egy időben az volt, világ... hogy akkor miért van tetkója egy játékosnak, persze, tehát a vállása. Ma már ez hozzátartozik, el kell viselni.
1: Ott vannak a reflektorfények.
2: Nyilván egy nagy antaltó, mondjuk a 80-as évek magyar válogatottjának kapitányától nem tudtam volna elképzelni, hogy ilyen ruházatban jelenik meg, de hát más a világ, ezt tudomásul kell.
1: Igen, igen, igen. Hát láttunk nyilván máshol is különféle fajta antrékat más válogatottak, de azt talán hagyjuk is. Ugye most hivatalossá vált az NSO ma reggeli első vezető híre az, hogy valóban kinevezték Arne Slotot, ját a Liverpool élén, most már meg is erősítették, amit napok óta mondanak, ugye, hogy Andoni Iraola lesz az, aki majd vezeti ezt a híres neves klubot, és ugye az is érdekes, hogy lesz egy viszontlátás, mert hogy Kerkez Milossal, ugye ők együtt dolgoztak a Bournemouthban anno, és ilyen szempontból nyilván Milos tekintetében is jó lesz, hogy már Dominik pozícióját, meg még inkább nagyon kíváncsiak leszünk, hogy egyébként valóban milyen csapatot épít, és milyen vásárlásokkal, játékos politikával érkezik majd ide, viszont van egy nagyon-nagyon izgalmas kérdésem, Feri, mondom neked ezeket a neveket, jó? Tehát Pep Guardiola, Luis Enrique, Mikel Arteta, Xabi Alonso, Unai Emery, akár De La Fuente, Luis De La Fuente, és hát most Andoni Iraola, csak hogy egy pár, na, tehát az egy másik, tehát hogy egy pár spanyol szakembert ide emeljek a jelen legjobbjai közül, és hogy próbáljunk már valami magyarázatot találni arra, Feri, hogy hogy van az, hogy az európai él labdarúgást gyakorlatilag felnőtt egy olyan edzőgeneráció, amelyik uralja az összes komoly csapat élén, és én egyáltalán nem vagyok meglepve, hogy Andoni Iraola érkezik ide, mert hogy nyilvánvalóan a Bournemouthnál megismerte elég alaposan a Premier League működését. Ugye ott is úgy hagyta ott idézőbe azt a csapatot, hogy szezon csúcsot jutott, hogy értek el a hatodik helyükkel, ott vannak az Európa Ligában, tehát valóban ebből a kis csapatból csinált egy masszív, jelentőségteljes Premier League csapatot. Viszont szerintem az a tény, hogy ő egy spanyol szakember, állítom, hogy nagyon sokat nyom alatba.
2: Egyértelmű, az ibériai félszigetnek az edzői uralják az európai top futballt, és egy picit azért én úgy gondolom, ide vehetjük a portugálokat is, bár egyértelműen most spanyol fölén látható. Hát két dolog van, az egyik, hogy egy picit hazabeszélek abban a szempontból, hogy én több mint 10 évet tanulmányozom az ibériai félszigeten elterjedt edzésmódszertant, a taktikai periodizációt, és ebben egészen sajátos, de nagyon-nagyon logikus felfogásban dolgoznak a játékosokkal, tehát mindig az egyént veszik előtérbe, mindig az agyi folyamatokat, mindig az agyi mintákat, tehát amiről kezdted is a műsort, hogy

0: Arra kell futnod, mert Pistike, én azt mondtam, hanem szerinted, Pistike, most ha jobbra futsz, akkor mi lesz belőle? Vagy te a pályán belül hogy érezted magad? És egy picit kinyitják már 10-12 éves korban gyerekeket. Láttam olyat, hogy spanyol edző 13 éves gyerekeknek nem taktikai értekezletet tartott, hanem kihívta a belső védőjét, vagy az egyik védőjét, és a védő a gyerekeknek, a saját csapattársuk tartotta meg a taktikai értekezletet. És akkor megtapasztalod, hogy belülről mennyire látja magát a futballt már a fiatal játékos. Tehát egy egészen sajátos látásszemlélet és módszertan. Én nagyon örülnék neki, ha ez a mentalitás, ez a módszer elterjedne Magyarországon is.
1: No, hát hajrá, akkor mindenképpen egy jó irányba üzentünk, és hát ugye itt nem csak arról van szó, hogy a spanyol edzők remekek, de nyilván a spanyol játékosok is, azok egyébként érdekes, hogy pont a héten jött ki, és egyre több ilyen jön majd. Ugye az Opta felmérése alapján a spanyol válogatottnak van százalékosan, meg mindenféle algoritmusokat is tekintve a legnagyobb esélye, hogy győztesen jöjjön ki majd a soron következő világbajnokságból. Írjátok meg, hogy szerintetek ki, hiszen már egy hét sincs a rajtig. Szerintetek kinyeri a közelgő labdarúgó világbajnokságot? Kinek van a legnagyobb esélye? Nekem már az is jó, ha két döntős megírjátok, hogy szerintetek ki lehet az, mert szerintem ez egy mindenképpen érdekes kérdés lesz, és ahogy közeledünk a VB felé, ugye egyre több ilyen jellegű fogadást lehet majd kötni, meg lehet nevezni előre, nyilvánvalóan az ágakról ki hova jut, szóval nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre a 06 30 55 55 605-re. Amúgy a mai reggel folyamán érdekes témáink lesznek a következő órában. Beszélgetünk majd a Magyar Sportolói Klubról, amely megalakult az Egyesült Államokban. Elsősorban egyetemi sportról van szó. Ez nekem egy kicsit ismerős lesz, hiszen eltöltöttem ott egy pár évet az NCAA rendszerében. Érkezik két nagyszerű vendég, Gábosi Alex és Köves Gábor, illetve természetesen, hiszen péntek van, beszélgetünk majd Bánki Dodóval, és a 9 órás zónánkban hívjuk Kemény Dénest is, ahogy ezt megszokhattátok már, úgyhogy mindenképpen érdemes a mai reggel folyamán velünk tartani. Tegyetek így, jövünk vissza nem sokára.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Why wait to say, at least I did it my way.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Női kézilabda.
0: A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a női kézilabda bajnokok ligája négyes döntőjéről a Nemzeti Sportrádió.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Az ír miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter. Több százezer vállalkozást érhet át a katás adózásra. Változékony idővel folytatódik a hét. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Budapesten tárgyalt Michel Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését és az alapvető uniós értékek érvényesítését. Országszerte is a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Átvilágítja a kormány a határon túli magyar szervezetek támogatási rendszerét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Összetartozás napján közzétett üzenetében. Tar Zoltán közölte, hogy felülvizsgálják a propagandaként működő médiumok támogatását is. Csak nem 250 000 vállalkozás választhatja jövőre a katát, írja elemzésében a GKI gazdaságkutató. Jelentésük szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése több mint 300 000 vállalkozót érinthet. Mátolvas és Zalavár megyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A szárazság miatt az ország többi részén azonban továbbra is tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Saját kertekben lehet bográcsozni vagy grillezni, de javasolt a gáz égőfej vagy elektromos grill használata. Azbeszt szennyezés miatt két területet lezárt a Gyesef Szombathely térségében. Nem lehet használni a Szombathely szőlős megállóhely melletti P plusz R parkolót, valamint Vép vasútállomáson a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pest Erzsébet Pacsirta telep és a Mester utca Könyves Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szép Művészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Shenzhenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton a budapesti gyűjteményből válogatott, mintegy 70 művel találkozhat a közönség. A nemzetközi anyagot kiegészítik 19. és 20. századi magyar művészek alkotásai, mint például Színyei Merse Pál Pipacsmezőt ábrázoló tájképe.
3: Közlekedés.
4: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Fonyód elkerülő szakaszán egy autó a szalagkorlátnak ütközött a 152-es kilométernél, csak a külső sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
4: Marad a változékony idő. A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb fátyol és gomoly felhők szűrhetik ki a napsütést. Késő délutántól többfelé megvastagszik a felhőzet és eleredhet az eső. A Dunántúlon megerősödik a szél. Délután általában 24-29, késő este 12-22 fok lesz.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
5: Finnország ellen lép pályára ma a magyar labdarúgó válogatott. Újpesti győzelem a férfi futsal NB1 döntőjének harmadik összecsapásán. Mira Andrejeva és Maja Kvalinska játsza a francia nyílt teniszbajnokság női egyes fináléját. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Felkészülési mérkőzésen Finnország ellen játszik a magyar labdarúgó válogatott 19 óra 45 perctől a Puskás Arénában, míg Kazaksztánt jövő héten kedden 19 órától fogadja Debrecenben. Mindkét meccset a Nemzet Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ezeken a találkozókon búcsúzik a Nemzeti Együttestől Szappanos Péter. A Puskás Akadémia 35 éves kapusa, a finnek ellen várhatóan a kezdőcsapatban kap helyet. Őt hallják most.
6: Előbb-utóbb tudtam, hogy eljön ez a pillanat. Az, hogy milyen feladatot kapok, az majd a főnökön fog múlni. Készen állok erre, és hogyha bármelyik meccsen is lehetőséget kapok, akkor abszolút hálás leszek azért a bizalomért, amit az elmúlt 5 évben kaptam a Mistertől, aki a kiskorában először belerúg a labdába. Az mindig erről a pillanatról álmodozik, hogy egyszer bejöhessen ide telkibe, utána pedig a Puskás Arénának az atmoszféráját és hangulatát, a szurkolói buzdítást megtapasztalhassa. Személy szerint 5 évig megtapasztalhattam, óriási büszkeséggel tölt el, és ez egy örök emlék. Valamint nagyon jó visszacsatolás a munkámmal kapcsolatban, hogy 5 évig olyan teljesítményt tudtam nyújtani az adott csapataimba, hogy mindig tudott számítani rám a kapitány. Ezzel sikerült hasznos tagja lenni a csapatnak az elmúlt időszakban. Azért úgy kellett mindig is készülni, hogy bármikor lehetőség adódik, hogy be kell állni, akkor készen legyen az ember.
5: A jövő héten csütörtökön kezdődő világbajnokság előtt álló labdarúgó válogatottak felkészülési mérkőzésein a 4 évvel ezelőtti VB ezüstérmes Franciaország meglepetésre 1-0-ás előnyről 2-1-re kikapott Elefántcsontparttól Nantban. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország szintén hazai pályán 1-1-es döntetlenre végzett Irakkal. További eredmények: Svédország, Görögország 2-2, Dél-Korea, Salvador 1-0 és Panama Dominikai Köztársaság 4-2. Az MTK labdarúgó csapata szerződtette a Debrecentől Suhodovszki Somát. A 26 éves egyszeres válogatott középpályás 2024. januárjában Kecskemétről szerződött a DVSC-hez, amelynek színeiben 71 tétmeccsen 4 gólt és 5 gólpasszt ért el. Andoni Iraola veszi át az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool irányítását. A spanyol szakember, aki a holland Arne Slotot váltja a kispadon, a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, amellyel a 6. Európa Liga indulást érő helyen végzett az angol élvonalbeli bajnokságban, és amelyben együtt dolgozott Kerkez Milossal. A vezetőedző szerződése egy idényre szól. A férfi futsal NB1 döntőjének harmadik összecsapásán az Újpest 4-2-re nyert a vendég Nyíregyháza ellen, és 2-1-re vezet az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, amely hétfőn 20 órától folytatódik a nyírségiek otthonában. Tovább jutott csoportjából a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel a csoportkör harmadik fordulójában 21-18-ra alulmaradt Ausztráliával szemben, majd a negyedik körben 17-6-ra verte Mongóliát, így harmadikként lépett tovább. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Lelik Réka kis virág összeállítású csapat Lettországgal játszik a 8 közé jutásért. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség véglegesítette a jövő évi németországi világbajnokság csoportjait, ez alapján nemzeti csapatunk Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazaksztán válogatottjával találkozik. A válogatott beálló Szűcs Bence távozik a francia élvonalbeli Dunkerque férfi kézilabda csapatától, és a Magyar Kupában, valamint az Európa Kupában ezüst, a bajnokságban bronzérmes Tatabányához igazol. Az NB1 2024-25-ös idényének gólkirálya, a balátlövő Kovács Tamás pedig a Nekától Győrbe szerződik. kezdődik. Az orosz Mira Andrejeva és a selejtezőből induló lengyel Maja Chvalinska játsza a francia nyílt teniszbajnokság női egyes fináléját. Az elődöntőben a 19 éves Andrejeva 6-1-6-3-ra legyőzte az ukrán Marta Kostyukot, míg Chvalinska az orosz Diana Snydert múlta fölül 7-6-6-4-re. Szintén a Roland Garroson megvédte címét az olasz Sara Errani és Andrea Vavassori a vegyes párosok versenyében, mivel döntő rövidítésben jobbnak bizonyult a Gabriela Dabrowski, Evan King kanadai-amerikai kettősnél. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
3: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. A megszokottnál későbbi időpontban, július 30-án rajtol idén az 58. Raiffeisen Kékszalag Nagydíj Balatonkerülő vitorlás verseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Holzhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára Bera Emesével beszélgetett az okokról.
2: Nyilván a Vitorlás Szövetség versenynaptárában minden egyes verseny nagyon fontos. A Kékszalag azért az más, nem?
3: Igen, feltétlenül a Kékszalag nem a kiemelt esemény a balatoni nagyhajózás történetének és minden évnek. A Kékszalagon több ezer versenyző áll rajta, ez az Európa legnagyobb és leghosszabb tókerülő eseménye, úgyhogy minden évben nagy izgalommal készülünk rá, és ugye egy meghatározó esemény is, hiszen a júliusi Teliholdhoz kötött első hétvégén rendezzük a versenyt, úgyhogy a verseny naptár összeállításában is prioritást kap, hiszen ehhez állítjuk be a többi eseményünket is.
2: Szerintem ezt a teleholdas párhuzamot aránylag kevesen tudták, viszont hogyha már aktualitásokról beszélünk, a Balaton vízszintjének alacsonysága, azt hiszem az is befolyásolhatja a versenyt, befolyásolja-e?
3: Igen, a versenyt is és a szervezést is természetesen befolyásolhatja. Most körülbelül 37 centivel alacsonyabb a vízállás, mint a legmagasabb vízszint. A versenyen résztvevő hajók közül vannak olyanok, amelynek a merülése 230-240-260 cm, ami azt jelenti, hogy a keszthelyi öbölben alacsony vízállás esetén nem tudnak behajózni, hiszen leér a tőkesúly a fenékre. Ezt a versenyvezető, a versenyszervező, Magyar Vitorlás Szövetség monitoringozni fogja, figyeli az elkövetkezendő körülbelül egy hónapos időszakban, és július elején döntünk majd arról, hogy a keszthelyi bóját esetleg elmozdítjuk-e a helyéről, a szokásos helyéről, és kihozzuk-e a györökkői csücsökbe. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 15 kilométerrel rövidebb lesz ilyenkor a verseny. Volt erre példa, most pontosan nem tudom, körülbelül egy olyan 20 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy rekordot futni ugye így a versenyben majd nem lehet, bár kétlem, hogy a tavalyi fantasztikus 4 óra 21 perces rekordot az idén bárki is megdöntheti.
2: Annak mi volt az oka egyébként, a megfelelő szélviszonyok, vagy volt ott más titok is?
3: Nem volt más titok. A szél ereje, illetve a szél iránya határozza meg azt, hogy ezek a nagyon gyors hajók mennyi idő alatt térnek körbe a tavon. Ez egyébként már az elméleti sebesség környékén van, amit tavaly a 50-50 vitorlázott, ugye 155 kilométert 4 óra 21 perc alatt menni hajóval, ez aki vitorlázik, vagy hajós ember, ezt tudja, hogy ez egy óriási teljesítmény. Hogy mennyire az időjárás határozza meg a versenyen a rekord döntés lehetőségét, azt gondolom, hogy az mutatja nagyon jól, hogy a Nemere 2 1955-ben futott egy 10 óra 40 perces rekordot, amit csak 57 év után tudtak megdönteni a sporttársak, és nem azért, mert a technika ne fejlődött volna, hanem egyszerűen az időjárási ablak a verseny idején nem volt erre megfelelő.
2: Ugye azért közel két hónap van még a versenyig, ennyire előre lehet azt látni, hogy milyen időjárásra lehet számítani majd akkor?
3: Nem, egyáltalán nem lehet látni, igazából egy olyan háromnapos időszakban lehet már konkrétabban gondolkodni, mert 24 órával előtte látjuk már azt, hogy a versenyen milyen időjárás várható. Ugye ennek megfelelően azért például a közvetítésben alkalmazkodnia kell megint csak a szervezőnek, úgyhogy folyamatosan figyeljük majd a verseny előtti időszakban a várható időjárást. Ugye a július végén általában azt tudjuk, hogy nagyon meleg van, ez az nem csoda, és ehhez alkalmazkodunk minden évben, úgyhogy bízunk benne, hogy az idei is egy nagyon sikeres és nagyon sok sportársunk által látogatott verseny lesz.
2: A közvetítésre mindjárt visszatérünk, de egyébként, hogyha nem élversenyzőkről beszélünk, mert azért a Kékszalag Nagydíjon többen hobbistaként is elindulnak, az ő indulásukat befolyásolja egyébként az időjárás?
3: Feltétlenül minden vitorlás versenyen, elsősorban ugye a hobbi vitorlás versenyeken az időjárás egy nagyon-nagyon fontos faktor, és ahogy említetted is, a kékszalag igazából egy maratoni futóversenyhez hasonlítható. Vannak, akik profiként és az abszolút győzelemre hajtva vesznek részt ezen az eseményen, és nagyon sokan csak a részvételi szándék, illetve a Balaton körbevitorlázása miatt látogatják az eseményt. Hál' Istennek stabil a kékszalagon résztvevők köre. Az, hogy az időjárás mennyire befolyásolja, a tavalyi évben csak 470 időzőjelbe téve, csak ott 476-an álltak rajta, az ugye a verseny előtt volt egy óriási vihar, amely több hajóban kárt okozott, és ez okozta azt, hogy kb. 10%-kal csökkent a részvételi kedv. Ugyanezt láttuk egyébként idén már a balatoni évadnyitón is, egy esős, szeles napra ébredtünk május 16-án, és ott körülbelül egy 30%-kal vettek részt kevesebben, mint a tavalyi évben, tehát igen, befolyásolja az időjárás az aktivitást.
2: És azt lehet mondani, hogy a kékszalag már nem csak egy vitorlásverseny, sokkal inkább, nem biztos, hogy sokkal inkább, de egy társadalmi esemény is?
3: Abszolút lehet ezt mondani, és ez kiemelt célja is a Vitorlás Szövetségnek a sportág népszerűsítésén keresztül, illetve a sportág népszerűsítése okán, hogy különböző rendezvényekkel támogassa az eseményt, illetve minél többek számára elérhetővé tegye, mind a helyszínen, mint pedig online közvetítés által.
2: Akkor beszéljünk az online közvetítésről, mert itt rekordot is hallottunk, ami az elmúlt évek közvetítését, vagy legalábbis az elmúlt esztendő közvetítését illeti.
3: Igen, egyre népszerűbb a verseny, és a Telekommal, illetve a Győri Egyetemmel egy olyan együttműködést kötöttünk 3 évre, amely biztosítja azt, hogy professzionális közvetítést tudunk biztosítani a versenyről, nyomkövető rendszerrel, illetve a campus rendszer által a jeleket ki tudjuk hozni a Balaton közepéről is megfelelő minőségben. A korábbi években komoly nehézségeink voltak, ugye a parton, illetve az autópályákon működő GPS-es nyomkövetés a Balaton közepén nem működött. Sokszor beharangoztuk már, hogy na most akkor mindenki követett és mindenkit látni fogunk, ez eddig nem valósult meg. Tavaly évben nagyon jól sikerült az együttműködés a Telekommal és a Győri Egyetemmel, ezt tovább fejlesztettük az idei évben, tehát azt gondolom, hogy sokkal felhasználóbb barát, illetve nagyon dizájnos lesz majd a trekking is, és mindenki végigélvezheti akár otthonról is a versenyt, de buzdítanék mindenkit, hogy jöjjön le Balatonra.
2: A víz magasságról már beszéltünk, víz minőségről még nem, abból a szempontból, hogy azért itt a környezetvédelem is szerepet játszik majd a kékszalagon.
3: Igen, nekünk, mint hajósoknak azt gondolom, hogy nagyon fontos feladatunk, hogy fölhívjuk a figyelmet a Balaton vízminőségének megőrzésére. Ugye látható, és most már azt gondolom, hogy mindenki számára látható, hogy változik az éghajlat, egyre aszályosabb területté válik a Balaton vízgyűjtő területe, és ez az oka annak, hogy most ez a 37 centivel alacsonyabb már most a Balaton vízszintje, a nyári időszakban 1-2 centit is párologhat egy meleg napon. A tó, hogyha valaki úgy képzeli el a Balatont, hogy lecsökkentjük a 77 kilométert 77 méterre, és a vastagságát csak 3 mm, ugye mert 3 méter mély a tó, akkor azt gondolom, hogy jól érzékelhető ennek a törékenysége. Változik a tónak a pH értéke, és egyre sorsabb a tó, hiszen nem folyik bele friss víz, úgyhogy ezek mind a tavaly előtti árvaszonyog áradat mind azt jelzi, hogy valamilyen ökológiai egyensúly megbomlotta a Balatonon, és ezért tartjuk rettenetesen fontosnak az együttműködést, a tervezett együttműködést a Limnológiai Kutatóintézettel.
2: Ez konkrétan jelent lépéseket a versennyel, a versenyzőkkel kapcsolatban?
3: Igen, tehát a Vitorlás Szövetség a Limnológiai Kutatóintézet ajánlásai alapján a fedélzeti szennyvízkezelést, illetve a vegyszer használatra fogja felhívni a sportolók figyelmét, illetve szeretnénk a többi vízhasználóval is, ugye nagyon-nagyon különböző vízhasználati módok vannak a strandolástól a horgászaton keresztül, a vitorlázáson át az elektromos hajózásig a Balatonon és egyéb tavakon szeretnénk együttműködést kezdeményezni, és ezáltal is felhívni mindenkinek a figyelmét a természeti értékeink megőrzésére.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bera Emese, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárával, Holzhauser Andrással beszélgetett.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Egyenként

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Milák Kristóf megkezdi a hajrát! Nincsen francia, aki lehajrázza őt! Mert meg fogja nyerni Milák Kristóf! Még kell egy kicsi Milák Kristóf olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 7 óra 5 perc, jó reggelt kívánunk, június 5-e van péntek reggel, ez itt a Nemzeti Sportrádió és benne a Sportreggel, és itt van velünk Bene Feri egész reggel.
2: És Csisztu Zsuzsi is, jó reggelt mindenkinek.
1: Jó reggelt mindenkinek, és egy nagyon izgalmas témával folytatjuk a mai reggelünket, ugye sok mindenről beszélgettünk itt a nyitó órában, leginkább labdarúgással foglalkoztunk annak kapcsán, hogy ugye már egy hét sincs a világbajnokság kezdetéig. Vannak csapatok, amelyek ugye az észak-amerikai kontinens felé fordulnak, aztán vannak válogatottak, amelyek hát barátságos vagy felkészülési mérkőzéseket vívnak, hiszen sajnos messziről fogják nézni a világbajnokságot. Sok minden ezzel kapcsolatban szóba került, de az biztos, hogy zajlik az élet ugye a tengeren túlon, és ennek persze mindenféle szintjei vannak, mert van nyilván a professzionális sport, és persze van az egyetemi sport is, ami nagyon sok sportágban egyébként, hát azt szokták mondani, hogy az előszobája a későbbi nagy kiugró professzionális karriernek, mert Amerikában az egyetemi sport valóban nagyon-nagyon-nagyon sok sportágban tulajdonképpen a bölcsője lehet majd a később világklasszisra váló sportolók, hát mondjuk így karrier megalapozásának, és egyre több olyan magyar sportolóról tudunk, akik kint tanulnak az Egyesült Államokban valamilyen ösztöndíjjal, és hát azokat az éveket azért nagyon jól tudják beforgatni a későbbi pályafutásuk mondjuk így felépítésébe. Úgyhogy ezt a témát fogjuk egy kicsit kibontani mai reggeli vendégeinkkel, mert hogy magyar sportolói klub alakult az Egyesült Államok egyetemi sportvilágában, ugye ez az NCAA rendszer, az NCAA, ha sokan csak így ismernék, amelyhez mentorként már egy olimpiai bajnok és egy háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány is csatlakozott, majd róluk is beszélgetünk. Arról van szó, hogy ez az úgynevezett HUNCAA, egy hivatalosan szerveződő magyar sportolói klub, és talán mondhatjuk, hogy egy hálózat, amelynek célja, hogy az Egyesült Államok különböző egyetemein tanuló és versenyző magyar sportolók egy támogató közösség részévé váljanak, mondja az ötletgazda Gábosi Alex, U23-as magasugró válogatottunk, és szintén amerikai egyetemista. Szerbusz Alex, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
1: És itt van velünk Kövess Gábor. Szia Gábor, korábbi kitűnő teniszezőnk, mint kiderült, szóli olimpikon társam, aztán később hosszú évekig a Davis Kupa válogatott vezetője voltál, ugye szakvezetője, és hát a legutóbbi díjkiosztónkon pedig ugye megkaptad az év szakkommentátorának járó Lázár Bence díjat, mert most már az utóbbi esztendőben rengeteget hallunk, hála Istennek, téged teniszt kommentálni. Szia Gábor!
4: Szia, jó reggelt mindenkinek!
1: És neked is van nyilvánvalóan, nem tudom, alapítónként közed ehhez a HUNCAA-hez?
4: Hát ha nem is feltétlenül alapítóként, de a korai szakaszban megkeresett engem Alex, hogy esetlegesen részt vennék ebbe a kezdeményezésben, és elég sokat beszélgettünk már erről, miután visszajött az Egyesült Államokból, és így július 19-én lesz majd az első nagyobb durranás, és egy olyan összejövetel, ahol remélhetőleg elég sokan ott lesznek majd azok közül, akik ebben a programban részt fognak venni, és ezt a kezdeményezést jónak tekintik. Ugye mostani és korábbi egyetemisták.
1: Igen, én is szívesen jelentkezem tagnak, ha gondoljátok, mert ha megengeditek egy picikét, Alex, ugye a korodra való tekintettel neked nem lehetnek emlékeid abból a korból, amikor most mi elkezdtük itt lenyomozni Gáborral, hogy ki jutott ki előbb, de te voltál, akinek eszem egy évvel hamarabb sikerült ezt a teniszösztöndíjat kikerülnie, mert hogy szerintem ez az érzés, ez az életérzés, hát szabad ezt fogalmazom, hogy az ember egyetemista legyen kint az Egyesült Államokban. Ez akkoriban, amíg a rendszerváltáshoz közeledve, ez egy teljes köd volt. Ez egy megközelíthetetlen gondolat volt. Én láttam néhány egyetemi brosúrát, amit kaptunk az Egyesült Államokból postán, gyönyörű, szép, színes kiadványok, és azt mondta az ember, hogy hát ez ilyen csak a filmeken van. Neked milyen emlékeid vannak erről, Gábor?
4: Egészen elképesztő volt még abban az időben, hogy erről beszélhettünk, de te is tudod, hogy azért olyan sokat nem utazhattunk még a 80-as években sem, mondjuk csak sport eseményekre. Én nekem szerencsém volt abból a szempontból, hogy a tenisszel talán először 82-ben vagy 84-ben nagyon fiatalon, 12-14 évesen jutottam ki az Egyesült Államokba, és ott egy nagyobb junior versenyen jó eredményt értem el, és egyből az egyetemi edzők, ugye teniszedzők jöttek oda, és ösztöndíjat ajánlottak, hiszen nekik is az volt az érdekük, hogy minél jobb játékosok teniszezzenek a csapatban. Mm. Ugye arról szólt az egyetemi tenisz, hogy 6 egyéni és 3 páros mérkőzésen dőltek el a meccsek, tehát elég sok versenyzőre, játékosra volt szükségük, és én az első nagy egyetemnek a hívására idézőjebe igent mondtam, de te is tudod, hogy nem volt könnyű bekerülni, hiszen le kellett tenni egy TOEFL vizsgát, egy SAT vizsgát, ami ugye egy tanulmányi, meg egy angol vizsga volt abban az időben, és mivel ez sikerült, és azért nem kellett olyan óriási nagy eredményeket elérni pontszámban ugye a sportolóknak, és simán bekerültem az egyetemre, és akkor ott ez kezdődött, ez az egész 89-ben, talán én voltam a második.
2: Bocsánat, csak hadd kérdezek annyit, hogy ugye néhány éve vagyunk azután, hogy a Los Angeles-i olimpián nem engedik a magyar sportolókat.
1: Igen.
2: Erre itt vagy te, aki hát mindenféle vizsgán túl teszel, meg vagy mint élsportoló. Hogy engedtek ki annak idején? Vagy ennyi változott az a 4-5 év
1: hát
2: után?
1: Egyébként az bocsánat, mindenképpen meghatározó volt az a 4-5 év. Tehát akkor puhult a legjobban fel itt a mondjuk kommunista-szocialista rendszer.
4: Szerintem... Én úgy tudom, hogy a rendszernek sok köze nem volt hozzá, abból a szempontból, hogy itt Magyarországról ahhoz nem kellett már engedélyt kérnem, hogy kimenjek az Egyesült Államokba. A legnehezebb ugye mindig a vízumkérdés volt annó akkor az amerikaiakkal, és mert tanulmányi vízumról volt szó, az összes papírt küldte az egyetem, szerintem nem volt vele akkora probléma már abban az időben. A legnehezebb ugye az amerikai vízumot, tanuló vízumot volt, ugye ennek a beszerzése volt a legnehezebb, és nem az, hogy volt egy magyar útlevel, és kimehettél. Talán 89 mentem ki, augusztusban talán, tehát nagyjából ez pont a rendszerváltás környéki időszak volt.
2: Az egy más időszak volt.
4: És így azt nem tettek keresztbe, akkor így, hogy így mondom, annak akkor itt Magyarországon.
1: Igen, én 89-ben még pont indultam össze a világbajnokságos Stuttgartban, ahol már sokadjára keresett meg minket egy Amerikában élő, korábban oda diszidáló magyar edzőházaspár, egy tornászházaspár, Deli Gábor és Deli Kati, és ugyanez volt a cél, hogy jó tornászokat vigyenek az egyetemre, és cserébe nekik ösztöndíjat adjanak, de hát azért nekik is kellett azon dolgozni, amikor ezt elkezdték, hogy ezt odaadják akkor még egy vasfüggöny mögöttről érkező sportolónak szemben egy amerikai sportolóval. Tehát ahhoz úgymond garantálni kellett, hogy annyival jobb sportoló érkezik, hogy ezt érdemes lesz. De Alex, te már egy új generációs egyetemista vagy az Egyesült Államokban, hogyan kezdted a fejedben felépíteni középiskolás korodban azt, hogy neked ez lesz az utad. Véletlenül jött ez egy tervezett dolog volt, ugye nagyon-nagyon erős az atlétika vonal, sőt, amikor én kimentem a 90-es évek elején valóban az USA-ban, akkor is volt már nagyon-nagyon sok egyébként Európából érkező atléta, aki kifejezetten pedig Amerikában erős nyilván az atlétika, de ott szerettek volna tanulni. Te hogy tervezted az utadat?
3: Nálunk ez úgy nézett ki, hogy szüleimmel mi már kimentünk az Egyesült Államokba még, amikor nagyon fiatal voltam, szóval volt szerencsém megnézni az országot, különböző városait, és még egyetemeket is megnéztem egyébként, mint például a UCLA.
1: De akkor ez tulajdonképpen ez egy tervezett dolog volt,
3: nekem
1: ugye?
3: Ez egy abszolút tervezett dolog volt. Én kosaraztam egyébként az atlétika előtt, viszont abból eléggé csekély esélyem lettek volna kijutni az Egyesült Államokba, és ezért volt egy váltás, egy erős váltás a magasugrásra, ami egyébként meg családi alapon így mondhatni.
1: Igen.
3: Megérte, meg jól jött, mert mind apukám, anyukám magasugró volt, egy céltudatos váltás volt a sportág iránt, és azt hiszem a Covid idejében, amikor berobbant ez a Covid vírus, akkor kezdtem el így igazán atlétizálni, és egy ilyen eléggé felépített módon végig azzal foglalkoztam, hogy az USA-ba ki tudjak jutni, és ott kezdjem el a tanulmányokat.
2: Tehát ez ennyire tudatos volt a részedről, hogy akar a sportágodat is megváltoztatod annak
3: érdekében. Így van. Én még most is
2: máig. És a labda nem hiányzik?
3: De. Hiányzik, még azért leszoktam járni a egyetemnek ebbe a rec centerébe, ebbe a igazából az ilyen sportolói részekben néha kicsit kosarazgatni, de persze hiányzik.
2: És van ez a klasszik, hogy a kosárlabda nemzeti sport Amerikába, és akkor ott beállsz a téren a többiek közé.
3: Abszolút.
2: Ez egy létező dolog.
3: És olyan játékosok vannak egy ilyen egyszerű egyetemen tényleg, akik itthon simán NBA-be
2: eltűnnek. És nem csodálkoznak, hogy magyarként ilyen jó kosarazol?
3: Hát, igazából azon szoktam csodálkozni, hogy magas vagyok, mert ugye én, ahol Miami-ban vagyok, ott a latinoknak az átlag magasságuk az nem a legmagasabb.
1: Ja, az igaz.
3: Ezért rögtön centernek beállítanak, annak ellenére, hogy nem vagyok egy nagy center alkat. De igen, mondhatni.
2: De jó.
1: Összességében akkor, amikor ez a kérdés felmerült, hogy akkor egy amerikai egyetemista lehetsz, hát ugye majd azért szerintem ilyen nosztalgikus pillanatokat fel fogunk idézni Gáborral együtt, ez egy magától értetődő dolog volt. Tehát akkor te így készítetted elő nem csak a sport, hanem a tanulmányi előmeneteledet is középiskolásként?
3: Így van, én az I.S. Gyula gimnáziumba jártam egyébként, ugye az USA és a magyar érettségi szisztéma között az a különbség, hogy az Egyesült Államokban az utolsó 4 évet nézik, amíg Magyarországon az utolsó 2+ az érettségi. Az USA-ban ugye csak a SAT vizsga van, vagy nekünk egy opcionális TOEFL vagy Duolingo vizsga, amíg Magyarországon az utolsó 2 év van. Én a 4 évemből mindegyikre megpróbáltam ráfókuszálni, mert tudtam, hogy ez kell, és így céltudatosan a tanulmányaimra fókuszáltam.
1: Gábor, te hogy emlékszel vissza ezekre az évekre, ezekre az időkre, mert hát én amikor, nekünk akkor még ezt a bizonyos TOEFL vizsgát az amerikai nagykövetségen lehetett csak letenni, nem is volt más opció. Én emlékszem, hogy ugye én brit angolt tanultam, egyáltalán nagy dolog volt, hogy akkoriban angolul tanulhattunk, hiszen az orosz volt a kötelező, és én úgy emlékszem, hogy én így kiszédülve jöttem ki a követségről, hát én nem értettem semmit abból, amit mondtak, tehát azzal a brit angollal az ég adta a világon, úgyhogy én meg voltam arról győződve, hogy ez a felvételi nekem nem fog sikerülni, mint később kiderült nagy meglepetésemre, éppen a minimum pontszámmal de becsúsztam, mert pont ezért nagyon jó volt az írásbelim, nagyon jó volt minden, ami a nyelvtan, meg az egyebek, de hát úgymond a fül alapján készülő dolgok szörnyűek voltak. Neked nyilván teniszezőként azért az angol sokkal kézenfekvő volt, nem? Többet használtátok.
4: Igen, hát mindenképpen, de szerencsés kellett hozzá, mert te is tudod, hogy abban az időben, amikor kijutottál bárhova, persze, hogy angolul kellett beszélni, de nem mindegy, hogy hol, te is mondod, hogy a brit angolt tanultad, és nekem szerencsém volt, mert az Egyesült Államokban jártam versenyekre már ezelőtt is egy jó párszor, és ezek a túrák azért viszonylag hosszúak voltak, családoknál voltunk elszállásolva, és egy nagyon szép történet jött ki ebből, amikor a junior tornán játszottam az Egyesült Államok 84-be, egy olyan barátság alakult ki azzal a családdal, ahol laktam, hogy egy 40 éves kapcsolat, és Magyarországon is járt ez a család legalább 5-ször, sajnos most már nem élnek, egy bácsi, meg egy olyan fantasztikus emberek, akiket úgy ismertem meg, hogy egy teniszversenyen voltam, és az egyetem előtt, amikor az egyetemre jársz, és van egy karácsonyi szünet, akkor ugye nem volt akkor arra pénze az embernek, hogy hazarepüljön, vagy nem minden egyes esztendőben, és akkor hova ment azokhoz az emberekhez, akik befogadták anno akkor, és így, hát náluk is jártam jó párszor, még az egyetemi évek alatt is, tehát ott könnyebb volt, vagy nekem könnyebb volt az amerikai angol, persze, hogy az a része a felvételinek az volt a legnehezebb, a matematika része már kevésbé, de tényleg számított az, hogy belevágja be az egészbe úgy, hogy az angolod talán még nem annyira jó, és kezdje el egy olyan egyetemet, ahol tényleg anyanyelvi szinten kellene, hogy beszéljél, hogy haladjál.
1: Nekem egyébként a legnagyobb, mondjuk így, sok azért az a távolságok meg a méret volt. Tehát amikor az ember megérkezik, és ezt le kell szögeznünk, hogy a pre-mobiltelefon korszakban vagyunk, jó? Tehát, hogy ezt ma nem tudja senki megérteni, hogy ez mit jelentett akkoriban, hogy nem volt anya szia videóhívásban vagyok, most ugye így néz ki a szobám, ez az, akkor lesz, hanem semmi. Tehát nálunk, mert azért nagyon drága volt a telefonálás, emlékszem, hogy a szüleim 2 hetente kaptak a Postás Sportegyesülettől, ahol én akkor még versenyző voltam, lehetőséget arra, hogy telefonáljanak. 2 hetente egyszer 10 perc. Amúgy levél. Tehát az, hogy az ember megérkezik egy egyetemre, 50 000 diák volt. Csak a diákság volt 50 000-es létszámú, és a Mississippi két partján elterülő egyetemi városban én konkrétan nem találtam, hogy hova kell menni órára, mert akkora volt, tehát mind a távolságok egyebek. Nektek ez már, vagy neked, Alex, ez nem tudom, miért ez az egyetem, amerre mész, mekkora, mennyire barátságos, mennyire családias, vagy éppen ellenkezőleg mennyire nagy. Ez mégis az ember, amikor otthon hagyja az addig megszokott világát, azért ez egy újdonság. Mennyire volt ez könnyű, vagy nehéz?
3: Hát ugye Miami-ban, ahol én vagyok, ott még egy olyan hatalmas különbség van, hogy kulturálisan ez a latinó kultúra, ez teljesen más, mint a magyar, mint az amerikai kultúra. Szóval nekem az, hogy adaptálódjak ehhez a kultúrához, hogy tényleg nálunk a diákjainknak szerintem egy bő 70%-a valamilyen szintű latinó eredetű, vagy latinó ágról származik, az mindenképpen nagyon különbözik itthontól. Alapjáraton most persze nálunk is egy kvázi egy egyetemi város van a Miami kellős közepén, szóval egy hatalmas kampusszal, több mint 50-60 ezer diákkal egyébként. Van egy elektromos roller, az hála Istennek segít nekünk a távolságoknak a bejárásában.
1: Ez nagy dolog, mert amikor megérkeztem, ugye akkor az a 90-es években mindenkinek autója volt. Iszonyatosan olcsó volt a benzén, mindenkinek volt valami rozzant ragacsa. Nem is nagyon volt egyébként közösségi közlekedés, és emlékszem, hogy úgy kellett oda lopni egy ócska biciklit, mert ugye az amatőr szabályok miatt semmilyen úgymond kedvezményben nem részesülhettél, és ezzel az ócska bringával járgáltam, mert egyébként iszonyatosak voltak a távolságok. Hát ma már egy elektromos bringa vagy roller azért sokat segít.
3: Hát szerintem egy 2 órát eltöltenék sétálgatással, hogyha nem lenne rollerem, csak az óráimmal, meg a rehabbal, meg az edzéssel, szóval mindenképpen nagyon sokat segít.
1: És amúgy egyébként ez a fajta beilleszkedés, mikor az ember oda kerül, nyilvánvalóan azért már fiatal felnőtt, de az, hogy neked is freshmanként koleszben kellett kezdened, vagy hogy indult ez a dolog, tehát amikor az ember első éves.
3: Így van. Szóval nekem mondjuk egy kicsit különleges volt a helyzetem, mert én a barátnőmmel együtt mentem ki az egyetemre.
1: Jó, hát úgy könnyű.
3: Ja, hát igen, mind a ketten Magyarországról atlétaként, magasugrókként mentünk ki erre az egyetemre, szóval nekünk a beilleszkedés nyilván ugye volt egy támaszpontunk, egymás, nagyon sok időt töltöttünk együtt, ettől függetlenül mind a ketten egy dormban voltunk, ő a sajátjában, én a sajátomban, és a második évben volt az, hogy egy ilyen kvázi egy ilyen off-campuszal, kampusszal szembe lévő mini apartmanba ketten átköltöztünk. De az első év az abszolút ez az ilyen egyetemen belül, szobatársa, közös szoba.
2: Gábornak felcsillant a szem a kollégium említésében, hogyha hallgatnánk egy-két történetet ezzel kapcsolatban.
1: De nem, azért nem mindent nem mondjunk.
2: Ami publikus.
4: Ja, az első évben kötelező volt ugye a kollégiumban lakni, és ezek azért elég nagy épületek voltak. Én is egy olyan egyetemre jártam, ami borzasztóan nagy volt. Ugye nekem biciklim ugyan volt, de abban az időben még sem elektromos bicikli, sem elektromos roller nem volt. De én sokat bringáztam, sokat sétáltam, és megismerkedtem olyan emberekkel, akikkel még most is tartom a kapcsolat. Ez egy nagyon nagy merítés volt, hogy egy ilyen kollégiumban akár több százan is voltak szinte egy emeleten, és a második évtől viszont a csapattársaimmal béreltünk egy nagy házat, egy ilyen lerobbant házat, és ővelük voltam 3 éven keresztül, még mindig emlékszem, hogy az egyik srác mosószertett a mosogatógépbe, és ekkora ilyen 3 méteres szinte hab volt a házban, amikor beléptem. Tehát ezekre a sztorikra emlékszik az ember, és megmaradt benne. Egészen fantasztikus élmény volt, és azt hiszem, hogy az életemnek egy olyan része, amire nagyon szívesen emlékszem, és úgy gondolom, hogy talán az egyik legjobb 4 éve.
1: Valóban izgalmas volt. Én arra emlékszem, ugye, hogy azért a otthonról kiszakadó diákság, akik végre ugye freshmannek hívják az első éveseket, bekerülnek egy ilyen kollégiumba, gyakorlatilag alig várván, hogy elszakadjanak a szülői kötelékekből. Hát nálunk az volt a szokás, hogy csütörtökön indult a party time, és ez a következő hét kedjéig tartott. Nem és a szerda rövid. Volt a, mondjuk így az üres nap, ami csak azért volt egy picit problémás, mert ugye nekünk rendszeresen versenyeink voltak a hétvégén, szombaton és vasárnap, és amikor nem elmentünk valahova versenyezni, hanem hozzánk jöttek, akkor abban a koleszban kellett volna aludni, amiben hát dübörgő bulik folytak, és egyebek. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog volt, illetve nekem még sokkoló volt a kolesz étkezdéje, ahol rászakadt az emberre, gyakorlatilag annak a kornak pláne, ugye így a junk food őrülete, tehát így annyit és abból ettél, amiből akartál. Na most ez egy élsportolónak, pláne egy tornásznak,

0: Nyilván, hogyha minden nap van pizza, tészta, zöldség, gyümölcs, süti, hús, én nem panaszkodok.
1: Tehát össze tudod válogatni
0: igen.
1: Ezeket.
0: Meg én mondjuk nekem az első évenben voltam menzán, utána már a barátnőmével külön költözünk, már ő az, aki segít nekem.
1: Tehát akkor ti most már ez a önálló életet választók. Igen, hogy az első éve kötelező, és aztán mi magunk is úgy adottuk meg, hogy béreltünk egy kis apartmant, és akkor elindul az önálló élet. Adnak az összes nehézségével számlák befizetése, kutyafüle, tehát mindent, úgyhogy hirtelen az embernek föl kell nőni. Neked mennyire volt ez Gábor, ha visszaemlékszel? Hát ilyen tekintetben persze, hogy mondod, csodálatos 4 év volt, de így a felnőtté válás, az önállóvá válás időszakában mennyire volt ez egy fontos dolog? Mert én úgy emlékszem vissza, hogy én úgy akkor tanultam meg, hogy mit jelent a világ nagyjából.
2: Hát és ez elég korán belecsöppentünk ebbe, ugye 18-19 éves korunkban, és azt hiszem, hogy ez hihetetlenül előnyös volt nekünk, mert hamarabb fölnőttünk, mint talán mások. Persze, hogy olyan körülmények között, amely nem adatott meg mindenkinek, főleg nem abban az időben Magyarországon, de hát nekünk kellett saját magunknak intézni, hogy hol mossuk ki a ruhánkat. Emlékszel, hogy berámoltam, nem is tudom, egy hátizsákba, és akkor elmentem egy olyan helyre, ahol ki lehetett mosni, aztán megszárítani másokkal. Tehát ez egy olyan periódus
1: volt. Iskola volt,
2: és így én nyugodtabban engedtem el a saját gyerekemet is, a fiamat, ő mondjuk Hollandiában, nem az Egyesült Államokban tanul, és ő is egy nagyon-nagyon pozitív periódus szerintem az életében, hiszen ő is föl tudott nőni csak úgy, mint mi anno akkor, és te is mondtad, hogy nem tudtunk kommunikálni a szüleinkkel közel sem annyit, mint mostanság, most bármikor lehet, akkor három hetente bedobálták a kártyával, nem is tudom, hogy hívogattak szegények, és nagyon-nagyon nehéz volt egy akkora kommunikáció, és ez még inkább ugye keményebbé tett minket, hiszen nem tudtunk, anyuci, apuci, segítsetek éppen most valamiben, ilyen nem volt. És ez rettenetesen sokat segített abban, hogy hamarabb nőttünk föl, mint ahogy normálisan megvalósult volna.
1: Kicsit nosztalgiáztunk itt az első fél órában, hogy indult ez tulajdonképpen. Mi ugye Gáborral az első generációs NCAA studentek, ugye Amerika Egyetemista ösztöndíjas tanulók voltunk, és hát Gábosi Alex, aki most részben a NCAA alapítójaként is van itt, már az új generációs tapasztalatokat hozza el, úgyhogy a következő fél órában arról fogunk beszélgetni, hogy mi a terv ezzel a szerveződéssel, miben segíthet a kint tanuló magyaroknak, illetve alapvetően milyen kapcsolati hálót építetek majd, úgyhogy rövidesen folytatjuk majd természetesen a híreket követően.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője. Az ír miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter. Változékony idővel folytatódik a hét. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Szappanos Péter a júniusi felkészülési mérkőzéseken búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. A Puskás Akadémia kapusa a mai finnek elleni hazai mérkőzésen. Várhatóan kezdőként futhat ki a pályára. Karrierje harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén. Erről a meccset felvezető sajtótájékoztatón volt szó. A finnek elleni 19 óra 45 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Andoni Iraola lett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool vezetőedzője, jelentette be hivatalos oldalán a klub. A 43 éves spanyol szakember egy idényre szóló szerződést kötött a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klubbal. Hátrányból fordítva 4-2-re nyert az Újpest hazai pályán a Nyíregyháza ellen a férfi futszál NB1 döntőjének harmadik mérkőzésén, így megőrizte pálya előnyét és egy győzelemre került a bajnoki címtől. Tovább jutott a csoportból a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon. Az utolsó két csoportmérkőzést tegnap rendezték. A mieink először 21-18-ra kikaptak Ausztráliától, de mivel ezt követően 17-6-ra megverték Mongóliát, harmadikként tovább jutottak. A magyarok Lettországgal játszanak majd a 8 közé jutásért. Andrejeva Havalinska döntőt rendeznek női egyesben a Roland Garroson. A francia nyílt teniszbajnokságon tegnap játszották a két elődöntőt. A mindössze 19 éves orosz Mirra Andrejeva két szedben legyőzte az ukrán Marta Kostyukot. Ezt követően a selejtezőből indult lengyel Maja Havalinska 7-6-6-4-re nyert a 25. helyen kiemelt orosz Diana Schneider ellen.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Budapesten tárgyalt Michel Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését és az alapvető uniós értékek érvényesítését. Országszerte is a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Átvilágítja a kormány a határon túli magyar szervezetek támogatási rendszerét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Összetartozás napján közzétett üzenetében. Tar Zoltán közölte, hogy felülvizsgálják a propagandaként működő médiumok támogatását is. Csaknem 4,5 millió vállalkozás választhatja jövőre a katát, írja elemzésében a GKI gazdaságkutató. Jelentésük szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése több mint 300 000 vállalkozót érinthet. Két napos fesztivállal zárul a 35. Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozó Debrecenben. Ma és holnap a legkiemelkedőbb hazai és határon túli produkciók mutatkoznak be. Összesen 30 csoport, mintegy 450 gyermekszínjátszója lép fel a Hajdúsági Város színpadán. A rendezvényt szakmai beszélgetések kísérik. A találkozó részletes programja, az elért minősítések és a szakmai beszámolók a szervező Magyar Dráma Pedagógiai Társaság honlapján olvashatók.
0: Közlekedés.
3: Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Sokan haladnak az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicskétől, az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Marad a változékony idő. A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést. Késő délutántól több felé megvastagszik a felhőzet, és eleredhet az eső. A Dunántúlon megerősödik a szél. Délután általában 24-29, késő este 12-22 fok lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, június 5-e van, 7 óra 39 perc. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel, és itt van velünk egész reggel benne Feri.
2: És Csisztu Zsuzsi, jó reggelt mindenkinek.
1: Jó reggelt mindenkinek, és két nagyszerű vendégünk van egy nagyon izgalmas téma kapcsán, mert hogy az Egyesült Államokbéli Egyetemi Létről, sportról, illetve az ehhez kötődő kezdeményezésről, a HUNCIAA-ról beszélgetünk, az alapítóval Gábosi Alex, illetve itt van velünk Köves Gábor is. És sokat nosztalgiáztunk, főleg Gáborral, ugye, mert közben itt ráébredtünk arra, hogy nem csak együtt voltunk a szöuli olimpián, hanem kiderült utána, hogy az első fecskék egyikeként jutottunk ki, hát, és nem is olyan nagyon messze egymástól, én a Minnesota Egyetemre jártam, te meg
3: Ohio State.
1: Az Ohio State, így van valóban ott északon. Mint kiderült, egy konferenciába tartoztunk, ugye ez a Big Ten, ami most már nem is Ten. Te is Big Ten champion vagy?
3: Igen, a csapattal nyertük 40 akárhány év után először, és ez egy dolog volt anno akkor, de nem is ez a lényeg most, hanem az, hogy kijutottunk, és mi voltunk az első fecskék, azóta jó páran voltak, vannak jelenleg is az Egyesült Államokban tanulóként, és ez a kezdeményezést, amit Alex most indított, minket, őket, és mindenkit össze. Majd össze fog hozni, és össze fogja.
1: Na, és akkor szeretném is, hogy picit erre kitérnénk, hiszen azóta több generáció járt arra, ugye úszókról nagyon sokat hallunk, nyilván ugye Hosszú Katinka esetét szerintem majdnem mindenki ismerte, sokakat követhettünk le, de korábban természetesen még Kovács Ágnes, és még nagyon sokan jártak arra az úszók közül, és azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség. Alex, mi indított téged arra, hogy egy ilyen, minek nevezzük ezt? Magyarok hálózatát? Magyar egyetemisták hálózatát hozzá létre? Mi a fő motiváció e mögött?
4: A fő motiváció az legfőképpen az volt, hogy rengeteg tehetséges, okos magyar sportoló van az Egyesült Államoknak különböző részein szétszórva. És ugye nyilván most egyedül kimenni magyarként egy ilyen egyetemre azért teljesen más a kultúra, teljesen mások az emberek, és azért sokan így kicsit így egyedül érzik magukat. És azért a magyarság az mindig összeköt minket, és szerettem volna egy olyan hálózatot létrehozni, egy olyan baráti társaságot, vagy akár professzionális társaságot, ami tényleg egy kicsit egybe tartja a magyarokat az Egyesült Államok akármelyik pontján is.
1: Milyen módon volt könnyű vagy nehéz a kapcsolatfelvétel? Hiszen ugye, mint arról beszéltünk a Gáborral, hogy akkoriban még viszonylag kevesen voltunk, és nem volt kommunikáció, nem hogy mobiltelefon nem volt, sem ilyen szempontból semmi nem volt, ma meg már bőven, hogy bőven vannak, hanem ezerféle fajta platform közül válogathat az ember. Szóval, hogy indult ez a kapcsolatfelvétel, hogy hello, sziasztok, én itt vagyok, ti hol vagytok? Vagytok ti is?
4: Hát ez úgy indult alapjáraton, hogy amikor ezt az egészet megalapítottuk, mi az U23-as Európa-bajnokságon az atlétákkal, akik többen kint is tanultak egyébként az USA-ba, elég jól összehangolódtunk. Tartottunk bulikat utána, Gyulai Memoriál után, elmentünk csomószor gokártozni, és akkor fogalmazódott meg ez a gondolat bennünk, hogy basszus, de jó lenne, hogyha az USA-ban is tudnánk tartani ezt a kapcsolatot. És utána volt az, amikor én hazamentem, átgondoltam ezt, és úgy voltam vele, hogy atlétákból vagyunk ki, nem tudom, 10-12-en, de mi van az összes többi sportágban lévő magyarral, sportolóval, tök jó lenne velük is beszélgetni, megismerni őket, és hát nyilván tartani a kapcsolatot. És innen ez igazából abból alakult ki, hogy most igazából elég ilyen Gen Z módon oldottuk meg a dolgot, felkerestük őket mesterséges intelligenciával, weboldalakon, most szövetségeknek írtunk ki például üzeneteket, remélhetőleg hamarosan válaszolnak is, felmentünk weboldalakra, például azt hiszem a Study & Go-nak a honlapjára, ahol tagok voltak, és akkor megnéztük, hogy oké, ő még kint tanul-e, mikor tanult kint, és innen igazából Instagramon írogattunk az embereknek, most próbáljuk magunkat ugye reklámozni, reméljük, hogy hozzánk is hamarosan ugye fognak emberek megkeresni minket.
2: Pont ezt akartam kérdezni, a közeljövőben, ha valaki az Egyesült Államokban tervezi, tanulni fog, akkor hol tud titeket megtalálni?
4: Instagramon, Facebookon és alapjáraton van egy belső kommunikációs felületünk, ami egyébként mindenkinek nyitott, és ott is szeretnénk ugye alapjáraton a jövő generációit inspirálni arra, és mutatni az utat, hogy egyébként hogy tudnak kijutni az USA-ba, mi kell ahhoz, hogy kijuss az USA-ba, melyik egyetem az, ahogy nekik jó lenne, mi kell hozzá, stb. Szóval mindenképpen szeretnénk ezt egy népszerűsíteni is, és tényleg a jövő generációit is arra inspirálni, hogy az USA-ban tanuljanak.
2: Tehát még akár azokat is, akik nincsenek még felvéve konkrétan egy egyetembe, csak tervezik esetleg a jövőben, tudok tanácsot, persze, iránymutatni nekik, hogy merre induljanak.
4: Abszolút, nagyszerű. Abszolút. Hát ugye ez is lenne a cél, hogy tényleg az USA-ban tanulni, meg sportolni, ez egy fantasztikus lehetőség. Egy olyan karakterfejlődést látok én is saját magamnál, vagy akárkinél, aki kimegy az Egyesült Államokba, hogy tényleg én úgy gondolom, hogy mindenképpen megéri. Most nyilván sportág specifikus is, mert nálunk például az atlétikában kifejezetten nem támogatják az edzők, hogy mi kimenjünk az Egyesült Államokba, de például egy úszásban, miközben van egy Bob Bowman, aki egyébként már mutatott érdeklődést a klub iránt, követ minket Instagramon, uh-huh. meg ugye most is van nála szerintem, hát most a Hubi azt hiszem pont elballagott, de van nála egy 3-4 darab magyar úszó, szóval az úszók kifejezetten szeretik ezt az egészet.
1: Hát és láthatjuk is, hogy tulajdonképpen így, hogy mondod, azért sportága válogatja. Van, ahol, azt nem mondom, hogy a levezetés felé, mert már tornasportban is azért tolódik ki a tornásznők karrierje, ugye Bácskai Csenge volt kint, aki most a közelmúltban, ha jól tudom, haza érkezett, tornász válogatottunk, és korábban Ohdi Henrietta és még persze mások is tanultak, de bizonyos sportágokban meg kifejezetten katalizátor szerintem a szakmai sikerekben, vagy lehet az, mint ahogy például Kós Hubert esetében láthattuk, ugye a Bob Bowman féle csapatba tartozni. De hát amennyire én az atlétikát látom, ott is kitűnő iskolák vannak, és nagyszerű szakemberek, nem?
4: Abszolút. Én nagyon meg vagyok elégedve a kinti léttel, meg hát az eredmények igazáért magukért beszélnek most pont.
1: Te kint vagy még egyébként? Te még kint tanulsz? Hanyad éves vagy?
4: Én most fejeztem be a 3. évemet, és megyek még egy 4. és egy 5. évre is.
1: Uh-huh. Mi a szakterületed? Mi a major?
4: Finance és International Business, ez a pénzügyi és nemzetközi gazdálkodás. Uh-huh. Egy ilyen dual diplomát csinálok, és még egy mesterdiplomát szeretnék megcsinálni.
3: És mennyire érdekes, hogy nekem tök ugyanez volt a Novig X évvel ezelőtt, ugyanezt végeztem egy az egybe.
1: Tényleg?
3: Izgalmas. Ezt a kettőt, egy az egyben.
1: Én meg nemzetközi kommunikáció és broadcasting, ami akkoriban néztek, hogy az mi. Tehát ugye Magyarországon ez egy elképzelhetetlen dolog volt, hogy valaki úgymond rádiózás, televíziózás, illetve magát elsősorban a televíziózás tanulja egyetemi körülmények között. Hát ez mindenképpen olyan izgalmas lehetőség volt, meg izgalmas iskola. Mi a tapasztalatod, Alex? Ugye ma beszéltük, hogy a kommunikációs csatornák sokkal nyitottabbak, sokkal könnyebb. Ez a formája alapvetően azért a kapcsolattartásnak, hogy ezt tudjátok fizikálissá is tenni. Vannak-e olyan szerveződések, időpontok, összejövetelek, ahol azt lehet mondani, hogy hát így egymást annyira becsapunk, hogy hello, szia, te onnan, a Miami, ó, igen, én Florida, én innen, én onnan, én amonnan, UCL és a többi. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért valahogy ennek nyilván testet kéne beültenie, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy Gábor, te hol kapcsolódsz ebbe a képbe?
3: Hát én ott kapcsolódok, hogy Alex megkeresett az édesanyján keresztül, még nem ismertük egymást igazából
1: azért
3: korábban.
1: Azért nevezzük meg a drága
3: Fazekas Erzsébet, ugye, van, drága szintén a televíziózás, sporttelevíziózásban
1: fantasztikus
3: ma már nagyon régó tanul, és szintén magasugró.
1: Junior világbajnoki 6. helyzet voltam, amennyire én tudom, ugye? Úgyhogy egy kitűnő.
3: És hát rajta keresztül beszélgettünk erről, hogy Alexnak van ez a kezdeményezése, és én hogy kerülhetek a képbe. És végül is odáig jutottunk, elég rövid idő alatt, hiszen nem olyan régen jöttél vissza az USA-ból. Én egy klubnak vagyok a sportigazgatója, Török Bálinton, úgy hívják, hogy The Club, vagy The Club, és van a rendezvénytermünk is, és a tulajdonos úr, aki egy nagy sportrajongó szintén, felajánlotta azt, hogy Alex, illetve a klub, a Hun NCAA-nek a rendelkezésére bocsátja majd ezt a termet július 19-én, hogyha jól tudom, és akkor ott lesz egy ilyen összejövetel. Persze, hogy erre általában ugye nyáron lehet esély, hiszen ugye karácsonykor kevesebben jönnek vissza, és hát most majd megpróbáljuk úgy megtölteni ezt a termet, hogy nagyon sokszínű legyen az Amerikában tanult, tanuló és tanulni vágyó emberekkel, és azt hiszem, hogy ez az első alkalom, ez egy olyan dolog lesz, ami szívmelengető lesz szerintem Alexnak is, meg nekem is, mert ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és sokaknak szerintem olyan pluszt fog hozni az életében, vagy életébe, amely amúgy nem lenne meg.
1: Ugye, ha jól tudom, akkor Kemény Dénes is valamilyen feladatot lát el, akiről ugye tudjuk, hogy játékosként és edzőként is sokat dolgozott Olaszországban, és hát nyilván ismerjük az ő fantasztikus edzői útját. Neki milyen tapasztalatai vannak, amit be tud ebbe a képbe hozni?
4: Kemény Dénes, ha jól tudom, az Egyesült Államokban egyébként kint tanított. Uh-huh. Ő nem mint tag fog csatlakozni a szervezethez, hanem mentorként, hogy uh-huh. a tagokat, vagy akik érdeklődnek az Egyesült Államokban tanulásban, tudja mentorálni és tudja támogatni őket, vagy tanácsokat adni bizonyos kérdésekben, ami felmerülne bennük. Ugye ez egy nagyon fontos, így a klub részéről is, az egész útmutatás, mentorálás kvázi azért, mert hát erről szól az élet. Szóval manapság a kapcsolatok, meg az, hogy ki, hogy, hova tud eljutni, anélkül nem nagyon működik szerintem, csak hatalmas odaadással az élet. És Kemény Dénes, hát ez egy fantasztikus felajánlás volt tőle, egyébként fel is ajánlotta, hogy szarvaspörköltet, ha jól tudom, a saját levadászott szarvasból szarvaspörköltet szeretne
1: ez
4: csinálni.
1: Ez lesz a 19. eseménye, mert akkor megyünk.
5: nem kell főznünk akkor aznap.
1: Na jó, majd ma megkérdezzük jól Kemény Dénes, hogy hogy is gondolta ezt a dolgot, és mikor jutott belőle nekünk is, mert nekünk még nem ajánlott a föld, de majd most ez kicsikarjuk tőle.
2: Én azt hadd kérdezzem még meg, hogy milyen az élet az Egyesült Államokban? Tehát először, amikor kiléptél a repülőből, beléptél az egyetemre, akkor hogy fogadtak a társak, mennyire vegyes ott a légkör, milyen az élet, mik a kulturális különbségek, tehát mik az első érzéseid, tehát most abszolút emberi oldalról.
4: Ez egy nagyon nehéz kérdés, főleg azért, mert én ugye Miami-ban vagyok, nálunk ez a kultúra, meg ez a latino kultúra, nem is mondanám az Egyesült Államoknak. Hát kimegyek a reptérre, és nem beszélnek angolul az emberek. Aha.
2: Tehát akkor szinte spanyol a hivatalos.
1: Ezt hagyj erősítsem meg, mert ugyanis nagyjából 16 évvel ezelőtt utaztunk Miami-ba a férjemmel, teljesen magánúton voltunk, egy rokonunkat látogattuk meg, 16 éve volt ez, és emlékszem, hogy autót béreltünk egy világcégnél, most teljesen mindegy, hogy melyik. És gyakorlatilag angolul próbáltam ugye beszélgetni a bérlés kapcsán, hogy nem volt jó a csomagtartó és kérés. És néztek rám, és mondták, hogy ebleszmenyol, és mondtam, hogy nem. Tehát, hogy úgy emlékeztem, hogy az USA-ba érkeztem, és egy világmárkánál próbálok angolul, viszonylag jó amerikai angollal itt boldogulni, és nem értették. Volt ez 16 évvel ezelőtt, és azt mondtam, hogy ez nem létezik, hogy itt Miami-ban nem tudok angolul tanácsot kérni, kapni, és nem tudtam. Most ezt gondolom, hogy azóta ez csak fokozódott.
4: Hát igen, vannak olyan részei Miami-nak, ahol így van. Nekem mondjuk ebből ilyen heti konfliktusaim vannak, hogy egy Walmart-ba az, hogy a water-t azt nem értik meg, csak az aguát, meg az, hogy bemegyek egy McDonald's-ba, és van olyan McDonald's, ahol azt mondom, hogy number 7 azt nem értik, csak numero 7-e. Szóval azért, meg a cheeseburger, szóval ez igazából már egy ilyen presztízs kérdést is csinálnak. Szóval. Ez egy érdekes dolog. Én egy 60-as Duolingo streakkel hatalmas odaadással mentem ki Miami-ba, meg az Egyesült Államokba, hogy na, én majd megtanulok spanyolul. De egyszerűen elvették az összes kedvem.
5: Na!
1: Pedig úgy tűnik, hogy ha valahol ragadna rád, mert ott muszáj, akkor ott nem?
4: Egyébként meg az egyetemen nem. Szóval ez nem. Így alapjáraton, hogyha kimozdulunk, akkor persze, akkor...
1: Tehát a kampuszon kívüli élet az spanyolul zajlik, hát a kampuszon igen. Belüli angolul.
4: Attól függ, környezettől függ, persze. Most mi pont ebben a latino környezetben vagyunk, de azért, hogyha Miami belső városaiba bemegyünk, akkor ez nem így van. Az egyetemen pedig ott nyilván mindenki angolul beszél, most nyilván vannak latino diákok, akik egymás között néha spanyolul beszélnek. Én is voltam olyan csoportban, a három latinos sráccal bekerültem, ők is ilyen cserediák programban voltak bent, és elkezdtek itt spanyolul beszélni a csoportmunkra, mondom, srácok.
2: Mennyire befogadóak? Tehát te vagy ott a hatalmas, kétméteres, magas szőke európai, és kinéznek, vagy úristen, de jó, befogadó vagy, gyere, menjünk együtt ide-oda. Milyen a légkör?
4: Ugye nekem apukám mindig ezt szokta mondani, hogy minden egyes alkalom, amikor elmegyek valahova, vagy akárhol vagyok, hogy vigyázz, kétméteres, hogy mindenhol meg fognak találni, belé fognak kötni. Na nekem az összes interakcióm, aki tényleg az ilyen legrosszabb kiállású emberek is, így meglátnak engem, két méterben milyen magas vagy, azt a mindenki barátkozik, szerintem elképesztően elfogadóak, nagyon kedvesek, nyitottak, szóval engem szerintem a liftben minden negyedik nap megkérdeznek, hogy milyen magas vagy.
1: És hogy hajtod le a fejedet, amikor ki meg be kell menni az ajtókon?
2: Incsben vagy centiméterbe kell válaszolni?
4: Hát általában incsben, és ez a... Na mindegy, ez is egy ilyen, erre már van egy ilyen sablon szövegem, mert ez az ilyen 6-7-es mém, pont 6'7 vagyok, uh-huh. Aztán amikor ezt is meghallják arra,
1: igen,
4: 6'7, akkor már hazudozok, hogy 6'8 vagyok, vagy nem tudom. Meg a kisgyerekek is, amikor kimegyek az atlétika, például milyen magas vagyok.
1: Mert ugye ez, most, ez valószínűleg nem tudom, te tudod, hogy ez most ez a Six Seven, ugye ez egy ilyen nagy mém a fiatalok között gyakorlatilag, ez minden erre épül a Six Seven.
2: Tudom, kérlek, Zsuzsi, jó? Légy szíves, ne nyugdíjas hozzá be, légy
1: szíves. Jó, hát gondolom a fiaitól tudod, mert nem tudnád egyébként,
2: ezt nem ér elárulni, tőlük tudom.
1: Na, szóval ez egy érdekes dolog. Gábor, mit gondolsz, hogy a mi tapasztalataink abból a korból még bármilyen szinten kurrensek-e ma ezeknek a fiataloknak, hiszen elmondtuk, hogy egy teljesen más korban, egy teljesen más világba csöppentünk. Nyilván az egyetem volt, de hát ugye nem volt kommunikáció egy egészen másfajta szinten.
3: De hát nekünk is vannak tapasztalataink.
1: Az
3: egyébként
1: biztos.
3: Most egy gyors fél percben elmondom, hogy nekem az egyetemi barátnőm az porturikói volt, tehát spanyol anyanyelvű, a feleségem dél-amerikai, aki szintén spanyol anyanyelvű, tehát nekem ezzel nincs problémám.
2: Annyira nem tetszik a latin nőket, annyira nem.
3: Hát, igen. És tehát én hát már 30 éve emiatt spanyol is beszélek szinte napi szinten, szóval ezzel nincs problémám, és Miami-ban is éltem jó pár évet, onnan utazgattam a versenyekre, szóval ezzel kicsit jobban kijövök, mint Alex, ezzel az egésszel, tehát nem adnak el Miami külvárosában sem, sehol, meg hát még akár a Bronxban sem, az egyik barátom és csapattársam az New York-i volt, és ben voltam Manhattanben, ő Bronx fölött lakott egy jó környéken, de Bronxba kellett a metróval menni, és onnan fölsétálni, mondta, hogy szóljod a srácoknak, akik ott kosaraznak az utcán, pont erről beszéltünk, hogy a street basketball az mekkora Amerikában, és introda is mondjad, hogy is ismered az E-t, az Eric-et, és akkor utána nem fognak bántani. De figyelj, azért van ilyen is Amerikában, azért figyelni kell arra, hogy milyen környékeken mászkálsz. De én úgy gondolom, hogy ami visszatérve a kérdésre, a mi tapasztalatainkat, amelyek akkor voltak, és azért persze, hogy ilyenkor utána nézünk annak, hogy milyen szabályokkal lehet kijutni, és hova és hogyan, rengeteget tudunk segíteni embereknek, és én büszke vagyok arra, hogy miután befejeztem az egyetemet, legalább 5-6 srácnak ösztöndíjat szereztem, és segítettem abban, hogy kijussanak Amerikába, a teniszezőkről van szó, és még egy dolog, hogy a teniszben is voltak olyanok, akik kijöttek az egyetem után, és a profi életben érvényesültek, viszont vannak olyanok is, és ezt nem tudjátok, akik föladják azt, hogy Amerikába menjenek egyetemre azért, hogy profivá váljanak, és egy érdekesség, hogy a mostani legjobb magyar teniszező Marozsán Fábián, neki lehetősége volt arra, vagy lehetett volna arra, hogy az Egyesült Államok kijusson egyetemi szinten, és ott elkezdje a tanulmányait, és ösztöndíjat kapjon. Ő nem ezt választotta, ő neki az volt az álma, hogy egyből profivá legyen, és neki bejött, de nem egy könnyű választás.
1: Igen, mert ezt most egyébként nagyon érdekes pont, hogy erről beszélsz, mert azért azt hiszem a tavalyi évben változott az NCAA-n belül is a profi amatőr státusszal kapcsolatos dolog. Ugye elkezdték, hát leginkább azokban a ligákban, ahol azért a későbbiekben ugye a nagy profi ligák lesznek, tehát az amerikai foci, jégkorong, stb. Mert óriási bevétel nyilván az egyetemi szinten is ezekben a sportokban jól szerepelni, és azt hiszem, kifejezetten a játékosok oldaláról elindult egy kezdeményezés annak érdekében, hogy legyen ebből valami visszaosztás a sportolóknak is, úgyhogy változik így egyébként van. Ennek a meg... Ugye?
4: Jó, ez az NIA, ez a name, image and likeness, ez igazából azért lett kitalálva, hogy ameddig egy játékos, aki elmegy mondjuk a Duke-ra kosarazni, és nem tudom, generál nekik 20 millió dollár profitot, kapna Nike dealt, vagy kapna ugye pénzt, eddig
1: nem
4: kaphatott.
1: Így van, mert az amatőr szabály ez nagyon szigorú volt.
4: És hát most már fizethetik is a sportolókat, szóval vannak olyan amerikai foci kosaras játékosok, akik több millió dollárt hazavisznek csak úgy, hogy egyetemen kosárlabdáznak.
1: Na, úgyhogy ez egy izgalmas élet. Mit vársz? Mekkorára szeretnéd ezt a te kis kezdeményezésedet, nevezzük klubodat duzzasztani, illetve hogy igazából, ahogy mondtad, ez a jelen, meg a jövő kint tanulóinak is egy lehetőség.
4: Így van, hát most nyilván minél nagyobbra, szóval én örülnek a legjobban annak, hogyha ez a hálózat a legnagyobbra tudná magát kinőni, és úgy is gondolom, hogy ez egy fantasztikus lehetőség mindazoknak, akik kint tanulnak, vagy kint tanultak. Most például itt van nekem a Gábor, már volt beszélgetésünk is, csak szimplán életpályáról, a finance-en belül csomó dologról, mit, hogy lehet alkalmazni, merre fele induljak majd én. Ez, hogy ilyen tök jó, ilyen mentori, meg egy ilyen nagyon jó beszélgetési szféra is ki tud alakulni, amit tényleg azért mindenki egy hasonló légkörben van, azért az USA tényleg ilyen szempontból nagyon más, mindenki meg tudja a tapasztalatait osztani. Nincs ez egyedül érzés.
1: Van-e abban valami fajta szerintetek jövő? Mert azért szerintem sok mindent látunk mi már felnőttek, amikor visszatekintünk, hogy néha irigykedünk arra, hogy bizonyos nemzetek képviselői akár a sportdiplomáciában hogy össze tudnak tartani a világ különféle pontjain. És mi mindig azt mondjuk, hogy ha mi ezt magyarok tudnánk, akkor hol lennénk? És azt is tudom, hogy azért az egyetemi korszakban született barátságok, azok nagyon sokáig, sokszor azok tartanak a legtovább. Hogy lehet-e ennek például akár egy olyan gyümölcsöző jövője, hogy ebből a kialakuló kapcsolati tőkéből akár kinő majd egy olyan generáció, amelyik megtanulja felnőttként is mondjuk összekapcsolni az energiáit, segíteni egymást, és a többi, és a többi. Hogy látod ezt, Gábor?
3: Szerintem ez egy óriási lehetőség. Ugye a mostanság ugye az a megfelelő szó erre, hogy networking, és ez amit Alex létrehoz, vagy próbál létrehozni és elindítani, ez egy óriási lehetőség, nem csak abból a szempontból, hogy segítsük azokat, akik ki akarnak jutni az Egyesült Államokba, vagy ott egyetemre járnak azokat a sportolókat, vagy segítse, hanem arról is szól, hogy egy idő után, akik már végeztek, és össze tudnak jönni, azok kapcsolódhatnak, és nem csak személyesen, hanem most már ugye a mai világban nagyon-nagyon könnyű összekötni ezeket az embereket, és most nem azt mondom, hogy azt mondja, hogy figyelj, adj nekem egy tippet, hogy éppen hova kellene utazni, vagy mi a legjobb üzleti modell, mit tudom én, milyen üzletágban, hanem hihetetlen, itt annyi fajta dolgot lehet összekötni és összehozni, ami szinte nincs is limit, nincs is korláta ennek, és ebből a szempontból szerintem hosszú távon ez egy hihetetlenül gyümölcsöző együttműködés lehet mindenkinek, aki részt vesz ebben.
1: Jó, hát akkor ezek szerint július 19-én, ha jól emlékszem, a dátumra lesz, ugye? Egy ilyen nagy
4: július 19-én lesz egy összejövetel, és tényleg mindenki, aki érdeklődik a klub iránt, szeretne az USA-ban tanulni, vagy már ott tanult, vagy jelenleg tanul, Instagramon írjon ránk, Hunszéjé klub a nevünk, Facebookon is fent vagyunk, van egy Discord szerverünk, ahol a belső kommunikáció megy, és tényleg ez is lenne a cél, hogy mi is megpróbáljuk összeszedegetni a diákokat, meg a tagokat, de természetesen várjuk a jelentkezőket.
1: Na hát,
4: is.
1: Ha már itt van a Lázár Bence és Köves Gábor, akkor csak egy mondatot a Roland Garrosról, hogy mit láttunk eddig, és mi lesz a vége, segíts, mert azért van egy pár meglepő jelenség.
3: Hát három szóban meglepetés, meglepetés, meglepetés, ugye hihetetlen, hogy kik jutottak el a döntőig. Igen. A nőknél Mira Andrejeva játszik, majd egy 114. ranglista helyezéssel rendelkező lengyel hölgye Halinská. Ők játszanak majd a szombati döntőben, a férfiaknál az elődöntőnél tartunk, majd ma délután fogom közvetíteni a két meccset, ugye Zverev játszik Mensikkel, egy fiatal cseh fiúval, Zverevet azt hiszem mindenki ismeri a teniszben, és két olasz van a másik elődöntőben, egyikük sem Jannik Sinner névre hallgat.
1: Igen, és visszatérve még ugye a lengyel hölgyre, itt mondtad nekünk a hírek alatti szünetben, hogy retro teniszt játszik, és hogy van ilyen, ezek szerint.
3: Igen, tehát a régi teniszt hozta elő, egy technikás játékos, aki nagyon jól védekezik, és hihetetlenül földobta még egy Mats Wilandert is, meg olyan játékosok, akik korábban nagyon nagy teniszezők voltak, és nem a sebesség dominál, hanem az észjáték, illetve a fifika, és ezzel is el lehetett jutni a döntőig. Meglátjuk, hogy hogyan boldogul majd a fiatal orosz ellenfelével a szombati döntőben.
1: Ez izgalmas lesz. Alex, tőled még egy mondat, ugye mondtad, hogy a negyedik éved érkezik el, gondolom, ősztől, de még itthon leszel, amikor az Ultimate Championship lesz, amikor a világ legjobb atlétái jönnek majd Budapestre?
4: Sajnos nem. Sajnos nem, augusztus 18 környékén már el kell mennünk. Hát természetesen a VB-ről is lemaradtam, és erről is lemaradok, TV-ből biztos ugyanúgy fantasztikus lesz, de... Jó. Hát, ilyen ez.
1: Nyilván hát akinek egyéb céljai vannak és egyéb feladatai, annak leginkább ennek kell megfelelni. Na, szóval minden esetre HUNCAA, vagy HUNCAA, ahogy elhangzott, a közösségi felületeken meg lehet találni benneteket. Nagyon sok sikert kívánok a kezdeményezéshez, bravo, szerintem óriási ötlet, és fogd is össze azokat, akik kint tanulnak, illetve a jövő magyarjait, a jövő magyar sportoló egyetemistáit, mert azt gondolom, hogy egy különleges, egymás segítő közösséget építhettek, úgyhogy gratulálok a kezdeményezéshez, és köszönjük szépen Gábor Alexnek és Köves Gábornak, hogy elmondták az élményeiket. Mi pedig rövidesen folytatjuk.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarak tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Turi Gábor gondolataival.
6: Újratervezés 2. Minden rosszban van valami jó. Noha a magyar labdarúgó válogatott nem jutott ki a nyári világbajnokságra, legalább elkezdi a felkészülést a Nemzetek Ligája sorozatra. Marco Rossi megígérte, a pénteki Finnország és a keddi Kazaksztán elleni mérkőzésen valamennyi kerettag játék lehetőséget kap. Akár jelzés értékű lehet, hogy a szövetségi kapitány éppen a finnek elleni találkozón ült először válogatottunk kispadján. 2018. szeptember 8-án legjobbjaink Tamperében 1-0-ás vereséget szenvedtek Nemzetek Ligája mérkőzésen. Rossi még arra is emlékszik, Teemu Pukki hogyan szerezte a gólt. A mieink novemberben 2-0-át győzelemmel vágtak vissza, ennek is köszönhetően végeztek a C-liga második csoportjának második helyén, aminek következtében a Nemzetek Ligája következő kiírásában a B-ligába nyertek besorolást. Rossi bemutatkozó mérkőzésének együtteséből csupán Sallai Roland maradt meg, azóta a szakvezető bebizonyította egyik erénye a csapatépítés, amelynek is köszönhetően 2 Európa-bajnokságra is kivezette Magyarországot. A következő 2 meccs is a csapatépítés jegyében telhet. Korábban felvetődött, Rossi olyan felállásban is kipróbálna az együttest, amelyben nem lépne pályára a legjobb magyar futballista Szoboszlai Dominik. Helyette, noha nem ugyanaz a szerepköre, Tóth Alex vehetné át a vezér szerepét. Ugyanakkor ki lehetne próbálni a bajnok Eto középső védőjét, Csinger Márkot, aki egyértelműen a jövőt jelenti. Klubtársa Tóth Rajmund pedig bemutatkozhat a legjobbak között. Akár csak Kovács Bendegúz. A holland AZ futballistája klasszikus csatár erényeket csillogtat, nem lenne meglepetés, ha a szövetségi kapitány valamelyik találkozón figyelembe venni az összjátékot is jól érző támadót. A debreceni Szűcs Tamás rutin szerezhet. A középpályán a felállás attól is függhet, hogy a szakvezető a 3 vagy 4 védős rendszert részesíti előnyben. Nem mellesleg 2 olyan találkozó következik, amelyet labdabirtoklásban a mieink uralják. Kérdés, hogyan megy a felállt védelem elleni játék. Ha azt vesszük, hogy Marco Rossi a finnek ellen ült először a válogatott kispadján, majd felszálló pályára állította az együttest, a mostani mérkőzés akár második nekirugaszkodásnak is tekinthető.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Finnország ellen lép pályára ma a magyar labdarúgó válogatott. Újpesti győzelem a férfi futsal NB1 döntőjének harmadik összecsapásán. Mira Andrejeva és Maja Kvalinska játsza a francia nyílt teniszbajnokság női egyes fináléját. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Felkészülési mérkőzésen Finnország ellen játszik a magyar labdarúgó válogatott ma 19 óra 45 perctől a Puskás Arénában, míg Kazaksztánt jövő héten kedden 19 órától fogadja Debrecenben. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ezeken a találkozókon búcsúzik a Nemzeti Együttestől Szappanos Péter, a Puskás Akadémia 35 éves kapusa, a finnek ellen várhatóan a kezdőcsapatban kap helyet. Őt hallják most.
2: Előbb-utóbb tudtam, hogy eljön ez a pillanat. Az, hogy milyen feladatot kapok, az majd a főnökön fog múlni. Készen állok erre, és hogyha bármelyik meccsen is lehetőséget kapok, akkor abszolút hálás leszek azért a bizalomért, amit az elmúlt 5 évben kaptam a Mistertől. Aki a kiskorában először belerúg a labdába, az mindig erről a pillanatról álmodozik, hogy egyszer bejöhessen ide telkibe, utána pedig a Puskás Arénának az atmoszféráját és hangulatát, a szurkolói buzdítást megtapasztalhassa. Személy szerint 5 évig megtapasztalhattam, óriási büszkeséggel tölt el, és ez egy örök emlék. Valamint nagyon jó visszacsatolás a munkámmal kapcsolatban, hogy 5 évig olyan teljesítményt tudtam nyújtani az adott csapataimba, hogy mindig tudott számítani rám a kapitány. Ezzel sikerült hasznos tagja lenni a csapatnak az elmúlt időszakban. Azért úgy kellett mindig is készülni, hogy bármikor lehetőség adódik, vagy be kell állni, akkor készen legyen az ember.
1: A szövetségi kapitány Marco Rossi beszélt arról is, hogy Szappanos Péter milyen szerepet kap majd a felkészülési mérkőzéseken, de természetesen szót ejtett a finnek elleni meccstervről is.
3: Szapi biztosan játszani fog az első mérkőzésen. Ő áll a kapuban, majd meglátjuk, hogy meddig. Szándékunk szerint a lehetőségeknek megfelelően mindenkinek lehetőséget adunk. Bazsi, az első számú kapusunk, Debrecenben is kezdő lesz. Terveink szerint adunk néhány játékpercet a másik kettő kapusnak is. Ez a tervünk. De terveinkben szerepel az is, hogy szép mérkőzést játszunk le, lehetőség szerint nyerjük meg egy olyan csapattal szemben, amelyet azért láttuk 4 nappal ezelőtt Németország ellen játszott, és majd, hogy nem az első félidő végéig, elég komolyan lekötötte a németeket. Tehát a finn válogatott egy olyan csapat, amely igyekszik labdarúgást játszani. Nem a játékot rohasztja, nem antifutballt játszik, nem ráül a labdára, hanem tényleg megjátsza. Vannak azért különleges játékosai, talán nem annyira ismert játékosai, de egészen biztos, hogy van bennük fantázia, van köztük azért ismert is, mint például a támadóik Kálman és Pokján Páló, akik különösen a 16-oson belül nagyon veszélyesek. Ezen a szinten már nincsenek olyan mérkőzések, amiket le lehet becsülni, legalábbis az esetek túlnyomó többségében, és ez biztosan egy olyan eset, amit nem szabad lebecsülni. Maximális a tiszteletünk az ellenfelünk irányában, és ahogy a szándékunk is az, hogy jól szerepeljünk a szurkolóink előtt, igyekszünk maximálisan kihasználni a lehetőségeinket.
1: A jövő héten csütörtökön kezdődő világbajnokság előtt álló labdarúgó válogatottak felkészülési mérkőzésein a 4 évvel ezelőtti VB ezüstérmes Franciaország meglepetésre 1-0-ás előnyről 2-1-re kikapott Elefántcsontparttól Nantban. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország szintén hazai pályán 1-1-es döntetlenre végzett Irakkal. További eredmények: Svédország-Görögország 2-2, Csehország-Guatemala 3-1, Mexikó-Szerbia 5-1, Korea-Szálvador 1-0 és Panama-Dominikai Köztársaság 4-2. Andoni Iraola veszi át az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő, Szoboszlai Dominikot Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool irányítását. A spanyol szakember, aki a holland Arne Slotot váltja a kispadon, a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, amelyel a 6. Európa Liga indulást érő helyen végzett az angol élvonalbeli bajnokságban, és amelyben együtt dolgozott Kerkez Milossal. A vezetőedző szerződése egy idényre szól. Az MTK labdarúgó csapata szerződtette a Debrecentől Suhodovszki Somát, a 26 éves egyszeres válogatott középpályás 2024. januárjában Kecskemétről szerződött a DVSC-hez, amelynek színeiben 71 tétmeccsen 4 gólt és 5 gólpaszt ért el. A férfi futsal NB1 döntőjének harmadik összecsapásán az Újpest 4-2-re nyert a vendég Nyíregyháza ellen, és 2-1-re vezet az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, amely hétfőn 20 órától folytatódik a Nyírségiek otthonában. Az újpestiek részéről Suscsák Máté kétszer is betalált a nyíregyháziak kapujába, a játékost Kozsovics Dávid kérdezte.
4: Mi volt szerinted a döntő? Hogy tudtátok azt a hétfőt elfelejtetni? Egyrészt magatokkal, másrészt a szurkolókkal.
5: Büszke vagyok a szurkolókra, büszke vagyok a csapatra. Megint gólhátrányból álltunk föl, és az ember feletti erő így a harmadik mérkőzésen. Büszke vagyok mindenkire, a két gól az nem egyéni érdem, abszolút a csapaté. Együtt küzdöttünk meg azért, hogy itthon tartsuk a pálya előtt, és nagyon remélem, hogy hétfőn ugyanilyen lelkesedéssel, mert akkor emelt fővel tudunk lejönni hétfőn, bár is alakul az a mérkőzés.
4: Talán egy picit több az egyet is felvállaltatok ti is, legalábbis a labda felhozatalakban. Ez is döntött például az első gólnál, hogy Thiago megcsináltott egy az egyben?
5: Nem tudok erre pontosan válaszolni, hisz a futszal az egyéni játék félig meddig. Ha Nyíregyháza is így felvállalta, akkor nekünk is fel kellett venni ezt a fajta stílust. Ez vice versa ugyanúgy, de azt gondolom, hogy igaz szerencsével, de mi jöttünk ki jobban.
4: Hétfőn ti voltatok kicsit mélyebben, abból kellett felállni, most viszont egy óriási pluszt adhat ez a győzelem, és akár le is zárhatjátok a párharcot hétfőn.
5: Nagyon nehéz dolgunk lesz, és nagyon sok erőt kívánok a csapatból mindenkinek arra, hogy kipihenje magát is hétfőn, ugyanilyen elánnal álljunk bele a mérkőzésre. Igaz, idegenben, de mindent meg kell tennünk azért, hogy megnyerjük azt a mérkőzést.
1: Az újpestiek játékosa, Suscsák Máté után a Nyíregyháza futsal csapatának vezetőedzője, Lovas Norbert is összegzett. Az NB1 döntőjének harmadik összecsapását követően Gozsovics Dáviddak.
4: A ki nem kényszerített hibák voltak a nyerők hétfőn, most talán több hiba csúszott be, mint amire számítottál?
6: Nem, mármint többet hibáztunk, igen, befejezéseknél. A 20. másodpercben már gólt tudtunk volna szerezni, és sajnos úgy néz ki, hogy most itt a Újpest ellen idegenbe, ha nem koncentrálunk még jobban, akkor nem tudunk nyerni. A végére el is fogytunk, de gratulálok a játékosoknak, mert nagyot küzdöttek, és az utolsó pillanatban dőlt el. Sajnos nem a javunkra, küzdünk tovább, meglátjuk, hogy hétfőre hogy tudjuk kifrissíteni a társaságot, és csináljuk tovább a dolgunkat.
4: A frissítésen kívül mit gondolsz, mind kell még fejleszteni egy picit hétfőig?
6: A center játékot kellene jobban kiiktatnunk, arra majd megbeszélünk, egy újabb taktikai fegyvert fogalmazzunk így, és meglátjuk, hogy ez hogy fog működni, de egyébként nem volt vele probléma, mert a második fél időben megfordítottuk, és ott rá kellett volna rúgni a harmadikat. Ez volt a legnagyobb probléma, és akkor nincs ez a végén. Sajnos így alakult, gratulálok az Újpestnek, megérdemelten nyertek így a végén, de küzdünk és nem adjuk fel, és várunk mindenkit a Continental Arénába.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Tovább jutott csoportjából a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon. Mivel a csoportkör harmadik fordulójában 21-18-ra alul maradt Ausztráliával szemben, majd a negyedik körben 17-6-ra verte Mongóliát, így harmadikként lépett tovább. A Pap Claudia Böröndi Vivien Lelik Réka kis virágösszeállítású csapat Lettországgal játszik a 8 közéjutásért. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség véglegesítette a jövő évi németországi világbajnokság csoportjait. Ez alapján nemzeti csapatunk Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazaksztán válogatottjával találkozik. A válogatott beálló Szűcs Bence távozik a francia élvonalbeli Dunkerque férfi kézilabda csapatától, és a Magyar Kupában, valamint az Európa Kupában ezüst, a bajnokságban bronzérmes Tatabányához igazol. Az NB1 2024-25-ös idényének gólkirálya, a balátlövő Kovács Tamás pedig a Nekától Győrbe szerződik. Az orosz Mira Andrejeva és a selejtezőből induló lengyel Maja Kvalinska játsza a francia nyílt teniszbajnokság női egyes fináléját. Az elődöntőben a 19 éves Andrejeva 6-1-6-3-ra legyőzte az ukrán Marta Kostyukot, míg Kvalinska az orosz Diana Snydert múlta fölül 7-6-6-4-re. Szintén a Roland Garroson megvédte címét az olasz Sara Errani és Andrea Vavassori a vegyes párosok versenyében, mivel döntő rövidítésben jobbnak bizonyult a Gabriela Dabrowski, Evan King

0: Nagy hajózás történetének és minden évnek. A Kékszalagon több ezer versenyző áll rajta, ez az Európa legnagyobb és leghosszabb tókerülő eseménye, úgyhogy minden évben nagy izgalommal készülünk rá, és ugye egy meghatározó esemény is, hiszen a júliusi teli holdhoz kötött első hétvégén rendezzük a versenyt, úgyhogy a verseny naptár összeállításában is prioritást kap, hiszen ehhez állítjuk be a többi eseményünket is.
1: A Balaton vízszintjének alacsonysága, azt hiszem, az is befolyásolhatja a versenyt,
0: Igen, a versenyt is és a szervezést is természetesen befolyásolhatja. Most 37 centivel alacsonyabb a vízállás, mint a legmagasabb vízszint. A versenyen résztvevő hajók közül vannak olyanok, amelynek a merülése 230-240-260 cm, ami azt jelenti, hogy a keszthelyi öbölben alacsony vízállás esetén nem tudnak behajózni, hiszen leér a tőkesúly a fenékre. Ezt a versenyvezető, versenyszervező Magyar Vitorlás Szövetség monitoringozni fogja, figyeli az elkövetkezendő körülbelül egy hónapos időszakban, és július elején döntünk majd arról, hogy a keszthelyi bóját esetleg elmozdítjuk-e a helyéről, a szokásos helyéről, és kihozzuk-e a györökkői csücsökbe. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 15 kilométerrel rövidebb lesz ilyenkor a verseny. Volt erre példa körülbelül egy olyan 20 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy rekordot futni a versenyben majd nem lehet, bár kétlem, hogy a tavalyi fantasztikus 4 óra 21 perces rekordot az idén bárki is megdöntheti. Hogy mennyire az időjárás határozza meg a versenyen a rekord döntés lehetőségét. Ez mutatja nagyon jól, hogy a Nemere 2 1955-ben futott egy 10 óra 40 perces rekordot, amit csak 57 év után tudtak megdönteni a sporttársak, és nem azért, mert a technika ne fejlődött volna, hanem egyszerűen az időjárási ablak a verseny idején nem volt erre megfelelő.
2: A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárát Holzhauser Andrást hallották. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Műsorajánló. Vízilabda. Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Finnország ellen lép pályára ma a magyar labdarúgó válogatott. Az ír miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter. Változékony idővel folytatódik a hét. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Felkészülési mérkőzésen Finnország ellen játszik a magyar labdarúgó válogatott ma 19 óra 45 perctől a Puskás Arénában, míg Kazahsztánt jövő héten kedden 19 órától fogadja Debrecenben. Mindkét meccset a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ezeken a találkozókon búcsúzik a Nemzeti Együttestől Szappanos Péter. A Puskás Akadémia 35 éves kapusa a finnek ellen várhatóan a kezdő csapatban kap helyet. Andoni Iraola veszi át az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool irányítását. A spanyol szakember, aki a holland Arne Slotot váltja a kispadon, a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, amellyel a 6. Európa Liga indulást érő helyen végzett az angol élvonalbeli bajnokságban, és amelyben együtt dolgozott Kerkez Milossal. A vezetőedző szerződése egy idényre szól. A férfi futsal NB1 döntőjének harmadik összecsapásán az Újpest 4-2-re nyert a vendég Nyíregyháza ellen, és 2-1-re vezet az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, amely hétfőn 20 órától folytatódik a nyírségiek otthonában. Tovább jutott csoportjából a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a Varsói világbajnokságon, mivel a csoportkör harmadik fordulójában 21-18-ra alulmaradt Ausztráliával, majd a negyedik körben 17-6-ra verte Mongóliát, így harmadikként lépett tovább. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Lelik Réka kisvirág összeállítású csapat Lettországgal játszik a 8 közé jutásért. Az orosz Mirra Andrejeva és a selejtezőből induló lengyel Maja Hawalinska játsza a francia nyílt teniszbajnokság női egyes fináléját. Az elődöntőben a 19 éves Andrejeva 6-1-6-3-ra legyőzte az ukrán Marta Kostyukot, míg Hawalinska az orosz Diana Schneidert múlta fölül 7-6-6-4-re.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Budapesten tárgyalt Michel Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését és az alapvető uniós értékek érvényesítését. Kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló új fejezet nyílik a magyar-ukrán kapcsolatokban. Ezt az ukrán külügyminiszter mondta, miután a két ország képviselői előzőleg megállapodtak a kárpátaljai magyar kisebbség jogait érintő kérdésekről. Ennek eredményeként pedig megszűnt az Ukrajna uniós csatlakozásának előkészítését 2 éve akadályozó magyar vétó. Andrei Sybiha emellett megköszönte a ciprusi uniós elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában. Rászorulók, várandós anyák és családok számára indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból a többi között tartós élelmiszereket, higiéniai és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek. A csomagokat már elkezdték kiosztani. Kötet készült a vásárhelyi őszi tárlat elmúlt 7 évtizedéről, tájékoztatott a kiadó Tornyai János Múzeum. Az album szerzője Nagy Imre művészettörténész. A kiadványa benne szereplő írásokkal és képanyagokkal bemutatja a hazai művészeti sorozat kiállításainak örökségét, valamint több mint 100 festmény, plasztika és grafika képét és leírását is tartalmazza.
0: Közlekedés.
1: Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Sokan haladnak az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicskétől, az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól. Baleset történt az M0-ás autóút északi szektorán, a 11-es főút végcsomópontja felé vezető oldalon, az M3-as autópálya csomópontja után. A 70-es kilométernél a külső sávban állnak a sérült járművek, emiatt torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Marad a változékony idő. Késő délutántól több felé megvastagszik a felhőzet és eleredhet az eső. A Dunántúlon megerősödik a szél. Délután általában 24-29, késő este 12-22 fok lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 8 óra 39 perc van mindenkinek. Jó reggelt, június 5-e péntek reggel van, hát már bizony-bizony naptárilag is bőségesen benne vagyunk a nyárba, az időjárás is úgy tűnik, hogy felismerte ezt, és alkalmazkodik mindehhez, és a reggelt együtt töltjük itt Benne Ferivel. Szia Feri, jó reggelt!
2: És Csisztus Zsuzsival, nagyon szép jó reggelt mindenkinek!
1: Köszönöm szépen, hogy az elmúlt órában egy izgalmas kirándulás irányába indultunk el méghozzá, az Egyesült Államok és az Egyesült Államok béli egyetemi sport volt a központi témánk, és ennek kapcsán beszélgettünk egy magyar, mondjuk így az ott tanuló diákokat összefogó klubról, egy kezdeményezésről, ami szerintem mindenképpen izgalmas, de hát az Egyesült Államok természetesen nem csak ezért kerül a közeljövőben a fókuszunk, vagy a figyelmünk középpontjába, hanem az egész észak-amerikai kontinens, mondhatnám azt is, hogy Mexikótól Kanadáig, hiszen jövő csütörtökön rajtol a labdarúgó világbajnokság, úgyhogy ennek kapcsán szerintem most már egyre több lesz majd a találgatás, egyre több lesz természetesen a különféle fajta, mondjuk így számítógépes és számítógépen kívüli elképzelés arról, hogy hogy is fog alakulni ez a világbajnokság, és kik lehetnek az esélyesek. Nyilvánvalóan, ami drága állandó pénteki szakértőnknek, Bánki Dodinak is van erről határozott véleménye. Szia Dodi, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
2: Jó reggelt,
1: na,
2: Dodi!
1: Na hát, drága Dodi, most kicsit akkor építkezünk innen, aztán majd szóba hozzuk mindazt, ami itthon is történik, meg ami a válogatottra vár, de valóban döbbenetes, hogy elérkezik gyakorlatilag egy szűk héten belül ugye az a világesemény, amit az ember 4 évente nagyon-nagyon vár. Biztos te is látod, olvasod, szembe jött gondom neked is az optaféle elemzés, algoritmus számítások, statisztikai elemzések, aztán biztos lesz majd az is, ami minden világversenyen szokott lenni, hogy lesz valami pók, vagy valami polip, vagy nem tudom mi, ami hogyha reggel a felébredés után jobbra megy el, akkor az egyik csapat nyert, ha balra, akkor a másik. Na de akkor egy kicsit tegyük ezt tudományosabb alapúvá. Milyen színvonalú VB-t vársz majd, és most kalkuláljunk bele mindent, ugye, hogy a múlt hétvégén jó néhány főszereplőnek Bajnokok Ligája döntője volt Budapesten, hogy gyakorlatilag semmi pihenés nem volt néhány tényleg kitűnő játékosnak, hanem lendületből kell tovább menni, hogy a VB eleje értelemszerűen egy, hát nem tudom, egy ilyen laza edzőtábor lesz a legkomolyabb csapatoknak, de mégiscsak ki kell bírni, túl kell élni, időeltolódás, hőmérsékletkülönbségek, szóval szerinted mi lesz ebből?
3: Nagyjából el is mondtad helyettem, amit szeretnék én is, tehát nem véletlen, hogy semmi pihenésük nem volt a játékosoknak, már kint vannak a helyszínen, aklimatizálódnak, készülnek a világbajnokságra, de ez nagyon kemény, szóval itt így emberekkel nagyon lelketlen dolog bánni, mert a pénz minden fölülír, és ez a világbajnokság számomra, igen, nem az elején fog kezdeni, jó lehet, mi már adjuk, és így hármasba fogjuk kommentálni a Csehország Észak-Korea, de úgyis Dél-Korea elleni meccsét, és az eleje nem lesz izgalmas, tehát azt várom én is, hogy felhígult mezőny, az igazság szerint majd a 16 között kezdődik szerintem úgy igazán.
2: És azt el tudod képzelni, hogy még a csoportmérkőzések során akár, mert ezt most edzőfeje gondolkodva lehet egyfajta olyan módszer is, hogy a kulcsjátékosokat, vagy azokat, akik komoly bajnokságokból jönnek és fáradtabbak, azokat az elején adott esetben kihagyják az edzők, és majd a kieséses szakaszban mondjuk a 32-be játszhatják csak először őket mondjuk kezdőként.
3: Simán el tudom képzelni, főleg a klasszis válogatottaknál, ahol nagyon hosszú volt, és főleg a Premier League-ben szereplő
2: igen
3: játékosok esetében simán el tudom képzelni, mert itt nagyon komoly tudományos háttér van. Tehát ott a fizikális felkészültség, a mentális felkészültség nagyon szorosan van mérve, és pontosan tudják, hogy ki az, akit lehet játszatni, ki az, akit pihentetni kell. Úgyhogy itt most a háttérstábokon óriási felelősség lesz, és valószínűleg az edzők adni is fognak az ő véleményükre.
1: Érdemes egyébként a nagy csapatokat számba vennünk, vagy tényleg várjuk meg azt, amikor a 16 között látjuk, hogy vajon ki milyen formát mutat, vagy azért az teljesen természetes, hogy nyilván a spanyolok Európából, a franciák, a németek, esetleg az angolok, és akkor persze nyilván a címvédő argentin, brazil válogatott lehet majd a legjobbak, vagy lehet bármi nemi meglepetés, ami, hát a meglepetés, hát persze azt értem, hogy nyilván azért jó labdarúgó nemzetek lehetnek-e mondjuk ott a vég játékokban.
3: Igen, én még a portugálokat is oda veszem. Én is. Felsoroltál. Uh-huh. Igen, akiket felsoroltál, azokat tartom én is esélyesnek. Spanyolok, franciák nagyon jók, de azért, ami nem Európában rendezendő VB, ott nem az európaiak szoktak esélyesek lenni, sokkal többet nyernek meg mondjuk a dél-amerikaiak. Tehát a brazilokkal, a argentinokkal mindenféleképp kell számolni. És főleg úgy, hogy Carlo Ancelotti a kapitány a braziloknál, egy ravasz róka.
1: Igen, én is erre azt gondolom, erre feltétlenül építenünk kell. A nagy klasszisoknak a jelenléte, Neymar, és hát persze említhetnénk nagyon sokakat, akik Modric és a pályafutásuk most nagy valószínűséggel utolsó világbajnokságát játszák, nem beszélve értelemszerűen akár Messiről vagy Ronaldóról, és még persze jöhetnének a többiek is. Szóval ilyen szempontból mennyire lesz majd szerinted nosztalgikus ez a világbajnokság?
3: Hát így, hogy Messinek is... Ronaldónak is, Ochoának is a hatodik VB-je, ez kuriózum. Mindenféleképp át fogja lengeni a nosztalgia ezt a világbajnokságot, de új felfedezettek is lesznek. Tehát biztos vagyok benne, hogy egy-két fiatal játékosnak, akár a portugáloknál, akár a spanyoloknál, ez nagy kiugrási lehetőség, de a franciákat is ide lehet venni.
1: Na hát miközben ugye mi figyelmünk sok szempontból majd abba az irányba fordul, így a kontinens vonatkozásában, előtte azért egy kicsit ide koncentrálunk, mert hogy sajnos ugye azon nemzetek közé tartozunk, akiknek nincs ez a kihívás, hanem viszont van Finnország még hozzá ma, kedden pedig ugye egy Kazasztán elleni válogatott felkészülési mérkőzés, aminek nyilvánvalóan sok szempontból kell, hogy legyen építkezési vonatkozása, ugye nekünk majd a Nemzetek Ligája lesz a következő nagy kihívás, aminek természetesen mindenképpen talán növekszik a fontossága, az értéke. Te mit vársz ettől a két mérkőzéstől olyan szempontból, hogy sok mindent hallhattunk, Szappanos Péter búcsú meccse, mondjuk picit én furcsálom három válogatottság után a búcsú meccset, de maradjunk, ahogy ez az én véleményem, illetve hát értelemszerűen itt azért az ember azt gondolná, hogy egy ilyen relatíve tét nélküli mérkőzés lehet remek alkalom arra, hogy egy akár teljesen új játékrendszert, új játékosok kipróbálását mutassa meg majd Marco Rossi. Ilyesmire számítsunk-e?
3: Hát egy ünnep, mindig ünnep a magyar válogatott meccs. Most is az lesz, mi is megyünk, ott leszünk, és jó érzés összetartozni. Hát ugye tegnap ott az összetartozás napja, ami engem lelkileg nagyon mélyen érint, és igenis 15 millió magyarban gondolkodom, akár csak Antal József miniszterelnök annak idején. És nagyon nagy dolog, amikor felhangzik a nélküled, meg a magyar himnusz, és a magyar emberek összeborulnak, és Marco Rossi is most már pont a finnek ellen mutatkozott be 2018-ban, elvégzünk Fuki, volt nekünk, azzal kaptunk ki, de megemelte a válogatottat. Nagyon jó választás volt, mint kiderült, Roy Hodgson is abban az időben szóba került, de jól választott az MLS, amikor Marco Rossi mellett döntött. Nagyon-nagyon szép sikereket ért el a válogatott. Én nagyon kedvelem Marco Rossit, azok közé tartozom. Csak picit vegye át tőlem azt a stílus, hogy ne nézze a kommenteket, mert az annak nem sok értelme van.
1: Ezt már próbáljuk egy idejét üzenni neki, de valahogy nem hallja meg, nem tudom, hogy miért.
3: Nem kell, azzal csak magát idegesíti, de ünnepi fellépésre számítok, és majd a kazakok ellen Debrecenben is megérdemlik a civisek is, hogy egy válogatott meccset lássanak élőben. Én egy jó hangulatú mérkőzésre számítok, és nem fogja lebecsülni a magyar csapat a finneket, tehát igen, lesznek nosztalgikus részei, Szappanos Péternek a búcsúja. Meg hát rengeteg gyereket várok, rengeteg gyerekre számítok, családokra, akik Szoboszlai Dominikot itt láthatják élőben.
2: Én is úgy gondolom, hogy... Mondja csak.
3: Hát szerencsére futballmezben.
2: Igen, igen. Igen, kétségtelen. Én is úgy gondolom, hogy az ünnepi jellegének kell kidomborodni a mérkőzés során, viszont azért biztos vagyok benne, hogy Marco Rossi és stábja bizonyos szempontból azért taktikai dolgokra is fel fogja használni ezt a találkozót. Kik azok az új játékosok, újoncok, akiktől esetleg bemutatkozást vársz, akik a jövő magyar válogatottjának főszereplői lehetnek később?
3: Hát akár mondjuk Szendrei Norvertet az ETL-ből említettem, de Vitális Milánt is, aki ugyan bemutatkozott már, de ő is komolyabb szerepet kaphat, akár Tóth Rajmund is. Kíváncsi vagyok Kovács Vendegózra, mert sokat aludtam, de nem nagyon láttam még. Dani Recsitet viszont ismerem a Fadi utánpótlásából, rendkívül jó képességű játékos, berobbanhat, ha megkapja a lehetőséget. A védők közül pedig Csinger már.
2: Csinger, igen.
3: Az, akinek nagyon-nagyon tetszik a játék, és egy nagyon-nagyon hosszú távon is jó. A közös a védőben erőssége lehet a válogatottak. De még Markgráf Ákost is ide veszem, de ő még nem bizonyított annyit, de akár ő is a jövő embere lehet így a fiatalok közül. És ne felejtsük el Barát Pétert, aki már a Debrecenben, meg a Fradiban is nagyon jó meccsei voltak, és nagyon jó bejött neki a lengyelországi szerződés, és most a cseheknél Olmützben játszik. Tehát vannak azért, akikben bízhatunk szerintem hosszú távon.
1: Melyik az a része szerinted a csapat felépítésének, ahol alapvetően mondjuk igazából erősítésre szorul a válogatott? Ugye néztük egy ideje, hogy azért a védelemben van egy kiöregedő generáció, és ugye elől szerintem egészen jól nézünk most ki sok szempontból, ha végig gondolom például ugye a két európai másik bajnokságból érkező bajnokunkat, akár a török bajnokságból érkező Salai Rolandot, akár a görög bajnok Varga Barnabást, és akkor természetesen vannak még nyilván a hazai bajnokságban játszók is, nem beszélve nyilván Szoboszlai szerepéről.
2: Viszont mögöttük, kíváncsi vagyok. Ezt akarom
1: mondani. Tehát, hogy akkor fejezd be kérlek a gondolatot.
2: Bocsánat, csak pont erre gondolok, hogy nagyon jól látod, Zsuzsi, hogy Varga Barnába, Salai Roliba bízhatunk, de amikor ők hiányoznak, akkor a mögöttük lévő új generáció, vagy akár a második centere ki lehet a válogatottnak.
3: Na hát pont ezt akartam mondani, ha nincs Varga Barni, akkor ki, mert Roli nem
2: szentelünk
3: Varga Barni mögött. Tehát ott van az a legnagyobb hiány. Most ezért is mondtam, hogy nem tudom, Kovács Vendegúz hosszú távon mennyire lett megoldást, nem láttam még, de ez egyértelmű, hogy a center pozíció az, amelyik a legnagyobb hiányposztunk.
1: No, hát meg fogjuk látni. Szerintem mindannyian, ahogy te is mondtad, az, hogy már nem lehet jegyet kapni, nem most, hanem régóta erre a filmmeccsre, megint csak azt mutatja, hogy hál' Istennek a szurkolók rajongása válogatott, illetve a magyar labdarúgás iránt töretlen, még annak fényében is, hogy nyilván mi nem a világbajnokságra készülünk, hanem más kihívásokra. Ez nagyon jó, ezt fenn kell tudni tartani, ehhez minőségi foci kell, és természetesen lelkes, minden szempontból nagy odaadással bíró játék. De hát van itt egy másik fontos kérdés is, Dodi, amit a múlt héten még csak így kapirgáltunk, ugye, hogy mi lesz a Ferencváros további sorsa, akkor még az is bizonytalan volt, hogy megy Varad Robiki, most már tudjuk, hogy megy, sőt, már azóta az is kiderült, hogy érkezik, ugye, az Etóval bajnok Borbély Balázs, és hát ez érdekes módon csapódott le sokakban, nyilván a győri oldalról nézve sokan csalódottak és szomorúak voltak, most nem akarok azokban részletekbe belemenni, mert az megint egy másik beszélgetés, de ti a fogadó oldalon hogy viszonyultak Borbély Balázs érkezéséhez?
3: Én nem találkoztam olyan fradistával, aki ne örült volna neki. Egyrészt emberként, másrészt edzőként, tehát szakmailag is felkészült. Ismerjük jól, nagyon jó embernek tartjuk, és nagyon jó választásnak, nagyon jó döntésnek. Biztos vagyok benne, hogy abból a keretből, ami a rendelkezésére áll, egy nagyon erős, nagyon jó csapatot fog létrehozni. Lesznek változásokat, láttuk már, hogy sokan távoztak, de egy szerethető jó csapatot fog kialakítani, én ebben bízom. Sőt, hiszek is benne.
1: Az a koncepció, amit nagyon sokáig, évekig hallottunk, ugye, és hogy ez majdnem mindig külföldi edzőválasztásában öltött testet, hogy hát olyan magas polcról kell edzőt választani, amelyhez ugye játékosok is felnőnek kihívásban, ilyesmiben. Ez most lekerült a térképről, vagy Borbély Balázs ezzel a bravúrjával, amit a Győrrel végigvitt, nőtt tulajdonképpen akkor állt a Ferencváros szakmai vezetőinek a szemében, hogy ezt úgymond kiérdemelte ezt a felkérést?
3: Kiérdemelte, abszolút kiérdemelte, megdolgozott érte, és jó hírét is viszi, mert magyar, mondjuk nem a magyar iskolában szocializálódott, tehát azért az fontos hangsúlyozni, de mégiscsak a magyar edzők jó hírét viszi a nagyvilágba. Nagyon jó karakter, nagyon-nagyon jól össze fogja rántani a Fradit, és ez nagyon fontos a Fradi szempontjából is, hogy hosszú idő után magyar edzője van, és ez a szurkolóknál fontos, legalább olyan fontos, mint a saját nevelésű játékosok. Én remélem, hogy bizonyítani is fogja Balázs, hogy ez egy nagyszerű és hosszú távon is eredményes választás volt.
1: Én szerintem egyébként maga a koncepció, amiről beszélünk, hogy az egyik legmasszívabb, legnagyobb múltú, legpatinásabb klub élére magyar szakember kerüljön, olyan, aki ráadásul bizonyított, szerintem ezt mindenki üdvözli, független attól, hogy kik a személyek, nem?
3: Nagyon, igen, hát egy-két diszonáns hang van, de az mindig mindenhol van, de mondom, 90%-ában én olyanokkal találkoztam, akik örülnek Borvé Balázs szerződtetésének, és ez igaz a Népligetre, igaz az utcára, igaz a bárhol megfordulok, most például voltunk Felvidéken, ott is örülnek neki, meg erősödik, a baráti kör is erősödik, a szurkolók is, Telek András lett egyébként a baráti kör elnöke, a lelnöke kökénybe, tehát Fradi mindig olyan volt, hogy amikor baj van, akkor mindig összerántotta, összeborultunk, összehajoltunk, és ez most is így van, és hiszek benne, sőt, tudom, hogy megerősödve jövünk ki ebből a nehéz helyzetből.
2: Télen sok győri játékos neve felmerült a Ferencvárosnál, hogy átigazolási kívánságként. Ezek nem valósultak meg. Most, hogy Borbé Balázs a Ferencváros edzője lett, vajon ezek a hangok felerősödhetnek-e, illetve közelebb kerülhetnek-e bizonyos győri játékosok ezáltal a Ferencvároshoz?
3: Erről nincs információm, nem vagyok bennfentes, nem is akarok mert ugye mindig kérdeznek, én meg nem tudok hazudni, és jobb is, ha nem tudok dolgokról, de szerintem ez világi Oscar területe lesz majd az Eto tulajdonos, aki a DAC-nak is a tulajdonosa. Nem tudom, mert nyilván van több olyan játékos is, aki elférne a Fradiba. Tehát ez nem az én asztalom.
1: Na jó, hát szerintem ez lesz az egyik izgalom a következő hetekben, hónapokban, hogy milyen módon fogja majd a saját arcára formálni a Ferencvárost Borbé Balázs, milyen lehetőségei lesznek, hogy néz ki valóban ennek a keretnek majd a kialakítása, amivel ugye a következő évadnak nekivágnak, úgyhogy természetesen erről szerintem még nagyon sokat fogunk beszélni, és kíváncsiak is leszünk mindig a véleményedre, Dodi, bár a következő heteket a válogatott szereplését követően nyilván a világbajnokság először valószínűleg vélhetően nagyon unalmas, aztán egyre izgalmasabb mérkőzései kötik majd le, úgyhogy akkor is számítunk rá természetesen. Köszönjük szépen, szép napot, szép hétvégét neked!
3: Én is köszönöm, szép napot mindenkinek, hajrá magyarok!
1: Hajrá, köszönjük magyarok, szépen, Bánki József, Bánki Dodó volt velünk, és rövidesen folytatjuk majd Kemény Dénessel.
0: Ez a Sport reggel, minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: csoda. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 9 óra 4 perc van június 5-én, és ez itt a Nemzeti Sport Rádió, benne a Sport Reggel, egész reggel benne Ferivel.
2: Jó reggelt, és Csisztu Zsuzsival.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát ugye egyfelől a tavasz végével azért sok-sok izgalmat magunk mögött hagyhattunk, és persze jönnek a nyár nagy világeseményei, de még érdemes egy picikét visszatekintenünk, mert nagyon sokat vártunk, nagyon sokat reméltünk, és nagyon sokat kaptunk a budapesti bajnokok ligája döntőtől, és persze nyilvánvalóan szakértőnk, állandó pénteki szakértőnk véleményét is ezzel kapcsolatban kikértük, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, mert azt mondta, hogy jó messzi távol megy majd a Budapestről, és onnan fogja nézni ezt a döntőt, hogy amit ebből látott vagy tapasztalt, az vajon hogy tetszett neki. Itt van velünk a vonalban Kemény Dénes. Szervusz, drága Dénes, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Hát, nem tudom, hogy mennyire emlékeztek az egy héttel ezelőtti beszélgetésre, de hát gyakorlatilag nem volt semmi nagy meglepetés. Uh-huh. Ugye Feri, mint szakember, és mi a Zsuzsival, mint szurkolók, úgy gondoltuk, hogy esélyesebb a
1: Párizs. Így van.
3: Jobban is futballozott, ezt is úgy gondoltuk. Még szó volt arra, hogy mit mondanánk edzőként, hogy a francia csapat edzőjeként azt mondanám, ugye, hogy focizzatok, mert abban vagyunk jobban.
1: Igen.
3: Az angol csapat, hogy védekezzetek, aztán majd valahogy rúgtok egy gólt. Ez gyakorlatilag meg is valósult. Egy nagyon érdekes, vagy hát nem nagyon, de különleges dolog. Mindenki azt várta, hogy az Arzenál majd egy pontrugásból rúg egy gólt, és megpróbálja kibekkelni a meccset. Ehhez képest az Arzenál csak pontrugásból kapott gólt.
1: Igen.
3: És azt, amit a 90 perc alatt rúgott, az speciál pont egy nagyon szép, gyors ellentámadásból rúgta. Tehát ez nem valósította meg az elvárásokat, aminek csak a milyen volt, hanem az egész futball közösség így gondolta. Tehát ettől szép a foci, hogy általában azért más történik, mint amit az ember gondol, vagy sejt, vagy hát legalábbis ritkán történik az, ami a papírforma. Más sportágakban, mit tudom én, kosár, hoki, póló, hogyha van egy bizonyos különbség két csapat között, akkor nagyon-nagyon ritka, hogy az valamilyen gólkülönbsége, de nem valósul meg, mint végeredmény.
1: Dénes, ugye belső főszereplőként is átélted, amikor a Sydney olimpiát követő évben ugye Budapestre jött az Európa-bajnokság, hogy egy egészen más hangulatban zajlott ez a nekünk nagyon fontos torna, aztán persze amikor 2017-ben az első vizes VB-t rendeztük, aztán 22-ben a következőt, és aztán sok-sok nemzetközi világversenyt, ami azóta is lement, már nyilván sokat ezek közül, akár az atlétikai VB-t külső szemlélőként, de a magyar sport alkotójaként tudtad szemlélni. Szerinted ez a BL döntő, ez most így hova helyezte a térképen Budapestet, Magyarországot ebben a sormintában?
3: Hát azt gondolom, hogy végre leráztuk magunkról a Bukarest kifejezést.
1: Tehát, de jó!
3: Ha más nem, ebből a szempontból mindenképpen nagy dolog volt. Én azt hiszem, hogy nem volt még olyan sportesemény Magyarországon, ami ekkora nemzetközi figyelmet kapott volna. Elég csak arra a rengeteg világsztárra gondolni, akik a lelátón voltak, és most nem csak a sportra gondolok, hanem itt volt például Mick Jagger.
1: Hogyne.
3: Tehát ehhez az
1: jól néztek ki David Beckhammel együtt, jól néztek ki egymás mellett valóban.
3: Én nem tudom, hogy ki döntötte el a grafikát, de az engem meglehetősen zavart. Ugye én a tévében néztem, de valószínűleg ez volt a lelátóról is. A Budapest szó felirat, hát ahhoz azt kell mondjam, hogy közelebb kellett menni, hogy az ember el tudja olvasni. Uh-huh. Mert valami nagyon-nagyon ilyen dizájnos betűket választottak. Sokkal egyszerűbb lett volna egy klasszikus nagy nyomtatott betű, hogy süssön minden egyes alkalom, amikor a középpályán megy a játék, ott szembe az a szó, ami nekünk ugye ebben az esetben a legfontosabb volt, az, hogy nálunk ez a mérkőzés.
1: Persze.
3: Ehhez képest mondom, kerestem, aztán rájöttem, ez a krikskraksz, az lehet ott a Budapest, ami a túloldalon van. Az is lehet, azért nem akarok ezzel senkit sem vádolni, vagy károsztatni, mert lehetséges, hogy ez az UEFA tervezés része volt, nem tudom. Nekünk szerintem, mint reklám, ha már itt volt, és ugye a mi mentőseink hordták a verekedések után a kórházba a szurkolókat, akkor legalább azért látszódhatott volna egyértelműben, tisztában, szebben az a szó, hogy Budapest.
1: No, hát minden esetre ez nagyon tetszik nekem, amit mondtál, hogy végre leráztuk magunkról a Bukarest átkot, tehát szerintem ez az egyik legjobb összefoglalása annak, hogy ennek mi is volt bizonyos szempontból az értelme, de persze nyilván minden tekintetben túlmutat ezen, és nagyszerűek a visszajelzések, és sokkal szerintem minden tekintetben pozitívabbak, és valószínűleg nagyon sok olyan ember távozott innen, aki nem gondolta volna, hogy erre vagyunk képesek, úgyhogy ez megint egy fontos lépcsőfok. Beszéljünk viszont akkor arról, Dénes, hogy ugye nagyon sok játékos azért itt kiadta magából a maximumot, mert hogy elvárás volt tőle, hiszen Bajnokok Ligáját akart nyerni. Olyan játékosok, akik közül jó néhányan a saját válogatókjukban már egy új kihívás elé néznek, mert hogy indul a nemzeti csapatukkal a világbajnokság gyakorlatilag a jövő hét csütörtökön, úgyhogy már van, aki el is utazott a tengeren túlra, nem tudom, hogy van-e olyan, aki később csatlakozik és kap egy kis laufot, de hát ennek a terhelésnek a mind a fizikalitását, mind ugye a mentális nyomatékait azért elviselni egészen nehéz lehet. Hogy lehet ezt megtenni, és mi ilyenkor egy kapitány feladata, hogy egy ilyen végletegig kifárasztott játékosból újra valami fajta lelkes, nem tudom, labdaéjséggel bíró játékost faragjon?
3: Szerencsére ebben az esetben azt gondolom, hogy ez a 48-as mezőny adhat egy baráti jobb kezet az edzőknek, mert azok, akik itt még a BL-döntőben is érdekeltek voltak, azok a játékosok, azok, hogy csatlakoznak is a csapathoz, az első szakaszban, ahol ezek a világsztár csapatok 99%-os biztonsággal tovább tudnak jutni, itt azért lehet egy kicsit fagyasztani azokat a játékosokat, akik múlt szombaton még a Puskás Arénába futballoztak, és esetleg a későbbi szakaszban, amikor már jönnek majd azok a kiki meccsek, ahol tényleg teljes tűzzel kell lángolni minden játékosnak egyénileg, tehát nem csak a csapatnak, nyilván az egyénekből áll össze végül is a csapat, illetőleg a végeredmény, addigra egy kicsit talán egy-egy olyan késői becseréléssel, vagy indokolatlan korábbi lecseréléssel kicsit felbosszantani a vágyat ezekben a játékosokban, akik most tényleg túljátszottak, hogy így mondjam, ahhoz, hogy utána azzal az egészséges akarattal játszanak a, mit tudom én, negyed döntőtől, ami azon a három meccsen aztán azt már nyilván minden múltat félre tudnak tenni, hogy megnyerjék a világbajnokságot, vagy legalábbis érmet nyerjenek. Tehát szerintem úgy kell velük gazdálkodni, nem okvetlenül a fizikai pihentetés szerintem itt a létkérdés, mert a mai sporttudományos háttérre ezt meg tudják oldani, hogy frissek legyenek a játékosok izomzatban. Itt a mentális rész fontos, kicsit föl kell szerintem őket piszkálni azzal, hogy nem olyan nagyon indokolja meg az edző, hogy most miért nem játszik annyit, amennyit szeretne. Kicsit forjon a zsírjába, hogy így mondjam, és akkor utána nem a kilúgozott játékost fogod látni, mondjuk egy hónap múlva, nem tudom a pontos menetrendet, de szerintem ez egy 6-8 hetes világbajnokság lesz.
2: Így van, és itt már ugye általad betekintést nyertünk ebbe a pszichológiai módszerekbe, de pont a héten volt szó arról, hogy 40 éve volt a 86-os világbajnokság szintén Mexikóban, és az edzésmódszerekről, vagy esetleg az aklimatizációról, az eltérő klímáról, vagy adott esetben, mivel most már Kanada és az Egyesült Államok is bekapcsolódik rendezőként, adott esetben lehet, hogy időzónákat vagy éghajlati zónákat kell ugrani a játékosoknak, hogy ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatait, hogy ezeket hogy lehet megoldani. Mert ugye a mezei féle válogatott délbe edzett, hogy megszokja a légkört, aztán kiderült, hogy erre nincs lehetőség, az összes többi válogatott inkább este oldotta ezt meg. Tehát lehet-e egyáltalán erre a klímára alkalmazkodni, vagy túl kell élni, vagy milyen módszereket tudsz javasolni a tapasztalataid alapján?
3: Hát azt, vagy kezdjük azzal, amiben nem tudok javasolni. Abban nem tudok javasolni, hogy egyik nap Mexikóban játszol, nem tudom, 34 fokban, és akkor rá 3 vagy 4 napra mondjuk Vancouverben 19 fokban. Ilyenben nincsen tapasztalatom. Én azt hiszem, hogy azért összességében itt ugye mínusz nem lesz. Tehát az, hogy most plusz 15 fok fölött inkább csak arra kell ügyelni, amikor túl meleg van. De mit tudom én, ezt jobban tudod, 15 és 25 fok között egy futballcsapat tökéletesen tud játszani. Majdnem mindegy. Tehát ne legyen mondjuk 35, láttuk most Párizsban is, hogy minden történik. Tehát már ott rosszra gondolok. Tehát szerintem ez nem kérdés. Nekünk azért nem volt a klimatikus helyzet soha nagy probléma, mert hogyha Budapestről elutazol, és lényeges klímaeltérés van, az általában jó néhány óra időeltolódás, és hogyha jó néhány óra időeltolódással kell egy világversenyt végigjátszál, akkor jó néhány nappal hamarabb oda kell érjél. Ugye volt ez a klasszikus ahány óra, annyi nap. Igen. Én ezt általában valamennyire megpróbáltam lerövidíteni, nyilván figyelembe véve, hogy az első mérkőzésen kik az ellenfelek, mert a legvégén, hogyha te egy világversenyen vagy, és ott vagy már mondjuk 3 hete, most a vízilabdára gondolok, mert 1 hét az időeltolódás és 2 hét maga az esemény, az már borzasztóan nehéz pszichésen az a monotónia, amit ott átélsz, és ezért érdemes lerövidíteni, amennyire lehet, hogy a végén friss legyen mindenki, nem csak a játékosok a vízben, hanem a stáb is a parton, vagy a kapitány, akinek a döntései végül is markánsan befolyásolják majd a szereplés eredményét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a 2-3 óra, ami amerikai földrészen belül van, ráadásul lesznek meccsek, ami itt tudom én délután van, lesz, ami este. Én azt nem hiszem problémának. A klimatikus különbségeket azt igen, de hogyha ha nem fogja, mondom, azt a holdpontot átlépni a hőmérséklet, ami fölött már nagyon kellemetlen, ezek az ivószünetes mérkőzések, akkor szerintem ezt fogják tudni kezelni. Itt nagyobb kérdés a legjobb csapatok, legjobb játékosainak az, hogy tényleg most már átlépik a 60-70 meccset a szezonba, hogy találja meg az edző azt a pszichés állapotot, hogy éhesen, harcosan menjen ki a pályára.
2: Meg ugye még egy kérdés felmerült, ugye most kiutaznak a csapatok, azért most is van 1 hét a világbajnokságuk, ahogy készülnek, és jó esetben eltart a világbajnokság 5 héten keresztül, tehát ez a 6 hétig együtt tartani egy keretet, az sem egyszerű dolog pszichológiailag.
3: Hát ki kell vinni a családokat szerintem, hogyha a játékosok nem tudják finanszírozni, akkor ezt szerintem a szövetségnek kell vállalni, de az a gyanúm, hogy azok a játékosok, akik a világbajnokságban fognak futballozni, ők meg tudják oldani, hogy a család költsége rendben legyen, és szerintem időnként ki kell őket engedni az edzőtáborból, hogy találkozzanak az asszonnyal, a gyerekekkel, és egy kicsit kikapcsolódjanak, föltöltődjenek. Kicsit hasonló ritmust, ilyen hosszú idő alatt már szerintem ki lehet alakítani egy hasonló ritmust, mint a bajnokság, ott is ugye a meccs után hazamegy a játékos. Igen. Sőt, most már ugye az a divat, hogy esetleg a meccs előtti este találkoznak egy szállodában, de például a United rendszeresen a meccs délelőttjén találkozott csak, együtt ebédeltek, és utána a pihenő után mentek az Old Traffordra. Tehát nem is aludtak együtt, még a londoni meccseken is sokszor vonattal mentek Londonba, és lejátszották a meccset, és mentek haza. Tehát szerintem amennyire lehet, meg kell próbálni megteremteni azt a pszichés állapotot, ami egy ilyen bajnoki szerda, szombat, tehát bajnokság, kupa, stb. Ebben a ritmusban megy, mert itt is körülbelül így lesznek a mérkőzések.
1: Apropó bajnokság, akkor egy kicsit jöjjünk hazai vizekre szó szerint, mert hogy dupla-dupla történt, ugye itt van a vízilabdában, a férfi vízilabda OB egy 25-ös, 26-os évadát ismét megnyerte Nyéki Balázs Ferencvárosa, és ezzel egyébként a 28. bajnoki címet gyűjtötték be, ugye a Fradi legjobbja, illetve történt az, hogy ennek a hétvégének másik izgalma az volt, hogy előttük egyébként a hölgyek, ugyanígy a Ferencváros szintén bajnok lett, ráadásul mind a ketten kupagyőztesek is, tehát tényleg minden begyűjtöttek, amit be lehet. Elképesztő ez a dominancia, és szerinted ki mi törheti meg őket, ha egyáltalán, vagy egyelőre annyira jól össze vannak ezek a csapatok téve, hogy nyilvánvalóan nem is nagyon jöhet ki más?
3: Hát én nekem vannak emlékképeim, amikor lehet így dominálni. Két dolog kell hozzá.
1: Igen.
3: Két dolog kell hozzá. Az egyik, hogy nagyon tehetséges és jó gondolkodású sportolók legyenek az egyik oldalon, a másik oldalon pedig egy olyan elhivatott, alázatos szakember, aki ezeket a tehetségeket értékesíteni tudja, tehát kicsit az edző a szélszes, aki végül úgymond eladja, azaz eléri velük az eredményt. Ez mindkét csapatnál megvan, érdekesebb a helyzet a lányoknál annyiban, hogy a Matthijs Márk azért tulajdonképpen nemzetközi szinten is, meg magyar szinten is kevésbé volt várható, hogy így berobban, és ilyen eredményeket ér el. De mindkét oldalon, mondom, nagyon erős játékos állomány van, és mindkét oldalon nagyon alázatos és tehetséges edző, aki irányít. A Nyéki Balázs az a Süni esetében ez várhatóbb volt, miután ő végigjárt a Langrétrát, volt serdülő, volt ifi edző a Fradiban, jó sokáig volt a Varga Zsolt mellett, és tudott tapasztalatokat gyűjteni a Fradi kispadján is, a válogatott kispadján is. Hát ezek után az, hogy amikor ő megkapta az egyes számú feladatot, ezt ő jól csinálja, ez gyakorlatilag kódolva volt.
1: Na hát ez mindenképpen fantasztikus, és hát annál is inkább, mert azért ugye van még kihívás itt a Bajnokok Ligája kapcsán. Ott mire számítasz?
3: Nehéz kérdés.
1: Uda, jó volt a soha.
3: Megmondom miért.
1: Igen?
3: Mert talán, mit tudom én, 1-2% a fiúknál az Atént, az Olimpiákhoz mondanám, hogy kevésbé esélyes aranyéremre, de 1-2% különbség. A másik három csapat közül egyformán bármelyik megnyerheti. Nyilván a Fradinak annyiban van, akkor megint csak azt mondom, 1-2% előnye, hogy az előző két alkalommal nyert, azaz van most egy olyan pszichés különbség, hogy vele szemben, mit tudom én, 2 perccel a vége előtt vezetsz 2 góllal, még nagyon nem lehet biztos, hogy azt a meccset be tudod húzni, mert az, aki szemben van, az utóbbi időben úgymond megszokta nyerni ezt a BL-t. Ráadásul pont itt Máltán, ahol most is lesz. Tehát ez szerintem egy picit így a lelkekben meg lehet. A lányoknál, hát azt kevésbé tudom megítélni, de azt mondják a szakemberek, hogy ott is teljesen bizonytalan, hogy ki fog nyerni. Mindegyik csapat erős, szerencsére köztük van a Fradi, és ugye Arita meggyógyult, játszott a bajnoki döntőben.
1: Az tényleg fantasztikus,
3: és Arita.
1: Így van, igen. Így van, és nagyon nagy szükség is van rá. Összességében akkor azért a szavaidból mégis azt veszem ki, hogy bár az 1-2%, de dőlhetnek úgy a dolgok, hogy azért a miénk győztesen jöjjenek ki, ugye ezekből a helyzetekből?
3: Én azt gondolom, hogy megvan az esélyünk, hogy megnyerjük mind a kettőt. Nyilván ez tényleg világra szóló lenne, hogy miután ez sikerült a Komjádi szobában, most ez sikerülne Máltán is.
1: És hát reméljük, egyszer már eljutunk oda is, hogy nem az lesz, hogy ha ez összejön, és bár legyen így, hogy ekkor lesz a pénzdíj különbség a férfi meg a női BL győztes között. Emlékszel, a szezon elején beszéltünk erről, hogy ebben azért még van hova fejlődni, úgyhogy ugye, ha jól emlékszem, akkor ugye az európai vízes sportokat gyömörítő szervezet azért majdnem 105 vagy 100 euró, 100 ezer euró közötti különbséggel tervezett díjazni mind a férfi, mind a női csapatokat. Tehát 125 ezer euró a férfi győztesé, és talán 20 ezer valahogy így a női, úgyhogy reméljük, hogy azért ebben a jövőben lesz majd változás, hát a megfelelő helyeken meg kell, hogy hallják ezeket a hangokat.
3: Hát egyszerűen nevetséges, tehát nem is értem, ez olyan szintű támadási terület, ezen megbukhat a Európai Szövetség elnöksége elnöke, mert a mai világban, ahogy látjuk például az olimpiai mozgalomban, folyamatosan mindenben próbálnak teljes egyensúlyt a sportvezetők, olyannyira, hogy úgy tudom, hogy Los Angelesben először több hölgy nevezés lesz, mint férfi. Jól tudom?
1: Jól tudod, így van.
3: Na, most... akkor lehet, hogy tőled tudom.
1: Mostani, a dolgok mostani állása szerint valóban így van.
2: Akkor lassan férfi egyenjogúságért kell újra kérdezni.
1: Azért várjuk ki a végét, van azért még hova fejlődni. Például most olvastam egy cikket a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség az EIPS oldalán, hogy Franciaországban készült egy felmérés, és panaszkodnak, hogy a labdarúgó világbajnokságra utazó francia sportújságíróknak csak nagyon csekély százaléka nő, hát hogy az írott sajtóból összesen 2 nőt akkreditáltak. Erre én azt tudom mondani, hogy ez igen érdekes, mert a közelmúltban az AIP-snél lezajlott választáson, ahol az európai elnök egy újonnan választott francia úriember lett, ő úgy választotta meg a csapatát, hogy még egyel kevesebb nőt választott be az Európai Végrehajtó Bizottságban, mint amennyi eddig volt, a 2 helyett csak 1-et. Tehát a franciák ne panaszkodjanak, mert a saját vezetőik is ezt, azt gondolom, ebben nem járnak az élen, úgyhogy hát van hova fejlődni valóban ebben hát, a tekintetben.
3: Zsuzsika, nekem az a véleményem, szerintem a francia játékosok panaszkodnak, hogy kevés az újságíró.
1: Lehet. Igen, ez is elképzelhető, hogy ennek is van egy ilyen olvasata. Nagyon szépen köszönjük, Dénes, akkor együtt figyeljük tovább természetesen a hazai és nemzetközi sportvilágot és a véleményedre. Jövő pénteken is kíváncsiak leszünk. Köszönjük, hogy velünk voltál.
2: Köszönjük.
1: Mi is köszönjük, és rövidesen folytatjuk majd a záró résszel itt a Nemzeti Sportrádióban a Sportreggelrel. Tartsatok velünk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Finnország ellen lép pályára ma a magyar labdarúgó válogatott. Az ír miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter. Délutántól többfelé elered az eső. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Felkészülési mérkőzésen Finnország ellen játszik a magyar labdarúgó válogatott. Ma 19 óra 45 perctől a Puskás Arénában. Míg Kazahsztánt jövő héten kedden 19 órától fogadja Debrecenben. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ezeken a találkozókon búcsúzik a Nemzeti Együttestől Szappanos Péter. A Puskás Akadémia 35 éves kapusa, a finnek ellen várhatóan a kezdő csapatban kap helyet. Andoni Iraola veszi át az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool irányítását. A spanyol szakember

0: aki a holland Arne Slotot váltja a kispadon. A legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, amellyel a 6. Európa Liga indulást érő helyen végzett az angol élvonalbeli bajnokságban, és amelyben együtt dolgozott Kerkez Milossal. A vezetőedző szerződése egy idényre szól. A férfi futsal NB1 döntőjének 3. összecsapásán az Újpest 4-2-re nyert a vendég Nyíregyháza ellen, és 2-1-re vezet az egyik fél 3. sikeréig tartó párharcban, amely hétfőn 20 órától folytatódik a nyírségiek otthonában. Tovább jutott csoportjából a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel a csoportkör 3. fordulójában 21-18-ra alul maradt Ausztráliával, majd a 4. körben 17-6-ra verte Mongóliát, így 3. lépett tovább. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Lelikréka kisvirág összeállítású csapat Lettországgal játszik a 8 közé jutásért. Az orosz Mirra Andrejeva és a selejtezőből induló lengyel Maja Hawalinska játssza a francia nyílt teniszbajnokság női egyes fináléját. Az elődöntőben a 19 éves Andrejeva 6-1-6-3-ra legyőzte az ukrán Marta Kostyukot, míg Hawalinska az orosz Diana Schneidert múlta fölül 7-6-6-4-re.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Budapesten tárgyalt Michel Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy számít a közelgő ír uniós elnökség támogatására az előző kormány idején Magyarország ellen indított 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásában. A versenyképesség erősítése áll majd a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség középpontjában, jelentette ki a Budapesten tárgyaló ír miniszterelnök. A politikus elmondta, hogy többi közt a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével ösztönöznék az unió gazdasági teljesítményét. Idehaza márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csaknem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép elektronikai, optikai termékek gyártása bővült. Visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában. Eredményesek a fővárosban telepített trafiboxok. Az eszközök több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrző pontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h hajtott, amiért 312.000 forintos bírságra számíthat.
1: Közlekedés.
0: Sokan haladnak az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicskétől. Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán is sokan vannak. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól torlódik a forgalom, a 11-es főúton Budakalásztól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán van karambol. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon derült az ég. Napközben a Dunától keletre sok napsütés valószínű, késő délutántól azonban ott is megvastagszik a felhőzet. Helyenként záporok előfordulhatnak. A nyugati ország részben megerősödik a szél. Délután 24-29, késő este 12-22 fok lesz.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 9 óra, 38 perc, vagyis most már ennek a péntek reggelnek lassacskán a végére érünk. Mindenkit szeretettel köszöntünk itt a Nemzeti Sportrádióban, Sportreggelben június 5-én pénteken, és hát itt vagyunk együtt Benne Ferivel már reggel 6 óra óta. No, hát nagyon-nagyon érdekes az, hogy tulajdonképpen fontos eseményekbe csúszunk át, és ugye elkezdtem a reggel folyamán egy olyan témát, amit végül is szerintem az a kedve, érdemes újra kibontanunk, Feri, mert ez egy olyan jelenség, amivel szerintem foglalkozni lenne érdemes. Leginkább ugye arról van szó, hogy egyfelől óriási dolog, hogy a szurkolók Szoboszlai Dominikot választották a szezon legjobbjának. Mondhatnám, hogy ezt mi már mielőtt a szurkolók így döntöttek volna, tudtuk és kommunikáltuk. Ebben nyilván benne van azért a magyar sportújságírók teljesen természetes elfogultságba, de hát az év folyamán, ahogy haladtunk előre, különösképpen azt gondolom, hogy ugye a tavaszi évadban lehetett látni, hogy egy személyben vitte a vállán a meglehetősen alul teljesítő Liverpoolt. Ma már ezt is tudjuk, hogy ez Arne Slot pozíciójába, munkájába került, el is köszöntek tőle. És ugye arról beszélgettünk, hogy vajon mi a súlya manapság egy ilyen jellegű szurkolói elismerésnek, hogy bárki odafigyele erre, hiszen azért tudjuk, hogy milyen hatással lehet az öltözőkre, a klub hangulatra, akár még egy klub vezetőségének a döntéseire is az, hogy mit gondolnak a szurkolók. Pláne egy olyan országban, ahol gyakorlatilag ugye a legértékesebb mondjuk bajnoki sorozatot látjuk, illetve rengeteg múlik azon, hogy megtöltik-e a stadionokat a szurkolók.
2: Igen, pontosan egyetértek. Olyannyira, hogy gyakorlatilag a költségvetésbe is bele van tervezve egy bizonyos fokú gyakorlatilag közeltelt házi állapot, és azért itt Angliában igenis lehet alapozni. Ugyanakkor azért a szurkolók többé-kevésbé a világ bármely futballklubjában azért befolyással vannak a döntéshozókra. Tehát ez tényleg Magyarországon is látni, hogy amikor sikertelenség van, akkor valahogy a szurkoló mindig először elkezd mondjuk, hát úgymond kipécézni, megtámadni a lelátóról egy-egy játékost. Utána nyilván soron következik az edző, és nagyon sokszor előfordul az, hogy gyakorlatilag, ha az edzőt a sikertelenségek és a szurkolói nyomás ellenére meghagyják a pozíciójában, akkor az edzőről átkerül ez a céltábla, a sportigazgatóra, a tulajdonosra, stb. Uh-huh. És ilyenkor van, uh-huh, hogy azért is meggyorsítják a folyamatokat a sportigazgatók, vagy akár a tulajdonosok, hogy ne jusson el idáig az egész folyamat, és ezért leváltják az edzőt. Tehát, és ez ugye közvetve az egész, onnan a szurkolói nyomástól indult. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes pszichológiai összefüggés. Ugyanakkor nálunk egy picit vehemensebb mondjuk dél-amerikai országokban, hát ott különösebben nem foglalkoznak azzal, ott fölgyújtják akár a székházat is. Tehát igenis van, de Angliában is van sokkal kulturáltabb körülmények között ennek hatása, és hát Dominikkal kapcsolatban is én biztos vagyok benne, hogy elsődlegesen az eredménytelenség volt Arne Slotnak a úgymond a keresztje és a problémája, miért eljutott ez végül edzőváltásig, de ha 1-2% is biztos vagyok benne, az is befolyásolta a dolgokat, hogy hosszú időkön át Dominikot jobb hátvédként játszotta. Tehát én ebből a szempontból örülök, hogy egyrészt, hogy őt nevezték most a szurkolók a szezon legjobbjának, tehát talán nagyobb hatása is lesz a csapaton belül, és biztos vagyok benne, hogy Iraola esetében nem lesz olyan, hogy jobb hátvédként játszana Szoboszlai Dominik.
1: Egyébként érdekes volt, mert ugye sokat beszéltünk el, hogy Arne Slot tulajdonképpen milyen mondjuk így pálya ívet írt le, és ugye amikor oda került ugye a Jürgen Klopp által bizonyos szempontból ott hagyott csapathoz, ami óriási lendületben volt, egy zakatoló expresszel szállt fel, és ezt az express vonatot sikerült egészen ugye az első szezonjában a bajnoki címig vezetni, hogy az volt-e az Arne Slot féle edzői kvalitásnak a megfelelő képe, vagy pedig amikor rábízták, részben rábízták, nyilván nem egyedül döntött teljes egészében, tavaly nyáron, hogy akkor formálja a saját arculatára, saját elképzelésére csapatot, sok pénzt költöttek, nagyon drága játékosokat vettek, majd láttuk, hogy mi lett ennek a végeredménye, és hogy végül is hova jutott a csapat, tényleg hát ez nem egy Liverpool színvonal, hogy vajon ez-e az igazi Arne Slot féle edzői kvalitás, és érdekes dolgokat is hallottam, volt olyan szakértő, aki azt mondta, hogy ne felejtsük el, hogy nagyon sok tényező alakult rosszul ebben a szezonban. Tehát például Mohamed Salah váratlan egész szezonos formahanyatlása ahhoz képest, amilyen megbízhatóan és amilyen nagyszerűen játszott előtte, és amilyen húzó embere volt ennek a csapatnak. A drága játékosok sérülése, a szintén formahanyatlása. Tehát volt, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen a játékosai hagyták cserben, leszámítva egyedültelen Szoboszlai Dominikot, Arne Slotot, aminek ez lett a végeredménye.
2: Igen, annyira egyetértek, hogy ugye nagyon nagy volt a kontraszt. Tehát amikor átvette a csapatot, akkor még plusz lendületet tudott vinni csodájára át mindenki a Liverpool szereplésének, és jött egy olyan átigazolási időszak, ahol több százmillió eurót költöttek játékosokra, és gyakorlatilag nem az van, hogy mondjuk 4-ből 3 bevált, és azt mondják, hogy jó, ez belefér, hanem 4-ből semmi gyakorlatilag, vagy 5-ből semmi. Tehát itt, amikor több százmilliókat költ egy csapat igazolásra, akkor nem lehet azt mondani, hogy egy Florian Wirtznek, vagy Ekitikének, tehát nem, Frimpongot is ide sorolnám, tehát nem volt gyakorlatilag huzamosabb ideig jó teljesítménye. Mm-hmm. Tehát ilyenkor van 2-3 hónap, fél év, hogy aklimatizálódik, játékkapcsolatokba beleszokik egy játékos, de gyakorlatilag ezek a fajta rosszul sikerült igazolások nagyon nagy mértékben hozzájárultak Arne Slot bukásához.
1: És hát így van, tehát ugye egy edző akármennyire is felkészült, a játékos helyett nem mehet a pályára, és nem játszhat helyettük, és hogyha nem valósul meg az elképzelése, vagy nem úgy valósul meg, vagy egyszerűen, ahogy te is mondod, a játékos formahanyatlása miatt nem tudja, még ha akar is, de nem tudja kihozni magából azt, amit igazából szeretne.
2: Még egy dolog, hogy az sem nézett ki jól, hogy mondjuk Luis Diazt gyakorlatilag elküldték a klubtól, aki pedig szárnyal a Bayern München.
1: Igen, igen. Szóval, hogy végül is rossz döntések együttállása, formahagyatlás és meg oly sok minden eredményezte ezt, és akkor itt kanyarodunk rá ugye arra az érdekes kérdésre, hogy Andoni Iraola érkezik, ma már tudjuk, a Nemzeti Sport meg is írta, hogy már hivatalos, eddig csak ugye úgy tűnt, hogy valószínű. Fabrizio Romano írta meg elsőként, már pedig az általában beszokott következni, be is következett. De nézzük meg akkor azt a mintázatot egy kicsit, Feri, hogy itt, ha ezeket a neveket olvasom, és kezdjük talán Pep Guardiolánál, hiszen ő volt az iskola alapító, új generációs, tényleg spanyol szakember, de a jelenlegi talán másik legnagyobb Luis Enrique, akkor ugye a vele szemben szintén döntőt játszó, ugye az Arsenalt valóban nem csak bajnoki címig, de BL döntőig hozó Mikel Arteta, de mondhatnánk Xavi Alonsót, Unai Emeryt, vagy éppen a szövetségi kapitányt, Luis de Fuentét, és most itt van Iraola. Tehát egy olyan spanyol edzőgeneráció neveit soroltam, akik uralják az európai csúcsfutballt. Tehát én abban is látok valami tendenciát, hogy miért Iraola került oda, aki okay, látjuk, hogy csodát tett a Bournemouth-szal, és úgy végzett ez a csapat, és olyan magasan, ahol még soha, és ugye Európa Liga szereplést érő helyén fejezték be a Premier League sorozatot az előző szezonban, de én egy picit azt érzem, hogy nem azt mondom, hogy a Liverpool rá akart ülni erre a vonatra, mert biztos, hogy 3-4-5 szakember közül válogathattak volna könnyedén, de hogy ez a spanyol mintázat, ez bejönni látszik, hogy valamit ezek a szakemberek vagy úgy tanultak meg együtt, vagy olyan iskolából jönnek együtt, vagy olyan, nem tudom, komplex tudást hoznak, és ezen belül egyébként, amikor ennek utána olvastam ilyen nemzetközi oldalakon, akkor az elemzéseknek legtöbbje arról szólt, hogy a nyomás elviselésében ezek rendkívül jó szakemberek. Tehát az, ami ma az egyik legnehezebb része, nem csak a taktikai felépítés, hanem a nyomás elviselése, úgy tűnik, hogy nekik ez megy.
2: Igen, a legfontosabb szó itt a kitűnő jellemzésedben a komplexitás volt. Tehát nagyon-nagyon lényeges a mai futballban, hogy eleve a labdarúgás egy komplex játék, ahol gyakorlatilag minden játékos kölcsönhatásban van egymással. Nagyon-nagyon fontos, hogy a játékkapcsolatok hogy működnek, tehát egy komplex tudású edzőre is van szükség. Na most, ugye maradjunk Iraolánál. Egyrészről egy picit, tehát gondoljunk klubvezetői fejjel. A klubvezetőnek egy olyan döntést kell hoznia, amely döntés védhető. Tehát az, hogy most a spanyol edzők uralják Európa csúcsfutballját, az már eleve védhetővé teszi a döntésüket, hiszen hát mondja, hogy ha valójában, ha esetleg nem válik be ez a húzás, akkor azt mondja a klub tulajdonos, vagy aki meghozta a végső döntést, hogy hát figyeljetek, spanyol futballból jövő edzők uralják a Premier League-et. Ő a bajnok csapat edzője, a BL győztes edző, stb. Hát én egy spanyol edzőt hoztam, aki ráadásul egy idézőbe téve kis csapatból élcsapattá varázsolta a Bournemouth-t. Tehát ez egy rendkívüli módon védhető döntés. A másik oldala pedig, hogy azért most is Jürgen Kloppra nosztalgikusan egy sikeres edzőként gondolnak rá, és egy picit Iraolának hasonló a stílusa. Tehát a játékstílus egy agresszív letámadásra épülő játék, gyakran alkalmazza ezt a klasszikus gegenpressinget, egy picit, talán nem is annyira, de a habitusa is hasonló, tehát talán ez ezen két okból liverpooli szempontból speciálisan védhető ez a döntés.
1: Hát és nekünk abban a tekintetben nyilván nagyon jó, hogy Kerkez Milossal pedig együtt dolgoztak ugyanannál csapatnál, tehát ott mindenképpen meg lesz majd a valószínűleg nagyon jól működő játékos edzőkapcsolat. Szoboszlai Dominik helye ugye csak a pozíciója kérdés, de a státusza az egyáltalán nem, hiszen tudjuk, hogy mind szakmailag, mind szurkoló szemmel abszolút a tetején van ennek a mostani Liverpoolnak, úgyhogy bízunk benne, hogy így is lesz majd a jövőben. Hát ennyit a klubfutballról, és akkor még egy picit arra térjünk ki, Feri, mert te nem mondtad el, csak mások véleményét hallgattuk meg, hogy te mit vársz, és szerinted mi lenne ígéretes a jövő szempontjából a magyar válogatott soron következő két felkészülési mérkőzését, illetően ugye ma Finnország ellen lépünk pályára a Puskás Arénában, természetesen mind a Nemzeti Sportrádióban, mint az M4-en ezt nyomon lehet majd követni élőben, és aztán pedig jön a Kazaksztán elleni válogatott mérkőzés. Mit kéne a mostani magyar válogatottnak mutatnia abból az arcából, ami egy építkezés, és mindenképpen pozitív?
2: Hát először is három olyan játékost említenék, akikkel dolgoztam együtt a válogatottban, különböző utánpótlás szekcióban. Regis Damir, Csinger Márk és Szűcs Kornél. Tehát mindhárman ott vannak a válogatott keretben, nagy esélye pályára lépnek valamelyik mérkőzésen, tehát a kapitány nagyon tudatosan kezdi felépíteni a következő generációt. Azért itt Szűcs Kornél 2001-es születésű, Regis és Csinger pedig 2003-as, tehát ugyanúgy, ahogy Kerkez. Tehát jön az a fajta generáció, 20-as évek elején járó játékosok, akik a jövőt jelenthetik, és úgymond nem tétmérkőzésen, de rutin tudnak szerezni. Tehát nagyon-nagyon lényeges, hogy hazai pályán azért remélhetőleg tényleg 50-60 ezer néző előtt pályára lépni, azért ne tétmérkőzésen kerüljön erre sor. Nyilván Regis esetében azért már volt bemutatkozás, de nem hosszú távú, tehát több mérkőzés percet, tapasztalatot gyűjteni. Ugyanakkor nem lennék meglepve, hogyha a kapitány akár a felállási formában is elkezdene variálni.
1: Ezt akartam mondani, hogy az új nevek bemutatkozásán túlmenően a játék képében vársz-e valamilyen újdonságot?
2: Nyilván a jól bevált játékrendszer tovább élesíteni is lehetőség, adott esetben így kezdeni a csapattal, de biztos vagyok benne, hogy apró változtatások lesznek, még azt is el tudom képzelni, hogy akár komoly játékrendszerbeli változtatást is eszközöl a kapitány, de mindenféleképpen annyira kevés az ilyen tét nélküli mérkőzés ma már futballban, hogy ezt ki kell használni, akár újoncok behozatalára, akár új taktikai variációk kipróbálására. Én erre számítok a mérkőzésen, pontosan ezért egy nagyon masszívan és stabilan védekező finn válogatottra számítok, egy domináns és remélhetőleg jó tempót diktáló magyar csapatra, viszont amint főleg a mezőnybeli cserék elindulnak a mérkőzés folyamán, tehát úgy gondolom, hogy a játék megszakítások, igen, akkor egy picit töredezettebbé válik általában ilyenkor egy barátságos mérkőzés, tehát a második fél időtől nagyon nagy csodára nem számítok, de az mindenféleképpen örömteli, és fogjuk fel egy ünnepként, ahogy Bánki Dodi is mondta, de az örömteli, hogy sok újonc játékos be fog mutatkozni.
1: A finn meg a kazak csapattól mire lehet számítani?
2: Hát a finnektől ezt a klasszikus védekezésre és kontrajátékra épülő futballt, ahol a fizikum, a párharcok keresése a szempont. Már nem azt a klasszikus finn hosszú ívelésekre épülő direkt játékra számítok. Egy picit azért sokszor ugye dán szövetségkapitánya van a finn csapatnak, sokszor a dánokat a skandinávia, braziliainak szoktuk hívni, tehát sokkal tetszetősebb a játékstílusuk. Egy pici dán elemet várok rá, tehát próbálják kihozni a labdát, földön tartani a játékszert, és és ebből a szempontból lehet adott esetben egy szép játék is a finnektől, de remélem ezt elfojtjuk. A kazakok talán még kevésbé játszanak szép futballt, és még harcosabb csapattal rendelkeznek, de egy 5-10%-kal azért kevésbé ütőképes válogatottnak tartom a kazakot, tehát a finn azért közelebb áll a mi szintünkhöz, de nagyon-nagyon remélem, hogy elmondhatjuk, hogy kvalitásban, és az újoncok miatt talán nem lesz minőségi csökkenés, és mindkét mérkőzésen jobb lesz a magyar válogatott.
1: Na, hát akkor ebben a tekintetben lesz mire koncentrálnunk, hogyha a labdarúgást nézzük, de azért ne felejtsük el, hogy ennek a hétvégének magyar szempontból van még más fontos eseménye, például a Balatonringen, hogy ezen a hétvégén MotoGP futamot rendeznek, úgyhogy megint egy olyan nagy nemzetközi esemény, ami most már, hát mondhatnám lassan gyakorlattá kezd válni, hál' Istennek Magyarországon, és ez ugye értelemszerűen Budapesten kívüli esemény, de rendkívül fontos. Már a mai napon egyébként ugye elkezdődik a Moto3, Moto2, MotoGP a szabad edzésekkel, és aztán persze mennek tovább majd az edzések, illetve szombaton nyilván szabad edzéseket követően az időmérők és az összes többi formafutam, míg nem majd vasárnap természetesen a verseny. A Moto3-ban 20 körös, a Moto2-ben 22, és a MotoGP-ben tehát 27 körös komoly versenyt láthatunk itt Magyarországon egyébként a Balatonringen, úgyhogy ez igazán fontos dolog. És hát ne felejtsük el a másik magyar szempontból szerintem szintén rendkívül kiemelkedő eseményt méghozzá, amelynek az MVM Dome majd otthont ad, a női kézilabda bajnokok ligája Final Four, amiben természetesen nagyon-nagyon szurkolunk majd értelemszerűen a Győri Audietto KC csapatának. Egészen különleges hétvége lehet ez, ugye Metz, a Bukarest, ugye a Brest, és hát természetesen a Győr részvételével zajlanak majd ezek az összecsapások, és hát nagyon bízunk benne, hogy vasárnap főszerephez jut majd a Győr, és lehetősége lesz arra, hogy megvédje a női bajnok ligájában meglévő trófeát, úgyhogy bőven lesz miért és kikért szurkolnunk majd ezen a hétvégén, és hát természetesen a mai napon pedig, hogy már ez elhangzott, a finnek elleni válogatott mérkőzést itt a Nemzeti Sport Rádióban, illetve az M4 Sporton is élőben nyomon követhetitek.
2: Hát megint BL döntőt rendez Budapest,
1: hát igen.
2: Csak a szokásos.
1: BL döntőről BL döntőre ugrunk, és erre megint csak alkalmas. Ugye vissza kellett azért alakítani a Puskás Arénát, tehát nem is volt olyan egyszerű visszaöltöztetni a BL öltözetből majd most ugye a válogatott mérkőzésre, de hát én azt gondolom, hogy ennek ez már bekövetkezett, és nyilván nagy szeretettel várja majd a szurkolókat. Csodálatos arénánk a Puskás Aréna. No, hát elszaladt ez a 4 óra veled, Feri, mindig repül az idő, veletek is, kedves hallgatók, de maradjatok velünk, mert itt a Nemzeti Sport Rádióban jön majd a visszajátszás, és persze az összes többi szokásos, jól ismert műsorunk, délután majd a hazafutás, aztán a körkapcsolás, és persze az élő közvetítések. Úgyhogy mindenről, ha tudni szeretnétek, hogy mi történik a magyar vagy a nemzetközi sportvilágban, nálunk értesülhettek. Köszönjük a figyelmeteket, legyen nagyon szép a péntek, meg a hétvége, tartsatok velünk, szép napot, viszont hallásra.
2: Sportos hétvégét, sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez a Sport Reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajnal!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A 2025-ös nyár első hétvégén elmondhattuk az MVM Domban. Ízzik a csarnok, itt a magyar bajnok. És ha már itt volt, akkor ellentmondást nem tűrve tudatta jelenlévőkkel, továbbra is maradni fog Európa trónján. A női kézilabda bajnokok ligája 2025-ös budapesti négyes döntőjéről lesz szó a következő két órában. A visszajátszás társszerkesztői Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, továbbá technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. 2025. május utolsó és június első napján rendezték a budapesti MVM Domban a női kézisege BL-jének végjátékát. A szokásoknak megfelelően négy csapat részvételével. Május 31-én szombaton voltak az elődöntők, és június 1-én vasárnap a döntő, illetve a bronzmérkőzés. Az itteni szereplés lehetőségért a kontinens 16 legjobb csapata két 8-as csoportban vívott 14-14 mérkőzést, majd a négyes döntő résztvevő közül egynek jött egy 8-as döntő párharc, majd mind a négynek a negyed döntő csatái. Az A csoportot a Metz gárdája nyerte meg veretlenül, 27 ponttal mindössze egyetlen döntetlent játszott a gárda 13 győzelem mellett. A Ferencváros 12-szer tudott nyerni, és 2-szer kapott ki a Metztől, így jutott a második pozícióba a csoportjában, és automatikusan került a legjobb 8 közé. További sorrend ebben a csoportban Cseszeme Bukuresti lett a harmadik, a szlovén Krim Ljubljana a negyedik, ötödik a horvát Podravka Vegeta, hatodik a norvég Storhamar, hetedik a román Gloria Bistrica, és nyolcadik a dán Nyköping, vagyis a Gloria Bistrica és a Nyköping nem folytathatta az egyenes kieséses szakaszban. A másik ágon a Győr csapata 25 ponttal lett csoport első, 12 mérkőzést nyert meg, a gárda egyet elveszített és egy találkozója lett döntetlen. Rajta kívül a dán Esbjerg jutott még egyenes ágon a legjobb 8 közé, ez a csapat 4 ponttal gyűjtött kevesebbet, mint a Győr. A másik dán gárda, az Odense 1 ponttal gyűjtött kevesebbet az Esbjergnél, így aztán az Odensének a legjobb 8-ért még játszani kellett egy pár harcot. Negyedik helyen végzett a francia Brest, ötödik helyen a német Ludwigsburg, hatodik lett a Vipers gárdája, azonban menet közben visszalépett, de még így is megcsípte a hatodik helyet, viszont helyette a bukaresti Rapid folytathat az egyenes kieséses szakaszban, igaz, túl sok sót nem evett meg, míg a montenegrói Buducnost nem szerepelhetett ebben a fázisban. Aztán az Odense a legjobb 8-ért, mint említettem, játszott egy mérkőzést, a norvég Storhammel elleni párharcot plusz 17-es gólkülönbséggel nyerte, és ezt követően jöttek a negyed döntők, amelyek a húsvéti hétvégén kezdődtek a következő eredményekkel. Odense Ferencváros 27-27, vagyis a Ferencváros idegenben döntetlent játszott, abszolút reménykeltő volt a visszavágót illetően. A Győr egy góllal tudott nyerni a Bittingheimből Ludwigsburgá váltó német csapat otthonában, 25-24-re nyert a címvédő. A francia párharc első mérkőzésén Brest Metz 26-29, vagyis a Metz őrizte továbbra is a veretlenségét, és Cseszeme Bukuresti Esbjerg 30-29. A visszavágón aztán kellemetlen meglepetésre a Ferencváros hazai környezetben 25-24-re kikapott az Odensétől, így a dán gárda jutott a budapesti négyes döntőbe. A Győr kivégezte a Ludwigsburgot, úgy szokta, 29-22 lett a végeredmény. A Metz egy góllal verte hazai környezetben a Brestet, az SBR Csecseme találkozó pedig 26-22 lett. Vagyis a Győr és a Metz kettős győzelemmel jutott a legjobb négy közé, az Odense egy magyarországi győzelemmel és egy döntetlennel, míg az SBRG győzelemmel és vereséggel plusz hármas összesített gólkülönbséggel. Aztán jött a sorsolás, és kiderült, az első elődöntőt a győri Audietto KC vívja a dán SBR-gel. A két csapat egyébként a csoportkörben is találkozott az első és az utolsó játéknapon. 2024. szeptember 7-én Győr SBR 28-26, majd az utolsó játéknapon 2025. február 23-án SBR Győr 23-29. Ráadásul a Győr eddig 9-ből 9-szer legyőzte az SBR-get, ennek a sorozatnak a folytatását vártuk május utolsó napján Budapesten.
2: Egy kérdés volt, Szakó vagy Toft? Azt gondolom, hogy semmelyikünket nem lep meg. Toft, aki eddig mindig jól védett, kifejezetten jól védett az SBR-g ellen tavaly, az elődöntőben is egy évvel ezelőtt gyakorlatilag kivédte az SBR-g szemét, aztán eldöntötte a végén Solberg-el elleni védéssel a mérkőzést, illetve a döntőbe jutást Jörgensen. Kezében a labda Hauser, Zeminko, tehát az Eto kezdte a mérkőzést. Le a szélre Hovdennek, ebből kiderült, hogy nem Győri Lukács kezd egyébként a bal oldalon. Természetesen Fodor Csenge van, most kapja meg a labdát, nem viszi be. És egy talpról elengedett Jörgensen lövés, vezet az Eto, Krisztenzenenek azért mellé nyúlt.
4: Nem baj az, maradjon is ez így, egy nullt át a mérkőzés állása, egy perc sem telik el, és hát akkor most jön a nagy kérdés, mert hogy azt annyira könnyű kimondani, hogy persze, hát annyi a lényeg, hogy Reisztadot vegyétek ki. Oké, tehát annyit már látunk már ilyenből nagyon sokat, szóval Reisztadon a fedélzeten jön az SBR-g első támadása, Möller teszi tovább pont az említett Reisztadhoz a labdát, az Eto egyébként egyet cserél támadás védekezésben, és akkor most Reisztad középen betörésből menne, és hát Heli Reisztad az első gólja. Csak egy ilyen adalék a fogadóirodáknál, a választó vonal az az volt, hogy Reisztad 8,5 gól alá vagy fölé, tehát hogy 8 vagy 9 körül várják a mérkőzésre, azért ez egy BL elődöntőben, ez egy bődületesen magas szám.
2: Azt tegyük hozzá, hogy 9,3 tized egyébként Reisztadnak a BL átlaga ebben a szezonban, de az Eto ellen ugye Győrben 15-öt lőtt, viszont hazai pályán csak 4-et, tehát az Eto megoldotta már egyszer, meg egyszer nem, és mind a kétszer meg tudta verni így az SBR-g együttesét. Zeminko le a szélre, Hovden beviszi, és odalövi, ahova kell. Krisztenzen feje fölé, kezei közé, megint az Etónál az előny. 2-1.
4: És mindez a harmadik perc legelején történik, tehát egyelőre golgaznak mérkőzés. Hausten az, aki jön le támadás védekezésben, tehát az SBR-g is cserél, és Möller érkezik a helyére. És akkor óriási fügykoncert közepette, mert hogy Darosány György említette, hogy a Győr Szegről végről, én azt mondom, hogy nem Szegről végről, hanem egyértelműen a hazai pályán. Reisztát megint csak elindul, és aztán tovább teszi a labdát. Szóval, hogy itt azért van egy szektor, amit megtöltenek a meccsi szurkolók tiszta sárgában. Van egy tiszta piros szektor, ahol az Esper szurkolói vannak. Vannak az Odenzétoni szurkolók, közben az Esper kiharcol egy 7 méteres, méghozzá Félix volt az, aki kiharcolja. De hát, hogyha körbenézünk, azért a legtöbben zöld-fehérben, vagy piros-fehér-zöldben. Jöhet át a mérkőzés első 7 méterese. Van der Helm érkezik vele szemben, pedig tehát Toft a kapuban, Toft a négyes vonalig előre jön. Kapu jobb oldalába zúdítja Judit van der Helm a labdát. Negyedik perc legeleje, 2-2. Így az első pár pillanat tanulságai alapján, Gyuri, van-e bármilyen meglepetés számodra?
5: Nincsen meglepetés, mind a két csapat kommunikálta azt, hogy gyors játékot szeretne játszani. Ezt látjuk is, hiszen 3 perc elteltével 4 gólnál jár a gólszám. Kapus védés egyelőre nem volt, illetve törekszik, akár szélességben is, befejezik azon egy labdaeladási Győr részéről. Tehát szerintem egy élvezetes, sok gólos mérkőzés. edzést fogunk látni.
2: Reisztád, és most már nem rohan az Eisberg sem, mert hogy vissza tudott zárni az Eto, viszont nem tudott cserélni, így aztán bemaradt hármasban Christine Jürgensen, Düfer nem tudott a pályára lépni. Ez az a csere, amit egyébként támadás védekezés között csinál az Eto. Kornél említette az előző támadásnál. Reisztád Müllerhez passzol egy helycsere, Müller kerül középre, Trámborl, aki jövőre a Ferencváros játékos lesz. Müller rossz a passz, ezt összeszedi Fodor Csenge, Jürgensen hozza fel, Zeminko megpróbálja rávinni Müllerre, Zitzer és belőli. Megint az Etónál az előny, nem hagyták a győriek, hogy az SBR átvegye a vezetést.
4: Mekkorákat lépett Zeminko, három lépésből majdnem, hogy azt mondom, hogy a felező vonaltól eljutott a hatosig egyébként óriási nagy lépésekkel. Aztán ahogy visszafut egyébként a francia, kap egy sárgalapot, és de hát annyi baj legyen egyébként, azért van a játékvezetők. De talán róluk még nem szóltunk, Tomás Barisszász, illetve Bomirász Petrusis, két litván játékvezető dirigálja az elődöntőt. Nem a legmegszokottabb, hogy litván játékvezetők ilyen magas szinten közreműködjenek, bízunk benne, hogy nem lesznek főszereplői ennek a meccsnek. Nem úgy nyitom, Reisztád megy föl, 9-ről, középről, a jobb alsót veszi célba, Toff pedig kirúgja a labdát, Hauser, Zeminko tovább, most már ott a bejátszás, Pratzer! Gyönyörű támadás, gyors támadás, a lerohanás végén újabb győri gól, 4-2, és Reisztádot sikerül megállítani betörés közben, csak szabad dobás lesz, sőt megáll majd a játék törlés miatt. Gyönyörű játék, szép támadás, jó védekezés, két gólos győri vezetés.
2: Szakó nem tudja megfogni ezt sem, Van der Hem nagyon jól lövi a 7 métereseket, 14-14. És tényleg 3 perce van az Etónak arra, hogy az első félidőt esetleg vezetéssel zárja. Per Johansson pedig ebben az pillanatban időt kért. Gyuri, te is időt kértél volna. Én azt gondolom egyébként, hogy itt elsősorban most a lelkekre kell hatni, mert alapvetően amit kitaláltak, eddig azért működik.
5: Abszolút, egyetértek veled. Ugye most eddig óriási energiákat mozgósított az SBR, hogy zárkózzon. Egy pillanatig nem vezetett a mérkőzésen az SBR, és most már másodjára van döntetlen állás. Fontos lélektana van a következő 3 percnek, hiszen a fél időre én úgy gondolom, hogy Per Johansson is kiemelt figyelmet szentel annak, hogy előnnyel térjen a Győr, és ugyanúgy tudjon folytatni majd a második fél idő, és hogy végig irányítja akár a frekvenciáját is a mérkőzésnek, de természetesen az eredményét a legfontosabb. És ahogyan ti is említettétek, itt a közjáték után megtört egy kicsit a Győrnek a lendülete, kicsit vissza kell állítani a fókuszt a lányok fejében, megbeszélik a támadást, megbeszélik a védekezést, itt az első félidő végjátékában mire kell figyelni.
2: Én azon gondolkozom, hogy volt-e valaha a női kézilabdában ilyen típusú világ legjobbja, mint Henny Reisztád, aki azt gondolja magáról, hogy neki mindent szabad a pályán, és mindent szabad is a pályán, legalábbis nagyon úgy tűnik.
5: Talán régen szigorúbbak voltak a játékvezetők, és komolyabb karaktert mutattak.
4: Anyán Dezel.
2: Hasonló
4: volt, igen. Honnan jött? Hát ezt mondtam, hogy erről beszéltünk, tehát, hogy én nekem nagyon nincs jó véleményem, de nézzék ezt nekem is elnézést, hogyha húzásba is estem, de nagyon nincs jó véleményem ezekről az északi dolgokról. 27. perc, annak is a vége. Zeminko kezében a labda, Hauser megy, tehát tovább a játék. Hauser tovább, de Paula is benn most a pályán, és le a szélre, Fodor Zitzere kimaradt 7 méteres, és akkor a 7-es legyen egy 2 perces kiállítás is. Köszönjük szépen, na végre, csak mondani kellett.
5: Az időkérés lehet a játékvezetőknek is jót tett, és a versenybírókkal egy pár gondolatot cseréltek, talán ennek is szólt ez a 7 méteres 2 perc.
4: Sarah Decker kapja az SBR 2 perces kiállítását, amúgy meg teljesen jogos, tehát a nagy kivetítőre most fölpillant, belépett oda Fodor alá, Hauser egy lövőcsel után, Milink szeme közé, úgyhogy a labda végül a bal felsőben köt ki, azt mondja, hogy Hauser, ha megtalálom a harmadik gólja, megtaláltam a harmadik gólja lesz, nagyon nagy gól, és akkor ezzel újra győri előny, 2,5 perccel az első félidő vége előtt.
2: Lieve Deila, ő van most középen, Möller kihúzódott a jobb átlövő pozíciójába, Reisztád középen, Dejla a bal átlövőben, Reisztád középen menne be, fölé lövi, 7-es. ugye nem tetszik két percet ítélni a semmire. Nem
4: bennem is ugyanígy megállt az ütő, amikor föltetted a kérdést, mert annyira lassan emelte a kezét, hogy fölneted még két percet.
5: Még az komoly meglepetés lett volna számunkra, belülvédekezési két percet kap bárki.
2: És kapufára pattint a Van der Helm, miközben itt elbeszéljük a hallgatók elől, hogy mi történik. Én azt gondolom, hogy ezt most nyilván elfogult vagyok, de megérdemelte az Eto'o, hogy ebből nem lett gól. Nekem a 7 méteres egy picit erős volt, mert hogy nagyjából 7 méterről, 7,5-ről tolta be az előtte védekező két játékos Feni Reisztád.
4: Igen, hát nem picit, hanem nagyon, úgyhogy az égiek elrendezték most ezt ezzel a kapufával. Köszönjük szépen. De Paula, Zeminko most már középen, Hauser le a szélre, Fodor éppen, hogy csak össze tudja szedni a labdát. Azt mondja, hogy mi 20 másodperc múlva kiegészülünk, nekik még van 50 másodperc a kiállításból. De most kapus nélkül támad a Győr, másfél perc van hátra. Az első fél időből Brácer! Gyönyörű bejátszás! És a kapu jobb oldalába emeli a labdát, dobja a labdát, lövi a labdát. Gary Brácer! 16-14, újra kettő gólos a győri vezetés. Reisztad indul meg, tovább teszi Möller Zitzerben jobb kézzel, a jobb átlövő helyéről a kapu bal oldalába, a gyors középkezdésből ezt a Zeminko! Ez igen, és ez már a harmadik gólja a francia világklasszisnak. Jön az első félidőben az utolsó perc, kettő gólos győri előnyről. Hát nem tudom, nagyon-nagyon tragikus forgatókönyvnek kellene jönnie ahhoz, hogy ebből ne győri vezetés legyen a szünetben, de mindenek előtt még Thomas Axner is kikéri az idejét. Mit lehet kitalálni? Egyik, mit kell kitalálni másik oldalon?
5: Eredményes volt Per Johansson időkérése, hiszen két gólos előny sikerült kovácsoljon az időkérés. Utána Győri Audieto az Esbjerg edzőjének fejével nem szeretnék gondolkodni, hogy mit kell kitalálni. A Győrnél szinte egészen biztos vagyok, hogy a Henny Reisztát körüli térnyerés fogják átbeszélni, hogyan vegyék el a területet Henny Reisztától, és úgy gondolom, hogy bal szél irányba szeretnék terelni a befejezését az Esbjergnek. Ha marad idő, akkor egy újabb olyan gyors támadást szervezni, mint ahogyan ezt tették itt az elmúlt percben is.
2: Thomas Axner egy érdekes jelenség egyébként, mert hogy neki az első női munkája a svéd válogatott volt, és az első női klubja pedig az Esbjerg, tehát hogy annyit ő nem játszott, vagy nem edzősködött a nőknél, ehhez képest elég magasan kezdte.
5: Igen, mintha egy színész a Róma és Júliával kezdene, vagy a Hamlettal.
4: De hát valahol el kell kezdeni.
2: Letelt az időkérés, jön az Esbjerg.
4: 29-09, ez áll a nagy eredményjelzőn, tehát 51 másodperc. Elnézést, a hátralévő idő. És akkor Möller Reisztát megy most át a jobb átlövő helyére. Azért ez sem egy mindennapos látvány. Möller középen megcsinálja az indulócselt. Brácet mellett nem tud elmenni. Brácet és Reisztől pacsiznak középen. Fél perc még az első félidőből. Rusfeldeila, jön a szélső, most kapja Reisztán a labdát középen. Möllernek készítené le, Möller akadt fönn a falon, szabad dobás. Miért nincs fönn passzívan a játékvezető keze? Kérdezik ezt rajtam kívül, 16-17 ezren itt a csarnokban. Most kerül föl a kész passzívra Möller. Csak szabad dobás, mennek a másodpercek, 50 hátra. Nem tudják elvégezni, jó, Reisztán ellövi. Vissza kell vinni a labdát, mert rossz helyről végezte el. Időn túli szabad dobással zárul az első félidő. Szeretném nektek mutatni, kedves kollégák, hogy Henny Reisztán természetesen ezt is megreklamálta. Mondom a kedves hallgatóknak, hogy na, hogy neki van erről is véleménye. És akkor jöhet Van der Helm időn túli szabad dobása. A bal átlövés a bal szélső helyéről, nagyjából félútról. Van der Helm fölé durrantja. Ez pedig azt jelenti, hogy 30 perc játék után a női kézilabda bajnokok ligája elődöntőjében Budapesten az MVM Dómban Győri Audieto KC Team Esbjerg 17-15 gyakorlatilag végigvezetve magabiztosan, egy picit lehet, hogy ez magabiztos kijelentés vagy túlzó, de egyébként magabiztosan vezet a Győr, elbírja az Audieto azt a közjátékot is, amit itt a két litván játékvezető rendezett az első félidő közepén. Tulajdonképpen azért, ha nagy általánosságban nézem, az volt a kérdés, hogy vagy kettő, vagy hárommal vezet a Győr, ebből a megfejtés a kettő a szünet végére.
2: mert hogy elvileg 40 másodperc múlva már kezdődik a második félidő itt az MVM Domban, a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjének első elődöntőjén, amilyen a szünetben 17-15-re vezet az Eto, amely talán két vagy három alkalom kivételével végigvezetett, akkor is csak egyenlíteni tudtak a dánok. A két csapat között ugye eddig 9 mérkőzés zajlott, de mind a 9-et a győriek nyerték. Mondta is Henny Reiss, tehát, hogy nagyon frusztráló ez, hogy ennyire dominálja a párharcot az Eto. De hát én elhiszem, hogy frusztráló, de úgyis viselkedik néha Reisszön a pályán, mintha nagyon frusztrált lenne, nem Kornél?
4: Ja, én átadom inkább Marosan Györgynek a szót ezzel kapcsolatban.
5: Igen. Reiss adnál frusztráltam már csak német Kornél kollégánk Reisszat kapcsán. Amit én megigyeznék Reisszat kapcsán, hogy nem nagyon pihent az első félidőben. Még hogyha kulcsjátékosokat nézünk a Győrnél, Enzeminko pihent jócskán, akár 15 perc környékén, hogyha jól emlékszek. Ez sokat jelentett majd a végjátékban.
4: Elkezdte méghozzá az Esbjerg a második félidőt, méghozzá 2 gólos hátrányból, és jön Szakó a győri kapuba. Azért azt mondjuk el, miközben rögtön Szakó védéssel kezd. Szóval, hogy nem teljesen indokolatlan, nem indokolatlan a kapus csere. Toptak, Gyuri, megnézted, mennyi 2 védése volt?
5: 3 védése volt Szandra Toptak, még az Esbjerg kapujában csak 2 védés volt, tehát abszolút nem a kapusokról szólt az első félidő.
4: 32 gólt hozott 30 perc játék alapján, és akkor most jön a kompenzáló időszak, mert hogy jön egy 2 perces kiállítás, Haugstedt kapja, ez a második vendégbüntetés. Hát most annyiban legyünk korrektek, hogy én ezen se értettem, hogy, hogy mire adták a 2 percet.
2: De mindig lábon dobta Haugstedt.
4: De örülünk annak, tehát most mi vagyunk a kedvezményezettjei, de ettől még a teljes tévút, vagy a furcsa fújás, az furcsa fújás. A nagy gól viszont nagy gól, és ez sokkal érdekesebb mindennél. Hauser megy föl, és bombázza szét az alsó sarkot. Újra 3 a győri előny.
2: És még egy csere az Etónál, hiszen Győri Lukács Viktória is a pályán, Emily Hofde helyett, aki az első félidőben 2-ből 2-t lőtt. Tehát fel...
4: Lehetett volna ez 3-ból 3 is, csak ugye ki miatt nem lett?
2: Azt majd te kimondani, nem? Most viszont üres kapuval támad az NDG együttes. Reisszát megpróbált betörni, de hát azért nem egyszerű középen betörni, amikor Breisztől és Pratzett húzza fel a falat. Ugye egy szabad dobást kapnak a vendégek, ezt Reisszel el is végezte Liv Dejla. Aztán megint ő kapja a labdát, passzív a vendégek játéka. Ott pedig egy feldönti pont Reisztárót, aztán az ő helyén próbál bemenni egy sánc, de rosszul pattant vissza, legalábbis az Etónak rosszul pattant vissza a labda, így aztán azt összetudta szedni Solberg Isaksen, közben pedig, ha jól látom, Frérix maradt ott lent a földön, egy picit megdolgozták, vagy nagyon a beállós környékét a győri védők Hauser, vagy Hauser és Brácet. Zeminko, Hauser, Zeminko kilép a falból, Blom le a szélre, Fodor Csenge, Zicser, így van. Hát őszintén szólva nagyon okosan nem engedte kilépni a hatoson belülről De Paula Kaja Campot, így aztán hiába lőtte bele Christensenbe a labdát Fodor Csenge. 7 métereshez jut az Eto, itt már 3,5 perc a mérkőzés, de kiengedte egyébként, csak nem ért ki időben Kaja Camp. És De Paula nagyon megdicsérte Fodor Csengét, hogy milyen jól csinálta ezt. Hauser áll oda a 7 métereshez. Nagyon kell ez a gól, nagyon kell. Christensen a vonalon. És belövi, megint elmegy jobbra Christensen, a labda meg balra. 28-26, 3 perccel a vége előtt, valamivel több, mint 3 perccel a vége előtt. Jönnek a dánok, és továbbra is ragaszkodnak ehhez a 7-6-hoz, mert hogy máshogy nem nagyon találtak részt a győri falon.
4: És akkor megint csak, amit az imént mondtam, egy jó védekezés, most már kicsivel több, mint félig Bélel döntőt érhet. Liverus Feldeire, le a szélre, nincs meg a jó védekezés. Hogy mondtad rá, pici svájci vagy apró svájci, Emeneger? Igen, valóban apró termetű, de biztos kezdő a második gólját szerzi. 2 perc, 35 másodperc. Nekünk még van időkérésünk, sajnos még nekik is, de Paula menne be, csak szabad dobás. Bruna, nem kell sietni a föltápászkodással, szépen komótosan, most már lehet egy picit az időt is ölni. Rejszád előre jön, ez mikor figyelni, nagyjából 14 méteren előre Rejszád. Hauser, és ez mikor így is meg tudja oldani, de nem jó a bejátszása Lindblomnak. 2 perc a hátra a BL elődöntőből, Rejszád tovább teszi le a szélre, gyere Szakó, ott van, ott van, ott van, ott van, Hátánú Szakó! Zitzerfried belemászott az agyában, nem is tudom, vagy a fejébe, így mondtátok. Hanson elpuskázza a Zitzert. Van egy fél meccs labdája a Győrnek, másfélel a vége előtt a labda nálunk, gólt kell szerezni, és akkor teszek 3 pontot a mondat végére mosolygósan.
5: Hauser továbbra is kint van Zeminko Rejszád. Hauser ráviszi, aztán megkapja Zeminko egy zárás után. Ott az Itzer 7 méteres belővédekezésért, ami nem volt belővédekezés, mondjuk el, vagy fél méterrel kijebb védekezett, de szerintem egész egyszerűen járt. Szóval
4: járt, na, persze. Hát
5: meg vannak zavarodva.
4: Nézd a nagy kivetítő, hát jócskán a 6-os vonal előtt vetett Ramborg, ez minden volt, csak nem belővédekezés. Mondom, persze ilyenkor jó, ha mi vagyunk a kedvezményezett.
5: De felháborító.
4: De legyünk nagyvonalúak, persze, mondjuk el, hogy itt mi történt. Hauser, gól! Jani Hauser, 7 méteresből a 7-et szerzi. 1-13-mal a vége előtt, 2-vel megy a Győr, és időt kér a Dán Esbjerg.
5: És milyen érdekes, hogy Hauser lövi be azt a 2 hetest, ami eldönti a továbbjutást, és előtte pont arról beszéltünk, hogy lehet, hogy cserélni kéne,

0: Te pont ennyi, kettővel vezetünk.
1: És darabszámra nem olyan sok ez az öt, viszont lélektani olyan pillanatokban, amik hát döntőek
0: főleg,
1: voltak.
0: Főleg itt, amit védett Hanssonnak, ez a legfontosabb pillanatban, a legeslegfontosabb pillanatban.
2: És no. Százalékra is, nincs 28% szagú egyébként.
0: Igen, és az ilyenekre szóval azt mondani, hogy ez, amit Gyuri is mondta, hogy gyenge teljesítmény, de mégsem optikára vagy érzésre, mégsem ez jön most. 1-10 a végéig! Ha megvan a labda úgy, hogy nem kapunk gólt, BL döntős a Győr! Möller fölteszi Kínaira, és megvan a labda! Miénk a labda! Nincs már hátra egy perc sem! A labda a Győrnél!
2: Hadd kérdezzek valami Gyuritól, ilyen helyzetben hogy lehet ilyen taktikai variációt kidolgozni, hogy te feltett Kínaira?
1: Ehhez skandinávnak kell lenned, és túl kell tengjen benned az önbizalom. De jó tették, jól csinálták nálunk a labda talpon, az MVM Dóm, ez meg lesz.
0: De Paula!
2: Passzív az Eto'o játéka.
0: Nem baj, az semmi baj, legyen passzív, teljesen mindegy. Van 31 másodperc hátra a meccsből, a labda még a miénk. És bármennyire is passzív a Győr játéka, legalább 4-5 másodpercet el lehet még játszani most az időkérés után, és az azt jelenti, hogy 25 másodperc alatt kellene 2 gólt szereznie az SBR-nek a hetesekhez. De hát nem, biztos, hogy nem. Nincs olyan forgatókönyv. És nyilván nem mondhat ilyet egy kommentátor, de tényleg 31 áll, mármint a hátralévő idő 31 másodperc. A labda nálunk, nem láttam őszintén, hogy mennyi passzunk van még hátra, de mondom, teljesen mindegy is, hogy mennyi, minimum 3-4 másodpercet el lehet játszani, 25-nél több nekik nem marad arra, hogy 2 gólt szerezzenek.
2: Oda kell menni, és pofán kell veretni magunkat, nem tudom máshogy mondani, és elnézést ezért a csúnya szóért.
0: Gondolod a mikrofonodat elveszik, és akkor kipróbálhatod, hogy milyen lenne a Pete Trambor mellett ez.
2: Én szerintem van olyan játékos az Eto'nak, aki ezt bevállalja, vagy Fodorcsenkének be kell lőnie, és nem lövi be, viszont oldalt ment ki, nem pedig így van, a Győr jön.
0: És akkor viszont passzív sem lesz, mert hogy akciót befejeztük lövéssel, kapusvédés. Hát kedves hallgatók, hölgyek, urak, az a helyzet, hogy 2025-ben lesz magyar csapat a Bajnokok Ligája döntőjében, mert hogy a Győri Audi Eto'o megveri a dán Team Esbjerget. A kérdés csak az, hogy hány góllal. Hopten is kihagy egy zicsert, és ők pedig értékesítik, ezúttal Hansson bebombázza a léc alá, de nincs már hátra, csak 9 másodperc. Megállítják az órát ezek a derék litvánok, Parisas és Petrusis.
2: Mit csinál Reisztán? Középkezdésnél hogy ment át?
0: A Győri térfélen, középkezdés után, Eszter Enzeminko elindul, gyere Csenge! Gondolom, már kiabáltam volna, hogy gól, mindegy! Teljesen mindegy! 29-28-ra a Győr nyer az Esbjerg ellen, és ott lesz újra a Bajnokok Ligája döntőjében. Rajtcél győzelem ez az Audi Eto'tól. Végig vezetve nyeri meg Per Johansson csapata, amúgy megint idegörlő módon a végjátékot, csak ahogy szokta egyébként, mármint Győri szokásként. És ezzel az van, az a helyzet áll elő, hogy a magyar csapat ott lesz a döntőben.
3: A címvédő Győr szombaton 4:30 tájban biztosította helyét a fináléban, és várta az ellenfelét. Hamarosan felidézzük a második drámai elődöntőt is, amelyre a Metz csapatában 3 magyar játékos, Vámos Petra, Szőlősi Sacil Nadin, illetve Szemerei Zsófi is be volt nevezve.
4: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport.

0: legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Mirra Andrejeva és Maja Chvalinska játssza a francia nyílt teniszbajnokság női egyes fináléját. Ismét dróntámadás érte Ukrajnát. Délutántól többfelé elered az eső. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
6: Felkészülési mérkőzésen Finnország ellen játszik a magyar labdarúgó válogatott ma 19 óra 45 perctől a Puskás Arénában, míg Kazasztánt jövő héten kedden 19 órától fogadja Debrecenben. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ezeken a találkozókon búcsúzik a Nemzeti Együttestől Szappanos Péter. A Puskás Akadémia 35 éves kapusa, a finnek ellen várhatóan a kezdő csapatban kap helyet. Andoni Iraola Vesiát, az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool irányítását. A spanyol szakember, aki a holland Arne Slotot váltja a kispadon, a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, amellyel a 6. Európa Liga indulást érő helyen végzett az angol élvonalbeli bajnokságban, és amelyben együtt dolgozott Kerkez Milossal. A vezetőedző szerződése egy idényre szól. A férfi futszál NB1 döntőjének harmadik összecsapásán az Újpest 4-2-re nyert a vendég Nyíregyháza ellen, és 2-1-re vezet az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, amely hétfőn 20 órától folytatódik a nyírségiek otthonában. Tovább jutott csoportjából a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel a csoportkör harmadik fordulójában 21-18-ra alul maradt Ausztráliával, majd a negyedik körben 17-6-ra verte Mongóliát, így harmadikként lépett tovább. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Lelik Réka kisvirág összeállítású csapat Lettországja ellen játszik a 8 közé jutásért. Az orosz Mirra Andrejeva és a selejtezőből induló lengyel Maja Chvalinska játssza a francia nyílt teniszbajnokság női egyes fináléját. Az elődöntőben a 19 éves Andrejeva 6-1-6-3-ra legyőzte az ukrán Marta Kostyukot, míg Chvalinska az orosz Diana Schneidert múlta fölül 7-6-6-4-re.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott az újabb éjszakai orosz dróntámadásokban Ukrajnában. Moszkva több mint 200 repülőszerkezetet indított, ezek többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Herszonban, illetve Kijev megyében 2 civil meghalt, többen megsérültek. Közben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bejelentette, hogy idéglenes tűzszünet lépett életbe a zaporizsiai atomerőmű környékén. A fegyvernyugvás célja, hogy megjavíthassák a létesítmény sérült elektromos vezetékét. Jelentős munkaerőhiány van idehaza a magyar zöldséggyümölcságazatban, hívta fel a figyelmet a Fruit web elnöke a Kossuth Rádióban. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. A szakember hozzátette, hogy a mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Csökkentek az árak a magyar tejágazatban, hívta fel a figyelmet a Tejterméktanács ügyvezető igazgatója, aki emlékeztetett, tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogrammonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont alig éri el a 138 forintot. Harc Zoltán a Kossuth Rádióban hozzátette, a nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben mérséklődött. 6 budapesti kerületben több mint 1300 gyorshajtót füleltek le májusban, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést egy 6. kerületi trafiboxban mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h hajtott, amiért 312.000 forintos bírságra számíthat.
3: Közlekedés.
6: Egy autó és egy kamion koccant az M1-es autópályán Budapest felé az M0-as autóút csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó már 2 kilométeres. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Lajos Mizse és Táborfalva között a terelést bontják. A 64-es és az 56-os kilométer között csak egy sáv járható. A torlódás meghaladta 8 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
6: Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon derült az ég. Napközben a Dunától keletre sok napsütés valószínű, késő délutántól azonban ott is megvastagszik a felhőzet. A nyugati ország részben megerősödik a szél. Délután 24-29, késő este 12-22 fok lesz.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: A 2024-2025-ös női kézilabda bajnokok ligája első elődöntőjében a budapesti MVM Domban a Győr 29-28-ra győzte le a dán Esbjerget. A másik elődöntőben a mezőny egyetlen veretlen tagja a Ferencváros csoportját 13 győzelemmel és egy döntetlennel megnyerő Metz a Győr csoportjában 4 vereséggel harmadik Odenzével játszott. Egyértelműen a francia gárda volt az esélyes, és a magyar közönség rokon szenvét is élvezte, hiszen 3 válogatott játékosunk is ott volt a keretben. Vámos Petra, Szöllősi Sacul Nadin, illetve Szemerei Zsófia.
7: Elver adja most Rusfej Dellának a labdát, majd bal oldalra Höjlund, érkezik Kordál a falból, kapja Höjlund, vissza középre Rusfej Dellának, jó az induló csel, elismerne Vámos Petra mellettig, leteszi Halilcsevicsek a labdát, ő pedig az első zicserét kiadja, és nincs meg az első gól.
8: Hát amiről még nem beszéltünk, lengyel játékvezetők, és aztán nagyjából ennyi is, amit róluk talán érdemes elmondani, és reméljük a mérkőzés végén is ennyi lesz. Kapufa volt egyébként Halilcsevics lövése, tőle sem szoktuk meg, hogy sok zicsert kihagy, de azért Dárlővel szemben nem egyszerű. Természetesen a kezdőcsapatban ott van Vámos Petra, ott van Szőlős és Acél Nadin is, és most Emma Zsakkal kezd Majonád jobb átlövő pozíciójában. Granier, kapufa, de egy 7 méteres fújnak, mert hogy lövés közben megtolták Granier hátulról, meg is ünnepli ezt a kis francia jobb szélső, és megy elvégezni a 7 méteres az a buktit, aki egyébként is a legeredményesebb játékosa a francia együttesnek. Vele szemben Reinhardt, mert hogy ő kezdett a kapuban, és vezetek is a franciák. Buktit nagyon-nagyon magabiztosan értékesíti a 7 méteres 1-0 meccsnek.
7: 3 gól a különbség, ugyancsak 1 másodperc vált az első fél időből, de a második játékrészt ember hátrányban kell elkezdeniük majd.
9: És a meccs kezdi a második játékrészt, hiszen a mérkőzést az Odense kezdte.
7: És Anna Mata Hansen pedig a labdával, mert hogy összeállnak neki, és már is odaadja Buktinak, Anna Mata Hansen fogja majd ellőni, 1 másodperc vált. Nem értem, miért nem pörgetik le egyébként, mondom azért. Le is pörgették, így van, és akkor most jöhet az időn túli, amit Anna Mata Hansen vesz a kezébe, előtte az 5 tagú sorfal. Jó a lövés, megcélozta a hosszú sárkot Anna Mata Hansen, innen úgy tűnt, hogy közel volt nagyon. Egy biztos, negyed óra pihenő következik, és a Metz 30 perc játék után 16-13-ra vezet az Odense ellen. Forduló pontokról beszéltünk itt a mérkőzésen, az előző kiadott 7 méteren sem mondta, hogy biztos egy kritikus fordulópont. És kapott egy 2 perces kihetes az Odense, akkor amikor 10 perc van, még nagyjából hátra a mérkőzésből, és Reinhardt hárítani tudott. És nagyon-nagyon érdekes az, hogy Reinhardt leül, Lunde jön vissza megint a kapuba, és Reinhardt mintha elkapta volna a fonalat. De majd meglátjuk, egy biztos, hogy most ember hátrányban támad az Odense üres kapuval, és Rusfej Dejla adja a labdát Elvernek. Elver középen, megöri védőjét, Dárlő véd, nincs síp, jöhet a meccs. 23-22-nél.
8: Vámos Petra. Grambo. Vámos, Grambo. megpróbálnak jobban kihúzódni Hanserre, aztán egy-egyből próbálnak helyet csinálni Buktitnak, rossz a bejátszás, és egyszerre vetődik Höjlund meg Buktit, Höjlund meg összeszedte a labdát. Így aztán megint sétálhat fel a francia kapu elé az Odense. Hát ezzel az emberelőnnyel, bármit is mondott ugye Marosán György, hogy miért húzott el a második félidő elején, a Metzi együttes nem sáfárkodik jól a francia gárda, de hát nyilván sokkal-sokkal fáradtabbak, hiszen már az utolsó 10 percen belül járunk.
7: És a Lunde faktorról beszéltünk, akkor lehet, hogy lassan kezd megjönni az a bizonyos Lunde faktor, mert hogyha Vővel veled szembe is beleért a labdába, azért is mondom, ő tolt a felső sorokba, Majenát pedig elégedetlen, joggal elégedetlen, mert vezetés szerezhet az Odense az 53. percben. Ordál, Höjlundnak a bal oldalra, aztán Usvedel a kapja középen, kicsit tanástalan, aztán visszaadja Höjlundnak. Le a szélre, Grundtvig nagyon szép mozdulattal fellövi a felső sarokba, Dárlő közelébe sem volt, inkább lehúzta a kezét is. Vezet az Odense az 53. perc végén, 25-24-re.
8: A szélső lövést azt valahogy így tanítják, nem Marosán Gyuri, hosszan kitartod, lekanyarítod és onnan a csuklóból felhúzod a hosszú felsőt.
9: Gyönyörű technikai megoldás volt a bal szélsőtől, ezt valóban így kell tanítani, vagy talán ezt már tanítani sem lehet, ez igazi tehetség. A védekezésben az Odensének egyértelműen látszik, hogy jobb szélső játékost hagyják lőni, eladott labda a meccs részére.
8: Hát igen, Buktipnál már ott volt a labda, és mégis kiesett valahogy a kezéből.
7: És tegyük hozzá, bocsánat, hogy ember előnybe támadott a Metz.
8: Így van. Nem, tényleg nem szeretnék gúnyolódni, de az egyik oldalon van egy háromszoros bajnokok ligája edző, másik oldalon egy világbajnok edző, és továbbra is azt érzem, hogy a két edzőnek mintha semmi köze nem lenne a meccshez.
9: Igen. Nem érzed rosszul, de ezt azért így én nem merném, nem szeretném mondani.
8: Túl legális vagy.
9: Igen.
7: Mondjuk azt, hogy nem akarnak belenyúlni a mérkőzésbe, igen. Támad az Odense, az 55. percben járunk. Ordál Höjlundnak. Elber a bal oldal tűnik fel, Usvedel pedig a jobb oldalon, Szölőci Sáció Nadin pedig labdát szerez. Egyenlített a Metz, Granének a labda, beleszem a Höjlund! Hú, micsoda időben érkezett oda, micsoda falt volt ez! Ezért tanítják az edzők, hogy vissza kell szaladni, ugye?
9: Igen, és Granének nagyon alacsonyan van már az önbizalmi szintje. Látszott, hogy ő itt inkább egy békés fautot akar, mint hogy kiszorított szögből esetleg beugorjon lőni. A jobb szél a gyenge pontja a meccsnek egyelőre, úgy néz ki itt a végjátékban, illetve a második félidőben.
8: Hát ellentétben az első félidőben, amikor tönték Granyét labdával, és be is lőtte nagy részt.
9: Így van.
8: Höjlund és döntetlen, 27-27, egy perc a vége előtt, ez is lépéshiba volt, ahogy Marosán György mutatja.
7: Elver volt az, aki betört, és már réges-rég lépés volt, végig engedték, aztán nem fújtak, megadták a gólt, emellett a Hansa pedig nagyon-nagyon fáradtan viszi a labdát, cipeli a labdát, és most kiharcol egy szabad dobást, Rusfeld Dejlával szemben. Érkezett a büntetés, de most törölni kell, és 50 másodperc van hátra a találkozóból.
9: És mindkét edzőnek van még időkérési lehetősége.
7: Mikor kéne kikérni ezt az időt? Hát ha most már nálok nézzük.
9: 29-20 és 23 körül.
7: Közelít Majonáld a zsűri asztalhoz, de nem elég nagy elánnal, mert egyre csak áll és fogja a táblát, na most tesz egy lépést, és rányomott a gombra, időt kért 29-15-nél. Marosán György, mit lehet ilyenkor mondani? Kínai figurát, mint az előző mérkőzésre?
9: Nem, szinte egészen is benne, hogy nem ez fog történni. Amit az Odense fel fog kínálni, az szinte biztos 1000%, hogy a jobb átlövő és jobb szél pozícióját a Metznek. Az a kérdés, hogy ezt elfogadja-e a Metz, és ott megpróbálják befejezni a támadást. Esetleg, amit nem egyszer-kétszer láttunk a mérkőzésen, hanem többször, hogy Grandvő jobb kézzel bal egy bal kettő védő között betörve, kiszorított szögből lő, ebből egyébként 4 lövésből 3 gólt szerzett, de azért Lunde ellen ez nem egy életbiztosítás. A Metz szándéka az lenne, hogy Buktitot megtalálni valahogy, a Bellóval nagyon intenzív és nagyon jó a kapcsolat. Nagy harc lesz, nagy taktikai harc már ezen a támadáson belül is, illetve lesz még itt az Odensének is ideje támadni, és időt kérni az Odense edzőjének is.
8: Itt az idő, hogy elmondjuk, döntetlennél 2x5 perc hosszabbítás. Ugye és 27-27, és elkezdődött az utolsó 40 másodperc a döntőből.
7: Hansen a labdával, Vámos elődött Petrának, Lundvig, Vámos, Hansen. Hansen középen most patutatja a labdát, vezetnék Lundvignak, Grandville-nek, de aztán belefúj a játékvezető, még van hátra 25 másodperc. Hansen passzívan már közben, megint Hansen cipeli a labdát, szépen végig szeretne játszani a Metz az utolsó másodperceket, és még van hátra 17 másodperc a találkozóból. 3-5 gólos, Bukti, Grani és Grandville, mindhárom a pályán. És kérdés, hogy ki lesz az, aki elmeri vállalni a végén?
9: Anna Mette Hansen.
7: Elég valószínű, bizony, mert nagyon sokáig ő cipeli labdát, és készül is, és Rusfeld Dela is készül Anna Mette Hansenre. Na nézzük, Grandville-nál a labda, Vámos fogja megkapni, elég valószínű, nagyon szabadon áll Vámos, 17 másodperc tehát, és passzív, Vámosnál a labda. Ráviszi Csárcsére, ellövi, Lundevét, kipattan Granihez, és befele, van még hátra 9-8 másodperc, ketyeg az óra, Granihénél a labda. És hiába kér, nem értem, hogy mit, miért panaszkodik Granier, amikor kegyik az óra, ujjj, Vámos ellövi, és Lunde tolja föl. Fölösi Sácső Nadine a túloldalon, nagyon-nagyon kiabál Granier, hiszen volt még hátra 6 másodperc az időből, és nem passzolt le a labdát, hanem panaszkodott valamit a játékvezetőknek, egy biztos 5 perc szünet, mert hogy 27-27 az eredmény.
8: Képezett tart már a hosszabbítás első 5 perce, és egy 7 méteressel kezd a Metz méghozzá. Vámos Petra az, aki úgy jött, hogy most már a nyakába veszi a Metzi együttest, és kiharcolt egy 7 méterest. Jön Emma Zsak, aki a félidő utolsó 7 méteresét belőtte, és jön Alter Reinhardt, aki meg, ha jól emlékszem, 2 7 méterest fogott a rendes játékidőben. Nézzük, hogy Emma Zsakkal mit tud kezdeni Reinhardt. Egy lövőcsel, és ezt bezúdítja az egyenes alsóba Emma Zsák. Egyébként én Lunde erőltetését sem értem, mert Reinhardt szerintem jobban védett, és továbbra is ezt a Dárlő-Szemerei relációt tőlem franciául is, de valahogy majd elmagyarázhatja Emmanuel Majonát. 28-27-re vezet a Metz, és támad az Odense.
7: Igen, és azon gondolkozom egyébként, hogy ki lehet a nyerő ember most itt a két csapatból, de Pino meglőtte a 7 métereseit egyébként, ahogy Aničević meglőtte a szélső zítszereit, közben egyébként 7 métereshez jut az Odense, mert hogy Höjlund volt, aki betört. Így tehát jöhet majd egy 7 méteres, és René, és sőt Vámos volt megint, aki faltolt a Höjlundot, és ez nagyon meleg helyzet volt megint. Egy biztos, Szemerei ismét a pályán, és vele szemben pedig Rusfeld Dela. Szemerei egyelőre marad az alaponon, de már is előre jön egészen magasan. Szemerei elmegy a jobb lába alatt. Egyenlít az Odense, 28-28, Szemerei már is jön le, és jön a helyére. Dárlő vissza, másfél perc telt el a hosszabbításból, ugye 2x5 perc a hosszabbítás, ha itt sincs döntés, akkor következnek a 7 méteresek.
8: Vámos, Hansen jön be középre, Zsáknak készítenek elő a bejátszása, jó buktitnak, de most nagyszerűen védekezett vele szemben Csapcset, illetve Ornál, megint Zsák, Hansen. Vámos Petra, Zsáknak készítenek elő, nem mer lőni, a paszba belenyúl ugyan Rusfeld Dela, de visszakerül az Vámoshoz, Vámosra szemben Ordán védekezik, jó szabaddobás a franciáknak. Buktit végzél a szabaddobást, odaadja Vámos Petrának, passzív a franciák játék, a Vámos ráviszi a falra, egy-egyezik Csapcsettel, be tudja tenni Buktitnek, és Lunde első védése itt a hosszabbításban. Átöheti a vezetést a dán együttes.
7: Átveszi vajon Höjlund le a széreg, Lundvig nem tudja megfogni a labdát, korábban Halilcevic volt ott, ő meg tudta fogni, de ő már nincs a pályán, tehát jöhet újra a Metz támadása. És nem sietnek. Okosabban kell végigvezetniük a támadást, mert általában, ha a Metz belemegy én adókapokba, akkor az Odense is felveszi ezt a stílust, és akkor jönnek a technikai hibák. Egy biztos, Vámos Petra adja a labdát Zsáknak, Emma Zsáknak, aztán utána Anna Mette Hansen érkezik középre. Fog előni, induló csel, aztán Lunde két kézzel fogja a labdát. Nagyon gyenge lövés volt, de már faltal érkezett a kísérlet. Rusfeld Dela volt, aki szabálytalankodott. Anamata Hansennel szemben, és törölni kell most a pályát, és Meinert pedig kihívja Vámos Petrát, és elmond neki valamilyen egy-két jó tanácsot, vagy hiszen most van idő rá, mert a törlési asszisztencia nagyon lassan halad, körülményesen kell ott feltörölni a hatoson belül, még Lunde is besegít, sőt, a játékvezető is oda megy, aztán még Rusfeld Dejle is csatlakozik, hát!
10: És hoznak egy külön törölközőt.
7: Igen. De
10: Gyuri, azt nekem mondd meg, amikor ide hívja az edző, mutogatja a kis filztollával a táblán és ütöget egy pontot. Hogy arról mit tud Vámos Petra?
9: Hát az, hogy a kapuba kell, oda kell belőjétek.
7: Én szerintem csácsét mutogattam, mert kicsit most két
9: ilyen szenvedélyen még törlést nem hallottam közvetíteni, mint hogy ezt jó András kollégánk tette az előbb. Van időm most azért megegyezni, bocsánat, hogy félbeszakítottunk, de még mindig zajlik a törlés. Szabó Szilvi kolléganőnk jól jegyezte meg az előbb nekem, hogy ennek a győr örül a legjobban.
7: A törlésnek vagy az X-nek?
9: Az X-nek, és ha még jó sok ilyen törlés lesz, akkor még később lesz vége ennek a mérkőzésnek, és még később tudja a regenerációt elkezdeni az adott csapat.
7: Annemata Hansen Csácsi rángatja Annemata Hansent, és most Vámos mellette menne be. Emesáknak adja tovább. Grané a szélen, Lunde pedig kivédi. Jöhet az Odense, lemaradtak a Metziek, sőt Grané maradt le csak, de nem kapkodják el a dánok. A támadást szépen felállnak. 28-28-nál másfél perc van még hátra.
9: Az a jelentős előny, amit leadott a Metz, az, ahogy fogalmaztam pár perccel ezelőtt is, hogy ez a kettőnek együtt kell mozogni, az Odense játéka javult, a Metz pedig romlott, tehát a technikai hibák jellemzőek voltak az első félidőben, tehát nem egy magas színvonalú játék jellemzi ezt a meccset, viszont a Metznek sokkal nagyobb az a hullámvölgye, mint amiben az Odense volt a második félidő első felében a Metz. Nem tud kijönni belőle gyakorlatilag a 45. perc óta, azóta pedig már eltelt 20 perc is, és nem találják önmagukat.
7: Egy dolgot mindenképpen meg kell érezni, hogy már a késői edzői ítéletek, hogy Errard még csak most érkezett Gani helyére. Tehát ugye az első, hogy a teljes rendes játékidő végén Granier nagyon-nagyon hibázott. Fennmaradhatott, aztán most hibázott egy zicsert. Ennek ellenére most cserélte le Majonez. Most viszont mellé, hiába a jó lövés Höylundtól, de elő nem tudott beleérni, de már Sipso után érkezett a lövés, tehát az Odense támadhat továbbra is. Elver, Bruno megrángatja Elvert, a mezét is majdnem leszette róla. De a textil még fennmaradt, és megy tovább a támadás. Elver, Rusfeld Dejla. Elvernek tovább, Oldrának nagyon jó lett volna a bejátszás, de labdaszerzés Metzi oldalon. És most Errard mehet, és Errard belövi, úgy, hogy Lunde belejét. Hát lehet, hogy erő ember Errard lesz majd a végén.
9: A lehetősége meg lesz rá, hiszen az Odense most természetesen lerohanás volt, de továbbra is azt mondom, hogy a jobb oldalának ad nagyobb teret, a Metz jobb oldalának. Így biztos vagyok benne, hogy még lesz lehetősége a kapura lövésre.
10: Így van, nézzük azt, hogy most mit tudnak kezdeni a Metzi védekezéssel a dánok. Elver, Höylund, kifelé megveri Szőlös, és Acölt ezt könnyedén védi. Darlő, Pino hozza fel a labdát, Vámos sem robbanékony már annyira, mint volt korábban. Pino pedig inkább lerohan, és jön az Annemette Hansen, akinek ilyenkor már rég leszokott menni a redőny, és gyakorlatilag annyira fáradt, hogy már nem lát semmit. Ez néha játék is a játék, a nyakánál fogva rántják le, Grán volt még hozzá Csapcset, egy szabad dobást azért kapnak ezért a Metziek, és Buktit fogja elvégezni a törlés után. Már a hosszabbítás második játék részéből is eltelt 1 perc 44 másodperc, egy góllal 30-29-re vezet az Odense. Ennyivel van közelebb a döntőhöz, mint a Metzi együttes. Az biztos, hogy a hatszoros BL győztes Eto'nak olyan ellenfele lesz, aki még nem nyert BL-t. Persze ez már a négyes döntő kiírásakor is az volt. Granvo ment be, Lunde védett, de hát megint valahol a nyakát csapkodták Granvónak.
7: Ki kell emelni az is, hogy közel teltházzal még mindig az MVM Dome-ban. Tehát akik itt maradtak, többségében győri szurkolók is, azért nem akármilyen mérkőzésen maradtak itt. Az eleje olyan esetlen volt, egy kicsit a végére kiegyenesedett, mondjuk így. De egy biztos, az Odense támad azért, hogy kettővel tudjon menni nagyon fontos időben. Belemedést láttam, nem az volt. Pino a földön, és jöhet az Odense szabad dobás, és igen, törlés következik, vártam nagyon, hogy mit fog ítélni a lengyel játékvezető. Mind a két oldalról érkezett a törlés, Pinok pedig közben buzdítja a saját nézőit, mert hogy ott van abban a sarokban a nagy sárga szög, ahol tele van Messi szurkolóval, a törlés véget ért, és folytatódik a mérkőzés. Res, Elver, Rusfeldeila, megint Elver, most helyet cserélnek, vissza Elvernek. Jó bejátszás, de inkább továbbadja Höjlundnak, aztán a széreg Ludwig megejti Dárlőt, kettővel vezet az Odense, nagyon kevés van hátra, kevesebb, mint 2-10.
11: Rohannia kell a Metznek, Vámos Petra rohan is, átveszi a bal kezébe, bedönti Csapcsetet, szabad dobás. Butit most nagyon gyorsan kéri a labdát el, és persze megint törölnek. Most, hát ha azt számolgatjuk, hogy minden támadásnál, vagy minden földetérésnél lesz egy-egy törlés, akkor még holnap ilyenkor is itt leszünk, lehet, hogy elcsúszik egy picit a bronzmérkőzés. De most már engedik tovább a franciákat a lengyel játékvezető. Granvó középen, Lunde kiüti a lövést, és ez 2 perccel a vége előtt, 2 gólos Odensei vezetéstél lehet, hogy döntő lesz. Marosán Gyuri?
9: Eldőlt, véleményem szerint eldőlt. Ugye Kacner Lunde, amikor kell a hosszabbításba, akkor megmutatja tudását, tehetségét, és én úgy érzem, hogy a fizikálisan is elfogyott a Metz. Tehát az Odense több erőtartalékot tud mozgósítani, de a hosszabbításra, mind mentálisan, mind fizikálisan a Metznek véget ért. Ez a mérkőzés, ahogy ezt kimondom, eladott labda az Odense részéről, és egy utolsó szalmaszál a Metznél.
7: És így ne felejtsük, hogy ez a Metz 15 mérkőzéses veretlenségi sorozatban érkezett ide erre az elődöntő mérkőzésre. Nem akármilyen sorozat van mögöttük, közben Vámos Petrával egy nagyon csúnya szabálytalanság. Én úgy gondoltam, úgy láttam, de a játékvezető nem ítélt 7 méterest, és lemaradt Aune, az Odense jobb szélsője, ráesett Vámos, rátolta talán Rusfeldeila, de lemaradt a földön, igen, Rusfeldeila volt, és ütköztek. Hát talán nagyon rossz helyen talált el Vámos, de térdét fogja. Reméljük, hogy nincs komolyabb sérülés, és egyébként most már csak arra szeretnék utalni, hogy az elején azt mondtuk, hogy szerintem mind a hármunkat meglep az, hogy az Odense ne tudja nyerni ezt a mérkőzést, megnyerheti ezt a mérkőzést. Ez tökéletesen jól mutatja azt, hogy az Odense szurkolókat nemrég mutatták a kivetítőn is, hát ők is hüledezve nézték a történéseket.
9: Igen, hát egy hullámvasút volt, egy érzelmi hullámvasút is ez a mérkőzés, és természetesen aki a hátrányból jön vissza, és most pontosan megnézem a statisztikát, de talán 7 gól volt a legnagyobb
11: annyi különbség. Annyi 22-15.
9: Abból visszajönni az mindenkit utána extázisba, ahol szurkolót játékos, és ez az előny, ez azért az Odensével volt a hosszabbításban.
7: Metz támadhat az idő, a törlés után Vámos. Talpról fölé. Fölé szállt a lövés, a dán kispad örül. Egymást szorongatják, Van de Vliet Csapcsit ölelgeti. Az utolsó perc megkezdődött itt a hosszabbításban. Az Odense támad, és ha belövik, akkor 3 góllal fognak vezetni a Metzzel szemben.
11: Hát ha nem lövik be, akkor is 2-vel, tehát tulajdonképpen nekik már csak az idővel kell játszani. Kinyitja a védekezését nagyon az Odense. A lábához ért egyébként Rusfeldeilának, de ez mit sem számít. Passzív Elver Zitzer, és ezt még megfogja a Dárlő, de hát elmegy róla a labda, fél perce van a Metzi együttesek, lőni kell, amint felérnek, körülbelül ennyi a lehetőségük. Granvó beviszi, és Lunde ott hagyja a lábát a hosszú saroknál, és kipattan róla a labda. 45 évesen végül gondolkoztunk rajta, hogy ki lehet a döntőfaktor. Végül csak Katrine Lunde lett a döntőfaktor.
9: Így van, tehát amikor kell, akkor mutatja meg klasszisát.
11: De én most továbbra is tartom, hogy a két edző közül talán Majonát fagyott le jobban. És itt a vége. Holnap tehát, miután ma Metz Odense 2-5 perc hosszabbítás után 29-31.
12: Zsófi, 3 hetesre jöttél be, de azt gondolom, hogy kulcs momentumokban, hiszen 2 hetest is kihagyott az Odense. Milyen ez a meccs? A kezetekben volt ez az egész. Milyen így veszíteni, és szerinted mi volt az oka annak, hogy ezt most meg tudta fordítani az ellenfél?
13: Mindenféleképpen fájó, még ha nem is nézzük azt, hogy 7 góllal vezettünk a második fél időbe, ott még ha egy-két könnyű gólt szereztünk volna, akkor szerintem már talán eldönthettük volna hamarabb a mérkőzést. Viszont ott olyan hibákat ejtettünk, amik nem fértek bele, följött ránk az ellenfél, onnantól kezdve már ők voltak lélektani előnyben, és nehéz volt utána visszajönni, illetve szerintem elfáradtunk azért a végére, és hát a hosszabbításban már szegény lányok tényleg minden tartalékerejüket kiadtak, de sajnos ez ma ennyire volt elég.
12: Ugye számítottatok rá, hogy egy BL elődöntő nagyon szoros lesz. Mégis, amikor 7 góllal vezettetek, átfutott az agyatokon, hogy ez már megvolt, vagy egyszerűen az ellenfél támad föl. Szerinted ott mi változott?
13: Nem tudom pontosan. Ott, ha jól emlékszem, egy indítást is elrontottunk egy rossz passzal, utána hibáztunk, a Lund elkezdett védeni, tényleg tök jól összeállt a védekezésük, szélre letolták a befejezéseket, onnan könnyebb dolga volt védeni a Katrinnek, és hát sajnos ez lett a vége.
12: Zsófi, egy kicsit a te szerepedről beszélj. Milyen az, hogy ülsz a kispadon, és akkor egyszer csak jeleznek, hogy menned kell, és tenned kell a dolgodat. Tehát, hogy ezt mentálisan te is ugyanúgy 60, vagy hát itt ugye 70 percig kell fókuszálnod?
13: Teljesen más fajta felkészültséget kell ehhez, talán mondhatom ezt. Nagyon nehéz, de ez van, próbálok minden pillanatot megélni, és minden lehetőséget megélni, és hogyha kapok szerepet, akkor próbálom bizonyítani, hogy igenis ott a helyem. Sajnos már ennyit kaptam, majd meglátjuk a holnapi napot, mi lesz.
12: Mennyire motivál téged az, hogy esetleg egy bronzéremmel tudsz búcsúzni a Metztől?
13: Jelenleg még így nem nagyon tudom ezt felfogni, hogy sajnos csak egy bronzért fogunk tudni a holnapi nap küzdeni, de természetesen mindent ki fogunk adni magunkból. Azért nagy hátrányban vagyunk, mert nem csak a második mérkőzést játszottuk, még hosszabbítást is játszottunk, kevesebben is vagyunk, úgyhogy tényleg dupla-tripla hátrányban vagyunk, viszont ez fogja megmutatni a csapatnak az erősségét, hogy ebből föl tudunk állni.
12: Na, de mondhatjuk-e azt, hogy ez egy igazi hullámvasút volt, de mégis azt éreztük innen kívülről, hogy a ti kezetekben volt ez a mérkőzés. Mi történt, te mit éreztél belülről?
14: Lehet, hogy túl korán hittük el mi is, hogy ez meg lehet ez a mérkőzés, mert a 40. percig azt gondolom, hogy nagyon szépen játszottunk, és tudtuk azt csinálni, amire készültünk. Aztán jött egy, talán az időkérésük után, amikor másik fél időben volt egy időkérésük, és akkor utána úgy valahogy megtört a mi lendületünk, és az Odense szépen türelmesen lefaragta hátrányát. Aztán hát hosszabbítás, az is azt gondolom, hogy fejbe egy nagy küzdelem, meg nyilván ott minden apró hiba a végzetes lett, mert csak 2-5 perc.
12: Érezted-e azt, hogy ahogy jött fel az Odense és a hosszabbításba belementetek, már ők lélektanilag egy picit pluszban voltak és fölényben voltak?
14: Én ezt nem éreztem. Én azt gondolom, hogy beletettünk mindent, sajnos több hibával, de nagyon remélem, hogy a csapat feláll, és hamar elfelejti ezt, mert szerintem azért szeretné megnyerni a bronzérmet.
12: Ugye énkor mindig az a kulcs, hogy a vesztes csapat tok közül ki áll fel hamarabb, ki áll oda a fejben holnap a bronzmeccsre. Érzed-e magatokban az erőt? Vannak-e vezéregyéniségek, akik most egy kicsit löknek a csapaton, és úgy álltok oda, hogy igenis ez a bronz a miénk lesz?
14: Hát ezt együtt tudjuk. Tehát csapatként veszítünk, csapatként nyerünk, és együtt kell megcsinálnunk, és azok, akik talán kicsit mélyebben vannak, lelkileg, aki talán jobb állapotban van, felhúzza, szóval így kiegészítsük egymást.
12: Na, de a te szereped mi a csapatban? Rutinos játékos vagy, ilyenkor te is azok közé tartozol, aki igenis ülök egyet a társaságon?
14: Hát próbálom beletenni a rutinomat, meg a tapasztalatomat, persze. Ugyanúgy azt gondolom, hogy mindenki tud segíteni, lehet valaki többet, lehet valaki kevesebbet, de sok kicsi sokra megy.
12: Te is úgy érzed-e, hogy ez a kezetekben volt, és ott valami megváltozott a játék képében? Te hogy érzed, mi történt ott? 7 góllal vezettetek.
15: Igen, ahogy mondtad, azért ez a 7 gólos előny. Azt gondolom, hogy jogosan érezhette az ember azt, hogy jó úton haladunk, dolgozunk tovább, de egyáltalán nem gondolom azt, hogy elhittük volna, hogy megvan ez a mérkőzés. Kritikus pontokban mindig valahogy úgy jött ki a lépés, hogy a dánok tudtak mentális fölénybe kerülni, és valahogy utána nem tudtuk megtörni ezt a negatív spirált.
12: Amire készültetek, ahhoz képest tudtak a dánok meglepetést okozni, vagy itt igazából a ti játékotokban változott valami, ami végül vereséget ért?
15: Én azt gondolom, hogy nem volt olyan faktor, ami meglepetést okozott volna. Tudtuk, hogy rengeteget fognak egy az egy elleni párharcokat fölvállalni, illetve keményen fognak védekezni. Azt gondolom, hogy tehát, hogyha 40 percig megtaláljuk rá a megoldást, akkor tudjuk, hogy mi az, amit továbbra is folytatni kell. Valahogy ebbe a rendszerbe csúszott be a megszokottnál több hiba, és ma ez pont elég volt arra, hogy tényleg egy ilyen jó ellenfejezeket kihasználjak.
12: Petra, irányítóként mennyire volt neked főszereped abban, hogy amikor kritikus volt a helyzet, és tényleg egy ilyen érzelmi hullámvasút volt, hogy akkor te lökj egy picit a szekéren, tehát rajtad van ez a kicsi teher, és hát ezt érzed-e a pályán belül?
15: Nyilván érzem, de ezt nem teherként fogom fel. Több olyan mérkőzésünk volt ebben a szezonban, ami azért elég nehéz volt, és emberpróbáló volt, akár a Brest ellen ugye 5-ször mérkőztünk meg, vagy a Ferencváros ellen is viszonylag szoros mérkőzéseket játszottunk, és azt érzem, hogy amikor ilyen helyzetben voltunk, ahol elég nagy a nyomás, mindig tudtunk magunkon kapcsolni egyet, és pillanatok alatt megtalálni, hogy mi a hiba, azt kijavítani, és menni tovább. Most valahogy ez a fordítottja volt, hogy ugyan tudtuk, hogy mit kell csinálni, de mindig valahogy egy nüanszon így elcsúszott ez a dolog, úgyhogy csalódott vagyok az eredménnyel.
12: Beszéljünk a hazai közönségről és a hazai környezetről. Mekkora lökés volt ez számotokra, bemutatásnál hatalmas ovációt kapott mind a három magyar játékos.
15: Azért nehéz most ezt összefoglalnom, mert nagyon-nagyon csalódott vagyok, de egyszerűen csodálatos volt az a reakció, ahogy fogadtak minket. Tényleg hihetetlen volt a hangulat, és biztos, hogy ezzel holnapi napon is erőt fog nekünk adni.
12: Utolsó kérdés, Petra, érzed-e magadban az erőt, hogy holnapra felálltok és motiváltan álltok bele a bronzmeccsbe?
15: Nincs más választásunk, úgyhogy ez a terv, innentől kezdve már a következő meccs van a fókuszban, de azért ezt egy picit nehéz megemészteni.
0: Meglepetéssel és a résztvevők számára teljes kimerültséggel ért véget a második elődöntő szombaton. Vámos Petráiknak ezt követően 19 óra múlva már ismét pályán kellett lenniük az Esbjerg elleni bronzmérkőzésen.
16: Nagyjából olyan 15-16 ezeren lehetünk, ha azt mondtuk tegnap ilyenkor, hogy 17-18 ezeren, most 15-16. Én azt gondolom, hogy mindenfajta nagyobb tét nélkül, de megmerem jósolni, hogy a döntőre megtelik az MVM Dóm. Az egészen biztos, hogy két csalódott csapat csatája. Jaj, de szép mondat volt ez is. Méghozzá úgy, hogy különbözőképpen készültek fel közvetlenül erre a döntőre. Azt hallottuk, hogy az SBRG-ek énekverset rendeztek otthon a szállodában, hogy lerázzák magukról ezt a csalódottságot, ami tegnap bennük volt. A Metziek pedig gyakorlatilag beájultak az ágyba, egy kis regeneráció után pihentek, amennyit lehetett. Tehát 17-16, és belépünk az utolsó egy percbe az első fél időben, és még 55 másodperc van hátra Pino kiállításából.
17: És a nagy rohanás azért nem jellemző ezen a mai mérkőzésen érthető módon a két csapatra, csak egy-egy rövidebb periódusban próbálnak rárohanni az ellenfélre, de inkább megfontoltan támadnak. Nagyon labda le a szélre, és ezúttal egy dárlő védés, ez a negyedik talán a mérkőzésen, ezúttal szélről Erin Hansson hibázott lövést. Egyébként ugye Hansson volt az, aki tegnap is az utolsó fontos lövést elhibázta, nem, Szakó védte mondjuk ki ezt. 18 másodperc van még hátra az első fél időben, akár egyenlíthet a Metz 16-12, vagy az ő szempontjukból 12-16 után. Granvo viszont rosszul teszi le a labdát. Végül Granjének még egy gyors rohanás, sőt üres kapu, és ezt mellé lövi Henry Reinsztán. Jó András kollégám, előre hajol, hogy jól látta-e. Jól láttad, Andris. Henry Reinsztán üres kapuba elhibázta, ez szerintem nála is a fáradtság jele. Szóval egy mondat 17-16-os SBR vezetésnél a fél időben. Gyuri, te ezt hogy látod? Tényleg minden évben óriási a fluktuáció a Metz együttesében. Gyorsan megpróbálom elmondani, hogy kik távoznak. Pino abba hagyja, Anemette Hansen a Cseszeméhez megy. Augustin marad, Darlő abba hagyja. Lamali is eligazol, Emma Zsák az Esztergom játékosa lesz. Samberten is eligazol, Szemerei Zsófi is eligazol, Szőlős is, Acél Nadin is eligazol.
9: Igen, ez soha nem jó, mindig megnehezíti az edző dolgát, hogyha új csapatot kell építsen, meg mindig időbe telik. Ennek mi lehet az oka, nyilván nem látjuk a belső dolgait a MESZ-nek, ez lehet az is, hogy a játékosok nem érzik jól magukat azzal a szakma irányítással, amit Majonád képvisel, vagy jelentheti azt is, hogy nem bír a klub a megfelelő financiális háttérre, hogy az értékeiket meg tudja tartani, ezért jobb csapatba, illetve hát tehetősebb csapatba igazolnak a játékosok. Tudni kéne a belső információkat, hogy erről teljes analízist lehessen készíteni. Egy biztos, hogy ez nem könnyíti meg a klub az edző dolgát, hogy új játékosok érkeznek minden évben.
17: A hétvége örök kérdésére érkezik-e Szemerei Zsófi a kapuba? Most is ugyanazt a három betűst tudjuk mondani? Nem. Nem tudom tényleg, mi kell meg szegény Zsófinek, hogy pályára léphessen, majd jövőre az Etos színeiben reméljük több lehetőséget kap. A második félidőt a dánok kezdik még hozzá. A pályán továbbra is Henny Reistaddal, őt pedig egy bronzéremért kifacsarja az edzője. Axner, Mihaela Möller, Liver Husfeld Dejla, egy 5 méteres belülvédekezés sikerül kihozniuk az ukrán játékvezetőknek szabad dobásra, úgyhogy majd azt Frélix elvégzi, és aztán utána támadhatnak a dánok, ez meg is történt. Möller középen, most kanyarodik középre, Reistad, ő viszi a farra rá a labdát, aztán Liver Husfeld Dejla és egy átlövés góllal, Möller átlövés góljával már 2 a dánoknak. Már a Maciek támadhat, a puha. Meg Rambo nem vett észre, hogy Mlamali már visszafelé sprintelt, úgyhogy kidobta a labdát, eldőlt a bronzérem sorsa, ez az SBR fogja megvédeni. Mondhatjuk, hogy az SBR megszerezte, vagy megvédte a bronzérmét. Egyébként így van, ahogy mondott, hiszen a 4 résztvevő közül az Odense az egyetlen, aki nem végzett a két csoport első 2 helyén, tehát nekik playoffot kellett játszaniuk, nem pedig egyből jutottak a negyed döntőbe. Henny Reistad megfogja őt, nem is őt, hanem Möllert, Buktit. Egy szabad dobást még azért megítélnek az ukrán játékvezető. Möller bemegy, az egész mérkőzés egyik legjobbja, Mihaela Möller, 30-26, lassan a különbség is akkora lesz, sőt most már akkora különbség, mint tavaly. 4 gól, Möller is egyébként nagyon-nagyon jól játszik a mai találkozón. Egy szabálytalanság még, Merci szabad dobás, 10 másodperc a hátra a találkozóból. Möller egyébként 6 gólnál jár, még bemegy Axner, belövi, ennyivel kevesebb, 30-27, nyer az SBR, és mondhatja, hogy megvédte a bronzérmét, tehát amit tudunk, Team SBR, Metz 30-27, azaz akár csak tavaly, idén is Dániában az SBR csapatához jut a Bajnokok Ligája 4-es döntőjének bronzérme. Tárlő és Pino pedig úgy vonul vissza, hogy 4. helyet szereztek a Metz együttesével itt a Bajnokok Ligájában.
0: Ami a 2024. szeptember 6-a és 2025. május 30-a közötti majd 9 hónapban egyetlen ellenfélnek sem sikerült, 16 kőkemény BL meccsen, az 24 órán belül 2-nek is sikerült, vagyis legyőzni a francia Metzet. Így a 3 magyar játékos gárdája a 4. helyen végzett, és Vámosék lefordíthatták csapattársaiknak a mondást, a lónak bizony a derbi napján kell jól futni. Ám hogyan futott a Magyarországot képviselő társaság? Hamarosan felelevenítjük.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: 2024. szeptemberének első hétvégéjén kezdődött a 2024-2025-ös Bajnokok Ligája csoportkör női kézilabdában, és közel 9 hónappal később 2025. június első napján léptek pályára a döntő résztvevői. A csoportját 12 győzelemmel megnyerő Győr és az ugyanitt 10 győzelemmel 4 vereséggel harmadik Dán Odense lépett pályára a zsúfolásig megtelt MVM Domban.
18: Elkezdődött viszont a mérkőzés, a rádióban nagy jelentősége nincs, de azért jegyezzük meg, szokásos narancssárga szerelésében jobbról, balról jobbra támadva az Odense indítja majd az első támadás, Hojlund bent középen irányít, és akkor megvan, hogy Thaler Usfeldeila, hát lehet, hogy rápihen a döntőre, és akkor ugye most már ott van a kezdőcsapatban, illetve a belső hármas Hágeszővel egészül ki, és akkor az első jó védekezés Győri részről bent középen. Dülfert figyelmezteti a játékvezető valamiért, hogy miért, azt meg nem mondom. Mindenesetre marad a labda a Dán csapatnál, és akkor indulhat újra a figura. Zeminko az, aki kiront a győri falból. Jó a védekezés Győri részről. Lassan passzívra fel kell, hogy kerüljön a kézben. Egy percet támad már a Dán csapat. Nem beszéltünk róla, hiába védett Szakó jobban, mégis toptal kezd a Győr.
19: Dán kapus, Dán csapat ellen, gondolta Per Johansson, akkor próbáljuk meg, és valóban Toft egyébként a Dán csapatok ellen rendszerint jól játszik, jól véd. Tegnap azért annyira nem védett jól, de nem is védett rosszul, 6 védett labdája volt az első félidőben, Szakónak pedig ugyan talán kevesebb védett labdája volt, de mégis nagyon fontos pillanatokban védett.
18: Sokat beszéltünk erről, hogy optikailag igen, Szakó jobban nézett.
19: Hausherr, ugye ő pont Odenséből érkezett Győrbe, és megszerzi az első találatát a BL döntőn, 1-0-ra vezet az Eto a holland átlövő góljával, és van ugye még egy játékosa az Etónak, aki holland, és aki az Odenséből érkezett, Bofán Wettering, és ő is ott a kezdőcsapatban, közben pedig az Eto labdát szerez, Dülfer indítja Zeminkót, de nagyon jól értek vissza, egészen pontosan nagyon jól ért vissza Hojlund, úgyhogy 2 perc elteltével 1-0-ra vezet az Eto, és most először felállt fal ellen támadunk.
18: Helena Elvert cserélik egyébként támadás védekezésben, és Csapcset érkezik be középre, hát ott azért ott nem lesz egyszerű dolga Kari Bratzettnek, mert a Jordán is ott van már egyébként, ott sűrűsödik bent közép ez a mezőny. Hausherr leteszi De Paulának, jön a befejezés, majdnem, hogy a szélről. Róla De Paul a tökéletes befejezése, azt jelenti, 2 perc 22 másodperc után 2-0-ra vezet az Eto.
19: És kaptak egy 7 méterest, mert hogy Ordán fölszette a lecsorgó labdát, be tudott fordulni, és jön a 7 méteres, amihez most Ogot Hansen áll oda. Tegnap nagyon jól lőtte a 7 métereseket, voltak egészen furcsa megoldása is, de egész szezonban egyébként ő az első számú 7-es lövője az Odenzének, egy lövőcsel, még egy, és ezt nagyon szépen áttejtette Tofton. Azért ez egyfajta párharc is, nem, Gyuri, a játékosok között Kéndál játékos odaáll. Toff tudja, hogy hova lövi, Ogot is tudja, hogy hova akarja lőni, meg hova mozdul Toff.
9: Igen, ez egy óriási harc mindig, és ez lélektan, az agynak a harca, és megint oda tudok szakanyarodni, hogy ezekre a szituációkra leszek kíváncsi a 45. perctől, hogy mennyire tudja még kontrollálni majd ezeket a dolgait az Odense.
18: De Paula kapja közben már a labdát, Hausherrtől, De Paula középen megcsinálja a cselt, és a balansóba lövi. A döntő első duplázója, Brulene Paula, 3,5 perc után 3-1-re vezet a Győr az Odense ellen.
19: És egy újabb labdaszerzés, Bratzett indulna, tegnap is volt ilyen szituáció, amikor nem tudta megoldani, most is jól visszaérnek. Megszervezték azért ezt a visszazárást a dánok elég alaposan, ettől függetlenül az Eto védekezése egyelőre jól működik. Egy Gyurival arról beszélgettünk korábban, hogy talán az Odensének van a legjobb támadójátéka a statisztikai adatok alapján, de az a Győrnek meg a legjobb védekezése.
18: És hát lesz ebben még tartalék, mert nézzétek meg, Enzeminkót cseréljük támadás védekezésben, tehát bármikor, amikor még ha esetleg a támadás megakad, lehet vele frissíteni, úgyhogy egyébként a tegnapi elődöntőben azért sokat játszott támadásban is. Jörgensen bejátszása, Bratzett gól! A jobban szóba Kari Bratzett! Álomszerűen kezdi a finálét, az Audi Eto 4-1-re vezet, akkor amikor 4 perc 20 másodperc telik el. Thaler Usfeldeila középen, megint csak egy győri labdaszerzés, Bratzett indul, a balján Zeminko, a jobbján Győri Lukács, gól! Ez is gól! Győri Lukács Viktória! után túlzó, azt mondom, és a Gyuri, most már ránézek, hogy álomszerű a kezdés?
9: Abszolút álomszerű, tehát a csarnok energiáját most még jobban lehet érezni, mint amikor elkezdődött a mérkőzés, pedig akkor is fantasztikus szurkolás volt, de természetesen a hazai közönség előtt ez egy szenzációs kezdés, és a meglepetés bejött Per Johanssonnak. Számomra a meglepetés, hogy nem Enzeminko kezdett, hanem Bruna de Paula, és az első három gólból kettőt ő szerzett. Hogyha jól emlékszek, sikerült megtalálni Bratzetet is, ami egy alapjáték a Győrnek, előszeretettel keresi a beálló, gyönyörű bejátszás volt, gólt szerzett, nincs még kapusvédése az Odenzének, míg a Győr oldalán sikerült két labdát is szerezni már, tehát ez abszolút kerek, természetesen azt nem várhatjuk, hogy ez így menjen 60 percen keresztül, de ha sikerülne még ezen az előnyön, az első 5 percben megszerzett előnyön tovább építeni, akkor kényelmesé válhat akár a végjáték.
18: Kicsit igazolva érzem magam egyébként azzal, amit a hangulata, az újdonság varázsa, nem voltak néhány döntőben, tehát ez mind az, és most nem az, hogy a saját igazamat erőltessem, de tényleg ezt most a saját két szemünkkel látjuk és tudunk róla beszélni.
9: Néhány döntőben, bocsánat, nem voltak, de azért különböző döntőket játszottak már ezek a játékosok világbajnokságon, Európa-bajnokságon, akár olimpián is.
7: De megint hibáznak, és most Zeminko fut Dülfer labdájával, és 6-1. Azt mondtuk, hogy jól megszervezte a védekezését, a visszazárást az Odense, ezt képest a harmadik lerohanás gólt sikerült beszedniük, és ez viszont nagyon szép csel volt Rusfeld Ejlától, 6-2, de néha van ilyen, viszont eddig nagyon erőltették Gyuri a beállós körüli játékot, és abból viszont három labdát is lehetett szerezni, vagy szerzett az Eto, közben pedig egy kiállítás Maren Ordán tárcsa kérte fel, és eldobta végül a tangó végén Te Paulát.
18: Egyébként igen, tényleg ez történt, és tényleg minden betűje igaz volt annak, amit Balázs mondott. Táncoltak egyet, aztán földhöz vágta. Nem egy kellemes tánc volt.
9: És a spanyol játékvezetőknek nem tetszett a tangó.
18: Nem, ők egy egészen más jellegűhöz szoktak. Görgenzel a labdával, Hausér. Bruno de Paula ezt most egy pillanatra elmérte. Van métering, dadog a labda, és Reinhardtnak megvan az első védése. Ez egy dadogós támadás volt, vagy döcögős támadás volt most Győri részről emberelő. Tehát ez legyen a legnagyobb problémánk a mérkőzésen. Kereken 6 perc telik el az összecsapásból, 6-2-re a Győri Audietó vezet.
7: Elver, ő van középen, Höylund a bal átlövő, Rusfeld Ejla a jobb átlövő, van variációs lehetőségek, Jekstadra, de ez az alapfelállása az Odense együttesének. Halilcevic fut be, Hauser ütközik, de megy tovább a játék, Elver le tudja hozni Ogot Hansennek, és telibe lövi Sandra Toftot, és azt mutatja a játékvezető, hogy ugyan az arcát érte Toftnak, de az ő válláról pattant Toft arcára a labda. Én azt gondolom, hogy tökéletesen látták a spanyolok. Nézzük, az így van, ez történt. A válláról Toftnak pattant fel a labda, úgyhogy nem lehet szó kiállításról. Toft azért picit megpróbált nyomást helyezni, de sokkal lényegesebb, hogy megvolt az első védése az Eto kapujában a dán kapusnak.
18: Így bizony, Jürgensen most már középen, Hausér, Te Paula. Megint egy kockázatos passz volt, Van Wetering másodszor neki megy, és ez már nem van. Van Wetering 7-2 ezzel, akkor, amikor kereken 7 perc telik el a meccsből, Reinhardt lejön, mert hogy még van 20 másodperc az Odense kiállításából. Lundén egyelőre rajta a melegítő felső, tehát kapuscseréről szó nincs. Elver mutatja be, hogy mi lesz a figura, aztán Rusfeld Ejla vissza Elverhez, és akkor most indulnak középen a keresztmozgások. Megint egy ilyen táncra fölkérés, most Dülfer volt az, aki Thaler Rusfeld Ejlával akart táncra perdülni, sokkal hamarabb kerültek a földre, mint az iménti jelenet az előző szituációnál. Törlés miatt áll a játék, de most nézzünk körbe, és akkor kérlek benneteket is. Szerintem ez több, mint amennyi tegnap volt.
7: Több, mert hogy a kaput mögött is azért sokkal többen ülnek. Hát én megadom 19.000-nek.
9: Igen. Én 18.200-nál tartok a számolást, amíg a 314-es szektort nem számoltam meg.
18: Elver közben a földre kerülése miatt sajnos bánkódhatunk most, mert a Dülfernél lesz egy 2 perces kiállítás, Kenny Dülfer, és az első Győri kiállítás itt a döntőben. ember előnyben játszott át most, az Odense is jöhetne vissza közelebb egy picivel, tehát tekintélyes a győri előny, 5 gól. Rusfeld Eina lehúzza a szélre, és ebből jön egy gól, Olga Tansen a második találatát szerzi itt a fináléban, bemutatja a hosszút, aztán utána visszahúzza, és a kapu bal oldalába zúdítja a labdát. Toft egyébként nagyon-nagyon bosszus volt, elsősorban saját magára, mert hogy érezte, hogy ez jön, de végül is hárítani nem tudott.
20: Jörgensen, ő a kezdő irányítója egyébként az Etónak ezen a mérkőzésen, itt aztán majd nyilván variál Per Johansson középen most, de Paula le a szélre, Győri Lukács, az Győri Lukács ejtése, kapufáról jön ki, jaj, de kár, és a kipattanó labdát Ogot Hansen össze tudja szedni. Ez is egy jól megjátszott helyzet volt, tulajdonképpen még a megoldás is rendben volt, csak a kapufáról kifelé lőtt a labda, ilyen előfordul, sokkal nagyobb lenne a baj, ha nem találná a védekezés ellenszerét. Az Eto egyelőre találja, 3-ra zárkozhat fel a dán együttes, ha ezt a támadást majd, ha egyáltalán elkezdik, befejezik.
18: Így bizony szabaddobással jön Ordán, és akkor most már Elver kezében a labda, indulhat a dán figura, kicsit komótosan, visszafogottan. Egy labda le a szélre, jön egy ejtés is, ez is a kapufáról kijön. Elver Halicevic próbálkozott,

0: labdát szerzi.
1: Elképesztő Bruno de Paula, ahogyan kézilabdázik. Hát most is olyan labdával találta meg Bratzetet, közben sajnos gólt kapunk. 8-5-re módosul az eredmény.
2: 8-4-re.
1: 8-4, bocsánat.
2: Így van, Rusfelder egyből oda ment, hiszen Bratzet fejezte be, és ott még nem volt teljesen elkészülve. Hú, de szép szó volt ez, szóval nem áll fel teljesen azon a ponton a győri védelem. Így aztán meglátták, és valóban ott fejezték be, de tényleg de Paula játéka, ráadásul ez az 1-1 most nem öncélú 1-1, hanem abból a térnyerésből, amit ő csinál, abból próbálnak befejezni szélen, vagy egy átlövéssel, mint most Hauser. Tegnap kevésbé ment az átlövés, belőtte a heteseket, már a második átlövésénél tart a Dán 9-4.
0: Jürgensen, Hauser, de Paula, ez a belső hármas, amelynek van még 5 másodperc, hogy valamit kitaláljon. De Paula, gól! Gól! Gól! Tartról, a barátnövő helyéről, a semmiből! A kapu jobb oldalában, Lunde mellett, Bruno de Paula! Hát ilyen bónuszt szeretnék kérni majd, hogyha a vezetőink hallják az év végén majd. Valami hasonlóval megkínálhattak, az ellen se fogunk tiltakozni. De tényleg nem Gyuri Marosán Györgyre nézek. Szállt íra a pont, a tejszínhabra, a cseresznye itt az első fél időben.
1: Egyetértek természetesen minden szabaddal a bónusszal kapcsolatban is. És ha lenyűgöző, ahogyan kézlabdázik a Győr, ha bármilyen szegmenséről beszélünk, a védekezésről, védekezésből, támadásba való átmenetről, a felállt védelem, a rendezett védelem elleni támadásról, a világklasszis megoldások, és amellett, hogy kimagasló egyéni teljesítmények, újra azt tudom mondani, hogy csapatként működik a Győr.
2: 27 lövés, bocsánat, 27 lövés győri oldalon, 18 lövés mindössze az Odense oldalán, ez a különbség.
1: Igen, és ahogyan kezdődött a mérkőzés, hogy abszolút nem talált területet az Odense, a 7-6 játékával egy minimális szakaszban sikerült fogást találjanak a Győrön, de utána újra visszaállt az a vehemencia, az a mentalitás a védekezésben, amivel elővételező lábmunkában sikerült elvegyék azokat a területeket az Odenzétől, amit terveztek előtte. Hihetetlen energiákat fektet a Győr védekezésben, a beálló körüli védekezésre, akár 6-6 ellen is, de 7-6 ellen is, Csapcset, Ordál kikapcsolása nem könnyű, sok csapat próbálkozott már ezzel a világon, ilyen eredményesen nagyon kevesen tudták csinálni. Támadás tekintve pedig szerkezetváltás sok történtek, többször is az első fél idő végére jól működött a jól cselező játékosoknak, Enzeminkónak és Bruno de Paulának az együttes pályán tartása, szélességben is megfelelő mértékben játszott a Győr, illetve hát szokás szerint Kari Bratzetet nagyon nagy hatékonysággal találták meg, és Kari Bratzet értékesítette is azokat a labdákat, amiket kapott.
0: 20-15-re vezett át, 30 perc játékot követően a Győr, vagy mondhatnám úgy is, hogy az Audi Eto 30 perce történt a 7. bajnokok ligája győzelmétől.
2: 1 perc és 45 másodperc múlva kezdődik a második félidő. Tehát egyelőre valóban mondhatnánk, hogy a legjobb támadás, a legjobb védekező csapatjátékát, illetve csatáját látjuk, csak hát a legjobb védekező csapat lőtt 20 gólt.
1: Igen.
2: Szóval tényleg minek köszönhető ez, mert érkezett Lunda, és valóban volt 3 védése, de azért megtalálták, legalábbis a többség megtalálta a Lunda elleni helyeket is.
1: A Lund elleni helyeket is, illetve az Odense védelme ellen megtalálták a megoldást, hiszen rengeteg helyzetet zicserig játszottak, akár szélességben, akár a területnyerést közvetlenül be tudta fejezni az egy-egy elleni játékot de Paula vagy Enzeminkó, lerohanást is tudott vezetni a Győr, jó pár lerohanást, illetve azokból a területekből, amiket nyert de Paula és Enzeminkó, azoknak a lejátéka az szél irányba megtörtént, tehát nagyon kreatívan és jól kézilabdázott.
0: Nem utolsó szempontként azért a beállót is Bratzetet olyan hatásfokkal találják meg, ő olyan magas hatásfokkal értékesíti a helyzeteit, hogy tényleg kintről, bentről, mindenhonnan nagyon veszélyes a Győr.
1: Így van, és védekezésben is az Odenzének nagy erőssége, amellett, amiről beszéltünk, hogy futnak és védekezésből támadásból való átmenetük gyors, amellett a beálló játékosaiknak a megtalálása, Ordál, Csapcset, és nagyon jól felkészült a Győr erre is, elvette a területeket a beállóktól. Egyedül bal kettő védőterületen volt egy pár olyan

0: volt hiba, talán hibának nem is nevezném, hanem olyan előnyt tudott kialakítani az Odense, ami váratlan volt, de nem lehet 0-góllal lehozni egy fél idő. Természetesen ezzel együtt is kiválóan játszik védelemben is a Győr.
1: Ha már Drácedet említettem, ugye mondjuk el 5 gólos, Zeminko 4 gólos, Hauszér 4 gólos, elkezdődött közben a második félidő, Balázs.
2: Csak mutatom, hogy a két szélen frissített az Eto.
1: Így van, Emily Hovden érkezik, illetve Fodor Csenge érkezik, és akkor a túloldalról pedig, ha már a gólszerzőket vagy a legeredményesebbeket említettem, Burgor 4, illetve Thaler Ushfeld Ejla 3 góljával számít a legeredményesebbnek. Fodor rögtön az első labdáját gólra váltja, lemegy a szélre, 21-15, a legnagyobb különbség, 6 talán még nem is volt közte.
2: Egyszer volt 7.
0: Volt 7 közte akkor, amikor ugye azt mondtam, hogy komfortzónában van az Odense 7-nél.
1: Gyorsan jön is egyébként a válasz, 32-essel Höjlund az első gólját szerzi.
2: Ez nagyon sokat számít, közben pedig egy betörés Hauszértől, csak szabad dobást ítélnek a spanyolok, akikről mondjuk el, hogy magasan a legjobb teljesítmény nyújtják ezen a BL4-es döntőn, következetesen fújnak, amit látnak a pályán. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb dicséret a játékvezetőkkel kapcsolatban.
1: És sportszerű a mérkőzés, mert egy-egy kiállítás van mind a két oldalon, tehát hogy a csapatok és partnerek ebben, a két játékvezető is megfelelően kézben tartja az összecsapást. Jörgensen, Hauszér. Fodor jön be a szélről, Hauszér most a labdával, Zeminkóra van kilépő ember, úgyhogy őt nem lehet megjátszani. Jörgensen átcsúszik a jobb átlövő helyére, lassan passzív már a győri támadás. Hauszér leteszi Hovdenhez, ejj! Lunde védett a kipattanót, meg Fodor Csenge sajnos nem tudja összeszedni. Van egy, hát mondjuk úgy, egy zicser vagy fél zicser védése, egy szélső védése Lundénak, és a túloldalon is lenne egy toptak Elver betörése után, de 7 méterest kap az Odense, és akkor először a döntőben Hataru Sako érkezik, hogy mondtuk, belemászik az ember agyába, fejébe, mi
2: a fejébe, így van.
1: Mindenébe belemászik, na hát akkor Hataru Sako most kell, hogy belemászon először a döntőben a vele szemben próbálkozó Ordal, hát bármiébe. Bocsánat, Ógot Hansen az elnézést, aki érkezik. Sako a 4-es vonalra jön előre, aztán meggondolja magát és visszamegy a gólvonalra, lövőcsel a bal alsóban a labda. Ógot Hansen a harmadik találatát szerzi, és ezzel lesz 21-17, akkor, amikor 2 perc 20 másodperc telik el a második félidőből.
2: Lehet, hogy nagyon gyorsan végigvitte az Odense a támadását, és ezért, de lehet, én úgy látom, hogy most a 7-6-ról egy darabig lemondott Gekstad, mert hogy Lunde akkor a kapuban maradt, ó, mekkora gól, Hauszér, amíg én beszélek, ő eldurrant egy óriási lövést megint, 5 a Győrnek, de már itt van az Eto kapuja előtt, és egy 2 perces kiállítás Dülfernek, mert hogy megpróbált Höjlund bebújni, Dülfer pedig elkapta a nyakánál fogva, ezt mutatják a spanyol játékvezetők, Dülfer nem ér vele egyet, nem véletlenül, mert nem ő csinálta, hanem a másik hollandion, Hauszér, aki egyébként milyen érdekes, az Eto-tól a legtöbbet kiállított játékos az egész bajnokok ligájában, a másik egyébként természetesen Dülfer, azt viszont annyira nem csodáljuk, de nézzük a vendégek támadását, Höjlund, Elver. Hoppá, ezt most nagyon szépen megcsinálták. Megvolt a rés, és Elver, aki jövőre már az Etót erősíti, megszerezte a 18. Odense gólt, 22-18. Érdekes, én egyébként már cseréltem volna kapust az Etóban is, Gyuri.
0: Még kivár vele Per Johansson, azért Sarnatovnak voltak védései fontos pillanatokban, de valóban extra teljesítményről nem beszélhetünk. Én úgy gondolom, hogy érkezni fog még ebben a döntőben a pályára a Hataru Sako.
1: Rű közben bent, mert ugye, hogy Hauszér kiállított, és Zeminko akadt fönn a falon. Csapcset és Rusfeld Dejla volt az, akik megállították együttes erővel, és akkor most kapus nélkül a belső hármas, a bal átlövő Zeminko, középen Jörgensen, Rű pedig a jobb átlövő passzívnál a győri támadás. Jörgensen, Rű 9 méteren kilépi a hármat, és aztán hagyja magát megállítani. Ordal volt az, aki megállította. 2 darab passz maradt hátra, Brácet elvégzi, egy elment, Jörgensen, Lunde kiüti a bal felső. 22-18, ami az eredményt illeti, kereken 4 perc telik el a második félidőből, 3-ra zárkózhat vissza az Odense. Elver, Rusfeld Ejla vissza Elverhez, Höjlund zicserben gól, a jobb alsót választja, beugrás vagy betörés. elől. Ilyen Höjlund második gólja ez neki, és háromra zárkózik vissza az Odense úgy, hogy van még 20 másodperc a kiállításunkból, és akkor most lehet megint csak kapus nélkül egy győri támadást végigvinni. Most jön majd egyébként a kapuscsere, amire az imént Cseszegi Balázs már utalt. Toft megy a kispad végére, Szakó a kispad elején. Hodor Csenge jött be a szélről, Eszterenze Minkó, és akkor most már Jörgensen, Rű, ott a nagy játék, kapufa! Zeminkó futott be, és ott volt a tiszta zicser. Ember emlékezett óta nem látott kis különbségre zárkózhat vissza az Odense, hogyha jól befejezi a támadást, de belemenés! Tánusfeldejle volt az, aki belement, Fodor Csengét pedig francia csapattársa. Zeminkó az, aki fölhúzza a hatoson belülről. 5 perc telik el a második félidőből, 3-mal megy a Győr, a labda az Etónál.
3: 13-10 volt utoljára, 3, ha jól emlékszem, valahogy a 14-11-nél. De most nézzük, hogy el tud-e húzni megint 4 góllal az Eto. Hauser, gyönyörű bejátszás, megtalálták Brácetet, és 2 perces kiállítás. Ha csak nem videózzák meg, mert hogy Brácet az arcához kap, és be is hívják a győriek egészségügyi stábját, egészen pontosan Gyúróját, Molnár Tamást, úgyhogy meg kell nézni. 2 percet kapott végül, de kicsoda, azt nem nagyon látom, hogy kinek adták ezt a 2 percet. Nem Csapcsetnek, hanem, de Csapcsetnek végül, csak neki kell lemenni, az nem baj, mert Csapcset a védekezésben kulcsembere az Odensének, és elég nagy területet is foglal el ott a fal közepén, akár támadásban is, nagyon nehéz vele bánni, ezt láttuk a 7-6 elleni Odense támadásoknál is. Törlés után azt viszont szerencsére elmondhatjuk, hogy Brácetnek semmi baja, felkelt, úgyhogy most az Eto támadhat majd, ember előnyben 2 perc, nagyon fontos lenne ezeket most már góllal befejezni.
1: Csapcsot, én szerintem az a házirend, hogy a 19 órára kell hazaérni, akkor 18:59-kor vigyázállásban fogod a kilincset, ahogy elnéztem most az arcát a kiállítás után. Hauser kap egy óriásit bent középen, a labda viszont marad nálunk, 1 perc, 40 másodperc még az ember előnyből. Jörgensen, ő kapja vissza középen, jön Hauser, Zeminkó le a szélre, Fodor Zitzerben, nem volt teljesen nagy a szög, de be lehetett menni, Lunde viszont jól zárja ott a rövid oldalt, úgyhogy ott azt nem lehetett jól befejezni, hogy Lunde védett egyet, azért ezt ne vegyük el tőle, ráadásul nagyon szépen be is mutatta, hogy várja a hosszúra, aztán visszamozdult a rövidre, ezt a párharcot most Katrine Lunde nyeri Fodor Csengével szemben, 22-19 tehát. A helyzet továbbra is bíztató, sőt több mint bíztató. Egy bíztató győri góllal még inkább nyugodtabbak lennénk. Zeminkó az, aki jön taktikai utasításért Per Johanssonhoz, mert hogy középen megint csak törölni kell majd. Győri Lukács Viktória pedig jön Hovden helyére. Most anélkül, hogy lenne bármilyen európai mesteredzői végzettségünk, Cseszegi Balázsra nézek, ellentétben Marosán Györgyel, de hát ha belőtte volna azt a tükörsíva zicsert és nem ejtegeti, teljesen más lenne az ő önbizalma is, és nem vélete, hogy utána saját magának ásta a gödröt azzal, hogy ott azt az ejtést megpróbálta. Persze innen föntről mi könnyen vagyunk okosak, tehát tegyük hozzá, hogy azért Hovden is jó pár nagy csatát megélt már. Kereken 7-es perc a hátralévő idő. De Paula, Zeminkó, De Paula, picit adok most a győri támadás, Hauser, elindul, kilépi a hármat, De Paula középen, Csapcset mellett, Hauser ráugrik a falra, ezt az ítéletet szerintem most megköszönhetjük, mert nagyon-nagyon tanástalan most a győr támadásban, és itt azért akár, hogyha egy kicsit rossz indulatúbbak a játékvezetők, de szerencsére nem voltak azok, akár más ítélet is lehetett volna. Győri Lukács le, Krisztine Breisztől be, passzívnál, az egyébként átadó Szakó, ott volt fönn az ellenfél tér felének a közepén, most veszem észre, hogy mondom, ki ez a fekete meleg?
4: Még azt hiányozna, hogy ő lője
1: hát passzívból. Egyébként akkor nem tudom, mit csinálnék itt, hogy milyen fogadalmat kellene tennem. Breisztőlnek teszik föl, Breisztől életerős lövés, Lunde véd, ki lesz a labda, Breisztől és Lunde akaszkodnak össze, beszálltott a játékba Burgor is, Breisztől jön le a pályáról, 6,5 perccel a mérkőzés vége előtt, 4-jel 28-24-re vezet a Győr.
3: És labdaszerzés, üres a kapu, nem lövi rá Győri Lukács Viktória. Hát a Ruszakó csinált egy lövőcselt a pálya közepén, majd aztán lepasszolta a hozzá legközelebb álló játékosnak. Tényleg hihetetlen.
1: Még egyszer, tehát rögzítsük, Hátadú Szakó saját térfelének közepén 16-7 méter a kaputól egy lövő csellel ijeszgeti Kátrine Lundét, hogy figyelj kollégino, siess vissza a helyedre.
3: Jött is, Jörgenzen is jött a pályára, de Paula kapott pihenőt valóban, mintha egy kicsit elfáradt volna. Zeminko, Jörgenzen, Hauser. Ott Jörgenzen nem húzza le a szélre, halad Zeminko, inkább vissza Jörgenzennek. Hauser megint próbál egy-egyezni Zeminko Jörgenzen. Áj, ez magmagas volt Hausernek. Azért most már a győrieken is látszódnak a fáradtság jelei, és már itt van a Győr kapuja előtt az Odense Elver. Megpróbál labdát szerezni Fodor Csenge, ez majdnem sikerül is neki. Azt szokták mondani, hogy nem egy a támadásban, akkor védekezésben kell önbizalmat szerezni, és ez a második fél időben azért a Győrnél látszik. Első fél időben lőtt 20-at, a másodikban 25 perc alatt 8-at, de a védekezése az egészen első osztályú, mert hogy összesen meg 9 gólt kapott a második fél időben.
0: Igen, és ez mutatja a játékosoknak a mentalitását, illetve a csapatban uralkodó rendet, hogy Bruna de Paulánál is látható volt egy jó pár perc ezelőtt, amikor hibázott támadásban, majd futott vissza védekezni, csinált egy fautot és ünnepelt. Tehát érezhető ez, amit mondasz, hogy oké, elrontottam a támadásban, de a védekezésben kijavítottam. Tehát egymás közti kommunikációjuk is jó, csapatszintű motivációjuk jó, és az egyéni értékekben, egyéni motivációkban is kimagaslóak ma a győriek.
3: Annak idején Eduard Amorim azt mondta, hogy ő jobban szeretett védekezni, mint támadni, mert egyszer megkérdeztem tőle, hogy hogy lett mosolyik támadásban is, vagy védekezésben is. Hát én azt nagyon szeretem, jobban, mint támadni. Néha ezt érzem egyébként.
0: A kisebbséghez tartozik, a kézlabdások kisebbségéhez, mert azért mégis a legnagyobb élményt a gólszerzés adja, de én mindig megjegyzem, hogy néha bántóan keveset beszélünk a védőjátékosokról. A mai nap is ki kell emelni, ugyanúgy Dülfert, aki fantasztikus munkát végzett. Kari Bratzet, kiemeltük a góljai miatt és a hatékonysága miatt, a védekezése miatt is ki kell emeljük, hiszen óriási munkát végez a saját hatosa előtt is.
3: Érdekes, hogy Rü tegnap a góljaival nagyon sokat segített, én meg azt gondolom, hogy ma a védekezésben teszi hozzá a magáét.
0: Így van, jobb kettő védő pozícióban Kari Bratzet mellett, jól teljesít, jó a páros kapcsolatuk, illetve az egyéni párharcokat is jó oldja meg, erre Rüt verik meg egy az egybe, ezzel 28-25.
1: Köszönjük Marosány Györgynek a megerősítés Rüvel kapcsolatban, Zeminko most már Dülferben maradt támadásban is, de közben sípolnak már a játékvezetők, és akkor most jön a csere, Dülfer helyére jön Jörgenzen. 5 perc kereken a hátralévő idő. Jörgenzen kezében a labda. Még legalább egy, de inkább 2 győri gól kell biztosan ahhoz, hogy biztos legyen ez a 7. De egyelőre többet nem beszélünk erről, nehogy az ördögöt a falra fessük. Jörgenzen. Hauser. Jörgenzen középen, jól védekezik most az Odense, Zeminko passzívnál a győri támadás. Hauser most egyébként tényleg megakadt a győr támadásba, teljes a tanástalanság. Jörgenzen fölmegy a jobb passzóba! Krisztina Jörgenzen második gólja, és 29-25 tud egy gyorsan válaszolni 7-6 elleni játékból az Odense. Egyelőre nem tud gyorsan válaszolni Höjlund, lefordul Bratzetről, mellé durva, hogy a szabad dobást kap az Odense. Kereken 4 perc van hátra, pont 4 gól a győri előny. Höjlund, Elver, Bratzet mellett tovább, Höjlund megpróbálja betörni, csak szabad dobás. Telnek múlnak a másodpercek, értékes másodperceket nyerünk, ők értékes másodperceket veszítenek. Höjlund leteszi a szélre, ott az ittszer. Hölgyeim és uraim, a győri Audi Eto kapujában Burgor Zicserénél Hátadú Szakó a jobb alsóból szedi ki ezúttal.
3: És oda Lisztoff reakcióját, feláll és két kézzel a levegőbe csapkod, majd pedig addig áll, amíg észre nem veszi Szakó, hogy a kapustárs a kollégája is megünnepelte.
1: Nézd, és most ki is jön hozzá, mintha kegyet gyakorolna, most ezt tessék jól érteni, amikor ezt mondom. Tényleg elképesztő, 3 perc, 10 másodperc a hátralévő idő, meccs labdája van a Győrnek. Jörgenzen elindul, Hauser mit be? 7 méteres! Orrán 27-03-nál! Lesz egy 2 perces kiállítás Ordánál, minimum 2 perc.
3: inkább csapcset volt szerintem.
1: Csapcset volt?
3: Valami, egy óriási, hát azt gondolom Cselgáncsban, ha már itt lesz majd 13-ától a világbajnokság, ez olyan csípődobás volt, nem tudom, hogy Virányi Zsolt kollégánk hallja-e, ő a Cselgánc szakértője, bólogasson majd Zsolt, itt van mellettük,
1: egy, igen. Egy pontra meg lehet adni, egy pontosra? Már az birkózásban vannak a pontok, nem Cselgáncsban.
3: Az oldalára érkezett úgy, hogy csak Vazari.
1: Igen. Ez a... Azt mondja, hogy Hauszér talpon, hál' Istennek ez a lényeg, megnézik egyébként, és valóban csapcset volt, köszönöm Balázs a kiegészítést. Hát tényleg oda billentett egy jó nagyot egyébként, simán rá fogják egyébként húzni erre a piros lapot szerintem, főleg úgy, hogy a hajrában járunk, ez tényleg nagyon-nagyon csúnya szabálytalanság volt. Az a szerencse, hogy Hauszér egyébként viszonylag jól esett, amennyire jól lehet esni egy ilyen szituációnál, hát ez nagyon-nagyon csúnya volt egyébként csapcsettől. A tüntetés annak szól, hogy a nagy kivetítőn is látjuk a visszajátszást, persze egyértelmű piros, ez nem volt kérdés. Csapcset, nem lesz nagy barátságban a két spanyol játékvezetővel, de itt szerintem ez nem kérdés, illetve azért sem kérdés, és megint nem akarok előre inni a medvebőrére, hogy akarom elkiabálni, nem ezen fog múlni az, amilyen irányba tartunk. Ha ez a 7 méteres bemegy, akkor viszont nagyjából kijelentő módba lehet tenni. Krisztina Jörgensen kezében a labda, és akkor vele szemben most nem Lunde, hanem megint előszedték Ten Holtét a kapuba, az ejtést pedig kiszedi. Bocsánat, nem is Reinhardt volt az. Na, a három kapusban a harmadjára csak megtaláltam. De megfejtés, az első meccslabda kimarad, úgyhogy így viszont még jöhetnek izgalmak.
3: Első meccslabda hárítva, mint teniszben szokták mondani, de lesz még meccslabdája. Zetónak 2,5 perc a hátra, 29-25. Régebben mondtuk, hogy egy gól, egy perc, azért ez a kézilabdában már nagyon régen nem igaz, sőt szerintem már vízilabdában sem igazán. Höjlund, Ordán lép ki a falból, nagyon jó volt a védekezés, ettől függetlenül marad náluk a labda, Ordán megkapta, és ez most be tudta lőni, 29-26. Szép hosszú támadások végén egy gól, nagyjából ez a kívánságunk, én szerintem itt fönt a kommentátor állásban, és akkor talán nyugodtan lehet játszani. Nem kellett volna ejtegetni, ezt a 7 méterest meg kellett volna lőni, úgy, ahogy egyébként az Krisztina Jörgensen tudja. Mindegy, vagy baj, talán nincsen, és nézzük az Eto egyik utolsó támadását, hiszen 2 perc van hátra.
1: A második meccslabda, Hauszér. Tovább teszi, majdnem eladja, Zeminko viszont megmenti. Jörgensen lefordul a védőjéről, nagyon jól öli az időt az Eto, most viszont már fenn van a játékvezető keze passzívon. Jörgensen, Hauszér, leüti, nem lövi el, ott az Itzer, Lunde! Csak hogy maradjanak még izgalmak a végére, nehogy nyugodtan üldögéljünk! Méghozzá Höjlund az, aki most elindul. Höjlund leteszi a szélre, Halicevic nem mer bemenni, de már másfél perc sincs hátra. Jól védekezik Zeminko középen. Höjlund tovább teszi, majdnem labdát tudunk szerezni, viszont Zitzer a túloldalról, és lesz belőle egy gól. Mali Naune az első találatát szerzi. 29-27, 1 perc és 5 másodperc vissza. Per Johansson a harmadik meccslabdánál időt kér.
3: Hát azért Lunde is elkérdezik. Képesztő.
1: Én meg sem merek szólalni, Gyuri.
0: Igen, azért veszélyben nincsen a győzelem, hiszen egy perc hátra van ilyen rutinú, ilyen tudású játékosok, mint a Győr. Én gondolom, hogy ezt meg fogják tartani. Per Johansson ugye a végére meghagyta ezt az időkérését. Nagyon sokat jelent ez, hiszen nyugalomra tudja inteni a győri játékosokat. Továbbra is azt mondom, hogy megfelelő fókuszáltságra szükség van, de ezt már menedzselni tudni kell, ezt az előnyt.
1: Könnyű ezt neked kimondani egyébként ilyen, nem tudom, lelki békével, vagy óriási nyugalommal, de igen, ezt a harmadik meccslabdát be kell vágni, és akkor nincs izgalom. Akkor bármi is történik, onnantól kezdve nem tud olyan forgatókönyv megvalósulni, ami számunkra kedvezőtlen lenne. Fodor, Zeminko, Jörgensen, Hauszér, Győri Lukács és Kari Brácet. Ez a győri csapat próbálkozik. Az Odenzének minimum egy támadása még biztos, hogy lesz. De hát kettő jelenleg az előny. Föláll mindenki, talpon itt az MVM domban mindenki. Zeng, zúg, a hajrá, Győr! Kell egy gól! Gyerünk! Jörgensen most mutatja, hogy akkor indulhat a figura, illetve mehetnek tovább a passzok. Jörgensen, Hauser megcsinálja, de szerettem volna egy 7 méteres. Marosán György azt mutatja mellettem, hogy nem is alaptalanul szerettem volna ezt a hetest. Teljesen mindegy, mert hogy van hátra 40 másodperc. Hogy az idő, de az idő most nekünk dolgozik. Hauser elindul, akkor az se hetes. Kár, hogy nem hetes, mert egyébként szerintem ebben benne lehetett volna, vagy ebben is. 29 perc 26-nál az idő. Jörgensen le a szélre. Lunde véd egyet. Lunde véd egyet egy Zitzer Győri Lukácsnak.
4: És egy jó sanc, és ezzel azt gondolom 20 másodperccel a vége előtt eldőlt. 29-27 a sarokból még elvégzi, Aune visszateszi Rusfeldeilának. Az szerintem egy lépéshiba volt, a játékvezetők még visszahozzák egy szabad dobásra, így van, mutatják. De hát csak 6 másodperc, 2 gól a különbség. A 7. BL győzelmét is behúzza, és megvédi a címét a győri Audi Eto úgy, hogy egész hétvégén egyik csapat sem vezetett az Eto ellen, és döntetlenre is csak az Esberg hozta vissza többször a mérkőzést, és mind a kétszer a jó kezdés volt az alapja a játékának. Rusfeld még lőni fog, még azért lő, nem lő, passzol, rossz a passz, vége. Vége, a hetedik. Bajnokok ligája győztes a győri Audi Eto KC egészen elképesztő mérkőzésen. 29-27. Nagyon jól kezdett az Eto, hiszen 5-1-re is vezettek a győriek. Mind a védekezés, mind a támadó játék fantasztikusan működött a győri csapatnál, és érdekesség volt, hogy az Odense kapujában sokkal jobban védett Reinhardt és Lunde is, mint Toft. Ennek ellenére folyamatosan nőtt a győri előny, 13-6-ról 13-10-re azért még felzárkózott a vendégegyüttes, de jobban azonban már nem tudták megközelíteni a győrieket, legalábbis az első játékrészben. A szünetig azonban tovább nőtt az Eto előnye, amelyből Brácsen egészen fantasztikusan kézilabdázott, Zelinko is, Hauser is, de mindenki dicsérhető a játék valamilyen eleméért. A második félidő 5. percében pedig érkezett Hatadusako, aki hihetetlen védéseivel, de mondhatjuk azt is, hogy személyiségével rengeteget tett hozzá ahhoz, hogy a második félidőben a támadó játékban kevésbé domináló győriek védekezésben meg tudták tartani az előnyüket. Többször is visszazárkozott 3-ra, majd a legvégén 2-re a Lunde vezérletével jól játszó és főleg jól védekező ódenzei együttes, de arra nem volt esélye, hogy első Bajnokok Ligája 4-es döntő részvételekor Bajnokok Ligáját nyerjen, mert ez 7-szer a győri Audi Etónak sikerült. Még egyszer tehát a végeredmény itt a döntőben, győri Audi Eto Odense 29-27.
5: Győri Lukács Vittoriának gratulálok a győzelemhez, a címvédéshez. Milyen volt ez a mérkőzés abból a szempontból, hogy tudtátok, hogy nagyon hosszú találkozót játszottak tegnap a dánok. Direkt így készítettek, hogy ennyire meg fogjátok nyomni az elejét majd a mérkőzésnek, hiszen nagyon nagy előnyt alakítottatok ki az elején.
6: Az egész meccset szerettünk volna egy jó tempót diktálni. Úgy gondolom, hogy az elején vitt minket a hév is, meg a lendület. Azért voltunk ennyivel gyorsabbak, de tényleg tudatos volt, hogy nyilván ők játszották tegnap a második meccset, és ráadásul még hosszabbítás is volt nekik, szóval gondoltuk, hogy ma mi frissebbek lehetünk.
5: Lundére egyébként hogy készültetek? Mennyire volt kicsit mentálisan zavar, amikor ő beállt a kapuba? Mennyire kellett változtatni, hogy hova lőttök, hova nem?
6: Meccs előtt a csapat beszélt róla két szót, de igazából nem többet, és tényleg csak annyit beszéltünk, hogy ne legyen az, hogy most mi azt hiszük, hogy ő bejön, és akkor nyácsat fog nyerni. Ugyanúgy kell neki is lőni, mint a többi kapusnak, és úgy gondolom, hogy ma megoldottuk.
5: A második arany lóganyakad, de milyen érzés?
6: Nagyon jó, tényleg hihetetlen, nem is tudom leírni, hogy ez milyen érzés tényleg ennek részese lenni.
5: Kicsit beszélünk erről a szezonról, voltak bőségesen hullám vagyok, leginkább a Magyar Kupában, de nagyon jól ki tudtatok jönni. Perjánszom, mi az, amit tudott nektek adni?
6: úgy gondolom, hogy tényleg az a higgadság, ami belőle jön az edzéseken, nyilván nem a meccsen, amit lehet látni, az edzéseken, amit hozzá tud tenni, az tényleg nagyon jó, nekünk nagyon nagy szükségünk volt rá. De úgy
5: gondolom, és lehető plusz önbizalmat ad egyébként nektek?
6: Igen, úgy gondolom, hogy tényleg önbizalmat is ad, és tényleg a taktika is nagyon jól fekszik most nekünk, tényleg úgy lett felépítve a taktika, hogy az egész csapatnak jó legyen, és úgy gondolom, hogy ez látszik most a lányokon.
5: Hazafele hány benzinkutat fogtok megszámolni majd?
6: Nem megyünk haza, csak a hotelig megyünk, és akkor onnan majd meglátjuk, hogy mi lesz.
5: Oldal Csenge, gratulálok a győzelemhez, a címvédéshez. Kedves Csenge, ez hanyadik aranyéremanyag adom?
7: Köszönjük szépen, a negyedik.
5: Negyedik, gratulálok hozzá. Hogyan készültetek erre a mai találkozóra?
7: Hát tegnap pihenéssel, tehát tegnap ugye regeneráció volt, ugye együtt megnéztük a mérkőzést, és ma volt egy hosszabb felkészülés, tehát ma volt két taktikai meetingünk, akkor külön csoportokba beszéltünk a lányokkal, az edzői stábban, úgyhogy ma egy olyan kőkemény mentális felkészülés volt, de szerencsére már játszottunk velük idén, tehát azért a nagyobb kereteket átbeszéltük, de ennyi különösebb képen azt beszéltük a öltözőben a mérkőzés előtt, hogy all in, mindent adjunk ki magunkból, ne legyen meg bánás akár, hogy jövünk le, felkészültünk a nagyon sok egy-egyre, hittünk magunkban, és meg lett az eredménye.
5: Ezt láttuk az első félidőben, de a másodikban is egyébként. Hogy küldött fel téged a mester a második félidőre, ugye akkor álltál be?
7: Igen, ez egy álomszerű kezdés volt, és a lányok nagyon jól játszottak az első félidőben. Úgy mentünk be a második félidőn is a pályán, hogy szeretnénk ezt folytatni, vagy még egy lapáttal akár rátenni, mert tudtuk, hogy fáradnak, hiszen tegnap este is ugye azért hosszabb mérkőzést játszottak, illetve hogy hosszabb a kispadunk, tehát azért mi jobban bele tudtunk nyúlni a mérkőzésbe és cserélni, úgyhogy mindenképpen úgy jöttünk ki a második félidőbe, és azt kérte tőlünk is, és tőlem is, mint szélső, hogy fussunk rájuk, de itt a védekezésen volt igazából ugye a hangsúly, és szerintem nagyon jól megoldottuk.
5: Ebben az évben a csapategység volt a kulcs, most különösebbképpen?
7: Nem mondanám ezt, tehát visszaemlékszem előző szezonokra, akkor valahogy egységesebbnek éreztem a csapatot, hiszen azért idén sok új játékos jött, tehát ezért nem tudnám azt kiemelni, hogy ez alatt a rövid időt annyira jól összeszoktunk, de hát látszik, tehát akkor mi lesz, hogyha tényleg nagyon összeszokik a csapat, de inkább az, hogy tényleg mindenki nagyon jó mentalitással rendelkezik, mindenki nagyon szorgalmas, az edzések ezáltal nagyon színvonalasak voltak. Úgyhogy ez az egész éves munka, és az, hogy tényleg mindenki úgy jött ebbe a csapatba, hogy nyerni szeretne egy BL aranyérmet, és meg lett az eredménye. Úgyhogy inkább azt emelném ki, hogy ez a... Hát, hogy is mondjam... Inkább ez a kemény munkánknak a gyümölcse.
8: Izzott a csarnok az MVM Dome-ban 2025. június 1-én ünnepeltek a magyarok. A történelem során 9-szer szerezte meg a legértékesebb női kézilabda klub trófeát magyar csapat. 1982-ben a Vasas ért a csúcsra, 1999-ben a Dunafer, aztán jött a 7 győri siker. 2013-ban a Larvik ellen még 2 meccses volt a finálé, aztán jöttek ezek a bizonyos 4-es döntők. 2014-ben a Buducsnoszt ellen győzött a Győr, aztán 2017-ben és 2018-ban a Várdár ellen, 2019-ben a Rostovnál Donu csapatát verte meg, aztán jött 5 év szünet, igaz, hogy volt, hogy nem rendezték meg a 4-es döntőt a világjárvány miatt, de 2024-ben a Bittingheimet tudta legyőzni a fináléban a Győri Gárda, majd 2025-ben megvédte a címét az Odense ellen, és megszerezte története során a 7. győzelmét a magyar női klub kézilabdának, pedig a 9. BL sikert. Várjuk a 10-et! Hát a Nemzeti Sportrádió be fog számolni róla, az egészen biztos. De ez a jövő. A visszajátszás viszont múlt idéző műsor, és itt és most ér véget mára. A társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
9: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapest Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Köszönöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. A stúdióban Feszkó Tamás. Szívesen mondanám, hogy melyik csapatnak a vezetőedzője, de ez most éppen nem aktuális pillanat. Hogy vagy?
12: Sok szeretettel köszöntöm is a rádióhallgatókat. Köszönöm a meghívást, Tibi. Jól, köszönöm szépen. Ugye utóbbi napokban a pihenés volt a fő. A gyermekeimmel töltöttem az időt, és ugye múlt héten BL döntő lázba égtünk mi is.
11: Egy picit menjünk vissza az életed korábbi szakaszára, mert nagyon sokat nyilatkoztál mérkőzés előtt, mérkőzés után, jártál az M4 Sportban is, de rólad viszonylag keveset tudunk. Amit én tudok, hogy játékosként megfordultál ugye Tiszalökön, Ibrányban, Nagykállón, Rakamazon, Újfehértón, a Kisnyíregyházánál, illetve Kemecsén, és csináltam egy ilyen geográfiai összesítést ezekről a településekről, és kiderült, hogy ezeknek azonos tulajdonsága, hogy nincsenek messzebb Nyíregyházától, mint 33 kilométer. Ami azt feltételezteti velem, hogy úgy tervezted, hogy akár kerékpárral is el tudja ugrani egy edzésre. Szóval, hogy azt a környezetet jártad be, és hogyha ezeket a településeket egymás közé is hasonlítom, egymás között, egymással, akkor Újfehértó és Tiszalök van a legmesszebb, az 37 kilométer, de ez így bejárható. Szóval, hogy milyen focista voltál kezdetben?
12: Ugye 10 éves korom óta a Nyíregyház utánpótlásban nőttem fel. Ugye az első évektől kezdve az utolsóig csapatkapitányként a barátaim között, hiszen elmondhatom nagyon büszkén, hogy most már 38 éve ennek, és abból a szpari utánpótlás csapatában van a baráti köröm. Megmaradtunk úgy 6-an, 7-en, és ez tényleg, amikor összeülnek a családok, és beszélgetünk arról, hogy akinek mikor van, mióta van felesége, ők olyan 15-20 éve később jöttek az életünkben, mint a baráti körünk. U17-ben inkább utánpótlás válogatott kerettag láttam többször is. Sajnos ott jött egy komolyabb sérülés, ami miatt ki kellett hagyjak egy évet. Amire büszkénk vagyunk még, akkor a versenykiírás az úgy szólt, hogy ha a felnőtt csapatod NB1-es, akkor az ifi és a serdülő csapat NB1-es, és ugye a Spari feljutott, így mi serdülőként a NB1-es bajnokságba szerepelhettünk, és ősszel az óriási szó volt, hiszen 15 meccsből 11-et nyertünk, 4 döntetlenünk volt, és 8 gólt kaptunk, akkor középhátvédként játszottam, úgyhogy arra nagyon-nagyon büszke vagyok.
11: Akkor is ilyen alkatod volt középhátvédként? Mert kézilabdában ilyen beálló alkatod.
12: Most már igen, de amúgy ugye nálunk Tóth János vezette sportiskolába, a foci suliba, kézlabdáztunk is, tehát megyei második lett a foci csapatunk, úgyhogy csak tesi órákon volt egy kézlabda, ott irányító voltam, tehát akkor még más alkattal rendelkeztem.
11: Mikor dőlt el fejben nálad, hogy az edzőség lesz az utad?
12: Ez nagyon jó kérdés, hiszen mint mondtam, ugye csapatkapitány voltam mindig az életem során a utánpótlásba, utána felnőtt csapatoknál is, és ugye a Vasvári gimiben, ahol játszottam, ott is a pont egy sérülésből jöttem vissza, ott Szalka Géza tanár úrnak kellett segíteni az edzősködésben, hiszen ő atléta szakember volt. Utána a Nyíregyházi főiskolával, akkor keresztalag műtétből jöttem vissza, ott a harmadikos, negyedikesek voltunk, és ott is már edzősködtem, hiszen ott is nagyon jó baráti körünk volt. Megnyertük az egyetemi főiskolás bajnokságot, úgyhogy arra nagyon büszkék vagyunk, azóta előtte másodikok lettünk, úgyhogy két olyan év volt, ami ezüst és aranyérem, ami azóta se volt Nyíregyházán.
11: És aztán megszerezted először ugye a szokásos létre szerint a B-licenszet, aztán A-licensz, aztán Pro-licensz, és a tiszalöki ifjúságiaknál kezdődött a pályafutásod, majd jött a nyírsuli Nagyecsed, Ebes, és tulajdonképpen a nyíregyházi másodedzőség volt az első olyan, ami már azt vetíthette előre, hogy belőled aztán igazán NB1-es edző lesz. Majd jött a Balmaz, és a Balmazújváros, milyen sajátságos helyzetek fordulnak elő, meg a sors hogy ismétli magát, akkor, amikor átvetted, az utolsó helyen állt. És ugye kellett neked 2,5 év ahhoz, hogy feljutasd a csapatot. Ott már ott is érezhető volt, hogy te például közönségkedvenc leszel, vagy te például gyökeresen megváltoztatod a taktikai elemeket, majd erre később visszatérünk, hogy miért kérdezek erre, illetve, hogy az öltözőt megnyered. Ugye azt mondják, hogy az edző attól edző, hogy megnyeri az öltözőt, és akkor kezd majd rálépni a távozás mezeire, hogyha elveszti az öltözőt.
12: Na, mielőtt a kérdésedre válaszolok, ugye nagyon jó volt hallgatni, hogy felsoroltad a volt csapataimat, és ezenbe jutnak az emlékek. Ugye a amikor NB3-os edző voltam, akkor volt a UEFA, vagy most is van az UEFA-nak amatőr Európa bajnoksága, amit ugye az NB3-os csapatokra volt kiírva. Mi megnyertük a magyarországi selejtezőt, ugye mi képviseltük Magyarországot, és a elitkörben a előző éves bronzérmes Csehországot és 5. Németországon túllépve bejutottunk a Európa-bajnoki döntőbe, ahol bronzérmet szereztünk Spanyolország és Olaszország mögött, úgyhogy az is nagyon nagy élmény volt, és az volt az első olyan lépés, hogyha kérdésedre bele akarom szőni ezt a választ, hogy azt éreztem, hogy a profi világ azért az kézzelfogható, és tényleg jobban szeretnék ott dolgozni, de ahhoz nagyon-nagyon sok tényezőnek össze kellett jönni. Különösen itt gondolok arra, hogy ha Pajkos János nincsen, akkor aki nem vagyok, szerintem most nem ülök itt veled, mert ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy egy meccset le kellett, hogy scoutolják neki, és amikor beszélgettünk arról, hogy mit látta, meg elküldtem az anyagot, akkor mondta, hogy ő még ilyen anyagot nem látott. És
11: pedig még mesterséges intelligencia se volt.
12: És az így indult el, hogy Balmazújvárosba ő odavett maga mellé pályedzőnek, és ugye utána Nyíregyházán pályedző, és úgy vissza Balmazújvárosba. Soha nem szerettem volna én a közönségkedvenc lenni, a csapatomat szerettem volna, hogy a szeressék a szurkolók, ami az kell minden csapatnál, hogy lássák a szurkolók, hogy első másodperc az utolsó másodpercig küzdenek, és mindegy, hogyha a vereség is a vége, mert ugye a labdarúgásban van 3 eredmény, bármennyire is jó egy csapat, vagy bármennyire csak győzni akar mindenki, de ha azt látják a szurkolók, hogy mindent megteszünk a klubért, mindent megteszünk a szurkolókért, akkor mindig mellénk tudnak állni, meg tudnak azonosulni ezzel az elvvel.
11: Azért kérdeztem rá a szurkolókra, mert én emlékszem egy Ajka Honvéd mérkőzésre, amit elveszítettetek, és a találkozó után a Budapest Honvéd szurkolótábora egyértelműen kijelentette, hogy mellettetek állnak, és ezt csak egy út végén, vagy egy út állomásaként lehet elérni. Tehát csak úgy a szurkoló nem szereti meg az edzőt.
12: Ugye 2 ilyen ajkai mérkőzés volt, ugye Gál Bálinték 2-szer is legyőztek Ajkán minket ebbe a másfélébe. A legelső az a negyedik mérkőzésem volt a kispesti kispadon. Az volt nagyon-nagyon döntő fontosságú, hogy hiába kaptunk ki, előtte nyertünk 2 mérkőzést, a szurkolók leutaztak Ajkára, és ugye látták, hogy mindenféleképpen nyerni szeretnénk. Volt egy meg nem adott gólunk, és a mérkőzés után ugye nagyon nagy biztatás volt részünk, ami óriási lökés volt, visszagondolva erre a másfél évre.
11: Itt mondták a szurkolók, hogy Ajkáról ki se fogy a nóta.
12: Igen, igen. És ugye most a feljutási évben is azt hiszem a 3. forduló volt Ajka, vagy 4. Itt is az elején találkoztunk velük, hasonló forgatókönyv volt. Talán a legjobb mérkőzésünk volt, hiszen azt pont tudom, hogy 4,8-as XG-nk volt, ami óriási szám, és mégis 1-0-ra ki tudtunk kapni, de ezen a mérkőzésen is ugyanazt a pozitív visszajelzést kaptuk, és tényleg örök annak, hogy a szurkolóink mindig elismerték a munkánkat, meg azt, hogy tényleg mindent megteszünk a klubért és a címerért.
11: Veszkó Tamással beszélgetünk, aki feljutatta az NB1-be a Balmazújvárost, viszont jött egy megkeresés egy nagy múltú klubtól, és hát vélhetően nem nagyon tudtál nemet mondani erre a hívásra.
12: A Balmazújvárosi 2,5 éve szenzációs volt, hiszen az egy nagyon-nagyon-nagyon jó öltöző volt, nagyon jó emberekkel. Mindenki a, azt mondom, pályája elején járt. Nagyon kevesen mutatkoztak be NBA-be, aki játszott, az is egy 5-6 mérkőzést. És megfogalmaztam azt a közös célt, hogy legyen NBA-es a csapat. Nem biztos, hogy mindig hittek benne, vagy először hittek benne, de utána hitt benne az öltöző. És megcsináltuk. Szerintem az egy jó, tényleg sportörtelen volt Balmazújváros életében. És nagyon nagy dolog. A MTK megkeresése az mondhatom azt, hogy nagyon szíven ütött, hiszen óriási dolog volt, hogy MTK Budapest rám gondol, hiszen Magyarország egyik legpatinásabb klubja, a második legsikeresebb klubjáról beszélünk, és volt az az öltözöm, azok a játékosokkal, emberekkel, akik a szívemhez nőttek. Talán életemben először hoztam olyan döntést, amikor az eszemre hallgattam, és nem a szívemre.
11: Gondolom nehéz volt ott hagyni egy bajnokcsapatot és elmenni egy nagyobb klubhoz, NB2-be.
12: Nagyon nehéz volt, főleg azért, amit most mondtál, hogy én azért dolgoztam, amikor NB3-os edző voltam, hogy NB2-be kerüljek, amikor NB2-be, akkor azért, hogy NB1-es edző legyek. És mindig mondtam, hogy nekem biztos, hogy fel kell jutassak egy csapatot azért, hogy NB1-es edző legyek, mert ugye soha nem volt mögöttem senki, csak az eredmények. Viccesen az MTK-nál pedig azt kellett mondjam, hogy két csapatot kellett az feljutassak, hogy NB1-es legyek, de nagyon jó döntést hoztam is az MTK-nál, és nagyszerű embereket ismertem meg. Kiváló játékosokat, mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok velük.
11: Hát sőt, hát volt, akit vittél magaddal a későbbi klubjaidhoz.
12: Hát igen. Ugye a Gengelicki Gergőt, Baki Ákost Nyíregyházára is vittem magammal. Ugye ide is szerettem volna mind a kettőjüket hozni a Honvédba. Gergő úgy döntött, hogy ő már családot választotta, de Ákinak nagyon örülök, mert a Honvéd szurkolók nagyon imádják, a klubvezetés nagyon szereti, hiszen olyan vezéregyéniség mind az öltözőben, mind a pályán, akire minden edzőnek szüksége van.
11: És amikor már NB1-es volt a csapat, akkor ha jól emlékszem, a 7. helyen állt az MTK Budapest, amikor megköszönték a tevékenységedet. Ezt azért ne taglaljuk különösebben, mert most is megköszönték a tevékenységedet a Budapest Honvédnál, és nem feltétlenül tudjuk, talán te sem tudod mindenre a magyarázatot. Úgyhogy lépjünk tovább a Diósgyőre és a Nyíregyházára. Megint visszatérek erre a geográfiai térképre, hogy mi mitől van mennyire messze. De ami hasonlóság, hogy Diósgyőrben is megszerezted a szurkolókat, ugye a mezőkön hátul ott van egy kis szurkoló logója, illetve hát Nyíregyházán sem voltak ellenségek a szurkolók.
12: Ugye, amikor Diósgyőrbe igazoltam, Diósgyőri barátom megkérdezte tőlem, nem tudom, mondhatom-e így, hogy te most vagy nagyon-nagyon...
11: Idióta vagy?
12: Igen, köszönöm a szót, nem ezzel szóval, de igen, hasonló szinonimája volt. Vagy nagyon nagy képű, hogy nyíregyházi lakosként, nyíregyházi érzelműként Diósgyőrbe jössz edzősködni, és én mondtam, hogy én nagyon bízom benne, hogy az eredmények meg a mutatott játék fogja meghatározni az én itt létemet, nem pedig azt, hogy honnan származom és hol élek. A utolsó helyen vettem át a Diósgyőrt is.
11: Úgy ugye? Szoktad.
12: És ugye a Covidig, ja, először benn maradtunk, ugye sikerült a bennmaradás, nem volt az a probléma, tényleg a tavasz folyamán, és ugye sajnos akkor jött a Covid, a Covidig szárnyaltunk, hiszen a téli játékozási időszak az nagyon jól sikerült, minden posztra már két játékosunk volt, meg volt a versenyhelyzet a csapatba kerüléshez, és ugye a 9 mérkőzés ment le, és azon a 9 mérkőzésen mi szereztük a legtöbb gólt és a legtöbb pontot. Sajnos a Covid időszakot azt rosszul menedzseltük le, mi nem voltunk ilyen helyzetben, és nem volt rutinunk benne, ezért visszacsúsztunk a tabellán, hiszen a Covidig már arról beszéltünk, hogy szeretnénk elérni a nemzetközi kupát jelentő helyeket, és pont egy Diósgyőr mezőköves mérkőzés jött volna, egy borsodi rangadó, amir már csak 2 vagy 3 ponttal volt előttünk a mezőkövess, és ha megelőztük volna ők, ha nyerünk, akkor megelőztük volna őket, és nemzetközi kupára induló helyre léptünk volna előre.
11: Aztán jött a Kisvárda, ott pedig érdekes körülmények között lettél edző, hiszen tulajdonképpen meccset nézni mentél oda, hogyha jól emlékszem, amikor igen. Nem volt állásod.
12: Igen, még az előző kérdésed összetéve, hogy a Nyíregyháza, ugye nyíregyháziként Nyíregyháza nekem óriási dolog volt, hogy odaérhettem a vezetőedzői posztra. sajnos nem tudtam megélni, hogy Nyíregyháza a Spari edzője legyek, hiszen Balmazújvárosban voltak a hazai mérkőzéseink, és nagyon kevesen látogattak el, és az nagyon jó lett volna, hogyha Nyíregyházi stadionba is tudok vezetőedzésködni. Az biztos, hogy ahogy édesapám annó kivitt engem a óvodásként a Spari meccseire, ugye én is a gyerekeimet, mind a lányaimat, mind a fiamat természetesen kihortam, úgyhogy ők nélkülem is ott vannak azon a Spari mérkőzéseken, amikor nekem éppen bajnoki mérkőzésem van.
11: Kisvárda?
12: Kisvárda, ugye Attila már előtte is megkeresett egy-két alkalommal, és pont a Miskei Attila barátom hozta a Sallai Róinak a mezét a lányomnak, amiért kimentem megnézni, valamint kíváncsi voltam a Voldívos Győri utánpótlás játékosaimra, akiket a felnőtt csapatba felkaroltunk, felhoztunk, hogy mit fejlődtek, valamint Kisvárdánál is akkor már akkor is nagyon jó NB3-as csapat volt a fiatal játékosok, és ezután a mérkőzés után Attila megkeresett, hogy az utánpótlásban lenne egy hely, ami igenis felkeltette az érdeklődésemet, hiszen nemzetközi dolgokkal kapcsolatosan indult ez a történet.
11: Fecskó Tamással beszélgetünk, akivel ezt az interjút 2024 decemberre óta készítjük elő. Amikor hírét vettem, hogy a Budapest Honvéd edzője lesz, akkor fölhívtalak, és mondtad akkor, hogy Tibi, várjunk még egy kicsit, még nem írtuk alá, stb. És utána még 7-10 alkalommal próbáltalak becsávítani a stúdióba, de valahogy nem jött össze. Hogy álltál neki a munkának? Tehát egy tök utolsó csapat, ilyen múlttal, mint a Honvéd, olyan háttérrel, olyan szurkolókkal, annyi éremmel, annyi serleggel, kupával. Mi volt az első dolgod?
12: Ugye nem rajtam múlt, hogy nem is tant be másfél éven keresztül, amíg a Honvédnál dolgoztam. Először is óriási megtiszteltetés volt, hogy egy ilyen nagy múltú klubhoz tényleg oda tudok kerülni. Ez tényleg felemelő érzéssel töltött el, valamint óriási motiváció is volt számomra. Az, hogy mi volt a múlt, azzal próbáltam nem foglalkozni, hiszen én is a nagy antigaraba, Sallai, Détári, Dajka, Gyimesi, Sikesdi, Andrus Józsi csapaton nőttem fel, ugye nem csak a Honvéd, hanem a válogatott is, ugye akik kint voltak Mexikóba utoljára, tehát gyerekként szurkoltam nekik, és tényleg példaképek voltak, még a mai napig is. Úgyhogy ez egy óriási lehetőség, plusz motiváció, valamint tényleg egy olyan szituáció volt, amit mindenféleképpen szerettem volna megoldani. Amint mondtam, tehát a múltan nem, próbáltam nem foglalkozni, hanem csak a jelenre koncentrálni, hogy legyen sikeres jövő. És ugye a utolsó helyzet csapatoknál azért már van rutinom, ugye ahogy mondtad, a Balmazújvárost, és ott vettem át, és tényleg az nagyobb bravúr volt bent tartani, ott csak 11 mérkőzésünk volt, és 8 pont volt a hátrány. Jelenleg a Honvédnál, amikor átvettem, 15 mérkőzésünk volt, és 3 pont volt a hátrány. Úgyhogy a cél az volt, hogy minél hamarabb ütőképes csapat legyen stabil, de a legnagyobb meglepetés számomra az volt, amikor az első edzőmérkőzés ugye le volt kötve az akkori őszi első Kozám Islannyel, és nyertünk, és láttam a játékosaimon azt a felszabadultságot, és azt az örömöt, hogy ugye egy fél éven keresztül alig nyert a csapat, és hogy elhitték azt, hogy tudunk nyerni bárki ellen, hiszen őszi utolsó játszott az őszi elsővel, és nyertél.
11: És az MTK korábbi edzője az MTK későbbi edzőjével?
12: Igen. Igen. És ott már elindultunk, és tényleg az a stabilitás, amit ott lefektettünk az első két hétben, a szerencsére jellemezte a csapatot folyamatosan, hiszen ebbe az évben a legkevesebb gólt kaptuk, még hogy az utolsó mérkőzésen, ugye amikor már nem azzal a csapattal játszottunk, akikkel folyamatosan, akkor is kaptunk 4 gólt, mégis a legkevesebb gólt kaptad az egész bajnokságban, valamint a tavasz idénben is.
11: Hogyha a mutatókat nézem, akkor az utóbbi időszakban a 10 legfontosabb mutatóból, ha jól emlékszem, 7-ben a Budapest Honvéd volt az élen.
12: Igen, ebben teljesen igazad van, hiszen mind a támadó statisztikákban, mind a védekező statisztikákban, a döntőkben ott voltunk, tehát teljes mértékben a legelsők voltunk. támadó statisztikánkban a Vasas a tavasz végére fölénk nőtt, viszont ugye mi a kupára is koncentráltunk, tehát azért meg kellett osztani a bajnokságban a figyelmet a kupára is. Szerencsére a tavaszi mérkőzések alapján 8-9 ponttal általában vezettünk a feljutó helye, a harmadik helyezett előtt.
11: Kupáról csak annyit, hogy 80 másodperc választott el benneteket a döntőtől.
12: Hát ez a legnagyobb szívfájdalmam, hiszen MTK-val a 4 közé nem jutottunk be, akkor még volt idegenben lőtt gól az Újpest ellen, későbbi kupagyőztes ellen. A Kisvárdával ugyanúgy kupa elődöntőt játszottam a csapat, és a 93. percben Pakson 2-1-es állásnál kapufát rúgtunk. Most pedig az, hogy tudtunk gólt kapni a 93. percben, az nagyon nagy szívfájdalom volt, hiszen abban a mérkőzésben nem volt benne.
11: Nem vagy egy kupa specialista?
12: Hát mondanám azt, hogy a kupa nem fogadott a kegyeibe, tehát még akkor idehozom az NB3-os nagyecsedi csapatomat, akik akkor az Európa Ligában szereplő Herceg Bandi Báféle Loki ellen játszottunk 16 közé jutásért, és a 10.-11-essel estünk ki, tehát azért mondom, hogy a kupa nem fogadott eddig a kegyeibe, de bízom benne, hogy sok munkával egyszer megadja az élet, hogy felemelhessem a csapatommal.
11: Erős Gábor a szerződésében ugye szerepelt egy olyan kitétel, hogy amennyiben feljut a Vasas, akkor automatikusan meghosszabbodik a szerződés. Én úgy tudom, hogy a tiédben is volt egy ilyen.
12: Az enyémben is volt egy ilyen.
11: És akkor most miért vagy állás nélkül?
12: Szerintem ezt nem tudom, kéne megkérdezni, hiszen amit én vállaltam, amiben tartom a csapatot, azt megcsináltam. Ugye a vezetőség 2 évet adott arra, hogy feljusson a csapat. Sikerült egy éven belül, hiszen az öltözőben olyan játékosokkal dolgozhattam, amit a szakmai stábban olyan emberekkel dolgozhattam, akikkel megbeszéltük, hogy ez az év van, és itt fel kell jutni, nincs más, hiszen a Honvédnak nem az NB2-ben a helye. Megcsináltuk kupába, ugye azt mondom, hogy mi voltunk az egyetlen csapat, aki 3 NB1-es csapattal találkozott ebbe a sorozatba, és ugye nem kapták ki, hiszen az Zalaegerszeg ellen 11-esekkel estél ki. Amit úgy vállaltunk, úgy megcsináltuk. Én még szerettem volna azt, hogy sikerüljön egy teltházas mérkőzés összehozni. A Vasas ellen ugye utolsó mérkőzésen ez sikerült. Szerintem az egy kimondottan nagyon jó hangulatú és nagyon jó ritmusú NBA-be beélő mérkőzés volt. Mind a két szurkolótábor kitett magáért, mind a két csapat kitett magáért, megmutatta mind a két csapat, hogy tényleg NB1-ben a helye. Amit lehetett, én azt mondom, hogy tiszta lelkiismerettel megdolgoztunk, megtettünk mindent.
11: Edzősors?
12: Mondhatjuk azt, igen, hogy mindegy, hogy eléred a kitűzött célt, vagy nem éred el a kitűzött célt, az edzőt bármikor ki lehet rúgni.
11: A hosszú távú elképzelések mások. Talán José Mourinho mondta, hogy mindig van a csomagtartójában egy fogkefe, egy fogkrém és egy pizsama, hogyha kirúgják, és még a bérelt házát is elveszik tőle, akkor aznap éjszaka tudjon egy szállodában aludni. Hát azért nem egészen pontosan ez történt veled, de amikor az ember úgy hosszabb távra tervez, akkor gondolom, hogy megtörik benne valami ilyenkor, és most már ez nem először fordul elő veled.
12: A Mourinho ellentétben nekünk nem a klub bérelő házat, hanem saját magunknak, úgyhogy így legalább ne van hova lehajtani a fejünket. Igen, azért az első volt, ami komolyan érintett, az ugye, amit említette az MTK-nál, hiszen 6 pontra voltunk a 3. helyt, és 6 pontra voltunk a kieső helytől a 7. helyen. És ugye a 7-től rosszabbak soha nem voltunk, pont akkor csúsztunk vissza a Fradi vereség után. Úgyhogy az nagyon-nagyon megérintett. Sajnos azt kell mondjam, hogy az edző életben az benne van, hogy nagyon kevés edző távozik úgy, hogy lejárt a szerződése, és önként vagy kivásárolja magát, ugye, mint ahogy az elmúlt napokban történt ilyen. A legtöbb váltás ugye, főleg Magyarországon inkább idény közben történik.
11: Érdekes, hogy ebben az időszakban ugye Robi Keane távozott a Ferencváros éléről, Borbély Balázs távozott az Eto éléről, Hornyák Zsoltot ugye Babu Levente váltja a Puskás Akadémiánál, Révész Attila helyett Subka Attila lesz a Kisvárda edzője, illetve Sergio Navarro helyett Gert Remmel egy észt szakember foglalja el a debreceni kispadot, hogy ez nálunk így Magyarországon ez valahogy azért egy picit furcsa, mert Most az edzőt elküldöd, attól még ugyanaz a 20 pár játékos maradott. És azért olyan nagyon nagy csodákat kevesen tudnak tenni egy-egy olyan klubbal, ahová oda kerülnek egyik napról a másikra, nem? Hát egy év, másfél év, két év, két és fél év azért kell.
12: Én Sallói Pistánban volt egy vitám, ugye ő egy statisztikát hozott fel, hogy a edzőváltás mindig dob a csapaton egy ideig. Én viszont meg azt mondom, hogyha visszanézzük az elmúlt időszakot, hogy Hornyák Zsolt 7 év alatt, 7 évig dolgozott a Puskásnál, ugye többször dobogós volt, Bognár György Pakson, az, jól tudom, 5 éve dolgozik, ugye az elmúlt 3 évben dobogós volt, nemzetközi kupába jutott ki, 2 kupát nyert. Tehát a hosszú távú munkának sokkal nagyobb

0: gyereknek. És ugye azért a legtöbb edzőnek, ha nincs ideje arra, hogy építsen be a saját nevelési fiatalt, mert 8-10 hónapod van, vagy max. Egy éved, akkor inkább a külföldi rutinos játékosokhoz nyúl. A magyar labdarúgásnak pedig nem ez az érdeke. Szóval, ha visszagondolok az MTK-ra, azt hiszem 20 hónapot voltam, 16 játékos mutatkozott be a saját nevelésüként a kezem alatt. Diós Győrbe 5-en mutatkoztak be. MTK-ból 3-an vagy 4-en lettek válogatott játékosok. Diós Győrből ugye a Szűcs Kornél lett. Itt a Honvédnál pedig másfél év alatt 14 saját nevelésű játékos mutatkozott be. Nagyon bízom benne, hogy tényleg innen is lesz magyar válogatott labdarúgó, mert többen is megérdemlik majd.
1: Ha már a fiatalokat hoztad szóba, van egy ajánlás, hogy ugye 4 magyar, illetve egy olyan fiatal, aki mindig a pályán kell, hogy legyen, illetve most már a következő bajnokságtól átlagolva kell teljesíteni ezeket a perceket, és ez egy picit megosztja a közvéleményt. Neked mi a véleményed erről?
0: Ugye a fiatal játékosok bekerültek régebben is, tehát most ha nem menjünk messze, akkor Torgál és Anyi, vagy Kanta Józsiék fiatalként ők már játszottak NBA-be, tehát hogyha, ahogy Sanyi mondta annó, hogyha letépem ezt az idős játékosra, akkor megkapom az esélyt. Vagy a Schaefer Andris, amikor feljött az első felnőtt edzésre, és mesélték, hogy a posztján lévő két idős játékosba úgy rúgott bele, hogy csak néztek, nem direkt, csak nem húzta vissza a lábát, nem ehhez voltak szokva. Tehát azért fiatal játékosoknak bizonyítani kell. Az biztos, hogy nagy előny számukra, hogy megkapják a lehetőséget. Az akadémiák szerintem azért vannak, hogy neveljenek játékosokat, és tényleg kerüljenek be. Előnye és hátránya is van, hiszen Balmazújvárosban például megéltem azt, hogy akkor az volt a szabály, hogy 3 játékosnak kellett kezdeni, és akkor indult el a szorzó, és ugye nem voltunk a legacélosabb csapat anyagilag, nekünk minden forintra szükségünk volt, és volt egy-két mérkőzés, amikor megkértem a képviselőgurat, hogy a két mérkőzésen ne játszunk már fiatalra, stabilizáljuk a helyünket, és utána játsszuk megint, és volt ez egyik fiatal játékos, hogy nyugi, 2 meccs múlva megint mi jövünk, tehát el tudnak kényelmesedni azért a fiatalok, de szerencsére mondjuk a Honvédnál pont nem ilyen fiatalokkal dolgoztam, akik elkényelmesedtek, hanem voltak, akik már alanyi jogon kivívták a jogot, és ez lenne a cél, és ez lenne a jó, hogy ha alanyi jogon kivívják maguknak a kezdőcsapatban való jogot, az a felnőtt játékosnak is jó, meg a csapatnak is jó.
1: Hogyan tovább, Feszkó Tamás? Több mint 25 éve vagy edző, mindig arra törekedtél, hogy a legmagasabb szinten végezd a munkád. Merre indulsz el? Vagy várod a telefonhívásokat?
0: Ugye közel 100 NB1-es meccs van a hátam mögött, meg lassan, nem is tudom, 200 NB2-es mérkőzés. Az volt a cél nekem mindig, hogy minden magasabb szinten tudjak dolgozni. Most is az lenne a cél. Ugye, amit mondtam a Balmaz MTK kapcsán, hogy 2 csapatot kellett feljutassak, hogy NB1-es edző legyek. Lehet, hogy most is az lesz, hogy 2 csapatot kell feljutatni megint, hogy NBA-be tudják dolgozni, de nagyon szeretnék tényleg az első osztályba dolgozni, mert minden nap ezért dolgoztam a Honvédnál, nem csak én, hanem a szakmai stáb is, meg a játékosok is ezért dolgoztunk. Ezt az álmot elvették, de azért vagyunk emberek, hogy tudjunk álmodni, és tudjunk tényleg az álmainkért dolgozni.
1: Zárásként egy kis válogatott, péntek este Magyarország-Finnország előkészületi barátságos mérkőzés. Mit vársz a találkozótól?
0: Hát azt a fantasztikus jó hangulatot, ami állandóan a Puskás Arénába, és tényleg hazai győzelmet, mert az a sok szurkoló, aki kilátogat és ilyen hangulatot teremt, az megérdemli azt, hogy hazai győzelmek tudjunk örülni. Meg mivel a fiammal fogok jönni, és mondta, hogy most már olyan meccsre vigyem már, ahol nyer a csapat, úgyhogy mindenféleképpen szeretném, hogy győztes meccs legyen.
1: Peckó Tamás, köszönjük szépen!
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Finnország ellen lép pályára ma a magyar labdarúgó válogatott. Szigorítja a kormány a külföldiek munkavállalását. Délutántól többfelé elered az eső. Jó napot kívánok, jönnek a részletek!
2: Sporthírek.
3: Felkészülési mérkőzésen Finnország ellen játszik a magyar labdarúgó válogatott. Ma 19 óra 45 perctől a Puskás Arénában. Míg Kazasztánt jövő héten kedden 19 órától fogadja Debrecenben. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ezeken a találkozókon búcsúzik a nemzeti együttestől Szap.

0: Panos Péter. A Puskás Akadémia 35 éves kapusa, a finnek ellen várhatóan a kezdőcsapatban kap helyet. Tovább jutott csoportjából a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel a csoportkör harmadik fordulójában 21-18-ra alulmaradt Ausztráliával szemben, majd a negyedik körben 17-6-ra verte Mongóliát, így harmadikként lépett tovább. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Lelikréka kisvirág összeállítású csapat Lettországgal játszik a 8 közé jutásért. Az orosz Mirra Andrejeva és a selejtezőből induló lengyel Majach Walinska játsza a francia nyílt teniszbajnokság női egyes fináléját. Az elődöntőben a 19 éves Andrejeva 6-1-6-3-ra legyőzte az ukrán Marta Kostyukot, míg Walinska az orosz Diana Schneidert múlta fölül 7-6-6-4-re.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: A jövő héten benyújtják a parlamentnek az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szövevői tájékoztatón. A tárca vezető emellett beszámolt arról is, hogy kidolgoztak egy új tervet az uniós támogatások felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak kell elfogadnia. Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalásai lehetőségét a kormány. Ennek részeként mától a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinet által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Több mint 100 000 élő egzotikus csótányt foglaltak le egy tenyésztőtől Ausztráliában. Az átszámítva több mint 43 millió forint értékű rovarok között vannak argentin csótányok és madagaszkári sziszegő csótányok is. A helyi törvények szerint ezeket a legtöbbször hüllőtakarmányként használt fajokat nem lehet tartani, tenyészteni vagy eladni az országban.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt Budapesten a Gyáli út és az Ecseri út kereszteződésében, fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Az ország nagy részén változóan felhős az ég. Délután 24-29, késő este 12-22 fok valószínű. A hétvégén többnyire napos időre számíthatunk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Lassan evezem, hogy kélek ne segíts. Én háttal úszom a part után. Az ára szemben nincs esély. A test kihűl,

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Finnország ellen lép pályára ma a magyar labdarúgó válogatott. Újpesti győzelem a férfi futsal NB1 döntőjének harmadik összecsapásán. Sérülése és műtétje miatt a dzsúdós Özbas Szofi csak jövő márciusban térhet vissza a tatamira. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Felkészülési mérkőzésen Finnország ellen játszik a magyar labdarúgó válogatott ma 19 óra 45 perctől a Puskás Arénában, míg Kazaksztánt jövő héten kedden 19 órától fogadja csapatunk Debrecenben. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ezeken a találkozókon búcsúzik a Nemzeti Együttestől Szappanos Péter, a Puskás Akadémia 35 éves kapusa a finnek ellen várhatóan a kezdőcsapatban kap helyet. Őt hallják most.
2: Előbb-utóbb tudtam, hogy eljön ez a pillanat. Az, hogy milyen feladatot kapok, az majd a főnökön fog múlni. Készen állok erre, és hogyha bármelyik meccsen is lehetőséget kapok, akkor abszolút hálás leszek azért a bizalomért, amit az elmúlt 5 évben kaptam a Mistertől. Aki a kiskorában először belerúg a labdába, az mindig erről a pillanatról álmodozik, hogy egyszer bejöhessen ide telkibe, utána pedig a Puskás Arénának az atmoszféráját és hangulatát, a szurkolói buzdítást megtapasztalhassa. Személy szerint 5 évig megtapasztalhattam, óriási büszkeséggel tölt el, és ez egy örök emlék, valamint nagyon jó visszacsatolás a munkámmal kapcsolatban, hogy 5 évig olyan teljesítményt tudtam nyújtani az adott csapataimba, hogy mindig tudott számítani rám a kapitány. Ezzel sikerült hasznos tagja lenni a csapatnak az elmúlt időszakban, azért úgy kellett mindig is készülni, hogy bármikor lehetőség adódik, vagy be kell állni, akkor készen legyen az ember.
1: A szövetségi kapitány Márko Rossi és Szappanos Pétert méltatta, kiemelve a válogatottnál betöltött szerepét.
3: Szapi egy olyan srácról van szó, aki mindig a legtöbbet adta, valahányszor meghívtuk, nagyon ritkán kerülhetett erre sor, de ő a klubcsapatában mindig is a maximumot nyújtotta, ezért is hívtam meg egyébként, mert úgy tartottam az utolsó 5 évben, hogy ő Gulácsival és Dibusszal a legjobb kapusunk, aki csak Magyarország kapujába állhat. Hála az ő sajátosságainak, tulajdonságának, emberi voltának, tehát nem csak Barnival és Dominikkal szemben, a csapaton belül, az öltözön belül egy olyan szerepről van szó, amelyet muszáj ugye kezelnie valakinek. Ez pedig mi kell az embernek? Proaktívnak kell lenni, kiegyensúlyozottnak kell lennie, hogy tudjon motiválni olyan srácokat is, akik esetleg bizonyos hullámvölgyekben átmehetnek kevésbé kedvező lélekállapotokon, vagy azért, mert nem játszották őket, vagy azért, mert rosszul játszottak, vagy azért, mert összebalhéztak egy csapattársukkal. Tehát Szapi mindig ebből a szempontból óriási fontosságú szerepet töltött be, tehát neki a megfelelő pillanatban, a megfelelő szó kimondásával óriási érdemei vannak. Noha nem is vettük őt játékosként nagy mértékben igénybe, ő az öltözőnek a vezetője volt. Igazi líder, igazi vezető karakter az öltözőben és számunkra. Akkor volt különösen fontos, amikor Szalai Ádi úgy döntött, hogy kilép a válogatottból.
1: A jövő héten csütörtökön kezdődő világbajnokság előtt álló labdarúgó válogatottak felkészülési mérkőzésein a 4 évvel ezelőtti VB ezüstérmes Franciaország meglepetésre 1-0-ás előnyről 2-1-re kikapott Elefántcsontparttól Nantban. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország szintén hazai pályán 1-1-es döntetlenre végzett Irakkal. További eredmények: Svédország-Görögország 2-2, Csehország-Guatemala 3-1, Dél-Korea-Szálvádor 1-0, Panama-Dominikai Köztársaság 4-2, és az egyik társasgazda Szerbia 5-1, Mexikó 5-1-re verte Szerbiát. Andoni Iraola lesz, veszi át az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool irányítását. A spanyol szakember, aki a holland Arne Slotot váltja a kispadon, a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, amellyel a 6. Európa Liga indulást érő helyen végzett az angol élvonalbeli bajnokságban, és amelyben együtt dolgozott Kerkez Milossal. A vezetőedző szerződése egy idényre szól. A férfi futsal NB1 döntőjének harmadik összecsapásán az Újpest 4-2-re nyert a vendég Nyíregyháza ellen, és 2-1-re vezet az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, amely hétfőn 20 órától folytatódik a nyírségiek otthonában. Az újpestiek negyedik gólját Czerman Márk lőtte, aki Gozsovics Dávidnak nyilatkozott.
4: Eddig mondhatjuk, hogy te vagy az MVP-je ennek a döntőnek, 3 meccs, 3 gól, de hogy jött össze ez a győzelem?
5: Megint egy erőn felül is nyújtottunk, és ezúton szeretném a szurkolóknak is megköszönni, mert pokoli hangulatot varázsoltak is, mindenen át tudnak minket segíteni, és a csapat is az utolsó másodpercig hitt benne. Ha valami kulcsa lehetett, akkor az a mentalitás és a küzdésünk.
4: Hétfőn ezen kívül a mentalitáson kívül szakmailag vagy taktikailag mit kell átvinni, hogy akár le is zárhassátok majd ezt a párharcot?
5: Valamit ki kell találnunk idegen, mert az utolsó két fellépésünk picit vízilabda meccsre sikeredett, és sajnos nem a mi javunkra. Az biztos, hogy arra figyelnünk kell, hogy az elején ne kapjunk gólt, és minél tovább csináljunk egy szoros mérkőzést, mert azért a Nyíregyháza erőbe fárad a végére, és próbálni ezt kihasználni valahogy hétfőn.
1: Az újpestiek játékosa Czerman Márk után a Nyíregyháza futsal csapatának vezetőedzője Lovas Norbert is összegzett az NB1 döntőjének 3. összecsapását követően Gozsovics Dávidnak.
4: A ki nem kényszerített hibák voltak a nyerők hétfőn, most talán több hiba csúszott be, mint amire számítottál?
6: Nem, mármint többet hibáztunk, igen, befejezéseknél. A 20. másodpercben már gólt tudtunk volna szerezni, és sajnos úgy néz ki, hogy most itt a Újpest ellen idegenbe, ha nem koncentrálunk még jobban, akkor nem tudunk nyerni. A végére el is fogytunk, de gratulálok a játékosoknak, mert nagyot küzdöttek, és az utolsó pillanatban dőlt el. Sajnos nem a javunkra, küzdünk tovább, meglátjuk, hogy hétfőre hogy tudjuk küzdeni a társaságot, és csináljuk tovább a dolgunkat.
4: Frissítésen kívül mit gondolsz, mind kell még fejleszteni egy picit hétfőig?
6: A center játékot kellene jobban kiiktatnunk, arra majd megbeszélünk, egy újabb taktikai fegyvert fogalmazzunk így, és meglátjuk, hogy ez hogy fog működni, de egyébként nem volt vele probléma, mert a második fél időben megfordítottuk, és ott rá kellett volna rúgni a harmadikat. Ez volt a legnagyobb probléma, és akkor nincs ez a végén. Sajnos így alakult, gratulálok az Újpestnek, megérdemelten nyertek így a végén, de küzdünk és nem adjuk fel, és várunk mindenkit a Continental Arénába.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Tovább jutott csoportjából a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon. Mivel a csoportkör 3. fordulójában 21-18-ra alulmaradt Ausztráliával szemben, majd a 4. körben 17-6-ra verte Mongóliát, így 3.-ként lépett tovább. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Lelik Réka kis virág összeállítású csapat Lettországgal játszik a 8 közé jutásért. Jelentős változásokon megy át a Diósgyőr női kosárlabda csapata. A bajnoki ezüstérmes együttesből jó néhány meghatározó játékos távozott. Magyar Gergely vezetőedző, aki a szakmai igazgatóként és utánpótlás akadémiai vezetőként a klubnál maradó kapitány, szövetségi kapitány Völgyi Péter helyére került, a csapatépítés körüli bizonytalanságról is beszél.
7: Az egész országban sok egyesületnél kérdőjelek vannak a sportfinanszírozás tekintetében. Egyrészt az erőviszonyokat se tudjuk jelen pillanatban, nem sok csapat jelentett még be játékosokat, illetve azt, hogy hogyan állnak a csapatépítéssel. Így a saját helyünket sem tudjuk feltétlenül meghatározni, hogy hova rangsoroljuk magunkat. Mindenféleképpen egy érdekes szezon lesz, de ahogy eddig is, ezután is a DVTK-nak az lesz a célja, hogy a lehető legjobb eredményt érje. Az a fajta edző vagyok, és nyilván ehhez próbáljuk a keretet is kialakítani, ahol a védekezés az alap. Nemzetközi szinten, de már akár a magyar bajnokságban sem lehet hatékony és agresszív védekezés nélkül érvényesülni. Ebből kiindulva pedig a gyors támadójátékot fogjuk erőltetni, de ahogy én mindig is szoktam mondani, én az arany középutat szeretném megtalálni. Vannak olyan időszakai egy mérkőzésnek, amikor szükség van a gyors játékra, és vannak olyanok, amikor pedig a kontrollált játékot kell, hogy játssza egy csapat. Én mindig is annak a híve voltam, hogy ennek a kettőnek a megfelelő arányát megtaláljuk. Folyamatban van a csapatépítés, keressük a külföldi játékosokat, akik betölthetik azokat a posztokat, amelyeken lyukasak vagyunk jelen pillanatban. Vannak előre haladottabb tárgyalások, vannak puhatolózások, tehát mindenféleképpen fognak még új játékosok érkezni.
1: Holnap és vasárnap rendezik Budaörsön a judó országos bajnokságot. Egy nagy név biztos hiányzik az indulók névsorából. A kétszeres Európa bajnok, világbajnoki bronzérmes Özbas Szofi ugyanis sérülése miatt műtétre szorul, ezért várhatóan csak jövő márciusban térhet vissza, így több rangos versenyt is kénytelen kihagyni. Bővebbet Círjenics Miklóstól tudhatnak meg, a Magyar Szövetség sportigazgatóját Szőke Viktória kérdezte.
8: Ő nem fog indulni, mert megsérült, és előző héten kaptuk a hírt, hogy sajnos műteni is kell majd. Nem ott csak az országos bajnokságon, de előreláthatólag a világbajnokságon sem fog indulni. Viszont a Los Angeles 10 programból többen is indulnak, tehát a válogatott magja indul. Nem mindenki a saját súlycsoportjában, mivel az olimpiai kvalifikáció kezdetét veszi júniusban, Mongóliában, és elég hosszú menetelés vár a válogatott versenyzőkre. Viszont van, aki a saját súlycsoportjában, mint például Pupréka, ugye a közelmúlt olimpián kétszer is bronzéremért küzdhetett, illetve bízunk benne, hogy azért majd a fiatalok is megmutatják, hogy mire képesek.
9: Hosszú lesz ez az olimpiai kvalifikáció, amely Ulaanbaatorban kezdődik meg még ebben a hónapban. Mennyire érinti Özbász Szofi hiánya majd érzékenyen a magyar cselgánysportot, a magyar judósportot? Hosszú lesz a folyamat, és be lehet még kapcsolódni, de az, hogy kimarad számára ez a fontos világbajnokság is, ez mennyire befolyásolhatja az ő pályafutását?
8: A kvalifikációs folyamat nálunk talán a leghosszabb. Úgy néz ki, hogy az első évben 50%-ban számít bele a pontszámításba, legjobb hat eredmény számít. Második év a 100%-ban. De az első periódus az 2027 júniusáig fog tartani, szintén ugye a Mongóliánál lesz egy váltás. Számításaim szerint, ahogy most néztem azért, hogyha március környékén visszakapcsolódik a versenyzésbe, akkor még 4 olyan nagy versenyen tud részt venni, vagy akár 5 versenyen, amiben benne van az Európa-bajnokság, illetve a világbajnokság, illetve több Grand Slam verseny is. A világbajnokság az a sajátossága, hogy a kvalifikációban többet is rendeznek, és 50%-ban két világbajnokság is lesz. Illetve az 50% az a pontok egyharmadát adja. A 100% lesz majd a jelentősebb rész, ami a későbbi kiemelésnél is számításba jöhet.
1: A Nemzetközi Jégkorong Szövetség véglegesítette a jövő évi németországi világbajnokság csoportjait. Ez alapján nemzeti csapatunk Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazaksztán válogatottjával találkozik. Az orosz Mira Andrejeva és a selejtezőből induló lengyel Maja Kvalinska játssza a francia nyílt teniszbajnokság női egyes fináléját. Az elődöntőben a 19 éves Andrejeva 6-1-6-3-ra legyőzte az ukrán Márta Kosztyukot, míg Kvalinska az orosz Diana Snydert múlta fölül 7-6-6-4-re. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sport Rádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt tehát a Gurulj be lassítva és a közmédia labdarúgással foglalkozó podcast műsora. Hajdú B. István és jómagam Berkesi Judit beszélgetünk, visszafele is nézünk, és azért előrefele is tekintünk, sőt a mai nappal is foglalkozunk, hiszen bő egy héttel ezelőtt volt a Bajnokok Ligája döntője, ugye most péntek van, és múlt szombaton rendezték tehát a finálét Budapesten, amely tényleg futballünnep volt, én azt gondolom, hogy megtette a hatását Magyarországra is, hiszen erről beszélgettünk a legutóbbi adásban, hogy milyen jelentősége lehet kis hazánk számára egy ilyen Bajnokok Ligája döntőnek. Maga a mérkőzés is igencsak izgalmasra sikerült, de én azt érzékeltem magam körül, hogy megint egy olyan esemény, amely olyan embereket is bevonzott a futball világába, akik egyébként azért hétről hétre nem követik a labdarúgást.
3: Igen, én is úgy vélem, hogy a maga a BL döntő budapesti jelenléte az maga a mérkőzés iránti érdeklődést kiváltotta. Ez minden világeseménynél így van. Tehát amikor 2017-ben rendeztünk először vizes világbajnokságot, akkor az is női vízilabda mérkőzéseket vagy szinkronúszó gyakorlatokat nézett, akik korábban nem. Ez mind az érdeklődés, a helyszín érdeklődése alapján, mind pedig a televíziós nézettségeken jól jellem. Ez utóbbiról egy példa, ugye nyilván többszöröse volt az idei BL döntő nézettsége a tavainak, noha ugyanaz a csatorna közvetítette, mert Budapesten volt, és így mindenki magáénak érezte. A múlt héten ugye azt mondtuk, hogy mindenkinek javasoljunk, hogy valamilyen módon szagoljon bele ennek a BL döntőnek a hangulatába. Nekem volt jó néhány ismerősöm, aki a meccsen nem volt kin, de kin volt a Városligetben, kin volt a Millenáris Parkban, találkozott itt angol szurkolókkal, ott franciákkal.
2: A legendák meccsére is sokan kimentek.
3: Hát teltház volt, ugye.
2: Igen. Milyen jól szerepeltek a mieink.
3: Igen, igen. Hát a mieink is legendákká váltak lassan. Természetesen óriási nevek játszottak. Én egyébként magán a döntőn között a 61 ezer szerencsés között voltam, aki kijutott. Igaz, nem újságíróként, hanem az egyik főszponzor vendégeként, és ott például szintén arról szólt minden, hogy szolgált ki őket. Tehát délelőtt ott én hallgattam Van der Sar kétszeres BL győztes holland kapus előadását a Teljesítés nyomás alatt címmel, és kérdezni is lehetett tőle. A mérkőzést megelőzően ebben a Champions Village-ben, abban a sátorban, ahol én lehettem, ott például David Luiz és Clarence Seedorf volt. Tehát magyarul mindent megtesznek az UEFA-nál, hogy a főszponzorok igényeit kielégítsék. Hát most a gasztronómiai csodákról nem beszélek. De Budapest kiváló helyszíne az ilyen rendezvényeknek. Egyrészt a magyar nép sport szerető, a magyar szervezők tapasztaltak, a Puskás stadion egyébként még a stadionok között is esztétikai minőségében is a szebbek közé tartozik, a befogadó képessége több mint 60 ezres, és ugye a szurkolói zónák is relatíve közel voltak a stadionhoz. Tehát én azt gondolom, hogy a Hősök tere, az Andrássy út, a Dúj, tehát ezek mind-mind olyan helyszínek, amelyekhez Budapest kapcsolódik, és amelyeken jó kivetítőn is mérkőzést nézni. Nyilván ezt megtették vidéki helyszíneken is, vendéglátóipari egységekben, kerthelységekben is az emberek, de tényleg mindenki úgy érezte, hogy ezt mi rendeztük, ezt a BL döntőt. És ez azért volt nagyon érdekes, mert azért valljuk be őszintén, hogy magának a mérkőzésnek a színvonala, az a nem tudom, az eddigi 30 BL döntő, bár nem az első 15-be tartozott. Két jó csapat játszott, ugye az Arsenal gyorsan gólt szerzett, amivel egy kicsit agyon is csapta a mérkőzést, a Paris Saint-Germain különösebben nagy lendület nélkül, de nagyon labdabiztosan próbálkozott, a második félidőben picit erősítve ki is egyenlített, és aztán ugye nyilván a dráma az kicsúcsosodott a 11-es párbajban, tehát ettől emlékezetes lesz a döntő, nyilván nem volt olyan, mint a 2005-ös Liverpool Milán, vagy nem is tudom, vagy akár a tavalyi Paris Saint-Germain 5-0-ás győzelme, az izgalom megvolt, az látszódott, és ez egy picit majd a világbajnokságra nézve is tanulságos lehet, hogy néhány játékos már facsarja magából az utolsó erőtartalékait, és akkor most még
2: ne jön... Ne kiveselkedjen egy több mint egy hónapos VB-nek.
3: Igen, ahol szeretne 8 meccset játszani, és ugye ebben a két csapatban voltak aztán angol, portugál játékosok, franciák, tehát nagyon-nagyon sok olyan csapat is, amelyik akár a világbajnokságon is messzire juthat. Úgyhogy én szerintem Budapest kiválóra vizsgázott, azt gondolom a közlekedés is remekül meg volt oldva, és arra az egy napra, hogy egy kis káosz volt, felfordulás volt, ez mindenki tovább, vagy mindenki ebbe belenyugodott, ez egyébként mindenütt a világon így van, és tekintve a rendezés pozitív oldalait, valamint a stadion méretét, a Magyarország és Budapest elhivatottságát, én azt gondolom, hogy nem kell majd, nem tudom, 20-30 évet várni egy következő BL döntőre, mert eleve a 60 ezernél nagyobb európai stadionok száma az eléggé limitált, tehát talán 10-15-öt tudnánk most így hirtelen összegyűjteni, 45 ezeres ékszerdobozokba pedig BL döntőt nem visznek, az teljesen egyértelmű, úgyhogy nyilván majd a nagy rendezők, a Wembley, Madrid, München, Párizs után, nyilván ha elkészül a Camp Nou, akkor valószínűleg Barcelonában is lesz újra egy BL döntő. Én szerintem még a mi életünkben bőven lesz Budapestnek bajnokok ligája döntője.
2: Mi volt számodra a legemlékezetesebb mozzanata ennek a bajnokok ligája döntőnek?
3: Érdekes módon én mindig, amikor valaki nyer, akkor én inkább a vesztest figyelem. És azt figyeltem, ami aztán fölkapott is lett Marquinhos esetében, hogy vigasztalja Gabrielt, de nem ő volt az egyetlen párizsi játékos. Tehát miután, például a kapus Safonov, miután kiünnepelte magát, és ugye a PSG-nek abból a szempontból szerencséje volt, hogy és lehet, hogy ez befolyásolta is egy picit a 11-es rúgást, hogy a párizsi szurkolók előtti kapuban, kapura rúgták a büntetőket, ugye ott ők azonnal ünnepeltek, és aztán szép lassan ezek a játékosok átszivárogtak az ellenfélhez, és ott a két kapust például néztem, ahol vigasztalta az a kapus, amelyik egyetlen 11-es sem védett ki, ugye Safonov, azt, aki egyet kivédett.
2: És a szezon kapusa is lett, igen.
3: Igen, és ugyanígy Marquinhos, azt mindenki tudta egy-egynél, hogy az egyik veszíteni fog, a másik nyerni fog. Én azt gondoltam, mivel az Arsenal eléggé passzív volt, hogy ők betonbiztos 11-es rúgókkal rendelkeznek, vagy úgy érezhetik, de tegyük hozzá, hogy egy ilyen hosszabbításos mérkőzésnek ugye mindig velejárója az 5, illetőleg most már 6 csere. Tehát én azt gondolom, hogy mind az Arsenalnál, de főleg az Arsenalnál, de a Paris Saint-Germainnél is biztos 11-es rúgók már nem voltak a pályán.
2: Hát ez bőven igaz a Paris Saint-Germainre is, igen,
3: van,
2: azért.
3: Úgyhogy ez egy picit befolyásolhatta. Mindegy, én azt gondolom, hogy nem történt igazságtalansága. A győzelmet inkább akaró csapat nyert, nem a vereséget elkerülni akaró.
2: Hát igen, mert ugye az Arsenalnak nem volt egész 25% a labda birtoklása. Erről most érdemes nekünk beszélni, de azért tettem fel ezt a kérdést, hogy nem beszéltük meg előre, hogy mit fogsz mondani, mert számomra is, és talán a legtöbb ember számára mégis ez a legkülönlegesebb mozzanat, amikor a már elvileg győzelmet ünneplő Marquinhos oda megy a honfitársához, Gabrielhez, és megölelgeti, hiszen ő már tapasztalt ilyet, éppen a brazil válogatottban, hogy majd együtt játszanak a világbajnokságon néhány nap múlva. És ez a történet, ez nagyon sokkal inkább kiemelkedik, mint sem mondjuk a taktikai hadrend, vagy az, hogy az Arsenal egyébként defenzív volt nagyon a korai gól lövése után, mert végül is erről szól, nem? És ez fogja meg azokat is, akikről te is beszéltél, Pisti, akik leülnek, és ilyenkor futballmeccset néznek, főleg, hogyha hallják ezeket a történeteket, és amik mögötte vannak.
3: Igen, ha még egy dolgot kellett volna mondanom, és nem erre tereltem volna a szót, akkor amit mondtam volna, az a rendes játékidő utolsó perceiben Barcola kihagyott helyzete. Mert felrém lett előttem a 2022-es VB döntő, amikor Kolumuani lábában ott volt a győzelem, és a kapura lövését Martínez védte, és azóta Kolumbia bárhol játszik, bármennyi gólt lő, az ő egész életét végig kíséri az, hogy ha ő akkor ott azt belövi, akkor a csapat a világbajnok, megvédi a világbajnoki címét. Hát most akkor Mbappé már kétszeres világbajnok, Messi nem világbajnok, ezt hagyjuk is, mert Kolumbuani akkor világbajnok, így meg VB ezüstérmes.
2: Egy alternatív univerzumban.
3: És itt pont ott ültem, ahol Barcola nagyon gyorsan ellépett a védőjétől, és ugye nem talált el a lövéssel a kaput, nyilván ha az bemegy, 2-1-re nyer a Paris Saint-Germain, és ott nekem felrém lett a hosszabbítás alatt, hogy ez a játékos nem fog-e úgy járni, mint ahogy Kolumbuani járt. Ugye a lábában van a győzelem, és aztán mégis kicsúszik, de nem ez történt.
2: Igen, a Bajnokok Ligájának pedig a másik különleges mozzanata egy olyan játékoshoz fűződik, aki nem is volt ott a pályán, bár említetted már, világbajnok, Mbappé. Aki amióta elment a Paris Saint-Germainből, azóta kétszer megnyerte a sorozatot korábbi csapata. Elment azért a Real Madridba, mert nagyon szeretett volna már BL-t nyerni. Na ez most éppen milyen történet? És lelkileg most hogy lehet Mbappé, akinek a képességei egyértelműen kimagaslóak az egész futballmezőny tekintve? Na de mégiscsak, tehát azért az ő története is érdekesen íródott a klub szinten mindenképpen.
3: Igen, igen, és ugye a Paris Saint-Germain akkor se tudott nyerni, amikor Messi ott játszott, amikor Neymar ott játszott, és Doué-val, meg Barcolával, meg Kvaratskheliával meg megnyerik. Nyilván ezt pótolhatja mondjuk egy esetleges francia VB arany, ami hát kettő nem zárta volna ki egymást, tehát játszhattál volna itt is, ott is.
2: És az már van mondjuk
3: és,
2: neki.
3: És ha még egy dolgot kell mondanom, akkor egy ekkora csapat, mint a Paris Saint-Germain. Mert azért valljuk be őszintén, a BL korszakban azért címet védeni azt nem tudott, csak a Real Madrid nyert egyszer hármat, és ezért egyrészt nekem nagyon becsülöm most már a 2010-es Mourinho-féle Intert, amely a 2009-es és a 2011-es Barcelona győzelem közé beékelődött, hogy azt a Barcelonát az elődöntőben kiverte az Inter, Messistől, Xavistól, Busquetstől, Iniestástól, mindenestől, mert szerintem az volt egy korszakos csapat, amelyik hármat is nyert, ugye aztán a Real nyert később a 2010-es évek közepén hármat, és a Paris Saint-Germain is ugye úgy gondolkodik, a sajtótájékoztatón is azt mondták a meccs után, hogy hát jövőre is meg lehet ezt próbálni.
2: Fiatal csapat,
3: igen,
2: tele ambícióval
3: és
2: továbbra gondolom, is.
3: Azt gondolom, hogy nagyon jók, illetve, hogy ennek a szinte korszakos csapatnak is az agya, Vitinha, hogy tud futballozni. Most függetlenül attól, hogy ő lett ugye a meccs legjobbja, az UEFA őt választotta, le kellett cserélni az érme, begörcsölt, ő is elfáradt, de az, hogy minden labdával őt keresed, és az egész játék ritmusát ő megszabja, ez felértékelődi az ő posztját is, hogy ma már azért nem feltétlenül a kapus vagy a befejező csatár az, akire nagyon kell figyelni, hanem akár egy ilyen mélységi irányító vagy védekező középpályás is fontos eleme lehet egy csapatnak.
2: Igen, és hát mondhatjuk még egy mondat itt a BL döntőről, hogy azért a 11-esek már mentális kérdés, vagy akár fizikailag is ki hogy bírja, de azért ha az utat megnézzük, és erről sokat beszéltünk, azért a Paris Saint-Germainnek kőkemény utat járt be, és ha az egész utat nézzük, akkor talán pont ennyivel jobb volt, és megérdemelt. Luis Enrique is erről beszélt, hogy itt a meccsen mindkét csapatnak megvolt az esélye a győzelemre, de hogyha az egész utat nézzük, amit a Bajnokok Ligájában bejárt a Paris Saint-Germain, akkor úgy érzi, hogy megérdemelték. Az Arsenalnak mennyire fájhat, hogy megint ott voltak egy BL döntőben, és megint nem sikerült, ki tudja mikor, de közben Premier League győztesek ebben a szezonban.
3: Szerintem legalább annyira, mert az Arsenal meg úgy nem nyerte meg a BL-t, hogy nem kapott ki. Tehát egy veretlen szezonban, köszönjük szépen, második lettél. Én ott voltam azon a 2006-os BL döntőn, amikor vezetett az Arsenal a Barcelona ellen, de azt a meccset ugye megfordította akkor a Barcelona hajrában. Itt ugye úgy tűnt, hogy Kai Havertz, aki némi meglepetésre került a kezdőcsapatba, eldönti ezt a BL döntőt is, mint ahogy döntött már el 2021-ben a Chelsea és a City BL döntőjét. Nem így történt, de én mondom, a győzelemért többet akaró csapat, vagy picit többet kockáztató, tényleg ezek a számok, tehát ha ez egy döntetlen, és azt mondjuk, hogy ne 11-est rúgjanak, hanem nézzük meg a mérkőzés adatait. Hát a szögletszám is azt hiszem 13-2 volt, a labdabirtoklás ilyen 75-25 táján, tehát minden játék elemben a Paris Saint-Germain egy picit többet mutatott, és a 11-es rúgás, mint sorsdöntő játékelem, ebben is többet, független attól, hogy a kapusnak még nem is kellett. Mert általában egy 11-es párban egyik hőse mindig a kapus, aki kivédi a sorsdöntő 11-est. Hát itt bármelyikünk állhatott volna a kapuba.
2: A Puskás Arénában fontos mérkőzés lesz a Bajnokok Ligája döntőt követően ma a válogatottunk számára, amely Finnország ellen lép pályára. Sajnálatos módon nem a VB-re való felkészülés jegyében, egy picit akár a jövőépítés reményében is, az őszi Nemzetek Ligája, illetve a jövő évi fontos tétmérkőzésekre? Hangolódva próbálhatja ki a játékosokat Marco Rossi. Például egy mondat, hogy a Szappanos Péter elvileg kezdeni fog a mai napon a finnek ellen. Ő akár búcsúzhat is a válogatottól, de arra is ígéretet tett a szövetségi kapitány, hogy ha módja van rá, akkor például mindegyik kapusát kipróbálja ezen a két mérkőzésen. Ugye 3 nappal később Kazahsztánt fogadjuk a Nagyerdei stadionban.
3: Igen, és úgy gondolom, hogy kapusposztom a Szappanos elkezdi, aztán majd valamelyik fiatal leváltja, Debrecenben pedig az aztán Tóth Balázs elkezdés, valószínűleg a másik fiatal fogja őt váltani. Ugye ez egy 1990-es generáció, ahol Gulácsi a válogatottságtól már elköszönt, Dibus nem, én azt gondolom Dibus Dénes lesz még magyar válogatott kerettag. Szappanos Péter helyzete meg különleges. Általában ugye minden nagy tornán, legyen az Európa-bajnokság, világbajnokság, nagyon különleges helyzetben van a 3. számú kapus. Mert akkor, amikor egy csapat esetleg már tovább jutott, akkor kicserélik a fél csapatot, és mondjuk esetleg a 2. számú kapus véd az 1. számú helyet. De a 3. kapus az nagyon ritkán véd. De a 3. kapus ott van. És én emlékszem arra, amikor mondjuk Pepe Reina volt a spanyol válogatott 3. számú kapusa, hogy micsoda kohéziós erőt jelentett, szóba nem került, hogy Iker Casillas helyett akár csak egy percet is ő védjen, de mégis fontos szerepe volt, és itt én azt gondolom Szappanosra is igaz ez, és bár most ugye azt mondja Rossi, hogy Szappanostól kvázi elköszönünk, ő védeni fog, ugye eddig 2 mérkőzésen védett, egyik sem teljes meccs volt, az egyik abszolút nyúlfarknyi volt a debütálása, épp 4 évvel is a VB előtt, pontosabban a VB nyitó meccsének napján a görögök ellen, de szerintem annyit Szappanos valóban megérdemel, hogy védjen, és mivel nem Szappanos mondta azt, hogy köszönöm, nem, ha itt bármi káosz lenne, tehát eltiltott, sérült, Szappanoshoz még a jövő következő idényben is lehet nyúlni, tehát nem visszavonultatjuk a mezét, és ő soha többet nem lesz. Én azt hiszem, egy ilyen mérkőzésen ez belefér. Nyilván azt Marco Rossi nem győzte eleget hangsúlyozni, jelenleg a magyar válogatott 1. számú kapusa Tóth Balázs, és azt hiszem, hogy ezt, ha közönség szavazat lenne, még ezt is elsőprő többséggel mindenki úgy látná, hogy ez teljesen jogos is. Tehát én azt gondolom, ha nem történik Tóth Balázzsal semmi komoly, már pedig ugye az előző év végén történt, amikor sérült volt, akkor a tétmérkőzésen, a Nemzetek Ligájában is ő lesz az, aki a kapuban állhat majd, de egyébként ugye az egész védelmet egy picit át kell pozícionálni, ugye, mert a jobboldali védőposztján Négót most nem hívta meg a kapitány, mondván ő is jóval túl a 30-on tisztában a képességeivel, Bolla sérült, mint ahogy Dárdai Márton sem játszik, mint belső védő, aki Vili Orbánnal azért egész jól muzsikált, és ugye a magyar válogatott eddig ebben az esztendőben nem kapott gólt a 2 előkészületi mérkőzésén. Nyilván jó lenne ezt a sorozatot 4-re növelni a következő napokban, de így azt gondolom, hogy például Csinger bemutatkozása az elkerülhetetlen, és magam is kíváncsian várom, hogy mondjuk egy Orbán Csinger 2-s mire lehet képes,
2: hát igen,
3: a magyar válogatott.
2: Szűcs Kornél van ott, aki
3: szintén játszani
2: bevethető
3: fog
2: valamikor, lehet leginkább ebben a pozícióban, és ugye most már ugye 2 belső védős rendszerrel játszottunk ebben, igen, az évben. Igen. Tehát nagy esély van rá, hogy a mai napon is Vili Orbán mellett jelátunk egy fiatalabb játékost, aki a válogatotthoz alkalmazkodhat és szokhat. Ugye Csinger, ahogy említetted, ő debütáló játékos lett, hogyha a mai napon pályára lép, és akkor ugye itt a jobboldali védőpozíciójában is variálási lehetőségek vannak, amit említettél, hogy Bolla Bendegúz sincs, Négó pedig most pihen, ott van Osvát, aki azért rendre jól szállt be a válogatott mérkőzéseken, amikor éppen csereként kapott lehetőséget, a túloldalon pedig ugye Kerkez Milos az idei eddigi két felkészülési mérkőzésen kezdő volt, de ott van Nagy Zsolt, vagy éppen Markgráf Ákos is, és azért ki kell emelni most ezen a két mérkőzésen, hogy azt gondolom, hogy most lehet kísérletezni, nem szeretem ezt a szót, de lehet variálni, és egy kicsikét a válogatottba bekerülő játékosoknak is megkóstolni ennek az ízét, egyébként a közösség szerepét is. Egy mondattal visszatérve a kapusokra, ugye Király Gábor mesélt nekünk arról, hogy ők egy külön kis csapatot alkotnak, tehát nem tudja magát egyénileg tekinteni, mint kapus, és a válogatottban is mindig ez volt, hogy ők 2-3 plusz a kapusedző, ők egy nagyon erőteljes kis csapatot alkotnak a csapaton belül, és amikor ő neki jól ment, akkor mindig kellett az, akik mellette voltak kapusok. Tehát ő ezt mindig így érezte, úgyhogy volt többféle szerepben. Ő is volt első számú, második számú, sőt volt, hogy harmadik számú kapusként is volt éppen a válogatottban. Tehát ez, amikor a fiatalokat látjuk, hogy kik kapnak lehetőséget, Pécsi vagy Jakobisvili, azért az, hogy itt vannak egy közösségben, és ezt megtapasztalják, egyáltalán az elvárásokat, egyáltalán a hangulatot, önmagában a válogatott mezt magára húzni, az a válogatott mezét, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos dolog, és nem csak arról szól, hogy na most itt van két felkészülési meccs, ahol olyan értelemben nincs akkora tét, hanem ez már a jövő építése, de ez a többiekre is igaz lehet a pálya további pontjai.
3: Igen, igen, és ugye ne felejtsük el, visszatérve, ez egy kapus generáció volt. Szappanos, Gulácsi és
2: Dibusz,
3: ők gyakorlatilag egykorúak. Náluk azért Tóth Balázs jóval fiatalabb, Pécsi és Jakovisvili pedig igen, nagyjából 15 évvel. És ugye ne felejtsük el azt sem, hogy egy csapatban azért bizonyos szempontból, mondjuk egy pontrugásnál, hát a kapus irányítja a védelmet, független, hogy hány éves. Tehát itt bizony a Vili Orbánra is ráordíthat a Pécsi Ármin, hogy menjél inkább balra, jobbra, vagy kit fogjál, mert ő a főnök. És nyilván ez nem baj, ha tétmérkőzésen, már úgy értem díjmérkőzésen, még ha nincs is akkora tétje, egy kapus megteszi. Hát a jobb hátvédposztod azért mondjuk Szoboszlait vagy Sallait is visszavonhatjuk, ha nagyon akarjuk, mert van ebben gyakorlatuk, de azt hiszem, hogy ez lesz a legutolsó megoldás, amelyet választani fog Marco Rossi. Az érdekes lesz, hogy mondjuk a tényleg a lestrapáltabb játékosaink, mert ugye a Szoboszlai is rengeteg meccset játszott, Sallai is, Kerkez is, azok ezen a két mérkőzésen mennyit játszanak, mert nyilván meg kell nézni, hogy velük mi van, és meg kell nézni, hogy ha ők nincsenek, akkor mi van. Én azt hiszem, hogy ez a két meccs, ez kiváló alkalom, tényleg egy tördöfés, hogy most nem arról beszélünk, hogy nem tudom én 8 nappal az első VB meccsünk előtt mit játszunk a finnekkel, hanem arról, hogy a szeptemberi Nemzetek Ligájára hogy készíthet föl ez a
2: minden
3: meccs.
2: Tisztelettel, most már Curaçaóról is készülök itt a világbajnokságon, de jó lett volna, hogyha a magyar válogatottra hangolódunk. Na, mindegy, zárójel bezárva, még a középpálya közepéről beszéljünk egy kicsit, mert szerintem ott is lehet több kérdőjel esetleg, hogy kikap lehetőséget ezen a két mérkőzésen. Ugye Stiles például visszatért most a keretben, de ott van Vitális is, Schäfer.
3: Stiles-nak nagyon-nagyon jó éve van. Igaz, Stiles...
2: Nem ezen a poszton.
3: Balhátvédként játszott jobbára a West Bromwich Albionban, de valóban ugye ott van Tóth Rajmund, ott van Vitális, ott van Tóth Alex. Mindig az is egy nagy kérdés, hova teszed Szoboszlait? Mert Szoboszlai nyilván kimagasló játékos a magyar válogatottnak, és több poszton is képes jó teljesítményre, hogy őt mennyire teszed ki a szélre, vagy mennyire a középpályára, és egy picit most úgy is nézhet ki a válogatott, hogy nem Szoboszlaihoz szabjuk a csapatot, hanem ahol a legnagyobb luk van, az betömjük Szoboszlaival, és egyébként miért ne játszanának azok, akik jó formában vannak. Ugye az mindig megint csak egy érdekes kérdés, mert ne felejtsük el, hogy a magyar bajnokság az két hete befejeződött. Hogy ezek a játékosok mennyire vannak jár, mennyire tartották karban magukat. Nem mindig szerette a júniusi mérkőzéseket a magyar, volt ellenpélda is, amikor igen, úgyhogy ez majd szintén kiderül, de hát mikor kísérletezzen Marco Rossi, hanem most.
2: Igen, még Szendrei Norbert és Barát Péter is bevethető.
3: Hát így van. És ők ugye szintén nagyon meghatározó játékot nyújtottak a saját klubcsapatukban, vagy klubcsapataikban Barát esetében.
2: Sallai Roland kezdőben való szerepeltetése, hogyha itt az alapcsapatot nézzük, akkor egyértelmű, hogy itt nincs kérdés. Regics Damirnak most mennyi lehetőséget látsz, illetve hol a pályán ezeken a mérkőzéseken?
3: Nyilván Regics, én szerintem ez a klasszikus tükörszélső, tehát ő ballábasként a jobb oldalon bizonyíthat, mint ahogy volt már kezdő is a válogatottban. Megnézhetünk, ugye nincs Schön, aki a másik oldalon ezt a játékot nyújtaná, de ugye Schön posztján is el tudjuk képzelni például Nagy Zsoltot is, aki nem feltétlenül védő volt a Puskás Akadémiában. Tehát szerintem kipróbálhatjuk azt, hogy mi van akkor, ha inkább befelé játszó szélsőink vannak, vagy akkor is, hogyha mi van akkor, hogyha meghúzzák. Nyilván ehhez az is hozzájárul, hogy ki van benn középütt. Ugye Varga Barnabás, ő mennyit fog játszani, az újonc Kovács például debütálni fog-e a válogatott kapcsolatban, aki profira azért magas, jól fedezi, tehát hasonló, mint Varga, vagy megpróbálkozhatunk egy mozgékonyabb ilyen hamis kilencessel is, ha mondjuk se Varga, se Kovács nincs. Hát ezt Marco Rossi majd eldönti. Sok ez a 2x90 perc, 180 perc, de az, hogy valaki játékban lendüljön, azért kell egy fél idő, tehát annyira azért mégse sok, hogy itt 8 variációt kipróbálj, mert itt még egy cél van, a csapatrészek összecsiszolása. És azért ez a válogatott nyilvánvaló, ha azok, akik most hiányoznak, tehát ha lenne Bolla, meg lenne Dárdai, nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy mind a ketten a kezdőcsapatban lennének. De azért nagyjából azért olyan 70-80%-ban ez a csapat kell, hogy kezdjen majd a tétmérkőzésen szeptemberben Ukrajna ellen az első Nemzetek Ligája találkozó.
2: Kíváncsian figyeljük tehát a mai napon a válogatott fellépését Finnország ellen, természetesen élőben közvetítjük az M4 Sporton. Foglalkozzunk még akkor a magyar labdarúgást érintő hírekkel. Hornyák Zsolt távozott a Puskás Akadémia kispadjáról, a legrégebb óta regnáló vezetőedző búcsúzott el most az NB1-től. Mennyire volt ez benne a pakliba? Teszem hozzá, azért volt már egy pár év, amikor mi arról beszéltünk, hogy Hornyák Zsolt távozhat. Kérdeztük is erről, hát most megtörtént.
3: Igen. Őszintén szólva, a magyar futballban, a mindenkori magyar futballban, tehát nem csak a 21. századiban, az, hogy egy edző 7 évet ül egy csapat kispadján, az eléggé meglepő. Tehát Hornyák Zsolt, hogy eddig nem ment, de élt felé a bizalom, és ő ezzel élt, hiszen számos alkalommal dobogóra vezette a Puskás Akadémiát, ezen nem csodálkozunk. Nyilván ott is most egy generációváltás lesz a csapaton belül is, áttevődnek a súlypontok a hazai játékosokra, illetőleg ugye házon belül Babó Leventével oldotta meg ezt a Puskás Akadémia, ami szintén egy jó döntés lehet, hiszen ismeri ezeket a fiatal játékosokat. Nem tudjuk még, ugye azért nagyon nehéz olyan csapatoknál, és ide sorolhatnánk a Ferencvárost is, vagy a Debrecent is, ahol ugye egy észtmester jött, elmondani, hogy mi várható, mert nem ismerjük a játékos kereteket. Tehát nem tudjuk, hogy kik mennek el, kik jönnek. Így aztán és ugye itt most olyan csapatokról beszéltem, három olyanról, amelyik azért dobogó esélyes volt, és változás történt, ugye, és jelenleg, amikor ezt az adást hallgatják, azt még nem tudjuk, hogy a Győrnek például ki az edzője. Tehát itt az él csapatoknál fontos dolgok még nem dőltek el, és azt se felejtsük el, hogy zajlani fog még a labdarúgó világbajnokság, amikor július elején már mondjuk a Győrnek és a Ferencvárosnak európai kupaselejtezőt kell játszania, és nem sokkal később, két héttel később már a Paksnak

0: Vuvuzela nem lesz ezen a világbajnokságon. Ez egy hivatalos hír, a FIFA betiltotta ugyanis ezeknek a zümögő kürtöknek a használatát.
1: Hát egyébként sem hiszem, hogy egy Mexikó-Dél-Afrika mérkőzésen sok dél-afrikai szurkoló lesz, és hogyha ott valaki megfúj egy vuvuzelát, azt mi biztos nem hallanánk, mert a mexikóiak azok hagyományosan lelkesen is szurkolnak. Érdekes lesz maga a nyitó mérkőzés is, mert Mexikó a 23 eddigi VB-ből, ugye most lesz a 23. VB, azt hiszem 18-on ott volt, és mindössze kétszer jutott be legjobb nyolc közé, mind a kétszer akkor, mikor rendezett, 1970-ben, és 1986-ban. A legutóbbi VB-n a csoportból sem jutottak tovább a mexikóiak.
0: Azt megelőző meg rendre a nyolcad döntők jelentették.
1: Így van, ott rendre a csoportból, úgy utána kiestek. Tehát a legtöbb, nem tudom én, 9-16. Helyezett a világbajnokságok történetében az Mexikó. És azért az egész világbajnokságon az, hogy a házigazdák hogy szerepelnek, az nagyon fontos. Ugyanez nagyon fontos az Egyesült Államoknak, és fontos annak a kanadai csapatnak, amelyik még soha nem szerzett pontot VB-n, márpedig azért a Kanadának sem megoldhatatlan feladat a továbbjutás, és ugye nagyon bő a VB mezőnye, ugye 48 csapat, 104 mérkőzés, de abból 72 csoportmeccs.
0: És hát igen, bocsánat, aki a csoportból tovább jut, az még nem fog nyolcat döntőzni.
1: Nem, hanem a 32. Hanem, tehát az bejut arra a VB-re, amit mondjuk tavaly négy éve rendeztek
0: így van,
1: volna.
0: Tehát, hogy még ezt sem lehet mondani, hogy akkor...
1: Igen, de épp azon meditáltam, hogy ebből a 72 csoportmeccsből nyilván vannak érdekesebbek, mert mondjuk egy nem tudom én, egy francia-norvég meccs, Bappé-Holland ellen az érdekesebb, mint egy Dél-Korea-Dél-Afrika. De a 72. utolsó csoportmeccs, ami egy Kongó-Üzbegisztán találkozó lesz egy időben Kolumbia és Portugália meccsével. Most a Kongó-Üzbegisztánt szerintem Magyarországon vagy a világon, kongóiakon és az üzbégeken kívül olyan sokan nem várják. De ennek a két csapatnak a sorsa, mivel a 12 csapatból 8 csoport harmadik is tovább jut, ezen a meccsen fog eldőlni. És ezen dől el, hogy a többi csoport harmadik, amelyik tovább jut, az kivel fog találkozni a legjobb 32 között. Tehát minden meccsnek meg lesz azért a maga varázsa, abból a szempontból, hogy az érintett csapatok az utolsó csoportmérkőzésig küzdenek azért, hogy valahogy tovább jussanak. Még hogyha Kongót és Üzbegisztánt, Portugália és Kolumbia is megveri 5-5 góllal, valószínűleg nem ez lesz, de most a hasamra ütöttem, akkor is az egymás elleni meccsük az egyik győz, lehet, hogy tovább jut. Lásd ugye, még 86-ban a magyar válogatott a 0-6 után is tovább juthatott volna, Kanada elleni győzelem és egy franciák elleni kis különbségű vereséggel.
0: De ugye 8-at tovább mennek csoport harmadikok.
1: Így
0: is,
1: van,
0: ha
1: 12-ből 8 igen. Tovább megy, és valószínűleg hát lesz
0: csak
1: olyan
0: csoport.
1: Nem
0: csak az első
1: csoport,
0: kettő, hanem a legtöbb helyen a harmadik igen, is tovább
1: lesz
0: tud
1: olyan
0: menni.
1: Csoport valószínűleg, ahol a harmadik meg a negyedik helyzet x-el majd egymásra, és akkor kiestek szépen mind a ketten. Nem tudjuk. Tehát minden szempontból érdekes lesz.
0: De sok ez a meccs szám, nem sok, ha kint lennénk, akkor jó lenne, ha most máshogy nézzük így, hogy nem vagyunk kint, hogy látod, vagy majd a puding próbálja az evést, tehát utána beszéljünk
1: én
0: róla?
1: Én mindenképpen azt gondolom, hogy sok. Tehát ennyi mérkőzést mi nézők nem tudunk befogadni. Tehát naponta, de nem is három az elején, 4 mérkőzés.
0: Bocsánat, ez ugye 104 meccs, ez több, mint az első 5 VB-n az összes meccs együttvéve.
1: És még egyszer mondom, 72 meccs, tehát a meccseknek nagyjából a 3/4 után alakul ki a 32. Tehát lesz egy olyan, mint hogyha...
0: Amivel indultunk 4 éve.
1: És már 32-re is sokan azt mondták, hogy nem 16, meg nem 24, tehát sok, de a 32-t én elfogadom. Nyilván, ha ott lennénk, az nagyon jó lenne, tehát azt el nem tudom mondani mennyire, és néhányan a hallgatók közül át se élték az soha, hogy mi az, hogyha mi ott vagyunk a VB-n. És ha a magyar válogatott ott lenne, akkor további jutási esélye is lenne, mert azért valóban 8 legjobb harmadik. Tehát mondjuk a bosnyák válogatott joggal számol úgy, hogy hát még akár tovább is juthat a csoportjából, független attól, hogy mondjuk a leggyengébb európai csapatnak tartják nagyon sokan. Illetőleg nyilván az is nagy kihívás lesz, hogy a világbajnoknak 8 sikeres meccsen kell túl lenni. Én azt gondolom, hogy az az idő már elmúlt, mint ami 2002-ben volt, hogy a brazilok úgy lettek világbajnok, hogy minden meccsüket megnyerték. Ugye legutóbb is Argentína a nyitó mérkőzésén Szaúd-Arábián kikapott, attól még lehetsz világbajnok. A spanyolok is volt, hogy vereséggel kezdtek Svájc ellen. Tehát vannak ilyenek, de az más dolog. Egyébként meg nyilván maguk a játékosok szempontjából is más. Tehát én azt gondolom, egy spanyol válogatott, hogyha Lamine Yamal az első héten nem

0: egészséges, akkor azért az Zöldfoszki szigetek meg Szaúd-Arábia ellen Jamal nélkül is valahogy ellesznek a spanyolok. Ha Afonso Davis Kanadában nem egészséges, akkor lehet, hogy Kanada nem jut tovább. Tehát, és akkor ezek a nagy párharcok már a csoportban is meglesznek, de igazán a világbajnokság azért a kieséses szakasztól fog indulni.
1: És a sztárokon múlik a népszerűsége? Így zárásként, ugye Messi, Ronaldo, és ha már ugye Mexikó játssza az első mérkőzést, akkor Ochoa is a 6. világbajnokságán lép pályára, ez azért elképesztő szám. És ugye Modric is ott van, vagy éppen Neuer, Nagatomo, hogy ne csak európaiakat, vagy éppen dél-amerikaiakat mondjunk, vagy közép-amerikaiakat. Szóval, hogy mennyire kellenek ezek a sztárok, vagy például Neymar, aki kapcsán sokan emlegették, hogy azért is lehet ott a brazil keretben, mert annyira vonzza a nézőket, nem csak az országban, hanem azon kívül is. És hogyha történettel kezdtük itt a BL döntőben, akkor mennyire a történetek határozzák majd meg ezt a világbajnokságot is, hogy mennyire lehet népszerű?
0: Nézd, nyilván egy VB mindig születnek új sztárok, egy világbajnokságon megismersz olyan csapatokat, vagy olyan játékosokat, akik esetleg nem voltak annyira szem előtt Európában, de az tény, hogy itt egy generáció utolsó világbajnoksága lesz.
1: Bocsát, ezt mondtad 4 éve is, vagy nem?
0: Ezt Messi és Ronaldo esetében már 2018-ban azt mondták. Ott egy napon esett ki Argentina és Portugália, hogy valószínűleg VB-n őket többet nem látjuk. Erre a következő VB-n ott voltak mind a ketten, az egyikük meg is nyerte, és most megint. De nem fog a következő, tehát 2026-ban már nem lesz Messi, nem lesz Ronaldo, nem lesz
1: Modric,
0: Neymar, nem lesz Modric. És ezek a játékosok, hogy köszönnek el, az másképp átveszi őket egy középgeneráció, ne felejtsük el, Mbappé már világbajnok és VB ezüstérmes is, és könnyen lehet, hogy ezen a VB minden idők legjobb góllövője lesz, és Klózét is utol fogja érni. Ott lesz Haaland, aki még nem játszott világbajnokságon, mint a VB legidősebb játékosa, Gordon, a skót kapus, aki 43 éves, és még sose volt VB-n, és most se biztos, hogy védeni fog, mint hogy Ochoa esetében is lehet, hogy nem ő lesz a mexikói a kezdőkapusa, ezt most még nem tudom, de új sztárok születnek majd. Én mégis azt gondolom, hogy minél több mérkőzésen kell végig menned, végig darálnod, hogy világbajnok legyél, annál inkább a keretek mélysége fog dönteni. Így én a hagyományos nagy futballnemzeteket várom most a végére. Ugye a brazilokat, argentinokat, Dél-Amerikából, spanyol, német, angol, portugál, nem tudom, holland, Európából. Kíváncsi vagyok, hogy afrikai csapat most oda tud-e érni, illetve hogy lesz-e olyan sötét ló, mint mondjuk Norvégia, vagy korábban már egyszer sötét lóként nagyon jól szerepelt Törökország, ott lesz-e esetleg a véghajrában, de hát
1: ez még soká fog kiderülni. A kezdés 6 nap múlva, 11-én majd természetesen itt az M4 Sporton élőben követhetik a világbajnokságot. Föl kell készülni az éjszakázásra, vagy éppen a korai kelésre, de hát mi itt leszünk. Köszönjük szépen mára a figyelmet, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Gurulj belassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
3: Virányi Zsolt vagyok, köszöntöm Önöket a Buli külön kiadásában. Azért külön kiadás, és azért más, mint ami eddig szokott lenni, vagy eddig volt, mert hogy jelenleg is zajlik a Zürich világbajnokságon, az elit jégkorong világbajnokságon a magyar és a lett válogatott mérkőzése. Edvi László kollégámmal ülök itt a stúdióban, és hát nem ezt a mérkőzést figyeljük kizárólag, de Laci, igen. A lényeg az, hogy a magyar csapat jövőre Németországban is ott lesz majd az elit VB-n, nem kell a divízió 1-es VB-n kiharcolni az egyetlen egy feljutó helyet, mert hogy a francia válogatott biztosan feljut jövőre a világ elitbe, akkor is, ha esetleg a világbajnokságon nem még ez az első vagy a második helyen. De hát nézzük meg azt, hogy milyen úton ért el a magyar csapat, Majoros Gergely és a magyar stáb azt, hogy most már sorozatban másodszor sikerült bennmaradni a világ elitben, ilyen korábban nem volt, csak ugye az 1930-as években, amikor többször is szerepelt a magyar válogatott a világbajnokságon, de akkor nem volt még ilyen divíziós rendszer, meg ilyen ABC csoportos jégkorong VB, csak egy jégkorong VB. Szia Laci, hogy áll a magyar csapat a lettek ellen? Ez az utolsó meccsünk, de már biztos, hogy bent maradtunk.
4: Szervusz, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Hát a második harmad közepén 4 gólos hátrányban vagyunk, ebből 3-at az első harmadban szedtünk össze. Hát pontosan tudjuk, hogy a lettek azért nem a mi szintünkön vannak. Én megkockáztatom, hogy a legtradicionálisabb szovjet hokit játszák még mindig a lettek. Tehát én magam, megmondom őszintén, nagy rajongója vagyok már évtizedek óta a lett hokinak, hát nyilván egy lett magyar mérkőzésen a magyar csapatnak szurkolok, de hát ez egy különbség a két csapat között. Most ami még szintén érdekes a lettek számára, hogy nekik ez egy fontos találkozó, mert ugye ők érdekes utat jártak be, mert le tudták győzni az Egyesült Államokat, le tudták győzni Németországot, ám kikaptak Ausztriától, és ezzel hozták magukat kellemetlen helyzetbe. Tehát ezzel a mérkőzésen nekik mindenképp 3 pontot kell szereznünk. Hát most jelenleg valamivel több mint 7 perc van hátra a középső harmadból, és 4-0 arányban vezet Lettország, tehát nem kérdés, hogy ezt a 3 pontot meg fogják szerezni. Igen, ez egy érdekes csoport. Ugye jelen állás szerint 2 csapat, Finnország, illetve Svájc 100%-os teljesítménnyel áll.
3: Este 20:20-kor játsszák a csoport rangadóját.
4: Igen, de most ennek van értelme, nem tudom, van értelme. Ugye csütörtökön kezdődik a világbajnokság, kiszámolni nem lehet, hogy melyik
3: árra jobb. A kieséses szakaszra gondolsz, hogy a negyed döntőtől.
4: Igen, gyakorlatilag.
3: És igen, most első vagy második, vagy az a másik csapat harmadik, negyedikje, ezt azért nem annyira lehet.
4: Svájcnak érdekes a történet, mert otthon van Svájc, soha az életben nem nyert még világbajnokságot. Én ott voltam 1992-ben, akkor voltam először átcsoportos világbajnokságon.
3: Azt hol rendezték?
4: Azt még Csehszlovákiában rendezték meg.
3: Akkor
4: 92-ben.
3: Akkor Prágában voltál?
4: Pozsonyban.
3: Pozsonyban.
4: Csehszlovákiában. Akkor még 12 csapatos volt, 2 6-os csoport volt. A csoportok egy részét Prágában rendezték, a másikat Pozsonyban, majd félúton a csapatok cseréltek. Ott sikerült minden pozsonyi mérkőzésen kint lennem. Na, azóta datálódik a svájci jégkorong kis túlzása, mert akkor ezüstérmesek voltak, és azóta ők kisebb megszakításokra a világ közvetlen élvonalában vannak. Az elmúlt években is döntőket játszottak, de soha nem lesz Svájc világbajnok. Tehát ez egy óriási tragédia a svájciaknak, és most otthon vannak. Most
3: 5 VB ezüst után.
4: Így van.
3: Itt van mindenki, aki számít az NHL-ből. Nagyon nagy a hangulat, ugye nekem szerencsém volt, hogy most kint lehettem. Te Tamperében 2023-ban ott voltál, illetve ugye tavaly Herningben volt a világbajnokság, de a Tamperein ott végignézted az összes magyar mérkőzést is, meg nem csak a magyar meccseket, de a lényeg az, hogy Zürichben a svájci szurkolók fantasztikus hangulatot varázsolnak, ahogy a másik helyszínen is, de ugye most mi Zürichben játszunk a lettek ellen, kaptunk 9-0 a svájciaktól, egy Nemzetközi Jégkorong Szövetséges kiadványt itt fellapozva, Prága, Pozsony 92-es általad említett 56. jégkorong világbajnokságnak a helyszíne, 12 csapatot mondtál, nem tudom, hogy meg tudod-e tippelni, de nem kell. Az olaszok 9-ek voltak, akkor jött ez a sok honosított kanadai féle olasz válogatott. A norvégok 10-ek, a franciák a 11-ek, és a lengyel válogatott a 12-ek, mert a lengyelek nagyon-nagyon sokáig még a 8 fős átcsoportos mezőnyben is ott voltak 7.-8. helyen. Hát mi például ugye a 30-as években voltunk 5-ek, 37-ben voltunk 7-ek is, de hát akkor fel is teszem a kérdést, mielőtt interjúkat is hallgatnánk, hogy Spiller Istvánnal is ezt beszélgetjük most már napok óta, és itt a Nemzeti Sportrádióban is, hogy fejlődés vagy stagnálás a magyar felnőtt férfi jégkorong válogatott szintje, mert eljutottunk oda, hogy sporttörténelmi tett, hogy tavaly először bent maradt a csapat, most már másodszor, ilyen sem volt korábban, de mennyiben és miben fejlődünk, vagy miben kellene fejlődni, hogy mondjuk ne kapjunk ki 9-0 a svájciaktól, tavaly ugye 10-0 kaptunk ki, de az osztrákok is kikaptak 9-0, csak ők azért, ahogy mondod, még a csoportban a 4 közéjutásért, a legjobb 8 közéjutásért is harcolnak ma az amerikaiakkal.
4: Amerika kiki meccset vívnak, és hogyha Egyesült Államokat akár döntetlen után legyőzik, akkor is ők fognak bejutni a
3: és legjobb akkor még 8 közéjutásért,
4: és a világ meg Egyesült Államok nem jut be.
3: Hát kieshet magyarán az osztrák Egyesült Államok meccsen, na de 22-ben a politikai okok miatt ugye az osztrák és a francia került fel a világ elitbe, az elit VB-be, a franciák most egyelőre lent ragadtak a divízió 1/A-ban, az osztrákok meg nagyon nagyot fejlődtek.
4: Hát tavaly ott voltak ugye már legjobb 8 között.
3: Így van.
4: És az osztrák hoki tényleg fejlődik, de megmondom őszintén, én nem szeretem az osztrák jégkorongot. Tehát elég csak annyit mondani, hogy tavaly ugye felkészülési meccset vívtunk, közvetítettük itt a Nemzeti Sportrádióban, a második harmadban olyan súlyos sérülést okoztak, ugyebár a legjobb játékosunknak, hát egyik legjobbjuknak, Sofron Istvánnak, hogy nem csak a VB-t hagyta ki tavaly, hanem hónapokra kidőlt. Most Bartalis Istvánnak okoztak nagyon súlyos sérülést, úgyhogy haza kellett utaznia, műteni kell. Én az osztrák hokit egy picit sem szeretem. Kimondottan ellenszemesnek tartom, miközben 5-0 arányban vezet Lettország sajnos Magyarország ellen, szóval én egy kicsit se szeretem, amit én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy piszkos jégkorong, ezt sokan használják, de ha valaki játszik piszkos jégkorongot, akkor azok az osztrákok. Ellenben sajnos ezzel be lehet jutni egy legjobb 8 közé. Én nagyon kíváncsi várom egyébként az Egyesült Államok Ausztria mérkőzést, hogy az osztrákok be tudnak-e jutni, mert az nagyon nagy fegyvertény lenne. de ezt a jégkorongot akkor sem fogom szeretni. Én a játékos jégkorongot szeretem, és akkor most térjünk vissza oda, amit előbb mondtál, hogy fejlődik-e a magyar jégkorong. Igen, szerintem azért fejlődik, mert van benne egy fantasztikus koncepció, nevezetesen az, hogy magyar a szakvezetés. Tehát Magyaros Gergely, szaporói hős vezeti a csapatot, Tokai Viktor, szaporói hős, az egyik segédedző, Szilasi Zoltán, aki a gyakran szoktunk beszélgetni itt a rádiónkban is, hiszen a Gyergyónál is ott van.
3: Teljes magyar stáb, de a válogatottban is Nilsson sérülése miatt nincs honosított játékos.
4: És szerintem ez a legnagyobb ereje. Jó, ez még ahhoz kevés, hogy egy Lettországot, egy Finnországot, egy Svájcot megszorítsunk. Ez furcsa kimondani, de megszorítani se tudjuk. Legyünk őszinték. Ez a 16 csapatos világbajnokság úgy épül fel, hogy 8 csapat plusz 4 csapat plusz 4 csapat. És miután két csoportra szedik ezt a 16 csapatot, a 8 fős csoportok is úgy épülnek fel, hogy 4 csapat plusz 2 csapat plusz újabb 2 csapat. Na most
3: Mi az újabb két
4: csapat
3: vagyunk. Tehát magyarul a bennmaradás.
4: Így van, és a másik ebbe a kategóriába tartozó csapatot kell nekünk legyőznünk a bennmaradáshoz.
3: Most a briteket legyőztük 5-0-ra, és
4: Kazaksztán, idén legyőztük a briteket, ez megvan. Tudunk esetleg szoros meccseket játszani a másik kettővel szemben, Ausztriával szemben tisztességgel helytáltunk.
3: Abszolút. 3-2 volt, és egyenlíthettünk volna, üres kapura lett a negyedik gól. Másik
4: harmadban jók voltunk, és volt egy-két buta kiállításunk az ellenfél harmadában.
3: Kicsit magunkat vertük meg, mert az osztrák csapat ott, nem azt mondom, hogy ott játszott a legrosszabb formájában, de nem villogtak Nisztárék.
4: Mi is tehetünk. Erről mi is tehetünk, hogy ők hogy
3: és ezért
4: nem
3: fájt nagyon
4: jó.
3: Az a vereség, mert hogy azért a hosszabbítás benne volt abban a meccsben, de hát nem éltünk a lehetőséggel. De
4: igazából mi ezekkel tudunk partival lenni, lásd tavaly Norvégiától csak 1-0-ra kaptunk ki, tehát az a másik két csapattal szemben tudunk partival lenni, ellenben van 4 csapat, amely kimagaslik a csoportból. Na most ebben a 4 csapatból 3 egészen biztos, hogy mindig bejut a legjobb 8 közé. Itt olyanok fordulhatnak elő, hogy mondjuk Németország helyett most esetleg Lettország fog bejutni a mi csoportunkból a legjobb 8 közé. De ez még mindig nem a mi szintünk. A mi szintünk az, hogy le kell győzni a velünk egy szinten lévő csapatot. És ez addig jó, amíg ezt az A csoportba tudjuk tenni, mert a B csoport tele van ilyen szintű csapatok. Én azt mondom, hogy jelenleg, hogy most, hogy nincsen Belorusszia és nincsen Oroszország, a magyar válogatottnak a helye a világon a 15 és a 22. hely között van. Mi egy szinten vagyunk Olaszországgal, Franciaországgal, egy szinten vagyunk Szlovéniával, kicsit jobbak vagyunk a Nagy-Britanniától, tehát ezek a csapatok egy szinten vagyunk. Amit mondtál te is, hogyha esetleg valamikor kiesünk az A csoportba, akkor szóval nagyon nehéz ezt visszaütni, mert akkor egy héten belül ezek közül nekünk 4-et kell megvernünk, itt pedig csak 1-et. De hát nyilván sem öröm a játékosoknak sem, hogy több mérkőzésen nincs esélyük. Mert mindig elmondjuk, hogy a fejlődésünk szempontjából ez nagyon-nagyon fontos. Nyilván fejlődés szempontjából nagyon fontos, de a szurkolók is előbb-utóbb egy győzelemnél többet várnak. De amíg ilyen a kiírás, és egy győzelemben bent tudunk maradni a világ 16 legjobb csapat közt, hát hány sportba örülnénk, ha ott lennénk a világ 16 legjobb csapata között.
3: És itt egy pont, ugye azt meg nem tudjuk megjósolni, hogy az oroszokat, fehér oroszokat hogy és mikor hozzák vissza, mert akkor azért könnyen lehet, hogy akár a magyar csapat is, meg még például a másik csoport, a másik 8-asból kieső Olaszország is, vagy éppen aki a jelen pillanatban a britek ugye estek ki, és az olaszok, ez a két kieső az elit VB-n, mi bent maradtunk, bemaradtak a szlovének is, szóval, hogy ezek közül az országok közül azért bárki találhatja magát a divízió egyperás mezőnyben. Edvi Lászlónak köszönöm szépen, még maradj azért a stúdióban, és figyeljük a meccset, viszont Benk Andráshoz kapcsolunk, korábbi kiváló válogatott játékosunkhoz, aki munka közben egy kicsit félretette most azt, amivel foglalkozik, hogy egy pár percben elmondja azt, hogy ő szerinte miben, mennyit, hol fejlődik a magyar jégkorong, hol a mi helyünk. Szia Andris, hallasz-e?
5: Szia, hallak, igen, üdvözlöm a hallgatókat is. Köszönöm szépen. Hát mindenképpen fejlődik a magyar jégkorong, ezt mutatja az is, hogy most már második alkalommal bent tudtunk maradni az A-csoportban, és igen, ahogy az előbb is mondtátok, hogy ehhez most elég volt egy győzelem, ahogy tavaly is elég volt egy győzelem, de ez most erről szól, ahogy tényleg korábban mondtátok, hogy ezek a szabályok, hogy igazából egy csapatot kell a csoportunkból legyőrni ahhoz, hogy bennmaradjunk. Ez már régebben is próbálkoztunk ilyennel, akkor nem sikerült. Tényleg ez egy nagy előny nekünk, úgymond, hogy nincsenek a fehér oroszok és az oroszok, mert akkor még telítettebb lenne ez az élmezőny, de mi ennek örülünk, hogy itt lehetünk, és hát évről évre ilyen mérkőzéseket tudnak játszani a srácok. Én úgy gondolom, hogy ez látszik a játékon is, látszik a sebességen, hogy sokkal közelebb kerültünk a top csapatokhoz, mint régebben voltunk.
4: Bocsáss meg, hogy közben szólok.
3: Azért lőttünk, bocsánat, egy óriási gólt lőtt a magyar csapat, és hamarosan azt is megmondom, hogy kilőtte a bal felsőbe 5-0-nál, mert épp azt akartam kérdezni is, hogy szóval mikor lövünk mi gólt a letteknek, mert azért nagyon fontos a Nemes, ha minden igaz, akkor Nemes Márton varta fel a pakkot a bal felsőbe, és arcára van írva, hogy azért már tele van a hócipője, hogy 5-0-ra vezettek a lettek, de most már 5-1.
4: Én meg azt akartam, hogy az Andrásnak mondani, és ide figyelmeztetni rá, vagy emlékeztetni rá, hogy 2016-ban Belorussziát például le tudtuk győzni, csak akkor az egy győzelem ugye kevés volt a bennmaradáshoz, mert úgy alakultak az eredmények a francia, belorusz, magyar hármas között, hogy nem sikerült akkor bennmaradnunk. Tehát egy Belorusszia szintjét is akkor már elértük. De itt az a gond, hogy ugye van, tényleg ez ilyen, én úgy érzem le, Andris, nem tudom, hogy mennyire értesz ezzel egyet, hogy tényleg olyan három csoportos ez a felső osztály. 8 csapat, amit mondtam, újabb 4, és van újabb 4 csapat. Nem tudom, mennyire értesz egyet ezzel.
5: Teljesen így van, igen. És igazából az a pár csapat, aki így liftezik, az még hozzá lehetne venni alulról még egy-két csapatot. És ezek rotálnak, igazából ezek a csapatok rotálnak, hogy divízió egy eleje, A csoport alja, vége, és akkor innen próbálkoznak előrébb lépni. Például megnézhetjük az osztrák meg a szlovén csapatot, aki azért most már jó 10-20 éve stabilnak mondható, néha-néha találkozunk csak velük a divízió egyben, hogy ők is azért nem ott vannak, jobbak nálunk, stabilan jobbak nálunk, de mégse tudtak azért a top 6-8-ba úgy bekerülni.
3: Illetve ők mondjuk a második harmad közepéig játszanak szorosat, aztán utána megkapják azt a 2-3 gólt, amivel ők is kikapnak 6-1-re. Hát, hogy mit nem mondjak, a finnek 7-1-re verték ezt a lett csapatot. Lehet, hogy a lettek azt a meccset, nem tudom, ilyen nincs, hogy feladják, de hogy valahogy az nekik nem feküdt. Ki tudja, és ugye 9-0-ra kaptak ki a svájciaktól az osztrákok is, csak hát mondom, ezek a válogatottak azért jobban el tudnak érni egy-egy szorosabb mérkőzést, meg gólokat is tudnak lőni. Mit lehet profitálni ebből játékosként? Utaltál arra, hogy most már akkor a 2024 óta bizony, ez most már a 24-25, a 25-26-os sorozat, amikor 10 ilyen A-csoportos, sőt, tehát összességében a szezonban majdnem 20 A-csoportos meccset játszunk felkészüléssel együtt, ami régebben elképzelhetetlen volt.
5: Hát pont, ahogy mondod, ez egy óriási nagy szám, és erre kell törekedni minden évben, minél több ilyen meccset játszani. Mert ha belegondolunk csak abba, hogy így a magyar hoki történelmében, amikor például Fehérvár bekerült az Ebelbe, és ott 16 meccsen keresztül pontot nem tudtunk szerezni.
3: 2007-ben, igen.
5: Kellett az a meccs mennyiség, hogy egyáltalán az iramot fel tudjuk venni, és utána szépen évről évre egyre jobb lett, egyre jobban fel tudtuk venni az iramot, és ez ugyanezt történik most az A-csoportban. Egyre több ilyen csapattal egy sokkal gyorsabb hokit játszunk, ők látszik, hogy korcsolyázásban úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődtünk, az összes mérkőzésen ott tudunk lenni, tudunk menni a csapatokkal. Azt is látni viszont, hogy sokkal pontosabban passzolnak, fejben gyorsabbak még, és ezt az iramot kell fölvegyük. És ehhez nagyon sok mérkőzés kell.
4: Egykor játékostól kérdeznék, a játékos lélektanba kicsit menjünk már bele. Tehát mi a jobb a játékosoknak, hogyha éles meccseket játszhatnak mondjuk a divízió 1/A-ban velük egy szinten lévő csapatokkal, Lengyelország, Szlovénia, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, stb. Gyakorlatilag itt van 6-7 csapat, vagy pedig egy nagyon éles meccset játszanak az Elit VB-n, és a további 6 mérkőzésből 4-en nem nagyon vannak partiba az ellenfélel, és 2-nél vannak esetleg partiba. Tehát mennyire tesz jót egyébként a játékos lélektannak, hogy esetleg tavaly 10-et kap Svájctól, idén 9-et kap Svájctól, vagy hogy viszonylag magabiztosan legyőzi egy Németország tavaly is, meg idén is. Tehát melyik a jobb? A divízió 1-ben győzelmeket aratni, azon szinten lévő csapatok ellen többet is, vagy itt az A-csoportban nagyon jó kell lejátszani, de esetleg komolyabb vereségeket elszenvedni.
5: Én azt mondanám, hogy mivel profi sportolókról van szó, ők tisztában vannak azzal, hogy hova mennek, és hogy ott mi várja őket. És erre készülnek. És sokkal jobb itt lenni az A-csoportban, és azért küzdeni, hogy bennmaradtasson az ember, de ebben a millióben lenni minden egyes mérkőzés teljesen más színvonalú, teljesen más a körítés, mint egy divízió 1-ben. Ez olyan, mintha amatőrként persze azt mondanád, hogy akkor örülsz, hogyha lemész hokizgatni, és minden mérkőzést megnyersz, mert jól érzed magad. Persze a divízió 1-ben jó sikereket elérni, de igazából senki nem nézi azt, hogy a divízió 1-ben ki milyen ügyes, hanem azt nézik, hogy az A-csoportban ki van. hogy ki tud oda kerülni, kire stabil a csoportos csapat, és ez sokkal többet jelent az országnak is, meg a játékosoknak is, a játékosok egyéni karrierjénél is, azt már észreveszik, hogy egy ez a magyar válogatott, ez most már évek óta ott van az a csoportban, hát van egy-két ügyes sávó, na nézzük meg őket, lehet, hogy magasabb szinten is megállnák a helyüket. Szóval innen már válogatnak csapatok, meg nemzetek. Divízió 1-ből nem feltétlenül.
3: Mennyit számíthat ez mondjuk Szongott Domán draftolása, NHL-es esetleges draftolása a szempontjából? Itt is több mint 20 évet kellett várnunk, vagy kell várnunk. Ugye 99-ben Gröslő Tamás, 2000-ben Szuper Levente, és talán 2002-ben Vas János, ő volt a legutóbbi, akinek a játékjogát draftolták, de ugye nincs még NHL-es játékosunk, akivel is mutatkozott volna. Szóval mit segíthet egy ilyen, hogy sorozatban ott vagyunk most már harmadszor az Elite VB-n, reméljük, hogy ez így is marad. Jövőre Németországban lesz világbajnokság, és Kazaksztán, valamint ugye Ukrajna jutott fel a második vonalból. És hát az egyik csapattal véletlenül játszunk, vagy Kazaksztánnal, vagy Ukrajnával, ismét bennmaradásért. De a kérdés az, hogy Szongott Dománnak és a fiatal tehetségeknek NHL szempontjából mit érhet egy ilyen Elite VB?
5: Hát például, ha visszanézünk az előző kérdésre, sokkal többet ér egy ilyen Elite VB, mint egy Divízió 1-ben mondjuk lőtt volna 4 gólt, meg adott volna 3 gólt, azt is mondjuk följutunk. Ez a VB sokkal többet ér neki. Mert ha őt leigazolják, ledraftolják, elviszik még magasabb helyre, mert most mint ahogy most játszik, ott neki ez a sebesség kell, majd ezt kell tudnia.
3: Ráadásul nem felnőttek között játszik a finn csapatában, ugye a Kókóban, hanem az U20-asoknál, hiszen ő még csak 17 éves.
5: Hát igen, és ő most már 17 évesen nem az első A-csoportos VB-n vehet részt, ahol gólt is lőtt, hogy ez neki egy óriási fejlődési lehetőség. És biztos, hogy figyelik őt a scoutok, és múlhat ezen is, hogy egy-két helyen, kedvezőbb helyen kelljen el, mert reméljük, hogy el fog kelni.
3: Nem vagy benne te most úgy a jégkorongban, de azért a múltad igen jelentős és dicső is, hogy mit kell tenni az utánpótlásban dolgozóknak ahhoz, hogy egyre gyorsabban gondolkodjunk, gyorsabban korcsolyázzunk, hiszen itt a 10 év alatt azért például a merítés is jelentősen mindig nőtt 2009 és 2016 között, és szerintem 16 és most 26 között is, hiszen például csak a tavalyi VB-hez képest 10 új játékosunk van ebben a keretben.
5: Igen, a játékos mennyiség is nagyon nagyot nőtt, ez köszönhető még annó a szaporai feljutás után bejövő TAO rendszernek és a támogatásoknak, hogy sokkal többen tudták megengedni maguknak, hogy ezt a sportot válasszák, mert azért ez egy nagyon drága sport, időigényes és drága sport is, amit nem könnyű a szülőknek segíteni, de hogy most már megvan az a játékos mennyiség, ami régen nem volt meg, és akkor ebből a játékos mennyiségből van most ez a minőségi kiválasztódás, ami a többi a csoportos nemzetnél már sokkal régebb óta ott van. Úgyhogy ez a cél, hogy a mai magyar utánpótlás nevelésben most már a mennyiségből legyen meg az a minőségi kiválasztódás, és azért látszik, hogy milyen sok U16-os, U18-os, U20-as korú magyar játékos tud már külföldön elhelyezkedni, és ez egy óriási nagy szó, mert ott sokkal jobban tudnak fejlődni, mert profibb nemzetekhez mennek Svédországba, Finnországba, pont ahogy a Dománról is beszéltünk, és biztosan, és látszólag is ott jobban tudnak fejlődni egyelőre még, mint itthon.
3: Andris, köszönöm szépen, hogy itt a Nemzeti Sportrádióban elmondtad a véleményedet, hiszen a magyar felnőtt jégkorong válogatott sorozatban másodszor bennmarad, az Elite VB-n bennmaradt, kellett ugye hivatalosan az, hogy a britek kikapjanak mindenkitől, így például vasárnap a lettektől is, és akkor vált hivatalossá, hogy jövőre is az Elite VB-n lesz a magyar válogatott. Benk Andrásnak még egyszer köszönöm szépen. A maradék köszönöm időben elismétlem azt, hogy ugye a magyar csapat rögtön kezdett a finnek ellen Zürichben egy 4-1-es vállalható vereséggel, aztán jött ez a bizonyos Ausztria elleni üres kapus góllal 4-2-es vereség. A briteket 5-0-ra legyőztük, hamarosan mindjárt a meccs utáni nyilatkozatokból felidézzük majd Bális Bencét, aki nem kapott gólt, illetve még lehet, hogy mást is, de majd elsőként hamarosan Bális Bencét, de addig még végigmondom a többi eredményt. 2 szünnap következett, ilyen sem volt még, hogy az Elite VB-n 2 pihenőnap, például a stábtagjai elmentek, a magyar stábtagok, már mind nem a játékosok, hanem az edzők hegyet mászni, egy 2000 méteres hegyet megmásztak ott Svájcban, aztán sajnos nem sikerült a német falat átugrani, 6-1-es vereség, 9-0 ugye a svájciaktól, és jött egy 7-3-as vereség az Egyesült Államoktól, most pedig 5-1-re, 1/3 van még hátra számunkra a VB-ből, 2/3 játék után a lettek 5-1-re vezetnek. Szóval hallgassuk meg, hogy Zürichben mit mondott a mix zónában A britek 5-0-ás legyőzése után a kapusunk Bális Bence, aki nem kapott át ott gólt. Bális Bencével folytatjuk azt, hogy ezen a mérkőzésen kapott gól nélkül lehozni mindig óriási dolog. Hogy éled meg? Meg azt, hogy azért a bennmaradáshoz most egy óriási lépést tettetek ezzel a győzelemmel.
6: Hát a kettő közül az utóbbi a legfontosabb. Másik az nem nagyon érdekel, megmondom őszintén. Ugyanúgy 3 pont, 3 pont, így van, tettünk egy lépést afelé, hogy ez megtörténhessen, de van még előttünk elvégzendő feladat, én azt gondolom, és könnyebb nem lesz, az biztos.
3: Hát nem, mert ugye jönnek majd a németek, aztán a svájciak, lettek amerikaiak. Ezen a mostani meccsen a britek hol veszítették el az összecsapás? 3-0-nál kapus kellett cserélniük, és tulajdonképpen azért volt a brit csapatnak is helyzete, de nem tudott fölénk nőni egyáltalán.
6: Nem tudtak olyan helyzeteket kialakítani, ami relatíve életveszélyes lett volna, vagy mezőny fölint kialakítani, beszorítani minket hosszabb időre a harmadba. Igazából én azt gondolom, hogy csapatszinten vettük meg őket. Teljes mértékben konzisztensek voltunk, nagyon jó teljesítményt nyújtottunk végig. Én nem kíváncsi ezek, mit mondanak majd a videó alapján az edzők, de én nem érzem egyáltalán, hogy lett volna hullámvölgyünk egy pillanatra se.
3: Talán az első harmadban volt 1-2 percünk, a britek fölénk nőttek, de utána is szépen mattoltuk őket, és 2-0 volt már az első harmad után. Ez a lényeg, ez a hatékonyság lehet a további meccseken a kulcs, vagy ott mire kell figyelni, mert ahogy elmondta a szövetségkapitány Majoros Gergely, rögtön pénteken a németek egy másik szint már.
6: Hogyne. Azért ezt nem szabad alapul venni. Azért ez a brit, ez nem egy olyan alcsoportos szint, akik mondjuk következni fognak, szóval ebből is le kell vonni a tanulságokat, meg kell nézni, mi ment jól. Nyilván ellenük, vagy egy hozzánk közelebbi csapat ellen tudunk dominálni, tudunk erősebbek lenni, de azt gondolom, hogy a következő cél az, hogy a magasabb szinten lévő, vagy egy polccal feljebb lévő csapatok ellen is sokkal több jó momentumot, és hosszabb ideig tudjunk konzisztensek lenni, ez kell, hogy legyen a célunk.
3: Ezek a célok, ebből valami sikerült, valami nem. Szerdán érkezik a válogatott haza délután a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre, de vajon mit mondott Majoros Gergely Bénémet Péternek, miután eldőlt, hogy a magyar csapat bent marad az elit VB-n?
7: Boldogok vagyunk nyilván, hogy ez sikerült. Olyan szempontból most kicsit más a helyzet, hogy még van 2 mérkőzésünk, ami nekünk nagyon fontos. Amikor mi elindultunk az úton, akár még a tavalyi szezon legelején is, akkor is többször hangsúlyoztam, hogy mi nem azért jövünk, hogy nyerjünk egy meccset és bent maradjunk. Ez egy mellékterméke lesz annak a fejlődésnek, annak az előrelépésnek, ami a legfőbb célunk, és azt gondolom, hogy ez a 2 mérkőzés, ez még tartogat nekünk nagyon sok fejlődési lehetőséget, és ha mindent a leges-leges legjobban csinálunk, akkor pedig akár valamiféle bravúrt is.
0: Ugye a bentmaradás azzal vált biztossá, hogy Nagy-Britannia 6-0-ra kikapott Lettországtól, így az utolsó forduló eredményétől függetlenül az egymás elleni eredmény miatt nem előzheti meg a magyar válogatottat. Elárulja nekem, hogy milyen magyar válogatottra számíthatunk az utolsó 2 mérkőzésen? Felszabadultabb lesz a biztos bentmaradás miatt, nem kell görcsölnie, vagy a felszabadultság eddig is megvolt a játékosokban, hogyan vélekedik?
7: Én nem hiszem, hogy eddig görcsöltünk volna. Itt felfelé kell, hogy játszunk. Tehát alapvetően túlnyomó részt olyan válogatottakkal találkozunk, amelyek vagy előttünk, vagy nagyon messze előttünk járnak, és a következő 2 ellenfél, Egyesült Államok és Lettország is. Úgyhogy én nem hiszem, hogy mi görcsöseket lettünk volna akkor, hogyha nem tudjuk, hogy bemaradtunk-e vagy sem. Bármi, amit mi el tudunk érni ezen a 2 országen, az óriási bravúr. Az a legfőbb célunk mindig az ilyen top ellenfelek ellen, hogy harmadról harmadra a lehető legjobbat nyújtsuk. Ez az eddigi mérkőzéseken hol sikerült, hol nem. Bele szeretnék menni a mélyére, akkor azt gondolom, hogy tulajdonképpen a svájci második harmadon kívül mindegyik jó vagy kiváló volt, amit végre tudtunk vinni. Most még van hátra 6, és ebből is szeretnék kihozni a legtöbbet.
3: A Buli című Jégkorong magazinban, itt a Nemzeti Sportrádióban a maradék néhány percben Edvi Lászlóval, kollégámmal beszélgetek, hiszen a magyar válogatott bennmaradt az elit VB-n, és hát nagy kérdés az, hogy a legutóbbi számunkra Zürichben rendezett elit VB-n 2009-ben 17 éve, te gondoltál-e arra, hogy majd 2026-ban arról beszélgetünk, hogy sorozatban harmadszor is elit VB, miközben ezek a 9-10-0-ás vereségek ugye nem túl hízelgőek, és hát a játékosok is nehezen viselik, meg hát a szurkolók is.
4: Ezek rosszul néznek ki valóban, de azért tegyük helyre, itt nem arról beszélgetünk, hogy labdarúgásban kapunk 9 góllal ki vagy 10-zel, azért jégkoron kicsiként más volt. Visszatérve az alapkérdése, kicsit visszább mennék. Amikor 1983-ban ugye átadták a Budapest sportcsarnokot, még a régit, és ott rendezték azt a legendás harmadik vonalbeli C csoportos VB-t, akkor valaki azt mondja, hogy előbb-utóbb mi az A csoportba fogunk szerepelni, Finnország, Svájc, Egyesült Államok ellen, nyilván kimosolygom. 2008-ban nagy csoda volt a szapporói feljutás, 2009-ben nekem is volt szerencsém ott lenni Klottenben az A-csoportos világbajnokságon. Ha akkor valaki azt mondja, hogy 2026-ban arról beszélgetünk, hogy ugye már Zsinórban másodszor maradtunk be, azt is kimosolyogtam volna, de ne feledjük el, hogy az a bizonyos 2009-es világbajnokságon mi nagyon közel voltunk a bennmaradáshoz. Tehát a Szlovákia ellen, hogyha nem kapunk 10-valány másodpercet, a vége előtt, és lehozzuk döntetlen, és esetleg büntetőkkel megnyerjük, bennmaradunk. Ha beloruszok ellen nyerni tudtunk volna, és nem voltunk rosszak. Ott egy kimondtan gusztustan a bíráskodást kaptunk, erről beszélgettünk a VB előtt Kangyal Balázssal ugyanitt ebben a stúdióban. Szóval akkor is bennmaradhatunk volna. De akkor nem érett meg még ez a csapat arra, hogy folyamatos A-csoportban szerepelsen. Tehát a kérdésre a válasz, nyilván igen, hogyha valaki azt mondja nekem, amikor 2009-ben Lederer Ákossal bejutunk az autóba, és jöttünk haza Svájcból, a németektől kaptunk az utolsó meccsen Bernben 2-1-re, hogyha valaki akkor nekünk azt mondja, hogy majd arról beszélgetünk 2026-ban, hogy már másodszor maradunk benn, akkor jót mosolyogtunk volna. Bár látszott a tendencia, hogy jó irányba halad a magyar jégkorunk, már akkor is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Karfiol Füll, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Füll 29. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Németh Szilárdot, a Magyar Birkózók Szövetségének leköszönő elnökét és állandó beszélgetőtársamat, Deák Zsigmondot is, az MBS Média Bizottságának elnökét. Egy hete mondtál le a szövetség elnöki pozíciójáról, az elnöki tisztségről. Mi volt a kiváltó ok, és ez az egy hét azóta milyen hangulatban telt?
10: Hát megváltoztak a körülmények, és azt gondolom, hogy egy ilyen változó rendben, ha már nem tudom olyan hatékonyan képviselni, mint 11 és fél évig tettem a magyar birkózó családnak az érdekeit, nem tudom fényesebbé tenni az értékeket, akkor nyilvánvaló úgy kell dönteni egy vezetőnek, hogy akkor átadja a helyét. Bár azt is szeretném mondani, hogy nekem 29-ig stabil helyen volt, hiszen 2015-ben, amikor megválasztottak, akkor egy nagyon erős, szoros versenyt futottam Hegedűs Csabával, a nagybajnokkal. 70-55-re győztem, akkor pontosan ez az eredmény volt, és utána engem még 200%-kal, tehát és kihívó nélkül választottak újjá, úgyhogy nagy valószínűséggel jól szolgáltam a magyar birkózó család ügyét, de most, mivel tényleg egy változás történt, ugye április 12-én nem árulunk itt zsákba macskát, én úgy gondoltam, hogy az jobb, hogyha most más fogja vezetni a Magyar Birkózók Szövetségét.
9: Mennyire volt hosszú folyamat benned ez a döntés, hogy megszülessen?
10: Hát ez már április 12-én a fejemben volt. Tehát akkor, amikor én láttam, hogy mi a pálya, akkor össze kellett raknom, hogy körülbelül hogy fogom a jövőmet elképzelni. Nem mondom, hogy én már 13-án arra ébredtem, hogy minden rendben volt. Össze kellett ezt az egészet, meg kellett szerkeszteni. Azokkal, akik érintettek, azok nélkül ezt nem lehet megtenni. Én nagyon sok mindenkivel konzultáltam. Volt, aki azt mondta, hogy ezt kapkodásnak gondolja, hogy ezt ne csináljuk, ne rohanjunk ennyire előre. Én úgy gondoltam, hogy az idő az elérkezett, és ilyenkor tiszta vizet kell önteni a pohárba. Amiben egyébként eddig is tiszta víz volt, csak hát ugye most már azok a körülmények, amelyek hozzásegítettek ahhoz, hogy én tudjak itt valami eredményt szolgálni, tudjak valami eredményt közösen a birkózókkal együtt megteremteni, az most nem áll fönt ezek a feltételek.
11: Egyébként ez érdekes, hogy ugye más szakszövetség élén is van, volt politikus, nem csak fideszes, annak idején Barát Etelére emlékezünk vissza, MSZP-s politikusként volt a Kajakenu Szövetségnek az elnöke, és egyébként Kajakenu Berkekben egy elfogadott jó elnök volt, ahogy hitem szerint Szilárd is az volt, de nézzük meg a teniszt, ugye ott is Lázár János mondott le, a Korcsánnal ott talán megmérette volna magát Kósa Lajos, de aztán végül az utolsó pillanatban ő is inkább távozott, tehát ez egy folyamat lehet mondani, de szerintem amit Szilárd mondott, hogy ha nem tud már segíteni, akkor szerintem ez ennél korrektebb, őszintébb hozzáállás ebben a szituációban nehéz lenne kitalálni.
9: Hogy fogadták a hírt a szövetségben?
10: Hát volt, aki, ugye akikkel én megbeszéltem, azok nyilvánvaló, azok támogatták ezt a történetet, volt, aki nagyon megdöbbent. Én amikor ugye a lemondásomat az elnökségnek nyújtottam be, megköszöntem azt, hogy ilyen hosszú ideig szinte egyhangulag minden döntésben egyhangú döntés született, egy nagyon komoly összefogás jött létre, és megköszöntem az elnökségnek, hogy az én elnöki munkámat azt rendkívül hatékonyan és nagy támogatás mellett folytathattam. Ő általuk utána egy állománygyűlésen jelentettem, mert ott azért néhányan ott megdöbbentek. Persze a zuhanyhíradó az mindig megelőz mindent, de jó volt, mert beszámolhattam arról, úgy döntöttem, hogy azért, ha most elindulok, bár a beszámolomat 2024-ben, amikor újra választottak, akkor megtettem, és most pedig a 2025-ös évet zártuk április 2-án, tehát arról is volt egy beszámoló, és a 2026-os terveket is én terjesztettem gyakorlatilag elő, együtt csináltuk meg, de én úgy gondoltam, hogy erről a 11,5 évről nekem az értékelést meg kell tennem, és szerintem az jól sikerült. Megtapsoltak az emberek, utána hosszasan beszélgettünk, még ott volt egy ebéd, és hát így búcsúztunk el egymástól.
9: Meggyőzni nem próbáltak, hogy maradj még?
10: Nem próbáltak, hát ezek birkózók. Tehát nem, de tényleg, tehát ott nyílt történet megy a birkózóknál. Sokan úgy gondolják, hogy jó nyakizomban, meg hátizomban, meg karizomban, de ott nyakon felül kevés van, ez nem igaz. Birkózók a legélesebb eszű emberek. Konokok, küzdenek minden, de levesznek mindent, és nagyon érzik az életet.
9: 11,5 év telt el ugye 2015 januárja óta. Mit sikerült elérni azokból a célokból, amiket akkor kitűzte?
10: Gondoltam, hogy nekem ebben megint kell egy kis előadást tartani. Egy pár dolgot összeírtam, ha megengeditek.
11: Fél óránk van, jó? Tehát most
10: nem, igazából csak úgy lapozgatom. Tehát persze, ugye persze. Nyilván a sportnak az eredményét, vagy az, hogy sikerül, hogy azt nyilván az érmek számában, a sport támogatásban, a létesítményekben lehet leginkább lemérni, de ha megengeditek, én előre szaradnék. Szerintem ennek a 11,5 évnek, de mondhatnám azt, hogy 2010 óta a legfontosabb üzenete az volt, hogy a sportolók azok békében és biztonságban készülhetnek a különböző eseményekre, akár az országos megmérettetésekre, az egyesületi szinteken, akár a válogatott keretben, a világ-európa bajnokságokra, illetve a különböző nemzetközi versenyekre, és hát leginkább az olimpiára. Ugyanis azok a körülményeket, amik ezt elősegítik, azokat maximálisan megadta a kormány. Ugye a kormány azt mondta, hogy a sportot azt stratégiai ágazatként kezeli. Én ehhez mindig azt szoktam hozzáadni, hogy a sport az a magyar kultúrának a egyik legértékesebb része, de nemzetközileg a legismertebb. Ha csak Puskás Ferencre gondolok, a torony magasan a legismertebb magyar. Az összes Nobel-díjast mindenkit beleértve. Tehát a béke és biztonság ennek a megteremtése volt nagyon fontos, és mivel én egy zavaros időben vettem át tehát hogy mondjam, a Csabának, Hegedűs Csabának már harmadszor kellett megvédenie a pozícióját, és ugye többször neki rontottak gyakorlatilag sokan, és arról szólt már a fáma, ugye létrejött a liga, meg az összes többi, hogy szét fog repedni a magyar birkózás. És én azt tartom a legfontosabbnak, hogy a birkózókkal együtt mondhatom teljes támogatással, Egedűs Csaba támogatásával is, mert én őt visszacsábítottam, visszahívtam, hiszen egy nagyon nagy bajnoknak, nagyon nagy sportszervezőnek és egy rendkívül impulzív, erős embernek tartom, és velük együtt sikerült ezt a birkózó szőnyeget összeszőni újból, amin rajta vagyunk. Hogy néhány dolgot említsek, 368 nemzetközi érmet nyertünk az elmúlt 11 és fél évben, ebből 75 volt arany, van 61 Európa bajnokunk, 13 világbajnokunk és egy olimpiai bajnokunk. Szóval ez szerintem önmagáért beszél. Ha már itt tartunk, akkor 16 hazai nemzetközi versenyt rendeztünk, és ezek közül a legbüszkébb én nyilván a 2018-as felnőtt világbajnokságra és a 2022-es felnőtt Európa bajnokságra vagyok. Ez volt a legnagyobb falat, ez a kettő, és Nenad Lalovic mind a kettőt úgy jellemezte, ő ugye a Nemzetközi Szövetségnek az elnöke, hogy a valaha volt legjobb VB és EB. Mások nem kaptak ilyen kitüntető címet, tényleg beleadtunk apait, anyait, és hát nekünk az életünkben a 22-es EB volt a legsikeresebb. Igaz, tegyük hozzá, hogy az oroszok meg a fehér oroszok akkor már ki voltak tiltva, de mi éltünk avval a lehetőséggel, avval a lehetőséggel, amit ez az ostoba döntés hozott, és hát itt is ugye egy világbajnoki éremmel tértünk haza a 18-asról, aranyéremmel, és ugye azt hiszem harmadikok lettünk kötött fogásba a csapatversenyben, tehát az minden szempontból sikeres volt. Nagyon sikeres még szerintem az, hogy milyen szerepet viszünk a nemzetközi életben. Hát Bacsa Peti ott van bent, ugye az egyik alelnök, van három olimpiai bírónk, köztük egy hölgy, a Schleiz Gabi, de a Pászabi és a Palásti Laci is ott vannak, tehát ezek komoly sikerek. Négy bizottságban képviseltetjük, négy juvis bizottságban képviseltetjük a magyarokat, és hát a Hall of Fame-ben is három magyar is szerepet kapott, ugye Keresztes Lajos, Kovács Pista és Varga Jani bátyánk bekerült ide. De mondhatnám, ami nagyon nagy dolog volt, hogy átalakítottuk, és ezért is lett stabil, mert azt ígértük, hogy egy stabil pénzügyi hátteret, egy biztonságos pénzügyi hátteret fogunk teremteni, mégpedig úgy, hogy gyakorlatilag azok, akik valójában összeszedik a kis birkózókat, az utánpótlást megteremtik, az egyesületeket kell helyzetbe hozni. Ez olyan jól sikerült, hogy a Magyar Birkózók Szövetségében a legmagasabb az állami támogatásnak, a központi sport támogatásnak az átutalása, továbbítása az egyesületekhez. Ez több mint 50%-os. Ez 5,5 milliárd forint volt az elmúlt 11 és fél év alatt. Az idén ez 560 millió forint lesz. 540 millió forint, elnézést, amit át fogunk utalni az egyesületeknek. Ez hihetetlen megérte. Gyakorlatilag megmaradt a birkózó élet egy olyan helyzetben, ahol Európában nem csak gazdasági, meg kulturális identitásválság van, hanem a sport is identitásválságban van. A birkózás mindenféleképpen, ez jól látható azokból az adatokból, hogy az európai birkózó nemzetek azok gyakorlatilag kihaltak. Magyarország egyébként az Európai Unió legerősebb birkózó nemzete, elsők vagyunk ott a sikerességi listán. És elindítottunk egy programot, amikor kampányoltunk 2014 végén, 15 elején, akkor azt tapasztaltam, hogy iszonyatos állapotban vannak a leszámítva talán egy-két klubot, a birkózó termek, birkózó csarnokok, már ha vannak. Tehát az egyszerűen elképesztő volt. És elindítottunk egy programot, és itt jelenthetem, hogy 16 új csarnokot építettünk. Most a 16. az most fog idén megépülni, ez Kiskunfélegyházán. Hatalmas pénzt tudtunk oda is alokálni. És hát felépítettük a Kozma István Magyar Birkóz Akadémiát, azt ne felejtsük el. Tehát az egy nagyon komoly munka volt, azt gondolom az a zászlós hajója az egésznek.
11: Nem, és 24 termet felújítani, és tehát még, összesen és 40. 40
10: úgy van. Nem 24 termet, összesen nem összesen 40-et, hanem 40, igen, úgyhogy nagyon komoly volt például a terem felújítás. Tehát olyan kis falvakban, mint Tázlár. Eljutottunk, nem tudom, hallottál-e már Tázláról, hogy hol van.
9: Most már igen.
10: Igen. Tehát ilyen kis falvakba eljutott a magyar birkózás, és oda elmész, és ott 21. századi körülmények között birkóznak a gyerekek, akiket a környékről egy nagyon komoly, mert ehhez kellenek az edzők, testnevelő tanárok, összeszednek. És én azt gondolom, hogy az összefogás tudta ezt megteremteni, ami egy békén, egy biztonságban beérkező pénzeken alapult, és mindenki egyet akart. És ahhoz mondjuk, hogy Tázláron legyen birkózócsarnok az iskolában, ahhoz az kell, hogy a birkózó család, a kormány, aki adja a pénzt, a forrást, a birkózó család a döntéseiben meg tudja hozni közösen az önkormányzattal, az ottani edzőkkel és mondjuk az iskolaigazgatóval, hogy akkor itt tényleg ide érdemes lesz majd egy birkózó szőnyeget hozni, és közben pedig mindenki jól jár. Tehát ehhez összefogás kell, és egyfelé kell menni. És itt szeretném még megemlíteni, hogy semmiféle, a pénz csak központilag érkezett. Tehát azt mi döntöttünk az elnökségben, hogy milyen programban megyünk, és minden egyebet ott helyben csináltak meg. Tehát helyi vállalkozók építették, azok, akik ők kiválasztottak. Tehát gyakorlatilag teljes transzparencia volt ezeknek a pénzeknek az elköltésénél, és teljes szubszidiaritás. Tehát én erre nagyon büszke vagyok, hogy ezt át tudtam vinni, ezt az akaratot, hogy ne az legyen, hogy kijelölünk majd egy céget, és akkor ők ballagnak mindenhova, mert az nem játszik. Ott helyben kell megtalálni azokat az embereket, a környéken, ott a kis régióban, a települések között azokat az embereket, akik olyan precíz munkát tudnak elvégezni, amivel büszkék lehetünk arra, hogy hogyan újítottuk föl ezeket a termeket. Nagyon fontosnak tartom a Kozmának, a Kozma István Magyar Birkóz Akadémiának a megteremtését. Avval álltunk szembe, hogy a gyerekek 14 éves korukban választaniuk kell, hogy birkóznak, vagy mennek iskolába. És mi ezt összekulcsoltuk, ezt a kettőt összeraktuk, és az az akadémia vagyunk, ahol azt a gondolatot is sikerült átvinni. Azt hiszem, ez is az én kérésem volt, hogy tartsuk tiszteletben az anyaegyesületeket. És ne egy új egyesületet hozzunk, mert ha létrehozunk ennyi pénzbe egy új egyesületet, mert nyilván akkor mi leszünk a legsikeresebb egyesület, a többiek meg. De nem ez a lényeg itt. Az a lényeg, hogy azt a képzést, azt a tehetséggondozást, amiben látják, hogy itt vannak tehetséges gyerekek, azt mi még magasabb szintre tudjuk emelni, és megteremtsük annak a lehetőségét, hogy azoknak a fiataloknak, akik 14 és 20, az U23-asok között vannak, ugye, azoknak a fiataloknak ne kelljen választani. Akik persze elszánják magukat, mert a birkózás az nem egy egyszerű sport, azért az nem csak, hogy fáj, meg elfáradunk, meg megizzadunk, hanem arra időt is kell szakítani, ott különlegesen kell viselkedni, ott oda kell figyelni minden pillanatra, mert egyébként egy rendkívül veszélyes sport, hogyha nem figyelünk oda, akkor akár magunknak, akár a küzdőtársunknak sérülést okozhatunk, tehát ez egy nagyon összetett dolog, és ezt mi itt a Kimbában azt gondolom, hogy meg tudtuk teremteni. Ezek a kimbás gyerekek, ezek gyakorlatilag bejárták már a világot. Tehát Amerika, Egyesült Államok, Kanada, Japán, Közép-Ázsiai országok, Kazasztán, Irán, Törökország, mindenfelé jártak.
11: Csak nem akarok belevágni, de nagyon fontos, amit mondtál, tehát ez, hogy az egység megteremtés is az, hogy a Kimba az nem elveszi a nevelő egyesületektől. Nagyon sok sportágban gyakorlatilag egy központi akadémia feszültséget teremt. Pont ezért, mert innen-onnan kiszemezgeti a legjobbakat, és aztán most csiszol rajtuk, jobbak lesznek, vagy rosszabbak, az egy másik dolog. De itt ez volt a legfontosabb. Oda van írva, hogy XY klub Kimba. Ennyi. És az olimpiai pontok, amiért a központi támogatására, az oda megy a klubhoz. Mindenkinek érdeke. Nincs ez az elmeháborodott, aki azt mondaná, hogy a jobb körülmények közé kerül az emberem, nekem hozza a pénzt, de én ellene vagyok. Tehát ilyet még nem találtak föl. Tehát mindentől függetlenül szerintem ez egy eszeveszett fontos dolog volt, amit Szilárdék kitaláltak, Ez tényleg. És a másik, amit ha megengedsz, mondok, még nem említetted, de biztos mondanád, tehát amikor kinyílt a magyar birkózás. Tehát amit most elmondtál, azt mondom, hogy ha jól csinálja valaki a dolgát sportvezetőként, akkor van rá esély, hogy ez legyen. De azt mondjuk, hogy a már sajnos vízzel elárasztott Parajdi Sóbányában birkózó verseny lesz, igen, tehát ilyet még nem talált fel senki. Tehát itt olyan dolgok történtek, hazahozni Buenos Airesből Lőrinc Márton hanvait. Tehát ez a plusz. Érted? Ez olyan, mint hogy a Marsra leszállunk. Tehát körülbelül ennyi esélye volt a Sóbányában lent egy bármilyen sportversenynek. Vagy hazahozni Buenos Airesből. Ja, és akkor a többi legendának a sírjait, ahol a felverte a gaz. És felújítani. Tehát ez a plusz. Szerintem ez nagyon fontos ezt megemlíteni, mert amit eddig mondott Szilárd, teljesen korrekt, létesítményhelyzet, csak eredményeket hozni. Igen, hát a Jóisten úgy akarja, meg van benne szakmai tudás, kormánytámogatás, stb., akkor sikerül. De ez, amit én most mondtam, és tudom, hogy neki milyen fontos, ez eszeveszed.
10: Ez egyszűnyegen egy nyelven.
11: Ez egyszűnyegen egy nyelven, együtt a magyar birkózásé. Vajdasági Birkózó Akadémia. Tehát ott, amikor odamész és belenézel azoknak az embereknek a szemébe, és egyszer-kétszer együtt is voltunk, tehát ott azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, ezért megérte. Már ne haragudj, hogy nem akarok helyetted beszélni, de ez az a plusz, szerintem az az a plusz, ami hozzáadódott még ahhoz, ami egy normális, nagyszerű sportág, igen, negyedik ugye az olimpiai hazai örökrangsorba, folytatja a régi hagyományokat, és hozzátesz újakat, és ez volt az, ami hozzákerül.
10: Igen, itt is azért azt hagyd mondjam el, csak tényleg, mert hogy valószínűleg azért csináltam, mert utazgatni szeretek, tehát egy ilyen, ezért én az egész 11 és fél év alatt én három helyre kísértem el a magyar birkózókat. Magyar Kanizsára, Belgrádba, Nándorfehérvárra, a világbajnokságra, Zágrábba a világbajnokságra, és hát még a Sóbányába. Tehát én nem jártam Kanadában, nem jártam Argentínában, nem, mert ugye mikor ment ez a, tehát amikor hoztuk haza a hanvakat, akkor az első osztályon utazgatni, nem voltam, nem én mentem, nem intéztem, nem jártam Közép-Ázsiában, Iránban, Japánban, nem voltam kint egyetlen olimpián se. Sőt, még azt hiszem, mert arról nem beszéltünk, hogy milyen sokan kaptak, 16-an kaptak egyébként ezüst vagy arany érdemkeresztet, lovak keresztet, tiszti keresztet,
11: és aztán állami kitüntetést, igen.
10: Varga Jani bátyánk pedig még középkeresztet is, tehát az egyik legmagasabb
11: kitüntetés. És a nemzet sportolója lett, ahhoz is kellett lobbizni,
10: csak mondom. És én például én is kaptam volna, de én akkor hivatalban lévő államtitkár voltam, és nem fogadtam el. Tehát én ezt visszautasítottam. Tehát azoknak üzenem, akik mindenen, tehát próbálnak most itt mindenfélét össze-vissza hadoválni, hogy keressenek meg, és akkor szívesen beszélgetek velük, vagy hogy a Kimbában milyen körülmények között edzenek, hogy lehet bejönni. Bejöhetnek-e a csepeli birkózók? Tehát ilyen baromságokkal, hát 65 csepeli birkózó edz a Kimbában napi szinten, csak úgy megemlítem. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit itt megcsináltunk, arra mindannyian büszkék lehetünk, és én még egyszer mindenkinek, a versenyzőknek, a mestereiknek, a segítőknek, gyúróknak, dietetikusoknak, mindenki, aki ebben részt vett, a munkatársaimnak, akik vezetik ezt az intézményt a háttérben, szeretnék köszönetet mondani, és természetesen a szülőknek, meg a szurkolóknak, és akik velünk együtt küzdötték végig ezt a 11 és fél évet.
11: És bocsánat, hogy mondjak egy mondatot, ugye most elvonatkoztatok a pártoktól, azt mondom, hogy egy politikus, hogyha egy bármilyen közéleti szerepet vállal, például egy sportszövetségnek az elnöke lesz, akkor óvatatlanul oda vonzza nyilván az ellen, tehát azokat a támadásokat, amik nem azért érkeznek, mert valami rossz van a birkózásban, vagy bárhol, tehát bárhol a kajakkenóba barát tett el idején, vagy tök mindegy, nem azért, hanem azért, mert ő politikus. Ilyen egyszerű, és ez jó, hogyha az emberek egy kicsit elgondolkodnak rajta, hogy a kettő tök különböző. Tehát azért nem kell támadni bárkit, mert a vezetője ez vagy az, ami nekem nem tetszik, nekem sok minden nem tetszik, hanem meg kell nézni, hogy mi történik a sportágban. Hát én azt mondom, ha megnézzük, hogy mi történik a sportágban, hogy mi történt a szövetségben, akkor azt kell mondanom, hogy az előző 11 és fél év az egy nagyon sikeres 11 és fél év volt.
12: Már csak a legegyszerűbb számokat, az érmek számát tekintve is, amivel kezdted, ugye?
11: Hát igen, az a kirakat, hogy szokták mondani. Igen.
12: És ez, amit Lőrinc Viktor nem szeret, hogyha megkérdezünk, hogy mik a célok egy-egy világverseny előtt. Hegedűs Csabára térnék picit vissza, mert hogy ez egy elég érdekes kérdés, hogy ellene nyerted meg az elnöki címet, és aztán visszahívtad őt a sportágba. Ez miért történt?
10: Hát igen, itt is megint azt szokták mondani, főleg, hogy politikus az úgy átgázol mindenkin. Én azért egy párhuzamot hagyvonjak, én 2010-ben Csepel polgármestere lettem, elég antikommunista programma, és hát előttem kommunisták ültek ott, tehát a Tóth Mihály polgármester, ő volt az utolsó első titkár még a Kádár rendszerben, és hát akkor is ott nagy riadalom történt. Én annyit csináltam például, csak szeretném mondani, hogy meghagytam az ő titkárnőjét, az én titkárságom vezetőjének. Tehát több mint fél éven keresztül minden nap jött be, és vezette az én titkárságomat. Tehát nem azért, mert tehát ez nem így működik, hogy neki szaladunk mindenkinek, meg mindenkit eltakarítunk, mert jött az új ember. És én olyan körülmények között engedtem el Julikát a nyugdíjba, hogy nagyon jól járt. Tehát minden kedvezményt, amit én ott jogszerűen engedélyezhettem, azt megkapott, és aztán a következő évben elment. Nem én küldtem el, ő szeretett volna elmenni. Ez csak a hozzáállás miatt mondom, hogy én ezen a terepen is ezt így gyakoroltam. Itt pedig hát egy ekkora bajnokot. Hát én miatta kezdtem el birkózni gyerekkoromban, 1972-ben, amikor ugye már Tuskirály

0: parlamentbe az országgyűlési határozatot, amelyben kértük a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, hogy jól fontolják meg azt a döntést, hogy egy ilyen ősi sportot, mint a birkózás, azt kipenderítenek-e vagy sem, és ennek köszönhető volt ennek a széleskörű összefogásnak, hogy ez megmaradt az olimpiáknak a programján, listáján, igen. Programján, és aztán utána úgy alakult, hogy fölkértek engem a többiek, mert ugye mondtam, hogy itt azért hosszabb, többször neki szaladtak a Csabának, azt lepattantak róla belülről, meg tényleg így esett szét minden, és ők próbáltak egy olyan embert keríteni a sportolók egy jelentős része, az egyesületi vezetők, akiben azt vélték felfedezni, hogy képes arra, hogy szintetizálja ezt az egészet. Nekem is volt birkózó múltam, persze én nem olyan fényesen, mint ugye ezek a nagybajnokok, de hát úgy nagyjából láttam, a szőnyeget szagoltam, és verték is bele az orromat, és fülemet is meggyűrték, tehát úgy benne voltam ebben, meg hát napi szinten érdekelt engem, hogy alakulnak a birkózóknak az eredményei.
1: Hát amit említettél, Cseppel pedig egy bástyája, hát ennyi szóval is.
0: A szabadfogás bástyája volt, úgyhogy...
1: Igen, tehát hogy magyar nem volt idegen számodra a környezet.
0: Na mindegy, és akkor belevágtunk ebbe, összeraktuk a pontokat, amiket itt előbb úgyis próbáltam elmondani, hogy gyakorlatilag milyen eredményekre vagyunk büszkék, és ezeket szerepeltek egy 14 pontos kiáltványban, és mondtuk, hogy ebbe az irányba megyünk, és én most ezzel a 14 ponttal teljes egészében elszámoltam az emberek előtt, és hát én azt gondoltam, hogy a Csaba nélkül, egy ilyen nagy bajnok nélkül, aki ekkora múlttal rendelkezik, és ilyen energiái vannak még, ez nem mehet. És ugye mindenki azt mondta, hogy hát a Csaba először is engem meg fog buktatni. Hát ennek semmi jelét nem láttam, meg hogy milyen csúnyákat fog róla mondani, ennek se volt semmi jele. Utána azt mondták, hogy valószínűleg én fogom a Csabát kinyírni. Tehát ezek ilyen szavak voltak, de nem a birkozók mondták ezt, hanem ez kívülről, meg lehet nézni a sajtóban, mik jelentek meg. És akkor jöttek ezzel, és én úgy gondoltam, hogy ideje leülni a Csabával, és aztán a Csabával megegyeztünk, és hát amikor meg elindult az akadémia, ő nevezte el a Magyar Birkózás Szentélyének egyébként az akadémia épületét, akkor aztán teljes erőbedobással visszatért a Csaba, ő lett a Kimbának a nagykövete, ha úgy tetszik, és gyakorlatilag a Mr. Tush programját, amit ő elindított iskolát, azt fejlesztettük tovább. Ez most már ugye azt jelenti, hogy itt ilyen három program alapján dolgoznak, van egy teljes programos, egy alapprogramos, meg egy ösztöndíjas programunk. Ebben a rendszerben több mint 220 akadémistánk van, és Csaba teljes gőzzel, korát meghazudtolóan, mint egy igazi vezérbölény, küzd azért, hogy a magyar birkózás jövője az minél szebb legyen, és én őt nagyon tisztelem, és hát nagyon köszönöm, hogy itt van velünk, és ha megengeded, akkor adnék neked egy könyvet, amit a 75. születésnapjára készítettünk. Ez Szekeres Pista barátunk írt a Csabáról, Átmegyünk a falon. Tehát az egyértelműen mutatja ez a mondat az ő hozzáállását a birkózáshoz. Hát abba gondoljatok bele, hogy 11 hónapig összetörtem, fekszik a kórházban, felgyógyítják, feljavítják, majd egy súlycsoporttal főleg, mert 82 kilóban tarolt, akkor lett Európa világ és olimpiai bajnok, majd egy súlycsoporttal főleg 90 kilóban Európa bajnok lesz úgy, hogy a legnagyobb királyt, a Frankie Boyt veri meg, Frank Andersont, a svéd óriást nyomta le, úgyhogy na hát egy ilyen ember, és azt gondolom, hogy egy ilyen ember. És főleg, tehát amit a birkózásért tett, tehát már nem tudok csak szuperlatívuszokban beszélni, azt nem szabad parlagon hagyni.
1: Jó, de bocsánat, hogy belevágok, az egy dolog, hogy te így gondoltad, de meg is tudtad csinálni, tehát ez fontos, meg hogy így gondoltad, hogy visszahozott. Tehát ez szerintem, ott egy döntés kellett hozni, és ezt te megcsinálni.
0: Tehát
1: jó, csak azt mondom, hogy azért kevesen vannak, akik azt mondják, a legnagyobb ellenfelüket, hogy visszahozzák. Tehát azért ez azért nem jellemző, maradjunk abba. Szerintem.
0: Én ott azon az egy estén éreztem én őt ellenfelemnek. De ott úgy váltunk el egymástól, igen, azt mondták, hogy ő nem fogja nekem ezt átadni. Hát mondom, az hogy? Hát hallottunk már ilyet. Hát ez nem így működik. Hát vannak szabályok. Nem? Hát ami szerint bementünk mind a ketten a ringbe, és egy sportoló az mindig tartja magát a szabályokhoz. Az a helyzet. Ez a legfontosabb. A sportszerűség, a sportnak a varázsa, a sportszerűség és az esély megadása. egyenlő esélyekkel megyünk.

0: És nagyon fontos, hogy amit a Pablo Casals mondott, hogy arra ne legyen senki büszke, hogy ő tehetséges. Ez a szüleitől jött. Az megvan, ott benn van a zsákba, abból ki kell valamit hozni, gyerekek. És ahhoz a talentumot állandóan fényesíteni kell. És bizony meg fogsz izzadni. Bizony rá fog menni az időd. De lehetsz nagy bajnok, lehetsz nagy zenész, ugye Pablo Casals Gordon kaművész volt, lehetsz nagy zenész, lehetsz nagy zeneszerző, de azért meg kell küzdeni, az magától nem jön.
1: Utolsó kérdés, mert lejáróban az időnk. Kinek a vezetésével megy majd tovább a magyar birkózás, mit gondolsz?
0: Hát én most nem sosem szoktam esélyeket latolgatni a különböző nagy versenyek előtt sem, én most sem, mert ez egy nagy verseny lesz, hogy ki lesz a birkózó szövetség elnöke szerintem. Akkor is, ha esetleg egy induló lesz, mert megtörténik egy ilyen egyszerű hozzáállás. Mindenféleképpen olyan embernek kell lenni, akinek megvan a képesség és alkalmassága, hogy ezt a biztonságot és ezt a békét fenn tudja tartani. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kulcsa a történetnek, és a többi az megy magától. Én például arra nagyon figyeltem, hogy még versenyen még véletlenül sem, nem csak versenyen, edzésem sem mentem oda a szőnyeg szélére, és adtam valakinek valamilyen utasítást, hát hogy jönnék én ahhoz, mint az elnök, érted? Tehát ez nem így működik, annak megvannak a maga felelősei, a mesterei, az edzők, akik ott vannak, a válogatottnak a csapatkapitánya, tehát úgyhogy én egy ilyen embert várok, és hát olyat, aki be tudja 29-ig, vagyis hát most már nem 29-ig, hanem mi
2: nem,
0: vagy
2: hát 2031-ig
0: fölteni ezt a pozíciót.
2: Amit esetleg fontos még megemlíteni, ugye egyelőre egy ember, Lőnisz Tamás, olimpiai világ és Európa bajnokunk, aki bejelentette hivatalosan, de mivel június 19-ig lehet...
0: Én azt sem tudom, hogy meddig lehet
2: bejelentni, 19, bocsánat. Így ezért van egy pár bajnok, aki, ahogy azt Szilárd is említette, aki,
0: az a jó, hogy akinek van. Én azt látom, hogy sok olyan ember van a magyar birkózásban, sok olyan, még azt is hozzátehetem azt a jelzőt, hogy fiatal ember. Tehát sok olyan fiatal ember van a magyar birkózásban, akit én alkalmasnak látok arra, hogy elnök legyen. Na most nekik kell, én azt gondolom, hogy kihozni magukból a lehető legjobbat.
1: Reméljük, hogy megtalálja a Magyar Birkózók Szövetsége a ideális utódot, és egy szép korszak kezdődik majd megint a magyar birkózásban. Németh Szilárdnak köszönjük szépen, hogy eljött
0: a lehetőséget.
1: Magazinunkba, Deák Zsigmondnak is a beszélgetést, köszönjük. A hallgatóknak pedig a figyelmet, két hét múlva folytatjuk.
3: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Finnország ellen lép pályára ma a magyar labdarúgó válogatott, több fontos döntést jelentett be a kormány, holnap már többnyire napos időre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
4: Holnap és vasárnap rendezik Budaörsön a judó országos bajnokságot. Egy nagy név biztosan hiányzik az indulók név sorából. A kétszeres Európa-bajnok, világbajnoki bronzérmes Özbas Szofi, ugyanis sérülése miatt műtétre szorul, ezért várhatóan csak jövő márciusban térhet vissza, így több rangos versenyt is kénytelen kihagyni. Felkészülési mérkőzésen Finnország ellen játszik a magyar labdarúgó válogatott ma 19 óra 45 perctől a Puskás Arénában, míg Kazasztánt jövő héten kedden 19 órától fogadja csapatunk Debrecenben. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A jövő héten csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő labdarúgó válogatottak felkészülési mérkőzésein a 4 évvel ezelőtti VB ezüstérmes Franciaország meglepetésre 1-0-ás előnyről 2-1-re kikapott Elefántcsontparttól Nántban, az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország szintén hazai pályán 1-1-es döntetlenre végzett Irakkal.
3: Tovább. Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Több fontos döntést hozott tegnapi ülésén a kormány, tájékoztatotta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, pakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken, jelentette be a kormány szóvivő. Köbel Anita közölte, emellett felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszer dolgoznak ki. Elkezdődött a jubileumi 20. Magyar Nemzeti Parkok Hete. Az év legnagyobb ökoturisztikai eseményén mind a 10 nemzeti park igazgatóság bemutatkozik. A nyitó hétvégét a budapesti Vajdahunyadvárban tartják, ahol egyebek mellett interaktív programokkal, játékokkal és különleges élményekkel várják a látogatókat. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók mától a BKV Deák téri múzeumának legújabb tárlatán. A közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például, hogy mikor vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben, valamint az is, hogy miért 70-től kezdődik a trolibuszok számozása.
3: Közlekedés.
4: Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már holnap délelőtt lezárják a Zicsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, elszórtan esik az eső. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenhol több órás napsütés várható. Éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a három pontos. A Nemzeti Sport Rádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Nagy szeretettel köszöntjük a három pontos hallgatóit itt a Nemzeti Sport Rádióban. A mai adásban házigazda Korsós Kristóf, valamint Péter Ágoston. Hello Kristóf!
7: Kellemes délután mindenkinek, szia!
6: És a múlt héten Máradi Benedek volt velünk, és a bajnoki döntőről, az élményekről beszélgettünk. A mai adásban részben maradunk az élmezőnél, részben pedig lenézünk a tabella aljára, és a kiesés elől menekülő csapatokkal is foglalkozunk egy picit, és aki a segítségünkre lesz ebben, és akivel áthidaljuk ezt a dolgot, nem más, mint Cseh Botond, aki a Szedeák csapatában fiatal létére vezérszereplő volt a szezonban, a napokban viszont kiderült, hogy a szolnoki olajbányásznál folytatja a pályafutását, amihez ezúton is gratulálunk. Hello Botond, hogy
7: így
6: vagy?
7: Így van, szia Botond!
8: Sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat, és köszönöm szépen a gratulációt.
7: Na hát akkor azért ez a szezon, nem is tudom, te hol kezdenéd, vagy hol összegeznéd magadban. Nagyon érdekes volt, ugye önmagában az, hogy a Szegednek így alakult, nem volt egy könnyű szezon, ezt már el is mondtátok többen ott menet közben, viszont neked mennyi mindent adott ez az idény, mennyit tudtál fejlődni, ugye a játék lehetőséget nagyon magas perc számban megkaptad idén.
8: Igen, hát tényleg nagyon hullámzó volt a szezon. Tényleg a szezon elejét két győzelemmel kezdtük, szóval ott egyáltalán nem ez volt a cél, hogy ilyen rögös lesz az egész szezon, de tényleg azért nagyon hálás vagyok, és azért nagyon örülök, hogy megkaptam a lehetőséget, és elég masszív perceket tudtam játszani, és tényleg azért így az első két évenben eléggé belettem dobva a mély vízbe, ha úgy nézzük, ami azért elég sokat segített az én fejlődésemen, még ha nem voltak egyszerű pillanatok is, de így szerintem elég sokat tanulhattam magamról, és fejlődhettem a pályán is, meg a pályán kívül is.
6: Nem voltak egyszerű pillanatok, mondod, és valóban nem tudom, hogy Kristóf, te például hogy voltál vele. A szezon vége felé valahol törvényszerű, és rendben is van az, hogy a reflektorfényben a döntő párharcban, esetleg a bronzcsata azért az is komoly volt, a Kaposvár atomerőmű párharc. De amilyen érzelmek voltak itt az utolsó három csapat meccseinél, az utolsó fordulókban, amilyen küzdelem, amilyen történetek, a bizonyos különbségű győzelmek az oroszlán javára, a Szeged hazai pályának a megvédése. Szóval tényleg legalább annyira érzelmes pillanatokat láthattunk szerintem egy-egy meccsen, mint ahol az érmekről döntöttek a csapatok. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy neked ez a végjáték, ez hogy marad majd meg élményként?
8: Hát igen, az nagyon durva volt. Például ugye az oroszlány elleni meccsen, ugye azt hiszem 16 ponttal vagy kevesebbel kellett volna kikapnunk, és akkor ugye többel kaptunk ki, és akkor szerintem már elég sokan azt hittük, hogy akkor itt nagyjából vége lesz. Aztán ott mondták az eredményeket, hogy az Zalaegerszeg kikapott Körmenden, amit az konkrétan szerintem egy ilyen csoda egyébként, és iszonyat mázlink volt, és tényleg onnan meg viszont már tényleg nem lehetett más, és csak megnyerni az utolsó meccset.
6: Ugye a végén egy kiki meccs volt hazai pályán az ETE ellen, amit behúztatok, de tényleg a lehetőleg őrültebb forgatókönyvet hozta itt a végjáték.
8: Igen, az biztos.
7: Hát meg én még azt tenném hozzá, hogy az a nagyon durva ebben, hogy ugye a Szeged az utolsó meccsen vált végül biztosra, hogy az első osztályban marad, de a szezont ugye úgy kezdtétek, hogy legyőztétek az előző idén bronzérmesét, a Paksot, meg utána a Kaposvár. Tehát hogyha kicsit így a szezon végén ezt újra gondoljuk, az a két együttes, aki végül a bronzéremért küzdött, azt a két csapatot ti az első két fordulóban legyőztétek. Szóval, hogy ez mekkora hullámvasút volt ez a szezon, hogyha azt nézzük, hogy innen indultatok, és mégis a legutolsó este dőlt el az, hogy bennmaradtok.
8: Igen, hát ez teljes mértékben így van, tényleg ott az első két fordulóban még nagyon jól néztünk ki, aztán azért változtak a dolgok, és tényleg tele volt hullámvasúttal az egész szezon, szóval igen.
7: Na mondd, nem veszem el a szót Ágoston.
6: Vagy csak akkor? Azt szeretem volna mondani, hogy talán ami jó hír, bár ez is azért végül jó érzésekkel zártatok le ezt a szezont is, de hogy a következőben valószínűleg nem hasonló célokért fogsz küzdeni, mint ahogyan ez telt, hiszen biztos az is örömtől, hogy mi felfigyeltünk rá, de talán legalább ennyire fontos, hogy azt mondnak Juraj Bányász vezetősége
7: tehát,
6: is.
7: Fontosabb egy picit.
6: Így tett. Kristófnak biztos, hogy sok részletébe menő kérdése lesz. Én azzal indítanék, tényleg ez egy nagy dolog azért ehhez a bombaerős szolnokhoz kerülni, hogy egy fiatal játékosnál azért rendszerint előkerül az a szempont, tényező a szempont rendszerében, hogy mindegy, csak játszak a fejlődés érdekében. Te most hogy kalkulálsz így a közeljövőt nézve, hogy játékpercekre vonatkozóan volt-e valamiféle egyeztetés, te milyen játék lehetőséggel kalkulálsz, és ez mennyire volt neked meghatározó a tárgyalások folyamán?
8: Hát ilyen pontos most ilyen játékperc nem volt így megfogalmazva, de én mindenképpen számítok a lehetőségre, főleg úgy, hogy azért valószínűleg heti két meccsek lesznek, és azt azért oda szerintem mindenképpen kelleni fog az ember. Hát igen, az elmúlt két szezonban tényleg rengeteget játszottam, és most már így úgy éreztem, hogy szeretnék följebb lépni, akár kevesebb lehetőséggel is, de tényleg egy nagyobb csapatnál, egy nagyobb kultúrába, és hogy egy igazi versenyhelyzetbe a percekért, hogy tudom magamat tényleg ezekben a helyzetekben hogyan tudok fejlődni esetleg.
7: Hát igen, azért, hogyha konkrét számokról beszélünk, ebben az idényben 32 percet átlagoltál, most így az alapszakasz meccsekre gondolok elsősorban. Viszont itt Szolnokon speciális a helyzet abban a szempontból, hogy ugye a kezdő irányító Somogyi Ádám most eligazolt, vagy legalábbis nem maradt Szolnokon. Viszont azért ott volt mögötte egy Krinyánszky Borisz, aki szintén nagyon szépen felépítette magát így az elmúlt szezonban, szezonokban. azért várhatóan ő lesz most ott a kezdő az egyes poszton, de hát ezt nyilván majd az idő eldönti, viszont te hogy számolsz ezzel? Szóval mondjuk akár mögötte lehet egy csere szerepköröd. Tudom, hogy korai a kérdés, csak hogy próbáljuk azt kideríteni, hogy te hogyan készülsz erre, hogy mondjuk tényleg mi lenne csak nagyságrendileg az a percszám, ami abban segítene neked, hogy ez a fejlődés ez ne törjön meg, hanem mondjuk tovább tartson.
8: Hát most, ha tényleg ilyen számszerűsíteni szeretnénk, akkor nem tudom, tényleg nagyon nehéz még azért erről beszélni, de egy ilyen 15-20 percet mindenképpen szeretnék azért a pályán lenni, így nekem ez lenne így a célom igazából.
7: Ugye egészen gyorsan történtek itt a dolgok veled kapcsolatban az NBA-ben, ugye rögtön egy 13 pontos meccsel kezdőként mutatkoztál be az első osztályban még annak idején, és hát tényleg két szezont úgy végigjátszottál, hogy szinte folyton a pályán voltál. Hogy érzed, ahhoz képest, ahogy debütáltál, most hol tartasz, vagy ahhoz képest, ahol szeretnél tartani, most hol tartasz?
8: Uh-huh. Hát szerintem sokat tudtam azért érni azóta. Ott a legelején nagyon tényleg hirtelen pörögtek az események, és én se számítottam esetleg ilyen kezdésre, és ott tényleg így kicsit úgymond berobbantam, szerintem, de tényleg azóta azért elég sok meccs lement, és én is úgy értem, hogy tudtam kicsit magam stabilizálni, mert azért az első szezonban voltak olyan meccsek, amikor nagyon jól ment, de volt, amikor nagyon-nagyon rosszul ment, és nekem ez volt az idei szezonra a célkitűzésem, hogy ezt kicsit jobban stabilizálni, és hogy kevesebb legyen az ilyen nagyon-nagyon rossz meccs esetleg, és szerintem ez sikerült is, és szerintem tényleg kicsit élettebb is lett a játékom.
7: Picit a lepattanózásról beszéljünk már, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy gondolkozol egyáltalán a lepattanó leszedéséről, mert ugye négyszer is volt dupla-duplád az alapszakaszban, meg hát ott rögtön a Kaposvár elleni meccsen 17 lepattanós meccset volt, ami azért mindenképp figyelmet érdemel. Ez mi múlik igazából? Sokszor mondják, hogy az akaraton nyilván helyezkedni is tudni kell, de te hogy közelíted meg ezt a részét a játéknak?
8: Uh-huh. Hát igazából muszáj voltam besegíteni, hiszem sokat idén a lepattanókba, mert ha úgy nézzük, egy igazi ilyen lepattanózó játékosunk volt a centerünk, azon kívül meg a négyes posztos játékosaink se voltak ilyen túlzottan ilyen lepattanó királyok, és tényleg muszáj voltam besegíteni, és tényleg szerintem azért ez javarészt akaraton múlik, nyilván azért helyezkedés is számít, meg azért az is számít, hogy az ellenfél kihagyja. Szóval úgy azért nehéz sok lepattanót szedni, hogy minden bedob az ellenfél, de tényleg szerintem az inkább az akaraterőn múlik.
7: Hát mondjuk mind a két oldalon lehet lepattanókat szedni, úgyhogy végül is támadó oldalon is. Viszont még arról mesélj már, hogy ugye azért arról is szót ejtettél, még amikor debütáltál az NBA-ben, hogy amiben mindenképp szeretnél fejlődni, az a dobásbiztonság. És most nyilván ez egy elég fontos téma veled kapcsolatban, hogy a dobásod az hogy áll, az mennyire fejleszthető, te magad mennyire szeretnéd fejleszteni. Most itt nyilván a három pontosú büntetőkre gondolok elsősorban, hogy ott talán még nem azok a számok vannak a neved mellett, amit szeretnél látni, szóval ezzel kapcsolatban hogy állsz, mennyire tudod fejleszteni magad?
8: Uh-huh. Igen, ez teljesen így van, és egyébként ami így pozitívum a szezon végére, hogy a play-out utolsó 10 meccsén már fel tudtam hozni a három pontosomat ilyen 30% környékére, aminek azért eléggé tudtam örülni, de igen, egyetértek egyértelműen, ez hiányzik igazán a játékomból, és most ezt a nyarat erre is áldozom föl, és nem feláldozom, hanem hogy ebben szeretnék előrelépni, és most is nálam most nem áll meg a munka, most a válogatottig ezen dolgozom, és utána a szezon kezdésig is ezen fogok dolgozni. Szóval most igazából ezzel telnek a mindennapjaim.
6: És milyen reakciókat kaptál? Vagy hogy telt ez a néhány nap? Mert nemrég még a Vasasban láthattunk pattogtatni, piros csoportban, most pedig a friss kupa győztesnél folytatod.
8: Igen, hát rengeteg szeretetet kaptam, tényleg nagyon-nagyon sokan gratuláltok, esetleg régi barátok, edzők, de már Szolnokról is az ottani szurkolók is nagyon szeretetteljesen fogadtak, mert nagyon sok üzenetet kaptam, szóval tényleg nagyon-nagyon jól esett ez a rengeteg szeretet, amit kaptam, és tényleg nagyon boldog vagyok emiatt.
7: A válogatottságot említetted az előbb röviden, erről mindenképp szerettem volna még beszélni, ugye A finnek elleni első VB-selejtezőn debütáltál, ha jól láttam, másnap töltötted a 21-et, tehát mondhatjuk, hogy 20 évesen debütáltál a felnőtt válogatottban, és aztán ugye a Belgium elleni nagyon fontos idegenbeli meccsen is 13 percet a pályán töltöttél, jó triplád is volt. Ez mennyire jött váratlanul? Ugye korábban te azt megfogalmaztad, hogy valószínűleg nagyon komoly út vezet még a válogatottságig, aztán így utólag visszanézve szinte könnyen jött, mennyire függ ez össze azzal, hogy mondjuk a te szempontodból talán szerencsés az időzítés, hogy a válogatott pont most egy picit fiatalít, meg talán generációváltás zajlik ott.
8: Igen, igen, ez mindenképpen szerencse, illetve pont a finnek meccs előtt is, azt hiszem, hogy igen, ott történt egy sérülés, és akkor így tudtam egyel följebb lépni a rotációba, és akkor így csere négyesként számítottak rám, és igen, ott az első meccsem még eléggé izgultam, megmondom őszintén, azért az tényleg egy fontos meccs volt, és úgy debütálni azért az nem egyszerű, vagyis már előtte játszottam Észak-Macedóniába meccsen, de az ott a legvégén, szóval az annyira nem volt fontos, de tényleg a belga meccs az nekem nagyon mai napig megmaradt, mert tényleg úgy érzem, hogy ott jól tudtam játszani, és tényleg a tripla is bement, szóval az nekem egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt, és a csapat is nyerni is tudott.
6: Hát ez az izgulás, ez nem igazán szokott rajtad látszódni, ez a jó hír, úgyhogy maradjon is így, és sok sikert kívánunk a válogatottban, és természetesen Szolnokon is, hiszen Cseh Botond még egyszer, tehát marad a Tisza partján, de Szegedről Szolnokra helyezi át a székhelyét, úgyhogy minden jót neked, és köszönjük, hogy itt voltál.
8: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, sziasztok.
7: Szia, szia. És Ágoston, akkor a hátralévő percekben még gyorsan ejtsünk szólt a 3x3-as női világbajnokságról. Ugye az elmúlt napokban elkezdődött a csoportkör, és mostanra már azt is tudjuk, hogy a női válogatottunk tovább jutott. Mit szólsz az eddigi teljesítményhez? Ugye rögtön a spanyolokat sikerült legyőzni az első napon.
6: Nem is akárhogy?
7: Na.
6: Hiszen 21-12-re, ami szerintem minden előzetes várakozást felülmúlt, a spanyol az egy erős csapatnak volt taksálva ezen a VB-n is. És valóban ugye 2-2-es mérleggel, tehát 2 győzelem, 2 vereséggel tovább lépett a csoportból a magyar csapat, és tekintettel arra, hogy nem elsőként, így nevezett play-in meccset fog játszani, méghozzá ma este Lettország ellen 6 órától, egyébként elég könnyen lehet követni szerencsére ezt az eseményt az interneten, az egyik legnépszerűbb videó megosztó oldalon.
7: Igen, igazából én nagyon bizakodó vagyok. Hát közéjutásért megy.
6: Így van, a legjobb 8 közéjutásért megy a mai meccs Lettország ellen. Nem lesz könnyű ez sem, de az eddigiek sem voltak azok. Ugye, ha csak az ellenfelekre nézünk, tényleg egyébként kosárlabda nagy hatalmak, tehát hogy Spanyolország után az Egyesült Államok, majd Ausztrália következett, Mongóliát nem mosolyog, nem veszem ide, azt simán is vették a lányok, de azt a két vereséget is...
7: Hát igen, az ausztrál meg az amerikaiak elleni meccs is szoros volt tulajdonképpen, néhány pont döntött.
6: Olyannyira, hogy...
7: Na mi az?
6: De érdekes dolog ez, mert amennyire az ötszörös kosárlabdáért én rajongok, én azt gondolom, hogy a legigazságosabb csapatsport, a 100 esetből a legtöbb esetben itt fog a jobb csapat nyerni. Ellentétben például a focival is tudnék még példákat hozni, és a 3x3-ban ebben én nem tudok ezzel megbarátkozni, én ezt nem érzem. Nekem nem mindig ez a benyomás, amikor elérkezünk a meccs végéhez. Tehát, és lehet, hogy most csak a szívem mondhatja egy hirtelen, hogy Ausztráliát egyébként ad abszurdum, megverhette volna ez a magyar csapat, és lehet, hogy mondjuk 3x ennyi ideig tart a meccs, lehet, hogy nem bírják olyan jól, de ha, akkor lehet, hogy addigra fordul. Úgyhogy nagyon speciális szakág ez, és talán így is kell kezelni, ezzel együtt azt gondolom, hogy nagyon jól szerepelnek a lányok, és bomberős kerettel vagyunk jelen egyáltalán. Ne felejtsük el, hogy ott van a 3x3-as specialista Pap Claudia, ott van Böröndi Vivian, akinek talán soha nem volt olyan jó szezonja, mint most. Ott van Leli Kréka, aki az 5x5-ös válogatottnak is az egyik, hanem a legjobb játékosa. Na neki ez egy picit izgalmas lehet szerintem ez a 3x3-as műfaj, mert picit más követel meg. És kis ugye virág. Kis virág magas poszton. Szóval, hogy komoly csapatot küldtünk.
7: Igen, és én erre reflektálnék, illetve még egy nézőpontot behoznék, nem sok időnk maradt már, de ezt még szeretném elmondani, hogy én egy kicsit úgy tekintek most erre a VB-re, meg főleg erre a keretre, hogy én azért nagyon emlékszem arra, hogy a 24-es olimpiához nagyon közel volt ugye mind az 5x5-ös, mind a 3x3-as válogatott, hogy kijusson, és például Kisvirág mind a kettőben részt vett, és én azt vettem észre azóta, hogy Kisvirág és Leli Kréka között azért van egy ilyen kommunikáció, hogy ők ezt az olimpia álmot nem engedték el. És én ezt látom bennük, hogy azért vannak most is ott a 3x3-mal, hogy felépítsenek egy olyan utat, hogy mondjuk egy olimpiai selejtezőn is akár kedvező pozícióból indulhassanak, és hogyha ilyen távlatban nézzük ezt a mostani csapatot, akkor ez mennyire ígéretes szerinted mondjuk 2028-ra?
6: Hát nehéz megítélni. Én mondom még egyszer, én ennek a 3x3-nak a szemüvegén keresztül nagyon nehezen tudok jósolni, meg a jövőbe látni, mert annyira, hogy mondjam, egy picit ilyen bizarr műfaj. Persze nagyon élvezetes, és nagyon jó buli, és nagyon jó hangulata van, de sokkal nehezebb szerintem messze menő következtetéseket levonni. Ezzel együtt ezek a lányok nyilván, akiket említettél, egyre érettebbek, ez is egy plusz tapasztalat, ez is fejlesztheti őket, és hát egyébként a következő szezon is például ugye Lelik Rékán, aki tudja, hogy milyen pluszt fog majd adni, és egész pontosan, hogy hol.
7: Igen, de még csak annyit, hogy Réka esetében ezt mennyire lehet értékelni szerinted, hogy mondjuk pihenéssel is tölthetni ezt az időt, mert hogy szeptemberben megjön a nagypályás VB, tehát hogy valószínűleg ennyire szereti ezt a sportágat, hogy még ilyenkor se tud leállni?
6: Szerintem igen. Sőt, biztos vagyok benne, hogy igen. Hát ezt nem is lehet máshogy csinálni, azért válogatott szinten ez a mindened, ez a hivatásod, a szerelmed. Szerintem igen, nyilván találnak valami kicsi időt a pihenésre is, de nyilván szenvedéllyel csinálják részint, másrészt meg, ezt most nem tudom pontosan, hogy alakult ki most ez a végleges csapat, itt Jakab Máté mostani kerete, ha úgy tetszik ezen a VB-n, de lehet, hogy hívták, tehát, hogy tényleg nagyon jól néz ki szerintem ez a névsor, tehát a Pap-Böröndi párosra tudjuk, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolnak, és biztos jó a társaságukban lenni. Most azért Lelikkel és Kissel kiegészülve egészen fantasztikusan erős ez a csapat, úgyhogy ma este jön a folytatás, szurkolunk a lányoknak, tegyenek önök is így, Kristóf, köszönöm, hogy segítettél, önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Szép hétvégét viszont hallásra.
7: Jó hétvégét viszont hallásra.
3: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyar! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Az a futásban a mikrofonnal Elpap István, szerkesztő kollégáim Szabó Szilvi és Turi Gábor nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egy hete ilyenkor a futball fővárosa volt Budapest, ezen a hétvégén a női kézilabdái, hiszen ki ne tudná, az MVM Domban rendezik a női bajnokok ligája négyes döntőjét, természetesen a Győri Aldujeto KC remélhetőleg eredményes részvételével. Itt van velünk a vonalban Danyi Gábor, aki azért sok szállal kötődik a győriekhez, és kicsit fáj a szívem, de nem a Roland Garrosról fogok vele beszélgetni, arról majd holnap kora reggel a Sportreggelben, hanem most kézilabdáról, tehát az eredeti vadászterület kerül a fókuszba. Szia, először is mik a megérzéseid? Ez most csak egy ilyen érzelmi kérdés, mit vársz ettől a hétvégétől, aztán hogy a pályán mi lesz pontosan, arról majd később.
2: Igen, szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nyilván van egyszer az embernek az érzései, az emóciói, meg ugye van a realitás. Ez a kettő nem mindig találkozik, vagy nem szokott találkozni. Én azért most azt hiszem, hogy elég reális esélye van, bár híresen jó tippelő vagyok, de minden azt mondatja, hogy a Győri Aldujeto KC megszerzi az újabb bajnokok ligája címét. Minden mellette szól, az eddigi teljesítménye, a csapat tudása, a karaktere, az edzője, a stáb, minden amellett szól, hogy a magyarként, meg hát nyilván, ahogy mondtad is, én volt győri edzőként, nyilván ezért szurkolok, úgyhogy hát minden amellett van, vagy szól, hogy az Eto újabb bajnokok ligája címmel gazdagodjon.
1: Amit persze nem adnak ingyen, ezért két meccset kell nyerni, de ez egy történelmi győzelem lehet, egyfelől ugye összesen egyszer fordult elő, hogy amióta Budapesten van a négyes, illetve amióta van négyes döntő, hogy a Győr nem volt ott, azt az egyet már felejtsük is el. Cserébe harmadszor nyerhet sorozatban, amire egyszer volt példa, annak te is a részese voltál, még 2017 és 19 között. Most ugye Per Johansson triplázhat, és amúgy is triplázhat a Győr, mert magyar bajnok és magyar kupa győztesnek már most mondhatja magát, emellé rakhatja oda a bajnokok ligáját. Hát kezdjük azzal, hogy azt megszokhattuk, hogy Győr szokta játszani általában az első meccset szombaton, ennek nyilván van egy kis 3 órával, így is többet lehet pihenni jelentősége, de most nem. Most a 18 órás meccs lesz a Brest-Bretagne Győr, és 15 órakor Bukarest meccsel indul a Final Four. Először beszéljünk egy picit erről a meccsbe, azért ott van Vámos Petra, és ott van Albek Anna, sőt volt ugye annó Szemerei Zsófi is, de ő most már nem ott van. De Vámos és Albek ott van. Milyen esélyt látsz arra, hogy több magyaros csata lesz majd vasárnap a döntő?
2: Én egy jó sanszot látok arra, hogy egy meccs Győr finálé legyen. Itt utaltál, hogy most nem a Győr játsza, ez valóban egy picit nekem meglepő. Ne felejtsük el, hogy aki mondjuk a 6 órás meccset kezdi, és adott esetben ott nem dől el a rendes játékidőbe, hát hosszabbítás után, vagy hetesek után, mondjuk azért ott ágyba kerülni, az már elég későn van, és azért itt 24 órán belül kell játszani két top mérkőzést, de biztos ennek is megvan az oka, hogy miért a meccs kezdi most az első párharcot a Bukaresttel. Nem gondolnám, hogy ez nagyban meghatározza, de azért eltér attól a protokolltól, amit eddig láttunk itt, akárhányszor volt.
1: Hát csak érdekességképpen mondtam, mert mindig az első meccset szokta játszani a Győr.
2: Igen, mindig az első meccset. Nagyon komoly, erő demonstrációval érkezik mindig a meccs. Az évek során, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy amikor itt a Final Four-ba érkeznek, valami miatt nem stimmel, nem úgy tudják nyújtani a teljesítményüket. Ez az év talán egy picit más, nem mutatott annyira kimagaslót egész szezon közben, sőt, a francia bajnokságot is elvesztette, és a Brest lett az első nagyon-nagyon kevéssel, azonos pontszámmal egymás ellenivel. Ez azért egy picit meglepetés, de talán ez mondatja velem, hogy idén most itt a Bajnokok Ligájában tudják egy picit kárpótolni az éves teljesítményüknek a ekénti alakulását. Én azt gondolom, hogy ők az esélyesei a Bukarest ellen. Én azért annak is szemtanulója voltam sajnos, hogy amikor a Bukarest legutóbb itt volt a Final Four-ba, akkor mi 7 méteresekkel sajnos kikaptunk tőlük. Nagyon jó kézilabdát játszik a Bukarest, azt hiszem hosszú évek óta nem tudta magát megmutatni itt. Bojana Popovics érkeztével pedig hát egy nagyon karizmatikus edzőjük lett, ahol egy nagyon fegyelmezett, a védekezést preferáló kézilabda van a fókuszban, de azért azt gondolom, hogy a meccs egy picit esélyesebb is, meg hát Albek Anna és Vámos Petra játéka, meg pláne azt mondatja velem, hogy az érzelmeim is azt mondják, hogy ők lesznek az első mérkőzés győztesei.
1: A jövőre, ha bejut a Bukarest, akkor ott is magyarokból már több lesz, mert nagy átalakítások vannak, de az erre az évre ez még nem vonatkozik. Brest-Bretagne-ról beszéljünk, hát azért csak van egy viahire váljuk, azt sosem szabad elfelejteni, hogyha női kézilabdáról beszélgetünk, meg hát mégis a meccs előtt francia bajnok csapat, meg Anna Gross, meg amit akar az ember, tehát ott is azért rengeteg ismerős. Milyen erőt képvisel szerinted a Brest? Mennyire tud megállni a Győr előtt? Mert a Győr az nyilván mindent egy lapra feltéve akar erőt demonstrálni már az elődöntőben.
2: Igen, a Vahirjeva talán a posztján a legnagyobb klasszis a világon. Ő egyébként képes mérkőzéseket eldönteni egyedül is, de a Győr...
1: A BL Final Four-ban is?
2: A BL Final Four-ban is, bár 2019-ben ellenünk még a Rostov Don színeiben, hál' Istennek ez nem sikerült neki. Nyilván az ő semlegesítés egy kiemelt szerep, de... egy nagyon gyors és nagyon jó kézilabdát játszanak egyébként a brestiek, tehát nem véletlen vannak itt, meg nem véletlen az sem, hogy megnyerték a francia bajnokságot, de csapatként az Eto egyénenként és magába a kézilabda minőségébe és annak a stabilitásába annyival kiemelkedik a Győr, hogy hát valami olyannak kellene történni, hogy a Győr egy 30-40%-át tudja nyújtani a valós tudásának, amire nagyon-nagyon kevés esélyt adok, és a Brest pedig folyamatosan 100% körül alakul. Én akkor tudok elképzelni valami nagyon-nagyon nagy meglepetést, ami remélem, hogy nem fog megtörténni, mert a Győr, ha csak a rutinját játsza, tehát nem játszik kiemelkedően, akkor már ott van, hogy 4-5 góllal jobb az ellenfeleinél, és legyen az bárki.
1: Ugye nincsen dán csapata, meg mondjuk norvég se, a legjobb 4-ben, de például a dánokkal kapcsolatban Helena Elver hallottam, vagy láttam nyilatkozni a Nemzeti Sport Online-on, ő azt arra fogja, hogy azért nincsenek dánok, meg egész egyszerűen ilyenkorra már a dánok kidöglenek, nincs rá jobb szó, tehát olyan feszített a menetrendjük a bajnok, nem tudom egyébként a Győrnek miért nem az, vagy a Metznek, vagy a Brestnek, de a dánok Elver szerint ez az oka, hogy klubszinten nem tudják azt nyújtani, meg egyébként a norvégok is, mint amit válogatott szinten azért rendre nyújtanak.
2: Igen, előjáróban Elver egy kiváló játékos, tehát egy fantasztikus klasszis a maga posztján, irányító posztján, nem véletlen játszik a dán válogatottba is meghatározó, illetve a Győrbe is meghatározó szerepet, de azért azt gondolom, hogy ez egy picit mellé ment ez az indok, mert tehát ha valaki ugyanabban a ligában játszik, ugyanabban a klubban játszik, és arra hivatkozva, hogy én a végére elfáradok, mert sok a mérkőzés, hát a többi csapat, a többi játékos ugyanennyit játszik. Tehát semennyivel kevesebbet, sem a román, vagy a francia, vagy a magyar bajnokságban, a válogatottakkal, a nemzetközi kupákkal, tehát itt senki nem játszik többet, vagy kevesebbet, itt egyformát. Azt mondani, hogy ez az oka, hát egy picit ilyen belemagyarázás. Hát
1: talán inkább az az ok, hogy itt játszanak Győrben a dánok például, nem otthon.
2: Igen, nem otthon is, és ugye az egy másik kérdés, és talán ez is megérne egy beszélgetést, hogy úgy ámblokk valóban nagyon soka, és nagyon feszített a nemzetközi versenynaptár, és valóban jobb lenne több pihenő, de hát egyszerűen nem engedi meg maga a versenyrendszer, a világversenyek, a klubversenyek, a nemzetközi kupa találkozók, egyszerűen nem lehet több szünetet tartani, ezt tudomásul kell venni, nézők miatt, szponzorok miatt, maga a sportág népszerűsége miatt, de én azt gondolom, ez nem lett hivatkozási alap a rendszer egyik elemének, mikor a rendszer többi eleme is ugyanennyit játszik.
1: Hát ez valóban így van. Két francia csapat viszont először van a Final Four-ban, ugye egyszer volt két magyar, amikor a Ferencváros, ráadásul akkor a Ferencváros második is lett, és a György csak harmadik, tehát akkor Fradi szerepelt jobban. Ennek az idénnek azért a Ferencváros úgy futott neki, hogy na majd most. Ehhez képest a BL-ben sem sikerült ugye az áttörés, és a hazai címeket is a Győr nyerte meg. Egy évvel ezelőtt gondoltad volna, hogy ennyire egy síkú lesz már most magyar szinten, de hát a BL tekintve nemzetközibe is a két magyar csapatnak a csatája?
2: Nem, megmondom őszintén, nem gondoltam volna. A Győr dominanciája az teljesen egyértelmű és meghatározó. Az előnye is, a fölénye is. Magát, a mértékét azt nem gondoltam volna, hogy ekkora lesz. Ugye Győrben egy nagyon komoly 10 fölötti győzelmet alatott a Győr a Ferencváros ellen. A visszavágó az döntetlen lett, de ugye a Magyar Kupát is nagyon hosszú idő után visszahódította a Győr. Nyilván a Fradin átjutott, nem a döntőbe találkoztak. Az elődöntő is egy, nem azt mondom, hogy tükörsima volt, de nem volt kérdés. Talán a Jesper Jensen érkezése egy picit hosszabb időt vesz, ez a szezont vette igénybe. Az új felfogás, az új kézilabda kultúra, stílus, de valóban nagyon látható volt az a különbség a Győr javára, ami idén volt a két magyar kiemelkedő klubcsapat között.
1: Túl sok magyar azért így sincs hát ugye a Metzbe meg a Győrbe, de azért vannak, tehát személyre bontva mit vársz tőlük, mennyi játékpercet, mennyire lehetnek meghatározó játékosai a csapataiknak?
2: Hát ugye
1: hát Vámos, igen.
2: A Győrre kezdeném, ugye Fodor Csenge abszolút méltó váltótársa, vagy hogy mondjam, abszolút egy olyan balszélső, akit bármikor Bóvettering mellett be lehet vetni. Nyilván mind a két mérkőzés nem fogja egy játékos végigjátszani, itt valószínű, hogy el lesznek osztva a terhek. Szemelei Zsófi és Szakó személyében ugye a Zsófi nagyon jó formát mutatott itt az őszi szezonban, de azért gyanítom, hogy a Szakónak lesz nagyobb szerepe, elsősorban a rutinja és a tapasztalata miatt. Vámos Petra tavaly és ennek az évnek az első felében sokat játszott. Ez látszott is, a teljesítmény nagyon szépen ment el föl, de itt a szezon második felébe egy francia fiatal tehetségnek szavazott bizalmat Maillonard, és a Petra sérült is volt. Nem tudom, hogy most milyen állapotban van. Albek Anna kiválóan játszott, itt a Pronta Fradi ellen láttuk, hogy kiváló formában van. Én nagyon remélem, és a magyar kézilabda szempontjából is nagyon fontos, hogy ilyen szinten is magyar játékosok meghatározó szerepet tudjanak játszani. Remélem, hogy sok szerepet fognak kapni, és meghatározó lesz a játékuk.
1: Olyan természetesnek vesszük, hogy Budapesten van a négyes döntő, mondjuk természetes is, mert időről időre mindig a ZHF hosszabb, itt meg pontosan látják, hogy micsoda hangulat, meg milyen szuper teltházas csarnok van mindig, akárcsak persze Kölnbe a férfiaknál, az sose felejtsük el. Mennyire kell természetesnek vennünk szerinted, hogy itt van ez a négyes döntő? Mert mondjuk egy mai 20 éves még nem is látott máshol ilyet, már négyes döntőt nem is láthatott, de ez a műfaj az annyira Budapesthez nő, mint mondjuk a Hungaroring Magyaródhoz.
2: Igen, és ahogy mondtad, amennyire a férfi meg Kölnhöz, ugye a jót könnyű megszokni. Tehát én azért emlékszem még arra azokra az időkre, még 2011-2012-ben a Budućnost Podgorica ellen, még a hagyományos oda-visszavágó, aztán a Larvik ellen a Veszprém arénában, illetve Larvikba voltunk, és utána hát Budapest bebizonyította.
1: Hát az volt az első győzelem, nem a Larvik? Még a régi formátumban.
2: Ez így van.
1: Ja, ahol a Völcse ellen majdnem elhasalt az elődöntőbe a Győr, a legnagyobb csoda pontosan volt, hogy ott tovább mentek, úgy emlékszem.
2: Pontosan így van. Az utolsó 5 perc a -4-ről.
1: Ja, bocs, hogy közben vágtam, csak az emlékek. Igen?
2: Igen. És ugye először a Papp László, és az utóbbi években pedig az MVM Dóm, hát kiváló rendezés, szurkolók, szervezés, és hát ugye ezt megszoktuk, és ez már, hogy mondjam, ilyen evidenciává vált, de hát azért nem az, mert ide pályázni kell, ez azért nem kevés pénzbe, mindenfajta olyan szervezésbe, és olyan logisztikát kell, amiből nagyon-nagyon jól vizsgázott eddig a Magyar Kézilabda Szövetség, Budapest, úgyhogy itt nagyon szeretik a kézilabdát. Ugye az lenne a jó, amit mondtál is, hogy itt azért évekkel ezelőtt Ferencváros is itt volt, nyilván az még plusz sok-sok ezer szurkoló pluszát jelenti, de reméljük, hogy ez jövőre összejön, de nagyon jó, hogy itt van Budapesten ez a Final Four.
1: Csak halkan kérdezem, hogy máshol is meg tudna tölteni a női kézilabda Final Four egy 20 000-es csarnokot?
2: Talán Franciaország.
1: Ha két francia csapatot is ott van.
2: Igen, talán Franciaország, több helyen nem. Tehát én azt gondolom, Európában a kézilabda népszerűsége az messze nem olyan, mint ezekben a francia vagy Magyarországon.
1: Most hát nyilván nem a férfi kézilabdára vonatkozik, mert ha nem Kölnben lenne, az szerintem az máshol is. Azért ott még tudnál mondani te is néhány helyet, ahol talán tele lenne.
2: Biztos, egyértelmű.
1: Na, hát nem csak méltatlanul kevés szó esik arról, hogy az ifjúsági liga, tehát az EHF női európai ifjúsági ligájának is a 4-es döntője Budapesten van, ott meg ráadásul 3 magyar csapattal, tehát a BL csapataink mind a fiataljaikat ott mélyvízbe dobják, hát természetesen semmi ütközés nincs, mert a Fradi és a Debrecen reggel 9-kor találkozik, az nagyon jó kézilabda időpont, és a Bukarest, amelyik ott is szerepel, játszik majd a Győrrel 11:30-tól. Csak a hallgatónak, engem is beleértve, akik kevésbé látják ezt a korosztályt, milyenek vagyunk ezen a szinten? Tehát az, hogy Európában 4 legjobb csapatból 3 magyar, az jelzi, hogy jók, de mit kell tudni ezekről a csapatokról?
2: Igen, hát ugye először is hagyományosan jó az utánpótlás nevelés a magyar kézilabdának. Zárójelben jegyzem meg, néha talán túlzott következtetéseket is levonunk ezekből. Igen. Az itt ért eredményekből, ugye utánpótlás világversenyeket sorra nyerünk, illetve ott vagyunk a dobogón, ami nagyon-nagyon jó dolog. És hát ebből is látszik, hogy 3 csapat bejut ebbe a nagyon rangos klub, hát világbajnokság, vagy nevezzük akárhogy, döntőjébe. Ez jelzi azt, hogy mennyire erős a magyar utánpótlás nevelés. Én azért elsősorban az élmény, a motiváció és az élmény szerzés lehetőségét ragadnám meg, amellett, hogy hát nagyon jó kézilabda, a közvetlen utánpótlást lehet látni, de talán a szakmaiságnál inkább ezt helyezem én, meg az, hogy itt ugyanabban az időben tudnak játszani, nyilván kimennek, nézik a játékosok a példaképeiket, ők is ezért megmérkőznek egymással, de az, hogy 3 magyar csapat bejutott, ez mindenképpen a magyar utánpótlás nevelés dicséri.
1: Mi kell ahhoz, hogy ezek a játékosok, akik most a saját korosztályukban Európa elitjét jelentik, hiszen ha nem azt jelentenék, akkor nem játszanának a 4-es döntőbe, ezek később is a Ferencvárosba, Debrecenbe és a Győrbe játszanak, és nem mondjuk Esztergomba vagy Mosonmagyaróváron.
2: Hát igen, azért most, ha ezt kibontanánk, akkor talán a holnap reggeli Roland Garrosos beszélgetésünkig...
1: Zanzás is, kérlek.
2: Igen. Hát ugye sok minden maga az adott ország, hogy mondjam, kézilabda stratégiája, elvárása, rendszere, hogy megfelelően tudja menedzselni ezeket a ifikorból, vagy juniorkorból, tehát 18-19 és 22-3 év közötti átmenet, hogy megfelelő helyen legyenek, megfelelő szakmai munka legyen, megfelelő játékpercet kapjanak ezek a játékosok. Ez nagyon fontos, ez az átmeneti periódus az életükben, hogy jó helyen legyenek, és azokat a szakmai impulzusokat megkapják. Hogy ez külföldön vagy hazai csapatoknál van, ez gyakorlatilag mindegy, csak a lényeg, hogy megkapják ezeket a nagyon fontos periódusokat, mert az átmenet az utánpótlásból a felnőtt korba sem szakmailag, sem mentálisan nem egyszerű.
1: Hát ezt nyilván te tudod a legjobban, mert neked is a kezed alatt jöttek föl, vagy nem jöttek föl éppen emiatt tehetségek. Te milyen szemmel nézel egy ilyen, most vissza a felnőttekhez, bár nyugodtan beszéltünk persze az ifikről is, milyen szemmel nézel egy ilyen 4-es döntőt? Inkább ilyen kézilabda rajongói, vagy kézilabdát szerető emberként, vagy abszolút a kis finom szakmai részletekben el tudsz veszni egy meccset nézve?
2: Hát úgy is. Úgy, én azt gondolom, hogy vannak a mérkőzések periódusai, amikor az ember inkább szurkol nyilván a mérkőzés állásától, meg hát nyilván az emócióitól, nyilván a győrnek a mérkőzései az inkább a szurkoló, meg inkább a drukkolásé, de hát nyilván az ember lát egy jó megoldást, vagy egy olyan fajta esetlegesen újítást, akkor azt nyilván megjegyzi, és nyilván az akkor, na ez hogy is volt, megakad, vagy visszanézi utána a videóról, mindkettőből akad jócskán.
1: Lehet, hogy ostoba a kérdésem, de ott leszel az MVM Domban?
2: Természetesen.
1: De mindig ott vagy? Ilyenkor ki nem hagynád?
2: Hát nyilvánvaló, persze, természetesen. Hát ez egy olyan protokoll, meg egy olyan az ember életébe, ami én azt gondolom, hogy nem is kérdés.
1: És ilyenkor milyen társasággal nézed a adott mérkőzéseket?
2: Vagy a családom, vagy a kollégák, barátok, hát elég sok széles körű azért, hála Istennek, az ismerettség, főleg nyilván a kollégákra, barátokra gondolok, és akkor ott együtt, hát gyakorlatilag szurkolunk, és azt várjuk, hogy újabb magyar sikert történjen.
1: És akkor, ahogy az elmúlt években, együtt szurkolunk, és együtt örülünk, mert ugye tavaly nyilván ez volt, meg tavaly előtt is ez volt. Na hát már csak annyi, hogy pont azért, mert híresen rossz tippelő vagy, hogy ha most ettől eltekintünk, egy 1-2-3-4-et, te hogy érzed?
2: Igen, így van, tekintsünk el attól. Én azt gondolom, hogy Győr, Metz, Csesze, Bukarest, Brest lesz a sorrend.
1: Tehát a francia bajnok negyediknek fog befutni egy olyan négyes döntőben, amelyben rajta kívül is van francia csapat, de legalább így akkor, ha így lesz, akkor a döntőbe garantált, hogy jó sok magyarnak fogunk szurkolni. Na hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, természetesen követjük az eseményeket Danyi Gáborral, meg majd holnap reggel a Balaton partjáról beszélgetünk Roland Garrosról, mert ott is aztán bőséggel van miről. Tehát akkor még egyszer rögzítsük, hajnalok hajnalán reggel 9-kor már ifjúsági liga 4-es döntő, szintén Budapesten, Ferencváros, DVSZ Kézilabda Akadémia, 11:30-tól Csesemő Bukarest, Győr, ugyancsak az IFI ligában, és aztán akkor jönnek a sztárok, a klasszisok, a gladiátorok, 15 órától Vámossal és Albekkal, a Metz játszik a Csesemő Bukaresttel, és 18 órától formabontó módon a későbbi elődöntőt játsza majd a Vjahirova vezérelte Brest-Bretagne ellen a Győr, amelyben Szemerei Zsófit és Fodor Csengét biztosan láthatjuk majd a pályán. Hát Danyi Gábornak nagyon szépen köszönöm, akkor szurkolunk majd nagyokat, mi itt hamarosan a hírek után folytatjuk, miután ma sajtónap volt, ezért már interjúkkal tudunk szolgálni a holnapi női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntő elé.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Tisztó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Nyílt edzést látogathatnak a szurkolók Debrecenben. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről. Holnap már többnyire napos időre számíthatunk. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
5: A magyar labdarúgó válogatott hétfőn nyilvános edzést tart a debreceni Nagyerdei stadionban. A mérkőzés megelőző napon 17 órakor kezdődik az edzés, de az érdeklődők már 16 órától beléphetnek a stadionba. A belépőjegyek jelképesen 125 forintba kerülnek, arra utalva, hogy az MLS idén ünnepli fennállása 125. évfordulóját. Charles Leclerc vezérletével a Ferrari 2-se zárta az élen a Formula 1-es monakói nagy díj első szabad edzésén. A második Hamilton mögött Max Verstappen a harmadik, míg az első ötöst Kimi Antonelli, George Russell sorrendben a két Mercedes tette teljessé. A nyitányon kétszer lendült a piros zászló. 2037-ig biztosan megrendezik a Formula 1-es Las Vegas-i nagy díjat. Stefano Domenicali, az F1 elnök vezérigazgatója a hosszabbításról szóló közleményben kiemelte, a futam 2023-as bemutatkozása óta gyorsan a világ legnépszerűbb sporteseményei közé emelkedett, amelyen a sportot övező körítés és szórakoztatás világszínvonalú. Az első helyen kiemelt Granollers Ceballos spanyol-argentin kettős nyerte a Roland Garros férfi páros versenyét 7-6-6-4 a Bolelli Vavasorriolas duó ellen.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Teljes körűen átvizsgálja a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi döntéseit a kormány. Az ellenőrzés kiterjed egyebek mellett a közbeszerzési eljárásra és a kifizetéssel kapcsolatos rendelkezésekre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy kezdeményezik a beruházás dokumentumainak nyilvánosságra hozatalát is. Felülvizsgálja a kormány a Covid-járvány idején beszerzett lélegeztetőgépekre vonatkozó szerződéseket. Szondi Vanda, a kormány szóvivő közölte, továbbra sem ismert, miért volt szükség ilyen mennyiségű eszköz beszerzésére, csak nem 300 milliárd forint értékben. A vizsgálatot a külügyminiszter folytatja le. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédre a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Közben a kormány szóvivői tájékoztatón bejelentették, hogy a következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Helyette egy olyan rendszert akarnak bevezetni, amely hatékony, szakmailag megalapozott és nem jár felesleges adminisztrációval. Kétnapos fesztivállal zárul a 35. Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozó Debrecenben. Ma és holnap a legkiemelkedőbb hazai és határon túli produkciók mutatkoznak be. Összesen 30 csoport, mintegy 450 gyerek színjátszója lép színpadra. A rendezvényt szakmai beszélgetések kísérik. A főváros közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók mától a BKV Deák téri múzeumának legújabb tárlatán. A közlekedést

0: Történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, mikor vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben, valamint az is, hogy miért 70-től kezdődik a trolibuszok számozása. Közlekedés. Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé kiégett egy kis tehergépjármű. A 24-es kilométernél a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeren araszol a kocsi sor. A 8-as főúton Székesfehérvár és Várpalota között szalagkorlátnak ütközött egy személyautó. A 22-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra. Időjárás. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, elszórtan esik az eső. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenhol több órás napsütés várható. A Dunántúlon ma még erős szél holnapra mérséklődik. Észak általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Szombaton tehát Metz, Cseszeme, Bukarest és Brest-Bretagne, Győri Audietto, KC elődöntők a női kézilabda bajnokok ligájában. Itt Budapesten az MVM Dómban. A játékosok közül többen ma a sajtó rendelkezésére álltak. Halljuk, mit mondott Szemerei Zsófi, a győriek kapusa Szabó Szilviának.
2: Tavaly is itt voltál a Final Four-ban, a Metz színeiben, most viszont a címvédő Győr kapusaként veszel részt. Mennyiben más, mennyiben nehézebb, vagy könnyebb az, hogy hazai pályán vagytok? Szóval ti mit éreztek belülről, vagy te személy szerint?
3: Én személy szerint egyáltalán nem érzek nyomást. Érzem azt a csapaton, hogy tudjuk, hogy miért dolgoztunk egész évben, tudjuk azt, hogy miért vagyunk itt, és mit szeretnénk elérni. Nagyon jó csapatunk van, nagyon jól össze vagyunk állva. A taktikát tényleg szerintem nagyon jól felállította az edzői stáb, úgyhogy tényleg már csak azt a bizonyos első sípszót várjuk, és hogy elindulhassunk.
2: Lehetett látni videókat a közösségi médiában, ahogy a szurkolók integetnek nektek a buszokon, itt beláttunk az étterembe, hogy a szurkolóktól rajzok vannak a falon, szóval érzitek, hogy nem csak az egész város, szerintem az egész ország mögöttetek áll?
3: Igen, otthon is kaptunk egy meglepetést a győri szurkolóktól, a kis utánpótlás gyerekekkel együtt megleptek minket, nagyon jól esett és óriási löketet adott nekünk. Tényleg már egy úgymond egy druk van bennünk, hogy már ott legyünk és hogy már csinálhassuk az egészet. Azt azért el kell mondanom, hogy tényleg tavaly is óriási élmény volt az, hogy minket magyar játékosokat ahogy fogadtak, akár a győri szurkolók, de hogy a magyar szurkolók megijeneztek minket. De tényleg az, hogy hazai játékosként, hazai csapattal itt lehetek, az teljesen más lesz és nagyon várom már.
2: Elődöntőben a francia bajnok Brest vár rátok. Gondolom, hogy vannak emlékei tavalyról is róluk. Mi az ő erősségük? Egyéni játék, a csapat összetétel, támadás, védekezés, szóval hogy lehet így lebontani az ő játékukat?
3: Nekik inkább szerintem a támadásra megy a nagyobb hangsúly. Nagyon jó egyegyező játékosaik vannak, nagyon jó kvalitású játékosaik vannak, és elég színesen tudnak játszani. Úgyhogy igazából szerintem a mi védekezésünkön lesz majd a hangsúly. Megbeszéltük, hogy melyik védőjátékosunknak mi lesz a feladata, attól függ, hogy ugye kivel áll majd szemben. Szerintem, hogyha ezeket a szabályokat betartjuk, és tényleg azt az elánt fogjuk tudni a pályára vinni, amit egész évben mutattunk, akkor szerintem nem lehet probléma.
2: Ugye azt szokták mondani, hogy jó kapus teljesítmény nélkül nagyon nehéz nyerni. Hogyha így a négy csapatot összehasonlítod, vagy elemzed, azzal egyetértesz-e, hogy a ti párosotok extra, tehát a másik csapatokban vannak jó kapusok egyesével, de a ti párosotok az esetleg egy ilyen extra lehet?
3: Szerintem minden kapus páros extra, mindenki másban extra. Itt tényleg nagyon nagy hangsúly lesz majd azon, hogy aznap kiébred majd jobban, és melyik kapus fog majd ki jobb napot, mert tényleg nagyon sok tud múlni azon, hogyha egy kapus elkapja a fonalat, el is döntheti egyből a mérkőzést. Azért szerintem abból a szempontból nekünk van egy előnyünk, hogy a hatával teljesen más stílusú kapusok vagyunk, és eléggé kiszámíthatatlanok vagyunk, abból a szempontból, hogy melyikünk fog kezdeni, vagy melyikünk játszik többet. Úgyhogy ebből a szempontból talán azt mondanám, hogy talán van egy kisebb előnyünk, de tényleg mindenki ugyanazon a szinten van, és azért válogatott játékosok vannak mindenhol.
2: Az ad-e nektek plusz motivációt, hogy vannak búcsúzó játékosok, van, aki abba adja, van, aki más klubnál játszik, szóval erről beszélgettetek-e, hogy tegyétek szebbé az ő utolsó két meccsüket?
3: Természetesen szeretnénk, főleg olyan búcsúzó játékosainktól, akik felhagynak a kézilabdával idén, hogy ők is mondták, hogy azért egy ilyen álom évvel befejezni a sportpályafutást, vagy esetleg mindent megnyerni, azt tényleg föl tudná rakni az ira a pontot nekik. Természetesen értük is küzdeni fogunk. Furcsa volt a mai edzést is úgymond befejezni, látni a szemeikben azt, hogy akkor tudatosult bennünk, hogy az volt az utolsó edzésük. Remélem, hogy ez is adni fog nekünk majd egy löketet a hétvégén.
2: Zsófi, hányan jön neki a családodból szurkolni neked a helyszínen?
3: Pontos létszámot nem tudok, sokan, hál' Isten, nagyon sokan elkísérnek, de tényleg ebből a szempontból szerencsés vagyok, mert bárhova utazunk, EB, VB, akár válogatott, akár klub szinten, tényleg, hogyha a családom tud, akkor mindig követ, és mindig mögöttem állnak.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Két francia csapat van a négy között, a Metz és a Brest-Bretagne. Ebből a Metzet, hát tavaly még Szemerei Zsófi is erősítette, most már csak Vámos Petra és Albeck Anna a Metz két magyar válogatottja. Albeck Anna is beszélt a Final Four-ról Szabó Szilviának.
2: Gondolom, hogy felkészültél valamilyen szinten lelkileg, hogy micsoda felforgás lesz itt. Az ötödik, hatodik interjú után jöttél most ide hozzám, angolul, magyarul kell nyilatkozni, szóval te hogy bírod, és készültél-e, hogy ilyen őrület lesz ez?
3: Nem, jövőre biztos nem vállalom el, hogyha itt leszünk. Nem viccelek egyébként, persze ez is a játékosok feladatának a része, tehát ezt is igazából meg kell csinálni, semmi olyan probléma nincs benne, hogy most ez nehezünkre esne. Nyilván még ez a nap arról szól, hogy a médiára is fókuszálunk, és akkor ugye mellette ugyanúgy a kézilabda részre is, de holnaptól már tényleg csak a kézilabda lesz a fókuszban.
2: Lelkileg készültök egyébként arra, hogy ez egy különleges torna, ugye sok néző, ugye két nap alatt két mérkőzés, szóval erről külön beszéltek-e a sportszakmai dolgokon kívül?
3: A csapaton belül igen, azért az újoncok, mint én például, azért kérdezgették az tapasztaltabb játékosokat erről a hétvégéről, és igazából nehéz volt nekik is a dolguk, mivel ezt nagyon szavakkal nem lehet leírni, ami történik. Ez egy nagyon különleges, és nem véletlenül mindenki azért dolgozik egész évben, hogy ide kerüljön. Úgy gondolom, hogy nagyon a csúcs teljesítménynek a csúcs teljesítménye kell mindenkitől ezen a hétvégén, ugye amit említettél, a két ilyen komoly mérkőzés egymás után sosem egyszerű, és tényleg minden tartalékunkra szükségünk lesz.
2: Egy kicsit beszélj a csapatnál a hangulatról. Ugye a korábbi két Final Four-ra úgy érkezett a Metz, hogy bajnok, és mind a két elődöntőjét elveszítette. Most, hogy azonos ponttal ugyan, de a Brest nyerte a bajnokságot, van-e bennetek egy ilyen plusz bizonyítási vágy, hogy igaz, hogy a francia kupa győzelem megvan, de most akkor próbáljátok a bajnoki címet, nem azt mondom, hogy kiköszörülni, hanem kárpótlásul, mondjuk egy BL győzelemmel megspékelni ezt az idényt?
3: Természetesen előző évekről ugye nem tudok nyilatkozni, nem tudom, hogy milyen érzelmekkel jöttek ide a lányok, de én úgy gondolom, hogy mindenképp szeretnénk úgymond kijavítani ezt a pici hibát talán, amit a szezonban hogy elvesztettük a bajnokságot. Ez egy nagyon nagy kárpótás lenne szerintem az egész klub életében és a játékosok életében is. Azért negyedszerre van már itt a Metz, és sajnos még nem sikerült nekik olyan maradandót alkotni, hogy pozitív élményekkel távozhassanak innen, és szerintem mindenki azon lesz, hogy ezt a szezont úgy zárjuk, ahogy mindenki elképzeli.
2: Cseszem, a Bukarest elleni elődöntő vár rátok, föltérképeztétek őket nyilván. Mi lesz szerinted a kulcs? Mi az a jó taktika, amivel őket le lehet győzni?
3: Nagyon kemény ellenfélről beszélünk, mindenki nagyon jó formában van a csapatból, és az edzőváltás óta tényleg felfele ível a teljesítményük is. Nem véletlenül vannak itt ők sem a legjobb négy között. Én úgy gondolom, hogy a védekezésünkre nagyon nagy fókuszt kell fektetnünk az egész meccsen, és a támadójátékunkban pedig igazából azokat az elemeket, amik eddig jól működtek a szezon során, beépíteni és eredményesnek lenni belőle. Én úgy gondolom, hogy megvan a játék tervünk minden egyes mérkőzésre, és ha ahhoz tartsuk magunkat, akkor szerintem jól fogunk kijönni belőle.
2: Szerinted egy ilyen kétnapos tornán ki lesz a végső győztes? Aki fegyelmezett, aki taktikailag betart mindent, aki mentálisan erős, aki fizikailag bírja a nyomást, szóval ki lehet itt a győztes?
3: Ez mind, amit felsoroltál, nagyon-nagyon közrejátszik. Szerintem mindennek jól kell elsülnie, és tényleg minden aspektusban a játékosoknak és a csapatnak koncentráltnak és fegyelmezetnek kell, hogy legyen, illetve a magabiztosságot megtartani egész 60 percen keresztül, illetve hogyha két meccsre beszélünk, akkor 120 percen keresztül.
2: Anna, teked személy szerint mit jelent az, hogy Budapesten van a Final Four? Nyilván sok magyar szurkoló majd külön neked is fog szurkolni, családként lesz-e? Ugye azt lehetett látni az Instán, hogy például a testvéred, a Becky Oci kint volt nálad Franciaországban. Van úgy, hogy külön országokban játszotok, ritkán találkoztok, szóval ők most itt lesznek-e, és ez neked egy külön pluszt jelente?
3: Természetesen itt lesznek, és nem tudom, mit csinálnék nélkülük. A barátok és a család jelent számomra mindent, és nagyon örülök, hogy ezt a hétvégét át tudják majd velem élni, személyesen is, illetve szurkolnak majd nekem. Ez nagyon nagy löketet ad, és tényleg óriási töltet az, hogy ilyen support system van körülöttem.
1: A női kézilabda bajnokok ligája döntő egyik legnagyobb sztárja vitán felül a Brest-Bretagne orosz játékosa Anna Vyahireva. Szabó Szilvia vele is beszélgetett az esélyekről.
2: Anna, you know exactly how special. Anna, te pontosan tudod, hogy milyen speciális hangulata van egy BL Final Fournak, hiszen egyszer jutottál be a négyes döntőbe. 3 éve nyertél a Viperccel, a Rostovval pedig egy ezüstérmed, és egy negyedik helyed van. Ha a csapattársaid azt kérdezik, hogy mire számítsanak Budapesten, mit mondasz nekik? What do you expect here in Budapest? What do you tell them?
4: To be fair, I never got asked this question.
5: Őszintén szólva, még soha nem tették fel nekem ezt a kérdést. De ha megkérdeznék, azt mondanám, hogy életük legjobb kézilabdás hétvégére számíthatnak. Ez az, amiért egész évben dolgozunk, hogy átélhessük ezt az élményt. Ezek azok az érzelmek, amelyekre örökre emlékezni fogsz, függetlenül attól, hogy végül milyen helyezést érsz el. Persze óriási a nyomás is, de csak akkor teher, ha nem tudod kezelni. Számunkra, a kézilabdázók számára ez egy hatalmas és nagyon fontos esemény, amiért megéri egész évben keményen dolgozni. Ennél többet mit is kívánhatnánk?
4: It's just worth working the whole year for, like... What else can you expect?
2: Fantastic season. Fantasztikus idény van mögöttetek, hiszen a francia bajnokságot megnyertétek az azonos ponttal záró meccs előtt. Nem kell attól félni, hogy ettől megnyugodtatok egy kicsit, vagy a BL trófea az a korona lenne? Calm down.
4: You mean if we are not, if we are overstimulated over the win and now we need to go back to the earth?
5: Ha arra gondolsz, hogy túlságosan felpörgetett minket a bajnoki cím, és most vissza kellene szállnunk a földre, akkor szerintem erről szó sincs. Nem lebegünk a felhők között. Nagyon is két lábbal állunk a földön. Tudjuk, miért jöttünk ide. Legalábbis én biztosan tudom, hogy a munka még nem ért véget. Még nagyon fontos mérkőzések várnak ránk. Szóval itt vagyunk, koncentráltak vagyunk, és a lehető legjobbat szeretnénk nyújtani ezen a hétvégén. Nagyszerű érzés, hogy megnyertük a bajnokságot, de most ez egy kicsit háttérbe szorult, mert egy másik, szintén nagyon fontos célra összpontosítunk.
4: Other really important thing.
2: You will meet with the title holder Győr. A címvédő Győrrel találkoztok az elődöntőben. Mi fog dönteni szerinted a két csapat között? Fizikális, mentális, taktikai dolgok, fegyelmezettség?
4: Honestly, my personal opinion, I think mental is always on the first place.
5: Őszintén, szerintem a mentális tényező mindig az első helyen áll. Hatalmas aréna, rengeteg néző, óriási nyomás. Egyszerűen elképesztő. Rengeteg érzés és gondolat kavarok benned és a csapattársaidban, energetikailag pedig valóságos káosz tud lenni. Ha ezt mentálisan egységbe tudjuk rendezni és megfelelően tudjuk kifejezni a pályán, akkor rendben leszünk.
4: I don't know, let's call it like an energetic ball that we can just throw around and just express it the way we need to express it, it's gonna be fine. If we talk about handball,
5: a kézilabdát nézve elsősorban jó védekezésre lesz szükségünk, agresszívnek kell lennünk, megfelelő hozzáállással kell pályára lépnünk, és szükségünk lesz arra is, hogy a kapusaink remek napot fogjanak ki. Ha a védekezésük falat tud húzni az ellenfél elén, akkor támadásban is sokkal felszabadultabban játszhatunk. Erre lehet majd felépíteni valami igazán jót. Persze ez már egy ideális forgatókönyv, de reméljük, hogy így lesz.
2: You and Anna Gross say goodbye from the team, your teammates. Te is, Anna Gross is elköszön a csapattól. A játékosok azért is küzdenek, hogy az utolsó két meccsetek minél szebb legyen. Beautiful as possible.
4: Yeah, I understand what you mean and of course I want to give...
5: Értem, mire gondolsz. Természetesen szeretném megszerezni ezt a címet a Brest számára, mert a klub már nagyon régóta vágyik rá. Nekem is rendkívül fontos lenne, hiszen ezért dolgozunk nap mint nap. A Brest számára ez lenne az első BL trófea, és az első mindig különleges. Nagyon szeretném ezt megadni a klubnak. Igen, számomra is különleges jelentősége van, és mindent meg fogunk tenni érte.
1: Szemerei Zsófit, Albek Annát és Anna Viahirevát hallották. Hamarosan jövünk a Nemzeti Sportkörrel itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: És a Nemzeti Sportkörben mikrofonnál továbbra is Elpap István, 16 óra 3 perc van mindjárt, és szeretettel köszöntöm a stúdióba Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, Ballai Attilát, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztőjét, és Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársát, egyben adásunk társszerkesztőjét. Tehát 16 óra múlt, az azt jelenti, hogy kevesebb, mint 4 óra múlva a Puskás Arénában már pályán lesz a magyar labdarúgó válogatott. Ezt nem is kell mondani, ez most már hosszú évek óta egyfajta ünnepnapnak számít, hiszen még egy ilyen meccsen, amikor éppen nem jutottunk ki a VB-re, éppen semmilyen tét nincs, még ilyen meccsen is tuti ott tesznek 50-valahány ezren a finnek ellen. Beszéljünk először erről egy picit, hogy ez mennyire sportesemény pillanatnyilag egy teljesen tét nélküli finnek elleni, de mégis magyar labdarúgó válogatott találkozó.
2: Erre szoktam mondani, hogy társasági esemény lett a magyar futball válogatott fellépése, szétfeszítette a sport kereteit. Nekem
1: Mint az Anna bál.
2: Mint az Anna bál, igen.
1: Csak meg ez Dominik bál.
2: Meg mint annak idején a régi római fürdő, nem azért jártak oda az emberek, hogy egyet szaunázzanak, hanem azért, hogy találkozzanak olyan emberekkel, meg egyáltalán benne legyenek a vérkeringésbe. Ez lett most már a futball válogatott, ami abban a tekintetben, hogy 2003-ban ugye az Észtek ellen 457 néző volt, nagyon jó, nagyon üdvös. Másrészt nekem, mint öreg futballbarátnak ezt még szoknom kell, hogy eredménytől függetlenül örülünk, tetszik, szelfizünk akkor is, hogyha nagy a baj a pályán.
1: Egy csata himnuszéneklés.
2: Igen, igen, igen. Tehát én nem így nőttem fel, én nem ilyen szurkoló vagyok, amikor a legutóbbi vizes VB-n a magyar-olasz férfi póló negyed döntőbe nyilvánvaló volt, hogy elveszítjük a meccset, és előttem két fiatal pár, hogy na most olyat, mintha nyernénk és örülnénk, na most olyat, mintha kikapnánk, a feleségem fogott vissza, azt hittem, hogy felrobbanik. Én a futballal is így vagyok, és még azt is bevallom mellé, hogy nekem ez az írmeccs úgy látszik, hogy 8 napon túl gyógyuló trauma volt. Tehát nem tudom úgy nézni azóta a válogatottat, mint ahogy azóta éveken keresztül néztem.
1: Én tudom, mert én változatlanul semmi másnak, csak a bal szerencsének tudom be. Tehát azt a volt, az meg ugye nem.
3: Vagyis Pistán nem a ünnepnap van.
1: Ja, ja, persze, hát a válogatottnál abszolút nálam. De mi bárki ellen, tehát amikor össze-vissza vertek minket, mondjuk a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, a világ legjobb csapat ellen is, a meccs előtt én mindig azt mondtam, hogy nyerünk. Aztán utána persze nem, akkor szittam őket, de hogy előre azt mondjam, hogy ezek a hülyék úgyis kikapnak, az nem fordulhat.
3: Én ezért szoktam tudni, ha valamit biztosan mondasz, akkor tuti kiesünk. Ezt másnak is szoktam mondani veled kapcsolatban.
1: Nem, nekem jók szoktak lenni a megérzéseim.
3: Hát,
1: ha konkrétan tippelek rá, akkor biztos, hogy nem, de ha csak tét nélkül mondom, akkor beszokott jönni.
4: Én kicsit úgy vagyok vele, mint az Attila, hogy nekem is azért ez más jelent most ez a mérkőzés. Notabene azzal egyetértek, hogy az írek ellen ez tiszta bal szerencse, ott most lehet itt okoskodni, de ne térjünk erre vissza. Viszont ugye azt szoktuk mondani, hogy az okos ember megpróbál kihozni akkor a jövőre nézve valamit a múltból, és most lehet egy kicsit lassan, ugye csapatot kell építgetni, egy-két embert ki kell cserélni, vagy meg kell próbálni, például mi van, hogyha a Dominik nem játszhat. Tehát, hogy néz ki ez a csapat mondjuk Dominik nélkül. Azt gondolom, hogy erre jobb lenne persze ott lenni a VB-n és már készülni az első mérkőzésre, de ha nem vagyunk ott, akkor ezen a két találkozón, akkor ezt át kell venni a Marco Rossinak. Tehát ez az új tananyag, azt kell, hogy mondjam, hogy aztán az ukránok elleni Nemzetek Ligája meccsen ez minden jó legyen.
1: Ugye egy pár éve Kalmár Zsolt volt. Ha nem van, volt Szoboszlai, volt Kalmár, most meg azt mondom, van Vitális, tehát biztos, hogy őt rakná oda Rossi, ezt lehet, hogy majd látni is fogjuk.
3: Hát engem kövezzetek meg, de én tavaly ilyenkor ugyanezt mondtam, én nem értem ezt a két mérkőzést. Akkor azt mondtátok, hogy a VB-selejtezőre ki kell találni a csapatot, meg ha nincs Szoboszlai, kipróbálni, hogy mi van, meg hogy én nem látom értelmét.
1: Hát elnézést, kötelező játszani.
3: Értem, de attól még mondhatom azt szurkolóként, hogy nem látom értelmét a. Szóval, hogy én eleve nem szeretem. Tehát, hogy én eleve azt szoktam feszegetni, hogy az összes sportoló csapágyasra van húzva. Tudom, hogy van, aki még most a VB-re megy.
1: Még csapágyasabbra.
3: Igen, ettől függetlenül biztos jó buli lesz, akár még a keddi is, meg a mostani
1: engem
3: is.
1: Még a magyar-kazak is jobban érdekel, mondjuk, mint a BL döntő. Most komolyan mondom.
3: Ezt osztom, ezt a vélemény, nyilván az érintettség okán, csak hogy én nem annyira látom értelmét. De ettől még nyilván belenézek, vagy megnézem, vagy nem tudom, meg nyilván lehet próbálgatni, meg remélem, hogy próbálgatja is Rossi mester, Ennyi nekem a véleményem, de úgy nagyon hát, lázban nem hol.
4: Két meccsel a hátunk mögött tudunk kimenni majd arra, tehát neki menni az ukránok ellen.
3: De ugyanezt mondtuk tavaly a VB-s
4: előtt. De kell, tehát ez egy olyan igazat van, csapágyosan vannak addig, hajtva, hogy... én nem azt mondom, hogy itt most úgy kell játszani, hogy tehát az erőlétileg ki kell fulladni tökéletesen.
1: De az ellenfeleknek se, tehát ez semmiféle hátrány nem erről van szó,
4: tehát egy jót kell futballozni, kell érezni, hogy XY-on hogy áll föl mellettem, és még valami, még említett ugye te a Vitalist, én még azért a Csinger Márkot is a bajnokcsapatban ide sorolnám, ugye, mert Vili Orbán már...
1: A Szoboszlai helyéről beszéltünk, arra mondtam a Vitalist.
4: Igen, de én most mondom, világos, én most mondom a Vili Orbán.
1: Csinger garantáltan kezdő lesz, miután Dárdai Márton és Bolla is kihullott a...
3: Így van. Azért már nézzétek meg a csapatot.
1: Hát nincs másik belső védő a csapatban.
3: Hát azért...
1: Nem, hogy három, ami szokott lenni, bár az utóbbi időben már négy védővel játszottunk, de kettő se.
4: Igen, ezt is el lehet dönteni, hogy a három vagy a négy védő szisztémát óhatjuk-e, vagy
1: hát
4: ki
1: most
4: ellen?
1: Szerintem a négyet fogjuk, mert konkrétan nincs annyi védőnk pillanatnyilag, hogy a három belső védőset játsszuk. Úgyhogy ez
3: viszont arra jó ez, hogyha ősztel is ilyen lesz, vagy tavasszal lehet ezt próbálgatni nyilván. Tehát, hogy nyilván jó.
1: Persze,
3: mert nyilván
1: persze.
3: Jó, hogy a fiatalabbak, vagy akik kevesebbet játszottak, netán nem játszottak, azok nem egy tét meccsen mennek ki először a pályára. Ezekre nyilván jó.
2: És hát, ha másért nem, akkor azért is jó, mert tényleg 950 ezer ember most is, meg aztán Debrecenben ott látják a válogatottat,
1: nyílt
2: edzés lesz előtte. A gyerekek ettől a közvetlen élménytől szeretik meg az ilyen szintű futballt. Mert az egy dolog, hogy én is gyerekként focizgattam, de amikor először a Népstadionba apám kivitt, nem amikor másodszor, mert ez az atlétikai versenyre vitt ki, de amikor másodszor kivitt, akkor azt mondtam, hogy ilyen foci is van. Szóval azért az nagyon fontos tapasztalás. És e tekintetben is nagyon jó, hogy itthon játszunk. És az mindenképpen elismerés, hogy jönnek hozzánk. Hogy már márciusban is jöttek hozzánk, és most is kettő, hogy ez a válogatottnak szól, vagy az MLS szervezőképe, vagy ennek a csodás arénának, vagy a gulyáslevesnek, az szinte minden. De jönnek hozzánk.
1: Na elnézést, ugye a kazak meccs a speciál Kazaksztánban lett volna.
2: Igen.
1: Csak nem tudott lenni, viszont a Puskásban se tudott lenni abban az időpontban, már meg nem mondom milyen koncert
4: ez miatt. Ez éppen jó, Debrecen.
1: Viszont Debrecen, ami viszont maga a töké, mert azt hiszem, amióta a Puskás van, azóta egyszer egy Izrael elleni meccset rendeztek, ha minden igaz, Debrecenben, ahol már szünetbe vezettünk 4-0, még az előző EB előtt, ott még nem mutat semmi arra, hogy az EB-n baj lenne, mint ahogy végül lett. Na mindegy, szóval Debrecen, de annak egy, ha már ott van az egyik, szerintem az egyik legszuperebb stadion az országban, a Debrecen, mert tényleg extra jól néz ki, akkor megérdemlik, hogy ott legyen egy meccs, és ez pedig egy nagyszerű ötlet, hogy egy sajtónyilvános, nem sajtó, de hogy is egy teljesen nyilvános edzés előzi meg a meccset, mert most, ha én debreceni gyerek vagyok, és a tévében nézegetem Szoboszlait, meg Kerkezt, meg Sallait, már az nem egyedül Szoboszlai van itt, meg Varga Barnabást, tehát azért ezek Séfert, ezek van egy csomó ilyen szerethető, népszerű, jó figura ebbe a válogatottba, azért más, amikor oda megyek a lelátóra, a faterral.
3: Szerintem az még, ha Attila szavára rácsatlakozok, az még lehet, hogy többet is ad egy kisgyereknek. Mármint az edzés nézés, az biztos nagy élmény. Még ha 100 méterre
2: hát
3: látom, akkor is.
2: Én annak idén gyerekkoromban a kettős rangadóban az egyik legnagyobb élményem az volt, hogy a Szoborparkban melegítettek a második meccs játékosé, és ott 3 méterre tőled ott voltak a klasszisok, és nézted, hogy hát ez is ugyanolyan ember, mint én, ez is húsból van, meg vérből van, meg hogyha fut, akkor izzad. Szóval,
1: és akkor még... csak olyanokat tud a labdával, hogy...
2: és azt meg ott láttad csak. És még csak annyit, hogy azért például a finneknek, ugye márciusban Új-Zélandig kellett menni, hogy ellenfelet találjanak. Új-Zélandon játszottak. Hát az már tényleg kizsigéreli játékost, hogyha Új-Zélandra kell menni, mert nem, hogy hozzájuk nem jöttek.
1: Az egy nap.
2: Igen.
1: Meg vissza is egy nap.
2: Tehát nem, hogy hozzájuk nem jöttek.
3: És még Kovályoksz is a pályán lehet.
2: Ők se tudtak senkihez menni, Új-Zélandra kellett menniük. Hát ehhez képest tényleg van presztízsünk most.
1: VB résztvevő.
4: Most hittem a nyilvános edzésre az jut eszembe, amikor itt voltak a brazilok, volt előtte egy nyilvános edzés a Népstadionban is. Nagy felhajtás volt. Jó, persze, hát az más volt.
1: Valami 15 ezer ember volt ki.
4: Igen.
1: Ezt mondjuk fel nem érem észre, hogy ide jön a brazil, és akkor kimegy megnézni.
3: És ide csak amúgy az mehet, dolog. Most bocs, hogy olyan kérdés, oda csak az mehet, akinek jegye van?
1: Szerintem nem. Nem.
4: Nem.
3: Hát, beürítik a stadion?
1: Hát előtt a nap
2: van. Előző
1: nap.
3: Ja, hogy előző nap. Jó,
1: nem
3: bocsánat.
1: A meccs előtt
3: jó,
1: edzenek.
3: Azt hittem, hogy van.
2: Nem. Egy edzés.
4: Pista, az még akkor más világ volt, most itt a brazilokról beszélünk.
1: Tudom,
4: nem csak azért,
1: akkor Magyarországon
4: a brazilok,
1: mindenki külföldieknek szurkolt.
4: Így van, mert nem volt jó a magyar válogatott, tehát nem volt igazán szerethető magyar futballista, akire
1: azt mondtad. Én először, most annak persze van már vagy 4-5 éve, de én először, mondjuk 4, az egy döbbenetes pillanat volt, hogy a Gelédhegy utcán sétáltam lefelé, mentem nézni a teljesen tét nélküli barátságos magyar cseh meccset, mert pont volt egy ilyen, és előttem sétált egy apuka a gyerekével, és a gyerekén egy 8-as számú Szoboszlai magyar válogatott mez volt. Én még soha az életben nem láttam ilyet, hogy egy feliratozott, számozott magyar válogatott mezbe egy gyerek. Messit láttam, ezret, Cristiano Ronaldot, mindenféle rendű rangú, elérhetetlen külföldi páványokat, de magyart nem. És most már látok elég sok Sallait, elég sok Schäfert, mert mondom, ezért be lehet lőni, hogy biztos van Tóth Alex is, mert az is az a típus, akit úgy szeretnek.
3: Nem jó kerületesét ez. Benne például nálunk sok ilyen van régből.
2: Régebből azért, is nekünk. Én nagyon gyakran járok Erdélybe, és ha viszünk egy-egy csoportot, Korondra mindig elmegyünk, és Korondon ugye minden magyar, de már a kerti törpétől a gólyák minden piros-fehér zöld, kivéve a futballmez volt évekig román. És mindig mondtam ott, hogy hát itt minden, miért román? Mondtam, mert magyar mez nem venne senki. És ez borzalmas volt, hogy és tényleg így, amit Pista mond, hát a brazil válogatott, vagy az argentin, most már igen, de ezek a válogatottak úgy jöttek ide, amikor persze. A magyar futball mélypontján voltunk, ahogy mindig ezt szoktam mondani, ahogy falura megy a vándorcirkusz és az elefánt, és kimenek, és nézik, elefánt, így néztük az ellen, nem ellenfélnek tekintettük őket, hanem rájuk csodálkoztunk, persze. Hogy ezek ide, ezek tényleg itt vannak.
1: Még csak egyszer játszottak VB döntőt, amikor mi már kétszer.
2: Igen, tehát igen. Miközben régen azért jött ide mindegyik, hogy mi azt mondjuk, hát most megverjük őket.
1: Hát erre mondjuk az jut eszem, amit Bozsik Peti, vagy Bozsik Péter, vagy Peti Bá, hogy a tévébe hívják, Bozsik Peti Bá mondott egyszer nekem, amikor arról beszélgettünk, hogy amikor idejött a Manchester United a Zalaegerszeghez, az a Koplárovics féle meccs, és hogy előtte nap a Manchester United messzponzora az szervezett a United edzésére, azt hiszem 30 ezer néző volt kint a Puskás stadionban, illetve akkor még nem is volt Puskás, még Népstadion volt, mert a 2002. Lényeg, hogy utánuk edzett az ETE. Hát egyrészt az ETE edzésre már nem maradt ott az a 30 ezer, amelyik kijött Manchester United edzést
3: még
1: nézni.
3: Még 3 ezer semmi.
1: Viszont amikor Urbán Flórián meglátta, hogy 30 ezer magyar tombol Manchester mezben egy nappal a magyar bajnok elleni BS-elejtez előtt, azt mondta Bozsik, hogy le akarta tépni a lakatot a rácsról, hogy átmegy, és egyenként megöli mind a 30 ezret. És én is úgy voltam,
4: hogy teljesen igaza volt.
3: Flóriról most itt
1: teljesen igaza volt, és az egész ott nálam ott fordult, amikor az olaszokat vertük Várhidivel 3-1-re, szintén akkor már Puskás stadionban, és előttem ült, én kis gyerekeimmel voltam, és előttünk ült egy apuka egy gyerekkel, akin Massaro, olasz válogatott Massaro, magyar gyerek. És néztem, hát mondom, ez normális. Kihozza olasz mezbe, kihozza a magyar válogatott ellen az olaszok ellen a gyerekét. És hát ezt úgy finoman szóvá is tettem, de tényleg finoman, tehát semmi, csak nem így, hogy maga normális, hanem biztos, hogy kell. És akkor persze, mert az olaszok, a világbajnokok, aztán akkor már a második gólt rúgtuk meg a harmadikat, és valami olyan egy teljesen tét nélküli meccsen, és olyan eufória volt ugye a Puskásban, hogy ahhoz fogható, ott plusz-minusz években nem is látott az ember, akkor már a pár éves fiaim hátulról, az Massaro zokogott előttem, Massaro mezbe, mert hogy verték az olaszokat a sajátjai, a fiaim meg hátulról ütötték a hátát, hogy mi van Massaro? Na mindegy, csak ennyit arról, hogy Szoboszlai mez, meg Schäfer mez, meg Sallai mez, és ezek nagyon jó dolgok.
4: Ha már Massaro, nem tudom, emlékeztek arra a 90 éves évek elején, hogy volt egy ilyen pletyka, hogy Massaro jön Pécsre.
1: De az nem volt teljesen alaptalan.
4: Bizonyos Tóth Béla volt azt hiszem a pécsieknek.
1: Igen, mindenki azon röhögött, hogy mekkora sifli, aki egyébként a Niederbachet meg a Varzsiát amúgy idehozta, tehát ezek Nyugat-Európában is jegyzett futballisták volt. Szeretett valami 15 év, és egyszer volt egy Massaro interjú, aki mindenki megdöbbenésére azt mondta, hogy neki magyar a felesége, mondjuk azt se tudtuk, és hogy tényleg úgy volt, hogy idejön. Tehát valami pénzen, csak nem is pénzen csúszott el a dolog, tehát meg is állapot. Tehát magyarul tök igaz volt a dolog, ami mindenki röhögött 15-20 éven keresztül. Maga Massaro mondta, hogy tényleg úgy volt, hogy a feleségem miatt meg volt beszélve, hogy idejövünk, aztán nem jöttek ide. Na, de ma a finnekkel játszunk, a finnekkel elég sok hangulatos meccset játszottunk már. Emlékszem, kaptunk ki tőlük a 78-as VB után, amikor szokás szerint fürdővízzel öntötték ki a gyereket, Nyilasi Törőcsik eltiltva, őket vertük meg azzal a biliárdgóllal, amire pótselejtőzőre jutottunk a Csankkal, ellenük rúgta a Zsuzsák pár másodperccel a vége előtt a győztes gólt Helsinkibe, tehát Rossi ellenük mutatkozott be kapitányként, mindjárt ki is kaptunk, de Lékenszel is játszottunk, azt hiszem a finnekkel, meg kazakokkal akkor mindenképpen, tehát hát akkor mindenkitől.
4: De a Stíber, ugye amikor a Dárdai volt a kapitány, az egy nagyon jó.
1: Kinn a Stíber, itthon meg a Gera fejesével, mindkétszer az út. Dárdai megmondta mindkét meccs előtt, hogy fel kell őket őrölni, és az utolsó 10 percben nyerünk.
4: És tényleg úgy nyertünk.
1: Mind a két meccsen felőrültük őket, és az utolsó 10 percben nyertünk.
2: Az a kinti beszéd az nagyon komoly volt.
1: Ja, ja.
2: Magyar kapitánytól nagyon ritkán adtam, hogy győzni jöttünk, és győzni is fogunk.
1: Hát.
2: Idegenbe, tét meccsen. Ja. És tényleg, tehát ez a hiszek az anticipált győztes kategóriában, amíg Németország Németország volt, és a német válogatott volt, az nem véletlen, hogy mindig megnyert az utolsó pillanatban a meccset. És nem véletlen,
1: teljesen nyugodtan néztem a 11-es
3: párbajokat. De jó mondat volt ez. A mondatod nagyon jó volt.
1: Abszolút.
4: Akkor Rüdiger nem játszott.
1: Rüdiger, hát még Odonkor se.
2: Szóval... amikor ezt
1: vagy
2: a játékosok,
1: Samoa, akinek blondi volt a beceneve. Na, igen.
2: Amikor ezt a játékosok haladták az öltözőbe, akkor tényleg úgy mentek ki szerintem, hogy ha azt mondta volna nekik Dárdai, hogy ha átmész a tűzön, nem fog megégetni, elhitték volna, és átmentek volna. És ezért nyert.
1: És nem is égette volna meg
2: és
1: őket.
2: És nem is égette volna meg őket.
1: Hiszen Pali...
3: Hát ez hozzátartozik, nem?
2: Hát a másik véglet meg tényleg az volt, az meg a finnek önsorsrontása, hogy az a bizonyos 77-es gól, amikor a szöglet után az utolsó... 97-es, hogy az utolsó négy labda érintés az ő az
4: utolsó övékor. A sebőké volt, de azt még percekkel előtte.
1: Utolsó 7-ből 6 volt az övék, tehát már eleve
4: 2,
1: akkor
2: és Csank János a szenzációs önörülőjával a mérkőzés után azt mondta, hogy mit mondjak? Gólunk begyakorolt figurú eredmény volt.
1: Aztán jöttek a jugoszlávok, úgyhogy ott meg ugye azt mondta, hogy mit fog mondani a szünetben, az semmiképpen, hogy csak így tovább. Ugye akkor volt 5, vagy mennyi volt a szünet?
2: 5-0 volt a szünet.
4: Igen, na. Csak aztán most, ha belegondolunk, akkor az mégiscsak VB pótselejtező volt.
1: Ja.
4: Há, szóval itt lehet itt kritikusan gondolkodni, de azóta, és nem hogy azóta, 86 óta nem voltunk, és akkor voltunk kvázi a legközelebb, azt kell, hogy így mondjam.
2: És óriási bal szerencsénk volt ma akkor, és most a férfi kézabda kapcsán ez jutott eszem, amikor a szerbeket kifogtuk, hogy a legnehezebben, és
4: van.
2: Akkor is Csank jellemző milyen világ volt 1997-ben, ugye még internet sehol, faxol jöttek, Csank tőlem tudta meg, hogy kivel játszunk. Felhívtam telefonon.
1: Mit szól?
2: Hát,
1: mihez?
2: Ezt mondtam, na, de körülbelül ezt. Miért? Kit kaptunk? Mondtam a jugoszlávokat. Erre a válasza egy igekötős ige volt, felszólító módban, az igekötő az ige mögött. Ennél rövidebb esélylatolgatást, egy soha kis...
3: És ebből írtál egy kolumnát?
2: Hát nem, de úgy helyre tettük a dolgot.
1: Nekem a legjobb barátom apja mondta ezt, amikor már nem tudom, úgy volt, hogy Szombathelyről bevonult katonának, úgy volt, hogy Zalaegerszegre vonul. De aztán ő ellentétben az apjával, én elkísértem a szombathelyi vasútállomásig, és ott már kiderült, hogy nem Zalaegerszegre vonul, hanem valahova az ország túlsó felébe, és ezt a hírt én vittem meg az apjának, aki ugyanígy ugyanezzel az egyetlen szóval értékelte a jó hírt. Na, hát ennél azért nem mondom, hogy fontosabb, de azért nem lényegtelen, hogy pontosan egy hét múlva ilyenkor már tart a világbajnokság, mert ugye a 11-én Mexikóba megkezdődik, és akkor onnantól éjszaka teljesen embertelen, értelmetlen időpontokban hasonló mérkőzéseket játszanak, mert rengeteg olyan mérkőzés lesz itt, amit tényleg csak a fekete öves futballrajongók fognak megnézni. De hát azért egyrészt, ahogy halad előre a VB, úgy már nyilván nem csak a feketeöves futballrajongók nézik a meccseket, meg azért nyilván majd mondjuk a legjobb 16-tól azért már magas minőséget is képvisel a torna. Na de mi lesz addig? Tehát hogy képzeljük el ezt a 48 csapatos VB-nek a 12 csoportjának a csoportkörét, Kuraszókkal, Zöldfoki szigetekkel, Jordániával, Haitivel?
4: Én az összefoglalókat fogom valószínűleg megnézni, ezt most őszintén mondom, ez nem akarok elfáradni az egyenes kieséses szakaszig, de most ez lehet, hogy poénnak ha, de tényleg, szóval azért ez nem a régi, a 16 csapatos világbajnokság, amikor az ember ott csüngött és mindent
1: ott
4: nézte.
1: Is volt Haiti, egyszer.
4: Egyszer volt, igen, de NSZK-ban, hogy ne.
1: Olaszoknak rúgott is gólt.
4: Így van.
1: Sőt.
2: Igen, Haiti 2-14-es gól különbséggel, ez a Zaire 0-14-essel. Akkor ez volt a két... Komolyak voltak.
1: Körülöttem már felvetődött, hogy egyre jó az, hogy például a Kuraszó ott van, ez az első meccs a németeknek, hogy majd ott megdől a Magyar-Szalvador VB rekordja, azt mondjuk nem hiszem, de mondjuk nem Kuraszón fog múlni feltétlenül.
2: De nem fog megdőlni, mert Kuraszó nem gondolja azt, hogy van esélye, hanem be fog állni. Mert ha Salvador ellenünk nem gondolta volna, hogy van esélye, ugye a belgák meg az argentinok is egyen meg kettővel verték meg Salvador. Csak ellenünk azt gondolták, hogy ők jó, ha fociznak. Hát nekünk jó volt. Most egyébként ezen a 48 csapattal eleve úgy vagyok, hogy szerintem egy normális tornán a résztvevők száma a kettő valamelyik hatványa. Jó, a 16 csapatos, jövő, 40, majd megint ez lesz, hogy a legjobb
1: akkor mi,
2: harmadikak.
1: Akkor mi a véleményed a 33 fordulós NB1-ről?
2: Nem nyilatkozom.
1: Hasonló.
2: A legjobb harmadikok, ez egy
1: igen,
2: olyan...
1: mert ott már nincsenek egyenlő esélyek.
2: Nincsenek, hát persze, hogy nincsenek. És lehet malmozni, az is nagyon rossz. Most ugye, amikor arról beszélünk, hogy 86-ban milyen borzalmas verést kaptunk, most volt az évfordulója, meg holnap lesz az évfordulója annak, hogy Kanadát 2-0-ra megvertük. Na, ha akkor Kanadát 4-0-ra vertük volna, tovább jutunk.
1: Vagy ha franciától így csak egyet kapunk ki.
2: Igen.
1: Az ugyanaz.
2: Hát annyiban nem, hogy a mi gólkülönbségünk 2-9 volt, Uruguay 2-7, és a több lőtt gól számított a pont egyenlőségét. Ja. Tehát ha 4-0-ra nyerünk, akkor mi a 4-9-es simán benn vagyunk. A 6-0-as meg a 3-0-as veréssel együtt.
1: Igen, csak az a csoport utánunk volt, mert mi C csoport voltunk, hát azt hiszem, azok meg talán
2: pont ez volt a baj ezzel a legjobb harmadikokkal, hát ez a malom. Ha 4-ből 2 tovább jut, akkor kész.
1: Az más kérdés, hogy egyszer, de tényleg csak egyszer utána néztem, mert nem kellett nagyon utána nézni, de hogy... Hát annyira nincs jelentőség a dolognak, hogy ha akkor mégis így tovább jutunk, akkor egyébként az argentinokkal igen. Játszottunk volna a 16 között, a Maradona féle későbbi világbajnok argentinokkal, de ki tudja, mi lett volna, mert mi alapállapotban, nem a Irapuátóiba, hanem mondjuk a tavasziba, vagy az előző ősziba, semmivel sem voltunk gyengébbek, mint azok az argentinok, úgyhogy na, lehet, hogy kiprikkezezett volna egy gólt, és ma arról beszélne a világ, nem pedig Maradónának az angolok ellen beütött labdájáról. Na, de egyébként meg kinyeri a VB-t. Nyilván nem. Most akkor a végéről kezdjük, mert eddig Curaçaóról meg Haitiról beszélgettünk, meg ezekről a csapatokról.
4: A franciák harmadik csapata is megnyerné talán.
1: Lehet, de az első lesz ott, az nem biztos, hogy megnyeri, mert abban a Mbappé van, meg ilyen...
4: Ez jogos felvetés, igen.
1: Azért szóval egy francia kapitánynak lenni, vagy egy brazil kapitánynak lenni, szerintem az egók sűrűjében az sem a világ legegyszerűbb dolga, nem?
3: Én Mbappénak nagyon kíváncsi vagyok a lelki állapotára, de már második éve.
4: Szerintem a Deschamps-nak az egyik legnagyobb erénye, tehát nem az, hogy hol tudott futballozni, meg hogy hát, egyébként hanem, hogy ért a futballhoz, hanem hogy ezt a sok elnézést idiótát hogy kezeli ott az öltözőbe.
1: Amir Ancelotti a braziloknál, ahol megérkezik egy Neymar kis pocakjával.
4: Igen, de ott egy kicsit annyiban más a helyzet, hogy a braziloknak nagyon régóta nem volt eredménye, a franciáknak meg azért igen.
1: Ettől még Brazília minden VB-re úgy megy, hogy most mi vagyunk a világ legjobb csapata, és megnyerjük.
4: Ancelotti mondja nekik azt, hogy azért nem, a nagypofátok ne legyen. Így van.
1: Na jó, de a tévében nem mondja, mert
4: nem mondhatja, mert végül is ott
3: de
4: vannak.
3: De hát tudjuk, Ancelottinak nem ezt kéne mondani, hanem azt, hogy győzni fogunk, vagy győznünk, akarunk ezt győzni. Én inkább a spanyolokra tenni.
1: Én is egyébként.
3: Már csak azért is, mert én valamiért nem tudom szeretni a francia válogatottat.
4: Én nem azt mondtam, hogy szeretem.
3: Én meg most megkérdezte Pista, hogy ki nyer, és valamiért elfogadom őket, de én nekem ugyanaz volt a Párizzsal kapcsolatos véleményem is, úgyhogy ha valakinek szurkolnék, az a spanyolok, vagy plusz élmény, hogy az EB győzelmük után épp Madridban voltunk, amikor megérkezett a csapat, hát hatalmas fiat. De teljesen véletlen, tehát, hogy nagyon nagy fiaszta volt, és az így bennem maradt, nagyon jó élmény volt, úgyhogy meg azért ott van egy-két kis kedvencem. Ami...
1: Eleve külföldi csapatnak szurkolni, ugye ez egy speciális helyzet, mi magyaroknak, nekünk óriási rutinunk van ebben, mert több generáció nőtt fel már úgy, hogy világbajnokságon ugye magyaroknak nem tudott szurkolni. Attila, neked van külföldi csapatod ilyen esetekre?
2: Én mindig az angoloknak szurkolok. Remélem megérek még egy angol világbajnoki címet, mert aránylag egészségesnek érzem magam, félek, hogy sokáig kell még élni.
1: A magyar kiutást előbb éled meg, mint az angol világbajnoki címet.
3: 90-es években én is így néztem VB-ket, EB-ket.
2: Hát egyébként meg azért európai csapat Amerikában, az amerikai földrészen világbajnokságon
1: egyszer. A németek egyszer. 14-ben.
2: Egyszer. Előtte soha. Ennek is van oka nyilván. Tehát ilyen szempontból azért Brazília és Argentina komoly helyzeti előnyben van. De hát az európai csapatok közül, meg akiket ti mondtatok, én is azokat adom, hogy azoknak van sanszuk.
1: A németeket azért én egyébként odaraknám. Komoly, a portugálokat nem, de a németeket én odaraknám.
3: Te mesélted, hogy Edvi kollega felhívott Neuer behívása után, hogy most nyertük meg a VB-t?
1: Hát nem felhívott, hanem találkoztunk.
3: De hogy most nyertük meg a VB-t?
2: A németek akkor tudnak jók lenni, szerintem, hogyha Musiala meg Virc jó lesz. És,
1: a Virc biztos, hogy jó lesz.
4: Lehet, hogy most már jó a Virc.
1: Virc már a Liverpoolban is jó volt a
4: igen,
1: a
4: decemberben megrúgta az első gólját a bajnokin, de igen, hát azóta biztos volt.
1: Szobosztai mögött Butzaosszal a második legjobb futballistája a Liverpoolnak, csak ez még annyira, nem, még, nem, annyira
4: papíron,
1: még nem derült
4: papíron,
1: ki.
4: Igen,
1: nem
4: igen.
1: Papíron, szerintem játékban is az utóbbi időben, csak egyszerűen nem volt neki helye, ahol játszon. De a válogatott egyébként szinte mindig jó játszik ám. És azért Havertz is ott van, jók lesznek a németek.
3: Nem tudom, de most egyikőtünk sem látok akkora nagy VB lázat, tehát hogy csak rossz
4: érzelem. Nem, nagyon-nagyon jól látod.
1: Hát igen, mert mondom, hogy egy hét múlva kezdődik a VB, de valójában, ja, valójában 4 hét múlva kezdődik
3: igen,
1: a VB.
3: Igen, tehát. De hogy így most próbálom az arcotokat nézni
4: és
3: egyikben.
4: És a Pista még abban is itt, tulajdonképpen egy kicsit úgy ide döfött, nem rossz értelemben, hogy akkor most van-e kedvenc csapatom, hát nincsen.
3: De tudnék, nekem kedvenc spanyol,
4: tehát,
3: csak.
4: Jó, nem, persze, de értem, amit mondtál. Tehát
1: régen
4: van
1: ki volt?
4: Régen?
1: Mindjárt mondja, hogy a Vittorio Pozzo féle olaszok, mondja a Gabi.
4: Nem. Még a Beckenbauer féle
1: NSK.
4: Ha most ezt így nézzük. Tehát igen, a Beckenbauer féle NSK, így fogalmaznék. Bár akkor ugye épp lemaradtunk, aztán 78-ban ott voltunk, tehát nagyon nehezen tudom én nézni ezeket a világbajnokságokat, hogy jó, aztán mondok egyet, a 82-esen az olasz. Ugye Paolo Rossival.
1: Azokat én hihetetlen módon szerettem.
4: Igen, pedig ezt akarom mondani. Tehát,
1: az olasz foci engem egyébként nem érint meg, de a 80-ban.
4: Így van, aztán előjött a Paolo Rossi. De,
3: az volt az első VB, amit már így eszmél.
1: Paolo Rossi, akit otthonról követelték, beártatott, hogy zavarja haza. Mert ő még abból a hullagyenge olasz válogatottból is kilógott lefelé. Aztán ez a futball történelem egyik legnagyobb rejtélye, ugye ez a csapat egyébként hogy nőtte ki magát odáig, hogy tulajdonképpen a létező legnehezebb ágon halálsimán megnyerik

0: műsorban bocsánat, ülünk. Még is rendkedvén. Na jó, de most akkor én is legyintek, mert hírek jönnek, aztán még utána folytathatjuk ezzel.
1: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Férfi kézilabda.
1: A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Idődől el kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sport Rádióban.
3: 1-2-3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madar a tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:35-től a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Visszatérhet Zalánki Gergő a férfi vízilabda válogatottba, döntött a kormány az idei pártámogatásokról. Holnap már többnyire napos időre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
7: Zalánki Gergő is szerepel a férfi vízilabda válogatott bő keretében, amelyből kikerül a júliusi Sydneyben sorra kerülő világkupa döntőre utazó 15 fős csapat. A 2023-ban a világ legjobbjának megválasztott balkezes klasszis a 2024-es párizsi olimpia óta nem ugrott medencébe a nemzeti csapatban. A magyar labdarúgó válogatott hétfőn nyilvános edzést tart a debreceni Nagyerdei stadionban. A mérkőzést megelőző napon 17 órakor kezdődik az edzés, de az érdeklődők már 16 órától beléphetnek a stadionba. A belépőjegyek jelképesen 125 forintba kerülnek, arra utalva, hogy az MLS idén ünnepli fennállása a 125. évfordulóját. Charles Leclerc vezérletével a Ferrari 2-se zárt az élen a Formula 1-es monakói nagydíj első szabad edzésén. A második Hamilton mögött Max Verstappen a harmadik, míg az első ötöst Kimi Antonelli, George Russell sorrendben a két Mercedes tette teljessé. A nyitányon kétszer lendült a piros zászló. Az első helyen kiemelt Granollers Ceballos spanyol-argentin 2-s nyerte a Roland Garros férfi páros versenyét 7-6-6-4. A Bolelli-Vavasori olasz dúó ellen.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy orosz elektronikai zavarás miatt elvesztették az irányítást az eszköz felett, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. Az elmúlt egy hétben két hasonló incidens történt. Szerdán tengeri aknasod ródott a román tengerpartra, múlt pénteken pedig lakóépületbe csapódott egy orosz drón. Itthon átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes. A hagyományos csapatzászló átadás átvételen Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy napjainkban a háborúk, geopolitikai feszültségek és az új biztonsági kihívások miatt ismét előtérbe kerül a honvédelem. Döntött a kormány az idei pártámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot szerzett Demokratikus Koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályait, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló Tiszás törvényjavaslatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, az előző kabinet sok száz milliárd forintot költött a mások megalázására irányuló kampányokra, a mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. Megkezdődött a balatoni kombkikötők felújítása, a közlekedés a Szántód és a Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a múlók és az épületek.

0: épületek, az utak és az utas tájékoztatás, valamint a közművek és a környezet. Épülnek új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatártól továbbra is élénk a forgalom, de a korábbi torlódások megszűntek. A külső sávon csak kisebb lassulások fordulhatnak elő. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, elszórtan esik az eső. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenhol több órás napsütés várható. A Dunántúlon ma még erős szél, holnapra mérséklődik. Éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű. Többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a következő napokban is. Többfelé 30 fok feletti csúcsértékekkel.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 16 óra 36 perc, itt a Nemzeti Sportkörben továbbra is Kovács Erikával, Balai Attilával és Turi Gáborral. Valami mondat közben hagytuk abba, hogy Szokratesz legyingetett a Paolo Rossi első góljánál a 82-es VB-n, csak hogy egy ilyen aktualitással folytassuk, de hát jövő héten kezdődik a világbajnokság, úgyhogy nyugodtan lehet ilyenről beszélgetni. Meglepetés csapat ki lesz?
4: Ki, Norvégia.
3: Ki? Az mitől meglepetés?
4: Nem mintha kedvelném őket. Nem, azt gondolom, a Norvégia. De visszatérve még egy érdekes gondolat, mert ugye kérdezhet, hogy ki az én favoritom. Nekem nincsenek már, tehát én úgy nőttem egy gyerekként.
3: Ezt miért nem akkor mondod, amikor kérdezem?
4: Jó,
3: mondhatod most
4: is. A szünet félben, én láttam a magyar csapatot világbajnokságon olyanokon is, tehát nem csak a Irapuátóban, hanem 66-os VB-n, tehát ahol jó futball volt.
3: Ahol meghatározó csapat volt.
4: És ahol még a 62-es csilei VB-ről is a tévében volt, de nem ez a lényeg. Tehát magyarul én ahhoz vagyok szokva. Tehát én itt nem... Tehát most itt mondtuk a 82-es olasz csapatot, fölcsillant a szemem, igen, őket kedveltem, ezt a kellemes idióta Rossi, tényleg kedveltem, tehát...
3: A mindenkiről a meszt letépő Gentile.
4: Igen.
5: Antonioni Benetti, Tardelli, az egy nagyon komoly középpálya.
3: A kamerába a gólörömöt futó Tardelli.
4: Mindig szomorú síre a hátul, de...
3: És a pipázó beárcolt a kispadon.
4: Igen. De nincs most külön, ezért nincsen csapatom, mert nem tudok érzelmileg kötődni. Tehát itt most mondtam Norvégiát, azt is inkább ugye azért mondom, mert úgy jó lenne valami meglepetés. Na, de viszont felvetetted, hogy nem vagyunk igazán VB hangulatba. Azért kíváncsi leszek a szövetségi kapitányokra, hogy a játékosok milyen VB hangulatban lesznek, mert azok ugye már szerintem lassan elutaznak, mert aklimatizálódni kell, és na, akkor
3: éppen alig bírnak menni, mondjuk egy Premier League, vagy egy La Liga, Bundesliga idény után.
4: Rossz lesz, nem szeretem ezt a szót használni, hogyan menedzselik a szövetségi kapitányok ezt az állapotot, hogy az elején még nem lehet jól futballozni, lehet, hogy egyébként össze is lesz.
3: Azt még könnyebb megoldani.
4: Össze is lesznek zárva, esetleg nem biztos, hogy ez a jó, és akkor ugye vannak ilyen tervek, azok még 6 hét múlva is ott lesznek, ugye, mert
3: egyébként az összezárásról a legjobb, ami nekem így felötlik, az az, hogy 2014-ben a németek, azok ugye körbenéztek Brazíliába, hogy kerestek magunknak szállást. Hát addig nézegettek, amíg rájöttek, hogy nincs olyan, amit nekik jó, ezért kibéreltek egy parcakat, és felépítettek maguknak egy falut, ott laktak, a falu közepe az egy fallal el volt választva, a túlsó fenén laktak a családtagok, már azokat is kivitte a szövetség, és minden meccs utáni nap kinyitották az ajtót. És akkor mindenki a családjával lehetett este.
4: Abszolút normális.
3: Hazasétáltak a srácok, vagy reggel, becsukták az ajtót, és a következő meccsig a srácok fürödtek a tengerbe, az asszonyok, nem tudom, vásárogattak, napozgattak, tehát és akkor
4: nehéz,
3: a meccs után találkoztak.
4: Nagyon nehéz szerintem a környezetet teremteni,
3: lenni.
4: Erről van szó. Tehát így lehet, mert az, hogy most így hirtelen ötlik, most itt a Barcsándornak volt a magyar csapat a Chilébe, könyvben 62, és ott a Mátrai meg az Albert biliárdozik, ez marha jó úgy kétszer. De az, hogy minden játékos 6-7-ig milliárdozik, az borzasztó lehet. És egymás arcát látják.
6: Szerintem ez sokkal veszélyesebb.
3: 86-ban azt hiszem ultisztak. Na de hát...
6: Ez szerintem sokkal veszélyesebb.
5: És az a vicc, hogy Nyilasi azt mondta, hogy 78-ban is egy kollégiumszerű magas épületbe laktak, és az alaksorban egy biliárdasztal volt. Ez jelentette a szórakozásukat. Nem mehettek ki, viszont tévén nézték, hogy a francia válogatott most melyik kocsma, melyik teraszán, mekkora argentin sztéket eszik, és gyakorlatilag mire kezdődött az egész, addigra végük volt.
3: Addigra elment a kedvük az életre.
4: Ez, ez egyébként menedzselni kell, ez egy érdekes dolog. Tehát ott kim vagy, jó futballista vagy, várod a világbajnokságot, vagy nem, teszem hozzá zárójelben, mert romos vagy. Az idénytől...
6: Az elejét szerintem nincs olyan játék, mármint egy szinten felül nincs, amelyik várja hát az elejét.
3: Az gyakorlatilag egy edzőtábor a csoportkör a menőknek, nem? Egy felkészülés vége.
4: És néhány olyan játékos, akibe van ambíció, fiatalok, és azt mondja a szövetség, hogy ezt a srácot berakom, hát ha. És a gyerek ott megerősül.
3: Igen, csak utána meg kiveszed, amikor megjönnek hát, a komoly meccsek.
4: Ez már legyen a kapitány dolga, ja, azt mondom.
5: És még egy poén hat férjemben aztán hát, befejezem, simán. Ha már ugye szállás, 1982-es VB-ről hallottam, ugye a magyar csapat a csoport meccseit Alicante Elche játszott, Alicante a tengerpart, és mondták, hogy alapvetően a játékosoknak két fő céljuk volt. Az egyik tovább jutni a csoportból, a másik a szállodába valahogy az öblön túljutni, mert azt mondták, hogy az öblön túloldal egy nudista strand, ami még Magyarországon akkor nem volt. Hát a két célból az egyik teljesült.
3: A lényegesebb célt sikerült teljesíteni. Sajnos a továbbjutás nem. Na, de akkor még egy futballhír, mert mégiscsak kinevezték Andoni Iraolát a Liverpool edzőjének, tehát ha úgy tetszik Szoboszlai és Kerkez és Pécsi Ármin edzőjének. Hát Kerkez edzőjének olyannyira, hogy már volt a Kerkez edzője, ugye, mert onnan érkezik. Jó ez nekünk, jó a Liverpoolnak először is, és mennyire jó Szoboszlainak, bár nem tudom, van olyan edző, aki neki nem jó pillanatnyira, Kerkeznek biztos, hogy jó.
6: Pont ez volt, aztán majd átadom a szakmát, nem, egyrészt nekünk, azt én nem, nekem a Liverpoolnak lehet jó, ahogy a szerkesztő azt írta, hogy milyen, vagy mit írta, hogy milyen hatással lesz ez Szoboszlaira, szerintem rá.
4: Nem, ez csak azért kezdte meg, mint de ugye magyar.
6: De ezt mondom, de hogy persze, szerintem... Persze.
3: Szó szerint csak... úgy írta, hogy Szobóra.
4: Igen, Szobóra, igen. És viszi Tóth Alexet, ezt nem írtam hozzá.
6: Hogy szerintem neki...
3: Arra ne vegyél mérget.
4: Jó, mondom viccből.
6: Azt nem tudom értelmezni, nagymamám mondta ilyenkor Seckó Jednó, tehát, hogy igazából persze. Teljesen mindegy, hogy mi szerintem neki mindegy.
3: Kerkeznek biztos jó. Ha nem?
6: Na, itt már tudok közösséget vállalni, úgyhogy hát én is ezt gondolom.
3: Belőle menőt,
6: én az egésznek nem értem a folyamatát, a időpontját, ja. Meg sok minden más, de ez nem az én dolgom ezt eldönteni.
5: Szerintem Szoboszlainak is jó lesz, mert Iraola szerintem Bilbaóba vagy 300 meccsen biztos játszott jobb hátvédet, tehát tudja, hogy Szoboszlai nem az.
6: Jó. De annak sem olyan
4: de
6: rossz
4: miért, egyébként. Miért van bajod az időponttal? Hát most idén előtt vagyunk.
3: Igen, de valakit majd
4: hát tudják a játékosok, hogy új edző jön. Tehát időben jók, mert hát még a felkészülés előtt jó
3: hát
4: van.
3: Hát időben annyiból nem, hogy nyilván Ernest Lothrop hamarabb kellett volna elköszönni, de hát most aki egy Premier League címvédő edzőt elküld, azt se szoktak olyan sűrűn, úgyhogy ezt is meg lehet érteni, hogy végig dolgozhatta az idényt. Na, kézilabda, mert ugye, hogyha
6: akkor Attila jön.
3: Dani Gábor, hát nem csak Attila, azért mégiscsak BL4-es döntő van a hétvégén. Pont Dani Gáborral beszélgettem itt 3 óra után, és ott is felvetődött, hogy egy hete ugye a futball fővárosa volt Budapest, most a női kézilabda fővárosa Budapest, nyilván más.
6: Mondjuk az többször szokott lenni.
3: Más dimenzió, meg azért ehhez már hozzá is szoktunk, de azért mégiscsak egy 20 000-es, mert van ilyenünk, egy 20 000-es sportcsarnok telik meg majd szépen szokás szerint. Két francia csapat, a Metz és a Brest-Bretagne, ilyen se volt még. Meg egy jó masszív Bukarest, meg a Győr szokásához híven, hiszen csak egyszer találkozott, egyszer hiányzott ugye a 4-es döntőből. Mi lesz, hogy lesz? Azt tudjuk, hogy nem az első meccs a Győr a szombati elődöntőkbe, azt hiszem talán ilyen se volt még, de hogy sűrűn nem volt, az biztos, hanem a második, és azt is tudjuk, hogy a hírjába féle Brest-Bretagne lesz az ellenfele, amelyik ugye a regnáló francia bajnok, a Metz pedig szintén két magyarra játszik majd a Bukaresten 3 órától. Mi lesz itt? Azon kívül, hogy nyilván szuper hangulat, mert az minden évben garantálva van.
5: Hát a Brest a bajnok, de a Metz jobb csapat.
3: Ja, de a Brest a bajnok.
5: Úgy, hogy mind a kettő minden meccsét megnyerte a bajnokságból, egymás ellen kaptak ki, mind a kettő 4-jel kapott ki a másiktól, és a több idegen belőtt góllal lett a Brest bajnok, de ez jó sorsolás a Győrnek. Az tényleg nem jó, hogy 6-kor játszik, mert a hatalmas különbség van, ha a másnapi játék tekintetében, hogy 3-kor vagy 6-kor játszol. 6-kor játszok, az estét is el van rontva. Egyébként meg... Tehát amióta...
3: Főleg, amíg ki is kapsz.
5: Hát, ha meg ki, és akkor
3: de most
5: a három
3: de most nem arról,
5: de nem kapsz ki.
3: De valaki kikap.
4: Jó, értem, de most, egy, kap, de most itt a Győrt bekombináltam az alanyba.
6: Hát akinek nem inget.
5: Hát ugye az, hogy az orosz csapatok nem indulhatnak. Az, hogy a balkáni csapatok különféle okoknál fogva, tehát a jó Skopje, a jó Podgorica nincsenek már sehol. Az, hogy most éppen a skandinávok sincsenek sehol. Tehát csak ezért van két francia.
3: De van.
5: A hangulat az elképesztő lesz. Azt mondják, hogy 1500 francia szurkoló érkezik, és 3000 román. Én ettől kicsit meg is értem. Azt mondtam, hogy legutóbb 1919-ben volt 3000 román Budapesten, és az nem sikerült nekünk
4: igen,
5: olyan jól.
4: Igen.
5: De döbbenetes hangulat lesz
4: ott
5: szerintem.
4: Ott grasszáltak az Andrássy úton állítólag, igen.
5: Sőt, hát katonai díszszemle volt a Hősök terén. Arról van egy kép, az 1919. augusztus 1. Na, az most ne legyen. De...
3: Aztán jött Miki Bá. Na igen.
6: Egészen furcsa hangulata van ennek a sportkörnek.
5: Hát hogy, szerte ágazó, hát asszociálunk.
3: Jövő héten lesz 70 éve annak a portugál-magyar válogatott futballmeccsnek.
4: Persze, a Miki Bá kín volt.
3: Ahol egyrészt Horthy megtekintette, van ki képről, ott ül a lelátón.
6: Június 4. környékén ilyen.
3: Szurkol a Rákosi Magyarországáról érkező magyar labdarúgó válogatottnak, és aztán ugye találkozott is a fáma szerint Puskással, aki azon tipródott, hogy hogyan szólítsa. Végül a Miklós bácsi megszólítás mellett döntött.
4: Úgyhogy
3: egy Horthy Puskás csúcs találkozó is jutott 56 nyarára, erről majd a
5: de ez bizonyos szempontból érdekesebb, mint a NBA Final Four. Tényleg, tehát, hogy micsoda nemzetegyesítő tényező volt a futball, és csak most ebbe a beteg világba fordulhat el, hogy még ennek a mentén is szakad a nemzet. Amikor 38-ban nem volt épesző ember az országban, aki azt mondta, hogy kár, hogy VB döntőt játszunk, ez a Horthyéknak jó.
3: Igen, meg de normális emberek azok soha, tehát én pont emiatt úgy érzem, hogy mostantól megint nemzetegyesítő, mert most nem lesz, aki szurkoljon ellene.
5: Hát Isten adja. Na, szóval laboratóriumi körülmények között a Győr biztos, hogy megnyerni ezt a BL-t. Aztán, hogy így mi lesz, remélem, hogy így is megnyerni. Ez a csapat most nagyon együtt van. Ugyanakkor női kézilabdában persze minél magasabb a szint, az annál kevésbé igaz, de még ott is igaz, hogy a kapus teljesítmény dönt. NB1-ben még biztos az dönt, hogy melyik csapat kapusa véd aznap jobban. De még itt a Final Four-ban is egy-két éve megnéztük, hogy a több évre visszamenek, mindig az a csapat nyerte a Final Four-t, amelyiknek százalékosan és kimutatottan a legjobb volt a kapus teljesítménye. Nőknél ez nagyon sokat számít, tehát nyilván ezerféle szempontot meg adatot fel lehet sorolni, mert a Győr mellett szól, hogyha tényleg a két kapusuk, ugye Szemerei Zsófi és Szákó úgy véd, ahogy tud, akkor rendben lesznek.
3: De ha az ellenfél kapusa véd úgy, akkor már nehezebb a dolog. Ezzel együtt ugye a Győr az duplán triplázhat, mert egyrészt sorozatban harmadszor nyerheti meg a BL-t, amit egyszer már 17 és 19 között megtett, másrészt meg a bajnokság meg a Magyar Kupa mellé duplázhat, ami szintén elég régen volt, hogy mert a Magyar Kupákat a Fradi szokta nyerni.
4: És hát akkor Danyi Gábor, ha beszélti ugye vele, hát, volt az, persze.
3: Erről speciál pont nem beszélgettünk,
4: de hát azért mondom,
3: erről szólt a beszélgetés. Na mindegy, de ilyen értelemben azért a győriek is tudják, hogy mert ez azért bekerül a történelemkönyvekbe, meg hát nyilván a mester is tudja, hogy mi forog kockán.
4: Attila jobban ért a kézlabdához, mint én, de azért szeretném idézni a Per Johanssont, aki azt nyilatkozza, holnap megjön a Nemzeti Sportban, van egy BL melléklet, tehát ez elég fontos, hogy mind a négy csapat képes a győzelemre, anélkül, hogy bármelyik sikere különösebb meglepetést keltene. Hát mondjuk ez egy szerény nyilatkozat, megmondom őszintén, és utána azért van egy olyan dolog, ugye az elődöntőbeli ellenfelünket, a Brestet illeti kulcsembere Anna Fjahirjeva, egy kiváló játékos, tehát, de én azt gondolom, hogy ez most sikerülni fog a Győrnek. Nem tudom, miért látom így, de hát most azt mondom, hogy majdnem minden pénzem föltenném. Talán azért egyébként, amit az Attila mondta, hogy én nem tartok a két francia csapattól, és hát annak, hogy 3000 román szurkolna, nem tudom, hogy milyen, cseseme, ahogy a csefere, ugye a román máv, akkor ez cseseme, ez a csapat, ettől se különösebben.
5: Azért annyit minden magyar klubnak, meg a magyar sportentitásnak lehet üzenni, hogy ez a CSM vagy CSME, ez azt jelenti, hogy a C az ugye a klub, az S az a sport, az M meg a municipál, városi sportklub. Tehát Bukarest városa fenntart egy ilyen csapatot. Nem ártana budapesti sportot is csinálni.
3: De az nem nagyon van.
5: Hát csak úgy mondom.
3: Nyomokban. Hát speciál a Fradi kézi, női kézilabda csapata, az bizonyos igen, szempontból igen, ilyen, de az igen. Meg ugye nincs ott a négyes döntőbe. Egyszer volt ott, akkor mondjuk majdnem meg is nyerte. Jó, Roland Garrost mennyire nézitek, mert...
6: Azért annyit én is mondanék, hogy én is na. Azt gondolom, hogy a Győr fog nyerni. Tehát, hogy én is így érzem most. És ezt egyébként ugye...
3: Hát egész évben annyira jók voltak
6: én
3: egyébként,
6: nem? Én érzelmileg közelítek megint, tehát ez a bajnoki ünneplés Győrben, az nekem valahogy azt mutatta ott is, hogy nagyon együtt vannak.
3: Melyik bajnok ünnep?
6: Most, ez a mostani, amikor a foci, megkapták. Nem, amikor megkapták az érmeket. Az valahogy olyan nekem nagyon, akár külföldi, akár magyar, olyan nagyon csapatnak tűnt a csapat, és szerintem az...
3: Ahogy van a szlogenjük, hogy a jövő Győrben épül, mert úgy néz ki, hogy a jelen is Győrben, jelen is pillanatnyilag Győrben épül, főleg, hogyha kézilabda a B-et is behúzzák. Mert
5: és
3: akkor...
5: ugye győri szívvel az is találom, mert egyébként tényleg nagyon együtt van ez a csapat. Mondjuk, hogy Tarsoly Csaba akkor szerezte az első rossz pontot, amikor megérkezett Győrbe annak idején, és mondták neki, hogy győri szívvel. Mondta, igen, de pesti ésszel.
3: Köszönjük szépen. Akkor innentől ez nyilván mindenhol Magyarországon óriási népszerűséget jelentett.
4: István, eruljál meg, most visszatérnék egy témára. Az Attila említett, Szokratész. Hogy a B betű a Bukarest a román kézlabda csapat. És hogy a város fenntart egy csapatot. Emlékszem, volt egy ilyen törekvés, talán ugye volt a Solymok, a Honvéd,
5: Budapest,
4: ugye? Tungsram, és az a budapesti Solymok, és akkor volt egy olyan elképzelés, hogy kellene egy budapesti igazán jó férfi csapatot csinálni, és aztán utána ugye gyengébb lett a csapat, tehát ez hamvába volt ez az ötlet szó szerint.
3: Egy darabig tartották magukat, igen, csak aztán a fejükre lettek a...
4: De volt egy ilyen elképzelés, hogy meg kellene ezt esetleg így oldani, de nem sikerült finanszírozni.
3: Nem látom én a jövőben, hogy ilyen projektek Magyarországon kibukkannának a föld alól. Na, Roland Garros, azért mégiscsak az is van, tudom, Formula 1 is van, annyira, hogy éppen valamit csinálnak is Monte Carlóban.
6: Valamit csinálnak.
3: Hát gondolom szabad edzés van, mert más nem tudok ilyenkor elképzelni.
6: Ó, de jól néz ki ez a
3: fej. Hát az
6: bocsánat,
3: persze.
6: Csak hogy hallják, vagy értsék, persze. Hogy ugye most képernyőn látjuk.
3: Így van. Na,
4: nekem titkon a Berrettini egyik kedvenc játékosom volt, de szegény lesántult. Tehát értem, most azt hiszem csípősérülés, de
6: lesántult.
4: Az is, hogy igen.
6: Te kedves vagy.
3: Most már rendezők azért kapkodják a fejüket, meg a nyugtatót, mert ugye Alcaraz el se indult, Zinder maga se tudja, hogyan már nem is emlékszünk így rá, van, olyan régen kiesett. Igen. Ugye Szabalenkával föltörölték a salakot két nappal ezelőtt, úgyhogy
6: de szerintem meg ez a jó.
3: Andrejeva is a selejtezőből jövő lengyel Hvalinszka, tehát ez a lengyel Hvalinszka a selejtezőből ezen az alapon nyugodtan lehetne mondjuk a Gálfidalma a Roland Garros döntőjébe.
4: Ugyanez jutott eszembe egyébként, csak nem mertem mondani, ugyanez jutott eszembe
6: csak nem
4: még
6: lett
4: tegnap.
6: Hiszem, hogy nem, azt fogod mondani, nem. Hogy csak nem Gálfidalma lett az.
5: Én a Szabalenka meccsén döbbentem meg, tehát azon is, hogy 6-0-ra elveszti a döntőszettet.
3: De úgyhogy előtte az Oszakával úgy játszott, hogy azt mondtam, hogy nőt így még nem láttam teniszezni. Ezt képest a következő meccsén meg egy szett, nem tudom, 4-1-ről simán kiesik.
5: Igen, az utolsó 10 gémet elvesztette, mintha lejutották volna a fejébe a villany, tényleg olyan volt. Nem is lehet tudni, hogy mi történt vele, pedig annyira nem, hogy mondjam, a napjánk női teniszét nem nézem napi 10 órában, ezért amikor megláttam az ellenfelét, akkor hát csak ha két játékost egymás mellett az, ez egy igazi sportember, másiknak azt mondtam, hogy kicsit figyel oda az egészségére.
3: De azóta már ő is kiesett.
5: Ezek ilyen
3: egynyári, vagy egymeccses bravúrok. Lehet, hogy nem figyelt oda az egészségére.
5: Lehet.
4: Hát, hogy jó az őrségváltás, én azt gondolom, hogy igen, mert a kérdés így vetődött fel, ugye most a salakmenők közül ugye Nadal nem indul, Djokovicot nem feltétlenül tartanám én salakmenőnek, de ugye kiesett, tehát most jönnek az újak, tehát emlékszünk arra talán, amikor a brazil Kürten, mint csalakjátékos, ugye?
3: Gustavo Kürten.
4: Így van.
3: Óriási menő volt.
4: Így van. Tehát csak azért mondom ezt, mert itt hirtelen megint egy korábbi generációt teszem, hogy a Cseh Mensik ott van az elődöntőben. És
3: most nyeri meg a harmadik szettet Zverev ellen, de az első kettőt elvesztette.
4: Igen, hát...
3: Itt van három játszmalabdája a második.
4: Igen, de reméljük, hogy akármi lehet. Tehát meg is, azt akartam mondani, meg is nyerhet, és a csehekkel hát vigyázni kell, mert ugye a Kodes nyert, azt hiszem...
3: Lendl,
4: hogyne.
3: Jöjjünk közelebb igen, az időbe, igen. És Petru Korda, azt se felejtsük el, de ő Ausztrál Open nyert. Amire nekem az jut eszembe, és akkor ezzel nagyjából vége is az adásnak, hogy Petru Kordának volt egy ilyen levegőbe, egy ilyen ilyen ollózó mozdulat mindig azzal ünnepelt a meccs végén egy ilyen, tehát ahogy kinézett a korda, egy ilyen halálbohóc mozdulat volt, minden volt, csak nem az élsportot idéző mozdulat, de nagyon népszerű volt, jó játszott, olyan egykedves vonákja volt, hogy Iha is megnyerte az Austral Open, tehát ez olyan 90-es évek vége, vagy talán 2000 legeleje, de inkább 90 vége. A lényeg, hogy a Reutersnek a fotósai, hát mondjuk olyan 140 fotósa dolgozott a Reutersnek körülbelül az Austral Open két hete alatt, a két hetes Monstre tudósítás sorozat végén az utolsó kép az volt, hogy a Melbourne Parkba letették a fotós táskáikat, valakit megkértek, és egyszerre 140 fotós a levegőbe fölugrott, ugyanazzal a mozdulattal, mint a korda, és egy ilyen halszem optikával így görbült a föld a Melbourne Parkban, és a levegőben voltak a fotósok.
4: De a kordánál ez azért volt furcsa, és azért volt jó pofa, mert ugye egy elvén sovány rozoga alkata volt, és ez
3: a jó frizurája volt legalább.
6: Igen.
3: Másik megnyerte. Azt mondta a korda, hogy ő neki az a nagy előnye, emlékszem, ez volt egy ilyen nyilatkozata, hogy ő krumpliföldön is teniszezett, tehát ő mindenhol tud teniszezni, mert olyan, azt mondta, olyan áldatlan körülmények közül jött, hogy őt semmi nem tudja meglepni, se hőség, se eső, se semmi. Na, 16 óra 56 perc, befejeztük már a nemzeti sportköt, sok minden aktualitásról, és még több teljesen érdektelen.
6: Múltbéli
3: teljesen nem aktuális dologról is beszélgettünk. Ne felejtsük el, 19:45-kor magyar-finn felkészülési meccs, holnap után meg teljen meg az MVM Dómenői kézilabda BL4-es döntő. Balai Attilának, Turi Gábornak és Kovács Erikának nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk. Mindjárt megyünk tovább a hazafutással.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 17 óra múlt, ez továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnal Elpap István. Kevesebb, mint 3 óra múlva pályán lesz a magyar labdarúgó válogatott, mégpedig Finnország ellen felkészülési mérkőzésen, ugye az őszi Nemzetek Ligája mérkőzésekre készül Marco Rossi temérdek újonccal. Szabó Bence összeállítása következik a magyar finn mérkőzés elé.
3: A magyar és a finn válogatott története több mint egy évszázadra nyúlik vissza. Első hivatalos mérkőzésüket 1922-ben játszották, és az egymás elleni örök mérleg egyértelműen magyar fölényt mutat. A két csapat eddig 18 hivatalos találkozón mérte össze erejét, amelyek közül Magyarország 12-t megnyert, 3 döntetlen és 3 finn siker mellett. A közös góllövő lista élén Kocsis Sándor áll 5 góllal. A párharc emlékezetes fejezetei közé tartoznak az aranycsapat korszakának fölényes győzelmei. Volt akkor 8-0 és 9-1 is. De a legnagyobb drámát kétség kívül az 1998-as világbajnokság selejtező sorozata hozta. 1997. október 11-én Helsinkiben a pótselejtezőt érő második hely volt a tét. A magyar csapatnak legalább egy döntetlenre volt szüksége, ám a finnek a 62. percben megszerezték a vezetést. Amikor már úgy tűnt elúszik a továbbjutás reménye, a 90. percben egy szerencsétlen finn öngól 1-1-re alakította az eredményt.
4: Mindenki menjen előre! Dombi marad leghátul! Keresztúri, Almai, gólhelyzet, nem igaz! Van! Gól! Gól! Óriási! Horváth! Nem tudom, hogy kiről ment be, de gól! És most mi rúgjuk a hajrában az egyenlítő gólt?
3: A drámai egyenlítésnek köszönhetően Magyarország megszerezte a csoport második helyet, és kivívta a VB pótselejtezős lehetőséget. Ezt végül Jugoszlávia ellen 12-1-es összesítéssel bukta el a magyar csapat. Minden esetre a Helsinkiben lejátszott találkozó máig a magyar futball egyik legemlékezetesebb selejtezős mérkőzése. A finnekkel ezt követően a 2010-es években kétszer is EB selejtező csoportba kerültünk. Ezeken veretlenek maradtunk, nem úgy, mint 2014-ben Pintér Attila első meccsén szövetségi kapitányként, vagy éppen a mostani kapitány Marco Rossi első találkozóján. Előbbin Rudolf Gergely is játszott, aki itt szerezte utolsó gólját a válogatottban. Vele beszélgettem. Neked vannak bizonyos emlékeid, mert te, hogyha jól néztem utána, akkor két olyan válogatott mérkőzésen is pályára léptél, amikor a finnekkel játszottunk. Ugye ebben van egy idegenbeli győzelem, meg egy hazai pályán elszenvedett vereség. Te hogyan emlékszel ezekre vissza, milyen emlékek idéződnek fel benned, hogyha a finnekre gondolsz?
5: Ugye a kinti mérkőzés az nagyon-nagyon sikerült mérkőzés, mert azt hiszem, hogy az utolsó pillanatban tudtuk megszerezni a győztes gólt. Nagyon kemény ellenfél volt egyébként mindig is a finn válogatott. Ugye akkor még a Pukki volt a nagy játékosuk, vagy akire úgy emlékeztek, de nem volt soha egyszerű ellenük játszani. Úgyhogy, de azt gondolom egyébként a mai magyar válogatott előrébb tart, mint jelenleg a finn válogatott. Tehát nem gondolom azt, hogy itthon főleg hazai közönség előtt mondjuk gondot tudnának okozni nekünk. Nyilván szezon vége van, tehát ilyenkor már mindenki ugye lejjebb enged, főleg itt magunkra gondolok, mert ugye sajnos nem leszünk ott a világbajnokságon. Én azt gondolom egyébként, hogy a válogatottnak ezt az akadályt úgy vennie kell, még akkor is, hogyha ilyen tét nélküli mérkőzésről van szó.
3: Beszéljünk még mindenképpen a meccsről, de egy kicsit a múltban szeretnék így gondolkodni, vagy felidézni bizonyos emlékeket, mert ugye neked volt olyan, azért is mondtam ezt a két meccset, mert az egyiken gólt szereztél, és nem tudom, hogy azt a meccset Győrbe játszották, azt igen, ennyi idő után el lehet árulni, hogy ezt te kézzel vetted le azt a labdát, ugye?
5: Nem. Semmi ilyesmi nem volt.
3: Nem, csak a bíró nem látta, ugye?
5: Nem volt kéz. Nem, egyébként Leótól kapszal emlékszem a labdát, nagyon szerettem vele játszani, mert tényleg fantasztikus játékos volt, és emlékszem, igen, hogy átvettem, de igazából nem kéz volt, az ilyen félig mell, félig váll, váll volt, és emlékszem, ballal előttem. És hál' Istennek jól sikerült a lövés, a kapus is elájult közben, aztán így bement a labda. De jó, nyilván jó emlékem van meg, tehát amikor válogatott bejátszik az ember, akkor még hogyha esetleg vereséget szenved, arról is úgy jók az emlékek, mert magára ölteni tényleg a címeres meszt az embernek, az úgy egy olyan felemelő érzés, nem is tudom, hogy a futballban van ettől feljebb. Úgyhogy, de tényleg így volt, hogy nagyon jó meccseket játszottunk a finnek ellen mindig is, olyan kiki mérkőzések voltak, úgyhogy remélem, hogy akkor gyakorlatilag egy ilyen lájtos, barátságos meccs lesz belőle valószínűleg, ami nem biztos, hogy közönség szórakoztató, de hát bízunk azért, hogy a srácok, ők is így gondolkoznak, hogy amikor az ember tényleg válogatottba játszik, akkor a maximumot nyújtja.
3: Annyit mondtál egyébként az előbbi válaszodban, hogy most a különbség az a magyar válogatott az kicsit előrébb tart, hogy akkor hogyan nézett ki ez a felfogás, akkor a finnek közelebb lehettek hozzánk ügyjátékerőbe, vagy hogyan nézett ki, te hogy emlékszel?
5: Én azt gondolom, igen, mert mind a két mérkőzés olyan kiki meccs volt, tehát nem volt ennyire, tehát nem billent ennyire a javunkra szerintem. Most én azt gondolom, hogy az elmúlt évek eredményei miatt így előrébb tartunk, mint a finn válogatott. Sikerült olyan eredményeket elérnünk itt az elmúlt években, amikre azért szerintem a külföldön is felkapták a fejüket, meg meglepő volt. És jó, tehát jó a játék is, a játékosok ugye egyre feljebb lépnek, van gyakorlatilag, én már nálam Szomboszlai Dominik egy világsztár, tehát ő azt gondolom, ő már az a kategória, aki össze tudja fogni a válogatottat, tehát én azt gondolom, hogy most előrébb tartunk a finn csapattól, aztán nyilván majd a pályán, hogy ebből mit fogunk látni, remélem, hogy sokat, és remélem, hogy sok gólt szerzünk majd. De tényleg itt Varga Barnitól kezdve, aki ontja a gólokat, Szoboszlai Dominik, de nekem például nagy kedvencem Sallai Roli is, aki egy szenzációs játékos, és mindig a válogatottban is extrát tud nyújtani, szóval vannak olyan játékosaink szerintem, akik majd a mi javunkra billentik itt a mérkőzésnek az eredményét.
3: Beszéljünk egy kicsit a támadókról, mert ugye ott te is említetted Varga Barnit, hogy tőle azért várhatjuk a gólokat, de itt ugye van egy 19 éves fiatal magas srác, aki Kovács Bende Gúz, és ugye ő a holland Alkmaar csapatában, bár bemutatkozott az első osztályban is. Ő tőle mit vársz, vagy ugye itt nagyon nagy a hype-ja a magyar futballon belül, vagy legalábbis így, hogy mondjam, újságírói körökben személy szerint én sokat is várok tőle, vagy nagyon kíváncsi vagyok rá.
5: Hát elsősorban örülök neki, hogy Varga Barni után lesz olyan támadónk, aki lesz, mert tehát Barni mellett nem nagyon volt senki olyan, aki egyébként ott kopogtatta volna az ajtót, hogy ő középcsatárként, vagy csatárként, befejező csatárként tudna játszani. Úgyhogy örülök neki, hogy lesz utánpótlása Barninak, mert nagyon szüksége volt szerintem a csapatnak erre. Tehát azért bevallva így őszintén, hogy van egy olyan kezdőcsapatunk szerintem, aki egy nagyon ütőképes csapat, aztán Márko Rosszinak nem mindig van szerintem könnyű dolga, hogy kit válogasson be. Ezek a mérkőzések meg szerintem pont jók arra, hogy ezeket a fiatal játékosokat, akikben ott van a lehetőség, kipróbálja, betegye. Sokat én nem várok tőle egyelőre ezen a két mérkőzésen, mert emlékszem magamra, meg alapvetően szerintem, hogyha az ember először játszik egy válogatottban, olyankor mindig nagyon nehéz, és inkább több a drug benne, mint az, amilyen tehetsége van, és hogy kihozza magából. Tehát én azt gondolom, ez a két mérkőzés pont jó lesz arra, hogy megszokja ezt a közeget, megszokja a társakat, magát a légkört, ezeknek a mérkőzéseknek a hangulatát, és ez tökéletes szerintem arra, hogy pár percet kapjon majd. Emlékszem, annól én is így voltam, Ervin Kuman hívott be először, és akkor pár percet kaptam első meccsen, tehát ahhoz, hogy beépítsen egy fiatal játékos még az edző, arra szerintem ezek a meccsek tökéletesek.
3: Szerinted milyen nevek vannak még ugye rajta kívül, hogyha most én a keretet böngészem, akkor ugye vannak olyan játékosok, és erre is érdekes felhívni a figyelmet, hogy most gyakorlatilag a legtöbb olyan labdarúgó, aki egy klubból jön, azt hiszem, hogy ez pont a Győr együttese, ugye a bajnoki címet megszerző csapatból vannak most a legtöbben, azért ilyen is szerintem nagyon ritkán, vagy nem is tudom, mikor fordult el utoljára, a 80-as években, vagy még a ti időszakotokban, vagy amikor te kerültél oda Győrbe, igen, talán korábban, akkor lehet, igen, akkor voltak azért a válogatottban. Kik ezek szerint, kik lehetnek azok a karakterek, akik megkaphatják most a bizalmat? Ugye itt e között vannak fiatal játékosok is, meg talán az zalaegerszegi Szendrei Norbert, ő nem annyira fiatal, de ugye nagyon jó szezonja volt neki is. Melyik újonctól várod azt, hogy esetleg bemutatkozzon?
5: Nézd, én azt gondolom, hogy a szövetség ötleten mindenkit be fog állítani. Tehát pont ezek a mérkőzések, ahogy mondtam is az előbb, ezek arra jók, hogy ezeken a meccseken ezeket a fiatalokat meglássa, hogy hogy mozognak a pályán, hogy be tudnak-e illeszkedni, hogy abban a rendszerben, amit ő gondol el, abban ők hogy tudnak szerepet kapni. Nekem abszolút pozitív csalódás volt például Schön, mert tényleg Győrben visszanyerte azt a formáját, amit korábban is láttunk tőle a válogatottban. Vitális is, szerintem nagyon nagyszerű szezon futott, és örülök neki, hogy bajnokok tudtak lenni, és tényleg egy motorja volt az egész győri csapatnak, tehát bízom abban, hogy lesznek olyan fiatalok, akiket hosszú távon majd be tud építeni, mert azért, ahogy mondtam is, látszik az, hogy kellenének ezek a játékosok már, akik ott gyakorlatilag lerángatják ezt az idősebbekről, és helyet követelnek maguknak a csapatban. Én nyilván az, hogy hosszú távon legyen, tehát kiből válogatni, és ezek a játékosok azt gondolom idén abszolút megmutatták azt, hogy alkalmasak arra, hogy ott legyenek.
3: A másik mérkőzés pedig majd Finnország után az Kazasztán lesz, ezt Debrecenben játsza majd a magyar válogatott. Néztem, hogy neked nem voltak azok ellen mérkőzésed, de ugye amikor Pintér Attila volt a szövetségkapitány, akkor te ott voltál azon a bizonyos Albánia elleni mérkőzésen, és ott kezdőként is játszottál, és arra rá egy pár napja volt az a kazak meccs, akkor te hogy ott nem kaptál lehetőséget, vagy nem tudom, így most egy időtávlatából. Aha.
5: Azt mondom, úgy emlékszem, hogy lehet, hogy sérülés miatt nem játszottam a kazakok ellen. Én arra emlékszem, hogy a Debrecennel játszottunk a Karagandi ellen, annó hát selejtező mérkőzést, ilyen UEFA selejtező mérkőzést. Hát ott nehéz volt a kinti, most ugye Debrecenben lesz a meccs, ha jól tudom. A kazakok, hát biztos, hogy nagyon kemények lesznek, de így személyes tapasztalatom sajnos így emiatt nincs velük kapcsolatban így a válogatottal.
3: De mondjuk, hogyha ugye gondolkodunk velük kapcsolatban, hogy ők milyen játékerőt képviselhetnek, valószínűleg ők kicsit gyengébbek lehetnek, mint a finnek, nem?
5: Én azt gondolom, hogy igen, bár annyira nem ismerem a kazak bajnokságot sem, illetve a kazak válogatottat sem, de én azt gondolom, hogy mind a két mérkőzésen nyernünk el, tehát főleg mind a kettőt itthon játszunk, hazai közönség előtt, azt gondolom, hogy nagyon ütőképes csapatunk van, itt a válogatott az abszolút megmutatta, hogy az elmúlt időszakban nekem a szövetség kapitány Rossi is mindig jól nyúl hozzá, és mindig egy olyan csapatot tud csinálni, akár régi emberek visszahívásával, akár egy formációváltoztatással. Én azt gondolom, mindig jól nyúl bele a meccsben. Úgyhogy én mind a két meccsen győzelmet várok a csapattól.
3: És ugye a tétmérkőzéseink majd szeptemberben lesznek, ugye Ukrajna, Észak-Írország, illetve majd Grúzia lesz a magyar válogatottnak az ellenfele tétmérkőzésen. Ebből a szempontból ugye tavaly talán beszélhettünk ilyenről, hogy ugye a válogatottat úgy készíti Rossi, hogy adott esetben hasonló stílusú ellenfél kerülhet majd szembe. Hát most itt, hogyha párhuzamot akarok vonni, akkor itt a grúz és a kazak válogatott között tudok némi párhuzamot vonni, hogy szerinted ez reális-e ez a forgatókönyv, vagy ez az elgondolás?
5: Abszolút, szerintem. Nyilván nem egyszerű szerintem ilyenkor a helyzet, mert ugye a csapatok a VB-re készülnek, tehát olyanok, akik mondjuk játékra alkalmasak, meg akik most jelenleg tudnak velünk játszani, azért biztos, hogy nehéz ilyen csapatokat találni, hogy azokra felkészítse a mesterőket, ráadásul egy válogatottnál nincs is olyan túl sok idő erre. De azt gondolom, igen, a kazak az inkább a grúzokhoz áll közelebb, bár azért nehéz imitálni egy Kvaraszeliát, hogy ő vele mit fogunk tudni majd kezdeni azon a meccsen, de az még azért odév van. Úgyhogy Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a két meccs, ez biztos, hogy két jó mérkőzés lesz, rengetegen lesznek. Bízom abba, hogy a magyar csapat még nem ment el szabadságra fejben sem, és oda teszik majd magukat.
3: Most pedig hallgassuk meg azt is, hogy a honvéddel az élvonalba jutó Feckó Tamás mit vár a meccstől.
6: Azt a fantasztikus jó hangulatot, ami állandóan a Puskás Arénában, és tényleg hazai győzelmet, mert az a sok szurkoló, aki kilátogat és ilyen hangulatot teremt, az megérdemli azt, hogy hazai győzelmek tudjunk örülni. Meg mivel a fiammal fogok jönni, és mondta, hogy most már olyan meccsre vigyem már, ahol nyer a csapat, úgyhogy mindenféleképpen szeretném, hogy győztes meccs legyen.
3: Ahogy korábban is szóba került, Marco Rossi első meccse 2018. szeptember 8-án volt Finnország ellen idegenben. Ezen a találkozón 1-0-ra kikaptunk a Nemzetek Ligájában, és egyben ez volt az a meccs, ahol utoljára játszott a válogatottban Stieber Zoltán, aki 2015-ben EB-s rejtezőn fontos gólt szerzett aktuális ellenfelünk ellen, aminek köszönhetően végül a válogatott kvalifikált a pócs rejtezőre. Ekkor Dárdai Pál volt a magyar kapitány. Stieber Zoltánt korábban erről az időszakról kérdeztem.
7: Behozott egy olyan profizmust, amit ötvözött a magyar dolgokat, tehát ő ismerte azt a... Ugye azért nehéz, hogyha hozunk egy külföldi vezetőedzőt, vagy szakembert, ők nem ismerik ugye a magyar közeget. Tehát a paliba ez a mix, ez megvolt. Tehát, hogy jött egy német kultúrából, ugye ott volt, nem tudom, évtizedekig. Ennek ellenére még ismert a magyar közeget is, és tudta azt, hogy lehet ezt a kettőt ötvözni. Úgyhogy, tehát látjuk az eredményét. Én azt gondolom, hogy ő rakta le az alapokat ahhoz, hogy mi a 2016-os EB-n részt tudtunk venni.
8: Két gólt is szereztél a kapitánysága alatt, ugye Litvánia, illetve Finnország ellen. Egyébként három gólod van a válogatottban, de mind a három nagyon szép gól. Úgyhogy csak lehet válogatni, hogy melyik a legszebb. Az biztos, hogy a legemlékezetesebb az a bizonyos osztrák gól, de ugye óriási bombát lőttél a finneknek is, és ott is volt egy ilyen érdekes sztori, ami utólag számos cikket hozott magával, nem tudom, hogy sejted-e, hogy mire gondolok. Ez a bizonyos mez, hogy éppen 10-es mez van-e rajtad, vagy 18-as. Megvan ez a sztori?
7: A képre emlékszem egyébként, igen, de...
8: Nézegettük, pont, hogy éppen 10-es mezben lenne a Stieber, miközben a Gera a 10-es.
7: Így van, nem hiszem, hogy a Gerzsen odaadta a 10-es mezét, úgyhogy 18-as volt, vagy 18-asban szerepeltem a nagy részt a válogatottban, és lehet, hogy a fotó, vagy úgy űrödött a mez, hogy pont ugye a 8-asnak csak a felét felelátszódott. Ilyen nem rémlik, hogy átvettem volna a Gerzsen mezét, úgyhogy szerintem az egy 18-as mez volt.
8: Hogy emlékszel ezekre a gólokra?
7: Egyértelmű, hogy szép emlékek, tehát hogy amit említettem az előbb is így a beszélgetés alatt, hogy a válogatott volt a minden, tehát hogy annak rendeltem alá minden klubváltást, úgy éltem az életemet, hogy minél többször ott tudjak lenni a válogatott keretben. Ezek a gólok is nyilván nagyon-nagyon szép emlékek. A 16-os EB, ugye sok magyar embernek valószínűleg az a gól ugrik be, hogyha meghallják a nevem, de a finnek ellenlőtt gólom például sokkal fontosabb volt, mint az EB-n, de nyilván ez az EB hatás, hogy 30 éve korábban szerepelt ugye a magyar válogatott Európa-bajnokságon. Így személy szerint nyilván a litván is az volt az első gólom a válogatottban, az is egy szép emlék, de hát a legfontosabb az egyértelműen a finnek ellen szerzett gólom.
3: A magyar válogatott a finnek ellen utoljára 2018. novemberében játszott, ekkor 2-0-ra nyertek a miénk hazai pályán a Krupom Arénában, Szalai Ádám és Nagy Ádám góljával. Ezúttal pedig felkészülési meccsen fogadjuk őket, először a Puskás Arénában.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Finnország ellen lép pályára a magyar labdarúgó válogatott. Visszatérhet a vízilabdázó Zalánki Gergő a nemzeti csapatba. A francia bajnokon vezet az út a címvédés felé a női kézilabda BL-ben. Jó napot kívánok, Katona László vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar labdarúgó válogatott hétfőn nyilvános edzést tart a debreceni Nagyerdei stadionban. A mérkőzés megelőző napon 17 órakor kezdődik az edzés, de az érdeklődők már 16 órától beléphetnek a stadionba. A belépőjegyek jelképesen 125 forintba kerülnek, arra utalva, hogy az MLS idén ünnepli fennállása 125. évfordulóját. Ma este 19 óra 45 perctől azonban a finnek ellen mérkőzik a magyar válogatott a Puskás arénában. Marco Rossi szövetségi kapitány nyilatkozott a találkozó előtti sajtótájékoztatón.
2: Szapi biztosan játszani fog az első mérkőzésen. Ő áll a kapuban, majd meglátjuk, hogy meddig. Szándékunk szerint a lehetőségeknek megfelelően mindenkinek lehetőséget adunk. Bazsi, az első számú kapusunk, Debrecenben is kezdő lesz. Terveink szerint adunk néhány játékpercet a másik kettő kapusnak is. Ez a tervünk. De terveinkben szerepel az is, hogy szép mérkőzést játszunk le, lehetőség szerint nyerjük meg egy olyan csapattal szemben, amelyet azért láttuk 4 nappal ezelőtt Németország ellen játszott, és majdhogy nem az első félidő végéig elég komolyan lekötötte a németeket. Tehát a finn válogatott egy olyan csapat, amely igyekszik labdarúgást játszani. Nem a játékot rohasztja, nem antifutballt játszik, nem ráül a labdára, hanem tényleg megjátsza. Vannak azért különleges játékosai, talán nem annyira ismert játékosai, de egészen biztos, hogy van bennük fantázia, van köztük azért ismert is, mint például a támadóik Kálman és Pokján Pálo, akik különösen a 16-oson belül nagyon veszélyesek. Ezen a szinten már nincsenek olyan mérkőzések, amiket le lehet becsülni, legalábbis az esetek túlnyomó többségében, és ez biztosan egy olyan eset, amit nem szabad lebecsülni. Maximális a tiszteletünk az ellenfelünk irányában, és ahogy a szándékunk is az, hogy jól szerepeljünk a szurkolóink előtt, igyekszünk maximálisan kihasználni a lehetőségeinket.
1: A finn válogatott labdarúgó Anssi Suhonen is elmondta a véleményét.
3: Orbán és Szoboszlai ellen játszottam is, amikor még mindketten a Lipcsét erősítették, és én is Németországban légióskodtam. Mindketten remek játékosok, lehet, hogy ismét találkozunk a pályán. Kemény mérkőzésre számítok, mert a magyar válogatottat sok jó futballista alkotja. Kulcskérdés lesz, hogy hogyan tudunk védekezni a 16-osunkon belül. Szoboszlai beadásaira mindenképp fel kell készülnünk. Ez nagyon fontos lesz a meccsen.
1: A Magyarország-Finnország labdarúgó felkészülési mérkőzést 19 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A bajnok Barcelona támadóját Lamine Yamalt választották az idény legjobb játékosának a spanyol labdarúgó ligában. A spanyol válogatottal a jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő 18 éves Yamal 16 góllal és 11 gólpasszal járult hozzá a katalánok címvédéséhez. Zalánki Gergő is szerepel a férfi vízilabda válogatott bő keretébe, amelyből kikerül a júliusi Sydneyben sorra kerülő világkupa döntőre utazó 15 fős csapat. A 2023-ban a világ legjobbjának megválasztott balkezes klasszis a 2024-es Párizsi olimpia óta nem ugrott medencébe a nemzeti csapatban. 5 magyar és 6 külföldi jégkorongozó távozik az osztrák ligában szereplő Ferencvárostól. Seregély Máté 3 bajnoki címet szerzett a csapattal, emellett egy szuperkupa és 2 magyar kupa győzelemnek is örülhetett. Sofron István, Nagy Krisztián és Farkas Boldizsár egyaránt 1-1 magyar kupa és szuperkupa siker részese volt. Tóth Rihárd 2 különböző időszakban 3 bajnoki címet, 2 Erste Liga elsőséget, 2 magyar kupa győzelmet, valamint egy szuperkupa sikert ünnepelhetett. A légiósok közül máshol folytatja a pályafutását José Antonen, Tyler Coulter, Lou Green, Jordi Green, Marek Hudec és Alexander Itrell. Mindannyian egy szezonon keresztül erősítették az FTC-t.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Holnap rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőinek elődöntőit. 18 órától a címvédő Győr a friss francia bajnok Brest ellen mérkőzik. A találkozó előtt Szemerei Zsófival, az Eto kapusával Szabó Szilvia beszélgetett.
4: Egyáltalán nem érzek nyomást. Érzem azt a csapaton, hogy tudjuk, hogy miért dolgoztunk egész évben, tudjuk azt, hogy miért vagyunk itt, és mit szeretnénk elérni. Nagyon jó csapatunk van, nagyon jól össze vagyunk állva. A taktikát tényleg szerintem nagyon jól felállította az edzői stáb, úgyhogy tényleg már csak azt a bizonyos első sípszót várjuk, és hogy elindulhassunk.
5: A holnapi elődöntőben a francia bajnok Brest vár rátok. Gondolom, hogy vannak emlékei tavalyról is róluk. Mi az ő erősségük?
4: Nekik inkább szerintem a támadásra megy a nagyobb hangsúly. Nagyon jó egyegyező játékosaik vannak, nagyon jó kvalitású játékosaik vannak, és elég színesen tudnak játszani. Úgyhogy igazából szerintem a mi védekezésünkön lesz majd a hangsúly. Megbeszéltük, hogy melyik védőjátékosunknak mi lesz a feladata, attól függ, hogy ugye kivel áll majd szemben. Szerintem, hogyha ezeket a szabályokat betartjuk, és tényleg azt az elánt fogjuk tudni a pályára vinni, amit egész évben mutattunk, akkor szerintem nem lehet probléma.
5: Ugye azt szokták mondani, hogy jó kapus teljesítmény nélkül nagyon nehéz nyerni. Hogyha így a négy csapatot összehasonlítod, vagy elemzed, azzal egyetértesz-e, hogy a ti párosotok extra, tehát a másik csapatokban vannak jó kapusok egyesével, de a ti párosotok az esetleg egy ilyen extra lehet?
4: Szerintem minden kapus páros extra, mindenki másban extra. Itt tényleg nagyon nagy hangsúly lesz majd azon, hogy aznap kiébred majd jobban, és melyik kapus fog majd ki jobb napot, mert tényleg nagyon sok tud múlni azon, hogy egy kapus elkapja a fonalat, el is döntheti egyből a mérkőzést. Azért szerintem abból a szempontból nekünk van egy előnyünk, hogy a hatával teljesen más stílusú kapusok vagyunk, és eléggé kiszámíthatatlanok vagyunk abból a szempontból, hogy melyikünk fog kezdeni, vagy melyikünk játszik többet. Úgyhogy ebből a szempontból talán azt mondanám, hogy talán van egy kisebb előnyünk, de tényleg mindenki ugyanazon a szinten van, és azért válogatott játékosok vannak mindenhol.
1: Délután 3-tól a francia Metz a román Csecseme Bukarest ellen mérkőzik. Halbek Anna, a Metz játékosa nyilatkozik.
6: A csapaton belül igen, azért az újoncok, mint én például, azért kérdezgették az tapasztaltabb játékosokat erről a hétvégéről, és igazából nehéz volt nekik is a dolguk, mivel ezt nagyon szavakkal nem lehet leírni, amit történik. Ez egy nagyon különleges, és nem véletlenül mindenki azért dolgozik egész évben, hogy ide kerüljön. Nagyon a csúcs teljesítménynek a csúcs teljesítménye kell mindenkitől ezen a hétvégén. Ugye, amit említettél, két ilyen komoly mérkőzés egymás után sosem egyszerű, és tényleg minden tartalékunkra szükségünk lesz.
5: Egy kicsit beszélj a csapatnál a hangulatról. Ugye a korábbi két Final Four-ra úgy érkezett a Metz, hogy bajnok, és mind a két elődöntőjét elveszítette. Most, hogy azonos ponttal ugyan, de a Brest nyerte a bajnokságot, van-e bennetek egy ilyen plusz bizonyítási vágy, hogy igaz, hogy a francia kupa győzelem megvan, de most akkor próbáljátok a bajnoki címet, nem azt mondom, hogy kiköszörülni, hanem kárpótlásul, mondjuk egy BL győzelemmel megspékelni ezt az idényt.
6: Természetesen előző évekről ugye nem tudok nyilatkozni, nem tudom, hogy milyen érzelmekkel jöttek ide a lányok, de én úgy gondolom, hogy mindenképp szeretnénk úgymond kijavítani ezt a pici hibát talán, amit a szezonban, hogy elvesztettük a bajnokságot. Ez egy nagyon nagy kárpótlás lenne szerintem az egész klub életében és a játékosok életében is. Azért negyedszerre van már itt a Metz, és sajnos még nem sikerült nekik olyan maradandót alkotni, hogy pozitív élményekkel távozhassanak innen, és szerintem mindenki azon lesz, hogy ezt a szezont úgy zárjuk, ahogy mindenki elképzeli.
5: Csecseme Bukarest elleni elődöntő vár rátok, föltérképeztétek őket nyilván. Mi lesz szerinted a kulcs? Mi az a jó taktika, amivel őket le lehet győzni?
6: Nagyon kemény ellenfélről beszélünk, mindenki nagyon jó formában van a csapatból, és az edzőváltás óta tényleg felfele ível a teljesítményük is. Nem véletlenül vannak itt ők sem a legjobb négy között, én úgy gondolom, hogy a védekezésünkre nagyon nagy fókuszt kell fektetnünk az egész meccsen, és a támadójátékunkban pedig igazából azokat az elemeket, amik eddig jól működtek a szezon során beépíteni és eredményesnek lenni belőle. Én úgy gondolom, hogy megvan a játék tervünk minden egyes mérkőzésre, és ha hoztartsuk magunkat, akkor szerintem jól fogunk kijönni belőle.
1: Az első helyen kiemelt Granollers Ceballos spanyol-argentin kettős nyerte a Roland Garros férfi páros versenyét 7-6-6-4 a Bolelli-Vavassori olasz duó ellen. Charles

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nem csak a női kézilabda világ figyel Budapestre ezen a hétvégén, vagy Magyarországra, hanem a motorsport rajongói is, hiszen Balaton fő kajáron ezen a hétvégén rendezik a MotoGP magyar nagydíját. Bero Emese összeállítása következik.

0: Egy hónappal a Superbike világbajnokság magyarországi futama után ismét Balatonfőkajánra figyel a motorsport világa, ezúttal a MotoGP Magyar Nagydíjra, amely tavaly 33 év után tért vissza Magyarországra, és amely ma délelőtt a szabad edzésekkel meg is kezdődött. Az eseménynek a Hungaroring Sport Zrt. A promotere, amelynek aránylag kevés ideje volt a felkészülésre, de a jelek szerint minden előkészület rendben ment, a pálya, a szervezők alaposan felkészültek a rendezésre. Az elmúlt évtizedek Forma 1-es tapasztalatai és a Superbike verseny sikeres megrendezése is jó alapot ad egy remek verseny hétvégére. Mindezekről először a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatója Gyulai Zsolt beszél, aki az M4 vendége volt.
1: Ugye mi a promóterek vagyunk, és a promóterek azért lettünk, mert a Dorna kérése volt ez, hogy a Hungaroring legyen a promóter, hiszen nem tudom mennyire közismert, ugye a Dornának megvették a 76%-át,

0: az a Liberty Media, amelyik birtokolja a Forma 1 jogokat, úgyhogy így találtunk egymásra, és ugye a tavalyi cég az csődbe ment, amelyik rendezte, a Humda, és a történelemben azért már volt erre példa, hiszen 88-ban a Hungaroringen volt Superbike, 90-ben, 92-ben pedig MotoGP, úgyhogy egy ilyen múltunk van. De visszatérve, a Superbike az egy tényleg egy nagy tapasztalat volt, ott elláttuk a promoteri feladatokat, és a BPC-vel, illetve az NRU-vel szerveztük a Superbike-ot. Azt gondolom, hogy egy, ahhoz képest, hogy milyen későn kaptuk meg a feladatot, sikeres volt. A kormányrendet azt hiszem március 28-án jelölte ki a Hungaroringet ezekre a feladatokra, úgyhogy természetesen ez későn van, de én azt látom, hogy a jegyek jól fogynak. Bőven 10 000 fölött lesznek a nézőtéren, de szerintem még többen. Nagyon sok programmal várjuk a kilátogatókat, és az is nagyon jó, hogy most nem a balatoni főszezonban van, hanem gyakorlatilag az előszezonban. Ez is egy kérés volt az ottani régióból, és szerintem egy nagyon-nagyon jó rendezvény lesz. Az összes emberünk lent van Balatonfőkajáron, és azt gondolom, hogy most már megérkeztek a Dorna szakemberei, és mindenki elégedett. Azt senki nem kérdezi soha, hogy milyen nehéz összehozni, az a lényeg, hogy jól sikerüljön. Ez tényleg egy nagyon késő jött feladat volt, hiszen nagyon sokáig húzódott az, hogy lesz-e idén, vagy nem lesz-e idén. Ez egy nagy kérdés, és a jövőt is nyilván meg kell tárgyalni a most itt lévő jogtulajdonossal. Nyilván a legklasszabb program a hétfő, vagy a vasárnapi
1: maga verseny.
0: Hero Walk, igen, meg hát a sztárok oda jönnek a közönséghez, de különböző motocross bemutatók, motoros bemutatók, színpadi programok várják a kilátogatókat. Véleményünk szerint az utolsó pillanatban minden sikerült jól összerakni, remélhetőleg egy ragyogó időben, egy nagyszerű környezetben, ahogy a Superbike is volt, megrendezésre kerül a MotoGP verseny, és hát a MotoGP azért azt nem véletlenül ilyen magasan jegyzik, ez fantasztikus verseny ott a helyszínen.
2: A jövő ugyanakkor nagy kérdés, a MotoGP mindenképpen szeretne a Hungaroringre jönni, de a magyaródi pálya jelenleg nem alkalmas motorversenyek megrendezésére, ezt is elmondta Gyulai Zsolt, a jövő tehát még kérdéses. A hétvégén promóterként tárgyalni fognak a versenysorozat jogtulajdonosával a Magyar Nagydíj jövőjéről. De mi foglalkozzunk inkább a jelennel, hiszen ahogy elhangzott már, a szabad edzésekkel megkezdődött a nagydíj. A címvédő és a kategóriában hétszeres világbajnok Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője volt a leggyorsabb az első szabad edzésen a MotoGP-ben. A 33 éves motoros az április végi herezi bukásában elszenvedett sérüléséből felépülve múlt hétvégén Mugello-ban tért vissza a mezőnybe. A motokettőseknél a spanyol Manuel González volt a délelőtti gyakorlás leggyorsabbja, míg a Moto3-as géposztályban a szintén spanyol David Almansa motorozta a leggyorsabb kört. De a szakma mellett azért foglalkozzunk egy kicsit még a körülményekkel, mert azzal, hogy a szabad edzések elindultak, mondhatjuk, hogy az előkészületek lezárultak, és sikeresnek tekinthetjük a felkészülést. Hogy minden rendben van-e a pályán és a pálya körül, azt már Tóth Anitától, az esemény sajtófőnökétől kérdeztem ma délelőtt.
3: Minden rendben van a pályán, zajlik éppen a MotoGP első szabad edzése, úgyhogy teljes üzemben van a pálya. Az előkészületek lezajlottak, igaz, hogy a Hungaroring Sport Zrt. Egy kicsit későn kapta meg a megbízást erre a feladatra, hogy az idén a Hungaroring látja el a promotári szerepet, de ez igazából még éppen időben volt ahhoz, hogy elkezdődhessen időben az építkezés, hogy mindent előkészítsenek a pályán. Ugye itt egy összehangolt gépezet működik, 33 év után tavaly tért vissza a MotoGP Magyarországra, és a Balatonpark Circuit, a Hungaroring és az NRU, illetve sportszakmai oldalról a Magyar Motorsport Szövetség nagyon jól működik együtt, és olajozottan hozta azokat a lépéseket, amiket kellett.
2: Ugye azért a Forma 1 már évtizedek óta itt van Magyarországon, tehát abban nagy tapasztalata van a szervezőknek. Azok a tapasztalatok azért segíthettek egy MotoGP verseny előkészítésében, illetve lebonyolításában?
3: Természetesen nagyon is, és nem csak azért, mert ennek a csapatnak pont az a specialitása, hogy a váratlan helyzetekre nagyon jól és gyorsan reagál, hanem azért is, mert a Forma 1 és a MotoGP jogtulajdonosa ugyanaz, a Liberty Media, és körülbelül ugyanazok az előírások is, tehát mondjuk én, mint sajtófőnök, azt elmondhatom, hogy körülbelül ugyanazt a 40 oldalas működési szabályzatot kaptam meg, amit a Forma 1 előtt is meg szoktam kapni, nyilván némi eltéréssel a MotoGP szabályrendszeréhez alkalmazkodva, de nagyjából ugyanaz, mint ami a Forma 1-ben van, és körülbelül, ha jól láttam, akkor a szervezői kézikönyv is nagyjából ugyanazt tudja, mint a Forma 1-es.
2: Az, hogy volt már nem is olyan rég egy Superbike itt Balatonfőkajáron, nyilván az is egy kis plusz, még hogyha a sportágat tekintve nem is ugyanaz, de azért hasonló.
3: Igen, természetesen ez nagyjából a lebonyolítás is ugyanaz, a szabályrendszer is nagyon hasonló, a hétvége menetrendje is nagyon hasonló, úgyhogy ez egy tökéletes bemelegítés volt a MotoGP Magyar Nagydíjra.
2: Ugye itt most már szabad edzésről beszéltünk, hogy elkezdődtek, de azért tulajdonképpen az események már tegnap megkezdődtek, mindenféle felvezető program volt magyar résztvevőkkel, és majd az egyetlen magyar résztvevőre már, ami a verseny hétvégét illeti, mindjárt visszatérünk, de azért itt a felvezető programokban is voltak magyar résztvevők, labdarúgók, és voltak izgalmas események is, ahogy hallottam.
3: Igen, igen, a csütörtök mindig a médianap, ami nem csak azért izgalmas, mert a versenyzők ekkor nyilatkoznak először a magyar és a nemzetközi médiának, a csütörtökön van az első sajtótájékoztató, hanem azért is, mert a rendezők mindig ez esetben mi a Hungaroring szerveznek médiaaktivitást a versenyzők számára. Ez tavaly Rubik kockázás volt, ami nagyon nagy sikert aratott, az idén pedig gyártattunk egy speciális csocsóasztalt, amelyen a labdarúgókat, vagyis hát a futballjátékosokat MotoGP figurák helyettesítették, és hívtunk két profit, akik nem csocsóban profik, hanem korábbi válogatottak, Juhász Rolandot és Torgele Sándort, és ők próbáltak csocsózni a versenyzőkkel. Ebből az egészből az derült ki, hogy a MotoGP versenyzők ugyanúgy, mint a többi e-sportoló, egyáltalán nem tudnak veszíteni, tehát Bezeki például addig állt ott, amíg ő nem rugott egy gólt legalább, mert nyerésre nyilván esélyesen volt, de azt mondta, hogy ő addig ettől az asztaltól el nem megy, ameddig nem szerez egy gólt, és Marc Márquez pedig leigazolta a Torgele Sándort, és nyilván ketten együtt győztek, de ez úgy történt, hogy megfenyegette a sajtófőnökét, az ellenkező csapat voltak az ellenfélnél, hogyha továbbra is a csapatnál akar maradni, akkor hagyja, hogy ő nyerjenek.
2: Hát akkor gondolom, hogy a jó hangulat az megalapozta az egész hétvégét, és hogyha már beszéltünk itt magyar főszereplőről, ami a verseny hétvégét illeti, ugye Lukács Tamás lesz az egyetlen, aki betétfutamban indulhat. Gondolom, ez egy picit azért befolyásolja a hangulatot, a közönséget, hogy lesz itt azért magyar főszereplő.
3: Igen, igen, az mindig hatalmas élmény a magyar közönségnek is, és a magyar pilotának is, hogyha hazai versenyen szerepelhet. Lukács Tomi 16 éves, az idén még nem volt versenye, tehát ez lesz az első versenye, szabadkártyával indulhat a Moto4-ben, ahol már egyébként ebben a kategóriában tavaly ő már versenyzett, és egyébként elég bátor gyerek a korához képest, mert tegnap azt nyilatkozta, hogy szeretne a top 5-ben végezni, úgyhogy ehhez szurkolunk nekik.
2: Lesz tehát magyar résztvevője is a verseny hétvégének Lukács Tamás személyében, akit többek mellett a 2007-ben a 125 köbcentis kategóriában világbajnok Talmácsi Gábor is kiemelten figyel. Az egykori motorversenyző először arról beszél, mit jelent neki a magyarországi MotoGP futam.
1: Hát nekem nagyon sokat, hiszen ebben a bajnokságban versenyeztem 10 évig, és utána, amikor már átmentem a sportolói utáni életben, akkor ugye egy célom volt, hogy a bajnokság visszatérhessen Magyarországra, ezért nagyon sok mindent tettem, és az előző évben, ugye 33 év után újra visszatértem MotoGP Magyarországra, és most újra megrendezésre kerül, úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog.
2: A tavalyi évhez képest várhatunk most bármiféle változást, mert említetted ezt a nagy szünetet, de azért egy év alatt is gondolom így, hogy tavaly is itt volt, azért vannak változások, fejlesztések akár, nem tudom, hogy bármire számíthatunk-e most.
1: Hát alapvetően ez egy olyan turisztikai attrakció, ami egy ország marketing, hiszen a tévéközvetítések által és maga az, hogy a MotoGP megrendezése kerül Magyarországon, ennek egy hatalmas reklámereje van. Csak úgy, mint a Forma 1-nek, ugye, ami már évtizedek óta nálunk van, a négy kerék, ugye az autósport tekintetében, a motorsport tekintetében ez a legmagasabb csúcs, a MotoGP. Ez az a gyorsági motoros szakág, amely a legmagasabb presztízs értékű a világon. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog szerintem Magyarország számára, hogy egy ilyen futamot rendezhet, és hogy részesei vagyunk a 22 állomásos bajnokságnak.
2: Egy ilyen pályabejárás, amikor végigjárod a pályát, akkor milyen érzések vannak benned? Nyilván a büszkeség, amiről már beszéltél, de ilyenkor azért visszajönnek régi emlékek a versenyző múltadból?
1: Ez a pályabejárás most nem versenyzői oldalról történik, hanem nagyon sok olyan szervezetnek a szakmai munkáját segítem, ami például pályahomologizációval kapcsolatos, és ilyenkor a kollégákkal, szakemberekkel megvizsgáljuk azt, hogy évről évre milyen újításokat kell tenni annak érdekében, hogy a pályák még biztonságosabb legyenek. Most nem csak a Balatonpart szirkötről van szó, hanem más pályákról is.
2: Tehát akkor ez neked, ez a hétvége nem is inkább szórakozás, mint inkább munka?
1: Több feladatom van a hétvégén. A pálya inspekció, ami most folyik, az gyakorlatilag azért fontos, mert a pálya maga azt a homologizációt, amivel a versenyt meg lehet rendezni, az csak ezekre a napokra kapja meg, hiszen most van olyan állapotban a pálya, hogy a MotoGP-t meg lehet szervezni. Utána a mindennapi üzemeltetésben ez a fajta homologizáció, ez nincs meg.
2: De neked akkor egyébként nem csak a versenyen, hanem mondjuk két nagy díj között abban az egy évben is ezen a pályán van feladatod, vagy ez most csak erre a verseny hétvégére vonatkozik?
1: Erre a verseny hétvégére vonatkozik, viszont vannak olyan pályák, ahol nagyon sokat szoktam motorozni, ahol mondjuk elküldenek és kérik a véleményemet. Amúgy a Balatonpart szirkét esetében is így volt.
2: Egy picit az egyetlen magyar versenyzőről beszéljünk. Mit várhatunk tőle? Te mit vársz tőle?
1: Tisztességes helytállást, ugye a hazai közönség előtt nem könnyű nagy nyomással motorozni, azonban egy olyan fiatal versenyzőről van szó, Lukács Tamásról, aki amúgy az én klubomnál versenyez, és az én versenycsapatomnál is versenyez majd a következő hétvégén Mizánóban a Superbike betétfutamán a Ducatival, hogy egy olyan karrier szakaszban van, ahol több bajnokságban is indul, és folyamatosan fejlődik. Én azt gondolom, hogy bárhová juthat, már úgy bárhová, hogy akár állandó MotoGP versenyző, vagy Superbike bajnokság versenyző is lehet. Ezért is jó, hogy több bajnokságba megy, hogy tud adaptálódni a különböző kihívásokhoz és motorokhoz.
2: Azt mondod, hogy nagy nyomás hazai közönség előtt versenyezni, ez azért személyiség függő, hogy kinek nagy nyomás és kinek nagy motiváció?
1: Pontosan, ahogy mondod, hiszen vannak olyan versenyzők, akik nyomás alatt tudnak jól teljesíteni. Remélem, hogy Tamásnál is ez így lesz, hogy extra erők jönnek ki belőle. Ez egy technikai sport, ugye azért fontos, hogy milyen technikán ül és milyen háttere van. Az is nagyon fontos, nem csak a versenyző. Reméljük, hogy minden rendben lesz neki ezen a hétvégén, hogy meg tudja mutatni, hogy a legjobbak között tud motorozni.
2: Ez elsősorban nyilván a magyar közönségnek is egy nagy élmény, de túlsúlyban lesznek a külföldi szurkolók, vagy inkább magyar drukkerekre számítotok?
1: Hát most ennek a statisztikáját nem tudom megmondani, hogy jegyaladások hogy vannak. Általános statisztikát tudok mondani, hogy a népszerűség a MotoGP-nek ugye világszintű. Én azt gondolom, hogy több külföldi szurkoló lesz itt ezen a futamon, amelynek nagyon pozitív gazdasági hatásai vannak. Ugye gyakorlatilag a Balaton kap egy gázfröccsöt itt a Superbike és MotoGP futamok alatt, hiszen rengeteg külföldi jön, akik sok pénzt elköltenek itt az országunkba, és ez mindenképpen segíti a gazdaságot.
4: Ez volt a Hazafutás, hamarosan kezdődik a körkapcsolás benne, ki ne tudná, 19 óra 45 perctől a Magyarország-Finnország válogatott labdarúgó mérkőzéssel. Szerkesztő kollégáim Szabó Szilvia és Turi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
5: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Egy perccel múlt 18 óra, kellemes péntek esti rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Június 5-e van, kezdődik a Körkapcsolása, szerkesztő Erdei Márk. Ma este 3:48-tól közvetítjük a magyar labdarúgó válogatott Finnország elleni felkészülési mérkőzését. A találkozót teljes egészében adjuk tehát itt a Nemzeti Sport Rádióban, és ez adja a Körkapcsolás vázát is. 10:30-ig tartó adásunkban ezen felül foglalkozunk a női kézilabdázók hétvégi négyes döntőjével a Bajnokok Ligájában, továbbá a Formula 1-es monakói nagydíj mai történéseivel. Jelenleg is tart egyébként a második szabad edzés, ahol az élen Hamilton áll. Egyelőre tehát a Ferrari úgy tűnik, hogy mind a két szabad edzésen hozza az első két hely valamelyikét. Az első szabad edzést Leclerc nyerte, és a második gyakorláson Hamilton bizonyult a legjobbnak. 1:13,26 másodperces idejével, úgyhogy teljes Ferrari siker az első napon a monakói GP-n. A teniszezők idei második Grand Slam tornáján férfi egyesben elsőként Alexander Zverev jutott be a döntőbe, a német versenyző négy játszmában 7-5, 6-2, 3-6, 6-3-ra győzte le a cseh Jakub Mensiket, ezzel tehát ott van a döntőben Zverev, aki az első Grand Slam sikeréért harcol, hogy ki lesz az ellenfele vasárnap, az ma este kiderül, az olaszos elődöntőben Arnaldi Kobolival mérkőzik majd tehát a döntőbe jutásért. Még egy friss hír, ez is labdarúgás. A magyar női válogatott 2-1-re győzött Azerbajdzsánban, így aztán a Nemzetek Ligájában a C divízióban a harmadik számú csoportot megnyerte, és ezzel a mai sikerrel biztossá vált, hogy már feljut a B divízióba. Egy osztály tehát ugrik Szaros Alexander együttese. Azerbajdzsán ellen a győztes gólt Nagy Vanessa szerezte, míg a vezetést Csányi Diana szerezte meg a magyar válogatott számára. Innen egyenlített a házgazda, és végül a hajrában Nagy Vanessa révén a győzelmet is sikerült begyűjtenie a magyar csapatnak, amely ezzel tehát matematikailag biztosította a csoport győzelmet és a feljutást. Itt viszont most a Körkapcsolásban női kézilabdával megyünk tovább, ugyanis a hétvégén Budapesten az MVM Domban rendezik meg szokás szerint a női kézilabdázók bajnokok ligájának négyes döntőjét. Az elődöntőben a Metz, a magyaros Metz Vámos Petrával és Albek Hannával a Cseszeme Bukaresttel mérkőzik, és a döntőbe jutásért a címvédő Győr ellenfele a francia bajnok Brest lesz. Ezt a négyes döntőt harangozza most be Szilágyi Dóra.
2: Jörgensen bejátszása, Bratzer gól! Győri Lukács gól! De Paula most középen, Bratzer te találja meg gól! Hátadúszák gól! Ezt is megfogja!
3: A hetedik BL győzelmét is behúzza, és megvédi a címét a győri Audi Eto.
4: A Győr a 18., a Metz az 5., a Bukarest a 4. és a Brest a 2. Bajnokok Ligája 4-es döntőjére készülhet. Azt látjuk, hogy a győri csapat ebből a szempontból is kiemelkedő. Ráadásul az Európai Kézilabda Szövetség modellje szerint 49% esélye van a végső győzelemre. De az összeállításból kiderül majd, hogy a négyes döntőbe bejutott csapatok már korábban okoztak gondot az Etónak.

0: Sorozatban harmadik, összességében a 8. Bajnokok Ligája trófeát gyűjtené be a győrnői kézilabda csapata a budapesti 4-es döntőn. Győzelem esetén az Eto utolérheti az osztrák Hipót, amely a második helyen áll a BEG BL örök rangsorban. A lista vezető a Sparta Kijev 13 címmel. A Győr a Bajnokok Ligája A csoportjában 14 mérkőzésből 12-t megnyert, így az élen végzett, tehát egyből a negyed döntőben folytathatta. A 4-es döntőbe jutásért a dán Odense ellen nyerte meg a párharcot. A mai sajtóeseményen a győriek magyar válogatott kapusa, Szemerei Zsófi Szabó Szilviának nyilatkozott.
1: Tavaly is itt voltál a Final Four-ban, a meccs színeiben, most viszont a címvédő Győr kapusaként veszel részt. Mennyiben más, mennyiben nehézebb, vagy könnyebb az, hogy hazai pályán vagytok? Szóval ti mit éreztek belülről, vagy te személy szerint?
2: Én személy szerint egyáltalán nem érzek nyomást. Érzem azt a csapaton, hogy tudjuk, hogy miért dolgoztunk egész évben, tudjuk azt, hogy miért vagyunk itt, és mit szeretnénk elérni. Nagyon jó csapatunk van, nagyon jól össze vagyunk állva. A taktikát tényleg szerintem nagyon jól felállította az edzői stáb. Úgyhogy tényleg már csak azt a bizonyos első sípszót várjuk, és hogy elindulhassunk.
1: Lehetett látni videókat a közösségi médiában, ahogy a szurkolók integetnek nektek a buszokon. Itt beláttunk az étterembe, hogy a szurkolóktól rajzok vannak a falon. Szóval érzitek, hogy nem csak az egész város, szerintem az egész ország mögöttetek.
2: Igen, otthon is kaptunk egy meglepetést a győri szurkolóktól, a kis utánpótlás gyerekekkel együtt megleptek minket, nagyon jól esett és óriási löketet adott nekünk. Tényleg már egy úgymond egy druk van bennünk, hogy már ott legyünk és hogy már csinálhassuk az egészet. Azt azért el kell mondanom, hogy tényleg tavaly is óriási élmény volt az, hogy minket magyar játékosokat ahogy fogadtak, akár a győri szurkolók, de hogy a magyar szurkolók megijeneztek minket, de tényleg az, hogy hazai játékosként, hazai csapattal itt lehetek, az teljesen más lesz, és nagyon várom már.
1: A holnapi elődöntőben a francia bajnok Brest vár rátok. Gondolom, hogy vannak emlékei tavalyról is róluk. Mi az ő erősségük? Egyéni játék, a csapat összetétel, támadás, védekezés, szóval hogy lehet így lebontani az ő játékukat?
2: Nekik inkább szerintem a támadásra megy a nagyobb hangsúly. Nagyon jó egyegyező játékosaik vannak, nagyon jó kvalitású játékosaik vannak, és elég színesen tudnak játszani, úgyhogy igazából szerintem a mi védekezésünkön lesz majd a hangsúly. Megbeszéltük, hogy melyik védőjátékosunknak mi lesz a feladata, attól függ, hogy ugye kivel áll majd szemben. Szerintem, hogyha ezeket a szabályokat betartjuk, és tényleg azt az elánt fogjuk tudni a pályára vinni, amit egész évben mutattunk, akkor szerintem nem lehet probléma.
1: Ugye azt szokták mondani, hogy jó kapus teljesítmény nélkül nagyon nehéz nyerni. Hogyha így a 4 csapatot összehasonlítod, vagy elemzed, azzal egyetért tesz-e, hogy a ti párosotok extra, tehát a másik csapatokban vannak jó kapusok egyesével, de a ti párosotok az esetleg egy ilyen extra lehet?
2: Szerintem minden kapus páros extra, mindenki másban extra. Itt tényleg nagyon nagy hangsúly lesz majd azon, hogy aznap kiébred majd jobban, és melyik kapus fog majd ki jobb napot, mert tényleg nagyon sok tud múlni azon, hogyha egy kapus elkapja a fonalat, el is döntheti egyből a mérkőzést. Azért szerintem abból a szempontból nekünk van egy előnyünk, hogy a hatával teljesen más stílusú kapusok vagyunk, és eléggé kiszámíthatatlanok vagyunk abból a szempontból, hogy melyikünk fog kezdeni, vagy melyikünk játszik többet. Úgyhogy ebből a szempontból talán azt mondanám, hogy talán van egy kisebb előnyünk, de tényleg mindenki ugyanazon a szinten van, és azért válogatott játékosok vannak mindenhol.
1: Az ad-e nektek plusz motivációt, hogy vannak búcsúzó játékosok, van, aki abba adja, van, aki más klubnál játszik, szóval erről beszélgettetek-e, hogy tegyétek szebbé az ő utolsó két meccsüket.
2: Természetesen szeretnénk, főleg a olyan búcsúzó játékosainktól, akik felhagynak a kézilabdával idén, hogy ők is mondták, hogy azért egy ilyen álom évvel befejezni a sportpályafutást, vagy esetleg mindent megnyerni, azt tényleg föl tudná rakni az ire a pontot nekik. Természetesen értük is küzdeni fogunk. Furcsa volt a mai edzést is úgymond befejezni, látni a szemeikben azt, hogy akkor tudatosult bennünk, hogy az volt az utolsó edzésük. Remélem, hogy ez is adni fog nekünk majd egy löketet a hétvégén.
1: Zsófi, hányan jön neki a családodból szurkolni neked a helyszínen?
2: Pontos létszámot nem tudok, sokan, hál' Isten, nagyon sokan elkísérnek, de tényleg ebből a szempontból szerencsés vagyok, mert bárhova utazunk, EB, VB, akár válogatott, akár klub szinten, tényleg, hogyha a családom tud akkor mindig követ, és mindig mögöttem állnak.

0: A Győr tökéletes idényt zárhat, hiszen a Magyar Kupa és a bajnoki arany után a Bajnokok Ligáját is megnyerné. Ez lenne a legszebb búcsú Anna Lagerquistnek és Natalie Hagmannak is, hiszen az idény végén mind a ketten visszavonulnak. Erről Anna Lagerquistet hallják. Gondoltál már arra, hogy milyen lesz utoljára pályára lépni?
1: To step onto the court for the last time.
2: Yes, I think it's hard to imagine, and I'm sure it will be more emotional.
3: Igen, de nehéz elképzelni. Biztos vagyok benne, hogy érzelmes lesz. Ugyanakkor, amikor játszol egy meccset, akkor 100%-ig arra koncentrálsz. Szerintem inkább a meccs előtt és közvetlenül utána lesz nagyon érzelmes. Biztosan furcsa érzés lesz. Már most is az, amikor belegondolok, hogy már csak 3 meccsem van hátra. Nehéz ezt felfogni.
1: You won the cup and the league too.
0: Megnyertétek a kupát és a bajnokságot is. Ha bajnokok ligájában is aranyérmesek lennétek, az tökéletes búcsú lenne, igaz?
1: Way to say goodbye, right?
2: Yes, of course. I mean, we're always.
3: Igen, persze. Mindig azért dolgozunk és álmodunk, hogy mindhárom trófeát megnyerjük. A Bajnokok Ligája megnyerése álom lenne. Egész szezonban keményen dolgoztunk ezért, és fantasztikus lenne így befejezni a pályafutásomat. Akkor tényleg úgy érezném, hogy boldogan tudok visszavonulni. Már csak néhány meccs van hátra, és én is, meg a csapat is mindent meg fogunk tenni ezért. Nagyon nehéz lesz, de elképesztő lenne így zárni. Triplázni a klubbal és Bajnokok Ligája arannyal búcsúzni. Ez tényleg egy álom lenne.
0: Szintén pályafutása utolsó 2 mérkőzésére készül Anna Gross. A Brest szlovén játékosa, aki 2024-ben a Győrrel nyert Bajnokok Ligáját, úgy nyilatkozott. Az érzés, hogy Budapesten lehetek, egyszerűen leírhatatlan. Nincs jobb módja a pályafutásom lezárásának, mint részt venni a Final Four-ban. A Bukarest román válogatottja, Andrea Rotaru, aki 3-szoros bajnok a cseszemével, szintén búcsúzik az érsporttól a BL4-es döntő után.

0: A Győr ellenfele a Brest az idei Bajnokok Ligája elődöntőjében. A francia csapat 2021-ben jutott be először a BL 4-es döntőbe, és akkor éppen az Etót legyőzve lett finalista, majd a norvég Vipers-től kapott ki. Azóta nem szerepelt a legjobb négy között. Ebben az idényben a Bajnokok Ligája B csoportjában 14 mérkőzésből 11-et megnyert és az élen zárt, tehát automatikusan negyed döntőbe jutott, ahol kettős győzelemmel ütötte ki a román Gloria Bistrica-t. A csapat egyik legnagyobb sztárja, az orosz Anna Vahirjeva Szabó Szilviának adott interjút a hétvégét felvezető sajtóeseményen.
1: Anna, you know exactly how special. Anna, te pontosan tudod, hogy milyen speciális hangulata van egy BL Final Four-nak, hiszen negyedszer jutottál be a négyes döntőbe. Három éve nyertél a Vipers-el, a Rostovval pedig egy ezüstérmed és egy negyedik helyed van. Ha a csapattársaid azt kérdezik, hogy mire számítsanak Budapesten, mit mondasz nekik?
2: To be fair, I never got asked this question.
0: Őszintén szólva, még soha nem tették fel nekem ezt a kérdést. De ha megkérdeznék, azt mondanám, hogy életük legjobb kézilabdás hétvégére számíthatnak. Ez az, amiért egész évben dolgozunk, hogy átélhessük ezt az élményt. Ezek azok az érzelmek, amelyekre örökre emlékezni fogsz, függetlenül attól, hogy végül milyen helyezést érsz el. Persze óriási a nyomás is, de csak akkor teher, ha nem tudod kezelni. Számunkra, a kézilabdázók számára ez egy hatalmas és nagyon fontos esemény, amiért megéri egész évben keményen dolgozni. Ennél többet mit is kívánhatnánk?
2: It's just worth working the whole year for, like, what else can you expect?
1: Okay. You had a fantastic season. Fantasztikus idény van mögöttetek, hiszen a francia bajnokságot megnyertétek az azonos ponttal záró meccs előtt. Nem kell attól félni, hogy ettől megnyugodtatok egy kicsit, vagy a BL trófea az a korona lenne?
2: You mean if we are not, if we are overstimulated over the win and now we need to go back to the earth?
0: Ha arra gondolsz, hogy túlságosan felpörgetett minket a bajnoki cím, és most vissza kellene szállnunk a földre, akkor szerintem erről szó sincs. Nem lebegünk a felhők között. Nagyon is két lábbal állunk a földön. Tudjuk, miért jöttünk ide. Legalábbis én biztosan tudom, hogy a munka még nem ért véget. Még nagyon fontos mérkőzések várnak ránk. Szóval itt vagyunk, koncentráltak vagyunk, és a lehető legjobbat szeretnénk nyújtani ezen a hétvégén. Nagyszerű érzés, hogy megnyertük a bajnokságot, de most ez egy kicsit háttérbe szorult, mert egy másik, szintén nagyon fontos célra összpontosítunk.
2: Other really important thing.
1: You will meet with the title holder Győr. A címvédő Győrrel találkoztak az elődöntőben. Mi fog dönteni szerinted a két csapat között? Fizikális, mentális, taktikai dolgok, fegyelmezettség?
2: Honestly, my personal opinion, I think mental is always on the first place.
0: Őszintén, szerintem a mentális tényező mindig az első helyen áll. Hatalmas aréna, rengeteg néző, óriási nyomás. Egyszerűen elképesztő. Rengeteg érzés és gondolat kavarok benned és a csapattársaidban, energetikailag pedig valóságos káosz tud lenni. Ha ezt mentálisan egységbe tudjuk rendezni és megfelelően tudjuk kifejezni a pályán, akkor rendben leszünk.
2: I don't know, let's call it like an energetic ball that we can just throw around and just express it the way we need to express it, it's gonna be fine. If we talk about handball,
0: a kézilabdát nézve elsősorban jó védekezésre lesz szükségünk, agresszívnek kell lennünk, megfelelő hozzáállással kell pályára lépnünk, és szükségünk lesz arra is, hogy a kapusaink remek napot fogjanak ki. Ha a védekezésük falat tud húzni az ellenfél elé, akkor támadásban is sokkal felszabadultabban játszhatunk. Erre lehet majd felépíteni valami igazán jót. Persze ez már egy ideális forgatókönyv, de reméljük, hogy így lesz.
1: You and Anna Gross say goodbye from the team, your teammates. Te is, Anna Gross is elköszön a csapattól. A játékosok azért is küzdenek, hogy az utolsó két meccsetek minél szebb legyen. Beautiful as possible.
2: Yeah, I understand what you mean, and of course I want to give.
0: Értem, mire gondolsz. Természetesen szeretném megszerezni ezt a címet a Brest számára, mert a klub már nagyon régóta vágyik rá. Nekem is rendkívül fontos lenne, hiszen ezért dolgozunk nap mint nap. A Brest számára ez lenne az első BL trófea, és az első mindig különleges. Nagyon szeretném ezt megadni a klubnak. Igen, számomra is különleges jelentősége van, és mindent meg fogunk tenni érte.
1: Who will win the Champions League trophy. És szerinted ki nyeri a Bajnokok Ligáját? A legjobb csapat, az, aki a legjobban akarja, az, aki a legstabilabb játékot nyújtja 260 percen át?
2: You just said three really important things.
0: Most három nagyon fontos dolgot is felsoroltál. Szerintem az a csapat nyer majd, amelyik ezt a három tényezőt össze tudja kapcsolni. A vágyat, a mentális erőt és a játék minőségét. Ha mind a három megvan, akkor ott a válasz is.

0: Noha a Metz 40 trófeával Franciaország legeredményesebb női csapata, Bajnokok Ligáját még soha nem nyert. Ebben az idényben az A csoportban 14 mérkőzésből 12-n győzött, és csoport másodikként automatikusan negyeddöntőt játszhatott. A legjobb 8 között a Ferencvárost kapta ellenfélnek. Az FTC elleni idegenbeli döntetlen után hazai pályán 3 góllal nyert. A Metz csapatát az utóbbi években többször magyar vonatkozásban emlegettük, és idén is van 2 magyar válogatott játékosa, Vámos Petra és Albek Anna. A mai sajtóeseményen Albeket kérdezte Szabó Szilvia.
1: Gondolom, hogy felkészültél valamilyen szinten lelkileg, hogy micsoda felforgás lesz itt. Az 5.-6. interjú után jöttél most ide hozzám, angolul, magyarul kell nyilatkozni, szóval te hogy bírod, és készültél-e, hogy ilyen őrület lesz ez?
2: Nem, jövőre biztos nem vállalom el, hogyha itt leszünk. Nem viccelek, egyébként persze ez is a játékosok feladatának a része, tehát ezt is igazából meg kell csinálni. Semmi olyan probléma nincs benne, hogy most ez nehezünkre esne. Nyilván még ez a nap arról szól, hogy a médiára is fókuszálunk, és akkor ugye mellette ugyanúgy a kézilabda részre is, de holnaptól már tényleg csak a kézilabda lesz a fókuszban.
1: Lelkileg készültök egyébként arra, hogy ez egy különleges torna, ugye sok néző, ugye 2 nap alatt 2 mérkőzés, szóval erről külön beszéltek-e a sportszakmai dolgokon kívül?
2: A csapaton belül igen, azért az újoncok, mint én például, azért kérdezgették az tapasztaltabb játékosokat erről a hétvégéről, és igazából nehéz volt nekik is a dolguk, mivel ezt nagyon szavakkal nem lehet leírni, amit történik. Ez egy nagyon különleges, és nem véletlenül mindenki azért dolgozik egész évben, hogy ide kerüljön. Úgy gondolom, hogy nagyon a csúcs teljesítménynek a csúcs teljesítménye kell mindenkitől ezen a hétvégén. Ugye, amit említettél, 2 ilyen komoly mérkőzés egymás után sosem egyszerű, és tényleg minden tartalékunkra szükségünk lesz.
1: Egy kicsit beszélj a csapatnál a hangulatról. Ugye a korábbi 2 Final Four-ra úgy érkezett a Metz, hogy bajnok, és mind a 2 elődöntőjét elveszítette. Most, hogy azonos ponttal ugyan, de a Brest nyerte a bajnokságot, van-e bennetek egy ilyen plusz bizonyítási vágy, hogy igaz, hogy a francia kupa győzelem megvan, de most akkor próbáljátok a bajnoki címet, nem azt mondom, hogy kiköszörülni, hanem kárpótlásul, mondjuk egy BL győzelemmel megspékelni ezt az idényt.
2: Természetesen előző évekről ugye nem tudok nyilatkozni, nem tudom, hogy milyen érzelmekkel jöttek ide a lányok, de én úgy gondolom, hogy mindenképp szeretnénk úgymond kijavítani ezt a pici hibát talán, amit a szezonban ugye elvesztettük a bajnokságot. Ez egy nagyon nagy kárpótlás lenne szerintem az egész klub életében és a játékosok életében is. Azért negyedszerre van már itt a Metz, és sajnos még nem sikerült nekik olyan maradandót alkotni, hogy pozitív élményekkel távozhassanak innen, és szerintem mindenki azon lesz, hogy ezt a szezont úgy zárjuk, ahogy mindenki elképzeli.
1: Cseszeme, Bukarest elleni elődöntő vár rátok, föltérképeztétek őket nyilván, mi lesz szerinted a kulcs, mi az a jó taktika, amivel őket le lehet győzni?
2: Nagyon kemény ellenfélről beszélünk, mindenki nagyon jó formában van a csapatból, és az edzőváltás óta tényleg felfele ível a teljesítményük is. Nem véletlenül vannak itt ők sem a legjobb 4 között. Én úgy gondolom, hogy a védekezésünkre nagyon nagy fókuszt kell fektetnünk az egész meccsen, és a támadójátékunkban pedig igazából azokat az elemeket, amik eddig jól működtek a szezon során, beépíteni és eredményesnek lenni belőle. Én úgy gondolom, hogy megvan a játék tervünk minden egyes mérkőzésre, és ha ahhoz tartsuk magunkat, akkor szerintem jól fogunk kijönni belőle.
1: Szerinted egy ilyen 2 napos tornán ki lesz a végső győztes? Aki fegyelmezett, aki taktikailag betart mindent, aki mentálisan erős, aki fizikailag bírja a nyomást, szóval ki lehet itt a győztes?
2: Ez mind, amit felsoroltál, nagyon-nagyon közrejátszik. Szerintem mindennek jól kell elsülnie, és tényleg minden aspektusban a játékosoknak és a csapatnak koncentráltnak és fegyelmezetnek kell, hogy legyen, illetve a magabiztosságot megtartani egész 60 percen keresztül, illetve hogyha 2 meccsről beszélünk, akkor 120 percen keresztül.
1: Anna, te személy szerint mit jelent az, hogy Budapesten van a Final Four? Nyilván sok magyar szurkoló majd külön neked is fog szurkolni, családként lesz-e? Ugye azt lehetett látni az Instán, hogy például a testvéred, a Beck Jocik kint volt nálad Franciaországban. Van úgy, hogy külön országokban játszotok, ritkán találkoztok, szóval ők most itt lesznek-e, és ez neked egy külön milyen pluszt jelente?
2: Természetesen itt lesznek, és nem tudom, mit csinálnék nélkülük. A barátok és a család jelent számomra mindent, és nagyon örülök, hogy ezt a hétvégét át tudják majd velem élni, személyesen is, illetve szurkolnak majd nekem. Ez nagyon nagy löketet ad, és tényleg óriási töltet az, hogy ilyen support system van körülöttem.
0: Tíz évvel ezelőtt éppen a Győr ellen nyert bajnokok ligáját a Csesszeme Bukarest női kézilabda csapata. Ezt követően 2017-ben és 2018-ban is bronzérmet szerzett. Ekkor egyébként a győriek jelenlegi trénere Per Johansson volt a vezetőedző. A klub ezután 8 évig nem tudott négyes döntőbe jutni. Ez idáig. Ebben az idényben a B csoportban 14 mérkőzésből 10-et nyert meg, és csoport másodikként egyből negyed döntőt játszhatott. A 8 között a dán Esbjerg volt az ellenfele. Idegenbeli egygólos vereség után hazai pályán 10-zel nyert és Final Four-ba jutott.

0: A montenegrói kézilabda legenda Bojana Popovics, aki játékosként 6-szoros BL győztes, edzőként még a Budućnosttal kezdte az idényt. Decemberben vette át a Csesceme Bukarest vezetését. Az Európai Kézilabda Szövetségnek így nyilatkozott.
1: We didn't have so many games during this month.
2: Az elmúlt hónapokban nem volt túl sok mérkőzésünk, és májusban sem játszottunk annyit, mint más időszakokban. Ez lehetőséget adott arra, hogy sokat edzünk együtt, valóban közösen dolgozzunk, és minden részletet a helyére tegyünk. Rengeteg időnk volt a taktikai felkészülésre, és arra, hogy minden apróságot kidolgozzunk. Látom a lányokon, hogy az edzéseken a motiváció és az energia mindig a legmagasabb szinten van, mert pontosan tudják, miért dolgoznak. Néhányan évek óta várnak erre a lehetőségre. A klub 8 évet várt arra, hogy ismét ott legyen a Final Four-ban. Most jött el az idő, hogy mentálisan is erősek legyünk. Valóban úgy érzem, nagy esélyünk van arra, hogy valami különlegeset vigyünk véghez. Több játékos is távozik a szezon végén, és szerintem most azért is tartanak ennyire össze, mert ezt a sikert együtt szeretnék elérni. Jövőre már nem ugyanez a csapat lesz.
1: It will not be next year same. All teams are good there. You know that if you want to win Champions League, you need to win the.
2: Minden együttes erős ezen a szinten. Ha meg akarod nyerni a Bajnokok Ligáját, 2 mérkőzést kell megnyerned, teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél. Persze jobb elkerülni, hogy rögtön a Győrrel találkoz, mert jelenleg talán ők a legerősebb csapat, ráadásul hazai pályán játszanak. Az ő szurkolóik mindig olyanok, mint egy 8. mezőnyjátékos a pályán, ezt mindenki érzi.
1: Metz is young team. And we have good chance.
2: A Metz fiatal csapat, és ellenük szerintem jó esélyünk van. Az utóbbi 4-5 mérkőzést elveszítettük velük szemben, így most remek alkalom kínálkozik arra, hogy visszavágjunk. Emiatt extra motiváció is dolgozik bennünk. Mindent megteszünk azért, hogy történelmet írjunk, és megnyerjük ezt a tornát. Most van itt az ideje annak, hogy ez sikerüljön.
1: It's good time to win there. I think that before we make this qualification for the Final Four.
2: Már a Final Four-ba jutás előtt körülbelül 2000 román szurkoló megvette a jegyét Budapestre. Talán még nálunk is jobban hittek ebben a sikerben, nem tudom. Azt viszont biztos, hogy fantasztikus támogatást kapunk. Bukarestben mindenki erről beszél. Az emberek boldogok, büszkék arra, amit elértünk, és az egész országban nagyszerű.

0: Nem könnyű ezt a munkát végezni. Ahogy mondtam, egyszerre vagyunk anyák, feleségek és edzők. Sok időt töltünk távol az otthonunktól, miközben a családi feladatok ugyanúgy várnak ránk. A gyerekek, az iskola, a mindennapi teendők, nekem is rengeteg dolgom van otthon. Ez a munka nagyon sok energiát igényel. Ha nincs mögötted erős családi háttér és támogatás, akkor rendkívül nehéz a legmagasabb szinten dolgozni. Én szerencsés vagyok, mert megkapom ezt a támogatást. A gyerekeim is örömmel nézik a mérkőzéseket, szeretnek ott lenni a csarnokban. Azt kívánom, hogy a jövőben még több női edző dolgozzon a sportágban, mert a nők sokszor jobban megértik a nőket. És végső soron ez is egy nagyon fontos része ennek a munkának.
1: Ezen a hétvégén rendezik tehát a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét a budapesti MVM Dome-ban. Az elődöntőben szombaton 15 órától Metz Bukarest, majd 18 órától Brest Győr mérkőzést rendeznek. A bronzmeccset és a döntőt vasárnap játsszák majd. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
2: Szilágyi Dóra összeállítását hallották. Bejutott a legjobb 8 közé a magyar 3-3 elleni női kosárlabda válogatott Varsóban a világbajnokságon, miután a mai rájátszás mérkőzésen 17-16-ra megverte Lettország legjobbjait. A lettek egy 5-0-ás sorozattal kezdtek, innen fordított a magyar együttes 11-5-re, aztán felzárkóztak a lettek, 14-14 is volt az állás, innen végül is 17-15-re elnyúlt a magyar csapat, és végül a 2-ből 1 pontot megtartott az előnyét illetően. A következő körben, a negyeddöntőben a címvédő Hollandia lesz a magyar válogatott ellenfele, amelynek névsora Böröndi Vivien, Lelik Réka, Papp Klódia és Takács Kis Virág. Hollandia ellen tehát folytatás holnap. 3 perccel múlt 6:30, következnek a hírek.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Gyere, Korsubert, gyere, gyere, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Feljutott a B-divízióba a magyar női labdarúgó válogatott, távozik az MTVA vezérigazgatója. Holnap már többnyire napos időre számíthatunk. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
6: Csányi Diana és Nagy Viktória góljaival 2-1-re győzött a magyar női labdarúgó válogatott Azerbajdzsánban. Sikerével Szarvas Alexandra együttese feljutott a Nemzetek Ligája C divíziójából, ahol majd kedden Andorra ellen zárja a sorozatot. A jövő évi braziliai VB-re az európai selejtezők a kétkörös rájátszással folytatódnak októbertől decemberig. Itt már az A divízióból érkező ellenfelek várnak a magyar válogatottra. A második helyen kiemelt Alexander Zverev jutott be elsőként a férfi egyes döntőjébe a Roland Garroson. A német teniszező 4 játszmában verte a cseh Mensiket. Lewis Hamilton nyerte a Formula 1-es monakói nagydíj második szabad edzését. A brit mögött a csapattárs, a hazai pályán versenyző Charles Leclerc végzett a második helyen, a Red Bullos Max Verstappen a harmadik. Az első gyakorláson Leclerc végzett az élen.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!

0: távozik az MTV-a vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A munkaviszony megszüntetéséről a munkáltatói jogokat gyakorló NMHH média tanácsának elnöke Koltai András dönt. Pap Dániel a felmondási idő alatt ellátja feladatait, közölte az MTV-a. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló tiszás törvényjavaslatot, közölte szintén a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, az előző kabinet sok százmilliárd forintot költötte a mások megalázására irányuló kampányokra, a mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. Teljes körűen átvizsgálja a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi döntéseit a kormány. Az ellenőrzés kiterjed egyebek mellett a közbeszerzési eljárásra és a kifizetéssel kapcsolatos rendelkezésekre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy kezdeményezik a beruházás dokumentumainak nyilvánosságra hozatalát is.
1: Közlekedés.
0: Egy személyautó az árokba hajtotta a 470-es főúton Békés térségében. A 15-ös kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz, a szél mérséklődik, hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 18 óra 38 perc a pontos idő, a mikrofonnál Tóth Béla. Egy friss hír a labdarúgás világából. A DVTK vezetőedzőjének véglegesítették Takács Pétert. A diósgyőri gyökerekkel rendelkező szakember már az utolsó három fordulóban az NB1-ben megbízott vezetőedzőként ült a DVTK kispadján. Most a posztján megerősítették, úgyhogy az NB2-es küzdelmeknek is Takács Péterrel az élen vág majd neki a diósgyőri labdarúgó csapat. A folytatásban pedig immáron teljes arccal fordulunk a Magyarország-Finnország felkészülési labdarúgó mérkőzés felé. Ott vannak már a Puskás arénában riportereink, valamint szakértőnk. Regős László Pál, Virányi Zsolt és Bene Ferenc árulják el most a kezdő 11-et, és Ferinek még arra is lesz lehetősége, hogy kifejtse a gondolatait a kezdő 11-ekről. Sziasztok!
4: Szia Béla, köszöntjük a hallgatókat! Bene Ferenc játszott Finnországban, neki a finn nyelv kiejtése tökéletes, nincsenek gondjai, de hát Regős László Pál is olyan szépen mondja a finn neveket, amit legutóbb aztán Novotny Zoltántól hallottam, tehát igen magas polc, de hát majd meglátjuk, hogy meccs közben mire jutunk. Finn kezdő 11-éről még egyelőre nem számolunk be, de Laca hamarosan elmondja a magyar kezdő 11-et. Ami a Puskás Arénát illeti, nagy kérdés, hogy mondjuk a múlt szombati bajnokok ligája döntő 61 ezer nézőjéhez képest, és amit megszokhattunk itt magyar meccseken most már az elmúlt években, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, hogy 50-60 ezer néző jön ki a magyar meccsen, mindegy, hogy ki az ellenfél, és hogy van-e tétje az összecsapásnak vagy sem. Ami most ránk vár, a Magyarország-Finnország 19 óra 45 perckor kezdődik felkészülési összecsapás, ahogy majd Debrecenben jövő hét kedden a kazakok elleni mérkőzés is, és ami biztos, hogy az a cél, hogy ne kapjunk volt ezen a két meccsen, ezt mondta legalábbis Sallai Roland, akiről ma felröppent török sajtó hírek szerint, hogy 15 millió euróért eladná őt a Galatasaray, német, illetve angol kérő is lehetnek, de hát azért ez még csak sajtóhírek szerint van. Nem sajtóhírek, hanem hivatalos hírek szerint, miközben tényleg néhány ezer ember gyülekezik egyelőre a Puskás Arénában, mert még odébb az a meccskezdés, és kíváncsian várom, hogy félház vagy annál is több lesz a Puskás Arénában. Nagyon remélem, hogy leszünk 50 ezeren, de hát nézzük azt, illetve hallgassuk és figyeljük Regős László Pált, hogy kikkel kezd a magyar labdarúgó válogatott annyit előjáróban, hogy Dárdai Márton és Bolla Bendegúz sérülés, kisebb sérülés miatt kikerült a keretből, és ez a két információ nyilván meghatározza a kezdő 11-et.
5: A kapus szerepét viszont nem, mert hogy azt már lehetett tudni előre, hogy Szappanos Péter búcsúzik a válogatottól. A mai nap ő fog kezdőként szerepelni a magyar válogatottban. Először és utoljára kezdő Szappanos a magyar nemzeti csapatban. Harmadik és utolsó mérkőzését játssza a válogatottban. Előtte a védelemben ott van Osváth, Orbán, Csinger, valamint Kerkez. Csinger már újoncként szerepel a csapatban, első válogatottságán lesz túl az Eto'o játékosa. A középpályán aztán Schäfer, Vitális és Tóth Alex, a támadósorban pedig Sallai, Varga Barnabás és Szoboszlai. Elő tehát nincsen meglepetés a magyar csapatban. Finkezdünk pedig egyelőre nincsen, de hát amúgy is jobban érdekel minket, hogy Bene Ferencnek a magyar kezdőcsapatról mi a véleménye. Van-e bármi meglepetés neked, Feri?
6: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Alapjában jövő meglepetés nincsen, talán csak annyi, hogy egyedül Csinger már került be újoncként a kezdőcsapatba. Egyébként a mérkőzéstől azt várom, hogy további újoncok, vagy akár mondjuk öt válogatottsággal kevesebb, mint öt válogatottsággal rendelkező játékosok is pályára lépnek, hiszen egy ilyen barátságos felkészülési mérkőzésnek egyik fontos szerepe lesz, hogy a következő generációt úgymond beszoktassa már Rossi a csapatba. Arra kíváncsi leszek, és egy nagyon-nagyon jó húzásnak tartom, hogy Willy Orbán mellé tette be a kapitány Csinger Márkot, hiszen egy rutinos játékos egyfajta támpontot tud adni a fiatalnak ebből a szempontból, illetve nyilván Vitális játékára is nagyon kíváncsi vagyok, hiszen ő is meghatározó szerepet tölthet be a következő válogatott mérkőzéseken, és ez a mérkőzés kitűnően szolgálhatja a felkészülést erre. Ugyanakkor gyakorlatilag az előlévő négyesünk, Tóth Alex-el kiegészülve a három támadónk, a megszokott úgymond támadó rombusz felállásban fog játszani, tehát itt nincs változás, játékrendszerbeli változás szintén nem látok. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy az előre játékunk jobban fog működni, mint mostanában, a védekezésünk meg hasonlóan stabil lesz.
5: Egyébként Osváth Attila is először kezdő a magyar nemzeti 11-ben, ő egyébként ötszörös válogatott, bár nem feltétlenül a következő generáció tagja, így 30-on túl. Feri, számítasz-e arra, hogy csereként újabb újoncok kerülnek majd pályára? Ugye a kispadon Marg Gráf Ákos, Szendei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bende gúzzanott, akiknek még nincs felnőtt válogatottsága.
6: Mindenképpen számítok, tehát ahogy említettem, ez egy nagyon-nagyon fontos szegmense lesz a mai mérkőzésnek, tehát gyakorlatilag egy ünnepként kell felfogni, azért barátságos tét nélkül mérkőzésekhez képest rengeteg szurkoló van, itt már most a stadionban is még többen lesznek, tehát fogjuk fel egyfajta ünnepként, és Marco Rossi használja ki igenis a lehetőségeket, hogy minél több játékos kipróbáljon, illetve én arra is számítok, hogy talán új taktikai variációkat, akár felállási formabeli változást is hozhat elsősorban a második félidő.
5: 19 óra 45 perckor kezdődik tehát a mérkőzés a Puskás Arénában, ahova szép lassan érkeznek a szurkolók, és én azt hiszem, hogy félháznál biztos, hogy többen, vagy félháznál biztos, hogy több néző lesz itt.
4: Hát ha összejön az 50, de akár még annál is több, de 50 ezeret azért az jó lenne látni.
5: Mondjuk azt, hogy teltház közeli Puskás Arénára várhatunk itt a finnek elleni felkészülési mérkőzésen. Egy óra múlva tehát kezdés, addig a szó a stúdióé.
3: Regős László Pálnak, Virányi Zsoltnak és Bene Ferencnek egyelőre köszönjük. A következő egy órát pedig természetesen a labdarúgó válogatott bőveletében töltjük, mert hogy legutóbb 8 esztendővel korábban találkoztunk a finn válogatottal, 2018-ban is Marco Rossi volt a magyar válogatott kispadján, ott vezetőedzőként és szövetségi kapitányként, és egyébként is viszonylag nagy története van a magyar-finn összecsapásoknak. Ebbe enged most betekintést Katona László.
7: Most hadd tegyek fel itt az ünnepi pillanatokban egy kicsit gonosz kérdést, mennyire volt ez a szerencsének köszönhető, ez a gyönyörű döntetlen?
8: A futballban benne van 40% szerencse.
9: Csank János korábbi szövetségi kapitány gondolata Finnország ellen több esetben is igaznak bizonyult. Ellenfelünk nem lesz ott a világbajnokságon, ami nem meglepő, hiszen sosem jártak még VB-n. Európa-bajnokságon is csak egyszer a 2021-ben megrendezett kontinens tornán, amelyen Dániát győzték le. Samár a földrész északi országainál tartunk, a közelgő világbajnokságon a svéd-norvég kettős lesz jelen, a dánok és a finnek nem. A füles baglyok becenévre hallgató nemzeti csapat ráadásul majd a C divízióban kezdheti meg az új idényt a Nemzetek Ligájában. Napokkal ezelőtt 4-0-ra kaptak ki a németektől, ráadásul még Máltától is elszenvedtek egy vereséget. Jöjjön egy kis multidézés! 18 alkalommal játszott egymás ellen a magyar és a finn válogatott, 1922-ben 5-1-re győzött Helsinkiben Magyarország. Apropó Helsinki, a finn fővárosban nyerte olimpiai aranyát az aranycsapat. 8-0, 6-1, 9-1, Az 50-es években Puskásék ilyen arányban verték az északiakat. Kocsis 5, Puskás és Palotás 4-4 válogatott gólt lőtt Finnországnak. Nagyot ugrunk az időben, 1978 EB-selejtező Helsinki. A mutatott játék minden elképzelést alulmúlt, írta a Népsport. 2-1-es vereség, 7 egymás utáni találkozó után kapott ki először a válogatott. Közel 20 évvel később, 1997-ben a Litmanennel felálló finnek otthonában pontot kellett szerezni ahhoz, hogy meglegyen a VB-selejtező második helye. Török László közvetít.
10: Ebben a pillanatban pedig elférjék a labdát, és gól! Mekkora hibát követett el a finn védelem. Niemi Inen volt, aki hazafejelte a labdát. Niemi Inen jött, és jött Niemi, a kapuvédő is. A kapuvédő fölött elfejelte a labdát, és Orosz rácsapott, és az üresen maradt hálóba továbbította azt.
9: Csank János szövetségi kapitány nyilatkozik.
8: Az igazság, én akkor nagyon nehéz helyzetbe éreztem magam, amikor gólt kaptunk, mert annyira jól bekellek a finnek, hogy az életveszélyes, tehát elsőben nagyon nehéz áttörni, hiszen több rétegbe tudnak védekezni, mert a magas labdák azért nincs esély tulajdonképpen. A talaj is, hát ilyenkor hát csúszós, persze, hát esik az eső, és olyan technikai hibákat vétettünk, ami hát szokatlan, hiszen nem mentsék ki, de hát az utóbbi két hónapban nem is láttak ilyen vizes pályát a magyar játékosok, és ettől is féltem, hogy nem tudunk valami összehozni, hát a pontrugásokba bíztunk azért valahol, és tulajdonképpen ez bejött.
11: Az a kirobbanó feszültség, ami most is látszik a tartóban, mikor fog végleg feloldódni?
8: Hát még mindig nem érzem át, hogy ezt megcsináltuk, de hát majd benne az öltözőbe gondolom.
11: Ki kell emelnünk egy embert, ne arra úgy, hogy én emelek ki, de Sáfár egyszerűen káprázatosan véde.
8: Hát volt jó védése neki is, amellett a Lőrinc, a Sebők többek között, még volt más is, de ők kiemelkedtek rendszerint most a védekezésben, és abban is, hogy mertek előre játszani. Hát változatú mondom, vannak problémáink, hát remélem, hogy meg tudjuk oldani hamarosan.
9: A pótselejtező meglett, a jugoszlávok elleni párharcról inkább ne is tegyünk említést. A 21. században, a 2010-es években 8-szor is összemérték erejüket a felek. 2010-ben az EB-selejtezőn Helsinkiben jött a csattanó. Lantos Gábor közvetítése.
12: Úgy látszik, a játékvezetőnek tetszik, hogy a csapatok elkezdtek futballozni. Egy-egyes mérkőzés állás, most már az óráját nézik Kelly. A finnek nem az órájukat nézik, hanem jönnek előre. Egy indítás előre, ott a túloldalon megpróbálnak a bal oldalon betörni. A finn játékosok egyelőre középre adják, eladják a labdát. Labdát szerzünk egészen pontosan. Én pedig Elek Ákos indul el. Menjél Ákos, menjél, törjél előre, indulj előre, hát mi vesztenivalónk van. Így is van. Elek Ákos Dzsuzsáknak, Dzsuzsák a 16-oson belül. Lövés! Gól! És mekkora gólt lőtt Dzsuzsák! Te jó Isten! Hihetetlen! 2-1-re vezetünk a 95. percben! Hát mondtam, hogy nem kell feladni a támadás lehetőségét! Hát mondtam! Hát megmondtam, hogy támadni kell, és a lövésből lesz a gól! Dzsuzsák 2-1! Fújd már le!
9: Pár pillanattal később lefújták a mérkőzést, amely után a győztes gólt szerző játékos értékelt.
13: Hihetetlen, én még most is nem a hidegtől, alapból ráz a hideg, hogy ahogy a csapat ekkorát produkált, azt mondom, a küzdeni akadásból nagyon sokszor vizsgáztunk már jelesre, és azt mondom, ezt tudtuk überelni, mert tényleg amit ma mentünk, az, hogy egy-egynél is azt mondom, be voltunk szorítva, de mindig volt erőnk egy-egy kontrára, előtte a Szalajád is gólt rúghatott volna, és tényleg döbbenet, gratul a csapatnak, nagyon-nagyon küzdöttünk.
12: Azt láttam az arcokon, hogy borzalmas csalódottság volt a finnek egyenlítő góljánál, hiszen alig volt hátra a mérkőzésből, mi uraltuk a játékot, semmi nem utalt arra, hogy egyenlítenek.
13: Persze, hát ez mindig rosszul jön, ráadásul ugye pont egy olyan gólt kaptunk, amire nagyon-nagyon készültünk, hogy csak abból tudnak veszélyesek lenni, hogyha beütik a védőink mögé, és ezért volt a kispad is ideges, a játékosok is idegesek. Igazából tényleg nem volt benne, és ezért voltunk csalódottak, de tényleg ez a csapat, azt mondom, hogy még saját magunkat is meg tudjuk lepni, mert személy szerint én sem gondoltam volna, hogy egy-egy után így fel tudunk állni, és tényleg az utolsó másodperc, most mondták bent, hogy megkezdték még Sanyi Bájék, hogy 25 másodperc volt hátra, és akkor sikerült még a vezetnünk a félpályán egy kontrát, tényleg gratulát még nekinek.
12: Az, hogy Elek Ákos megindult kétszer egymás után, csak második volt tulajdonképpen a nyerő megindulás.
13: Így van, nagyon-nagyon szépen indult meg mind a kétszer, hihetetlen jól passzolta ki, nagyon jó ütembe. Abszolút nem lehetett tényleg még a les közelébe sem, mert annyira jó ütembe kapta, és annyira érezte, hogy most az egyszer kell. A meccs előtt meg a fél időben is többször beszéltük, hogy jó lenne, hogyha a védők megé tudnánk játszani, mert mind a Rudolf Gergő, meg én is sokat voltunk üresen. És hát a 90. percig várt ezzel az Ákos, mondtam is neki a végén, hogy látod, egyszer adtad ide, és sikerült megéjük menni, úgyhogy gól legyen, úgyhogy nagyon-nagyon szép labda volt.
12: Én tegnap Juhász Rolanddal találkoztam csak, de rajta valami hihetetlen feszültséget véltem felfedezni. Feszültek voltatok a meccs előtt?
13: Na hát azt mondom, nem is feszültség, egy picit olyan izgalmi állapot volt, mert a csapat ugye tavaly is a világbajnoki selejtezőknél voltunk olyan állapotban, meg helyzetben, hogy igenis lehet lehetőségünk a továbbjutásra. Mi akkor is hittünk benne, de sajnos egy nüanszokon, ugye például most, hogy mi nyertünk, akkor ugye a svédektől egy utolsó perc, másodpercekben egy szerencsétlen góllal kikaptunk, és nem akartuk túlragozni ezt a mérkőzést azután a 8-0-ás meccs után, mert tudtuk, hogy ez teljesen más lesz, és itt abszolút nem a támadójátékon volt a hangsúly, hanem itt a küzdeni akarás miatt nyertük meg.
12: És tulajdonképpen azért is volt fontos, mert azért ez a meccs nem az volt, ahova azt lehetett volna mondani, hogy itt kötelező magyar győzelemnek kell megszületni. A San Marino otthoni meccs ilyen volt, ez nem az a kategória volt, igaz?
13: Így van, ez nem az volt, ez az volt, amikor a meglepetés erejével és a péntekről hozott önbizalommal minimum azt lehet mondani, hogy egy pontért jöttünk. Tehát ezek után, hogy így megnéztük volna a meccset és egy-egy lett volna, azt mondom, csalódottak lettünk volna, de hál' Istennek most az egyszer úgy néz ki, hogy ebben a selejtező sorozatban most nekünk van szerencsénk, és nem pedig az ellenfélnek az utolsó másodpercekben.
12: Most jó az, hogy fél évet kell majdnem várni a következőre, ugye a hollandokkal március végén találkozunk, most olyan lendületben vagyunk.
13: Nem tudom, hát ugye egy holland meccset mindig jó, hogyha az ember azt mondom, hogy picit rákészül, azóta addig több meccset lejátszik. Nagyon remélem, hogy novemberben hazai közönség előtt sikerül játszanunk egy barátságos meccset, és megint úgymond futball az legyen márciusban, amikor fogadjuk a hollandokat.
9: A finnek ellen 6 alkalommal is egy góllal nyert a válogatott. Hasonló volt a forgatókönyv a 2016-os EB-selejtezőkön is. Idehaza Gera Zoltán, idegenben Stieber Zoltán 80. perc utáni gólja döntött. A megbízott szövetségi kapitány Dárdai Pál elégedetten értékelt.
14: Ugye minden jóslatom így jönne be, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok pontot szereznénk. Ilyen klassz közönség, akinek még egyszer köszönetet kell mondjak, ilyen frankon betartani, hogy türelmesek voltak. Ez nagyon nagy dolog, ugye hát 78. percig vártak, 2 percet nem bírtak ki, de az kellett a csapatnak, az a harcoljatok, az megjártott, még rátettek egy lapáttal. Úgy gondolom, hogy a cserék is jól jöttek be. Ugye abban 8-10 percben akkor jöttek a beadások, amit elterveztünk ugye a mérkőzés során, hogy hol szeretnénk labdát szerezni, hogy szeretnénk megindulni. És azért ott azért jöttek az akciók. Az igazság, hogy az első fél időben nem volt igazi helyzet, sőt a finneknek volt egy nagy helyzetük. Azt a király Gabi kijavította, ezért van a kapuba. Azt tudom mondani, hogy le a kalappal a csapat előtt, a stáb előtt, a média és a publikum előtt azért, mert ha így összefogunk, akkor az ilyen meccseket csak így lehet megnyerni. Az 1-0, ez Magyarország győzelme.
9: A 2-1-0-ás siker szükséges volt ahhoz, hogy meglegyen az EB pótselejtező, ahol aztán a norvégok ellen sikerült 44 évet követően kijutni a kontinens tornára. A két válogatott legutóbb 8 éve találkozott egymással. A Nemzetek Ligája C divíziójában, ahová most a finnek kizúgtak, egyszer egy gyors pukki gól döntött, amivel Marco Rossi szövetségi kapitány vereséggel mutatkozott be a magyar csapat kispadján. Kovács István a 2018-ban Videótonnal nemzetközi kupában szereplő csapatjátékosa nyilatkozott.
15: Bekapott gól, ami az én hibám volt, az tényleg az megváltoztatta a játékképét, és onnantól kezdve ugye a finnek most már tudtak még inkább a kontrajátékra játszani, amit el is terveztek, és amiből nagyon jól is játszanak. Ettől függetlenül szerintem azok a helyzeteink megvoltak, amiket szerettünk volna, azokat nem sikerült értékesíteni, de ugye a játék összképét tekintve szerintem mezőnyben nem játszottunk rosszul, tényleg ott a végén hiányzott az a kvalitás, az az utolsó passzok, az utolsó lövések hiányoztak, amivel aztán meg tudtunk volna fordítani. De mondom még egyszer, az lényeg az, hogy vereséget szenvedtünk, és csak ez számít. A klubcsapatomnál nálunk az egy nagy fegyver, hogyha hátrányba is kerülünk, arra tudunk reagálni, és tudunk rá válaszolni. Ez úgy érzem, hogy itt sem lehet probléma, főleg annak tükrében, hogy tényleg sok külföldön játszó játékosunk van, és szerintem annak ellenére, hogy vereséggel indult ez a stáb, szerintem ennek a stábnak meg kell adni a bizalmat, mert van elképzelés a játékunkban. Ők már bizonyítottak több téren is, több csapatnál is, úgyhogy reméljük, hogy mi is rászolgálunk az ő bizalmukra, és a jövőben jó játékkal és eredményes játékkal rá tudunk szolgálni erre a bizalomra, és akkor elindul ez a csapat felfelé.
9: Idehaza Szalai és Nagy Ádám góljaival 2-0-ra nyert a már Rossi által irányított csapat. 18 mérkőzésen 12 győzelem, 3 döntetlen és 3 vereség. 47 lőtt és 12 kapott gól. Első alkalommal játszanak a csapatok a Puskás arénában. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány nyilatkozott, ahol Szappanos Péterről is tett említést az olasz szakember.
16: Szapi biztosan játszani fog, tehát az első mérkőzésen ő áll a kapuban, majd meglátjuk, hogy meddig. Szándékunk szerint a lehetőségeknek megfelelően mindenkinek lehetőséget adunk. Nyilván Bazsi, az első számú kapusunk, és Debrecenben is kezdő lesz. Terveink szerint adunk néhány játékpercet a másik kettő kapusnak is, de terveinkben szerepel az is, hogy szép mérkőzést játszunk le, lehetőség szerint nyerjük meg egy olyan csapattal szemben, amelyet azért láttuk 3-4 nappal ezelőtt. Németország ellen játszott, és majd, hogy nem az első félidő végéig, azért elég komolyan lekötötte a németeket. Tehát a finn válogatott egy olyan csapat, amely igyekszik labdarúgást játszani, tehát nem antifutballt játszik, nem ráül a labdára, hanem tényleg megjátsza. Vannak azért különleges játékosai, talán nem annyira ismert játékosai, de egészen biztos, hogy van bennük fantázia, van köztük azért ismert is, támadói Kálman és Pokjan Pálo, akik különösen a 16-oson belül nagyon veszélyesek. Tehát a mérkőzés, mint egyébként mindegyik mérkőzésünk, mert én azt hiszem, hogy ezen a szinten nincsenek olyan mérkőzések, amiket le lehet becsülni, legalábbis az esetek túlnyomó többségében, és ez biztosan egy olyan eset, amit nem szabad lebecsülni. Maximális a tiszteletünk az ellenfelünk irányában, és igyekszünk maximálisan kihasználni a lehetőségeinket.
9: Finn oldalról a szövetségi kapitány Jakob Fries elmondta, elsősorban a büntető területre érkező labdák levédekezésére kell koncentrálni a játékosainak ahhoz, hogy jó eredményt érjenek el, mert a magyarok kifejezetten erősek támadásban. Annak is örülne, ha több helyzetet sikerülne kidolgozni, mint vasárnap a németek ellen. Apropó finn futball és a magyarok, 48-an játszottak eddig az északi ország bajnokságában. Gruborovics Tamás 68 góllal a legeredményesebb mezőnyjátékos, míg a kapusoknál Babócsi András 159 mérkőzésen védte a Haka és a HJK Helsinki kapuját. Az ötszörös finn bajnok hálóőr Keszidórának nyilatkozott.
17: 98-92-2000-ben döntöttek úgy, szövetségben, hogy megpróbálják üzleti alapra helyezni a futballt. Azt tudták, hogy mekkora nézőszámot kell elérni, nézőszámot, illetve a tévében nézőszámot ahhoz, hogy ez komoly, meghatározó sport legyen a médiában, és üzleti alapokra lehessen helyezni, mint például a jégkorongot már akkor már régóta így üvelték. És azokban az években elég sok pénzt is tettek bele pont ezért, hogy megkísérelték, hogy meglegyen az az átlagos élő nézőszáma 2500 volt, azt hiszem az elvárás, és volt még a médiában is egy nézettségi szám, amit szerettek volna elérni. És pont amikor kim voltam, hogy 98-99-től indult ez a periódus, és tartott egészen 2004-2005-ig. Amikor is végül is nem sikerült a sztori, nem tudták megoldani megugrani ezt a lécet, visszahanyatlott idézőjelben, már úgy idézőjelben a finn futball abba a kategóriába, ahol körülbelül most tart. A finn élcsapatoknak Transfermarkt jegyzett értékét valamit mutat, nyilván nem feltétlenül pontos a szám, meg pontos az érték, de valamit mégis mutat a laikus számára. Ugye ott a HJK-hol én is játszottam, meg a leghíresebb csapat, legnevesebb csapat, ugye olyan, mint a Fradi, mondjuk itt Magyarországon. Sokszoros bajnok, általában nyeri a bajnokságot, BL-ben indulnak. Őnekik a most jelen pillanatban a csapat érték az 6 millió euró. Na most 6 millió euró Magyarországon szerintem az utolsó régió. Tehát ez a, nem tudom, talán a Kazincbarcika talán több, de mondjuk Diósgyőr és a többi ilyen csapatoknak körülbelül 6 millió euró szerintem a játékos értéke. Ugye a Ferencváros nálunk ugye 40 millió sac per kb. Nem is a játék stílus, hanem a csapatok értéke már eleve meghatározza az, hogy milyen erősség egy bajnokság, egy milyen csapat.
18: És hogyha ezt a mostani válogatottat is nézzük, akár a finn válogatottat, most is azért az látható, hogy olyan nagyon ismert európai top csapatban egyik játékosuk sem játszik. Mekkora erőt képviselhet most ez a mostani finn válogatott?
17: Gyakorlatilag, hogy a nemzeti bajnokság nem feltétlenül tükrözi a válogatott csapatot. Ugye ez volt többször Magyarországon is jellemző volt, vagy most legalábbis jellemző. Régebben nem, mert régebben ugye szinte csak belföldi játékosok játszottak a magyar válogatottban annak idején, amikor én voltam ebben a helyzetben, hogy gyakorlatilag mindenki Magyarországon játszott, és akkor meghatározó volt a magyar bajnokság, hogy milyen, mert olyan volt a válogatott. Finországban is nagyon sokan játszanak külföldön, ez általános is volt mindig is, hiszen ott nagyon, nagyon közel van az idézőjelben angol futball, már azért van közel. Tradicionálisan nagyon sok játékost adnak és vesznek kölcsön angol alsóbb osztályú csapatokból. Ez már akkor is az volt, amikor én ott játszottam, amikor Hakába játszottam, ott is volt 2-3 angol kölcsönjátékos, fiatal játékosok, oda tették őket. Hát az angol és a finn futball ilyen szempontból, menedzser szempontból nagyon régóta együtt van. Együtt dolgozik, tehát ott ez már régóta működik, de jelen pillanatban a finn játékosok nem játszanak olyan markáns csapatokban. Tehát mutatja azt, hogy milyen eredményeik vannak. Most kikaptak 4-0 németektől teljesen simán, tehát nem gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon markáns teljesítményt tudnak most leadni a srácok. Az is gátat szab, hogy nekik van egy sajátságos bajnokság, ugye ez az októbertől gyakorlatilag februárig teljes szünet, tehát abszolút semmi, még a fűsenő. És akkor utána április elején kezdődik a bajnokság, és tart az október végéig. Egyre egybe lehúzzák az egészet. Tehát gyakorlatilag ott Finországban működik, még ott a bajnokság megy folyamatosan. Mennie kell, ugye az éghajlat miatt. És ez emiatt szerintem ez nekik egy hatalmas handicap. Amikor én ott játszottam, ugye nekünk is ez furcsa volt, le kellett játszani egy egész bajnokságot gyakorlatilag lóhalálában fél év alatt, egy húzamba. És utána fél évig nem történt semmi. Persze nyilván edzések voltak, de most ez megint más. És ez egy hatalmas handicap a futballnak, mert nem tudsz belecsatlakozni az európai körforgásba, Isten igazából. Amikor nem tudsz rendesen futballozni mondjuk novembertől februárig. Mert egyszerűen fizika képesség. Most az megint közre bejátszik az, hogy lehet, hogy 5-10 éven belül meg már kicsit megváltozik a helyzet, mert már nem annyira kemények a telek Finnországban se, mint ami volt régen. Tehát már ez lehet, hogy 50 év múlva meg egy hajóhely lesz Finnország.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Addig 3-4 óra és kezdődik a Magyarország-Finnország felkészülési mérkőzés a Puskás Arénában. A magyar válogatott tehát a júniusi barátságos mérkőzésein először Finnországgal mérkőzik, majd pedig kedden Debrecenben Kazaksztánnal csap össze, így fordul rá Márko Rossi együttese a Nemzetek Ligája őszi divíziós küzdelmeire, mert hogy ebben az évben ugye nincs is konkrét tétmérkőzés, mármint Európa-bajnoki selejtező, ami majd vár a válogatottra 2027-ben, most először tehát a Nemzetek Ligájára készül Márko Rossi együttese, és ezt illetően a válogatott teljesítményét firtatva vendégünk Barát Botond, 11-szeres válogatott labdarúgó, a Vasas focistája. Szia!
19: Szia, üdvözlök mindenkit!
3: Mennyire szerettette ezeket a nyári felkészülési mérkőzéseket az idény végén, amikor már ki van zsigerelve mindenki túl egy kimerítő szezonon? Mennyire volt kedved még a válogatotthoz csatlakozni, hogy két barátságos mérkőzésen részt vegyél?
19: Hát amikor én válogatott voltam, akkor ugye nekünk tétmeccsek voltak ugye ebben az időszakban, nem nagyon voltak ilyen edzőmérkőzéseink. Hát nehéz mindenféleképpen így erre felpörögni, erre a két mérkőzésre, mert ugye nincsen tétje, a játékosok elég hosszú szezonon vannak túl, tehát olyan mérkőzéseket játszottak, amik ugye nagyon fárasztóak a számukra, ugye volt, akik elmentek pihenni, tehát pihenőből jönnek vissza egy kicsit a válogatottal játszani, szóval nehéz lesz nekik egy kicsit felpörögni arra a szintre, hogy top formát hozzanak.
3: Egy ilyen évben, amikor tényleg Európa-bajnoki vagy világbajnoki selejtezőről nem lehet beszélni, sajnos a mi esetünkben világbajnokságról sem, akkor hogyan, milyen célokat lehet megfogalmazni azt illetően, hogy most láthatóan egy új csapatot akar építeni Márko Rossi, vagy legalábbis egy olyan együttest formálni a már meglévő gerinc köré, amely képes akár későbbiekben egy világbajnokságra is kijutni. Tehát ezen a két mérkőzésen milyen célokat érdemes megfogalmazni szerinted a szakmai stábnak, ami majd egy fejlődési mérőeszköze lehet annak, hogy hol tart a válogatott?
19: Hát biztos, hogy a mester abban fog gondolkodni, hogy a gerinc mellé olyan játékosokat építsen be, akik a hosszú távon lehet építeni, tehát olyan kiegészítő emberek lesznek, hogy a gerincet annyira tudják segíteni, hogy sikereket tudjanak elérni, és esetleg ki tudjanak jutni a következő Európa-bajnokságra, és majd azután pedig a VB-re.
3: Tudsz ilyen játékosokat mondani, akikre te nagyon kíváncsi leszel, hogy ők hogyan élnek a válogatottban, hogyan tudnak a gerinc mellé csatlakozni a válogatottban és jó teljesítményt nyújtani?
19: Hát most így a pillanatban nem tudok olyan játékost, akik esetleg hosszú távon, meg kell nézni ezen a két mérkőzésen, hogy mit tudnak, tehát hogy tudnak beilleszkedni, hogy tudnak hozzátenni a mondjuk esetleg a Szoboszlai vagy Sajlinról annak a játékához, esetleg az Orbán Vili mellett, hogy kik lesznek azok a játékosok, akik gyorsan tudnak hozzájuk alkalmazkodni, és úgy alájuk dolgozni, hogy kihozzák belőlük a legtöbbet.
3: Az, hogy a finnekkel játszik a magyar válogatott, a finnekkel és a kazakokkal, játékstílusban ez a két együttes mit tud? Tehát mit lehet Finnország és Kazaksztán ellen tesztelni?
19: Hát ugye ez nem a két legtechnikásabb csapat, mondjuk ki, hogy ők nem arról híresek, hogy olyan nagyon technikásak lennének, inkább mind a kettő játékstílusa az a csapat egységre épül, a kemény játékon, a fizikális játékon, a sok futással, tehát valószínű, hogy erre fognak készülni ugye a magyar válogatott, és ez egy jó alap meglátni abban a játékosokban, hogy így ilyen csapatok ellen, ahol a csapat egység a legfontosabb és fizikális a játékuk, abban miben tudnak és hogyan tudnak lobickolni.
3: Ugye a magyar válogatott itt tavasszal, hogyha nézzük mondjuk a két márciusi mérkőzést, vagy ezt a két leendő találkozót, nem a hát nálánál erősebb válogatottakkal találkozott, hanem pont, hogy az egyel gyengébb olyan együttesek, amelyek nem feltétlen technikásak. Az is a cél, hogy egy picit önbizalmat szerezzen a magyar csapat?
19: Igen, tehát azok a játékosok, akik kevesebbet játszottak, ne olyan csapatokkal álljanak szembe, akikkel még soha nem játszottak, hanem egy kicsit szokják azt a légkört, azt a fajta játékstílusokat, azt a fajta játékosokat, akik mondjuk azonos szinten vannak velük, de mégis egy magyar válogatottba tudnak játszani, akkor szokják azt, hogy milyen érzés itt játszani, 50-60 ezer ember előtt, és szokjanak bele, tehát hogy tudjanak, ha esetleg egy éles mérkőzésre kerül a sor későbbiekben, akkor már tudjanak úgy játszani, ahogy igazából ők ezt tudnak bármikor.
3: Játszottál Finnország ellen? Nem tudom, hogy milyen emlékeid vannak arról a találkozóról. Így van. 2018 őszén volt ez a Nemzetek Ligájában, amire az első kiírásban is Marco Rossi 2018. júliusában kapta meg a megbízást, hogy a magyar válogatottat vezesse, tehát ez volt az első fél éve, mondhatni az első sorozat, amiben szerepelt a magyar válogatottal. Hogy emlékszel vissza arra az időszakra és magára a finnek elleni mérkőzésre?
19: Hát az időszak is egy hasonló időszak volt, mint amilyen most van, tehát ott is egy ilyen generációváltáson ment át a válogatott, tehát jöttek új játékosok a keretbe, ugye Marco Rossi nagyon sok új játékos próbált ki abban az időszakban, próbálta keresni azt a csapatot, azt a taktikát, azt a fajta játékstílust, amit hosszú távon ugye lehet a magyar válogatottnak felépíteni. Ugye a Willy Orbán is akkor tájt került be, nem igaz, hogy az volt az első mérkő, akkor került be ugye a magyar válogatottba. Tehát olyan játékosok voltak, mint mondjuk én is, akik kevesebbet játszottak, vagy egyáltalán nem játszottak ebben a válogatottban, és ugye próbálkozott a mester mindenféle taktikai elemekkel, vagy technikai elemekkel újítani a válogatotton.
3: Hát igen, az is egy ilyen köztes év volt, mert ugye a 2018-as világbajnokságra nem jutott ki a magyar válogatott, és ugye a Nemzetek Ligája volt, akkor az erő felmérő, amivel lehetett készülni már ugye a 2020-as Európa-bajnokságnak a selejtezőjére. A finnek ellen, jól emlékszem, 2-0-ra nyertünk, Szalai Ádám és Nagy Ádám szerezte a gólokat. Bármilyen emlék megvan arról a találkozóról?
19: Elég nehéz mérkőzés volt, talán ha jól emlékszem, az elején ugye sikerült megszerezni a vezetést, de nem volt egy könnyű mérkőzés egyáltalán, mivel a finnek ugye nagyon erősen védekeztek, próbálták ugye a saját játékukat játszani itthon ellenünk, mi meg türelmesen próbáltuk őket feltörni, és aztán látszódott ott a végén, hogy sikerült is őket megfogni ezen a mérkőzésen.
3: Igen, egyébként a 2021-es Európa-bajnokságon a finnek még kim voltak, tehát résztvevők voltak, csak úgy, mint a magyar csapat. Az, hogy a finn válogatott egy északi játékstílust játszik, ahogyan említette, nem a legtechnikásabb együttesek közé tartozik. Fizikális küzdelemre kell számítani?
19: Hát remélem, hogy nem. Remélem, hogy a játékosok majd a magyar játékosok a saját játékukat fogják játszani, tehát ezt a sok passzos, sok mozgós játékot, és nem kezdenek el fizikális harcot vívni a finnekkel, hanem megpróbáljuk őket lefocizni a pályáról.
3: Ezen a mérkőzésen búcsúzik majd a magyar válogatottól Szappanos Péter, amit egyébként már be is jelentett előre Marco Rossi. Szeretne neki egy olyan búcsú mérkőzést biztosítani, mint akár a korábbiakban Zsuzsák Balázs megkapott. Volt már erre hasonló példa, hogy egy kapust elbúcsúztattak, na de egy harmadik számú kapusnál, mert Szappanos Péter végig az volt. Te emlékszel-e ilyenre?
19: Nem nagyon emlékszem, de biztos, hogy megérdemli ezt a fajta a körítést, mert nagyon sokat tett azért a válogatottba. Tehát az, hogy a kapusok, akik védtek a mérkőzéseken, úgy tudtak védeni, hogy biztos háttér volt mögöttük, és biztos, hogy a felkészülést nagyon segítette abban, hogy azok a játékosok, akik esetleg kezdőbe kaptak lehetőséget, úgy tudjanak fölkészülni ezekre a mérkőzésekre, hogy 100%-osan tudjanak védeni, és ki tudják hozni magukból a legtöbbet. Tehát biztos, hogy a háttérben nagyon sokat tett azért, hogy jól játszanak ezek a játékosok.
3: Ugye a kapusok esetében említetted, hogy a harmadik számú az nagy segítség, akár bemelegítésnél, akár az edzéseken, de így az öltözőn belül milyen szerepe van még egy harmadik számú kapusnak, milyen szerepe lehetett Szappanos Péternek?
19: Hát biztos, hogy segítette esetleg a Szoboszlait abban, hogy amikor kellett egy karakter, akkor ő viszont oda állt, mivel ő egy idősebb játékos, ő egy karakteresebb játékos, biztos, hogy az amit mondott, hiába a harmadik számú, a fiatalok szemében az lehet, hogy úgy voltak vele, hogy igen, amit a Szappanos Peti mond, arra figyeljünk oda, és próbálta segíteni a Szoboszlainak a csapatkapitányi teendőit.
3: Ugye egy hosszú korszak azért azzal lezárult, mert korábban is, hogy Gulácsi Péter nem válogatott már, ugye lemondta. Dibusz Dénes ebben az évben még nem került be a magyar válogatott keretébe, és érezhetően most már Tóth Balázs az első számú kapus, ezt ki is jelentette Marco Rossi. Tóth Balázsról beszélve meg arról, hogy neki ki lehet majd a potenciális kihívója, vagy az a csapattárs, akivel verseng az első számú kapus szerepért. Te kiben látod ezt, inkább Pécsi Árminban, vagy Jakobisvili Áronban?
19: Hát mind a két kapus nagyon technikás, nagyon jó kapusnak számít. Ugye Pécsi Ármin nagyon sokat fejlődött kint Liverpoolban, de az, hogy még egy lépcsőfokot lépjen, szerintem ahhoz egy olyan felnőtt csapathoz kéne kerülnie, ahol folyamatosan tud felnőtt mérkőzéseket játszani, hiába egy rezervbe játszik, biztos, hogy ott is nagyon sokat mi is párszor fölmegy edzeni ugye az első csapathoz, de az mégse olyan, amikor egy olyan csapatba játszol, ahol te vagy az első számú, te vagy az első számú kapus, tehát rád bíznak mindent, ott tudsz a legtöbbet fejlődni, olyan mérkőzéseket játszol, amiknek tétje van, tehát biztos, hogy abban nagyon sokat tudna fejlődni, ha esetleg idén tudna majd kölcsönbe, vagy bárhogy elkerülni egy olyan csapatba, ahol folyamatos játék lehetőséget kap, és akkor meglátjuk, hogy esetleg mennyire lesz kihívója a Tóth Balázsnak. És ugyanez a Jakobisvilinál is, neki is olyan csapat kell, akik komoly célokért küzdenek, hogy tudjon ő is fejlődni. Komoly célokat kell kitűzniük maguk elé, és akkor megláthatjuk, hogy ebből a három srácból ki lesz az, aki a hosszú távon az első számú kapus lesz.
3: Rátérve még egy pici Dibusz Dénesre, mert hogy vele kapcsolatban elmondta Marco Rossi, hogy annak ellenére, hogy most nem került be a válogatott keretébe sem márciusban, sem júniusban, ő még nem zárta be teljesen az ajtókat, a kapukat Dibusz Dénes előtt. Te hogy látod, hogy a Ferencváros hálóőre még mennyire lehet meghatározó ebben a nemzeti együttesben?
19: Még bőven lehet meghatározó, még nagyon sok van DNS-ben. Az, hogy most nem került be, az nem azért van, mert rossz játékos lenne, hanem azért, mert ugye sérülések hátráltatták ebbe a szezonba. Lehet, hogy neki az, hogy most a válogatottal készülne, az lehet sok lenne. Abból a szempontból jó, hogy nem hívták be, hogy ki tudja pihenni ezeket az apró sérüléseket, és a következő szezonra úgy tud készülni, hogy 100%-osan mindent kipihenve, meggyógyulva oda tudja tenni magát, és akár ő is egy kihívó lehet ebből a szempontból. Tehát, hogyha bármelyik fiatal játékos esetleg megsérülne, vagy formán kívülre kerülne, akkor bármikor lehet számítani a DNS-re, mert tudjuk azt, hogy milyen teljesítményt tud letenni az asztalra, amikor játszik.
3: Közelítve most már akkor a védelem felé, a te terepet következik. A 3, illetve a 4 védős rendszert is használt az elmúlt időszakban Marco Rossi, illetve inkább úgy fogalmazok, hogy a 3 belső védős rendszert, mert az azért eléggé fluid volt, hogy 5 védő, 3 védő, tehát azért ezt támadás védekezés abszolút alakította. Hogy látod, hogy Marco Rossi melyik mellett teheti le a garast hosszabb távon?
19: Hát hosszabb távon talán a 3-védős rendszer az, amit ő nagyon szeret, tehát ő mindig is szerette ezt a 3-védős rendszert, meg hát igazából attól is függ, hogy milyen játékos kerettel dolgozik. Tehát akik esetleg olyan játékosok, akik tudnak 4-védőbe játszani, akkor lehet az alapfelállásunk is akár 3-védő, és a támadásban meg átalakulni 4-védőbe. Tehát ő ezt szereti forgatni, nem szereti azt, hogy most akkor 3-védő, 4-védő, hanem ahogy látjuk is a mérkőzéseken, az ellenféltől függően tudja alakítani meccs közben azt, hogy most éppen milyen formációban játszunk.
3: Barát Botondal korábbi 11-szeres válogatott labdarúgóval beszélgetik, és hamarosan folytatjuk.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
3: Vendégünk továbbra is Barát Botond. Ott tartottunk, hogy a védelemről beszélgetünk, és ebben az esetben azért rögtön felvetődik az emberben, hogy Vili Orbánban te mennyit érzel még, mondjuk egy világbajnoki selejtező sorozatot ő még szerinted tudna-e vállalni? Elég idős játékos már, bár azt hiszem, hogy most már a mai labdarúgók esetében folyamatosan tolódik ki az az időszak, amíg bevethető, és azt hiszem, hogy profi labdarúgónak számít.
19: Vili Orbánban még bőven benne van, mivel ő nagyon odafigyel magára, tehát nagyon profi mentalitása van a Vilinek. Folyamatosan odafigyel arra, hogy mit teszik, mennyit dolgozik, az, hogy regenerációra odafigyel, tehát ő biztos, hogy neki mindenki van számítva már hónapokra, az, hogy mit kell csinálnia ahhoz, hogy nagyszerű formába tudja játszani. Ha a Lipcsébe is tud folyamatosan játék lehetőséget kapni, akkor biztos, hogy sokáig lehet rá számítani.
3: 33 esztendős még csak Vili Orbán. Az, hogy ő ott van a védelem tengében, az most már hosszú évek óta alapesetben nem is kérdés, sérülés vagy eltiltást tudja ezt csupán megváltoztatni. Dárdai Márton ezen a mérkőzésen a finnek ellen nem fog játszani. Te hogy érzed, ki lehet az a védő hosszú távon, aki Vili Orbán mellett a belső védő pár lehet adott esetben? Felvetődhet itt akár Csinger Márk neve. Ugye a korábbi években Balogh Botondal is próbálkozott Marco Rossi, ő most megint úgy tűnik, hogy a válogatott kereten kívülre szorult. Van-e olyan más védő fiatal, akiben te látod, hogy hosszú távon a védelem tengelyében szerepet játszhat? Akár Jakubisvili Antal neve is felvetődhet. Szóval te hogy látod itt a jövőt?
19: Igen, ezek a játékosok nagyon, nagyon jól játszanak, tehát rájuk lehet számítani. Ugye még ott van Szűcs Kornél is, aki most ugye csapatot váltott a Vojvodinánál, ott nagyszerűen játszik. Benne is lehet hosszú távon gondolkodni. Ugye Dárdaiban is, hiába most ő nem játszik, tehát ő folyamatosan megmutatta azt, hogy stabil tud lenni a védelembe, és lehet rá számítani. Tehát az, hogy ott meglátjuk azt, ugye Vili Orbán mellett azok a játékosok, hogy éppen milyen formát tudnak nyújtani, ki milyen formában van, és szerintem az, hogy a Vili Orbán ő egy óriási stabilitást tud nyújtani a csapatnak, mellé kell megtalálni azokat a kiegészítő embereket, akikkel a kémia megvan, és tudnak stabil játékot hozni ahhoz, hogy a csapat előrefele tudjon gondolkodni, és ne kelljen abban játszani, hogy esetleg hátrébb menni, mert a védelem nem olyan stabil, hogy meg tudják oldani a dolgukat, hanem ki kell őket segíteni. De amint láttuk az elmúlt mérkőzéseken, hogy a védelem nagyon stabil tud lenni.
3: Dolgoztál együtt Marco Rossival. Hogy látod, hogy az olasz mester milyen típusú belső védőket preferál? Tehát milyen felépítésű, milyen játékstílusú hátvédekkel szeret együtt dolgozni?
19: Hát neki nem a felépítés lényeg, hanem az, hogy biztos láb legyen, és fejben is rendben legyen. Tehát az nem szereti ezt a kicsapongó védőket, akik nem azt csinálják, amit kell, hanem ő azt szereti, hogy a taktikailag rendben legyen, a feje is ott legyen a mérkőzésen, és biztos lába legyen, tehát lehessen rá számítani, nem pedig azt preferálja, hogy éppen a védő, mit tudom én, gondol egyet, és össze-vissza csapong a pályán, hanem azt, ő a rendet szereti a védelemben, az biztos, hogy neki az tabu az, hogy bárki beleszóljon abba, hogy a védelem hogy néz ki, vagy bárki bármit csinál, azt ő nem szereti, ő azt szereti, hogy precízen meg van szerkesztve az a védelem, és azt csinálják, amit kell.
3: A szíreken mennyire vagyunk rendben, hogy érzed, mert a bal oldalon Kerkez Milos mégiscsak a Liverpoolban játszik rendszeresen, ott adott esetben még Nagy Zsolt is számításba jöhet, a jobb oldalon most Bolla Bendegúz nincsen, viszont ott például Osváth Attilát is bevetheti a kapitány, illetve Loik Négó is az elmúlt években rendre meghatározó tagja volt a válogatottnak, most ő nincsen keretben, tehát a szíreken mennyire van leosztva a kezdő státusz.
19: A széleken szerintem rendben vagyunk, ugye Kerkeznek a helye az megkérdőjelezhetetlen, ő folyamatosan játszik a Liverpoolba, és az a poszt az, ami teljesen a védelemben, ugye a Willi mellett az fix. Ugye a másik oldalon, ott a jobb oldalon ott van Bolla Bendegúz és Osváth is, mind a ketten jó formában vannak, biztos, hogy hozzá tudnak tenni a játékhoz, a Osváth szereti bejátszani az egész jobb oldalt, ugyanúgy a Bollával is szeretnek előre menni, de hát védekezésben is oda tudják tenni magukat, gyors játékosok, fürgék, tehát nem tudják őket meglepni bárki azzal, hogy lefutják őket, vagy esetleg lecselezik őket. Biztos lábúak mind a ketten, jól adnak be, tehát tudják támogatni a támadó játékot is, tehát nagyon jó játékosok mind a ketten, tehát biztos, hogy a jobb oldalunk is ugyanolyan jó lesz, mint esetleg a bal oldal.
3: Talán a belső középpályán van a legtöbb olyan fiatal játékos, aki hát feltörekvő módban van, és azért ő hosszú távon megoldást kínálhat a gondokra. Gondolok itt elsősorban Vitális Minára, Szűcs Tamásra a Debrecenből, Barát Pétert is meghívta most a válogatottba Marco Rossi a Sigma Olomoucból. Ott azért úgy tűnik a belső pozíciókban a középpályán, hogy mondjuk egy Schäfer András vagy egy Callum Stice továbbra is megoldás lehet, de van már számukra konkurencia. Te hogy látod ezt a csapatrészt?
19: Igen, ahogy mondod, van konkurencia, és az a jó ebben a középpályánban, hogy minden játékosnak megvan a saját játékstílusa, tehát nem azonos kép, nem mondanám, hogy azonos képességek, hanem más technikai tudással rendelkeznek, tehát valaki esetleg a védekezésben jobb, mint esetleg a Barát Péter, tehát ő lehet, hogy ő inkább a védekezésben tud többet hozzátenni a játékhoz, de a többi játékos viszont ott vannak, hogy technikásak, taktikailag is mindegyik fejben rendben van, és inkább a támadójátékban tudnának hozzátenni többet a játékhoz. Ugye ott van Szendrei Norbert is, megkapta az első válogatott meghívóját, biztos, hogy pályára fog lépni, és meglátjuk, hogy milyen játékkal tud majd hozzátenni a csapathoz.
3: Elől a Sallai, Szoboszlai, Varga hármas az megbonthatatlan?
19: Hát most ez a hármas az, akik ugye a mi támadásainkat szerkesztik, ők azok, akik teljesen kihagyhatatlannak ebből a keretből, ebből a magyar keretből, tehát nem mondanám azt, hogy bárki esetleg ki tudná őket szorítani a mostani keretben.
3: Azt hogy látod egyébként, hogy Sallainál meg Szoboszlainál is ebben az idényben ez rendszeresen visszatérő probléma volt, hogy ők a klubcsapatukban nem azon a poszton játszottak, ahol a válogatottban számít rájuk Marco Rossi. Egy játékost ez hosszú távon mennyire befolyásolhat, mennyire ronthatja mondjuk a teljesítményét az, hogy más posztokon kell helytálnia?
19: Hát hosszú távon nem jó, mert az, hogy esetleg a klubcsapatukban több meccset játszanak, mint a válogatottban. Tehát hozzászoknak ahhoz a játékstílushoz, amit a klubcsapataikban játszanak, bocsánat, és a válogatottban meg akkor nem tudják azt a teljesítményt nyújtani, amit esetleg elvárunk mi nézők tőlük, mert a kapu előtt nem tudnak annyira biztos lábbal lenni, mivel hátrébb játszanak, és teljesen más futballt kell játszaniuk a csapataikban, mint esetleg a válogatottban.
3: Varga Barnabás pedig görög bajnok lett az AEK Athénnal. Ebben a fél évben, amíg ott játszott, Luka Jovicsal nagyrészt osztozott a játékperceken, meg sokszor azért ők egymás mellett ott voltak fenn a pályán. Nem tudom, hogy bármennyit láttál-e abból, hogy ő mennyire tudott beilleszkedni a témban.
19: Hát a mérkőzéseiket nem láttam, de követtem szemmel az összefoglalókat, és azt láttam, hogy teljesen be tudott illeszkedni abba a játékstílusba, és a csapat is megszerette a játékát, tehát látták azt, hogy egy igazi befejező csatár van ott elől, nekik igazából csak ki kell szolgálni őt, és ő majd befejezi a végét.
3: Kovács Bendegúzról is érdemes beszélni, mert ő abszolút egy olyan játékos a most a magyar válogatottnak, akitől sokat várnak, annak ellenére, hogy nagyon fiatal még, és felnőtt szinte nagyon nem teljesíthetett az AZ Alkmaarban, viszont ifjúsági ligában akár a nemzetközi porondot nézzük, akkor termelte a gólokat, és az AZ Alkmaar második számú csapatában is egyre több lehetőséget kapott, és gólokkal hálálta meg a bizalmat. Tőle mire lehet számítani? Gondolok itt elsősorban arra, hogy tényleg még nagyon fiatal és felnőtt szinten nem sokat nyújtott, tehát óvatosan kell hozzányúlni, a várakozásokat azért mérsékelten elé támasztani, vagy adott esetben ő éljen a bizalommal és mutassa meg magát.
19: Hát éljen a bizalommal mindenféleképpen, tehát megkapta a lehetőséget, hozza ki magából a legtöbbet, de nem kell rá nagy terhet tenni, tehát most nem kell tőle elvárni azt, hogy ő vigye a hátán a csapatot, vagy azt, hogy ő legyen az első számú csatárunk. Most ő abban az időszakban van, hogy éppen az utánpótlás és a felnőtt foci között lebeg.
3: Ezt a legnehezebb átlépni, nem?
19: Igen, ez az, ami sok játékosnak nem sikerül, az, hogy mondjuk az ifjúsági ligákban rendre rugdossa a gólokat, minden összejön neki, aztán oda megy a felnőtt futballba, és hirtelen nem jön össze neki. Tehát idő kell ahhoz, hogy aklimatizálódjon ehhez a futballhoz, mert teljesen más futball egy ifjúsági mérkőzésen játszani, mint egy felnőtt mérkőzésen játszani. Tehát nem ugyanaz a kettő. Teljesen más mérkőzés, mint a mérkőzéseket játszanak a felnőttek. Neki most tanuló fázisban van, ő most abban van, hogy szokja a légkört.
3: Finnország és Kazaksztán ellen játszik ezen a két felkészülési mérkőzésen a magyar válogatott. A finnek ellen milyen mérkőzésképpen lennél elégedett? Tehát mégiscsak egy felkészülési mérkőzésről van szó. Tét nélküli, magában a végeredmény sem tükröz semmit. Az, hogy 90 percen a magyar csapat milyen teljesítményt nyújt, az sokkal jobban árulkodó arról, hogy hol tart ez a magyar együttes. Te mivel lennél elégedett, nézőként, külső szemlélőként mit vársz ma a magyar válogatottól?
19: Én azt várom tőlük, hogy azokat a taktikai elemeket, amiket gyakoroltak most az edzőtáborba, azokat gyakorolják ezen a mérkőzésen. Legyen az, hogy mindenkinek az előnyére váljon ez a mérkőzés, hogy hozza ki magából a legtöbbet, mutassa meg magát a válogatott edzőjének, és ugye azokat a helyzeteket, amiket kialakítunk, azokat rendre ütögessék be, és győzzünk ezen a mérkőzésen.
3: Picit rákanyarodva még a Kazaksztán elleni mérkőzésre, az is egy olyan, hát már majdnem ázsiai stílusú együttes, amelyik azért az elmúlt években nem jött szembe feltétlen a magyar válogatottal, nagyon nem is tudom felidézni, talán mintha még Pintér Attilával játszottunk volna a kazakokkal. Attól a találkozótól mit vársz, milyen ellenfél lehet majd Kazaksztán, és ott a magyar válogatottnak mi lehet az elsődleges célja?
19: Hát ott is valószínű azon a mérkőzésen nálunk lesz többet a labda, tehát a kazakok biztos, hogy visszább fognak állni védekezésben, biztos, hogy ilyen sündisznó állást fognak felvenni, és a magyaroknak meg türelmesnek kell lenni, tehát játszani kell a saját játékunkat, nem kell az, hogy a fejüket egy kicsit elvigye, vagy türelmetlenek legyünk, ki kell várni a legjobb pillanatokat, ez egy jó mérkőzés arra, hogy az ilyeneket, amikor az ellenfél egy kicsit visszábbá, hogy türelmesebbé váljunk, és azokat megkeressük, azokat a réseket, ahol esetleg fel lehet őket törni, és azt gyilkos ösztönnel megoldani.
3: Nem titok a hallgatók számára, hogy ezt a beszélgetést még délelőtt ejtjük meg, tehát jócskán a válogatott mérkőzés kezdete előtt. Hol nézed majd a találkozót, milyen körülmények között fogod követni a magyar válogatott mai teljesítményét?
19: Hát valószínűleg otthon, nyugalomban nézem majd a mérkőzést, szeretem úgy nézni a meccseket, hogy nyugodt háttérben és fókuszáltak a mérkőzésre, és semmi nem veszi el a figyelmemet, tehát tudom nyugodtan otthon megnézni a meccset.
3: Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdiónkba, Barát Botonddal 11-szeres válogatott labdarúgóval beszélgettem.
19: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női kézilabda. A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dome ad otthont a kontinens

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Feljutott a B-divízióba a magyar női labdarúgó válogatott, döntött a kormány az idei pártámogatásokról. Holnap már többnyire napos időre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Csányi Diana és Nagy Viktória góljaival 2-1-re győzött a magyar női labdarúgó válogatott Azerbajdzsánban. Sikerével Szarvas Alexandra együttese feljutott a Nemzetek Ligája C divíziójából, ahol majd kedden Andorra ellen zárja a sorozatot. A jövő évi brazíliai VB-re az európai selejtezők a kétkörös rájátszással folytatódnak októbertől decemberig. Itt már az A divízióból érkező ellenfelek várnak a magyar válogatottra. A bajnok FC Barcelona támadóját, Lamine Yamalt választották az idény legjobb játékosának a spanyol labdarúgó ligában. A spanyol válogatottal a jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő 18 éves Yamal 16 góllal és 11 gólpasszal járult hozzá a katalánok címvédéséhez. A második helyen kiemelt Alexander Zverev jutott be elsőként a férfi egyes döntőjébe a Roland Garroson. A német teniszező 4 játszmában verte a cseh mensíket. Lewis Hamilton nyerte a Formula 1-es monakói nagydíj második szabad edzését. A brit mögött a csapattárs, a hazai pályán versenyző Charles Leclerc végzett a második helyen, a Red Bullos Max Verstappen a harmadik. Az első gyakorláson Leclerc végzett az élen.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Döntött a kormány az idei pártámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett Demokratikus Koalíció 12 millió forintot kap. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormánya a közmédia teljes átalakítását tervezi. Vezetői feladatait a felmondási idő alatt ellátja, közölte az MTV-a. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőjétől, valamint a bukott rendszer még ott lévő kiszolgálóitól is.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Északa délen, délkeleten, hajnalban, keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
3: A mikrofonnál Tóth Béla. A pontos idő 19 óra 35 perc, ez azt jelenti, hogy hamarosan 10 perc múlva kezdődik a magyar válogatott felkészülési mérkőzése Finnország ellen. Természetesen a sportág labdarúgás. Időközben kialakult a férfi egyes döntője a teniszezők második idei Grand Slam viadalán, méghozzá a Roland Garroson Párizsban. Coboldi játék nélkül jutott tovább az olaszos elődöntőből, Arnaldi ugyanis visszalépett. Így aztán a döntőben Coboldi ellenfele Zverev lesz. Zverev korábban Mensiket 4 játszmában búcsúztatta. És akkor most már a labdarúgó helyszínre kapcsolunk. Ott van ugyanis Bene Ferenc állandó szakértőnk, és vele beszélgetek azt illetően, hogyha

0: hallasz, Feri?
1: Igen, tisztelettel állok rendelkezésre.
0: Az első kérdésem elsősorban az, hogy a finnek ellen mire lehet számítani, a fizikális jellege domborodik-e ki a találkozónak, vagy azért a magyar válogatott némiképp annak köszönhetően, hogy technikásabb játékosokban áll, megpróbálja a földön valahogy legyőzni a finn csapatot.
1: Én úgy gondolom, hogy a magyar válogatott minőségi fölényben lesz és labdabirtoklási fölényben. Remélem ezt érvényesíteni tudja gólok számában is. Ugyanakkor a finnektől egy nagyon-nagyon masszív, a saját védőharmadukba visszahúzódó védekező játékra számítok. Alapjában ez a kiinduló pont. Kíváncsi leszek nagyon, hogy a finn válogatott a labdaszerzések után milyen gyorsan megy át támadásban, ez lehet egy erősségük. Ugyanakkor, mivel dán szövetség kapitányuk van, nem feltétlenül a klasszikus ívelgetős, hosszú direktlabdákra épülő finn stílusra számítok, hanem azért ötvözni fogják, hát kvázi a skandináviai, brazíliainak becézett dánok stílusát is. Nagyon érdekes, én ilyet nem láttam még, a finn válogatott gyakorolta a védekező rögzített szituációkat a bemelegítés során, tehát effektíve felálltak védekező szögletre, kis szöglet variációt legyakorolták, hogy kell védekezni, illetve oldalszabadrugásokat. Ebből is látszik, hogy azért valamelyest félnek a magyar válogatott pontrugásaitól, ez egy újabb nyerési pont lehet a miénknek.
0: Márkó Rossi nagyon sokszor súlykolja azt, hogy igazából az ő esetében nincsen felkészülési vagy barátságos jellegű mérkőzés. A végeredmény nem feltétlen mindig árulkodó egy csapat fejlődését illetően. Itt a játékképét tekintve te hogyan határoznád meg azt, hogy mit vársz a magyar válogatottól, olyan dolgokat, amik azt jeleznék, hogy fejlődik a csapat és készen áll az előtt álló kihívásokra?
1: Egyrésztről, amikor maximális egyetértek Marco Rossival, tehát válogatott szinten, és ez még ifi válogatottakra is vonatkozik, nincsen barátságos mérkőzés, tehát felkészülési találkozó van, de mindig a magyar nemzetet képviseljük, tehát egyértelműen tétje van. Abból a szempontból felettébb, hogy itt van legalább 50 ezer néző, és fantasztikus a hangulat, családok, gyerekek, és hát én úgy gondolom, hogy ezt ha nem is olyan minőségi játékkal, vagy olyan küzdőszellemmel, esetleg olyan irammal, mint egy szezon közbeni téttel bíró találkozó, de azért úgy gondolom, hogy ki kell szolgálni a közönséget. A taktikai szempontból pedig nagyon fontos lesz, hogy mondjuk Csinger Márk hogy épül be a csapatba, újonc játékosként Vitális tudja azt a fejlődő tendenciát mutatni, amit a válogatottban is nyújtott az elmúlt mérkőzéseken, illetve az előn lévő három játékosunk, három támadónk mögött Tóth Alex mennyire tud játékba lendülni, hiszen sajnos a klubjába kevés játék lehetőséget kapott.
0: 6 perc és kezdődik a mérkőzés, már a játékosok vonulnak ki. Na, gyere, úgyhogy egyelőre elbúcsúzunk a Puskás Arénától, mert a mérkőzést megelőzően természetesen a szövetségi kapitány Marco Rossi is elmondta a véleményét, a várakozásait azt illetően, hogy a finnek ellen milyen játékra lehet számítani a magyar csapattól. Péter Ágoston kérdezte a szövetségi kapitányt, Marco Rossit.
2: First match as kapitány úr, az
3: első mérkőzés a szövetségi kapitány és a magyar válogatottnak Finnország ellen volt, csak Salai és Orbán, aki most is a keretben van, sok minden történt azóta.
2: Roli,
3: igen, de amikor Finnországgal játszottak másodszor, akkor Orbán is, igen, aztán utána jött a görögkeleti mérkőzés. Pontosan milyen érzés így visszatekinteni arra a találkozóra, arra az időszakra? Természetesen emlékszem arra a mérkőzésre, nem volt a legjobb természetesen, vereséget szenvedtünk, de most, majdnem 8 évvel később nagyon sok minden megváltozott, és azt gondolom, hogy ma hazai pályán egy felkészülési mérkőzést játszunk, ami szeretnénk jól futballozni, ha lehetséges kontrollálni a labdabirtoklást, egy kicsit a tempóját is a mérkőzésnek, és a labdabirtoklásnak is, és természetesen próbálunk majd nyerni. A lényeg az, hogy ne kapjunk gólt, ez most a prioritás, mert fontos számunkra, hogy meglegyen a kellő stabilitásunk védekezésben, de természetesen szeretnénk helyzeteket kialakítani, és nem csak helyzeteket kialakítani, hanem be is találni. Milyen ellenfél a jelenlegi finn válogatott? Szerintem egy érdekes rivális, egy olyan ellenfél, amely mindig próbál futballozni. Nehéz, nem rugdossák előre a labdát ész nélkül. Egy olyan csapatról beszélünk, amelyik futballozni akar. Nagyon mobilis a középpályája.
4: lot of rotations.
3: Nagyon sokat rotálják a pozíciókat a játékosok, és középen nagyon jó labdarúgóik is vannak, akik meg tudják tartani a labdát.
4: Meglátjuk,
3: de azt gondolom, hogy nehéz ellenférről van szó, vagy érdekes ellenférről van szó, ezen a szinten nehéz gyenge ellenfelet találni. Singer Mark bemutatkozik a válogatottban kezdőként. Volt elég ideje, hogy adaptálódjon a válogatott stílusához, csapattársakhoz. Mindig ez egy kérdés természetesen. Mark viszont már velünk volt márciusban is, együtt edzett velünk folyamatosan. És azon a mérkőzésen meccseken nem tudott debütálni, most viszont amiatt, hogy Dárdai Márton megsérült, most meg lesz a lehetősége, hogy játszon, és azt gondolom, hogy jó benyomást tud majd kelteni. Természetesen jobb lenne a védelem közepén játszatni őt, Willivel a bal oldalon, de igazából Willi bárhol tud játszani, akkor a tapasztalata nagyon-nagyon fontos játékos számunkra ezért is. Köszönöm szépen, sok sikert!
5: Márko Rossi szövetségi kapitánnyal Péter Ágoston beszélgetett. Legutóbb tehát 8 esztendővel ezelőtt találkozott a finn válogatottal a magyar csapat, méghozzá a Nemzetek Ligájában. Akkor a Gulácsi, Korhut, Kádár, Orbán, Barát, Dzsudzsák, Kalmár, Nagy Ádám, Kleinheisler, Lovrencsics és Szallai Ádám 11 futott ki a pályára. Na hát ezek közül a játékosok közül ma már egyedül Willi Orbánt ott találni a gyepen a magyar összeállításban. Róla, illetve az ő teljesítményéről is beszámol majd a két kommentátor, Regüs László Pál és Virányi Zsolt, szakértőnk Bene Ferenc, a szó tehát a Puskás Arénájé.
6: Szakadó esőben, és legalább 50 ezer néző elől kezdődik majd a mérkőzés. Köszöntjük Tamás Sándor hangmérnökkel is a hallgatókat. Magyarország-Finnország felkészülési mérkőzés az őszi Nemzetek Ligája éjjében, és kedden majd Debrecenben Kazaksztán ellen folytatja a magyar válogatott. A németektől 5 napja 4 óra kikapott a finn válogatott, a magyar idén pedig még gólt sem kapott a két felkészülési meccsen Szlovénia és Görögország ellen, és ahogy hallhattuk, Dárdai Márton és Bolla Bendegúz kikerült a sérülésnek köszönhetően az utolsó pillanatban a keretből. Nézzük az összeállításokat.
7: A magyar válogatott kapujában Szappanos Péter, aki harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén lép pályára. Előtte a védelemben Osváth, Orbán, az újonc Csinger és Kerkez, a középpályán Vitális, Séfer és Tóth, a támadósorban pedig Sallai, Varga és Szoboszlai, a magyar válogatott csapatkapitánya, aki ott van a játékvezetőkkel és az ellenfél csapatkapitányával, a finnek kapusával, Lukasz Hradeckivel, és épp térfelet választanak, valamint kezdési jogot. Tehát Hradecki a finnek kapujában, ő egy régi ismerős, és jó emlékünk is lehet róla, hiszen a 2016-os EB-selejtezőjében egy gerafejest, majd egy Stieber bombát is bekapott Hradecki, és ezzel 1-0-ra győzött a magyar csapat oda-vissza. Ennek a két győzelmnek is köszönhető, hogy meglett a bócselejtezőt érő harmadik hely akkor, tehát ennek már több mint 10 éve, Hradecki viszont még mindig itt van a kapuban. Előtte a védelemben a jobb hátvéd egy újonc Jansson, aztán Miettinen, Koski és Mahuta, mégpedig Toni Miettinen a kezdőcsapatban, a másik Miettinen Samueli a kispadon. A középpályán Válta, Márkijev és Suonen, a támadó sorban pedig, ha minden igaz, akkor Skytte, Pohjánpáló és Hakánsz lesz a finn csapatban. Piros-fehér-zöldben a magyar válogatott, tiszta kékben pedig a finn csapat a mai mérkőzésen, és a jelek szerint a magyar csapat fog kezdeni. Szoboszlai Dominik kapja meg a labdát a játékvezetőtől, aki Horvátországból érkezett. Ante Csulina vezeti ezt a mai mérkőzést. Szoboszlai tehát ott van a kezdőkörben, ő fogja elkezdeni a mérkőzést, a magyar válogatott első júniusi mérkőzését.
6: Az a Szoboszlai Dominik, aki a Liverpoolban a szezon legjobbja lett, nem meglepő, mert 5 hónapban szintén elnyerte ezt a címet, és így aztán az összesítésnél is övé, hiszen lőtt nagy gólokat, 4 szabadrugás gólt, és emlékezetes az Arsenal, épp a Manchester Citynek lőtt gólja. És ebben a pillanatban akkor a horvát játékvezető belefúj a sípjába, elkezdődik a Szoboszlai hátra Csingernek, Csinger előre, az újonc első labdaérintése oda az oldalvonal mellett, a bal oldalon, a Sallai fejéről, kimegy az oldalon kívülre, és már is jöhet talán Jansson, a finnek szintén újonc játékos, és a jobb oldalról bedobhatja a labdát oda, hát inkább a közeli játszótáshoz, és aztán most középpályáról fejlődhetnének fel a finnek a túloldalra, bal oldalra áttett labda Miettinenhez, és aztán Miettinen visszakapja a labdát Mahutától. Miettinen előre írni a labdát, és ott most ki kellene azt fejelnünk, azt meg is tesszük Csinger vezetésével, és most már a felező vonalnál a labda, megint a finneknél, ők azok ott a 16-os számú Suhonen, az Odense játékosa, aki a védőket választja. Egyébként a finn csapatnak a leggyengébb pontja sokak szerint a védelem, hát ezt jó lenne kihasználni, már is támadjuk le őket, le is támadjuk ott a bal oldalon, Sallai, Szoboszlai, és egyelőre egy labda szerzése lehet, de a finnek jönnek majdnem ugyanonnan, ahol előbb is elvégezhették a bedobást.
7: Lehet, hogy Schäferről ment ki a labda, de a bedobást követően Schäfer megszerzi, és aztán végül Kerkez indulna ott a bal oldalon. Kerkezt felvágják, kap egy szabadrúgást a magyar csapat a felezőtől nagyjából 10 méterre a bal oldalon. Kerkez ellen követtek el szabálytalanságot. Kerkez el is szalad a labdáért, de aztán ott hagyja Szoboszlainak. Ez pedig azt jelenti, hogy mehet fölfelé Csinger és Orbán, oda Varga Barnabás mellé, és érkezhetnek. Na hát a finnek rögtön élesben is kipróbálhatják, hogy védekezik a rögzített helyzeteket, amit itt a mérkőzés előtt a bemelegítésnél is gyakoroltak. Szoboszlai szabadrúgása következik tehát a második percben. Nagyjából 50 méterre lehet a kaputól, a bal oldalról tehát. Kerkez teszi le neki végül, Szoboszlai visszakapja, aztán indítja Kerkezt a bal oldalon. Kerkez onnan be is adhatja középre, jön is a beadás, nincsen fejes. A finnek bólintják ki a veszélyzónából. A labda aztán így kikerül Osváthoz a jobb oldalra, onnan is jöhetne egy beadás. Osváth inkább tovább teszi Orbánnak. Orbán viszont elcsúszik, és ezzel indulhat egy finn ellentámadás. Szoboszlai azonban jóval gyorsabb és jóval előnyösebb helyzetben volt, mint Vájtá, a finnek középpályása, így begyűjtötte a labdát, aztán már adja is Tóth Alexnek, a magyar csapat pedig rendeződik, érkezik vissza Orbán és Csinger, addig pedig Tóth Alex lejátszotta Schäfernek a labdát. Harmadik perc, Magyarország, Finnország 0-0.
6: Tóth Alex, ugye a Bormusz légiósa, és azért nem játszott annyit, amennyit szeretett volna, de mégis a Premier League-ről beszélünk Tóth Alex esetében is. Most hátul passzolgatunk, Csinger és Orbán a két középső védő, aztán a bal oldalon is már megkapja Kerkez Milos, ott akár el is indulhat, de nem is Kerkez az, hanem inkább Salla is, ott Kerkez most mellette, de nem kapja a labdát, Sallai hátra cipeli a saját térfelére, vissza a Gyüli Orbánhoz, ő szerencsére nem Szappanos Pétert választja, hanem inkább kiteszi, és most ott Kerkez megíramodhatna, két finn rátámad, de a labdát nem tudják elvenni tőle, és ismét a magyar csapaton a bal oldalról Kerkez, Vili Orbán középen, most megkapja meg gondolom Csinger, nem, inkább vissza Kerkeznek, és a felező vonaltól tudunk-e valami ritmust váltani, egy passzal Szoboszlait is helyzetbe hozhatnánk, egyelőre nagyon stabilan, bár a 10 finn játékos, egy jön előre, amit ér felünkre, de 10 védekeznek, ez a labda a jobb oldalra Osváthnak, oppá, a labda kezelése rossz volt, a labda átvétel, és utána még ő szabálytalankodott Skittével szemben a Kaiserslautern légiósával. Mi több, ezért a horvát játékvezető Osváth Attilának rögtön sárga lapot ad a mérkőzés a 4. percében. Kár érte, egy rossz ütemű szerelés volt, Bene Ferenctől kérdezem az első percek néhány tapasztalatát.
8: Hát először is, ugye ahogy vártuk, a finn válogatott egy nagyon-nagyon masszív blokkban védekezik, annyira mélyen nem húzódik hátra, igyekszik azért a kaputól távol tartani a magyar válogatottat, de egy 4-3-3-os játékrendszerből adódóan 4-5-1-es visszahúzódó felállási formát alkalmaznak, és nagyon-nagyon masszívan egy blokkban védekeznek, ami azt jelenti, hogy a csapatrészek között nagyon-nagyon kis távolság van. Rendkívül fontos lesz, hogy milyen gyorsan forgatja a magyar válogatott a játékot. Ahogy imént is láttuk, Osváth rosszul vette át a labdát, és utána az elveszített labdát próbálta visszaszerezni, és utána buta módon becsúszva próbált szerelni, ezért történt a elég durva szabálytalanság. Ugyanakkor a sorok közé, tehát a csapatrészek közé pedig nagyon-nagyon gyorsan kell bepasszolni a labdát, és gyorsan kell döntést hozni, mert eddig nagyon masszívak a finnek.
6: Már is Miettinen előreívelte, és aztán a szabadrugást ott mindenki hagyja. Így Szappanos Péter, aki életében először kezdő válogatott szinten, ez a búcsú mérkőzés a háromszoros válogatott játékosnak, aki a Puskás Akadémia játékos, ezen a válogatott van, nem számít már rá többet Marco Rossi. Fontos ember volt közben a labdaveszítés, a magyarok elveszítették a labdát, a finnek viszont hátra teszik Miettinennek a saját térfelükre, ő pedig már a Radecki, ez a csapatkapitányhoz, a kapus pedig most ott cselezni kényszerül, méghozzá Varga Barnabással szemben, és el is adja a labdát, majd a bal oldalon labdaszerzés, finn szabálytalanság, mondom én, A játékvezető pedig azt mutatja, hogy mi voltunk szabálytalanok.
7: Érdekes döntés a horváttól, mert hogy Sallai labdát szerzett, ott Radetzky rosszul sikerült passzát követően, aztán felborította őt az újonc Jansson, de a játékvezető szerint Sallai vagy művesés mutatott be, vagy ő volt szabálytalan, nem tudom, hogy mi járt Csulina sporttárs fejében, minden esetre a finneknek adta a labdát. Ami egyébként a finn csapatot illeti, hozzánk hasonlóan ők sem lesznek ott a világbajnokságon, ők a csoportjukban a harmadik helyen végeztek, mégpedig Hollandia és Lengyelország mögött, ráadásul az utolsó fordulóban a már tét nélküli mérkőzésen Málta csapatától hazai pályán 1-0-ra kikaptak, úgyhogy számukra sem jó emlékű ez a világbajnoki selejtező sorozat. Közben mi jövünk bedobással baloldalról, Kerkez Milos saját 16-osának magasságában tartja a kezében a labdát, aztán egy elég érdekes keresztlabda Schäfertől rosszul találta el, és Osváthnak arra kell figyelnie, hogy ne legyen szöglet, de Osváthot arrébb taszítja a finnek játékosa Skytte, úgyhogy nem tudja Osváth kivágni onnan az alapvonaltól, jöhet az első sarokrúgás a mérkőzésen. A mérkőzés 7. percében a bal oldalról jöhet majd a szöglet. Vájtá sétál ki oda, hogy elvégezze, ott van mellette Skytte is, ha esetleg kis szögletre kerülne sor. Ketten is az ötösön belül, sőt hárman is az ötösön belül a kékmezesek közül. Jön Vájtá szöglete át a hosszú oldalra, kicsúsztatja onnan Csinger, és kigurul a labda az oldalvonalon túlra. A 7. percben jöhet egy bedobás a finnektől. A jobb oldalról Jansson fogja elvégezni, onnan, ahonnan az imént még Kerkez dobhatott a magyar 16-os magasságából. Ketten vannak ott a közelében, de senki nincsen üresen. Márkijev próbálja lerázni magáról az őrzőit, Vitálist, aztán Vitális beszorítja oda a sarokba az orosz származású finn középpályás, és úgy tűnik, hogy sikerül megszereznünk a labdát. Kérdés, hogy kihozni sikerül-e onnan a sűrűjéből. Egy szép becsúszás, aztán Schäfertől. Így jöhet egy újabb finn sarokrúgás, mert hogy Schäfernek arra kellett figyelnie, hogy Hakansson, hogy be tudjon törni ott a 16-oson belülre, ez pedig egy remek becsúszással akadályozta meg a magyar válogatott középpályása. A második szöglet a jobb oldalról jöhet, de ugyanúgy Vájtá fogja elvégezni a finnek jobblábas középpályása. 8. perc, Magyarország-Finnország 0-0.
6: És bosszantó, mennyire Schäfer rúgta a labdát, rosszul találta, és ebből ott ragadtak egy lövés, pattan a labda, flipper módjára kiérkezett, talán ott Skytte, és az is lehet, hogy Koszki a jobb oldali szögletre, de újabb szöglet következik, egy magyar lábról kerül ki, gyors kis szögletet elvégeznek a finnek jobb oldalról középre, újabb fejes lehetne, de itt most a magyarok erősebbek, magasabbak, és Osváth vezetésével kicsúsztatjuk bal oldalra, de még mindig a finnek beszorítanak most bennünket. Járunk itt a 9. perc elején, a 16-oson belül egy birkózás, a játékvezető most nem 11-est ítél, sőt szabadrugást kifelé sem mehet tovább, és a magyar csapatnál most kérkezni Milos, aki átkeveredett ide a jobb oldalra, elveszti a labdát, de azért, mert vele szemben a 21-es számú Koszki, aki előbb előre jött a szögletnél, és szabálytalankodik itt az oldalvonalnál, pont ahol a technikai zóna van. De hát az a mondat a jobb oldali szögletnél, a második szögletnél, ami újból veszélyt teremtett, azt kezdtem már mondani, hogy Schäfer nagyon kacskán találta el a labdát, és ebből adódott az, ugye Feri, hogy bizony ott maradtunk a 16-osunkon belül, és hát még majdnem gólt is szereztek a finnek, ha egy kicsit ügyesebbek.
8: Igen, pontosan így van, és bár nagyon profánul hangzik, de a melegítés után kezdett el esni az eső, és ez ugye abból a szempontból nem kedvez a játékosoknak, hogy csúszik a talaj, csúszós a labda, tehát ilyenkor nagy felülettel kell a különböző passzokat, vagy akár felszabadító rúgásokat végrehajtani. Hát Schäfer egy kockázatos megoldásban jön bele, és bizony 2-3 percig beszorultunk emiatt a rossz technikai megoldás miatt. Gyorsabban kell futballozni, kedvez a gyors játéknak, mert fölgyorsul a játék, de a technikai megoldásokra jobban oda kell figyelni.
7: Sallai kapja a labdát a bal oldalon, sarokkal indítaná Kerkezt, Kerkez jó messze volt, viszont Sallaitól így megszerzik a labdát a finnek. Aztán Sallai majdnem elcsípi ott Jansson előtt, és végül sikerül megszerezni Varga segítségével. Varga visszaadja oda középpályára Vitálisnak, nem volt kint a labda, ezek szerint nem, mert Schäfer tovább tudja fejelni, és ez így Szoboszlaihoz kerül. Szoboszlai földre kerül, és kap egy szabadrógást a válogatott. Miettinen volt szabálytalan, Szoboszlai pedig hát onnan kapura fogja lőni, azt hiszem. 25 méterre van nagyjából a finn kaputól, kissé balra, de ez ideális szög lehet a kiváló rugó technikával rendelkező Szoboszlainak, akit lerántott Miettinen, teljesen egyértelmű volt a szabálytalanság ténye. A játékvezető ki is méri már a 9 métert a sorfalnak, amelyet a 16-ostól néhány centire van, tehát tényleg 25 méterre lehet a kaputól ez a szabad rúgás, ott van még Vitális is Szoboszlai mellett, de csak megbeszélnek valamit, hogy hogy álljon Vitális a finn sorfal közelébe, zavarva ezzel Hradecki kilátását jelzi a játékvezető, mondta Csulina, hogy kicsit távolodjanak el a finn sorfaltól, és akkor most jöhet Szoboszlai szabad rúgása, ha a sípszó felhangzott, már pedig felhangzott, Szoboszlai ellövi, fölé lövi, oda ki a magyar kemény magba. Ott kapják el, aztán dobják vissza a labdát a magyar szurkolók, úgyhogy a 11. percben az első magyar kapura lövés megtörtént, Szoboszlai szabadrúgása viszont nem találta el Hradecki kapuját, továbbra is 0-0 a mérkőzés állása.
6: És ami a finnek szögleteit illeti, ott az újonc Jansson volt a harmadiknál, aki úgy beleérte a jobb oldali szögletbe, hogy aztán egy magyar lábról ment ki újra szögletre, de hát egyelőre ez veszélyt jelentett. Jól van, most viszont a magyar csapat megszerzés már, és ott a Vitális kitett a bal oldalra Sallainak, bent középen figyel Varga Barnabás is, és érkező emberünk van, de túl erős volt ez a bal oldali beivel, és jobb oldalról lehet ismételni Osvát, és most se találja el Szoboszlai Dominik, érkezett a csapatkapitány fejelni, de lehet folytatni, érkezett a 16-oson kívülről a bal oldalról, aztán ott egy kényszerítőzés, és lehetne inkább lapos passzok középen, és Vili Orbán egészen Csinger Márkhoz, de ott vagyunk az ellenfél tér felén, a 12. percben 0-0-ás mérkőzés állásnál a Magyarország-Finnország felkészülése meccsen, itt a Puskás Arénában, a szakadó esőben, azt figyelhetjük, hogy Csinger jobb oldalról egy hosszú labda át a bal oldalra, ott egy szép labda levétel lehetne Kerkeztől, de elpattan, Vitális visszaszerzi, jön Schäfer András is, és Schäfer kit választ, az újoncot, a sokat a labdába érő Csinger Márkot, bizony a győriekkel bajnokságot nyert játékos, hoppá, Vili Orbán rossz labdát a Csingernek, aki fut, de már is trámadnak le a finnek is, aztán besegít Osváth Attila, ott van miért innen vele szemben, Osváth ki tudja tenni nagyon szépen az oldalvonalon belülre még, tehát ott a vonal mellett, de nem tudja Varga Barnabás összeszedni, meg Szoboszlai sem, Hradecki a finnek kapusa, egy rövid passz a csapattárshoz, ez labdaszerzés, ebből lehetne valami, aztán csak visszakerül Márkijevhez, és aztán most az újonc Jansson kiteszi a jobb szélre, ott meg elvetődés, fejjel egy magyar játékostól, szép volt, és a finnek fel lövik a levegőbe a labdát, eléggé nagy az adókapok, most nem tartják földön, Jansson cselezget, és lehet, hogy Radeckit választja, de lehet, hogy inkább a túloldalon, megkapja Mahuta, úgyis van a bal oldalon, és innen indulhatnak a finnek a 13. perc közepén 0-0-nál.
7: Mahuta visszaadja Miettinennek, a finn középhátvéd mutat fölfelé, egyébként kenyai születésű finn középhátvéd mutatja, hogy Pohján Pálónak, hogy merre mozogjon, aztán mégis inkább Koskit választja, Koski pedig tovább Janssonnak a jobb oldalra, a jobb szélen igyekeznének feljebb húzódni a finnek. Megint Jansson a labdával, aki a középpályára teszi Váltának, Válta egy keresztlabdával indítja Mahutát, Mahuta, ő viszont nem tudja átvenni, kigurul a labda az oldalon túlra, magyar 16-os magasságában, Osváth Attila végezheti majd így el a bedobást a 14. percben. Osváth előtt ott van Tóth, és ott van Schäfer is, ők ketten kérik a labdát, de most már Szoboszlai is közelít, miközben Varga és Miettinen akadnak össze. Varga lökött is egyet a finn közép hátvéden, aztán szabálytalanságot reklamál, ezen nem ment a labdáért, Miettinen így könnyűszerrel megszerezte, aztán Vitális szerző vissza egy nagyszerű ütemű szereléssel, végül Mahuta fejjel még bent tartja, kikhez fog kerülni, Schäfer egy esernyőcsellel próbálkozik, de ez nem sikerül neki, marad így a finneknél. Aztán mire kimondolunk, újra Schäfer, majd Tóth Alex, most pedig már megint a finnek és Mahuta révén jönnek előre ott a bal oldalon, őt Osváth hatástalanítja, Osváth szereli, jöhet egy finn bedobás a 14. perc végén, Mahuta kezében van a labda, kéri tőle Márkijev, Mahuta viszont egyelőre nem dobja be, lehet, hogy inkább oda a 16-oson belülre fogja behajítani Pohján Páló irányába, aztán inkább Váltát választja. Mahuta visszakapja ott az oldalvonalnál, próbálja lerázni magáról a védőjét, vagy hát középpályását, ha úgy tetszik, mert Vitális volt ott Mahután, és Vitális kipiszkálta a labdát a finn bal hátvéd mellől, aki így újra elvégezhet egy bedobást, rádobja Válta hátára, így visszapattan hozzá, és már ő próbálja beadni középre, laposan jön a labda, el tudja vágni azonban Csinger Pohján Páló elől, a labda átkerül a finntér, félre még hozzá Koszkihoz, most talán kicsit szabadulhatunk a nyomásból, 15. perc, továbbra is gól nélküli döntetlen.
6: Most mi támadunk le ott a kezdőkörben, Sallai próbál labdát szerezni, és aztán most Kerkez meg is szerzi. Ott van Varga Barnabás, ott van Szoboszlai középen, egyelőre egy lövés, és felé száll Kerkeznek, mint egy 18 méteres lövése. Ebben több is lehetett volna, de ő azt gondolta, hogy inkább most így megoldja a labdaszerzést követően, nem Vargát, vagy nem Szoboszlait hozza a játékba, de ők nem reklamálnak. Így volt ez jó, próbálkozunk, de hát egyelőre Radecki bravúrt még nem jegyezhettünk fel. emlékeim szerint, mert Szoboszlai szabadrugása is fölé száll, tehát ő lenne most már azért úgy eltalálni a kaput, hogy Radetzky minden rutinjára szükség legyen kirúgás, illetve ívelte előre Radetzky. Ott a felezővonal a finnek nagy csatában két magyar is a földön marad, és az egyik játékosunk, talán Schäfer András mutatja, hogy mintha megsérült volna, ő nagyon sérülékeny játékos, jó lenne, ha nem ő lenne, de jó lenne, ha egyet, de sajnos ő az, és már az arcát itt egy monitoron látva, igen, Schäfer volt, aki tulajdonképpen Csingerrel is ütközött, ahogy ott a finn, két finnel még csatáztak a labdáért, és Schäfer, hát meg nem mondom minden, a hetedik emeletről, hogy az ágyékánál-e, de mintha ott egy húzódás lett volna az ütközés követően, a finn térfélen, tehát most ápolás miatt áll a játék. A 15. percen túl vagyunk, a 16. perc végén, szakadó esőben 0-0.
7: Schäfer pedig továbbra is ápolják, itt a kispadom Szűcs Tamás, vagy akár Barát Péter, esetleg Callum Stiles az, aki helyettesíthetné, vagy a posztjára beállhatna. Na persze mondjuk Szendrei vagy Tóth Rajmond révén akár újoncot is avathatna a középpálya Márko Rossi, de reméljük, hogy nem lesz erre szükség. Schäfert felsegíti az orvosi stáb tagjai, és labdaejtéssel folytatódik majd a mérkőzés. Schäfernek le kell sétálnia a pályáról, bár mutatja, hogy inkább maradna, de a szabályok azt diktálják, hogy le kell menni, aztán mégis ott marad. Csak megbeszélték a játékvezetővel, hogy mi a teendő, aztán a horvát játékvezető már le is ejti a labdát Suhonennek. Suhonen éveli Mahuta irányába a bal oldalra. Mahuta, Osváth kilép rá oda az oldalvonalhoz, Mahuta tovább tenni, Osváthban elakad a labda, aztán Osváth picit vakon rúgta előre. Ez így csak a finnek dán szövetségi kapitányának, Jakob Frisznek volt jó, aki azonnal egy érintésből le is tette oda Miettinennek, végül azonban Mahuta fogja elégezni megint csak a bedobást. A felező és az oldalvonal találkozásától a bal oldalról Schäfer fejeli vissza, éppen Mahutának, aki aztán éveli előre. Ez egyértelmű szabálytalanság volt, Skütte követte el Osváthtal szemben, nem is nézte a labdát a finnek tízese, inkább ledózerolta a Ferencváros jobb hátvédjét, aki azonban már talpon van, Csinger pedig elvégezte a szabadrugást, visszafele játszotta Szappanos Péternek. Szappanos Orbánhoz passzolja, visszazár a finn csapat. Orbán a saját térfelének közepén adja keresztbe Csingernek, Csinger pedig Schäfert játsza meg, aztán visszakapja a győriek középhátvédje. Egyébként Csinger és Vitális révén a bajnok Győrből két játékos is a kezdőcsapatban, na meg a Liverpoolból is két játékos a magyar válogatott kezdőcsapatában. Előre kerül a labda a finnek térfelére, ott kicsúsztatja Jansson, bal oldalról jöhet bedobással a magyar válogatott Kerkez Kocoki a labdáért, ő fogja majd elvégezni a 18. percben, amikor is a Magyarország-Finnország felkészülési mérkőzés állása 0-0.
6: Varga Barnabás ugye nem játszott a két a márciusi felkészülési meccsen itt a Puskás Arénában, amikor 1-0-ra győzött a magyar csapat. Szlovénia ellen Görögországgal egy támadó focival sem született gól 0-0, annak örültünk, hogy nem kaptunk, annak nem, hogy nem lőttünk. Most a bal oldalon egy cserezgetés, Sallai beadhatná laposan, és aztán kivágja, inkább a felfelé vágódik Márhiel lábára a labda, de kimegy a tízlatoson kívülre, és aztán most ott még nagy csata a labdáért, amit megszereztünk, sőt, mi több szabadrugást is kiharcolt a magyar válogatott a bal oldalról, az alapvonal mellől Sallai Roland harcolta ki, és aztán Szoboszlai Dominik csapatkapitányunk ott maradt, hiszen onnan fogja majd középre ívelni ezt a szabadrugást a 19. perc közepén. Figyelem a játékvezetőt, figyel ő is méghozzá arra, hogy meglegyen a 9 méter egy személyes sorfal a finneknél, a 16-os jobboldali csücskénél, a Radetzky is figyel, Szoboszlai pedig mindjárt kanyarítja a labdát középre, ott van Vili Orbán, van ott ember bőségesen, hiszen előre jön mindenki ilyenkor, ahogy kell, ne legyen les, jön középre a labda, és aztán kifejelik a finnek, nem túl acélosan, még 16-osról rá lehetne lőni, aztán egy újabb lehetőség, Sallai forgolódik, térül, fordul, de a lövésre blokkolják a finnek, és most már nem csak a 16-oson kívülre megy a labda, nem, hanem a felező vonalig, de Osváth visszaszerzi Szoboszlainak, aki a szabadrugást elvégezte, vissza a bal oldalra Osváthoz. Azt nézem, hogy ő aztán lehet, hogy megkerkezve inkább a helyén, balról ügyen behagyja, és ott nem találjuk el jól a labdát, ki volt a Sallai. Sallai hány méterre? 7 méterre a kaputól. Fordulásból szerette volna a Kerkez beadását bevágni a hálóba, de nem találta el. Így a 20. percben továbbra sem találjuk el a kaput, marad a 0-0. Beneferi egy gyors értékelés.
8: Elsősorban a széleken úgy látom, főleg egyéni akciókkal mögéjük lehet kerülni. A beadások egyelőre pontatlanok, illetve az érkezéseknél, hát nyilván szűk hely van, ott gyorsabb és fontosabb megoldások kellenek, de a szélen verhetőnek tűnik a finn válogatott.
7: Viszont most már azért alakult ki veszélyes helyzet a finn kapu előtt is, úgyhogy talán éledezik a magyar válogatott játéka. Tóth Alex kapja meg a labdát, mégpedig Csingertől, miután lesen helyezkedett az egyik finn támadó Pohjánpáló. az egyik legbutinosabb játékos egyébként a finn keretben, az a Pohján Pálo, aki a Palermo játékosa, és ő ott volt a 2020-as Európa-bajnokságon, tehát 2021-es Európa-bajnokságon. Öten vannak itt egyébként a mai finn keretben, akik részt vettek azon a kontinens tornán. A labdát Kerkez engedi most ki az oldalvonalon túlra, finn fejről pattant ki, úgyhogy Kerkez már be is dobhatja, oda is hajítja a labdát Orbánnak, Orbán feljátsza Vitálisnak, aztán már Schäfer a labdával, Schäfer egy picit gondolkozik, majd megjátsza Kerkezt, ő pedig már is tovább teszi Szoboszlainak az oldalvonalhoz. Szoboszlai visszaadja Schäfernek, saját tér felé még a magyar csapat, egyelőre nem tud átjutni a finnek támadó során, ott Pohján Pálóék zárják a passzsávokat, Szoboszlai Schäfernek adja megint, aztán Orbán a labdával, végül Sallai is visszább lép, hogy segítse a labdakihozatalt, át is jutunk most a finnek tér felére, hogy aztán Sallai visszapasszolja Schäfernek a magyar oldalra, Orbán újra a labdával, most megkapja Vitális, ő pedig a jobb oldalra, Osváthoz játssza az oldalvonalhoz, Osváth visszaadja Csingernek. Jól zárnak most a finnek, de Csinger előre tudja ívelni Varga felé. Vargának kéne ott megtartania, és úgy tűnik, hogy sikerül is Koszkival szemben. Aztán Vargát lerántja a finn védő, mutatja Koszki, hogy inkább Varga volt szabálytalan, mert ő is rángatta a nadrágját, de az egyes számú asszisztens jelezte, hogy a finn játékos volt szabálytalan, úgyhogy magyar szabadrúgás következik az oldalvonaltól, a 11-es pont magasságából. Veszélyes szögből jöhet majd Szoboszlai szabadrúgása. Na, onnan kapura nem hiszem, hogy kapura fog előni jobb lábbal, mert hogy jobb oldalról jön a szabadrúgás, de azért megint csak a jól fejelő játékosainkban, Varga Barnabásban, Orbánban, a meg Csingerben is lehet bízni. Tóth Alex és Kerkez Milos is ott van a 16-oson belül egyébként. Szoboszlai szabadrúgása jöhet tehát a 22. perc legvégén. Már a 23. kezdődik, amikor Szoboszlai íveli be a hosszú oldalra. Van is fejes, levágódik a finnekről, aztán kifejelik a 16-oson kívülre. De Osváth visszaemeli, kérdés, hogy elcsípje ott a hosszú oldalon valaki. Sallai még bent tartja az alapvonalon belül, majd kimegy egy finn fejről. És kirúgást ítél a játékvezető. A játékvezető szögletet mutat, az asszisztens talán kirúgást jelzett volna, de hát a játékvezető dönt. Úgyhogy jöhet egy magyar sarokrúgás a mérkőzés 23. percében. A labdát egyelőre nem adják oda a finnek, na most majd Tóth Alex ki fogja rúgni Szoboszlainak, aki készül elvégezni az első magyar szögletet a mérkőzésen.
6: Ahogy ott Sallai és Suhonen csatázott, a finnről ment ki végül is a labda, és akkor Szoboszlai a bal oldalról tekerheti középre ezt a szögletet, az első magyar szögletet, és reméljük, hogy ugye a mérkőzés 23. percenek a végén, nagyjából az első félidő felénél, akár megszületett az első magyar gól is, Radecki ne tudjon védeni, ahhoz kell egy jó szögletnek, figyeljük. Mutatja a jelzés, Szoboszlai a bal karját emelte a magasba, és aztán akkor jobban tekerheti középre, de ott a játékvezető mutatja, hogy ne lökdösödjenek, természetesen Koszki az egyik, aki ebben benne van, és talán még a másik, az nyilván Varga Barnabás, akit ilyenkor figyelmeztet a játékvezető, most ezt észrevette, most már lehet ívelni jobban a középre, Szoboszlai megteszi, és kifejeli Koszki, jött a kapus, Radecki is magasabbra ugrottak, és a labdát ők találták el, nem a magyarok, de aztán a kivágódó labdát Szoboszlai most visszaíveli jobbra a középre, ott a helyzet, lövés, és blokkolnak, Miettine érkezett oda, Kerkez? Lövésénél, Kerkez lövésénél bizony, aki már az ötösnél volt laposan, mert hogy az ívelést azt csak oda tudták lögybölni, és pont Kerkezhez, és ott a lövőhelyzetet meg blokkolták, hát Miettin ennek nagy szerencséje volt, és így lehet ismételni, ebből most helyzet adott, most mi szorítsuk be 2-3 percre a finneket. Na hát ha, Laca, 24. perc egyelőre 0-0.
7: Akár többre is lehet, mint 2-3 perce, persze a legjobb az lenne, hogyha most ezután a szöglet után jönne a gól. Szoboszlai íveli át a hosszú oldalra, Schäfer fejeli vissza, de ez nagyon rövid, ki tudja vágni Miettinen, aztán oda kerül Osváthoz, hát hogy miért nem vette át Osváth, és miért kapásba rúgott bele egy hatalmasat, azt nem tudom, de szerencsére aztán Mahuta is rosszul ér bele, így jöhet egy újabb magyar szöglet, ezúttal a jobb oldalról, mert hogy Osváth felrúgta az égbe, onnan lepottyant a labda éppen Mahuta fejére, ő pedig hátrafele csúsztatta, nyilván nem szándékosan, Miettinen pedig már nem tudta bent tartani. Szoboszlai átkocog a bal oldalról, a bal sarokból a jobb sarokba, begyűjti a labdát, aztán lehelyezi oda a szögletzászló mellé, és akkor jöhet egy újabb magyar sarokrúgás. Schäfer kérte volna a kis szögletbe, de Szoboszlai nem adta oda neki, Schäferre figyel Vajta, a finnek középpályása a Szoboszlai, viszont ez be fogja ívelni megint csak a 16-oson belülre. Jön is Szoboszlai labdája, van is fejes gól, vezet a magyar válogatott a mérkőzés 25. percében, mégpedig Varga góljával, hogyha minden igaz. Remekül érkezett a magyar játékos középen, ma meg remekül érkezett Szoboszlai sarokrúgása. És a harmadik magyar szöglet, a harmadik magyar szöglet után megszerzi a vezetést a magyar válogatott. Varga Barnabás első idei válogatott gólja, mert ugye márciusban nem játszott azon a két mérkőzésen. És egy remek szoboszlai szöglet után, egy remek Varga.
8: Nagyon érdekes a szituáció, mert pont ugye folyamatosan elemzitek a találkozót, minden, ami történik a pályán, közvetítitek, és szinte levegőt se hagytatok, és nem akartam beleszólni, de ami a szöglet előzménye történt, ez a védő általi csúsztatott hiba, ilyenekből szoktak a gólok születni, és meg is jött, hiszen egy apró hiba, és azonnal büntet a futball, és arról nem is beszélve, hogy ez már sorozatban a harmadik vagy negyedik szögletünk, rendszeresen hat érkezője van a magyar válogatottnak. Próbáltunk egy olyan figurát, amikor az ötösön belül volt, négy játékos és kettő visszaforgott, most egy másik figura, és Szoboszlai beadásából Varga fejese teljesen tisztán találta Varga Barnát, hiszen elzártak neki a társak. Nagyszerű, hogy több variációnk is van, és nagyszerű, hogy ezt a nyomást érvényesítettük egy gól formájában.
6: Hát kérem szépen, minden kívánságom így teljesüljön, de hát ebben benne volt. A finnek, amikor három szögletet lőhettek egymás után, nem tudtak ilyen veszélyes helyzetet kialakítani, itt meg Varga Barnabás jött menet rendszerűen, és a kapu bal oldalába fejelt, mint egy 7 méterről, és a statisztikák szerint ez a válogatottban a 29. válogatott meccsén a 14. gólja, már három gólpassz mellett, és nem az első fejese, természetesen sokadik fejese. Megvan a vezetés, 1-0 ide, és így akkor ez azt jelenti, hogy most jobban zavarba kellene hozni szerintem a finneket, ne álljunk meg egy pillanatra sem, mert ugyan felkészülési meccs, de hát majd a Nemzetek Ligájában Georgia, Észak-Írország vagy Ukrajna ellen is hasonló kaliberű, kicsit erősebb csapatokkal játszunk, mint ez a finn, de hogy sok kellemetlen percet szerezhet az a három válogatott is ellenünk, és nem lesz sétagalop, nem lesz olyan, mint amikor a Nemzetek Ligájában mondjuk az angolokat vertük oda-vissza, vagy a németeket idegenben, hiszen az jobban feküdt. Na de figyeljük, 1-0-es előnnyel a finnek próbálkozását, előre vágott labda, Pokén Pálo is megkaphatná, aztán Válta is a jobb szélen, aztán beteszik középre Suhonennek, aki egy csel után, de inkább toporzékol a labda mellett, és aztán most nem tudja jól tovább passzolni, de mégis a finneknél marad, igaz, hogy visszakerül a felező vonal közelében, már Miettinen, és teszi már Muhotának a bal oldalra, bal szélre, és onnan keresi a további játékostársakat. Egyelőre lapos passzokkal a finnek próbálkoznak, de ott jól zárjuk a területet, és ezzel most nagyjából azt csináljuk, amit a finnek is csináltak az első 10 percben, jól beszorítjuk őket, illetve pontosan ők szorítanak be, de mi ott sündisznó állásban is felállunk és védekezünk. Most meg az egész csapat bejött oda a középső semleges zónában, ha jégkorong lenne, feltoltuk a védekezésünket, ezzel se tudnak hirtelen mit kezdeni a finnek, sőt mi több, egy szabálytalankodás következtében magyar szabadrúgással folytatódik a mérkőzés a 29. perc elején. 1-0-ás magyar vezetésnél Varga Barnabás fejes góljával vezetünk tehát.
7: És nem sokkal a magyar vezető gól után a finn cserejátékosok közül öten is elmentek melegíteni. Hát nem biztos, hogy ez rögtön a gólra akar reagálni a finnek szövetségi kapitánya. Gyanítom, hogy itt inkább tervezett cserék is szóba jöhetnek majd a mérkőzésen. Minden esetre melegítenek a finnek, a magyar játékosok pedig járatják a labdát hátul. Csinger teszi Orbánnak, Pokján Pálo megtámadja Orbánt, ő viszont megtalálja Szoboszlait, aki kiadja aztán a jobb oldalra Tóth Alexnek. Tóth átlép a felezőn, közel ott az oldalvonalhoz, aztán vissza kell fordulnia, mert három finnel találja szembe magát, visszaadja Szoboszlainak, Szoboszlai pedig Pokján Pálo mellől leteszi Vitálisnak a labdát. Vitális a kezdőkörben, őt is Pokján Pálo támadja, de nem túl nagy lelkesedéssel a finnek rutinos csatára. Kikerül a labda végül a bal oldalra Sallainak. Sallai előtt indul a kerkez üres területre, Sallai viszont csak visszafele tudja biztosan játszani a labdát Orbánnak. Orbán remek keresztlabdával találja meg Schäfert, Schäfer pedig elindul a finnek térfelének közepén, a jobb szélen Osvát kapja, aztán szép az összjáték Vargával, visszakapja megint Schäfer, csak nem tudta beadni, mert hogy Varga nem volt középen, hiszen ő is kihúzódott itt a támadás során. Tóth most már, Tóth megpróbálja lerázni magáról Márkijevet, ez sikerül is, de nem tudott közelebb kerülni a finn kapuhoz. Kerkez adja aztán vissza Orbánnak, Orbán pedig megint egy keresztlabdával próbálkozik, ezúttal Osvát felé jön az indítás, Mahuta azonban kifejeli. Most az oldalvonalon túlra, nem az alapvonalon túlra. Schäfer végzi el a bedobást a finnek kispadjától, Szoboszlainak hajítja oda, Szoboszlai pedig visszateszi egészen Csingerig, közben pedig a magyar játékosok közül, a cserejátékosok közül is elment négy játékos melegíteni, miközben a labdát Szoboszlai kapja Orbántól, hogy aztán megjátsza Vitálist a középpályán. Vitális bemutatta a lövőcselt, hogy indítaná Sallait. Ezzel meg is zavarta Márhievet, aztán végül Kerkeznek játszotta oda. Kerkeztől kapja végül Sallai a bal szélen. Próbál lefordulni Janssonról, és sikerül neki, de nem tud, megint csak nem tud előrefele indulni, csak visszafele. Vitális felé tudja játszani a labdát. Schäfer kapja, Osvárt teljesen üresen van a jobb oldalon, de Schäfer nem vállalkozik most keresztlabdával, Csingernek játsza inkább. Most kapja Osvárt a jobb szélen, a befelé passza az nem jó, Tóth Alex visszaszerzi, aztán szabálytalankodik egyet Márijevvel szemben. A felezőtől jöhetnek szabadrúgással a finnek. 31. perc, Varga góljával 1-0-ra vezet a magyar csapat Finnország ellen.
6: Feri, egy gyors kérdést. Miközben most azért a finnek hirtelen megíramodnak itt középen, azt hittem, hogy csak alibizni fognak, és már közelítenek a 16-osunkhoz. Ott Pekkenpálló lövése, jól van, nincs lövés, mert nagyon jó volt Csinger, és Osván zárása, és kirúgtak a labdát az oldalvonalon kívülre. Így akkor bedobással jönnek majd a finnek, amit el is fog végezni ott Mahuta. Ő a Pardubice, a cseh bajnokságban szereplő csapat légiósa, és elég aktív volt. Szóval majd egy kérdés Beneferihez, de csak akkor, ha a finnek azért elvégezték a bedobást, és egy kicsit semleges harmadban lesz a labda, vagy semleges területen. Mahuta bedobása után jól van, Szoboszlai idejön, ez most nem semmi. A saját szöglet zászlónál labdát szerez, aztán ott két finn között. Egy pillanatra elvesztettük a labdát, Tóth Alex most kifejeli, Varga Barnabás tovább, de az a tovább azt jelenti, hogy már nincs ott magyar játékos, csak Koszki és a finn csapat. Szóval én Tóth Alex játékánál érzem azt, hogy ő ennél jobb volt, amikor a Ferencvárosban játszott, több játék lehetőséggel. Persze tudom, hogy az idény végén vagyunk, de közben a finnek Mahutát ott kiugraszthatják, Osvárt remekül becsúszott, szerel, és hozzá pattan, visszapattan Mahuta lábára, így kirúgással jöhet majd a magyar válogatott, marad az 1-0 a 32. percben. Szóval Feri, te hogy látod Tóth Alex szereplését?
8: Igen, sajnos a kiigazolás akkor tudni lehetett, hogy a Premier Ligába oda kerülni egy hatalmas nagy dolog, csak mindenki féltette, hogy nem túl nagy ugrás ez. Amennyiben rendszeres játék lehetőséget kap és felveszi a ritmust, akkor egy csodálatos lehetőség, de én úgy gondolom, hogy egy lépcsőfokot kihagyott az ő karrierjében. Nem szerencsés, hogyha rendszeres játék lehetőséghez nem kap, vagy nem jut ilyen korban, és sajnos ez a meccs hiány látszik a játékán. Többnyire inkább oldalpasszokra hagyatkozik, próbálja úgymond a tutit, a biztosat játszani, ez teljesen megérthető és normális az ő helyzetében. Szerintem percről percre jobb lesz, de igazából mérkőzésről mérkőzésre tudna jobb lenni. Reméljük a következő szezonban erre is sor kerül.
7: 33. percben járunk, egy szivárvány is kirajzolódik az égen, a szürke égbolton. 1-0-ra vezet a magyar válogatott Varga Barnabás góljával, és a labda is a mieinknél, Orbánnál, aki a fintérfélen tartózkodik, leteszi Vitálishoz a bal oldalon, aztán visszakapja Orbán a felezőnél, őt megtámadja szép lassan Hohjánpáló, így inkább Csingert választja Orbán. Csinger ki a jobb szélre Osvátnak. Csinger szorult helyzetben volt, mert hogy Skütte támadta, de megoldotta a győriek fiatal középhátvédje, végül visszakerül a labda Szappanoshoz, saját 16-osán belül a magyar csapat kapusa, onnan adja föl Schäfernek a középpályára. Orbán kapja most már, aztán a bal oldalon lép vissza segíteni Szoboszlai, végül Sallaihoz kerül, de Sallai elő Jánszon el tudja ívelni, ráadásul pontosan azt ott át tudja venni Hakansz, és Hakansz révén indulnak a jobb oldalon a finnek. Jön is egy beadás Pohjánpáló felé, Csingerről vágódik le a labda, és Osvát vágja aztán ki a 16-oson kívülre. Ráadásul ez pontos passz így Vargának. Varga bent tartja még, leadja Szoboszlainak. Saját tér felé a magyar válogatott, de nagyon szépen tartotta meg a labdát. Osvát, Varga és Szoboszlai révén. Schäfer egy keresztlabdával játsza meg Sallait a bal oldalon. Sallai átveszi, három ember mellől adja vissza Vitálisnak, aztán Tóth kapja a középpályán. Újra Schäfer a kezdőkörben a középpályás, elveszíti sajnos Kerkez, és ezzel megint indulhat a finn csapat, és egy szabálytalansággal állítja meg Vitális a finnek ellentámadását. A 35. perc kezdődik meg, amikor 1-0-ra vezet a magyar válogatott, és jöhetnek a finnek.
6: Igen, ez egy remek taktikai szabálytalanság volt, és most eszembe jutott, meg közelítünk a 37. perchez, hogy amikor a legutóbb a két csapat találkozott, ugye az Marco Rossi debütálása után volt, mert hogy 2018-ban a Nemzetek Ligája C divíziójában ott a két válogatott egymásnak feszült, és az első meccset megnyerte Tamperében Trukki góljával a finn válogatott, Rossi tehát vereséggel debütált, és így emlékezetes maradt számára a finn válogatott, de aztán két hónap múlva novemberben 2-0-ra nyertünk, és akkor a 37. percben kialakult a 2-0-es végeredmény Szalai és Nagy Ádám góljával. a jobboldali finn szögletet, de ő szöglete szabadrugás, Szoboszlai kifejelte a szöglet, az maximum majd a bal oldalról lehet, ha esetleg eljutnak odáig a finnek. Most megpróbálnak betenni középre, de ez is sikertelen, és így a labdaszerzés követően már is érünk. Egy szép támadás lehet ebből. Varga Barnabás kapta a labdát, és ő sarokta a Sallainak, aki megiramodott, és vele szemben egy sárgalapot érő szabálytalanság. Ez is taktikai, már-már kötelező volt, mert ahogy ott Osváték előre tették, ahogy Varga Barnabás a felezővonalán sarokkal továbbított a Sallainak, Sallai meg megiramodott, és ott három finn között, mintegy 25 méterre az ellenfél kapujától. Sőt, van ez több is, mert ugye ez már 30 is, de egyértelmű volt, hogy fel kell lökni, szabálytalankodni, el kell sodorni, és ezt megtette a finn játékos. A sárgalapot pedig Regős Lászlópán mindjárt elmondja, hogy a Suhonen. 16-os, ugye, Suhonen az Odense légiós, ő kapta. De hát ez a szabadrugás nem olyan lesz, amit Szoboszlai rálő, bár ezen a csúszós talajon ki tudja, de jönnek a játékosok, akik fejelni is tudnak. Ott van Varga Barna, ott van Vili Orbán, és ott van Sallai is, de aztán lehet, hogy Szoboszlai rálövi.
7: Hát a törökök ellen idegenben hasonló távolságból rálőtte, úgyhogy nem lennék meglepve, ráadásul egytagú a sorfal.
6: Én biztos rálőném, ha úgy tudnék rúgni, és tényleg az egytagú sorfal az kevés.
7: Szoboszlai fut neki, és rá is lövé, fölé megy. Nem sokkal, de fölé ment. Éreztem, hogy ez motoszkálhat a magyar válogatott csapatkapitányának a fejében, de most sem célzott pontosan, mint hogy a mérkőzés első negyed órájában annál a szabadrugásnál sem. Hradecki elvégezte már a kirúgást, most odaíveli Márhijevnek, aki összejátszik Suhonennel, majd újra Márhijev kapja, aztán ismét Suhonen. Már a felezőhöz közelítenek a finnek, amikor kikerül a labda a jobb szélre Janssonnak. Jansson visszateszi a védelembe, ahol Koski és Miettinen lábán vándorol a labda. Miettinen aztán íveli, megint csak Mauta felé, nagyon aktív a finnek bal. Hát ugye Osváth azonban elbólintja előle a labdát. Aztán jön segíteni Osváthnak Schäfer. Mauta viszont nagyon harcias és megtartja a labdát, beívelnék középre. Kipattan a labda Osváthról, és ahogy ezt Virányi Zsolt megjósolta, bal oldalról jönnek szöglettel a finnek, mégpedig a mérkőzés 37. percében, a szivárvány pedig egyébként egyre szebben ragyog az égen. Úgyhogy ezt, ha valaki otthon hallgat minket, és itt van a környéken, akkor nézzen ki az ablakon, mert ez is szép látvány. Finn szöglet következik viszont, erre is figyelni kell természetesen. Váltá sétál ki a labdáért, és ő fogja majd a bal oldalról beívelni. Feljönnek természetesen a jól fejlő finn játékosok is, a két középhátvéd Miettinen és Koski is ott van, de Pokján Pálóra is figyelni kell a finnek középcsatárára. Váltás szöglete jön tehát a 38. percben a bal oldalról, most érkezik a labda át a hosszú oldalra, ezt is kifejelik a magyar játékosok, Varga volt az egyébként, aztán Sallai majdnem labdát szerez, de végül felborítja Mahutát. Szabálytalanságot követett el a magyar szélső, szabadrúgáshoz jut így a finn csapat a kezdőkörtől. A 38. percben 1-0-ra vezetünk Varga góljával.
6: Ha már jóslás, akkor inkább 2-0-ás előnnyel menjünk a szünetben, az öltözőben, az sokkal jobb lenne, legalább olyan szép lenne, mint ez a szivárvány. De most akkor nézzük azt, hogy a középről, mint egy 40 méterről hogyan végzik el a finnek a szabadrúgást, tehát ők onnan nem fogják ránőni az egész biztos, hanem ívelni fogják. Nem, még azt se teszik meg, hanem inkább egyszerűen csak legurítja a társnak, aztán ott érkezik Válta, a bal oldalra keveredik át a jobb oldali középpályás és a középre ívelt labdáját. Most fejpárba jött ki, szedhetnénk a 16-os környékéről, aztán ellöki az egyik finn, talán Koski, a magyarok egyik játékosát, Varga Barnabás, egész pontosan, aki hátra megy védekezni, most Varga megy, tulajdonképpen Koszkit, ha nem is üldözi, de hát majd találkoznak elől is, de a labda is kerüljön oda Varga Barnabás fejére, mert abból sokszor gól születik a nagy átlag és a nagy törvények alapján. Most hátul a szabadrugás után adogatunk, ott Vili Orbánt kiteszi Kerkeznek a bal szélre, jön Tóth Alex is, Tóth Alex már két finn gyűrűjében, pontatlan a passz, visszaszerzik így a finnek, de mi adtuk vissza nekik. Suhonen hátrafelé cselez, de biztos, hogy keresi már itt Mahutát is, de előbb még Miettinen kapja meg a bal oldalon, ő pedig Radeckinek hátra, a 16-oshoz kijön a kapus, a 16-os vonalára, és már Koskinak teszi a labdát, a fejkendő és fejpántos játékos a finnektől, a jobb oldalon fejlődik fel ez a támadás, Hakans kiugrásra kész, ez egy hosszú labda, nagy sprint Vili Orbán és Hakans a 16-oson belül szépen kiteszi az oldalvonalon kívülre, Kerkez nagyot sprintel, nagyot mentene, de bedobással jönnek a finnek, majd a szögletzászlótól fél méterre a jobb oldalról, finn bedobás, lehet, hogy aztán onnan távolabb fogják elvégezni. A 40. percben járunk, és Varga Barnabás 25. percben szerzett fejes góljával, 7 méterről a bal alsóba, 1-0-ra vezetünk a finnek ellen itt a Puskás arénában.
7: a bedobást Jansson fogja elvégezni az ötös magasságából, váltát találja meg, aztán vissza is kapja tőle, jön egy szép kényszerítő, Jansson beadja laposan középre, Orbán tisztáz, ráadásul pontosan teszi oda Kerkeznek, aki pedig előre vágná, Jansson veti bele magát a labda útjába, róla pattan ki oda a reklámtáblákra, jöhet így egy magyar bedobás, szinte pontosan onnan, ahonnan az imént a finnek jöhettek. Kerkez várja a labdaszedőket, hogy kapjon egy labdát, amivel majd elvégezheti ezt a bedobást, aztán megtördi ezt a labdát a mezével, és most akkor már néz előre fele, hogy kinek dobhatná oda. Ketten is ügyeltek Szoboszlaira, itt Schäfer üresen kapta, ő viszont elveszíti, visszakerül a finnekhez, labdát szereznek a mitér felünkön, és szépen tartják meg, most sajnos a finnek egy távoli lövés, ez viszont messze elkerüli Szappanos kapuját. Ballábbal próbálkozott a finnek középpályása Suhonen, de nem volt elég, szerintem elég erősen volt a lövésében, pontosság pedig semmiképpen sem, úgyhogy Szappanos kirúgásával folytatódhat majd a mérkőzés a 41. percben. 25. perc és Varga fejes gólja eddig az, amire igazán emlékezni kell, emlékezni lehet ebből a mérkőzésből. Szappanos felküldi a csapattársakat a finn térfélre, vagy oda felező környékére, és aztán íveli a labdát oda előre Varga felé. Varga nem tud csúsztatni, de tovább kerül a labda Sallai felé, Sallai elől aztán Jansson elfejeli, megszerzik, megtartják a finnek ott egy szabálytalanság, meg is kapja a szabadrugást Váltá. A Váltá ellen elkövetett szabálytalanság miatt a finn válogatott az oldalvonaltól a jobb szérről, de még saját térfélről végezheti el a szabadrugást Váltá. 42. perc, Váltá íveli át a túloldalra, megint csak Mahutát hozzák játékba a finnek, szépen veszi át, de aztán mégis elpattant tőle a labda, és Mahuta szabálytalankodott Sallaival szemben, úgyhogy a magyar csapat jöhet most szabadrugással, saját térfelének közepéről a jobb oldalról, Osvát fogja elvégezni.
6: Bene Ferenc meg észrevételeket is tehet természetesen így a félidő hajrájához közeledve.
8: Igen, hát alapja megnyugtató gól megérkezett. Most azért önkéntelenül a miénk játékában benne van, hogy ha nem kapunk gólt, akkor megvan ez a mérkőzés, és ehhez mértékben azért óvatosságra intette ez a csapatot. Viszont Mietin ennek a játékára vagyok nagyon kíváncsi, hiszen benne van a fejében az óriási hibája, a gólja a gólunk előtt, és nagyon érdekes, hogy folyamatosan Varga Barna róla próbál lefordulni, tehát érzi Barna is, hogy ő az a hibapont a védelemben, akiről lehet esetleg gólt szerezni, és hát lelkileg ilyenkor benne van egy játékosban az a hiba, ami miatt gólt kapott a csapata, ezt is ki lehet használni esetleg.
6: A magyar támadás Szoboszlai a jobb oldalon, itt van Osmát az alapvonal mellett, egyet az oldalvonal mellett, az alapvonaltól mondjuk 25 méterre bent középen, már Tóth Alex, még tovább, ott Schäfer ráfordulhatna, sőt a Sallai lövés, gól! Sallai Roland! Is lehetne, de valójában Varga Barnabás az, aki átvette a labdát, és a kapufa segítségével a jobb oldali kapufáról bevágódik a labda, és 2-0-ra vezetünk. Micsoda visszatérés akkor Varga Barnabás! A két márciusi felkészülési meccset kihagyja, és addig teketúrja ennek a finnek, elvesztették a labdát, az egyik finn még mindig a földön fekszik, már hiány, azt hitték, hogy majd szabadrugással jöhetnek, és megálltak egy pillanatra, Varga Barnabás pedig középről, mint egy 17 méterről, hogy megszerezte a labdát, Tóth Alex a gólt megelőzően, ő csatázott már hiányvel, és ezt követően már hiány a földre került, de Varga Barnabás a labda szerzést követően nem teketúriázott, hanem jobbal a kapu bal oldalába lőtte, de mondom, alapvetően a bal kapufát találta el egész pontosan, és onnan vágódott már a hálóba. Ezzel a góllal tehát 2-0-ra vezetünk, hát a kívánságaim egyelőre teljesülnek, azt leszámítva, hogy nem Sallai, hanem Varga Barnabás a gólszerző, de Varga Barnabás dupájával 2-0, hát Feri, akkor most végképp megnyugodhatunk.
8: Igen, egyértelmű. Az nagyon-nagyon fontos, hogy rendkívül hatékony a magyar válogatott Varga Barna által, és ugye sokan a szemére vetik, hogy mennyire jó fejjel, és hogy egy sikó játék, hát egyáltalán nem, hiszen elképesztő volt. Már a sokadik 20 méteren kívüli átlövésből szerez gólt. Ez is egy mértani pontosságú, mondhatni sebészi pontosságú lövés volt a hosszú alsósarokba, és azért egy mondatot adjunk Ante Csulina játékvezetőnek, rendkívül jól alkalmazta az előnyszabályt, hiszen gyakorlatilag a finn csapat is megállt, hiszen szabálytalankodtak a mieinkkel szemben. Varga Barna lecsapott a labdára, és 20-22 méterről kilőtte átlósan a hosszú sarkot, és biztos vagyok benne, majd ki kell elemezni a gólt, Vargának nem volt ideje felnézni a lövés előtt, egész egyszerűen érezte a kaput, és úgy lőtte ki a hosszú sarkot, egészen elképesztő csatár teljesítmény volt.
7: 45. perc, fél perc van még hátra az első félidő a rendes játék idejéből, és akkor Varga duplájával vezet 2-0-ra. A magyar válogatott egy fejes és egy távoli, hát 18 méteres átlövés a magyar válogatott és az Alcatén középcsatárától. 29. válogatott mérkőzése, ugye, ezt már az előbb említette Virányi Zsolt, de ez már nem a 14., hanem a 15. gólja, úgyhogy most már jobb a gólátlag annál, mint hogy két meccsenként szerez egyet, egy picit legalábbis jobb. Letelik közben a rendes játékidő. Egy perc lesz a ráadás itt az első félidő végén. Kerkez bedobással kezdődik majd ez az egy perces ráadás. Saját tér feléről a bal oldalról lophatja be a Liverpoolba a hátvédje.
6: És akkor a ráadás persze egy pillanatait figyeljük. Nem hiszem, hogy mi most már nagyon-nagyon góra törően akarnánk bármit is. A bedobás követően hátra tesszük egészen Szaponos Péterhez, aki nyilván előre vágy.

0: Az első félidőnek tehát Varga Barna más a duplájával, két góljával, Magyarország, Finnország 2-0.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Kobollitz-Zverev döntőt rendeznek a Roland Garroson, nem lesz személyes találkozó az orosz és az ukrán elnök között. Holnap már többnyire napos időre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
3: Takács Péter maradt a labdarúgó élvonalból az elmúlt idény végén, búcsúzott Diósgyőri VTK vezetőedzője. A Diósgyőri gyökerekkel rendelkező 36 esztendős szakember a nemrég befejeződött szezon utolsó három fordulójában már megbízott vezetőedzőként irányította az együttest, és most véglegesítették posztján. A magyar férfi röplabda válogatott 3 szetben kikapott a cseh csapattól az Európa Liga alapszakaszának kecskeméti nyitányán. Ifjabb Nagy Péter, szövetségi kapitány, együttese a szombati pihenőnap után vasárnap a norvégokkal találkozik a Messzi István sportcsarnokban. A 10. helyen kiemelt Flavio Cobolli játék nélkül bejutott a férfi egyes döntőjébe a francia nyílt teniszbajnokságon. Az olasz elődöntőben Cobolli és Matteo Arnaldi csapott volna össze az esti programban, csak hogy nem sokkal a kezdés előtt Arnaldi jelezte, hogy vírusfertőzés miatt visszalép a mérkőzéstől. A 10. kiemelt Cobolli a vasárnapi fináléban a másodikként rangsorolt favorit német Alexander Zverevvel csap össze. Mindkét játékos az első Grand Slam trófeájáért száll majd harcba. Lewis Hamilton nyerte a Formula 1-es monakói nagy díj második szabad edzését. A brit mögött a csapattárs, a hazai pályán versenyző Charles Leclerc végzett a második helyen. A Red Bullos Max Verstappen a harmadik. Az első gyakorláson Leclerc végzett az élen.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Már a virradóra a családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz drón támadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Herszonban egy, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU-Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. A megbeszélésen az EU új növekedési terve és a bővítési folyamat jövője volt a két legfontosabb téma. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években, bármikor. Itthon a kormánya a jövő héten benyújtja az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak kell elfogadnia. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a helyreállítási alap forrásait már augusztus végéig fel kell használni. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók mától a BKV Deák téri múzeumának legújabb tárlatán. A közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, mikor vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben, valamint az is, hogy miért 70-től kezdődik a trolibuszok számozása.
1: Közlekedés.
3: A 7-es főúton Siófok belterületén két személy gépjármű összeütközött. A 109-es kilométernél teljes útzárat vezettek be, kerülni önkormányzati utakon lehet. Az 51-es főúton Érsekcsanád határában egy személygépjármű felborult. A 153-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
3: Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd

0: Országszerte napos, gomoly felhős idő lesz, a szél mérséklődik. Hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: A mikrofonnál Tóth Béla, a pontos idő 20 óra 37 perc. A Nemzeti Sport holnapi lapszámában, hogy mi jelenik meg, azt a vezető szerkesztő Szűcs Miklós árulja most el.
4: A szombati Nemzeti Sportban a magyar labdarúgó válogatott finnek elleni felkészülési mérkőzésével kiemelten foglalkozunk, hiszen Marco Rossi együttese a Puskás arénában játszik. Nyilvánvalóan a találkozónak olyan szempontból nincs tétje, hogy sem a Nemzetek Ligájában, sem más sorozatban nem számít bele, de a felkészülés szempontjából rendkívül fontos ez is, meg a kazasztánok elleni keddi találkozó is. Úgyhogy erről részletesen beszámolunk, nyilatkozatokkal, értékelésekkel, elemzésekkel. Emellett labdarúgásnál maradva ajánlanék egy interjút Szónoszki Somával, az MTTA középpályásával, aki többek között a klubváltásáról, a Jolly Joker szerepéről és a válogatottságról is beszélt Cserháti Andrásnak. Kicsit külföldre nézve, Andoni Iraola, a Liverpool új menedzsere nem sokat teketóriázott, már is interjút adott a klub honlapjának. Ebben többek között arról beszél, hogy milyen nagyok az elvárások, vele szemben ezzel tisztában van, és az, hogy a következő hetekben mivel tölti az idejét, mi a legfontosabb teendője a csapat házatáján, erről Spahu Ádám írt háttéranyagot. A hétvége sláger lesz Magyarországban, hogy a Real Madridnál elnököt választanak. Valentino Pérez, a jelenlegi első ember a klubnak, bedobott még az elnök választási hajrában egy nagy ígéretet, állítanak 150 millió euróért igazolni egy újabb világsztárt, amennyiben ő maradna a klub elnöke. Hogy kiről van szó, arról nem beszélt, legalábbis nem akarta elárulni a nevét, így hát lehet találgatni, hogy ki az, akiért a Real Madrid 150 millió eurót fizetne abban az esetben, hogyha Pérez maradna a Real Madrid elnöke. A futballtól kicsit tovább lépve, a hétvége slágere idehaza természetesen a női kézilabda bajnokok ligája négyes döntője lesz. Erre az eseményre négy oldalas összeállítással készülünk a holnapi Nemzeti Sportban, a budapesti MVM Domban megrendezésre kerülő esemény előtt nagyon sok részvevőt megszólaltatunk, a győriek részéről is, illetve a külföldi csapatok is megszólalnak, úgyhogy azt gondolom, hogy ez érdekes összeállítás lesz. Emellett beszámolunk a NAV fontos eseményeiről, így például a MotoGP Balaton melletti Balaton főkajáron megrendezett futamának edzésnapjáról, beszámolunk a Roland Garrosról, illetve a képes sport merítettünkben, amely szombaton állandó eleme a lapnak, és ezúton is rendkívül gazdag kínálattal jelentkezik. Dubai Deborával készült interjút ajánlanám, az Európa bajnok negyedik helyzet kosárlabdázó nagy interjúban mondja el, hogy milyenek voltak az elmúlt évek, mi az, ami előtte van még a pályafutása során, úgyhogy azt gondolom, hogy a női kosárlabdát szereti és érdeklődik, annak ez mindenképpen kötelező olvasmány lesz.
3: Szűcs Miklósnak, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjének köszönjük. Egy friss hír, Márton Viviana megnyerte a római taekwondo Grand Prix-t a 67 kg-osok súlycsoportjában, méghozzá úgy, hogy a fináléban csak úgy, mint a párizsi ötkarikás játékokon, a szerb Alexandra Perisicet győzte le, menetvesztés nélkül jutott el egyébként a viadalon a döntőig. Ezen az eseményen az Európa-bajnoki bronzérmes Patakfalvi Luca az 57 kilósok között a legjobb 32 mezőnyében búcsúzott. Eldőlt az is, hogy Düsseldorfban játsza majd a magyar férfi jégkorong válogatott a jövő évi elitvilágbajnokságon a mérkőzéseit. Németország lesz a házigazdája annak az elit VB-nek, és Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazaksztán együttesével Düsseldorfban mérkőzik majd Majoros Gergely együttese. A házigazda német válogatott ugyanis Mannheimet választotta hazai pályának. Egy fél időt követően a labdarúgó felkészülési mérkőzésen a magyar csapat 2-0-ra vezet Finnországgal szemben. Varga Barnabás duplázott, és ott van a helyszínen Bene Ferenc állandó szakértőnk. Vele beszélgetek most a következőkben, és egy picit értékeljük akkor az első fél időt. Hát Feri, azt hiszem, hogy eddig a várakozásokat teljesíti a magyar válogatott. Hogy látod, hogy találsz egyáltalán negatívumot mondjuk a magyar csapat teljesítményében?
5: Nagyon érdekes, egyszerre pozitív és egyszerre provokatív a kérdésed, nagyon jó. Összességében a 2-0-ás vezetés az maximálisan megfelel a várakozásoknak, és tényleg mindenki boldog és nagyszerű hangulat a Puskás Arénában. Elsősorban én a válogatottunk hatékonyságával magyaráznám ezt, annak ellenére, hogy nem csak ez a két helyzetünk volt. Volt Kerkeznek egy nagyon közelő lövése, amiben önfeláldozóan mentettek a finn védők, becsúszva szinte jégkorongos megoldással, de tényleg két csodálatos gólt szerzett a magyar válogatott, és nem érdemtelen a 2-0-ás vezetésünk. Alapjába véve egy ilyen mérkőzéstől nem lehet azt várni, hogy hatalmas nagy ritmus legyen, mert azért valljuk meg őszintén, nagyon sok az oldalpassz, nagyon sok a hátrafele való játék, kevés a labda nélküli mozgás, viszont a magyar válogatott nagyszerűen ráérzett arra, amire az igazán rutinos és nagyon-nagyon profi csapatok tudnak ráérezni, hogy egy viszonylag lassú mérkőzésen azokban a 2-3-4 perces periódusokban irtozatos módon megnyomta a játékot, amikor érezte, hogy fogható az ellenfél. Tehát gyakorlatilag, mint egy az őserdőben egy igazi jó vadász. Amikor érzi, hogy most fogható az ellenfél, vagy fogható a préda, a vad, akkor csapott le rá. Nagyon-nagyon jó. És ez összességében a magyar válogatott úgy tartja kontroll alatt ezt a találkozót, és úgy vezet 2-0-ra, hogy rendkívül gazdaságosan futballozik. Tehát nagyon-nagyon sokat van nálunk a labda, teljes kontroll alatt van a találkozó, és még egyszer mondom, volt egy 2-3 szöglettel járó periódus, amikor az első gólt szereztük, utána pedig, amikor már kezdett a találkozó leülni, és érezni lehetett, hogy mindenki, és főleg a fényjátékosok a hármas hipszót várják, akkor egy szabálytalanságnál megállt mindenki, a játékvezető előnyszabályt adott, és Varga Varna lecsapott, ahogy egy igazi prédára vadászó ősi ösztönnel megáldott gólszerző. Tehát tényleg csak a legjobbakat tudom elmondani, és nagyon-nagyon-nagyon szép gólt lőtt Varga Varna.
3: Pedig aztán a finnek ismerhetnék, hogy a magyarok hogyan vadásznak, még az Uránon túli időkből. Feri, látsz egy csere lehetőségeket, vagy olyan játékosokat, akik intenzívebben melegítenek a megszokottnál?
5: Igen, egészen pontosan Szűcs Kornér és Regis Damir be fog állni, ebben biztos vagyok. Most már mutatják neki a különböző pontrugásokat, intenzívebben melegítettek, mint a többi játékos, tehát ez a két játékos biztos, hogy be fog állni a szünetben. Arról még nincs információnk, hogy kik helyett, de az biztos, hogy ez a két csere várható.
3: Vannak-e tippjeid azt illetően, hogy kiket vált ez a két játékos?
5: Igen, hát abból a szempontból lehet Szűcs Kornél alapjával éve egy rendkívül gyors játékos. Én dolgoztam vele az utánpótlás válogatottaknál, sőt U19-es, talán U18-as korában nálam mutatkozott be ifi válogatottnál. Ő egy olyan játékos, aki nagyon nagy sebességgel van megáldva, egy magas testalkatú, jól fejelő játékos. Úgymond ennek ellenére rendkívüli gyorsasággal rendelkezik, 34 km/h sprintje van. Általában belső védőt szokott játszani, de nem idegen tőle a jobb hátvéd pozíció sem. Talán Márko Rossi azzal kockáztat a legkevesebbet, ha most jobb hátvédnek állítja be. És ebben az esetben előfordulhat, hogy Osváth jön le. Talán ez lenne a leglogikusabb lépés, hiszen Osváthnak sárgalapja is van, és Szűcs Kornél egy picit talán első válogatottságnak beszoktatás szempontjából a jobboldali védő pozíciója talán testhez állóbb lesz.
3: Recsics Damir is érkezhet majd a magyar együttesben, meg aztán majd a többi csere feltehetően a második fél időben, mert Hát itt majdnem korlátlan a lehetőség a szövetségi kapitányoknak, és ahogyan azt Marco Rossi ígérte, mindenkit be akar vetni, mindenkinek lehetőséget akar biztosítani, hanem ma, akkor majd kedden Kazaksztán ellen. Hamarosan kezdődik a második félidő, úgyhogy már megyünk a két kommentátorhoz is, Regős László Pálhoz és Virányi Zsolthoz.
6: Megvan hivatalosan, hogy akkor ki kit vált, tehát egy bizonyos, hogy 5-ös, 21-es, ha csak nem rossz számokat mutatott most a tartalék játékvezető, mert szerintem igen. 2-es, 4-es, azaz Osváth Attila, itt jól mondta benne Ferenc, Osváth Attila helyett érkezik Szűcs Kornél, és a Vojvodina az újvidéki légiós mellett még egy kis Damir is érkezett. És jól láttam, hogy Tóth Alex helyére?
7: Tóth Alex helyére,
6: igen. Mert már kisakkoztuk itt közben, hogy néztük az öltöző folyosót követően, ahogy jöttek ide a játékosok ki a stadionba a második félidőre. Egyrészt például észrevettük, hogy a Radetzky, a finnek kapusa, roppant mérges, nem beszélt senkivel, csak valamit ott mormolt, de dühösen, hát nem véletlen, mert a 2-0-ra a magyar válogatott vezet, a finnek kapusa a csapatkapitány, tehát kellően ideges, és hát reméljük, hogy ez folytatódik, mármint, hogy fokozódik az idegessége, akár Regis Damir, ha már beállt, akkor most itt van 45 perc, minél előbb gólt is szerezhetne. De hát ami a lényeg, hogy Varga Bardamás visszatért 2 góllal, Szapanos Péternek ez ugye a búcsú meccse a válogatottól, és Csinger Márk szemében újoncot is avattunk, Varga Bardamás pedig 2 gólt szerzett. Megkezdődött a második félidő, folytatódott a mérkőzés 2-0-a javunkra, a finnek már a mi 16-osunknál, de elügyetlenkedik, aztán mi visszaadjuk most a finneknek, ott Pakonpáló megpróbálja, de kihozza, és most úgy bal lábbal kanyarítja középre a labdát, érkező ember van, de szerencsére Mahuta nem találja el, így most felszabadíthat a magyar csapat, és talán rendezhetjük a sorokat.
5: Szűcs Kornél tette fel a labdát a támadó sorba, de aztán megint kimegy a labda Vargáról, úgyhogy Mahuta most dobhat a bal oldalról, és ezt meg is teszi. Suhonen kapja most már. Suhonen tovább is adja Márhijevnek a középpályán. Márhijev aztán visszajátsz a jobb hátvédnek Janssonnak, ő pedig még egyel hátrébb, vagy középreve Koszkinak, úgyhogy hátrébb szorul a finn csapat saját térfelére, most ott játszik össze Mahuta és Miettinen adja be középre Márhijevnek, picit talán hosszantolja meg ott Schäfer szorításában, talán Schäfernek sikerül is megszereznie, de nem, mert Regic segítségével sem kerül oda a labda a magyar csapathoz. Nagyon szépen tartotta meg most a finnek középpályása Márhijev, aztán Miettinen harcol ki egy bedobást, Regicről ment ki a labda, Miettinen pedig félkézzel, egykézzel odahajítja Mahutának, hogy ő végezze hivatalosan a bedobást az oldalvonaltól. Ez viszont így a magyarokhoz kerül, Csinger adja hátra Szappanosnak, Szappanos pedig egy átvétel után vágja ki a bal oldalra Kerkeznek. Kerkez átveszi, szép lassan odaérkezik rá Skytte, a finnek szélsője, Kerkez Szoboszlait játsza meg, Szoboszlai pedig visszaadja a védelembe Orbánnak. Megtartja most a labdát a magyar csapat, és picit talán megnyugtatja a játékot, mert itt az első, hát lassan 2 perc telt el a második félidőből, de itt most a finnek megpróbálták megrohanni a magyar csapatot az elején. Most viszont sikerül birtokba venni a labdát a piros-fehér-zöld szerelésben futballozó magyar játékosoknak. Orbánnál a labda bejátsza középre Vitálishoz. Vitálisról leválik Hakansz az őrzője, úgyhogy Vitális ki tudja tenni a jobb oldalra. Ez a sarkozás viszont Regicstől nem jó, most megszerzik a labdát a középpályán a finnek. Suhonen kiadja a bal oldalra Mahutának. Mahuta az oldalvonalnál Szűcsre vezetheti rá, Szoboszlai segíti Szűcsöt. Mahuta végül hosszantolja meg, ez pedig azt jelenti, hogy kirúgással következik majd a magyar csapat. Szögletet reklamálnak a finnek közül 4-en és 5-en is. A horvát játékvezető viszont elég egyértelmű mutatta, hogy kirúgás következik. Megnézhetjük az ismétlést, hát valóban Szűcsről ment ki a labda, de a játékvezető ezt nem vette észre. Úgyhogy a 48. percben magyar kirúgás, 2-0-ra vezetünk Varga Barnabás duplájával.
6: Otthon hagyta a szemüvegét, pedig ő nem a 7. emeletről figyelni nagyon magasba, hanem test közelből az eseményeket, de ez benézte, ez nekünk jó. És akkor figyeljük, hogy Szappanos Péter hova vágja előre a labdát Szűcs Kornélnak, ez a második válogatott fellépése, Regis Demirnek pedig a 4. Sajnos Regis Demir első mérkőzése a válogatottban az a novemberi nagyon-nagyon fájdalmas írek elleni VB selejtező volt, de azt hagyjuk is. Most viszont a fejpárbajt Csinger már megnyerte, aztán ott Mahuta próbál szemtelenkedni és labdát szerezni, a fejese, utána eljut már a finnek játékosához, akit Szoboszlai Dominik most ott kitett az oldalvonalon kívülre, így aztán Válta el is végezheti a szabadrugást, amit megítélt neki a horvát játékvezető. Válta egy nagy ívelés előre lehetne, de ott van Jansson is, a jobb hátvéd, szintén újonc a finnektől, aztán Jansson visszamegy, és ő fogja elvégezni Váltának, de hát egyelőre még a szabadugást tudják normálisan elvégezni. Teszett ezt a módon, Válta előreivel kicsit vaktába, itt a bal oldalon megtalálja Mahutát, aki nem tudja a labdát lekezelni. Így aztán magyar bedobás, jól van, Csetlik Botlik most a finn válogatott 2-0-ás magyar előnynél, a 49. perc végén megkezdődik az 50. is, hát kellene a harmadik gól, és Regis Damir cseréjétől mit vár Bene Ferenc?
5: Először is ugye a Marco Rossi meglépte azt a már nem először alkalmazott taktikai húzását, hogy Szoboszlait visszahozta ugye Tóth Alex helyére, közvetlenül Varga Barna mögé, szintén szabad pozícióban, hogy a szélőrő befelé mozogva játszott az első félidőben, de most egyértelműen a tengelybe, klasszikus tízes pozícióban. Regis és Sallai a két szélsőnk, tehát Regiccsel egy komoly, gyors, sebessége megáldott jobb szélsőt nyert ezáltal a válogatott. Szoboszlai Dominik meg talán egy picit közelebb kerül a gólszerző pozíciókhoz, hiszen elég sokat volt mélységben az első félidőben.
6: A finnek a bal oldalon próbálkoznak, most már 16-osan belül, kifelé tolódnak, és aztán jól blokkolja ott a lövésüket az egyik magyar játékos, méghozzá Vili Orbán jól védekezett, és az újabb finn lövés a 16-oson kívülről mellé megy, nincs szöglet, hanem Szappanos Péter majd a kirúgást végezheti el. Pokján Pálo az, aki egyébként, amikor története során először és eddig utoljára ott volt az Európa-bajnokságon a finn labdarúgó válogatott, például az ominózus dánok elleni győzelmet az ő góljával szerezte meg a csapat. Más kérdés, hogy Eriksent újra kellett éleszteni a dánokkal, és inkább arról emlékezetes az a meccs. Azon az EB-n még két vereséget gyűjtöttek be a finnek, és nem jutottak tovább a csoportból, hiába nyerték meg a nyitó meccsüket. Az a finn labdarúgásnak a legnagyobb ünnepe volt, hogy ott voltak a 2020-as EB-n 2021-ben. Na, most viszont Sallai labdát szerez, 17 méterről lövését blokkolják, Regis a bal oldalon, nem kivágják előle a finnek, és bedobással folytatódik a mérkőzés. A semmiből, az előrevágott labdából ott helyzetteremtődött a bedobás. Szoboszlai elvégezte Schäferrel, aztán jön Sallai. Sallai most 3-4 fint is becsapott egy jó testcsellel, aztán középre tett labdáját, ott megpróbálja Regis Damir lőni, de hát ezt a blokkolják a finnek, és elvágódik oda az oldalvonal irányába, de hozzuk középre a labdát, és aztán próbálkozhatnak Sallaiék valami csellel. Vili Orbán középről kiteszi Szoboszlainak a bal oldalra, a 16-os csücskétől nincs messze, aztán egy remek cselben a 16-oson belül Szoboszlai Dominik középre adott, Koszkiról megpattan, de még a jobb oldalról Regis Damir visszateheti a 16-oson belül, ballal megteszi, kifejeli Miettinen, van érkező ember, méghozzá Kerkez, aztán lőni is lehet, Kerkez fölé, jó volt a kényszerítő, ott az 5-ösről kapta vissza, és lőhetett Kerkez épp hogy csak fölé, de jó volt, ahogy Sallaival kényszerítőzött, hát majdnem itt lett a harmadik gól az 52. percben.
7: Viszont Kerkez fejese után már lesen volt Sallai, úgyhogy...
6: A lelkesedésem az tova száll.
7: Úgyhogy hát a gól így se úgyse született meg. Szabad rúgással jön így a finn válogatott, csak megvárta a második számú asszisztens, hogy mi lesz az akció vége, hogyha esetleg nincs, csak akkor a videóbíró segítségével ellenőrizni tudják. Így viszont a finnek elvégezték a szabad rúgást, és megint csak Mauta lódul meg a bal oldalon, adja be középre, Csingerről vágódik ki a labda az alapvonalon túlra. Finn szöglet következik az 53. percben. Válta sétál ki ismét oda a szögletzászlóhoz, hogy elvégezze majd a sarokrúgást. Közben újabb finn játékosok mennek el melegíteni, és ha jól látom, már cseréhez is készülődik a vendégegyüttes, de ezt majd csak a szöglet után tudjuk meg, hogy pontosan ki vagy kik érkeznek a finnekhez. 9-es számmal biztos, hogy érkezik majd Vananen a finn csapatba, de ott van egy másik finn is, aki jöhet majd. Válta szöglete is jön középre, Szűcs Kornél csúsztatja tovább, a túloldalon pedig még be tudja gyűjteni azt Markiev, aki visszaadja Janssonnak. Jansson, ez egy remek labda, viszont nem tudja szerencsére átvenni Hakans ott elől a 16-oson belül, így kicsúszik a labda a talpa alatt, és Szappanos végezhet majd el kirúgást a mérkőzés 53. percében 2-0-ás magyar vezetésnél, amikor is hamarosan érkezik majd két fincsere játékos is, de lehet, hogy három is, na mindegy, ezt majd, ha itt az ideje, akkor megtudjuk. Szappanos kirúgáshoz készülődik, és megint felküldi Orbánt, valamint Csingert, hogy inkább felíveli a labdát előre Varga vagy Szoboszlai irányába, nem pedig a földön fogja kihozni a labdát a magyar válogatott. Szappanos kirúgása tehát, érkezik fölfelé, Vargát keresi, Vargán megint csak túl csúszik a labda, vagy túl jut a labda, de Sallaihoz eljut. Sallai, ő viszont nem tudja megtartani Márkijevvel szemben, de közben már egy szabálytalanság Vargával szemben. Szabad rúgással jöhet a magyar csapat, és most már azt is látjuk, hogy a 9-es számú Vananen mellett jön majd a 7-es számú Antman, illetve az ötös számú Tenho a finnek csapatába, valószínűleg a következő játék megszakításnál, mert ezt a szabadrúgást még megvárják a cserével a vendégek. Szoboszlai legurítja bal oldalra Sallainak. Sallai a 16-os magasságában, kint az oldalvonalnál visszaadja Szoboszlainak. Szoboszlai ellövi, jaj, de csúnyán mellé megy, fölé megy, ezt most nem találta el jól a magyar válogatott csapatkapitánya. Így az 55. percben finn kirúgás következik, Radetzky pedig már ki is gurította.
6: És Szoboszlai Dominik már le is támadta Koszkit, a La Ligában, a Alavesben játszó finn hátvédet, de nem zavarta meg kellőképpen, aztán most már egy csúsztatott fejes, amit megszerez Szűcs Kornél, és a magyar válogatott Pokján Páló fejese után a felező vonalnál nagy csata. A csatát Vitális Milan megnyeri, aztán egy pontatlan pac Kerkesztől Varga Barnabás irányába, és Miettinenék megszerzik a labdát, méghozzá Mahuta vezetésével. Most a két középső finn védő kiteszi egészen a jobboldali, jobb szélső védekező szerepkörben lévő Janssonnak. Jansson előre vágja a labdát, és ezt összegyűjti Willi Orbán, mert egy pontatlan volt. 55. perc, 2-0 ide, és akkor ez a bizonyos hármas csere majd, ha jön, akkor fel kell kötni az alsó neműt nekünk is, hogy milyen posztokra és kik érkeznek. Egyébként a finneknél a kispadon azért több olyan játékos, több rutinos, nem csak Antman, Vananen, hanem például Keskinen és Kálman is ott van, és ők jók, hogy ott vannak. Tehát a finnek is ugye nagyon fiatalítanak, 25 január óta van ez a dán szövetségi kapitány, 26 éve átlag életkorú csapatról van szó, és ők is kísérleteznek, próbálkoznak a Nemzetek Ligájára fókuszálva, és hát majd a következő 2028-as EB-selejtezőkre. Időközben még cserélni nem lehetett, ott a finnek adogatnak, labdát veszítenek, és szabálytalankodik talán Szoboszlai Dominik, lenn marad a földön a finn játékos, ez jó lesz arra, hogy már Hievet egy kicsit ápolják, vagy legalábbis, hogy lehet, hogy pont ő lesz az egyik, akit le fognak cserélni, Friis, a dán szövetségi kapitány, és 22-7-es az egyik, amit felmutattak.
5: Aztán... Amíg könyveltek, addig nagyon szívesen egy-két dolgot elmondanék a magyar válogatott játékáról. Hát egyrésztről ugye beszélünk Varga Barnáról nagyon sokat, de valójában Sallai Rolandit is hatalmas dicséret illeti, hiszen rendkívül jól jön ki a párharcokból, nagyon sokszor létszámfölén tud kialakítani az egyéni szólóival, kapura is veszélyes, hajszálon múlik a gólja is. A másik játékos pedig Kerkez Milos, akit megemlítenék, nem a klasszikus balhátvéd pozíciója miatt, hanem balhátvéd pozícióban nagyon-nagyon sokszor behúzódik a pálya tengelyéhez, és ott alakít ki a csapat ezáltal létszám fölén. Tehát gyakorlatilag gondoljunk bele, hogy egy balhátvéd milyen meglepetést okoz a finn középpályás védekezésben, amikor megjelenik mondjuk Szoboszlai mellett, vagy adott esetben beindul Varga Barna és Sallai között. Tehát nagyon veszélyes a baloldalunk, régen látott hatékony baloldali játékot nyújt a válogatott.
7: Közben megtörténtek a cserék. Hakkans, Suhonen és Mahuta jött le a finn csapatból, és akkor az ő helyükre érkezett balhátvéd pozícióba, ha minden igaz, Tenho, a középpályára Vananen, előre pedig a szélre Antman, most itt a jobb szélen van egyébként Antman, és ő fejeli pont tovább a labdát, de Kerkeshez, Kerkesz pedig rúgja előre Regic felé, Regic mellől, aztán sikerült Tenhónak elfejelnie, de ő is pontatlanul, Schäfer teszi vissza, és aztán Schäfer próbál lecsapni a labdára, Antman azonban előnyösebb helyzetben visszateszi Janssonnak, ő pedig hazaadja Hradeckinek, Hradeckit Varga támadja meg, Hradecki kiadja a bal oldalra, ez pontatlan, Regic kapja el a labdát, de aztán elcsúszik sajnos a Salzburg támadója, és így meg be tudja gyűjteni végül a labdát Miettinen, aki kihúzódott balhátvéd pozícióba Mahuta helyére, és akkor ez azt jelenti, hogy Koszki mellé került be oda Tenho, az imént csereként beálló játékos. Finn kirúgás következik, az 58. percben Hradeckinek gurítja oda Tenho. 2-0-ra vezetünk továbbra is Varga duplájával.
6: Szoboszlai Dominik letámadja a finn védelmet, és ez az eredményező, hogy már el is adják ott középen, aztán a labdaszerzésünknél egy testtel egy szabályosnak ítélt ütközés, ott Regis Damirral szemben érkezett nagyon határozottan Márhiev, és a finnek most a saját térfelükön passzolgatnak. Aztán megmutatja ott Csinger Márk, hogy ő is tud ilyen keményen szerelni, de ezt ha minden igaz lefújta a játékvezető, úgy van, tehát szabadrugással jönnek a saját térfelük, hát nem közepétől, az a felező vonalhoz közelebb a finnek, de egyelőre üres embert keresnek. Ott sprintel az egyik játékos, már Hiev, de nem ő kapja, hanem most váltál az, aki bűvölgeti a labdát, és fogalma nincs, hogy kinek tegye, egy alibi megoldás, 2-0-es magyar vezetésnél az 59. percben, miért így nem is próbálna ott kiugrani, méghozzá Szűcs mellett, a bal oldalon, most ott a labda váltánál, miért innen is megy, és aztán a Regis Jamir most becsapják, egy szép cselle, Schäfer még labdát szerezhetne, de egyelőre passzolgatnak szépen. A finnek más kérdés, hogy hátra és nem előre, és lassacskán a saját térfelükre is visszapasszolhatnak. Ezt most még nem teszik meg, de ebben a pillanatban ez is megtörténik. Vissza a kiindulási pontra, miközben Válta most ott egy csel jobbra, egy csel balra, de inkább jobbra kitette a labdát. Ott Pokyan Pálo is érkezik, illetve Koski, de most a cserejátékosok közül Antman, ő tette Janssonnak, a jobb hátvédnek, és aztán megint Válta. Adogatnak a finnek, de egyelőre ez sok eredménnyel nem párosul. Akkor, amikor a bal oldalra is visszakeveredik a labda, és ott talán Miettinen megugorhat, de Szűcs Kornél figyel rá, de nem kell jobban figyelni, a labdát kibűvölheti, pontatlan átadás az oldalvonalon kívül, Szűcs Kornél pedig dobhatja be a labdát, a Vojvodina játékos, a légiósa.
7: A 60. percben Szűcs Kornél egyelőre nem talál olyan társat, aki szabadon van, és oda dobná neki, aztán Vitál is próbál megválni, vagy leválni Embeléről, Szűcs inkább előre hajítja Vargának. Varga estében tenni tovább Szoboszlaihoz, de ez nem sikerül, úgyhogy a labda a finneknél, Vájta az, aki megpróbálja előni messziről. Pohján Pálónak volt az inkább egy passz, de nem tudta átvenni a finnek centere, na mert hogy közben lépett egy magyar játékos talán, de Pohján Páló már lesen volt, úgyhogy szabadrúgást kap a magyar csapat, ezt majd Orbán fogja elvégezni a 16-os előteréből, saját 16-osunk előteréből. Ott van Orbán mellett Csinger, jön vissza Schäfer is, nem fogja előreívelni a Lipcse közép hátvédje. Schäfert választja végül, Schäfer pedig visszaadja Orbánnak, ők megtem, hogy Antman. Orbán így feljátsza előre Vargának, aki visszalépett a támadósorból, a labda pedig visszakerült, aztán megint a védelembe. Most épp a visszahúzódó Schäfernél van, aki Kerkezt játsza meg a bal oldalon. Kerkez elindul befelé, picit hosszantolja meg, de nem sikerül még Orbánnak közbeavatkoznia, hogy Márhiev ne tudjon kapura törni. Ennek ellenére a finnek nagyon harcosan letámadtak most. Orbán azért egy bedobást kiharcol, egy magyar bedobást. A 61. percben Kerkez jöhet majd a saját szögletzászlónktól néhány méterrel a bedobással. Ott van előtte Szoboszlai és Schäfer, és előről Sallai is próbál közelíteni, hogy esetleg, ha esetleg oda kerülne a labda előre. Kerkez egyelőre nem dobja be most, ahogy a túloldalon Szűcs, ő is inkább vár, megvárja a tökéletes alkalmat, amikor van szabad csapattás. Kerkez bedobása még mindig nem történt meg, csak most hajtja előre Varga felé, de Jansson fejeli végül el át a pálya közepére, ott Vitál is csap le a labdára, és nagyszerűen játsza meg Regicset. Regics tovább teszi Vargának, ő viszont hosszantolja meg, megszerzik így a finnek, és már fordulnak is a finnek a támadással. Skytte az, aki a bal oldalra teszi Miettinennek, eddig ugye Mahutarobot oltott, most a kenyai származású Miettinen, ő indul megint a bal oldalon, de egyelőre Skyttétől most nem kapja a labda a középpályán, Venenennél, aztán megint Skytténél, ott a szélen érkezik Márhiev is, és meg is kapja a labdát a 16-oson belül, elindul befelé, aztán visszafele cserez, nem tudja se beadni, se ráülni, Szűcsről levágódik végül a labdája, Szűcs pedig kivágja aztán a pályán kívülre fel a lelátóra, bedobással jöhet a finn csapat a 62. percben, 2-0 ide.
6: Reméljük, hogy nem hozzuk fel a finn válogatottat, nem mintha öldöklön lenne az Iram, de csere az viszont lesz, méghozzá 14-essel érkezik a magyar csapatban, a újabb Szűcs, Szűcs Tamás, és ő váltja Vitális Milán, tehát Szűcs Tamás, Vitális Milán, és még Szappanos Péter is lejön, tehát kapus csere is, mert hogy a 12-es számú, Jakobusvili áron is beáll, tehát újabb újoncot avatunk Szappanos Péternek, meg most mindenki ad egy, hát ha nem is puszi, de egy kézfogás, egy ölelés, egy bólintás, mert hogy a lényeg, Szappanos Péter ezzel búcsúzik a válogatottól, legalább 50 ezer néző előtt itt a Puskás Arénában ünnepélyes pillanat, hiszen a Jászberényi születésű játékos, aki 19 és 24 éves kora között egyébként a Dunakeszi MTK-ban játszott, Dunaharaszti MTK-ban, bocsánat, a Ferencvárosban kezdte, igazott, nem kapott lehetőséget, Mezőkövesben, a Honvédnál is komoly éveket húzott le, majd jött a Paks, a szaúd-arábiai kaland, és a Pakshoz visszatért, majd a Puskás Akadémia. Szappanos Péter, aki hangulatfelelős, az öltöző egyik meghatározó alakja, ezért is hívta nagyon sokszor Gulácsi és Dibusz mellett harmadik számú kapusnak Szappanos Pétert. A szövetségi kapitány Márko Rossz, és ha jól látom, most ott a kispadon mindenkivel pacsizik Szappanos Péter, így búcsúzik a válogatottal a meccs közben. pedig folytatódik. Bedobása Miettinen, a fényjátékos bedobja, ezt kifejelte Csinger, és időközben szabadrugással jön a magyar csapat, mert hogy ott valamelyik fényjátékos, talán Pokján Páló még lökött is egyet. Hát Bene Ferencet kérdezem, hogy most, amikor 2-0-ra vezetünk Szappanos Péterről, milyen emlékei, sztoriaid vannak, hiszen, ahogy mondtam, meghatározó volt ő a pályán is, meg ugye a csapaton belül.
5: Igen, hát az kétségtelen, hogy érdekes dolog, mert én nem volt játékosom, inkább ellenfélként emlékszem rá, ott nem túl jó emlékeim vannak, de egyébként azt hozzá kell tenni, hogy egy válogatott találkozóra emlékszem, amikor egyértelműen harmadik számú kapus volt, és az egyik gólunkat úgy szereztük, hogy kiment a labda oldalra, és gyorsabban, mint a labdaszerzők, Szappanos Peti dobta vissza a bedobó játékosunknak a labdát, és abból szerzett volt a magyar válogatott, és ez számomra egy nagyon-nagyon komoly jel volt, hogy együtt él a játékkal, és egy igazi csapatember, és az is mutatja, hogy mindenki szereti, annak ellenére nem volt meghatározó tagja a magyar válogatottnak, de állandó oszlopos tagja volt a keretnek. Ez minden esetre szép gesztus Marco Rossitól, hogy így búcsúztatta.
6: Annak idején még a görögök ellen a Dzsudzsák Balázs búcsú meccsén kapott lehetőséget, illetve egy évvel ezelőtt Bakuban Azerbajdzsán ellen, amikor nyert a válogatott Szappanos Péter. Után viszont jön az a Jakobisvili Áron, aki mondjuk nem könnyíti a kommentátor dolgát, hiszen roppant hosszú és bonyolult neve van, de hát az Andorrában, a spanyol másodosztályban véd, és ő is egy igen nagy tehetség. Eddig csak az U21-es válogatottban védett. Most 2-0-nál jön előre a magyar csapat, a jobb oldalon Szűcs kiteszi a labdát a 16-oson kívülre, aztán most ott akár egy lövőhelyzet, lövés mellé! Épp hogy csak mennyi, az 17 méterre a kaputól, az előbb állt Szűcs Tamás, a Debrecen játékosa, remekül a jobb oldali kapufa mellett hagyta el a sűvítő labda a játékteret. A 66. perc legelén, vagy a 65. perc végén Szűcs Tamás épp hogy csak bejött, és hát lehet, hogy első labdaérintésből, de remek volt ez a lövés, ez a löket.
5: És ezt most én nagyon-nagyon sajnálom, megmondom őszintén, mert az egyik személyes kedvencem Szűcs Tamás.
6: Egyébként azt sajnálod, hogy nem lett gól.
5: Így van, az, hogy
6: akkor már három gól. Varga Barnabás ugye ilyet belőne, de Szűcs Tamás most egyelőre
5: igen,
6: nem.
5: De egy 2005-ös születésű játékosról beszélünk. Egyébként Jakobisvili Áron 2006-os, tehát fiatal itt Marco Rossi, ezt jó ezt látni. De egy rendkívül sokoldalú és nagy munkabírású középpályás Szűcs Tamás, és nagyon-nagyon jó lövés volt. Tényleg centikkel ment el, Kradecki már verve volt.
7: Kettőt cserélnek a finnek is közben, érkezik 18-assal Topi Keskinen és 24-essel Oivá Jukkola a finnek csapatába a 66. percben, amikor is épp a finnek készülődnek kirúgáshoz. De nem Hradecki végzi ezt el, hanem Tenho, és aztán csak most kapja Hradecki és ő íveli előre oda Pohján Páló felé. Pohján Páló nem tudja tovább csúsztatni a csapattársnak, a frissen beállt Jukkolának. Végül Kerkez az, aki előre vág, egy hatalmasat rúg a labdába Kerkez, Varga megcsúsztatja, ez így Miettinené, Miettinen pedig hazateszik Hradeckinek. Hradeckit azonnal támadja Varga, Hradecki nem íveli előre túlságosan pontosan, Schäfer tenné vissza Vargának, de ez sem pontos sajnos, így Miettinen végezhet majd el bedobást a 67. percben. És ugye ez, hogy Jakobisvili beállt az utolsó, hát nagyjából fél órára, ez egy Csinger Márk után egy újabb debütáns ezen a finnek elleni mérkőzésen a magyar válogatottban, és éppen Jakobisvili teszi most fel a labdát Orbánnak, aki Csingert játsza meg, Csinger keresztlabdája Sallait keresi, Sallait meg is találja, Kerkez indul Sallai előtt, és Sallai észre is veszi, Kerkez megkapja, aztán inkább visszafordul, Szoboszlainak adja, bal oldalon jön előre a magyar csapat, Szoboszlai bejátsza középre Szűcsnek, Szűcs pedig visszaadja aztán Szoboszlainak, ott van már Sallainál, aki a 16-os sarka felé igyekszik, Sallai cselezget egy picit ott Jánszon mellett a 16-os oldalvonalánál, még mindig Sallainál a labda, most adja vissza Szoboszlainak, Szoboszlai pedig kiteszi Kerkeznek, ott a bal szélen még mindig a magyar csapat, újra Szoboszlainál a labda, Szoboszlai most Szűcsöt játsza meg, és Szűcs adja ki Kerkeznek. Most jön akkor a beadás Kerkeztőre, sajnos nem jó, ott a hosszú oldalon Miettinen kicsúsztatja, mégpedig az oldalon túlra a kapufát is eltalálta, illetve most hát a szögletzászlót is eltalálta Miettinen fejese, és onnan pattant ki végül az oldalon túlra. Onnan jöhet majd bedobással a magyar csapat, érkezik is Szűcs Kornél, hogy elvégezze a magyar válogatott bedobását. Középen ott van Varga, 16-oson belül, lehet, hogy Szűcs be fogja hajítani oda az ötös környékére. Nagy bedobáshoz készülődik a Vojvodina játékosa. Szűcs Kornél, Szoboszlai is bent van, Regics is, érkezik még Csinger is, jön is a labda, Varga nem tud csúsztatni, de ott van még nálunk, Kerkez el is lőheti, el is lövi, levágódik a finn blokkról, ezzel viszont így jöhet egy finn ellentámadás a 60 9. percben a cserekén beálló játékos Kekszki nem tette keresztbe, de szerencsére pontatlanul megszerezzük a labdát, és Regics révén már mi jöhetünk a jobb oldalon.
6: Így van, Regics nem ér a kezé, visszateszi egy pillanatra Szűcs Kornélnek, és akkor feláll most ott a magyar csapat, biztos, ami biztos alapon, hogy hátulról hozzuk előre a labdát, ide szépen Sallai Rolandnak a bal szélre. Jansson már nincs a pályán időközben, de ott van még, és őt is kicselezi, most Sallai a középreadását, meg kifejlik a finnek, és aztán Valta megszerzi, majd a 11-es számú finn is, Mark Hiev, aki csak előre vágja Keskinennek a cserecsatárnak, aki Pokjánpálot váltotta, miközben tehát nálunk hoppá, egy labda vesztés, és most ott Keskinen a 16-oson belül lövés, és védi Jakobus Viljára. Jól van, egy védőnk volt vele szemben, és megvan az újonc kapusnak a 70. percben egy remek védés. Szappanos Pétert mutatja itt a kivetítő, ahogy figyel a kispadon, hogy bizony-bizony remek ez a csere, és a remek a védés, hiszen a semmiből kellett most komoly bravúr bemutatni, hogy kiütötte a labdát az alapvonalon túlra. A csapatkapitány Szoboszlai Dominik nyújt egyet ott a kapufánál, mielőtt elvégzik a finnek ezt a szögletet, talán Válta az, nem talán, hanem biztos egy alacsonyabb termet, és az első pillanattól kezdve ő végzi el a finnek szögleteit. Most a 70. percben 2-0-ás magyar vezetésnél Varga Barnabás két góljával vezetünk, Szűcs Tamás a lövése néhány perccel ezelőtt gólt ért, de hát maradt a 2-0, mellé ment a jobb kapufa, mellé Válta, jobboldali szöglete. Még ott rendezkedett egy kicsit a horvát játékvezető, ott a lögdösödő embereknek szokás szerint elmondja magáét, és most már jelzi, hogy akkor Válta rúgja be azt a szögletet a jobb oldalról, és a bal kezét, bal karját felemeli, jobbal betekeri. Jól van, ezt kifejelte a Schäfer, és most már a finnekhez ugyan visszakerül a labda, de hát ez egészen a felező vonalnál, és azt figyelhetjük, hogy a cserék közül Antman, aki egyébként csatár erényeket szokott villogtatni, most a középpályán még egészen védekező pozícióba ment, aztán feljött a finn támadás ott a jobb szélen, a 16-oson környékére, a beadás az csapnivaló, a labdakezelés szintén, és így is eljut Miettinenhez a bal oldalra, aki középre jobban lő, és belövi a jobb alsó sarokba. Ez most egy távoli lövés, elaludtunk, elnéztük, és hiába vetődött Jakobis Vili Áron, ezt nem lehetett már onnan a jobb sarokból kiszedni. A 71. percben a finnek megszerzik a szépítő góljukat, és tovább bonyolódik a helyzet, mert például Lukács Dániel az egyik, aki majd jön, két magyar játékos ismét jön csereként.
7: Kovács Bendegúz a másik, tehát egy újabb újonc a magyar csapatban, aki a duplázó Varga Barnabás helyét foglalja majd el a támadósorban, Lukács pedig Sallai helyére jön, azok után, hogy Miettinen bomba gól, Feri?
5: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy visszanézve a lassítás, védhetetlen gól volt. Sajnos jellemző a barátságos mérkőzésre, de még a tételbíró találkozókra is, hogy a sok csere az egy működő rendszert, hiszen a magyar válogatott egy működő rendszert hozott létre az első fél időben, azt azért felbolygatják a cserék. A szünetben lévő kettős csere még nem annyira, de most folyamatosan a játék megszakítások és a működő rendszer felbolygatásából adódó cserék sajnos a játék minőségére rányomták a bélyeget, viszont ezt lehetett volna mentalitással pótolni. Már az imént lehetett érezni, hogy Csinger elkönnyelműsködte egy picit, elvesztette a labdát a 16-os sarkánál, ott még Jakobis Viljáron óriási bravúra tudott hárítani. Most tényleg egy váratlan lövés volt, de az meg kell, hogy mondjam, hogy egy 25-ön belül lévő játékosra bizony ki kell lépni, és nem szabad, hogy ilyen tiszta lövőhelyzetet tudjon kialakítani. Az más kérdés, hogy ilyen 25-26 méteres lövésekből gyakorlatilag 30-ban, 40-ből egy gól van. Ez tényleg centire pontosan kilőtte a kapufa melletti helyet, és volt komoly erő az átlövésben. Egy picit talán ébresztőleg hathatna a magyar válogatottra. Nagyon-nagyon örülünk a fiatal játékosoknak, nagyon örülünk az újoncoknak, de az nagyon-nagyon lényeges, hogy ez nem mehet az eredmény és a minőség rovására nagy mértékben. Az eredményre természetesen semmilyen mértékben.
7: 2-1-re vezetnek tehát, vagy vezet át a magyar válogatott, viszont most megint a finnek kerülnek helyzetbe, és egy szép blokk Csingertől, aztán Orbán vágja ki az oldalvonalon túlra, bedobással jöhet majd a magyar válogatott. Kovács Bendegúz, hát ha elhangzott Jakobis Filiről, hogy 2006-os, Kovács Bendegúz 2007-es, tehát ő 19 esztendős, nagyon fiatal támadó, a holland AZ Alkmaar játékosa, és szépen termeli a gólokat Hollandiában, az Alkmaarnak a kettes számú csapatában főleg, de már bemutatkozott az európai színpadon is a felnőtt csapatban. 2-1-re vezette tehát a magyar válogatott, a labda viszont a finneknél. Tenho az, aki visszaadja Koskinak, Koski középen, saját térfelének közepén, onnan adja vissza Tenhónak. Szerencsére visszazárt vagy visszakerült oda saját 16-osára most a finn csapat, és feljebb tolta a védekezését a magyar válogatott. Hradecki éveli előre, ráadásul pontosan, mégpedig Antmannak. Antmann merre veszi, visszaadja Janssonnak, Jansson bejátsza középre, most pedig már Valta kapja a jobb oldalon, majd Antmann a labdával. Antmann Lukács támadja meg, nagyon arciasan ott Lukács és Kerkez próbálnak labdát szerezni, kimegy a labda, a finnek jönnek majd bedobással, ezek szerint Kerkezről ment ki. Jansson pedig már el is végzi, bedobja hátra egészen Koszkinak, Koszki Hradeckinek, Hradecki pedig íveli előre a bal hátvédnek, a gólszerzőnek, Miettinennek, ő viszont nem tudja szerencsére átvenni, úgyhogy már mi jöhetünk egy bedobással a jobb oldalról. A 75. perc kezdődik, Varga duplájára Miettinen válaszolt, így 2-1-re vezet a magyar válogatott a finnek elleni felkészülési meccsen.
6: A jobb oldali bedobást elvégeztük, és aztán ott keressük Kovács Bendegúzt, aki egyébként ugye az AZ Alkmaar csapatában, már a konferencia ligában, a konferencia ligán kívül is bemutatkozott a felnőtt csapatban, például az IFBB-ben 9 gólt lőtt, hozott össze, és a felnőtt csapatban is a bajnokság mellett, ahogy mondtam, a konferencia liga is. Tehát egy nagy tehetség, de hogy mennyire nagy, azt majd most kell felnőttként a válogatottban is bizonyítani. A újabb magyar bedobás miért én a megszerzőnk, ezen Kovács Bendegúzzal keményen védekezett a Terhu, a friss finni játékos, Szűcs Kornél hátra teszi egészen Jakobisvili Áronhoz, és a mi kapusunk, aki előbb nem tehetett ennél a távoli ülésnél semmit, vetődött, de még a kapufát is érintve került a hálónkba, tényleg védhetetlen volt. 2-1-es vezetésünk van, Szoboszlai Dominik gyorsan kitekeri a labdát középről a bal oldalról Lukácsnak, ott sprintel már Kerkez Milos, és meg is kapja, ez mehetne lőni, mellé, a bal kapufa mellett, ez viszont forintos passz volt, fifikás megoldás, nem teketóriáztunk, nem hezitáltunk, hanem lőttünk. Lukács passzát egy szép magyar támadás végén, mint egy 7-8 méterről balról ballal a bal kapufa mellé durrantott Kerkez Milos, de ezt is fel lehet írni. Ugye, hogy milyen szép volt, Feri?
5: Igen, kétségtelen, és az imént azért elég fekete képet tettem, viszont van ebben pozitívum is. Most a finnek egy kicsit elhiszik, hogy kiegyenlíthetnek a találkozón, és teljesen szétcsúsztak a csapatrészek védekezésben, tehát gyakorlatilag a magyar válogatottnak sokkal nagyobb terület áll rendelkezésére, hogy a támadásait szövögesse. Tehát amennyiben labdaszerzések után, vagy akár egy középpályás labda, vagy párhasznyerés után meg tudjuk szerezni a labdát, sokkal, de sokkal nagyobb területünk lesz a támadásokra.
7: Most viszont a finneknek volt területük, ki is próbált ott lépni Jukkola, viszont most már kiderül, hogy lesen tartózkodott, úgyhogy szabadrúgással jöhet a magyar válogatott. A 77. perc kezdődik, mert 2-1-re vezetünk a finnek ellen. Magyar szabadrúgás következik, Jakovisvili előre dobja a labdát Orbánnak, végezze el a közép hátvéd a szabadrúgást. Orbán közben Schäferrel beszélget, Schäferrel tárgyal, hogy miről azt pontosan nem tudni, viszont Schäfer a kispadnak jelez valamit, de hát talán a jövőben kiderül majd itt hamarosan, hogy miről lesz. Minden esetre melegítenek még négyen is a magyar cserejátékosok közül, a finnek közül, meg még többen. Orbán előre íveli, Kovács megcsúsztatja, ez viszont így Koszkié, aki pedig előre vágja oda Keskinen felé. Keskinennél azonban jóval kedvezőbb helyzetben volt Csinger, aki magabiztosan begyűjti a labdát, és az a teszi Jakobisvilinek. Jakobisvili továbbadja Orbánhoz. Orbán ballal íveli most előre Szoboszlai irányába, Szoboszlai nem tudja megcsúsztatni, aztán viszont egy nagyszerű ütemi becsúszással bejátsza középre Szűcsnek. Szűcs pedig nagy lendülettel indul, nem tudja őt lerúgni sem. A finn ellenfele Szűcs ellövi, mellé megy. Szinte pontosan ugyanonnan lőtt Szűcs, ahonnan nagyjából 10 perccel ezelőtt. Most viszont nem a jobb alsó mellé, hanem a bal felső mellé ment a lövése. Újabb finn kirúgást eredményez tehát ez a Szűcs próbálkozás. Aztán megint egy labdaszerzés, éppen Szűcs Tamás az, aki Schäfernek tudja tenni tovább. Schäfer Szoboszlaihoz, aztán már Kerkez a labdával. Kerkez, Lukács kapja a bal oldalon, Lukács visszacserez a jobb lábára, aztán megjátsza megint Kerkez. Kerkez és Schäfer remek összjáték. Kerkez be tudja még adni az alapvonaltól, azonban elvágja onnan Miettinen. A labda Csingerhez kerül, támadásban marad így a magyar csapata. 78. percben Orbán, Szoboszlai a labdával, beszorul most a finn válogatott, viszont kicsit lelassul a támadásunk, miközben egy újabb magyar cserejátékos, Nagy Zsolt készülődik beállni. A labda Szűcsnél, most Csingernél építkezik a magyar csapat, nagyjából a felezőnél a labda.
6: És akkor egy testcsel után Schäfer továbbíthatná a labdát gyorsabban is, de egy kicsit lassít, de most már ott van a bal oldalon Lukács. Lukács, miközben Szoboszlai Dominik mutatja, hogy vissza Schäferhez. Szoboszlai Dominik most már annyira nem túl dinamikusan mozog, de lehet, hogy ez csak egy tudatos altatás. Most viszont kéri a labdát, négy finn között remek csel, de aztán egy szép szerelés, visszakerül viszont hozzánk Szoboszlai Dominik, nagy csatában ott a 11-es számú finnnel, Márhijevvel, és az indítás Miettinen, a finn szépítőgól szerzője, ő találja meg, aztán Keskinen a 16-oson belül tovább üres embernek, óriási tvédjek a Bisvilliára, mekkora zicsert fogott, nem volt ott magyar játékos az ellentámadásnál, óriási bravúr, hát így kell bemutatkozni egy ifjú tehetségnek, azt hiszem a válogatottban, micsoda védés volt Bene Ferenc.
5: Elképesztő, és tényleg már-már sorsszerű, ahogy Jakob Isviliáron beállt, és már a második zicserét hárítja a finneknek. Tényleg csodálatos és nagyon örömteli. Ugyanakkor azért óva intenik mindenkit attól, hogy ünnepeljünk, hiszen már másodszorra játszották le védekezésünket, most pedig szinte nullára. Tehát gyakorlatilag a 16-oson belül 10-12 méterről középről tudott a finn játékos zicser helyzetbe kerülni. Az a probléma, hogy ahogyan elveszítjük a labdát, túlságosan nagy területet hagyunk a finneknek, és gyakorlatilag ami nagyon jól működik rendszeresen a magyar válogatottnál, a labdavesztések utáni 1-2 másodpercen belül való visszatámadások, az nem működött most az imént, és megfelelő létszámot kell a labda mögött is tartani, tehát hogy ne tudjanak ilyen könnyedén gyakorlatilag 4 passzal zicserbe kerülni a finn játékosok. Vitatható az, hogy Szoboszlaival szemben faltoltak-e, de ugyanakkor a többieknek, vagy akár neki is sokkal intenzívebben kell visszatámadnia. Mellesleg Szoboszlai megtette ezt, mégis ki tudtak jönni a finnek. Nagyon-nagyon lényeges lenne, hogy a labda mögötti területeket sokkal, de sokkal jobban védekezzük le, és nagyobb létszámot tartsunk a labda mögött. Az megengedhetetlen, hogy gyakorlatilag pillanatok alatt 3-2 elleni létszám felén alakuljon ki a finnek javára. Ezt nem szabad így csinálni.
6: És időközben csere a finneknél kapuban, mert hogy a 12-es számú Jesse Juronen is beáll, Radeckit váltja, aztán láttuk még egy cserét, ha minden igaz, a finneknél 4-es, 17-es, azaz Jan Alho is, ő pedig Miettinent váltja, ez nekünk jó, mert ő gólt szerzett, és igen veszélyes volt Miettinen, ő lehet, hogy ott megsérült, mert a túloldalon megy lefelé, és majd körbe kell gyalogolnia szépen a pályát, és akkor tud lejönni, de talán még egy újabb csere, mert 3-as számmal beállt Pütti, aki nevét igen sokat gyakoroltuk, 2 Y, egy H, egy T, aztán egy A betű, amin van 2 pont, de hát ez a finn nyelvlecke, most reméljük, hogy nem kell majd, Pütti nem kerül helyzetbe. Előbb egyébként itt Szoboszlai Dominik csatájánál, amit Bene Ferenc is mondott, Márhijev szerzett labdát, és aztán utána a gyors ellentámadásnál Jukola a csere adott Keskinennek 100%-os helyzetbe, de hát kézzel véred balkarra Jakob Isviliáron. Így maradt a 2-1, a 82. percben a magyar csapat javára. Próbálkoztunk gólt lőni, de a nagy csereberék következtében most ott tartunk, hogy a finnek válta egy alapember, jó voltából a jobb oldalon jönnek, és aztán Jansson, aki szintén alap a kezdőcsapatból, a jobb hátvéd, teszi hátra egészen Koskinak, most 3 olyan játékos passzol kivételesen, akik az első perctől kezdve játszanak a finneknél. Ez az indítás rossz, Jakob Isviliáronnak megy csemege, de szépen összeszedés, már is guríthatja ki, akár ott Szűcs Kornélnak, vagy valaki mást is választhat, lehet, hogy Csinger Márkot.
7: Közben egyébként Nagy Zsolt is a pályára lépett, Kerkez Milost váltotta a bal hátvéd pozícióban, tehát cserélt a magyar válogatott is itt a játék megszakítás alatt. Orbán a labdával, Schäfernek pöcköli tovább, Schäfer pedig Szoboszlait hozza játékba a bal szélen. Szoboszlai visszateszi középre Schäfernek, Antman felborítja az Union Berlin középpályását, szabadrúgáshoz itt a magyar csapat a felezőtől, de még saját térfélről fogja ezt elvégezni. Hát vagy Schäfer, vagy Orbán, ez hamarosan kiderül. Úgy tűnik, hogy Schäfer lesz az, oda is passzolja már Schäfer Csingernek. Csinger aztán visszaadja Orbánnak. Orbán pedig egyelőre nem játssza meg sehova, semmelyik irányba a labdát, csak most íveli előre Szoboszlai felé, aki remekül csúsztatja tovább, nem csúsztatja remekül tovább, mert hogy kimegy a labda végül a fejéről, nem volt jó Nagy Zsoltnak ez a csúsztatás. Dobhat így a finn csapat, Jansson révén az újonc nem elképzelhetetlen, hogy végig játssza a finneknél a mérkőzést. Jansson már oda is dobja, végül Vernenent választja, aki viszont elveszíti, Lukácshoz kerül a labda, Lukács Regicsnek adja tovább, Regics a 16-oson belülre tör a bal oldalon, most íveli középre, de hát ott nem volt senki a hosszú oldalon, Kovács és Lukács is középen várta inkább, de a kivágott labdát Schäfer remekül fejeli oda a Szoboszlainak, aki megint csak Regicset játsza meg, Regics a bal oldalról indul el most befelé, a 16-os vonalával párhuzamosan elesik, nem fúj a játékvezető, ezzel pedig most Keskinen fordulhat, és hatalmas lendülettel megy a jobb oldalon, tenné középre, nem volt pontos szerencsére a labdája, megszerezzük így azt, mégpedig Szűcs Kornél volt az, aki elcsípte a labdát, viszont már megint a finnekhez kerül, és Antman indul a Keskenen is indul, a hosszú viszont az indítás Pühtiétől, Jakob is Fili veheti birtokba a labdát, aki már fel is veszi a földről, és ki is gurítja Csingernek. 84. perc, 2-1-re vezetünk továbbra is. Varga duplája, illetve Miettinen gólja eddig az eredményjelzőn.
6: Hát nem vagyok nyugodt, hogy az első fél időben azt a 2-0-es magyar vezetés szépen összehoztuk, megjósoltam, vagy kicsit megérezte az ember, most nagyon-nagyon félek attól, hogy egyenlítenek a finnek felkészülése, mert ide vagy oda, jó lenne győzni, persze az alapfeladat az lenne, hogy ne kapjunk gólt, hát ugye már egyet kaptunk ezen a meccsen, kedden Kazaksztán ellen folytatjuk, és azt a meccset is itt a Nemzeti Sportelvőben közvetíti majd Katona László és Tóth Béla, Tomas Sándor hangmérnök jó voltából, majd a Nagy Erdei Stadionban. Az 19 órakor kezdődik. Aztán most itt egy film próbálkozás, és a Csere Álhó kapott egy becsúszás követően, talán Szűcs Kornéltól, mindenesetre ez egy szabálytalanság volt, és sárga lapot érő szabálytalanság, úgy van, Szűcs Kornél. Hát a meccset Osváth Attila kezdte, gyors sárga lappal még 0-0-nál, aztán Osváth helyére azért is jött be Szűcs Kornél a második félidőre, hogy nehogy gond legyen ott. Most szintén egy rossz ütemű becsúszás, ápolás, Bene Ferenc. Egyenlítenek a finnek, és akkor nem leszünk boldogok, vagy pedig lövünk egy harmadikat.
5: Hát az az igazság, sajnos, azt kell, hogy mondjam, mind a kettő benne van a mérkőzésben. Én jobban szeretem edzői fejjel gondolkodva azokat a mérkőzéseket, ahol 2-0 után kontroll alatt tartja a vezető csapat a mérkőzést. Hát nyilván pláne, ha az az én szívbéli csapatom. Itt most, valljuk meg őszintén, ennek a mérkőzésnek nyilván az fontos szempont, hogy megnyerjük a találkozót, de még fontosabb, hogy Marco Rossi új játékosokat próbáljon ki. Ez ennyi csere nem fordulhatott volna elő, nyilván a szabályok miatt sem, de nem fordulhatott volna elő egy komoly tétmérkőzésen, mert látványosan szétesett a válogatottunk játéka. Ezen nyilván el kell gondolkodni a jövővel kapcsolatban is, hogy mennyire lehet adagolni az új játékosokat, és mennyire kell felbontani azokat a játékkapcsolatokat, amik működnek a pályán. Hát most ezt tiszta meg, ennek a levét tiszta a válogatott. Ugyanakkor azt ne felejtsük el, hogy előrefelé egy picit spórolósabb lett a válogatott, tehát kevesebb a mélységi elindulás, kevesebb a labda nélküli futás, inkább arra törekszünk, hogy lábra passzolva szépen játszunk, de ezen párosul eredménnyel, és egy kicsit felhoztuk a finneket.
7: 86. percben a finnek jöhetnek, tehát egy oldalszabad rúgással, ugye Szűcs Kornél szabálytalanságát követően, bal oldalról jön majd Vájta szabad rúgása, és érkezik is élesen a 16-oson belülre, egy felfejelt labda, talán Nagy Zsolt volt az, aki kibólintotta az alapvonalon túlra, így Vájta most a szabad rúgás után egy szöglettel is próbálkozhat a bal oldalról, már kocog is a labdával oda a sarokba, nyilván a finneknek most sietősen, mert talán érzik ők is azt, amit Bene Ferenc itt az előbb mondott, hogy benne van akár az egyenlítő gól is. Így jön a kis szöglet, és aztán a beívelés balról, Jakobis Fili azonban lehúzza Álhó ívelését, és nagyon magabiztosan öleli magához a labdát a fiatal kapus, hogy aztán már ki is dobja Szoboszlainak, aki most ilyen balhátvéd pozícióban helyezkedik, meg is kapja a labdát. Nagy Zsolt indul előtte, és meg is kapja Nagy Jánszon mellett, Nagy betenni középre, ez pontatlan volt Kovácsnak, a másik 9-es Vennenen gyűjtötte be, aki aztán Váltának passzolja oda. Váltá vissza a védelembe Tenhóhoz, Tenhó pedig inkább kirúgja az oldalvonalon túlra, mert hogy fogja a fejét ott elől a finnek bal hátvédje Álhó, vagy a vállát, lehet, hogy pont arra a vállára érkezett Szűcs Kornél szabálytalanságát követően, Szűcs lepacsizik vele, Álhó pedig lesétál a pályáról, lehet, hogy nem fogja tudni folytatni a mérkőzést, és akkor kérdés, hogy maradt-e még cseréje a finnek dán szövetségi kapitányának, Jakob Friesnek. Az orvosi stáb minden esetre oda megy Álhóhoz, miközben a magyar csapat visszaadja a labdát a finneknek, lehet, hogy Álhó még megpróbálkozik a visszaállással, addig pedig emberelőnyben átmenetileg legalábbis a magyar csapat a 88. percben Csinger veszi merre, íveli előre, ez sajnos rövid, Jukkola fejeli vissza, aztán kimegy a labda az oldalvonalon túlra, dobhatnak a finnek a 88. percben. Magyarország, Finnország továbbra is 2-1.
6: És jól számolom, de remélem, hogy jól számolom, 4 magyar játékos van a kezdő 11-ből, akik még itt vannak. Tehát magyarán Csinger, Márk, Orbán, Vili Orbán, a két középső védő, Séfer András, Szoboszlai Dominik. Azért ez tényleg Bene Ferencet alátámasztja, időközben most már ott a szöglet zászlónál a bal oldalon a finnek próbálkoznak, és Keskinenék talán egy bedobást, nem talán, hanem ki is harcoltak. Mehetünk be, mert lehet, hogy nagy bedobás lesz, és akkor figyelnünk kell, hogy itt a masszív, jól fejelő, harcias és egész magas finnek, nehogy kiegyenlítsenek egy ártalmatlan bedobást követően. Erre lehet azért a szurkolókon semmi nem múlik, ők hibátlanok, Tenho is előre jön, egészen az ötös és alapvonal találkozásánál a bedobás követően meg kifejeljük a labdát, bal oldalról szögletrugás következik a finn csapat javára, továbbra is a 89. percben 2-1-re vezetünk, de egy biztos, hogy most ott válta a sokadik finn szögletet elvégezheti, és Jakobis Jöné Áronban is bízhatunk, mert két bravúrt már bemutatott, nagyon magabiztos, előbb például, hogy Szoboszlainak kidobta a labdát, ott is maradt a 16-oson kívülre egy kicsit, na figyeljük, bal oldalról tekeredik be jobban, nincs csúszatás Szoboszlairól, ki megy a labda a 16-oson kívülre, és aztán az egyik finnjátékos Jansson az, aki felszabadít nekünk, Szoboszlai Dominik elveszíti a labdát, válta visszahozza, és ott Van Aanen is nagy csatában találkozik egy magyarral, Regiccsel, és ez szabálytalanság.

0: Szabítás, azt is a szemünkkel figyelni kell. Innen a magasból, a toronyból most hátra tették a cserekapusnak, Joronnennek, ő is ott volt a 2021-es VB-n, vagy a 20-as EB-n, nem VB-n, hanem EB-n, az Európa-bajnokságban. Joronnen jó nagyot rúgott a labdába, ez valamelyik szurkolónál köt ki. Ott az elsősorban ők nagyon rendesek, és vissza is dobja az egyik fiatal játékos a labdát, de aztán nem, aztán nem a tartalék labdát vette fel, ott Szűcs, és a jobboldali bedobást gyorsan elvégezheti. Akkor, amikor 4 perc a hosszabbítás, és ebből még csak 10 másodperc telt el. 16-os előterében egy szabálytalanság, mondom én, a játékvezető tovább ott ind, aztán visszaszerzi a labdát a magyar válogatott, és a 16-oson belül Kovács az, aki labdát szerez, lövés, oldalháló! Mint egy 10 méterről jobbról Schäfer a kipattanó labdára a 16-oson belül lecsapott, és egyből lőtt, ahogy kell. Ez jó volt, meg az is, ahogy Kovács Bendegúz ott erőltette és támadta le a finn védelmet. 2-1, még van 3 perc hátra.
1: És ember előnyben a magyar válogatott, mert hogy Álhó nem fogja tudni folytatni. A magyar kapu mögött sétál éppen az orvosi stáb tagjaival, és mivel már 8-at serélt a finn válogatott, gyanítom, hogy akkor ennyiben állapodtak meg a szövetségi kapitányok, vagy a szövetségek a mérkőzés előtt a csere lehetőségek számában, és akkor úgy tűnik, hogy 10 emberrel fejezi be a mérkőzést a finn csapat. A 92. perc kezdődik meg, 3 perc van tehát még hátra a jelzett hosszabbításból, a labda pedig a magyar lábakon vándorol, Jakovics Ülinál van hátul, aki Orbánhoz passzolja oda, Orbán egy testcsellel elküldi Antmant, aztán átteszi keresztbe, ahol Csinger várja a labdát. Csinger felpasszolja középpályára, ott eltűnik egy magyar játékos, Lukács volt az, aki elesett a finnek szorításában, bár nem volt szabálytalan, jöhet szabadrúgásra a magyar csapat saját térfelének közepéről, miközben a stadion nagy része talpon, és hát nem csak talpon, hanem ugrál szögdel itt a mérkőzés hajrájában a 92. percben. Hát ettől kicsit fel is melegedett mindenki, mert hogy nincs olyan nagyon jó idő itt a Puskás Arénában, hiába június 5-e van, eléggé lehűlt a levegő, így este 9:30 környékére. Előreíveljük a szabadrugást, de ez a finnekhez kerül. Joronen, a csereként beálló kapus íveli aztán előre, hogy aztán levágódjon Csingerről, és most így 4 finn iramodhat meg, megkapja a labdát Keskinen a bal oldalon, a 16-os vonalánál Keskinen ellövi, és ezt is véri Jakovics Vili. Jakovics Vili 3 Keskinen helyzetet is hatástalanít, egyik nagyobb volt, mint a másik, talán ez volt a legkevésbé veszélyes helyzet, de egy újabb Jakovics Vili védés után marad a 2-1. És megint egy figyelmeztető jel itt a hajrában is számunkra, Bene Ferenc.
2: Hát gyakorlatilag semmi változás nem történik. Az a probléma, hogy nem, úgy érzem, hogy most már nem csak, hogy nem működik az a fajta védekezés, amit egy csapat szinten meg kell tenni, hanem túlságosan sok játékos van a labda mögött, illetve a labda előtt, tehát gyakorlatilag akár egy párharcból való lepattanó labda van, akár egy elpasszott labda, túlságosan nyitott a magyar válogatott, és bizony, ugye nyilván ilyenkor a védők megtesznek mindent, de azért középpályán is, főleg az előlévők közül most már nem látni olyan igazi visszafelé való futásokat, visszasprinteket. Hát nyilván ez tanulságos, mindenféleképpen ez az utolsó 20 perc azért ez nem a reális tudását nyújtja a magyar válogatott.
0: Tanulságos az egész második félidő, meg ez a nagyon sok cserebere, amire készültünk, de így valóban nem lehet valós helyzetjelentést adni arról, hogy mit is tud egy csapat. Miközben a Jukkola a bal oldalon megint csak kiharcol egy bedobást, és a bal oldali bedobást itt a hosszabbítás, a 4 perces hosszabbítás utolsó perceiben végül is nem ők harcoltak ki, hanem mi, hát ezért még lassabban fogjuk elvégezni, mint tennék azt a finnek nyilván, és Szűcs Kornél még a labdát is, ha lehetne, lenyelni. Most de valami jó messzire előrevágott labda, azért sokat segít távol a 16-osunktól, ezt meg is teszi, a más kérdés, hogy egy finn fejre varázsolja el, de aztán Szoboszlai jól bele tud rúgni a labdába, és ott Lukács Fintel, Koszki és Lukács csatájából a finn térfél közepén, Koszki kerül ki győztesen, ez alapja légiósa, és már is Janssonnak teszi a jobb hátvédnek, aztán rossz a testcsel, jó a labda szerzés, jól van. Most ott Lukács is ott van, a 16-oson belül, a passza nem teljesen rossz, és ezt még összeszedi Nagy Zsolt is, Nagy Zsolt és a Lukács összjátékából a finnek kikerekednek, majd most visszapattan a 16-oson belülre, de ott már azt mutatja a játékvezető, hogy ennyi, nem tovább, és tovább, letelt a 4 perces hosszabbítás, vagyis nyer a magyar válogatott 2-1-re.
1: Varga duplájának köszönhetően magyar siker, Magyarország, Finnország 2-1. Az első helyzet a finnek előtt adódott, Jansson lövése levágódott a magyar blokkról, a túloldalon pedig előbb Szoboszlai, majd Kerkez Milos célzott.

0: pontatlanul mind a ketten fölé lőttek. A 24. percben egy nagy magyar helyzet alakult ki, megint Kerkez került helyzetbe. Szoboszlai ivelése után Sallai készítette le remekül a bal hátvének, a lövését azonban blokkolták a finnek, hogy aztán két perccel később egy Szoboszlai szögletet követően Varga Barnabás fejjel megszerezze a vezetést a magyar válogatottnak, 8 méterről a bal alsóba bólintott a magyar középcsatár. A 43. percben megint csak Varga volt a főszereplő, Tóth megharcolta a labdáját a 16-osnál, tovább piszkálta Vargához, ő pedig 18-ról jobbal, a jobb alsóba lőtte, a kapufát is érintve a második magyar gólt. A második félidőben változott a játékképe, a számos cserének is köszönhetően picit fellazult a magyar védekezés, ezt pedig a finnek többször is megpróbálták kihasználni, bár magyar helyzet is adódott, Szűcs Tamás próbálkozott többször is a csereként beálló debreceni középpályás, de nem találta el a finnek kapuját. A 70. percben Keskinen került nagy helyzetbe, a csereként beálló debütáns Jakobisvili áron védte bravúrral a finn lövését, aztán egy perccel később viszont már nem tudta védeni a finnek 4-es számú játékosának Miettin ennek a 22 méterről leadott bombáját, ami a jobb alsóba ment, szépítette ki így a finnek. 76. perc, egy gyors ellentámadást követően Lukács ugratta ki Kerkezt, aki kicsit kiszorított helyzetből a bal alsó mellé lőtt. Néhány perccel később pedig megint egy figyelmeztető jel, egy finn helyzet, ajtóablak helyzetbe került Keskinen, nagyon szépen lejátszották a vendégek, Jakobisvili viszont megint csak bravúrral védett, ahogy a 92-ben megint hatástalanította Keskinen harmadik próbálkozását is, ő nem tudott túljárni ezen a mai napon az újonc magyar kapus eszén. Ezt a 2-1-es előnyt pedig a végén megtartotta a magyar válogatott, Márkó Rossi, Jakobisvili áron mellett egyébként Csinger Márkot és Kovács Bendegúzt is először küldte pályára a magyar nemzeti csapatban. Három újoncot is avatott tehát a magyar együttes, amely felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában 2-1-re legyőzte a finn válogatottat. Virányi Zsolt, Bene Ferenc és Toman Sándor nevében is köszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a Puskás Aréna, a Szóval stúdiói.
1: Na, hátrább az agarakkal, mert Bene Ferenccel még mindenképpen számolnánk, de valóban Regős László Pálnak és Virányi Zsoltnak köszönjük. Toman Sándorra mindenképpen szükségünk van, ahogyan Bene Ferencre is, leginkább Bene Ferencre, hogyha itt vagy velünk a vonalban, Feri. Melyik újonc tett rád?
2: Majd esetleg, ha közös himnusz éneklés lesz, akkor visszaadom a szót, de most állok rendelkezésre.
1: Figyeljük az atmoszférát, hogy mikor kezdenek rá a szurkolók a himnuszra. Melyik újonc tette rád a legjobb benyomást?
2: Hát az utolsó 20 perc alapján, amikor egy kicsit már szétesett a válogatottunk védekezése, egyértelműen Jakobisvili Áron. Tehát Áron nagyszerűen szállt be, és első válogatott mérkőzésén tényleg hatalmas bravúrokat nyújtott, vagy mutatott be. Egy kicsit annak is köszönhetően, hogy a válogatottunk addigra, a sok cserének köszönhetően azért már nem ugyanazt a csapatjátékot nyújtotta, amit az addigi, hát úgymond 55-60 perc során, hiszen gyakorlatilag a finn csapatnak esélye se volt még csak a 16-osunk környékére sem eljutni, egyértelműen kontrollat tartottuk a találkozót. Ezt pedig tudjuk be az utolsó 30 percet annak, hogy igazából sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy Marco Rossi kényszerhelyzetben van, mivel a Nemzetek Ligájával és az UEFA és a FIFA törekvésével már nem nagyon vannak felkészülési mérkőzések, nagyon kevés lehetősége van újoncokat kipróbálni, úgyhogy itt most egy picit a csapatjáték rovására az újoncokat kellett előtérbe helyezni. És most himnusz.
1: Úgyhogy egyelőre elbúcsúzunk a helyszíntől. Magyarország tehát 2-1-re megverte Finnországot felkészülési mérkőzésen, és ezzel egy időben még rendeznek természetesen barátságos mérkőzéseket világszerte, és hát ezt a szó legszorosabb értelmében értem, hogy világszerte. Néhány végeredmény, ami igazán szembeötlő, és a futballrajongói számára tényleg azt mondom, hogy ingyenceknek való. Szlovákia, Montenegró 2-2, ez végeredmény. Moldova, Bulgária 2-2. Oroszország, Burkina Faso 3-0. Egyébként az afrikai válogatott az első félidő vége után emberhátrányban játszott. És San Marino, Banglades 1-2. De hát ez tényleg az a szintje a labdarúgásnak, amit az ingyenc futballrajongók követnek. 82 perc után Azerbajdzsán Málta 0-1. És hát itt még próbálok szemezgetni olyan értelmezhető párosítást, ami a VB-re készülődvén érdekesnek számít, de hát akárhogy nézem, az Angola, Mauritánia, vagy éppen a Benin-Niger találkozó nem ezek közé tartozik, úgyhogy azt hiszem, hogy Bene Ferenc tudja folytatni. Na, nem a benini labdarúgással, hanem a magyarral, és azt hiszem, hogy folytathatod a gondolatsorodat onnan, hogy miért esett vissza a magyar csapatnak a teljesítménye a második félidő második felére? Értem ezt az alatt, hogy a finnek sorban dolgozták ki a helyzeteket.
2: Igen, ez a már előbb említett olyan okoknak tehető be, hogy Marco Rossi kényszerhelyzetben van azáltal, hogy egyszerűen nincs másik lehetősége kipróbálni újonc játékosokat, illetve olyan játékosokat kipróbálni, akik a tétmérkőzéseken kevesebb mérkőszámmal rendelkeznek, kevesebb rutinnal rendelkeznek, tehát egész egyszerűen fel kell építeni ezeket a labdarúgókat, úgyhogy maximálisan érthető, hogy Marco Rossi erre használja ki ezt a lehetőséget, de hát nincs más, egyszerűen Finnország, Kazaksztán, ez a két mérkőzés maradt. Talán a jövőben szerencsésebb súlyozni, és a két mérkőzés alatt kipróbálni a játékosokat. Értem én azt, hogy mondjuk 3-4 játékos kipróbál az egyik mérkőzésen, és újabb 3-4-et a következőn, mert itt most látványosan szétesett a játékunk. Viszont azért azt is tegyük hozzá, hogy a játékosok viszont oda tették magukat, tehát a párharcok nagy részét megnyertük. Itt igazából szerkezeti problémákból, meg az összeszokottság és a játékkapcsolatok automatizmusainak a hiányából adódóan alakult ki ez a szétesés. Tehát nagyon sok indokolatlan eladott labda volt, gondoljunk csak abban, amikor elindul egy csapat támadásba, és azért 5-6 játékos fölzárkozik ahhoz a támadáshoz, és az egyet nem értés, vagy az egymás meg nem értéséből fakadóan van egy rossz passz, és ilyenkor már egy kontraszituáció alakul ki az ellenfél számára, amit az első fél időben vagy nem adtunk el ilyen labdát olyan pozíciókban, ahol nem szabad, vagy pedig sokkal nagyobb létszámot tartottunk a labda mögött, ezért egyértelmű, hogy egy működő csapatban bármennyi csere is történik, pláne ha akár 7 is, akkor az már onnantól kezdve egy új rendszer, és az nem valószínű, hogy működni fog egyből. Tudjuk be ezt annak, hogy a válogatottunk azért hozta a mérkőzést, és egy nemzetközi szinten egy győzelemmel többen vagyunk. Nagyszerű kapus teljesítményt láthattunk, Szűcs Korné bejátszott a teljes középpályát, annak ellenére, hogy nem volt könnyű dolga, mert Schäfer mellette már elfáradt, Willi Orbán is egyre többet belehibázott, Szűcs Korné fontos szituációban mentett, hatalmas sprintet futott visszafelé, szóval lelkesedésben, hozzáállásban abszolút kiszolgálta a közönséget a csapat, nagyon szép gólokat lőttünk, és úgy gondolom, hogy 60 percig egyértelműen uraltuk a mérkőzést. Meggyőződésem, ha ez tétmérkőzés és nincs ennyi csere, akkor egy körülbelül egy 3-0-val le van zárva ez a meccs.
1: Szappanos Péter pedig kezdőként kapott több mint egy órát, aztán váltotta őt Jakobisvili Áron. Szappanos Péterről beszélünk egy picit, mert ő a magyar válogatott életében annak ellenére volt meghatározó tag, hogy hát a válogatottsági számon mindez nem látszik, nem kapta sorban a mérkőzéseket Dibusz Dénes, valamint Gulácsi Péter mögött, de abban Marco Rossi meg a csapattársak is egyetértenek, hogy az öltözőn belül Szappanos Péter nagyon hangsúlyos figura volt. Ő mit jelentett a magyar csapatnak, és mondjuk ki lehet az ő utódja azt illetően, hogy ő azért a vezéregyéniségek közé tartozott az öltözőn belül?
2: Igen, hát a személyiségéből fakadóan azért egy abban a szempontból vezér, hogy az öltözőben a jó hangulatért felelős, mindig lehet rá számítani, egy pozitív személyiség, a környezetében mindig jókedv uralkodik, tehát szükség van ilyenfajta játékosokra. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy a kapusok lélektan egy egészen speciális a csapaton belül, tehát egyfajta ilyen külön szigetet képeznek egy csapaton belül és egy öltözőn belül, és valljuk meg őszintén, akár Gulácsi, akár Dibusz védett a magyar válogatottba, azért jó volt, hogy mögötte olyan, hát nem csak lelkitárs, hanem tényleg egy pozitív szellemiségű kapustárs van mögöttük, aki nem azzal foglalkozik, hogy állandóan furkálja, beletörődött a szerepébe, egy pozitív versenytársat, egy pozitív vetétársat alakítottak ki, de mindenbe segítették egymást, és ezért Szappanos Péternek valamelyest azért szerepe van az előtte lévő említett két kapusnak a többi válogatottságában, tehát tényleg pozitívan gondolunk vissza rá, de hát nyilván azért három válogatottsággal azt sem szeretném, hogy most ódánkat zengjünk, mert van olyan magyar labdarúgó, akinek több mint 90-szeres válogatott és nem volt búcsú mérkőzése, de hát ez mondjuk a 80-as éveknek a bűne, nem a mostanié. A mostani MLS előtt le a kalappal, mert nagyon nagyszerűen, és Marco Rossi is egy nagyon-nagyon nagy emberi gesztust tett most. A legjobb ütembe megtapsoltatta, tehát tényleg ez egy szép volt, pontosan úgy történt a mérkőzés, hogy kellett, voltak szép gólok, voltak szép periódusok, fantasztikus hangulat volt, és egy igazi futballünnepet varázsoltak majd a magyar játékosok a pályára.
1: Bene Ferencet folytatjuk még, de előtte akkor hallgassuk meg, hogy Szappanos Péter hogyan értékelt a mérkőzést követően az M4sport riporterének, Péter Ágostonnak.
3: Páratlan sztori a debütálásod, de a búcsú meccs is jól sikerült. Mire fogsz emlékezni erről?
4: Hát ugyanaz az eredmény. Nyilván az volt a legfontosabb, hogy nyerjünk. Azért nagyon sok új játékos van, szeretné a főnök is beépíteni őket. Azt gondolom, amit elterveztünk, meg tudtuk valósítani. Ugye a kollégám is nagyon jó bemutatkozást tudott produkálni, és eszméletlenül hálás vagyok azért a fogadtatásért, amit a szurkolóktól kaptam, nagyon jó esik.
3: Igen, pedig mondtad, hogy nem vagy az az igazán érzelgős típusú játékos, de kíváncsi vagyok, hogy ezeket az utolsó pillanatokat hogy élted most meg.
4: Nyilván ezeket azért örökre elteszi az ember, nagyon jó esik, mondom, ez egy nagyon jó visszacsatolás számomra. Nagyon nagy hálával tartozok a szövetségkapitánynak is, hogy ezen a mérkőzésen a Puskás Arénában tudtam játszani. Nem akarom kimondani az utolsó mérkőzésemet, de meglátjuk, hogy mit az a jövő. Engem bármikor hívnak, én szívesen jövök, és mondom, készen állok bármikor arra, és bármilyen formában segítsem a csapatot. Úgyhogy azt gondolom, már eddig is egy fantasztikus utazás volt. Meglátjuk, mit az a jövő.
3: Minden esetre a nagy védéseket ma meghagytad Áronnak.
4: Tessék?
3: A nagy védéseket ma meghagytad Áronnak.
4: Igen, azért nyilván nem kell mindig rólam szólni a Fámának, úgyhogy így is örülök neki, hogy a kapott gól nélkül tudtam abszolválni a mérkőzést. Azt, hogy nyertünk, külön öröm számomra, úgyhogy igazából így egy kerek sztori az egész.
1: Szappanos Péterrel Péter Ágoston beszélgetett, és Bene Ferenc állandó szakértőnk felé még egy kérdés, az már a jövőt illetően. Ezen a találkozón a következő játékosok nem kaptak bizonyítási lehetőséget, az újoncok közül Szendrei, valamint Margráf, Barát Péter, Gruber Zsombor, Stájsz, Tóth Rajmund, valamint Tóth Balázs, aki azért első számú kapusnak is beillik, illetve Pécsi Ármin, aki nem lépett pályára ezen a találkozón, hogy Kazaksztán ellen milyen felállást vársz, Feri, és az említett játékosok közül kire mondanád azt, hogy ő biztosan pályára fog lépni Debrecenben?
2: Hát először is ma Marco Rossi nagyjából a szokásos játékrendszerbeli változtatásokat hozta létre, pontosan a játékrendszerben nem változtatott, csak apró változtatások hozott létre a mérkőzés folyamán, tehát ezáltal egyre egy picit távolodik az, hogy valami új játékrendszert próbálnak ki. A véleményem az, hogy a meglévő és általa működőnek ítélt játékrendszert fogja tovább csiszolni. Abban biztos vagyok, hogy teljesen más kezdőcsapat lesz, és abban is biztos vagyok, hogy az imént felsorolt labdarúgók közül fognak játszani. És még egy dologban, hogy Tóth Balázs lesz a kapusunk. Tehát egyértelmű, hogy ő az első számú kapus, és azt nem tudom elképzelni, hogy két válogatott találkozóból egyiken se lépjen pályára. Tehát majdnem biztos vagyok benne, hogy Tóth Balázs lesz az első számú, úgy értem, egyes számú kapusunk, tehát ő fog kezdeni Kazaksztán ellen. Ugyanakkor nyilván én egy picit talán Szendrei Norbertnek a játékára lennék kíváncsi. Talán ő mindenféleképpen, én a véleményem szerint én ugyanígy adnék neki gyakorlatilag olyan 10-20-30 percet talán a második félidőben, és egy kicsit titkon bízom abban, hogy Kazaksztán ellen még a mainál is simább mérkőzést fogunk játszani, mert azért valljuk meg őszintén, ez a finn válogatott kvalitásban nem ütötte meg a mieink szintjét, de amikor egy picit visszaestünk, egy picit felbordult az a működő egység, ami az első félidő jellemezte a csapatot, akkor gyakorlatilag az utolsó 20 percen valljuk meg őszintén, akár egyenlíthetett is volna Finnország. Tehát pont olyan edzőpartner volt, amelyik megfelelő erőfeszítésre kényszerítette a válogatottunkat, és azonnal kijöttek a hibák. Biztos vagyok benne, hogy Marco Rossi is nagyon-nagyon pozitívan fog értekelni a mérkőzést, és nem annak ellenére, hanem éppen azért, mert kijöttek a hibák, ezeket ki lehet elemezni, ki lehet csiszolni. Tehát azok az edzőmérkőzések sem jók, amikor minden tökéletesen működik, mert abból keveset lehet tanulni.
1: Bene Ferencnek, állandó szakértőnknek, és akkor most már valóban a hangmérnöknek, Tomán Sándornak is nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltatok. Varga Barnabás két gólt szerzett ezen a találkozón, ő is értékelt Péter Ágostonnak.
3: Szoboszlai előkészít, Varga befejezi, mint egy jó zeneszáma. A végtelenített verzióját sem tudnánk megunni, gondolom, te is így vagy vele.
5: Igen, azt gondolom, mi sem tudnánk megunni.
3: Sorjáztak a beadások, pontrugások ott a vezető gól előtt. Mennyire érezted azt, hogy tényleg érik a gól?
5: Igen, tényleg voltak szögletek, beadások, úgyhogy elég sok szituáció volt, ami nekem kedvező. Szerencsére az egyikből be tudtam találni, utána azt gondolom, hogy inkább mi irányítottuk a játékot, úgyhogy szerintem megérdemelt győzelmet adtunk.
3: Szerintem hiányoztál mindenkinek, nem csak a góljait, hanem a jelenléted miatt is. Neked mennyire hiányzott ez a közeg, milyen most hazatérni?
5: Igen, hát tényleg nagyon jó. Nyilván azért hiányzik az embernek. Tényleg örülök, hogy a múltkori két mérkőzésen nem tudtam pályára lépni sérülés miatt. Tehát szinte ebbe az évben azt hiszem ez volt az első mérkőzésem.
3: Így van.
5: Reméljük a keddi lesz a következő. De tényleg hát nem tudok semmit mondani. Örülök neki, hogy sikerült betalálnom. Fontos volt azért, hiába edzőmérkőzés, azért a válogatottban tényleg, ahogy mondjuk mindig, hogy sosincsen edzőmérkőzés. Úgyhogy örülök neki.
3: És ez ma is látszott a csapaton. Szappanos mennyire fog hiányozni? Mit adott a társaságnak?
5: Hát nagyon, még semmit nem mondott. Szerintem az még majd a következő meccs után, vagy most a napokban. Nekem különösen fog hiányozni, azért elég jó kapcsolatban vagyunk. Tényleg egy nagyon fantasztikus karakter, és a harmadik számú kaposként is, de hát éveken át szolgálta a csapatot. Minden energiáját belerakta minden edzésbe, úgyhogy azt gondolom, hogy minden tiszteletet megérdemel.
1: A duplázó Varga Barnabással Péter Ágoston beszélgetett, folytatás tehát kedden Debrecenben, Kazaksztán ellen, akkor lép pályára legközelebb a magyar labdarúgó válogatott, méghozzá 19 órától, azt a mérkőzést is közvetítjük majd itt a Nemzeti Sport Rádióban. 7 perc múlva kereken 22 óra jön a nap utolsó hírblokja.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Kobollitz-Verev döntőt rendeznek a Roland Garroson, nem lesz személyes találkozó az orosz és az ukrán elnök között. Holnap már többnyire napos időre számíthatunk. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
6: Sporthírek.
7: Takács Péter maradt a labdarúgó élvonalból, az elmúlt idény végén búcsúzott Diós Győri VTK vezetőedzője. A Diós Győri gyökerekkel rendelkező 36 esztendős szakember a nemrég befejeződött szezon utolsó három fordulójában már megbízott vezetőedzőként irányította az együttest, és most véglegesítették posztján. A magyar férfi röplabda válogatott 3 szetben kikapott a cseh csapattól az Európa Liga alapszakaszának kecskeméti nyitányán. Ifjabb Nagy Péter szövetségi kapitány együttese a szombati pihenőnap után vasárnap a norvégokkal találkozik a Messzi István sportcsarnokban. A 10. helyen kiemelt Flavio Cobolli. Játék nélkül bejutott a férfi egyes döntőjébe a francia nyílt teniszbajnokságon. Az olasz elődöntőben Cobolli és Matteo Arnaldi csapott volna össze az esti programban, csak hogy nem sokkal a kezdés előtt Arnaldi jelezte, hogy vírusfertőzés miatt visszalép a mérkőzéstől. A 10. kiemelt Cobolli a vasárnapi fináléban a másodikként rangsorolt favorit német Alexander Zverevvel csap össze. Mindkét játékos az első Grand Slam trófeájáért száll majd harcba. Lewis Hamilton nyerte a Formula 1-es monakói nagy díj második szabad edzését. A brit mögött a csapattárs, a hazai pályán versenyző Charles Leclerc végzett a második helyen. A Red Bullos Max Verstappen a harmadik. Az első gyakorláson Leclerc végzett az élen.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Közben már a virradóra a családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. Herszonban 1, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet összesen 4 drón fölött vesztett el az irányítást orosz elektronikai zavarás miatt, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett. További 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Itthon a kormány a jövő héten benyújtja az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak is el kell fogadnia. A helyreállítási alap forrásait augusztus végéig kell felhasználni. Távozik az MTV-a vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőjétől is. A Bánkitóba fulladt délután egy 15 éves fiú, társaival iskolai kiránduláson vett részt, és a tó szabad strandján fürdött, amikor elmerült a vízben. Bár azonnal elkezdték keresni, holttestét végül a mentőbúvárok találták meg. A rétsági rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.
6: Közlekedés.
7: Az 51-es főúton Érsekcsanád határában egy személygépjármű felborult, a 153-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Az 52-es főúton útfelújítási munkákat végeznek Solt és Fülöp szállás között, a 34-es és az 51-es kilométer között szakaszosan irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt lassulás, torlódás tapasztalható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
6: Időjárás.
7: Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban, keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 2 percen múlt 22 óra, a mikrofonnál Tóth Béla. Technikai sportokkal megyünk tovább. Ferrari 2 siker a Formula 1 monakói nagydíjának első 2 szabad edzésén. Az első pénteki gyakorlást Charles Leclerc nyerte meg csapattársa Lewis Hamilton előtt, majd a második szabad edzésen a brit versenyző zárt az élen, a hazai pályán versenyző Leclerc-t megelőzve, egyébként a nap legjobb idejét Hamilton teljesítette. A pénteki eseményeket pedig Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport szakújságírója összegezte Balogh Bencének.
2: Tulajdonképpen az előzetes várakozásoknak megfelelően a Ferrari dominanciáját láthattuk mindkét edzésen. Még az ellenfél Mercedes csapatfőnöke Toto Wolff is úgy fogalmazott a második edzés közben, hogy a Ferrari külön ligában szerepel. Ugye ez azért lehet sokaknak meglepő, mert az idén nagyon nem így kezdődött. Az eddigi 5 nagy díjból 5-öt a Mercedes nyert meg. Ez azonban egy olyan különleges pálya, ami rendre esélyt nyújt az olyan csapatok autóinak is, amelyek más helyszíneken nem feltétlenül tartoznak a legerősebbek közé. Itt ugye nincsenek hosszú padlógázos szakaszok, és ezen a pályán nyilvánvalóan azok az előnyök domborodnak ki, hogyha egy autó nagyon jól viselkedik a lassú kanyarokban, nagy a leszorító ereje, jól és hatékonyan megy át a kerékvetőkön. A Ferrari már eddig is az ilyen típusú kanyarokban nagyon hatékony és jó volt az elmúlt helyszíneken, viszont az egyenesekbe sokat vesztett. Viszont itt most nincsenek ilyen szakaszok, nem is veszít olyan sok tempót, úgyhogy egyelőre a Maranellóiak autója a legjobb, és a második edzésen Hamilton zárt a legjobb idővel, egy tizeddel zárt Leclerc előtt, úgyhogy ez egyelőre azt vetíti előre, hogy az időmérőn is megmaradott ez az előny.
3: És hát jól szerepelt Max Verstappen is.
2: Igen, meglepően jól szerepelt a Red Bull már, ami a köridőt illeti. Verstappen 168 ezreddel maradt el Hamilton legjobbjától, úgyhogy lehet, hogy ez egy esély a Red Bullnak is. Azért az eddigi pályákon nagyon kidomborodott, hogy a Mercedes motorerő terén egyértelműen a többiek fölé hatalmasodik, és így, hogy itt nincsenek hosszú egyenes szakaszok, hosszú padlógázos szakaszok, így nem is tud kidomborodni annyira ez az erő. Minden esetre így is egy picit jobb teljesítményre számítottunk, hiszen Russell 3 tizeddel, Antonelli pedig 5 tizeddel maradt el Hamilton idejétől. Ugyanakkor az elmúlt években azt is láthattuk, hogy péntekről szombatra sokat lehet előrelépni. Én azt remélem, hogy a top csapatok között továbbra is szoros marad majd a küzdelem.
3: Nagyon sok volt a baleset, nagyon sok volt a kényszerű kiállás.
2: Így van, Monakóban a falak közelsége az mindig egy extra kihívást jelent, és nagyon nehéz eltalálni azt a finom határvonalat, amikor az ember még elég gyorsan megy, de nem lő túl a célon. Ez most az első edzésen Isaac Hadjárnak nem is sikerült, ő csúnyán összetörte a Red Bullját, pedig pont a hétvége előtt azt mondta, hogy ez az egyik kedvenc pályája, itt érzi magát a legmagabiztosabban, többször szerepelt itt az alsóbb kategóriákban is, és a szimulációban is sokat vezetett itt, hát ehhez képest ő volt az, aki a legjobban összetört az autóját. Volt egy apró incidens Fernando Alonso-nak is, ő is kocolta a falat, de az Aston Martin nem tört annyira össze, és igazából mind a ketten részt tudtak venni a második edzésen, tehát túl sok hátrányok nem származott ebből. Aki a legnagyobb vesztesének számít most a pénteki napnak, az sokkal inkább Lando Norris, aki a második edzés elején félreállni kényszerült, egyszerűen az autója kikapcsolt, tehát látszott is a kormányán, hogy teljesen elszállt az elektronika egyik pillanatról a másikra, hasonlóan, mint George Russell-el történt Kanadában, lehet, hogy ez is egy Mercedes ezt erőforrással kapcsolatos probléma. Minden esetre így a második jóval fontosabb edzésen a McLaren brit pilótája egyáltalán nem tudott érdemi munkát végezni.
3: És hát volt egy tűzeset is, Pereznek kigyulladt a kedilekje.
2: Igen, neki pedig a fékje kapott lángra az utolsó percekben. Egyébként előtte Perez meglepően jól szerepelt, legalábbis a kedileknek a lehetőségeihez mérten. magabiztosan mozgott ezen a pályán, de volt ez a fék probléma a végén, hát azért érződik, hogy ez még egy újonc csapat, gyermekbetegségek itt-ott felütik a fejüket, de ennek ellenére ez egy biztató kezdet volt a mexikóitól.
3: Beszéljünk magáról a monakói pályáról. Említetted már, hogy itt azért nagyon kell figyelni, hogy az ember ne menjen neki a falnak. Most már évről évre jön a kritika, hogy ez az egyik legunalmasabb futam a szezonban. Egyre többen mondják azt, hogy talán nem is kellene már monakói nagydíjat rendezni. Neked mi a véleményed a monakói pályáról, a monakói nagydíjnak a létjogosultságáról?
2: Hát egy különös kettőség lengi be ezt a hétvégét, mert egyfelől gyakorlatilag a csütörtöki média nappal egészen a szombati időmérőig tulajdonképpen minden versenyzőtől dicsinyuszokat hallunk, mindenki elmondja, hogy mekkora óriási kihívás és milyen különleges élményt vezetni. Tényleg egy nagyon szűk pályáról van szó, és folyamatos 100%-os koncentrációt igényel. Meg kell próbálni belőni azt a 100%-ot, amikor az ember még tényleg a kanyarokban még egy icipicit talán súrolja is a falat, és ez nagyon nehéz. Nyilvánvalóan az utolsó századokat, az utolsó ezredeket is megpróbálják kisajtolni az autóból, és egyöntetű vélemény a pilótáknak, hogy amikor ez sikerül, az az egyik legjobb érzés versenyzőként. Ugyanakkor pont a pálya szűk jellege miatt gyakorlatilag képtelenség előzni, és annak ellenére, hogy idén már kisebbek az autók, egy kicsit keskenyebbek is, könnyebbek is, azért még mindig azt láthatjuk, hogy ehhez a pályához egyszerűen túl nagyok. És hogyha valaki úgy pozícionálja az autóját, akkor szinte képtelenség elmenni a másik mellett. Ez már hosszú-hosszú évek, sőt talán évtizedek óta probléma, hogy nagyon egyhangú és akciómentes ez a verseny. Erre kellene talán majd a jövőben valami megoldást találni. Tavaly már próbálkoztak valamivel, hogy kötelező két kerékcserét vezettek be, de hát ez se váltotta be hozzáfűzött reményeket. Nagyon mesterkélté vált vele a versenyzés, idén visszaállnak a normális formátumban. Hát ez a jövő kihívása, és végül is mindegy, hogy valakinek tetszik, vagy nem tetszik. Monakóval nemrég hosszabbítottak szerződést egészen 2035-ig. Ennek a helyszínnek a tradíciói, a múltja, a hagyománya, a gazdasági jelentősége annyira fontos, annyira fontos fogaskerek az F1-es gépezetnek, hogy ide újra meg újra vissza fog térni a mezőny. Én azt remélem, hogy valahogy majd a folytatásban, a formátumon még egyszer, vagy még kétszer, vagy addig megpróbálnak javítani és csiszolgatni, amíg esetleg egy ilyen specifikus Monaco, optimális Monaco formátumon nem sikerül majd kiötleni.
3: Itt az egyik legnehezebb az előzés, ami a Forma 1-es nagydíjakat illeti. Tulajdonképpen az időmérőnek talán ezen a verseny hétvégén van a legnagyobb jelentősége.
2: Ez pontosan így van, és mindenki úgy is készül, hogy a szombat a hétvégének a csúcspontja, megpróbálja akkora időzíteni a legjobb formáját, ezért is nagyon fontos felépíteni a hétvégét a pénteki szabad edzésektől. Egyre több önbizalmat kell gyűjteni, ilyenkor egyre inkább feszegetni a határokat, és hát pont emiatt minden egyes percnyi kihagyás, akár technikai hiba miatt, akár ütközés miatt, az nagyon visszavetheti az ember teljesítményét és önbizalmát. És nyilvánvalóan a szombati eredmény az meghatározhatja a végeredményt. Az elmúlt években rendre ezt láttuk, de azért pont a falak közelsége miatt a versenyen is becsúszhat egy-egy baleset, és a biztonsági autó azért fel tudja rúgni még az élenálló pilóta stratégiáját is. Tehát azért azt nem jelenthető ki, hogy aki megszerzi a pole pozíciót, az gyakorlatilag már beütheti a pezsgőt. Azért ez egy technikai sport, bármi félre mehet, akár a rajtnál is, akár a kerékcserénél is, ahogy említettem, egy pehes időzítés, biztonsági autó, akár az időjárás is beleszólhat, úgyhogy nyilván meg kell próbálni az embernek szombaton előni a puskaporát, de ez nem jelenti azt, hogy vasárnap már nem kell koncentrálni.
3: A címvédő McLaren nem teljesített olyan jól a monakói pénteki szabadedzéseken, és hát talán mondhatjuk azt is, hogy most már eldőlni látszik, hogy nem is lesz címvédés sem egyéniben, sem csapatszinten, viszont mérföldkőhöz ért egy csodálatos jubileumhoz a McLaren, ugyanis ez az együttesnek az ezredik nagydíja.
2: Igen, a saját számításuk szerint ez az ezredik nagy díjindulás. Persze itt mindig vannak statisztikai anomáliák, hogy mi számít pontosan annak a részvétel, vagy az, hogy elindult a versenyen, vagy az, hogy a felvezető körök. Ugye volt néhány ilyen furcsa futama a múltban, nyilván a 60-as évek óta azért sok minden előfordult ezzel a csapattal, de az vitathatatlan, hogy az F1 történelem egyik legfontosabb istálója, a második legpatinásabb csapat a Ferrari mögött, második olyan csapat, amelyik eléri ezt a fantasztikus mérföldkövet, és hát tényleg egy olyan szempontból különleges istállóról van szó, hogy Bruce McLaren, mint versenyző alapította a saját csapata színeiben versenyzett, és az évtizedek során kiállta az idő próbáját, sok-sok győzelem, sok-sok világbajnoki cím övezte, és noha voltak nagyon gyenge időszakok is, voltak mélypontok is, ez most pont jól jött ki a csapatnak, hogy most ért vissza a győztes ösvényre, itt a 2020-as évek elején, közepén, úgyhogy minden okuk meg lehet az ünnepésre.
3: Elérhetnek valami szép eredményt itt Monakóban?
2: Egyelőre a szabad edzések nem erre utalnak, és tényleg az élcsapatok szempontjából ez az eddigi kellemetlen meglepetés. Mindenki azt gondolta, hogy ennél azért egy kicsit erősebben teljesítenek. Piastri több mint egy másodperccel volt lassabb a második edzésen, ami a reprezentatívabbnak számít, szegény Norris pedig nem is tudott értékelhető időt elérni. Nyilvánvalóan nem ilyen eredményben reménykedtem a McLarennél, főleg úgy, hogy nem is olyan régen Miami-ban még a győzelemért harcoltak, és úgy, hogy ide Monakóban is sok újdonságot, sok fejlesztést hoztak. Még az is lehet, hogy ezeknek az újdonságoknak az optimalizációja nem sikerült olyan jól, mint várták, és lehet, hogy az adatok kielemzése után szombatra nagyot lépnek előre, azért ilyenre is volt már példa. Nyilván az első két edzés nem úgy sikerült számukra, hogy szerették volna, de azért még nem kell temetni az esélyeiket.
1: Zsoldos Barnával Balogh Bence beszélgetett. Holnap kezdődik a cselgáncsozók országos bajnoksága. Az eseményt megelőzően a Sportági Szövetség új elnöke Tóth Krisztián és a sportigazgató Czirjanics Miklós nyilatkozott az M4 Sport nemzeti sporthíradójában Szőke Viktóriának.
4: Kezdjük akkor az országos bajnoksággal, ami rendhagyó lebonyolítást hoz idén, hiszen holnap, vagyis szombaton az egyéni versenyre, vasárnap pedig a csapatversenyre kerül sor. Miért történt ez a változtatás?
5: Így van, a világversenyekhez hasonlóan átértünk erre a rendezési módra, és szombaton, ahogy említette, 10 óra 30-kor kezdődnek az egyéni küzdelmek, illetve vasárnap 11 órakor pedig a vegyes csapat verseny fog folytatódni. Akik bemérnek pénteken, ugye már előző nap van mérés az egyéni küzdelmekre, ők ugye vasárnap nem kell, hogy újra mérjenek, úgyhogy bízunk benne, hogy minél több induló lesz. Ahogy néztem az induló létszámokat, most az egyéni küzdelmekre 172 induló nevezett az előnevezés során, illetve a csapatbajnokságra első osztályba 5, illetve másodosztályba pedig 2-3, úgy emlékszem.
4: Ezek a számok mindenképpen magasabbak, mint tavaly, mert azt néztem, hogy a tavalyi egyéni országos bajnokságon 36 egyesület 118 versenyzője volt, a csapatbajnokságon pedig, amit Mórahalmon rendeztek később, 3 egyesület és 6 csapat vett részt. Tulajdonképpen akkor ez az új korszak egyik első nagy attrakciója is, hogy ennyivel emelkedett a létszám?
6: Valószínűleg ez még nem az én érdemem, de ettől függetlenül nagyon örülünk annak, hogy több jelentkező volt a felnőtt magyar bajnokság vonatkoztatásában. Nyilván egy megfogalmazott cél az mindannyiunk érdekében, hogy a zsúdót egyre népszerűbbé és olyan értelemben látványosabbá tegyük, hogy sok néző jön és minél több versenyző. Ez volt az első lépés annak, hogy ezt az egészet el tudtuk indítani az útján.
4: Ugye 12 versenyző tartozik az elé 10 programba. Közülük kiket láthatunk majd a tatamin, kiknek szurkolhatunk a nagyobb nevek közül. Például sokan kérdezték a szurkolók, hogy Özbesz Szofi ott lesz-e a versenyen.
5: Sajnos rossz hírt kell közölnöm, mert ő nem fog indulni, mert megsérült, és előző héten kaptuk a hírt, hogy sajnos műteni is kell majd. Így nem ott csak az országos bajnokságon, de előreláthatólag a világbajnokságon sem fog indulni. Viszont a Los Angeles 10 programból többen is indulnak, tehát a válogatott magja indul. Nem mindenki a saját súlycsoportjában, mivel az olimpiai kvalifikáció kezdetét veszi júniusban, Mongóliában, és elég hosszú menetelés vár a válogatott versenyzőkre. Viszont van, aki a saját súlycsoportjában, mint például Pupréka, ugye a közelmúlt olimpián kétszer is bronzéremért küzdhetett, illetve bízunk benne, hogy azért majd a fiatalok is megmutatják, hogy mire képesek.
4: kik okozhatnak meglepetést például a fiatalok közül, és még akkor visszatérünk hamarosan Özvegy Szofira.
6: Hát, hogyha nem is olyan fiatalok, de mondjuk a Sáfrány Péterék biztosan érem közelbe lesznek azért a nap végén. Sok olyan versenyző van, akik próbálják megmutatni, hogy az elmúlt időszakban mit csináltak, és milyen eredményekre lehet őket predesztinálni. Én kíváncsian várom ezt a felnőtt magyar bajnokságot. Ez lesz az én értelmemben az első felnőtt magyar bajnokságon, nem résztvevőként, hanem effektív szervezőként vagy szövetségi képviselőként fogok részt venni. Hasonlóan izgatott vagyok szerintem, mint a versenyzők. Én kíváncsi leszek arra, hogy pontosan milyen eredményekkel fogunk zárni. Egy dolgot szeretnék kérni, vagy hát a kérés az túlzás ebben a helyzetben, de ne legyen sérülés. Tehát nyilván ez egy nagyon fontos állomása a magyar judónak, de összképet szeretnénk nézni vagy látni, és az pedig azt akarja majd, hogy az olimpiai kvalifikációban akarunk jó eredményeket elérni, ahhoz pedig az nyilván az fontos, hogy ne legyenek sérülések.
4: Ugye hosszú lesz ez az olimpiai kvalifikáció, amely Ulaanbaatarban kezdődik meg még ebben a hónapban. Mennyire érinti Özvegy Szofi hiánya majd érzékenyen a magyar cselgánsportot, a magyar judósportot? Hosszú lesz a folyamat, és be lehet még kapcsolódni, de az, hogy kimaradt számára ez a fontos világbajnokság is, ez mennyiben befolyásolhatja az ő pályafutását?
5: Ugye a kvalifikációs folyamat nálunk talán a leghosszabb. Úgy néz ki, hogy az első évben ugye az 50%-ban számít bele a pontszámításba, legjobb hat eredmény számít. A második év a 100%-ban. Ugye az első periódus az 2027 júniusáig fog tartani, szintén ugye a Mongóliánál lesz egy váltás. Hát számításaim szerint, ahogy most néztem azért, hogyha március környékén visszakapcsolódik a versenyzésbe, akkor azért még 4 olyan nagy versenyen tud részt venni, vagy akár 5 versenyen, amiben benne van az Európa-bajnokság, illetve a világbajnokság, illetve több Grand Slam verseny is. Ugye a világbajnokság az a sajátossága, hogy a kvalifikációban többet is rendeznek, és ugye itt az 50%-ban két világbajnokság is lesz, illetve az 50% az a pontok egyharmadát adja. A 100% lesz majd a jelentősebb rész, ami a későbbi kiemelésnél is ugye számításba jöhet.
4: Hát Özvegy Szofinak innen is gyors felépülést kívánunk, és minél hamarabb térjen vissza a sportéletbe, ezt kívánjuk. Viszont ugye ő mellette még Gyertyás Róza is jól szerepelt ebben az idényben, mert például Grand Prix ezüstérmet szerzett tőle. Mi várható az országos bajnokságon, illetve indul-e az első kvalifikációs állomáson?
6: Biztos, hogy indulni fognak. A Róza, ha nem is súly problémákkal küzd, de azért neki a fogyás eléggé megterhelő. Ettől függetlenül egy nagyon szívós hölgyről beszélünk, tehát eléggé nagy elvárásaink vannak vele szemben, hogyha fogalmazhatok így, nyilván mindenféle tét vagy különösebb súly nélkül. Így, hogy a Szofi kiesett, én azt gondolom, hogy az egyik olyan alappillére a jelenlegi sportnak, ami a későbbiekben azért lesz fontos, hogy eredményeket tudjunk produkálni. A Szofira egy picit visszatérve, nyilván egy sérülés sosem jön jókor, tehát főleg egy ilyen volumenű sérülés. Ettől függetlenül a Szofiban megvan az a lehetőség, hogy vissza tudjon térni, jól tudjon visszatérni, és hogyha fizikálisan és mentálisan is jó állapotban lesz, akkor be fogja tudni zsákolni ezt a kvalifikációt természetesen. Talán egy kicsit szerencsésebb most ez a helyzet, mint ha mondjuk a kvalifikáció utolsó időszakában sérült volna meg. Hatalmas maskakaparás és zárójelek mellett.
4: Igen.
6: Úgyhogy természetesen nagyon bízunk a csapatban. Ugyanúgy a Szofiban is, Rózában is, és nyilván Rékában is például.
4: És a férfi szakágat illetően, ugye Vég Zsombor szerepelt a legjobban a férfiak közül az Európa-bajnokságon, ami még az előző Tóth László által vezetett korszaknak volt az utolsó Európa-bajnoki szereplése, és a 7. helyen zárt.
5: Igen, a férfiaknál is több olyan versenyző is indul, aki volt már olimpikon. Ugye itt nem csak Vég Zsombort említeném meg, hanem Pongrácz Bencét is, aki Európa-bajnokságon harmadik helyezés is elért ugye 2024-ben. Zsombor egy súlycsoporttal feljebb indul, szintén ő is ugye indul majd Mongóliában, illetve utána tovább utaznak Kínába. Ez egy nagyon-nagyon sűrű kezdés lesz itt a kvalifikáció elején. A legtöbb versenyző a férfiaknál az a súlycsoportjában indul, mert ott több olyan súlycsoport is van, ahol rivalizáció alakult ki, hogy a további menedzselés szempontjából meg kell küzdeniük a olyan helyekért, ahol ugye bekerülhetnek itt a különböző nagy versenyekre, mint például az Ázsia Fair Tour versenyekre.
4: Krisztián, egy hónapja vezeted elnökként a Magyar Judo Szövetséget, körülbelül egy hónapja. Mik a legfontosabb tapasztalatok és azokból a tervekből, amiket az első interjúidban mondtál el nekünk is többek között, sikerült-e már megvalósítani többet is? Például a vidéki klubok erősítése, utánpótlás, nevelés.
6: Hát azért ehhez az időintervallum az kevés lett volna. Szokom a helyzetet, aklimatizálódok, egyre jobban átlátom azt a fajta struktúrát, ami a szövetségben és az egyesületekben működik. Nyilván az a célunk, hogy a lehető legjobban és leggyorsabban tudjuk ezt az egészet úgy összehangolni, hogy ne legyen például a szövetség egy ösztűz alatt, az egyesületek, illetve a versenyzők is elégedettek legyenek, tudjunk eredményt produkálni, mint létszámban, mint érmek tekintetében. Tehát azt gondolom, hogy jó irányt vettünk fel, nyilván ennyi idő alatt még azért nem tudunk olyan konzekvenciát levonni, amire azt tudnánk mondani, hogy most ez jó vagy rossz, ez még egy pár hónapnak a kérdése.
4: Azért itt lesznek nagy versenyek, amikre készül a válogatott, készülnek a judósok. Többek között a Budapest Grand Slam verseny, amely szeptemberben esedékes, illetve októberben azt követően pedig már az első napokban október 4-től elkezdődik Bakuban a világbajnokság. Hány fős csapat indul majd az egyes helyszíneken, mik a tervek?
5: A budapesti Grand Slam versenyen megpróbáljuk feltölteni a csapatot, ami azt jelenti, hogy a csúcsoportban, mivel hazai rendezők leszünk, ugye ezért 4 fő is elindulhat, ugye 7 férfi és 7 női súlycsoport van. Nem ígérem, hogy minden súlycsoportban ki tudunk állítani olyan minőségi versenyzőt, viszont a utána a bakui világbajnokságon, ugye sajnos jóval kevesebben fogunk indulni már, mert ott meg tehát ott is ugye a kvalifikációs folyamatokban olyan minőségű versenyzőket próbálunk kiutatni, akinek van esélye igazából pontszerzésre, vagy itt minden egyes forduló számít, tehát ugye itt a nyert mérkőzések később számítani fognak. Most még létszámot nem fogunk tudni mondani, de alapvetően a csapat erre a 10 főre, 10-12 főre épül, aki a Los Angeles 10 keretben is benne van.
4: Sűrű lesz a verseny időszak, de válogatott összetartások lesznek addig nyáron? És elnökként mennyire tudsz ebben majd részt venni és látogatni a csapatot?
6: Folyamatosan monitorozom ezt, mert nem szerettem volna elhagyni a szőnyeget, és nekem ez egy nagyon kényelmes helyzet, hogy a szőnyegen is maradhatok, és néha még be is tudok állni egy picit judózni.
4: Akkor ez valóságos, hogy ez így meg is tud valósulni?
6: Igen, egyelőre ezzel így nincsen semmilyen olyan volumenű probléma, ami miatt ezt későbbiekben abba kellene hagynom. Összességében azt gondolom, hogy egy olyan hibrid rendszerben vagyunk jelenleg, ami a klubmunkát és a központi munkát tükrözi. Ezt szeretnénk egy kicsit a központi felé terelni majd a későbbiekbe. Nyilván nem titok az, hogy partnerhiányban vagyunk, ugyanúgy, ahogy a körülbelül az összes többi küzdősport az országban. Kis ország vagyunk itt Közép-Európában, tehát nagyon nehéz felvenni olyan országokkal a versenyt, mint például Japán vagy Oroszország, ahol több tízezeren, Japánban több millióan űzik ezt a sportágat. Úgyhogy a közeljövőben több központi melóra lehet majd számítani, illetve a kvalifikáció miatt rengeteg utazásra.
4: És hát nagyon erős szakmai mag segíti ugye a munkát sportigazgatóként többek között. Ugye ott van Bíró Norbert is, vagy Kovács Antalt is említhetném. Ez ilyen szoros munkakapcsolat a mindennapokat tekintve is?
5: Igen, Bíró Norbert ugye szakmai alelnök, illetve szakmai igazgatóként segíti a munkát. Kovács Antal volt ugye az előző szakmai alelnök, de volt egy átrendeződés itt ugye május 10-i közgyűlésnél az elnökségben. Most ugye általános alelnökként segíti a munkát első és egyetlen olimpiai bajnokunk. Úgyhogy az elnökség összetételére is, ha már itt ugye szóba került kitérve, hogy Braun Ákos is bekerült az elnökségbe, aki ugye világbajnok és Európa bajnok, tehát próbáltunk, vagy a judós társadalom próbál szerintem a szakmaiság felé elmozdulni. Bízunk benne, hogy akár ebből a 2,5 évben is már tudunk olyan eredményeket felmutatni, ami már meg fog látszódni akár közép vagy hosszú távon is.
4: Az első tapasztalatok teljesen pozitívak, ugye? Elnökként.
6: Részemről igen, tehát úgy, hogy a sportigazgató úr is mondta, nagyon fontos volt az, hogy a szakmai irányt vegyünk fel, és a szakmai szempontokból képviseljük a szövetséget, ugye egy szakszövetségről van szó. Nagyon fontos a gazdasági háttér, ugye ennek a javarészét az állami szférából kapjuk támogatási jelleggel, tehát abban effektív nem nagyon tudunk pluszt vagy mínuszt generálni, nyilván körültekintően és transzparensen törődünk a gazdasági résszel, de személy szerint én is, mint jelenleg a Judo Szövetségnek az elnöke, a szakmai munkát képviselem, és próbáljuk ezt a szakmai társaságot, ami amúgy egy nagyon-nagyon jó társaság, megkockáztatom, hogy jelenleg a magyar judo elitje voltak éppen. Olyan szinten egy olyan kollaborációt és egy olyan munkát fogunk össze is, és beszélünk róla nap mint nap párbeszéd alapon, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a versenyzőknek a későbbiekben.
4: A lehető legjobbakat kívánom, köszönöm szépen a beszélgetést, elnök úr, sportigazgató úr.
1: Szőke Viktória beszélgetett Czirjenics Miklóssal és Tóth Krisztiánnal. Ez volt a körkapcsolás, mivel hamarosan 10:30, érkezik a stúdióba Katona László a sportvilággal, érdemes tehát a továbbiakban is a Nemzeti Sportrádióval tartani. Most a műsorvezető Tóth Béla, a szerkesztő Erdély Márk és a hangmérnök Antal Richárd nevében is búcsúzik, viszont hallásra.
0: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
3: Varga duplája döntött. A francia bajnokon vezet az út a címvédés felé a női kézilabda bajnokok ligájában. Balatonfőkajáron a motorsport színejava. Jó estét kívánok, Katona László vagyok.
0: Sportvilág.
3: A magyar labdarúgó válogatott a Puskás arénában Finnország ellen lépett pályára. A mérkőzés hosszabb összefoglalóját Regős László Pál és Virányi Zsolt közvetítésében hallhatják.
4: A magyar válogatott kapujában Szappanos Péter, aki harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén lép pályára. Előtte a védelemben Osváth, Orbán, az újonc Csinger és Kerkez, a középpályán Vitális, Schäfer és Tóth, a támadósorban pedig Sallai, Varga és Szoboszlai, a magyar válogatott csapatkapitánya, aki ott van a játékvezetőkkel és az ellenfél csapatkapitányával, a finnek kapusával, Lukasz Hradeckivel, és épp térfelet választanak, valamint kezdési jogot. Tehát Hradecki a finnek kapujában, ő egy régi ismerős, jó emlékünk is lehet róla, hiszen a 2016-os EB selejtezőjében egy gerafejest, majd egy Stieber bombát is bekapott Hradecki, és ezzel 1-0-ra győzött a magyar csapat oda-vissza. Ennek a két győzelmnek is köszönhető, hogy meglett a pótselejtező térő harmadik hely akkor, de hát ennek már több mint 10 éve, Hradecki viszont még mindig itt van a kapuban. Előtte a védelemben a jobb hátvéd egy újonc Jansson, aztán Miettinen, Koski és Mahuta, mégpedig Toni Miettinen a kezdőcsapatban, a másik Miettinen Samueli a kispadon. A középpályán Válta, Márhiev és Suonen, a támadó sorban pedig, ha minden igaz, akkor Skytte, Pohjanpálo és Hakans lesz a finn csapatban. Piros-fehér-zöldben a magyar válogatott, tiszta kékben pedig a finn csapat a mai mérkőzésen, és a jelek szerint a magyar csapat fog kezdeni. Szoboszlai Dominik kapja meg a labdát a játékvezetőtől, aki Horvátországból érkezett, Ante Csulina vezeti ezt a mai mérkőzést. Szoboszlai tehát ott van a kezdőkörben, ő fogja elkezdeni a mérkőzést, a magyar válogatott első júniusi mérkőzését.
5: Egy személyes sorfal a finneknél a 16-os jobboldali csücskénél, Radecki is figyel, Szoboszlai pedig mindjárt kanyarítja a labdát középre, ott van Vili Orbán, van ott ember Bős,

0: Most szerette volna a Kerkez beadását bevágni a hálóba, de nem találta el. Így a 20. percben továbbra sem találjuk el a kaput, marad a 0-0. Most már lehet ívelni jobban a középre, Szoboszlai megteszi, és kifejeli Koszki, jött a kapus Radecki is, magasabbra ugrottak, és a labdát ők találták el, nem a magyarok. De aztán a kivágódó labdát Szoboszlai most visszaíveli jobbra a középre, ott a helyzet, lövés, és blokkolnak. Miettine érkezett oda, Kerkez lövésénél, Kerkez lövésénél bizony, aki már az ötösnél volt laposan, mert hogy az ívelést azt csak oda tudták lögybölni, és pont Kerkezhez, és ott a lövőhelyzetet meg blokkolták, hát Miettinennek nagy szerencséje volt. És így lehet ismételni, ebből most helyzet adott, most viszorítsuk be 2-3 percre a finneket. Na hát ha, 24. perc egyelőre 0-0.
1: Akár többre is lehet, mint 2-3 perce, persze a legjobb az lenne, hogyha most ezután a szöget után jönne a gól. Szoboszlai íveli át a hosszú oldalra, Schäfer fejeli vissza, de ez nagyon rövid, ki tudja vágni Miettinen, aztán oda kerül Osváthoz. Hát hogy miért nem vette át Osvát, és miért kapásból rúgott bele egy hatalmasat, azt nem tudom, de szerencsére aztán Mahuta is rosszul ér bele, így jöhet egy újabb magyar szöglet, ezúttal a jobb oldalról, mert hogy Osvát felrúgta az égbe, onnan lepottyant a labda éppen Mahuta fejére, ő pedig hátrafele csúsztatta, nyilván nem szándékosan, Miettinen pedig már nem tudta bent tartani. Szoboszlai átkocog a bal oldalról, a bal sarokból a jobb sarokba, begyűjti a labdát, aztán lehelyezi oda a szöglet zászló mellé, és akkor jöhet egy újabb magyar sarokrúgás. Schäfer kérte volna a kis szögletbe, de Szoboszlai nem adta oda neki, Schäferre figyel Vajta, a finnek középpályása a Szoboszlai, viszont ez be fogja ívelni megint csak a 16-oson belülre. Jön is Szoboszlai labdája, van is fejes gól, vezet a magyar válogatott a mérkőzés 25. percében, mégpedig Varga góljával, hogyha minden igaz. Remekül érkezett a magyar játékos középen, ma meg remekül érkezett Szoboszlai sarokrúgása, és a harmadik magyar szöglet után megszerzi a vezetést a magyar válogatott. Varga Barnabás első idei válogatott gólja, mert ugye márciusban nem játszott azon a két mérkőzésen.
0: A magyar támadás, Szoboszlai a jobb oldalon, itt van Osvát az alapvonal mellett, illetve az oldalvonal mellett, az alapvonaltól mondjuk 25 méterre bent, középen már Tóth Alex, még tovább, ott Schäfer ráfordulhatna, sőt a Sallai lövés, gól! Varga Barnabás az, aki átvette a labdát, és a kapufa segítségével a jobb oldali kapufáról bevágódik a labda, és 2-0-re vezetünk. Micsoda visszatérés akkor Varga Barnabás! A két márciusi felkészülési meccset kihagyja, és addig teketúrjáznak a finnek, elvesztették a labdát, az egyik finn még mindig a földön fekszik, már hiebb, azt hitték, hogy majd szabad rugással jöhetnek, és megálltak egy pillanatra, Varga Barnabás pedig középről, mint egy 17 méterről, hogy megszerezte a labdát, Tóth Alex a gólt megelőzően, ő csatázott Márhievvel, és ezt követően Márhiev a földre került, de Varga Barnabás a labda szerzést követően nem teketúriázott, hanem jobbal a kapu bal oldalába lőtte, de mondom, alapvetően a bal kapufát talált el egész pontosan, és onnan vágódott már a hálóba. Ezzel a góllal tehát 2-0-ra vezetünk. Csere az viszont lesz, méghozzá 14-essel érkezik a magyar csapatban a újabb Szűcs Tamás, és ő váltja Vitális Milán, tehát Szűcs Tamás, Vitális Milán, és még Szappanos Péter is. Lejön tehát kapuscsere is, mert hogy a 12-es számú Jakobisvili Áron is beáll, tehát újabb újoncot avatunk Szappanos Péternek, meg most mindenki ad egy kézfogás, egy ölelés, egy bólintás, mert hogy a lényeg, Szappanos Péter ezzel búcsúzik a válogatottól, legalább 50 ezer néző előtt itt a Puskás Arénában ünnepélyes pillanat, hiszen a Jászberényi születésű játékos, aki 19 és 24 éves kora között egyébként a a Ferencvárosban kezdte, igaz, ott nem kapott lehetőséget, Mezőkövesden, a Honvédnál is komoly éveket húzott le, majd jött a Paks, a szaúd-arábiai kaland, és a Pakshoz visszatért, majd a Puskás Akadémia. Szappanos Péter, aki hangulatfelelős, az öltöző egyik meghatározó alakja, ezért is hívta nagyon sokszor Gulácsi és Dibusz mellett harmadik számú kapusnak Szappanos Pétert. A szövetségi kapitány Márko Rossi, és ha jól látom, most ott a kispadon mindenkivel pacsizik Szappanos Péter, így búcsúzik a válogatottal. Jött a finn támadás ott a jobb szélen, a 16-oson környékére, a beadás az csapnivaló, a labdakezelés szintén, és így is eljut Miettinenhez a bal oldalra, aki középre jobban lő, és belövi a jobb alsó sarokba. Ez most egy távoli lövés, elaludtunk, elnéztük, és hiába vetődött Jakobisvili Áron, ezt nem lehetett már onnan a jobb sarokból kiszedni. A 71. percben a finnek megszerzik a szép

0: gólyukat, és tovább bonyolódik a helyzet, mert például Lukács Dániel az egyik, aki majd jön, két magyar játékos ismét jön csereként. Koszki és Lukács csatájából a fintértől közepén Koszki kerül ki győztesen, az Alaves légiósa, és már is Janssonnak teszi a jobb hátvédnek, aztán rossz a testje, jó a labdaszerzés, jól van. Most ott Lukács is ott van, a 16-oson belül, a passza nem teljesen rossz, és ezt még összeszedi Nagy Zsolt és a Lukács. Összjátékából a finnek kikerekednek, majd most visszapattan a 16-oson belülre, de ott már azt mutatja a játékvezető, hogy ennyi, nem tovább, és tovább, letelt a 4 perces hosszabbítás, vagyis nyer a magyar válogatott 2-1-re.
1: A 2-1-es siker után Marco Rossi szövetségi kapitány értékelt.
2: Nincsenek könnyű vagy gyenge ellenfelek. Minden egyes alkalommal nehéz megszerezni a győzelmet, mert mindenki a legjobbjára törekszik, és ma este is láttuk, hogy a 60. percig minden többé-kevésbé jól működött. Onnantól talán a fáradtságok miatt, mert néhány játékos fáradt volt, elkezdtünk belecserélni a meccsben, nem voltunk annyira egységesek, a távolságok nem maradtak meg. Volt már lehetőségünk, hogy lezárjuk a meccset, de aztán utána 3 nagy helyzete is volt az ellenfélnek kontrából, hogy gyakorlatilag egymás után az egyik az, ami hibánkból jött, és a második is, a miénk volt igazából, nem voltunk elően szervezettek hátul, szóval oda kell figyelnünk az ilyen helyzetekre a jövőben. De összességében azt kell mondjam, hogy a srácok a legjobbjukra törekedtek. Nyilván van miben fejlődni, különösen azoknak a srácoknak, akik most a legutóbbi, vagy a mostani ablakban, időszakban kaptak először meghívót, hogy egy kicsit még jobban be tudjanak illeszkedni, de azt gondolom, hogy sokkal teljesebb képünk van a játékosokról, hogy kik azok, akik már most készen állnak, és kik azok, akik a másik oldalon még pici időt kérnek, hogy erre a szintre jussanak. Jakobisvili például egy új arc, és volt több nagyszerű védése. Igen, nagyon jól szállt be. Szapi a 60. percig jól végezte a munkáját, de igazából munkanélküli volt, mert addig, amíg le nem cseréltük, nem is emlékszem, hogy lett volna bármilyen a helyzet, amiben védenie kellett volna, vagy valami, úgyhogy... De ahogy említettem, a 60. perc után valami megváltozott, és helyzeteket, 3 kontrát is engedtünk az ellenfelünknek, és ezekben a helyzetekben, mind a 3-ban Jakob nagyon-nagyon jól teljesített. És hát ennyi. El tudja mondani, hogy vannak olyan játékosok, akik esetleg elmennek már most a kazak meccs előtt? Igazából ez mindig ugyanaz a fajta beszélgetés. A szezon végén vagyunk, vannak olyan játékosok, mint Dominik például, aki 60, talán még több meccset is játszott, a többiek is itt a szezon végén vannak, akik már fáradtak. A válogatott viszont minden alkalommal, minden egyes ilyen FIFA időszakban, 7-8-9 nap áll az ember rendelkezésre, hogy játszok 2 meccset. Úgyhogy nyilván itt az energiát vissza kell nyerni a meccsek között, és így általában a táborban és az edzőtáborban is úgy jönnek, hogy meccsen vannak túl. Ez benne van. Arra is dolgozunk majd, hogy a taktikai részen fejlődjünk, főleg a videónak köszönhetően, de a pályán is, és olyan fejlődnünk kell, az biztos, hogy ez a része. Különösen a cserék pillanatában, mert amikor cserélsz, akkor is ugyanazokat a lényeges dolgokat kell szem előtt tartani, mint a cserék előtt. Tudom, hogy nem könnyű, főleg amikor 6 változtatás van egy meccsen, plusz a kapus is, úgyhogy ez nem egyszerű, hogy ezt a fajta egységet meg tudjuk tartani, de ezzel dolgozunk.
1: A kapus Szappanos Péter is elmondta a véleményét a mérkőzést követően.
3: Páratlan sztori a debütálásod, de a búcsú meccs is jól sikerült. Mire fogsz emlékezni erről?
4: Hát ugyanaz az eredmény. Nyilván az volt a legfontosabb, hogy nyerjünk. Azért nagyon sok új játékos van, szeretné a főnök is beépíteni őket. Azt gondolom, amit elterveztünk, meg tudtuk valósítani. Ugye a kollégám is nagyon jó bemutatkozást tudott produkálni. És eszméletlenül hálás vagyok azért a fogadtatásért, amit a szurkolóktól kaptam, nagyon jó esik.
3: Igen, pedig mondtad, hogy nem vagy az az igazán érzelgős típusú játékos, de kíváncsi vagyok, hogy ezeket az utolsó pillanatokat hogy élted most meg?
4: Nyilván ezeket azért örökre elteszi az ember. Nagyon jó esik, mondom, ez egy nagyon jó visszacsatolás számomra. Nagyon nagy hálával tartozok a szövetségkapitánynak is, hogy ezen a mérkőzésen a Puskás Arénában tudtam játszani. Nem akarom kimondani az utolsó mérkőzésemet, de meglátjuk, hogy mit az a jövő. Engem bármikor hívnak, én szívesen jövök, és mondom, készen állok bármikor arra, és bármilyen formában segítsem a csapatot. Úgyhogy azt gondolom, már eddig is egy fantasztikus utazás volt. Meglátjuk, mit az a jövő.
3: Minden esetre a nagy védéseket ma meghagytad Áronnak.
4: Tessék?
3: A nagy védéseket ma meghagytad Áronnak.
4: Igen, azért nyilván nem kell mindig rólam szólni a Fámának, úgyhogy így is örülök neki, hogy a kapott gól nélkül tudtam abszolválni a mérkőzést. Azt, hogy nyertünk, külön öröm számomra, úgyhogy igazából így egy kerek sztori az egész.
1: A magyar labdarúgó válogatott hétfőn nyilvános edzést tart a debreceni Nagyerdei stadionban. A találkozót megelőző napon 17 órakor kezdődik az edzés, de az érdeklődők már 16 órától beléphetnek a stadionba. A belépőjegyek jelképesen 125 forintba kerülnek, arra utalva, hogy az MLS idén ünnepli fennállása 125. évfordulóját. Csányi Diana és Nagy Viktória góljaival 2-1-re győzött a magyar női labdarúgó válogatott Azerbajdzsánban világbajnoki selejtezőn. Sikerével Szarvas Alexandra együttese feljutott a Nemzetek Ligája C divíziójából, ahol majd kedden Andorra ellen zárja a sorozatot. A jövő évi braziliai VB-re az európai selejtezők a kétkörös rájátszással folytatódnak októbertől decemberig. Itt már az A divízióból érkező ellenfelek várnak a magyar válogatottra. Takács Péter maradt a labdarúgó élvonalból, az elmúlt idény végén búcsúzott DVTK vezetőedzője. A diósgyőri gyökerekkel rendelkező 36 esztendős szakember a nemrég befejeződött szezon utolsó három fordulójában már megbízott vezetőedzőként irányította az együttest, most véglegesítették posztján. A bajnok Barcelona támadóját Lamine Yamalt választották az idény legjobb játékosának a spanyol labdarúgó ligában. A válogatottal a jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő 18 éves Yamal 16 góllal és 11 gólpasszal járult hozzá a katalánok címvédéséhez. Sportvilág. Zalánki Gergő is szerepel a férfi vízilabda válogatott bő keretében, amelyből kikerül a júliusi Sydneyben sorra kerülő világkupa döntőre utazó 15 fős csapat. A 2023-ban világ legjobbjának megválasztott balkezes klasszis a 2024-es párizsi olimpia óta nem ugrott medencébe a nemzeti csapatban. A felkészülési programban a július első hétvégén esedékes OTP kupa a legfontosabb hazai állomás, ekkor Hollandiával, Szerbiával és Georgiával mérkőzik az együttes. A világkupára kijelölt csapat aztán július 12-én utazik el, a helyszínen még részt vesz egy felkészülési tornán július közepén, ahol az ausztrálokkal, a görögökkel és a japánokkal, valamint a montenegróiakkal is találkozik. Sydneyben majd július 23-án játssza az első világkupa meccset a válogatott, a negyeddöntőben Horvátország lesz az ellenfél. A magyar jégkorong válogatott Düsseldorfban játssza jövő évi világbajnoki mérkőzéseit. Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazaksztán csapatával. A 2027-es VB-t május 14-e és 30-a között rendezik. 5 magyar és 6 külföldi jégkorongozó távozik az osztrák ligában szereplő Ferencvárostól. Seregé Máté, Sofron István, Nagy Krisztián, Farkas Boldizsár, valamint Tóth Rihád is elhagyja a zöldfehéreket. A légiósok közül máshol folytatja a pályafutását Jossi Antonen, Tyler Coulter, Lou Green, Jordi Green, Marek Hudec és Alexander Itterell. Mindannyian egy szezonon keresztül erősítették az FTC-t. Holnap rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőinek elődöntőit. 18 órától a címvédő Győr a friss francia bajnok Brest ellen mérkőzik. A találkozó előtt Szemerei Zsófival, az Eto kapusával Szabó Szilvia beszélgetett.
5: Egyáltalán nem érzek nyomást. Érzem azt a csapaton, hogy tudjuk, hogy miért dolgoztunk egész évben, tudjuk azt, hogy miért vagyunk itt, és mit szeretnénk elérni. Nagyon jó csapatunk van, nagyon jól össze vagyunk állva. A taktikát tényleg szerintem nagyon jól felállította az edzői stáb, úgyhogy tényleg már csak azt a bizonyos első sípszót várjuk, és hogy elindulhassunk.
6: A holnapi elődöntőben a francia bajnok Brest vár rátok. Gondolom, hogy vannak emlékei tavalyról is róluk. Mi az ő erősségük?
5: Nekik inkább szerintem a támadásra megy a nagyobb hangsúly. Nagyon jó egyegyező játékosaik vannak, nagyon jó kvalitású játékosaik vannak, és elég színesen tudnak játszani. Úgyhogy igazából szerintem a mi védekezésünkön lesz majd a hangsúly. Megbeszéltük, hogy melyik védőjátékosunknak mi lesz a feladata, attól függ, hogy ugye kivel áll majd szemben. Szerintem, hogyha ezeket a szabályokat betartjuk, és tényleg azt az elánt fogjuk tudni a pályára vinni, amit egész évben mutattunk, akkor szerintem nem lehet probléma.
6: Ugye azt szokták mondani, hogy jó kapus teljesítmény nélkül nagyon nehéz nyerni. Hogyha így a négy csapatot összehasonlítod, vagy elemzed, azzal egyetértesz-e, hogy a ti párosotok extra, tehát a másik csapatokban vannak jó kapusok egyesével, de a ti párosotok az esetleg egy ilyen extra lehet?
5: Szerintem minden kapus páros extra, mindenki másban extra. Itt tényleg nagyon nagy hangsúly lesz majd azon, hogy aznap kiébred majd jobban, és melyik kapus fog majd ki jobb napot, mert tényleg nagyon sok tud múlni azon, hogyha egy kapus elkapja a fonalat, el is döntheti egyből a mérkőzést. Azért szerintem abból a szempontból nekünk van egy előnyünk, hogy a hatával teljesen más stílusú kapusok vagyunk, és eléggé kiszámíthatatlanok vagyunk abból a szempontból, hogy melyikünk fog kezdeni, vagy melyikünk játszik többet. Úgyhogy ebből a szempontból talán azt mondanám, hogy talán van egy kisebb előnyünk, de tényleg mindenki ugyanazon a szinten van, és azért válogatott játékosok vannak mindenhol.
1: A Brest játékosa Anna Vyahirjeva is nyilatkozott.
7: Anna, you know exactly how special Anna, te pontosan tudod, hogy milyen speciális hangulata van egy BL Final Four-nak, hiszen egyszer jutottál be a négyes döntőbe. 3 éve nyertél a Vipers-el, a Rostovval pedig egy ezüstérmed, és egy negyedik helyed van. Ha a csapattársaid azt kérdezik, hogy mire számítsanak Budapesten, mit mondasz nekik? What do you expect here in Budapest? What do you tell them?
8: To be fair, I never got asked this question.
9: Őszintén szólva, még soha nem tették fel nekem ezt a kérdést. De ha megkérdeznék, azt mondanám, hogy életük legjobb kézilabdás hétvégére számíthatnak. Ez az, amiért egész évben dolgozunk, hogy átélhessük ezt az élményt. Ezek azok az érzelmek, amelyekre örökre emlékezni fogsz, függetlenül attól, hogy végül milyen helyezést érsz el. Persze óriási a nyomás is, de csak akkor teher, ha nem tudod kezelni. Számunkra, a kézilabdázók számára ez egy hatalmas és nagyon fontos esemény, amiért megéri egész évben keményen dolgozni. Ennél többet mit is kívánhatnánk?
8: It's just worth working the whole year for, like, what else can you expect?
7: Okay. You had a fantastic season. Fantasztikus idény van mögöttetek, hiszen a francia bajnokságot megnyertétek az azonos pont a záró meccs előtt. Nem kell attól félni, hogy ettől megnyugodtatok egy kicsit, vagy a BL trófea az a korona lenne? Calm down from it. Or this Champions League final would be a crown of this season.
8: You mean if we are overstimulated over the win and now we need to go back to the earth?
9: Ha arra gondolsz, hogy túlságosan felpörgetett minket a bajnoki cím, és most vissza kellene szállnunk a földre, akkor szerintem erről szó sincs. Nem lebegünk a felhők között. Nagyon is két lábbal állunk a földön. Tudjuk, miért jöttünk ide. Legalábbis én biztosan tudom, hogy a munka még nem ért véget. Még nagyon fontos mérkőzések várnak ránk. Szóval itt vagyunk, koncentráltak vagyunk, és a lehető legjobbat szeretnénk nyújtani ezen a hétvégén. Nagyszerű érzés, hogy megnyertük a bajnokságot, de most ez egy kicsit háttérbe szorult, mert egy másik, szintén nagyon fontos célra összpontosítunk.
7: You will meet with the title holder, Győr. A címvédő Győrrel találkoztak az elődöntőben. Mi fog dönteni szerinted a két csapat között? Fizikális, mentális, taktikai dolgok, fegyelmezettség?
8: Honestly, my personal opinion, I think mental is always on the first place.
9: Őszintén, szerintem a mentális tényező mindig az első helyen áll. Hatalmas aréna, rengeteg néző, óriási nyomás. Egyszerűen elképesztő. Rengeteg érzés és gondolat kavarok benned és a csapattársaidban, energetikailag pedig valóságos káosz tud lenni. Ha ezt mentálisan egységbe tudjuk rendezni és megfelelően tudjuk kifejezni a pályán, akkor rendben leszünk.
1: Délután 3-tól a francia Metz a román Cseszeme Bukarest ellen mérkőzik. Albek Anna a Metz játékosának gondolatait hallják.
10: A csapaton belül igen, azért az újoncok, mint én például, azért kérdezgették az tapasztaltabb játékosokat erről a hétvégéről, és igazából nehéz volt nekik is a dolguk, mivel ezt nagyon szavakkal nem lehet leírni, amit történik. Ez egy nagyon különleges, és nem véletlenül mindenki azért dolgozik egész évben, hogy ide kerüljön. Nagyon a csúcs teljesítménynek a csúcs teljesítménye kell mindenkitől ezen a hétvégén. Ugye, amit említettél, két ilyen komoly mérkőzés egymás után sosem egyszerű, és tényleg minden tartalék százalékunkra szükségünk lesz.
11: Egy kicsit beszélj a csapatnál a hangulatról. Ugye a korábbi két Final Four-ra úgy érkezett a Metz, hogy bajnok, és mind a két elődöntőjét elveszítette. Most, hogy azonos ponttal ugyan, de a Brest nyerte a bajnokságot, van-e bennetek egy ilyen plusz bizonyítási vágy, hogy igaz, hogy a francia kupa győzelem megvan, de most akkor próbáljátok a bajnoki címet, nem azt mondom, hogy kiköszörülni, hanem kárpótlásul, mondjuk egy BL győzelemmel megspékelni ezt az idényt.
10: Természetesen előző évről ugye nem tudok nyilatkozni, nem tudom, hogy milyen érzelmekkel jöttek ide a lányok, de én úgy gondolom, hogy mindenképp szeretnénk úgymond kijavítani ezt a pici hibát talán, amit a szezonban, hogy elvesztettük a bajnokságot. Ez egy nagyon nagy kárpótlás lenne szerintem az egész klub életében és a játékosok életében is. Azért negyedszerre van már itt a Metz, és sajnos még nem sikerült nekik olyan maradandót alkotni, hogy pozitív élményekkel távozhassanak innen, és szerintem mindenki azon lesz, hogy ezt a szezont úgy zárjuk, ahogy mindenki elképzeli.
11: Cseszem, a Bukarest elleni elődöntő vár rátok, föltérképeztétek őket nyilván. Mi lesz szerinted a kulcs? Mi az a jó taktika, amivel őket le lehet győzni?
10: Nagyon kemény ellenfélről beszélünk, mindenki nagyon jó formában van a csapatból, és az edzőváltás óta tényleg felfele ível a teljesítményük is. Nem véletlenül vannak itt ők sem a legjobb négy között, én úgy gondolom, hogy a védekezésünkre nagyon nagy fókuszt kell fektetnünk az egész meccsen, és a támadójátékunkba pedig igazából azokat az elemeket, amik eddig jól működtek a szezon során beépíteni és eredményesnek lenni belőle. Én úgy gondolom, hogy megvan a játék tervünk minden egyes mérkőzésre, és ahhoz tartsuk magunkat, akkor szerintem jól fogunk kijönni belőle.
1: A női kézilabda négyes döntő összes mérkőzését a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A magyar férfi röplabda válogatott három szedben kikapott a cseh csapattól az Európa Liga alapszakaszának kecskeméti nyitányán. Ifjabb Nagy Péter szövetségi kapitány együttese a szombati pihenőnap után vasárnap a norvégokkal találkozik a Messzi István sportcsarnokban. Az olimpiai bajnok Márton Viviana sikerével zárult a tékvándósok 67 kg-os súlycsoportjában a római Grand Prix verseny. A fináléban megismétlődött a párizsi ötkarikás játékok párosítása. Márton a szerb Alexandra Perisicet győzte le. Az eseményen az Európa bajnoki bronzérmes Patakfalvi Luca az 57 kg-osok küzdelmeiben a legjobb 32 között búcsúzott. A tizedik helyen kiemelt Flavio Cobolli játék nélkül bejutott a férfi egyes döntőjébe a francia nyílt teniszbajnokságon. Az olasz elődöntőben Cobolli és Matteo Arnaldi csapott volna össze az esti programban, csak hogy nem sokkal a kezdés előtt Arnaldi jelezte, hogy vírusfertőzés miatt visszalép a mérkőzéstől. A tizedik kiemelt Cobolli a vasárnapi fináléban a másodikként rangsorolt favorit német Alexander Zverevvel csap össze, mindkét játékos az első Grand Slam trófeájáért száll majd harcba. Az elsően kiemelt Granollers Ceballos spanyol-argentin kettős nyerte a Roland Garros férfi páros versenyét, 7-6-6-4 a Bolelli-Vavassori olasz duó ellen. A női párosok döntőjében a Siniakova-Tausend kettős a Dabrowski-Stefani duó győzte le 6-0-6-1 arányban. A másik elődöntőben a Danilina Krunic kettős 7-5-6-2-re verte az Aoyama Liang duót. A szabad edzésekkel ma délelőtt megkezdődött a MotoGP Magyar Nagydíj Balatonfőkajáron. A verseny hétvégén magyar motorosnak is szurkolhatunk majd. A mindössze 16 éves Lukács Tamás szabadkártyával áll rajthoz a Moto4 Nother Cup viadalán. A 2007-ben 125 köpcentis kategóriában világbajnok Talmácsi Gábor azonban többet dolgozik majd a helyszínen, mint amennyit szórakozik. Berel Mese interjúja.
12: Ez egy olyan turisztikai attrakció, ami egy ország marketing, hiszen a TV közvetítések által, és maga az, hogy a MotoGP megrendezése kerül Magyarországon, ennek egy hatalmas reklámereje van. Csak úgy, mint a Forma 1-nek, ugye, ami már évtizedek óta nálunk van, a négy kerék, ugye az autósport tekintetében, a motorsport tekintetében ez legmagasabb csúcs, a MotoGP. Ez az a gyorsági motoros szakág, amely a legmagasabb presztízs értékű a világon. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog szerintem Magyarország számára, hogy egy ilyen futamot rendezhet, és hogy részesei vagyunk a 22 állomásos bajnokságnak.
13: Egy ilyen pályabejárás, amikor végigjárod a pályát, akkor milyen érzések vannak benne? Nyilván a büszkeség, amiről már beszéltél, de ilyenkor azért visszajönnek régi emlékek a versenyző múltadból?
12: Ez a pályabejárás most nem versenyzői oldalról történik, hanem nagyon sok olyan szervezetnek a szakmai munkáját segítem, ami például pálya homologizációval kapcsolatos, és ilyenkor a kollégákkal, szakemberekkel megvizsgáljuk azt, hogy évről évre milyen újításokat kell tenni annak érdekében, hogy a pályák még biztonságosabb legyenek. Most nem csak a Balatonpart Circuitről van szó, hanem más pályákról is.
13: Tehát akkor ez neked, ez a hétvége nem is inkább szórakozás, mint inkább munka?
12: Több feladatom van a hétvégén. A pálya inspekció, ami most folyik, az gyakorlatilag azért fontos, mert a pálya maga azt a homologizációt, amivel a versenyt meg lehet rendezni, az csak ezekre a napokra kapja meg, hiszen most van olyan állapotban a pálya, hogy a MotoGP-t meg lehet szervezni. Utána a mindennapi üzemeltetésben ez a fajta homologizáció, ez nincs meg.
13: De neked akkor egyébként nem csak a versenyen, hanem mondjuk két nagy díj között abban az egy évben is ezen a pályán van feladatod, vagy ez most csak erre a verseny hétvégére vonatkozik?
12: Erre a verseny hétvégére vonatkozik, viszont vannak olyan pályák, ahol nagyon sokat szoktam motorozni, ahol mondjuk elküldenek és kérik a véleményemet. Amúgy a Balatonpart Circuit esetében is így volt.
13: Egy picit az egyetlen magyar versenyzőről beszéljünk. Mit várhatunk tőle? Te mit vársz tőle?
12: Tisztességes helytállást, ugye a hazai közönség előtt nem könnyű nagy nyomással motorozni, azonban egy olyan fiatal versenyzőről van szó, Lukács Tamásról, aki amúgy az én klubomnál versenyez, és az én versenycsapatomnál is versenyez majd a következő hétvégén Mizánóban a Superbike betétfutamán a Ducatival, hogy egy olyan karrier szakaszban van, ahol több bajnokságban is indul, és folyamatosan fejlődik. Én azt gondolom, hogy bárhová juthat, már úgy bárhová, hogy akár állandó MotoGP versenyző, vagy Superbike bajnokság versenyző is lehet. Ezért is jó, hogy több bajnokságba megy, hogy tud adaptálódni a különböző kihívásokhoz és motorokhoz.
1: Lewis Hamilton nyerte a Formula 1-es monakói nagydíj második szabad edzését, a brit mögött a csapattársa hazai pályán versenyző Charles Leclerc végzett a második helyen, a Red Bullos Max Verstappen a harmadik. Az első gyakorláson Leclerc végzett az élen. 2037-ig biztosan megrendezik majd a Las Vegas-i nagydíjat. Stefano Domenicali, az F1 elnök vezérigazgatója a hosszabbításról szóló közleményben kiemelte, a futam 2023-as bemutatkozása óta gyorsan a világ legnépszerűbb sporteseményei közé emelkedett, amelyen a sportot övező körítés és a szórakoztatás világszínvonalú. Ez volt a Sportvilág, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
14: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
14: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
16: Hatalmas megtiszteltetés érte május közepén a hatszoros olimpiai érmes, többszörös világ és Európa bajnok úszót, Cseh Lászlót, hiszen beiktatták az International Swimming Hall of Fame, azaz a nemzetközi úszó hírességek csarnokának tagjai közé, úgyhogy már hivatalosan is híresség, bár ezt eddig is tudtuk róla, és nekünk legalább akkor megtiszteltetés, hogy itt van a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Szia Laci, szeretettel köszöntelek.
17: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
16: Hogy egészen precízek legyünk, tulajdonképpen ez a bejelentés egy január elejé hír volt már, akkor lehetett tudni, és akkor nyilván kap az ember felkészülési időt, meg mindenféle dolgot, hogy mit fog magával kezdeni, meg hogy fog ez kinézni, meg nyilván tudja, hogy beszédet is kell mondani. Önmagában ez a bejelentés számodra, aki hát most majd azért egy pár tényleg ikonikus mondjuk így rekordot, meg számadatot, ami a nevedhez fűződik, azért el fogok mondani ennek a műsornak a folyamán, bár azt gondolom, hogy nagyon sokan tudjuk ezt, de mégis hallani ezt, ugye ezt a egymás után 9 világbajnokságon szerzett érmek sorát, 33 Európa bajnoki egyéni arany, ugye, hogy 10 év különbséggel tudtál világbajnoki címet szerezni, és hát nem beszélve ugye a 6 csodálatos olimpiai éremről, hogy a legkevesebbeket mondjuk. Tehát ez már önmagában azt gondolom téged elhelyezett az aktív pályafutásod után egy nagyon magas polcra. De ez, amikor az emberről kijelentik, hogy ennek a saját sportágának a nemzetközi híressége, ez mit tesz hozzá, akár az önbecsülésedhez?
17: Hát ez egy érdekes kérdés, ez már tényleg itt a, hát ugye miután már lezártam az úszó pályafutásomat, így ez egy kicsit más, de ilyenkor mindig jó, hogy újra fel tudom azt emlegetni magamba is, hogy mennyi mindent elértem, mert az aktív pályafutásom során ez nagyon hiányzott. az én személyiségemből, meg a majdnem a mindennapi életemből, hogy elmondjam, végigmondjam, hogy eddig a pontig már mennyi mindent elértem. És így utólag ez egy kicsit mindig jó szembesülni, hogy úristen, ennyi csodálatos eredményt elérhettem, és hát nagy megtiszteltetés, hogy a magyar hírességek, vagy tehát beválasztottak a magyar hírességek csarnokába, ezután a nemzetközibe is helyem lett. Nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon örülök neki. Tényleg ez egy ilyen különleges dolog, meg tényleg engem is emlékeztet arra, hogy azért egy elég szép pályafutás van mögöttem.
16: Ennyi szóval, így van. Ugye 40. magyar vagy, aki bekerültél ebbe a különleges társaságba, és ugye ezek között természetesen nem csak úszók, vízilabdázók, illetve vízes sportos kiválóságaink is értelemszerűen vannak. Amikor az előbb azt mondtad, hogy az úszó pályafutásod alatt nem nagyon világítottál rá saját magadnak arra, hogy mi mindent értél el. Ezt meg tudom erősíteni, mert azért nem titok, elég régóta ismerjük egymást, tulajdonképpen a pályád eleje óta figyellek, és mindig is vállaltam, hogy óriási drukkered voltam, vagyok, és maradok minden szempontból a civilénednek is. De akárhányszor egy beszélgetést elkezdtünk mondjuk az aktív pályafutásod alatt, és elmondtam, hogy éppen akkor addig mit értél el, olyan meglepetten néztél rám vissza, hogy szinte ez én vagyok? Ez komoly? Ez a sok minden? Tehát, hogy ez miért nem volt egy magától értetődő természetes dolog, ez a te alapvető szerény személyiségedből fakadt, hogy ezt nem akartad igazából úgy kitenni magadnak se a kirakatba, szerinted?
17: Nem, szerintem ez az volt, hogy annak idején azt szoktuk meg, hogy lemegy a világverseny, lemegy a főverseny július végén, augusztus elején, és akkor szeptemberben, amikor újra kezdjük az edzést, az mintha egy teljesen új valami lenne. Hogy nem emlékeztettük akár minden nap magunkat, nem csak engem, hanem az úszótársaim is saját magukat mondjuk, hogy már eddig mennyi mindent elértünk, és nem úgy próbáltak motiválni, nézd meg, te már Európa bajnok vagy. Hát ezt menni kell tovább, csinálni kell, mert meg tudod, képes vagy rá, egyszer meg képes voltál, képes vagy következőleg is. Hanem mintha húztunk volna egy falat az előző évhez, és hogy csak a következő versenyre szabad koncentrálni, nem szabad a múltba révedni. És ezért ez elfogyott, el is felejtkeztem róla, tehát hogy amikor például arra kell emlékezni, úgy kellett megszámolnom a felnőtt magyar bajnoki címeim számát, hogy az érmeket effektve le kell számolnom, hogy megvan-e a 100 darab felnőtt magyar bajnoki cím.
16: Na, és megvan, tehát több is van szerintem.
17: Tehát a későbbiek van, persze. Csak abban a szituációban nekem ezt le kellett volna számolni, holott lehet, hogy az lett volna normális, hogy én ezt számon tartom, hogy gyerekek, már 99-nél vagyok, mindjárt meg lesz a 100. És én ezt abszolút nem figyeltem.
16: És hogy ez mennyire igaz egyébként, ugye ma, amikor persze a sportot gyakorlatilag nem csak statisztikusok veszik körbe, és különösképpen jellemző az a labdajátékokra, ahol tényleg az utolsó adat is megvan, hogy ki hány percet, és hol, és
17: de
16: milyen.
17: De már az úszásban is egyébként.
16: És most már az úszásban is nyilván megvan minden egyéb, de kicsit ez nekem az az érzetem, mintha ez egy ilyen mesterséges szemérmesség lett volna, hogy nehogy véletlenül belerévedj abba, hogy te mi mindent értél el, nehogy véletlenül megfelelő polcra tedd magad, vagy úgy értékel, tehát én ebben egy picit, hogyha megengedett, pedagógiai hibát is vélek felfedezni, persze, vagy inkább a rendszernek volt ez a sajátossága.
17: A rendszernek volt a sajátossága, hogy nehogy azt érezd, hogy te már annyira nagy vagy, hogy kérdéseket tehetsz fel mondjuk az edzőnek, amihez nekem mondjuk nem kellett nagyság, én egyébként is. Már úgy voltam bedrótozva, hogy azért felmerültek bennem kérdések, de szerintem ez pont arról szólt, hogy nehogy azt érezd, hogy te mindenki felé nősz, holott lehet, hogy ezáltal lehettél volna még jobb, mert persze jól hangzik, hogy milyen szerény vagyok, meg minden, de azért sportban, a versenyzésben nem a szerénységgel lehet leginkább győzedelmeskedni, az is lehet, de nagyon fontos az, hogy valaki önmaga biztos legyen, higgyen saját magába, és egy kicsit nagyképű is legyen, hogy azt gondolja, hogy én bárki képes vagyok legyőzni, és én vagyok a legtökéletesebb.
16: Egyetértek, és szerintem nagyjából így azért a világ kinyílása óta azért mondjuk legalább egy olyan 8-10-15 éve, mióta azért nyilván a közösségi médiá kapcsán is nagyon sok szupersztár jön közel hozzánk, és láthatjuk őket, és láthatjuk a róluk kialakított imidzset, értjük meg azt, hogy sőt, fogadjuk el, hogy ez óriási ego, ugye? Tehát pláne az egyéni persze, sportokban, meg mindenki, ez ego kérdése, mintha ezt nálunk tényleg ilyen furkosbottal verték volna lefelé, tehát hogy nehogy véletlenül.
17: Nem, az a baj, hogy összekötjük azt, hogyha valaki egoista, akkor mellette mondjuk a hétköznapi emberekkel is bunkon viselkedik, vagy lekezelően, lealacsonyítóan. Ezt a kettőt nem kell össze szerintem összemosni. Mondjuk egy egoizmus lehet az is, hogy mondjuk az ebédnél én állok először oda a szedésre, hogy nekem jusson mondjuk a legfinomabb hús. És ennyire egoista vagyok, hogy akkor nekem kell odaállni. Tehát, hogy ne keverjünk dolgokat össze. Pont ezért szerintem szükséges az, hogy mindenkit egy picit magasztaljunk, még a pályafutás alatt is, hogy mennyire jó vagy, még jobb is lehetsz, ezáltal motiválni, de nem arra felhasználni, hogy ne legyél egoista, hogy nehogy valami bármi olyan gondolatot támadjon, ami bármit is megkérdőjelezne.
16: Sőt, hát azért valljuk meg, a teljesítmény maximalizáláshoz hozzá is tartozik egy olyan fajta szakmai egoizmus, hogy már pedig én időben le akarok feküdni, ne zavarjanak, hogy ilyen hőmérsékletet szeretnék a szobában, mert ebben alszom jól. Vagy, tehát, hogy azok, amikre már azt mondjuk, hogy teljesen természetes, mikor látunk egy világsztárt, ugye, amikor LeBron James elmesélte, hogy ő egy szállodai szobától, vagy egy utazásnál mit vár el, és hova teszi le a telefonját, és a teljes sötétség, és hány órától, és meddig, azt ma azt gondoljuk, hát természetes, hát hiszen egy szupersztár. Miközben ez a szakmai egoizmusnak, nyilván a professzionalista hozzáállásnak mondhatni természetes része.
17: Abszolút. Én egy nagyon jó példám van erre. Emlékszem, mentünk volna versenyezni Barcelonába, nemzetközi versenyre, és valahogy átküldték, hogy akkor így megyünk, ilyen repülőjáratot foglalnak, és láttam, hogy nem tudom, Zürichbe szállunk át, és akkor mondtam már, hogy gyerekek, ne szórakozzunk, tehát, hogy ne Zürichbe kelljen Barcelonába átszállni, hanem menjünk közvetlen járattal.
16: Mikor ez valószínűleg megoldható.
17: Persze, megold, lehet, hogy ez hogy 10-20 000 forinttal többe kerül, de mondtam, hogy inkább direktbe menjünk, mint hogy itt átszáldogáljunk.
16: Igen, miközben az, hogy milyen állapotban érkezik meg egy versenyző egy helyszínre, még akkor is, ha edzőtáborban van, hogy mondjuk mennyire dagad be a lába, meg persze. Ezek nem lényegtelen kérdések.
17: Abszolút nem. Persze nem azt mondom, hogy akkor magángéppel kell repülni, minden ilyesmi, de azért van egy optimális, mondjuk egy időtartam, amiben a repülés van, és annak van egy tollig árérték aránya is azért, hogy ne a legolcsóbb legyen, meg a leghosszabb, de ne is azt mondom, hogy a legdrágábbat válasszuk ki, hanem találjunk valami optimálisat.
16: Na, ugye most egy picit messzire mentünk abban a tekintetben, hogy végül is mit lehetett volna akár a saját aktív pályafutásod alatt más megközelítéssel tenni, okosabban, helyén és értéken kezelni azt, amit már addig elértél, mert hogy ez lehet egyébként, hogy pont az önbizalmadat serkentette volna. Csak éppen annyit, amennyi adott esetben kellhetett volna, bár senki nem hiányol semmit a pályafutásodból, és ezt már többször átbeszéltük millió egyéb interjúba. Engem mégis érdekelne az, hogy akkor megérkezett ez a hír, és nyilván kaptál egy tervezett programot. Hogy készültél? Gondolom mondták, hogy beszédet kell írni. Biztos elhangzott az, hogy fog ez az egész folyamat lezajlani. Ugye legutóbb, tavaly évben Gyurta Dániel kapta ezt az elismerést. Ő
17: igen,
16: is itt
17: pont
16: volt
17: ő hívott fel, de még én azt hiszem december környékén hívott a jó hírrel, hogy beválasztottak. Megköszöntem neki, hogy átadta, meg minden, és akkor utána még azért kicsit át kell gondolnom, hogy ez most mi, hogy, mert én már az évek alatt kifejlesztettem magamnak egy olyan védelmi mechanizmust, hogy hirtelen nem lóholom bele magam semmibe. És ez azóta van egyébként, amikor 2005-ben én hát egész jól szerepeltem, világbajnok lettem, ezüst bronzérmes, rövidpályán is világcsúcsot úsztam minden, és nem életem azért sportolója, és akkor engem is az annyira szíven ütött, hogy onnantól valamiféle olyan páncélt raktam magamra, hogy utána bármilyen olyan megmérettetés volt, ami nem rajtam múlt, vagy hogy mondjam, hogy valami rajtam kívülálló dolog lett,
16: vagy
17: bármi ilyesmi, abban én abszolút nem képzeltem bele magamat, és inkább csak távolítottam. És ennél a hírnél is először azt mondtam, hogy jó, oké, szuper, aztán így elkezdtem gondolkodni rajta, hogy milyen jó, meg ez tényleg milyen nagy dolog, meg minden ilyesmi. Utána felvették velem a kapcsolatot, hogy mikor lesz, hogy lesz, hogy jutok ki, kijövök-e egyáltalán, minden ilyesmi, és akkor megterveztük, hogy kimegyünk, hogy leszünk ott, ilyesmi. Magára a beszédre, hát egy vagy két nappal előtte írtam meg, idézőjelbe írtam meg, mert én is azért a AI-nak a segítségét kértem, hogy olyan szebbnek tűnő mondatok legyenek. Nekem az volt a legnagyobb problémám, ugye, hogy én magyarul azért viszonylag jól tudok beszélni, még azt nagy halljuk. Nyilvánosság igen. Előtt is, de angolul azért úgy nem biztos, hogy úgy jönnek azok a szavak, ahogy én azt szeretném, vagy gondolnám, úgyhogy le kellett írnom, ki kellett, vagy el kellett telefonról, el kellett olvasni, és ilyen olvasás, felolvasásban nem vagyok annyira szerintem erőteljes, úgyhogy meg is jegyezték nekem a feleségem, és mondta, hogy kicsit gyorsan olvastam, kicsit elhadartam, mint hogyha csak túl akarnék lenni az egészen, úgyhogy ez annyira nem jó, de nagyon jó volt ott kínálni, és átvenni a díjat.
16: Fantasztikus lehetett, most két dologra is engedd meg, hogy reflektáljak. Az egyik, amit az évsportolja gálával kapcsolatosan mondtál, ugye itt minden esztendőben azért nagy vita kíséri ezt a díjkiosztót, és a többi. Engem most megint abban erősít meg, független attól, nyilván ez tényleg valóban nagyon régen volt, hogy ez még mindig egy presztízs díj, és van értéke, vagy mindig is volt értéke, és igyekszünk évről évre nyilván
17: persze, úgy szervezni. Persze, hát ha visszakanyarodunk, minden sportoló egoista valamilyen szinten, és mindenben a legjobb akar lenni, innen kell megközelíteni.
16: Így van, a legjobbak legjobbikának is jó lenne egyszer lenni, vagy akár többször is. Ez az egyik dolog. A másik pedig valóban ez a szövegírás, mert szerintem azért minket, és majd természetesen ki fogunk térni arra a részre, hiszen szerintem ez roppant megindító, amit te magad is publikussá tettél, hogy kiknek is köszönöd még, mert szerintem nagyon kevesen gondoltak volna pont a legnagyobb konkurenseidre, hogy nekik fogsz köszönetet mondani, de engem érdekelhet az a pár mondat, ami ezt megelőzte. Tehát, hogy mi ment végig a fejedben? Nyilván volt egy időkeret, amit mondtak, hogy akkor ennyi percet lehet beszélni.
17: Igen. Két percet.
16: Na de várj, de egy ilyen pályafutást, könyörgöm, mint a tiéd. Szóval is nyilván tudtad, hogy a versenytársaidnak mindenképpen akarsz helyet hagyni ebben a szövegben. Tehát hogyan tudja az ember úgy összefoglalni, hogy azért valóban szívből jövő legyen ez a beszéd, és most ne az angolra foglalkozunk, mert nyilván először magyarul fogalmaztad persze, meg magadban. Tehát azt, ami a magyar gondolatokat illeti, hogy ez kellően összefogott legyen, kellően mély, tényleg mindenki, aki ebben számít, helyet kapjon benne, és valóban cselac is legyen.
17: Hát én úgy vagyok vele, hogy nagyon sok beszédet hallgattam már végig életem folyamán, és mindegyikről az jutott eszembe, hogy ez nagyon hosszú. Tehát teljesen mindegy. Tehát, hogyha valahol valakinek ilyen beszédet kell mondani a nagy közönség előtt, szerintem az nem lehet elég rövid úgyisten igazából. Szoktak
16: ilyet mondani.
17: Hogyha úgy nézzük, úgyhogy nekem nem az volt a lényeg, hogy én most ebbe a két percbe mondjuk belesűrítsem mindegyes gondolatomat, mert arra lehet, hogy egy nap is kevés lenne. Hanem csak valamit, tehát hogy pár gondolatot, pár, ami most így hirtelen eszembe jut, az benne legyen, és ennyi bőven elég. Tehát nekem nem volt célom az, hogy most akkor minden egyes olyan gondolat, ami a fejemben van, az megjelenjen.
16: Világos. Csak az jutott az eszembe, mert most pont a minap láthattuk ugye a jégkorongvilágbajnokság kapcsán Pat Cortina, aki szintén ugyanennek a nemzetközi hírességek csarnokának lett egy új tagja a jégkorong világában, és egy roppant hosszú beszédet mondott, és nagyon mélységében és nagyon alaposan kitért minden országra, minden szereplőre, szinte minden olyan személyiségre, akinek köze lehetett az ő életéhez, a pályája alakulásához, a sorsában nyilván okozhatott valami fajta motivációt. És akkor összességében, akkor, ha jól értem, akkor ez inkább egy hangulati beszéd volt, amit akkor éreztél.
17: Hát én igazából volt ez a fő, tehát ez volt az egyik legelső dolog, ami eszembe jutott, hogyha beszédet kell mondanom, hogy az ellenfeleimnek köszönetet mondjak. Mert valahogy úgy éreztem, hogy ezt ki kell mondanom. Az, hogy a feleségem, családomnak, barátaimnak köszönetet mondok, ez is azért kell egy ilyen beszédbe, idézőjelbe, hogy benne legyen. Én azt gondolom, hogy egy-egy gondolat, ami nagyon fontos, és nekem talán ez az ellenfelek kiemelése, ez volt a legfontosabb olyan gondolatom, amit lehet, hogy nem hangoztattam eléggé, vagy régebben én se tudtam.
16: Mikor fogalmazódik meg az emberben egy ilyesmi? Ugye így hangzott ez a pár gondolat, ugye, hogy szeretnék egyáltalán nem utolsó sorban különlegesen köszönetet mondani a versenytársaimnak, Michael Phelpsnek, Ryan Lochte-nak, Chad LaCrosse-nak, Marcus Rogennek, Luca Marinnak, és hát nyilván többen is voltak ezeket a neveket írtad ki, és talán szokatlannak tűnik, de ez az igazság, hogy ti jelentettetek számomra a legnagyobb motivációt minden alkalommal, amikor felálltam a rajtkőre, és rápillantottam a mellettem lévő pályákra, tudtam, hogy nincs helye hibázásnak. Rávilágítottatok a gyengeségeimre, megmutattátok, hogy hol kell még fejlődnöm. Szóval azért ez, ha az ember ezt úgy elképzeli maga előtt, ezt a szituációt, a világversenyeket, ahol te tényleg odaálltál, ez utána fogalmazódott meg benned, mostanra érlelődött meg benned, akkor düh volt, vagy csak a koncentráció, szóval hogy éled meg ezt?
17: Nem, tehát ugye ez a gondolat, ez már csak azután fogalmazódott meg bennem így, hogy abba hagytam az úszást. Tehát, hogy
16: ehhez érlelődni
17: persze,
16: kellett.
17: Persze, amíg benne vagy, addig persze látod, hogy nem jók a rajtok, nem jók a fordulók, hogy lehetne javítani, megnézed az ellenfeleket, minden, de ezt így összerakva nem tudod megmondani. Vagy legalábbis én nem tudtam így kimondani, hogy ez... Szerintem ez így van összefüggésben ez az egész. Ez csak azután jött, hogy abba hagytam, és akkor állt össze, nem is tudom, egy-két év után a teljes kép.
16: Mi áll még, vagy mi állt még össze? Volt-e bármi olyan, vagy voltak-e ennek a akár lelki felkészülésnek a pillanataiban, akár olyan momentumok, most bennem felidéződött, ugye, amikor a Tokiói olimpián tudtuk, hogy utoljára a 100 vízbe és a 200 vegyes döntője után ugye a kínai Wang Sun megelőzött és fejet hajtott előtted, ami szerintem hát párját ritkító elismerés egy versenytárstól. Ezek azért úgy felszoktak még benned bukkanni, ezek az érzetek? Vagy amikor az ember egy ilyen pálya összegző elismerést kap, akkor kis mozaikokként ezek megjelennek?
17: Persze, azért előjönnek, hogy nem. Főleg, tehát úgy vagyok, hogy ilyen pavlovi reflexem van, mondjuk, hogyha bejátszanak egy kis összejátszást rólam, akkor eszembe jutnak azok a történések, események, vagy még távolabbi emlékek. Úgyhogy persze, ezek így feljönnek, eszembe jutnak. Hát a Tokió olimpia az igazából, hogy nagyon jól sikerült ilyen szempontból. Ha arra tekintek, hogy milyen felkészülésem volt, akkor azt kell mondjam, hogy az messze volt a tökéletestől, mert valahogy én is összeesküdtem magam ellen, meg valamennyire a sors is, a természet is, de hát valahogy sikerült összeraknom magamat, és akkor az adott időpillanatban szerintem a tudásom legjavát adtam. Nem azt mondom, hogy életem legjobbját teljesítettem akkor, de az adott időpillanatban biztos, hogy ennyire voltam képes.
16: És tulajdonképpen valahol az ember, hogyha ennyi évi munkát tesz valamibe, akkor eljut el olyan pontra, amikor azt meg tudja fogalmazni, hogy a legeslegfontosabb, hogy az adott pillanatban a maximumot kiadjam. Hogy aztán az mire lesz elég, az természetesen majd a versenytársak.
17: Persze. Hát ezt nagyon sokáig kellett tanulnom, és szerintem lehet, hogy csak a hiába beszéltem előtte is róla, csak a legeslegvégére értettem meg teljes egészében, vagy adtam át magam, vagy...
16: Mert ez nagyon nehéz megérteni,
17: hát persze,
16: nem?
17: Persze. Tehát, hogy amikor nem úgy megy az úszás, nem úgy megy a világversenyén a versenyzés, ahogy azt elgondolom, akkor onnan nagyon könnyű kizökkenni, és onnan eltévedni. Tehát ez a remek példa arra, hogy ugye az olimpián Tokióba nem 8-nak kerültem be a döntőbe. Hát évekkel előtte, hogyha ilyen történik egy világversenyen, akkor nem lehet hozzám szólni, és valószínűleg a döntőmnek is annyi, mert olyan lelki állapotba kerülök. Itt meg ezt abszolút humorosan, viccesen tudtam felfogni, és nem úgy kezeltem, hogy úristen, itt a világ vége, mert csak 8-nak kerültem be, mondjuk.
16: De ehhez azért, ne haragudj, ha szabad azt mondanom, szóval azért ehhez kellett nem csak az a sok-sok előtte lévő sikeres év, a sok-sok sikeres olimpia, hanem az érettségi folyamat. Ugye itt, hogyha megnézzük ezeket a számokat, amit egyébként nyilván ugye ez a nemzetközi szervezet is összefoglalt, hogy 74 érmet gyűjtöttél, 38 aranyat, 19 ezüstöt, 17 bronzot, nemzetközi versenyekről beszélünk. Tehát ez egyszerűen döbbenet, nem tudom, hogy mekkora szobád, vagy mekkora vitrined van ezekhez, biztos nagyon nagy kell, hogy legyen. Szerinted hány alkalommal sikerült ezek közül azt az érzést megtapasztalnod, amit persze te most megfogalmaztál, hogy csak később értettél meg, de amit Tokióban megéreztél, hogy mindent kiadtál magadból?
17: A Peking az biztos, hogy ilyen volt, tehát azt egyértelműen azt úgy érzem, hogy ott mindegyik döntőmnél azt éreztem, hogy ennyi és nincs tovább, és elértem az abszolút csúcsomat. Nagyon más versenyt így nem mernék mondani, mert ugye 2015-ben Kazanyban, amikor világbajnok lettem, akkor is azt mondom, hogy ugye elértem, világbajnok vagyok, nem az a lényeg, hogy...
16: Újra 10 világ, év után.
17: Igen, nem az a lényeg, hogy úsztam, hanem hogy első lettem, de ott is mondjuk a 100 pillangó után úgy jöttünk el az edzőmmel, hogy ezt lehet, hogy egy kicsit másképp kellett volna úszni. Más bátorsági faktort kellett volna az első 50-re alkalmazni, de hát ez nekem egy teljesen új szám volt idézőjelbe, tehát ezt még tanulni kellett, és az úgy, tehát hogy úgy jöttünk el, hogy éreztük, hogy lehet, hogy ebben még lenne több. Úgyhogy ez nagyon érdekes egyébként.
16: Ez nagyon érdekes, és én nem tudom, hogy az olyankor inspiráló eleme, hogy az ember azt mondja, hogy jó, hát akkor még van hova fejlődni, vagy inkább bosszant kettácsra okodadó tényező, hogy na, akkor mégsem tudtam ki a maximumot.
17: Nem volt ezzel gond, mert ugye világbajnok lettem, persze. Most ezüstérmes lettem 100 pillangon, nagyon rettentően élveztem, hát a végén nem én voltam az első, hanem azt mondtam, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg még egyszer, és utána próbáltuk, csak aztán jött a Riói olimpia, amiben nem vettük számításba, hogy mentálisan is azért jobban fel kéne készülni. Vagy én legalábbis nem éreztem azt, hogy mentálisan problémám lenne. És emiatt ott már nem tudtam igazán megmutatni, hogy mire vagyok képes, vagy mi van bennem igazából.
16: Milyen időtávlatból tekintve érezted azt, hogy ott a mentálisan nem voltál készen?
17: Hát én már amikor már gyakorlatilag elkezdtem, már nem is a versenyzést, hanem már oda értünk az olimpiai faluba, én ott már éreztem, hogy itt most mentálisan tényleg nagyon nagy a baj, de onnan már nem volt visszaút.
16: És aznak mik voltak a jelei, Laci?
17: Elkezdett bennem egy ilyen feszültség lenni, jöttek ilyen negatív gondolatok, hogy nem fogom bírni, nem fogom tudni leúszni, nem leszek gyors, ilyesmi. És az a baj, hogy itt az utolsó felkészülés évemben, amit megtanultam, hogy ezt el kellett volna engednem, ezeket a gondolatokat, elfogadnom, hogy ezek vannak, de én meg minden erőmmel arra azon küzdöttem, hogy ne aggódjak, hogy ne legyek, ne gondoljak a versenyre, vagy nem tudom, és ez elvitte teljesen az energiáimat, az egész testem be volt feszülve, ráadásul az első 200 pillangó előfutamom után azt éreztem, hogy fú, hát ez nem úgy megy, mint ami mondjuk egy évvel ezelőtt volt, hogy milyen könnyed és ilyesmi, és akkor nekem átkattant az agyam, és tudtam, hogy ebből nem az az úszás lesz, amit én szeretnék. Holott lehet, hogy még onnan vissza lehetett volna jönni, de ott nekem átkattant az agyam.
16: És nem volt hozzá, vagy nem kértél hozzá külső segítséget, mi?
17: Az adott pillanatban már nem volt nagyon, ott kint kértem segítséget, Csernus Imrével beszéltem is egy órát, vagy másfél, de hát egy beszélgetésből nem lehet csodát sem, főleg nem úgy, hogyha ez a délelőtti beszélgetés, és délután döntőd van, tehát, hogy így.
16: Viszonylag rövid, igen, ez
17: nem csak az, hogy hoppá, már foglalkozom magammal, fejemmel, és akkor, na még kell egy utolsó beszélgetés, hogy visszatérjek a realitásban, hanem az már csak szerintem arra volt jó, hogy oda tudjak állni a döntőre.
16: Igen, ugye, ha most végignézzük ezt a páratlan pályafutást, akkor azt azért kijelenthetjük, Laci, hogy tulajdonképpen a világversenyeken való berobbanásodtól a pályafutásod lezárásáig, amit fizikailag bele tudtál ebbe tenni, és amit az adott versenyeken, az adott pillanatban ki tudtál ebből tolni, azt minden esetben beleraktad?
17: Szerintem nagyjából igen. Most ami eszembe jut, ami nagyon rossz versenyen volt, az 2014-es berlini EB, ahol, hát nem tudom, Tokióba mennyivel? 6-7 évvel később 1.57, 3-at vagy 4-et úsztam 200 vegyesen, ott 58-3-mal nyertem, 1.58-3-mal. Tehát, hogy lehet érezni, hogy eltelt egy csomó idő, és tehát jobban tud. Tehát, hogy ott abszolút ilyen negatív dologban voltam. Ott én próbáltam edzeni, csináltam az edzéseket, de akkor már abszolút hitelhagyott voltam az edzőm irányába, Turi György felé, és már abszolút tényleg a saját edzésemet próbáltam valahogy véghez vinni. Kin is voltam Amerikába, akkor az ottani edzésmunkát megtapasztalva, hazajöttem, próbáltam abból elindulni, de hát én nem értek az ilyenhez. Majd akkor főleg nem értettem, most már nagyjából látom az összefüggéseket, de nem voltam arra alkalmas, hogy én abból megfelelő edzésmunkát végezzek, és hát valahogy megcsináltam, 100 pillangón azt hiszem ezüstérmes lettem, de ott is például a döntőbe szétúszással kerültem be, mert valahogy ott is úgy jött ki az egész, tehát hogy talán a 2014-es évemre mondhatom azt, hogy ott lehet, hogy testileg nem voltam a legeslegjobb állapotban.
16: De milyen érdekes ez, hogy valóban ebben az elképesztő érem özönben és eredmények között azért valóban itt óhatatlanul vannak mély és
17: magas kiugrások. Vannak, persze, szerintem nincs olyan sportoló, akinek csak tökéletes versenyei vannak, biztos, és hogy mindent megnyer, vagy pedig az van, hogy megnyer egy adott időszakba, és utána gyorsan abba hagyja,
16: hogy
17: csúcson kell abba hagyni, ami ugyanúgy egy taktika lehet, vagy egy gondolatmenet. Engem nem ez motivált, engem a siker az még inkább motivált arra, hogy menjek tovább és csináljam. A kudarc is, mert akkor meg ki kell javítani azt, amit nem jól csináltam, és ugyanúgy menni kell tovább, úgyhogy ez egy ilyen számomra egy ördögi kör volt.
16: És ettől lettél egyébként a nemzetközi úszósport álló csillaga, ettől a hosszantartó és roppant sikeres pályafutástól. Milyen volt, amikor láthattad ezen az eseményen adott esetben a többi arcot, hiszen ugye ezzel az eseménnyel természetesen nem csak te, hanem számos kitűnő úszó vehette még át. Nem azt mondom, hogy olyan sokan, minden esztendőben azért ez egy viszonylag szűk kör, de mindenképpen fantasztikus személyiségek, ugye idén azt hiszem, mert Ranomi Kromovigyó jó volt, aki megkapta még, aztán Nathan Adrian, illetve egy nyíltvízi úszót is, ugye Ferry Wirtmant is beválasztották ugyanebbe a nagyon kivételes csapatba.
17: Igen, meg a tavalyi évről ott volt Ryan Lochte is, mert mert ha jól tudom, tavaly Szingapurban volt, vagy nem is tudom, hol volt ez a diátadás, és ott akkor nem tudott részt venni.
16: De és ilyenkor egymás tenyerébe csaptok?
17: Igazából nem nagyon tudtunk találkozni, vagy beszélni, mert kislányom is velünk volt, és azért ő lefoglalt elég rendesen, tehát hogy őt azért szórakoztatni kellett, meg ilyenek, meg ő is úgy szórakozott, úgyhogy örültem, hogy mondták nekem, hogy az elején vagyok a diátadásnak, tehát hogy azt hiszem a harmadik vagy negyedik, úgyhogy így örültem annak is, hogy viszonylag hamar színpadra kerülhetek.
16: És egyben, jó, hát oké, hogy nyilván az embernek nem volt ideje teljesen elmerülni itt ennek az élethelyzetnek a szépségeiben, de azért biztos voltak ismerős arcok, összekacsintások,
17: Persze, volt egy-kettő. Jó érzés volt önmagába ott lenni, mert így az ember tudja, hogy hol van és mint van, meg az is érdekes, hogy nagyon érdekes megnézni a többieket, akik díjat kapnak, hogy ők mit csináltak, miket értek el, nem feltétlenül csak az úszásba. Úgyhogy ez így mindenképpen nagyon érdekes és nagyon tanulságos is volt.
16: És időutazás volt ez egyébként ezekkel az arcokkal valamelyest újra találkozni?
17: Egy kicsit igen, meg ami feltűnt, és én magamban mosolyogtam, hogy ha Ryan Lochte-t mutatják, akkor valamilyen szinte engem is mutatnak. Tehát elég sok bevágott képen vagy felvételen én is ott voltam, és ez számomra egy belülről, ez egy kicsit vicces volt.
16: Egyébként
17: azért.
16: Ez ugye a helyzet Michael Phelps-en is, ugye nyilvánvalóan.
17: Igen, gyakorlatilag igen, úgyhogy ez így érdekes volt.
16: Igen, hát a korszak, amit ti határoztatok meg, azért ebben ez fantasztikus kimondani, hogy ti és ebben természetesen ott vagy te, Laci.
17: Igen, mindenképpen ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes időszak volt. Én nem is tudom, 2003-tól versenyeztem Michael Phelps-el, ugye 2021 egybe ő már nem volt, szerintem. Nem volt, 16-ba vagy akkor a bajta, és addig mindig voltak közös számaink, ahol megmérettetettünk. Legyőzni sajnos nem feltétlen sikerült őt. Egy holtverseny, egy emlékezetes holtversenyt azért sikerült összehozni.
16: Bizony.
17: Szerintem, tehát ha valaha élt egyik legnagyobb úszó, és Ryan Lochte is azért próbált felzárkozni mögé ilyen téren, úgyhogy két ilyen nagyon nagyszerű úszóval versenyezhettem, ez mindenképpen egy olyan felemelő érzés.
16: Hogy fura, de nekem olyan érzetem van, mint amikor a teniszben arról a nagy korszakról beszélünk, amikor a nagyok, ugye hát most tegnap volt Nadal 40 esztendős, és az a korszak, amit nyilván ő is részben meghatározott, meg 3-4 nagy tényleg az igazi nagyok közül, ugye azt szoktuk mondani, hogy milyen szerencsések vagyunk, mi akiknek megadatott, hogy ezt a korszakot ezek az egyéniségekkel láthatók.
17: Szerintem az úszásban is mindig vannak ilyen korszakok, hogy ki melyik időszakban jó. Itt maximum az forrhat egy picit össze, hogyha az elején nagyjából mindig ugyanazok a nevek vannak mondjuk a döntőkben, meg ilyenek.
16: Hát itt ezt ti azért garantáltátok.
17: Mi elég stabilan ott voltunk minden világversenyen a közös számainkba döntőbe. Ez mindenképpen egy emlékezetesebb dolog, de szerintem ez most is megvan akár, és hogyha ugye összenézi az ember, akkor találhat sok hasonló dolgot. Itt ami tényleg különleges, hogy mondjuk 10 éven keresztül egymással versenyezni azért.
16: Ez tényleg fantasztikus.
17: Az mindenképpen különleges.
16: Ez a nagy korszak, ezt mondom, tehát ez az, aminek akár kívülről is szemtanújává válni, és nyilván neked belülről részévé lenni, azért ez igazán ikonná varázsol valakit tulajdonképpen a saját sportágában. Ugye most, amikor, ja, még azt akartam kérdezni, hogy amikor így egy ilyen felvételt látsz magadról, még akkor is, hogyha mondjuk Ryan Lochte-ról szól a felvétel, de ott állsz mellette. Megmozgált ez még téged valamennyire?
17: Persze, az érzelmileg hatással van ez rám. Bennem is van egy ilyen úristen, mindjárt versenyezni kell, vagy újra átélem, amit akkor valamilyen szinten átéltem. Úgyhogy azért megvan, tehát úgy idézőben teljesen nyugodtan, hogy a púzusom meg sem moccan, azt azért nehéz lenne mondani.
16: És ez szerinted, ahogy távolodsz a pályafutásodtól, ez azért lanyhul, ez a púzus emelkedés, vagy ez még mindig ugyanazt a fajta izgalmat?
17: Hát ez egy jó kérdés. Szerintem annyival már azért mérséklődött, hogy most már tudom, hogy tényleg nem kell versenyre felkészülnöm. Tehát, hogy az biztos egy más állapot, amikor abba voltam, hogy minden napom arról szólt, hogy hogyan legyek jobb a következő versenyen, miket csináljak, és akkor majdnem, hogy minden pillantomat ez a gondolat töltötte ki, azért annál biztos egy fokkal kevésbé, de azért még mindig jelen van.
16: Nagyon érdekes területeket érintettünk most annak a beszélgetésnek az elejétől kezdve, amikor ugye azt mondtuk, hogy talán nem lett volna baj, hogyha a pályafutás alatt is valaki segít neked, vagy más lett volna a megközelítése annak, hogy amit addig elértél, az nem csak hogy érték, de egy jó alap ahhoz, hogy elhidd, hogy te még akár ennél is többre lehetsz képes. És ugye azt is elmondtad a Riói Olimpia kapcsán, hogy bár hiába valószínűleg mindent beletettél fizikailag, amit bele lehetett, de a mentális felkészülésed az pocsék volt, és nem voltál ott fejben. Ha innen ebből a perspektívából nézzük, Laci, akkor van-e bármi, amit a mai eszeddel másképp csinálnál?
17: Ó, rengeteg minden van. Tehát egy
16: csak olyan van?
17: Nem, csak olyan van, de vannak olyan egy-két olyan dolog, amit biztos, hogy a mai fejemet teljesen másképp csinálnék. Csak erre szoktam mondani, hogy nekem ez a pályafutásom, ez így kerek, hogy túl sok a ha benne, mondjuk, hogyha Pekingben mondjuk nyerek egy aranyérmet, akkor lehet, hogy nem 2021-ig tart a pályafutásom, hanem lehet, hogy a következő évben véget ér, most mondtam valamit, mert akkor sok olyan...
16: Mert felértél a csúcsra.
17: Nem is azért, mert mondjuk összeszek az edzőmmel az egyik edzésen, és azt mondom, hogy ez a hátam közepére se kell, hogy állandóan veszekedjünk, meg

0: akkor biztosan másképp csinálnám, de hát ugye ez a kombináció, ez nem létezik az életben.
1: Persze, nem létezik, de vállalni kell a tetteinket, a nem tetteinket is, amiket nem csináltunk meg, pedig meg kellett volna, és ezt el kell tudni fogadni, ezen így kár rágódni.
0: De mi neked nem van? Sok olyan volt, amit nem tettél meg.
1: Hát azért tudok olyanokat mondani, amit tényleg abszolút másképp kellett volna csinálnom. Csak hát akkor nem láttam át, nem ugyanazok a behatások értek, mint későbbiekbe, tehát hogy nagyon sok olyan dolgot tudok mondani, ami abszolút egyet szeretnék kiemelni, ez szerintem ez a legfontosabb, hogy nekem 2011 novemberébe kellett volna edzőt váltanom. De nem voltam elég bátor hozzá, pedig ott volt a fejemben, hogy oda megyek a Plagányi Zsolthoz, és megkérem, hogy Zsoltban én itt befejeztem a pályafutásomat, és szeretnék Zsoltbánál edzeni, de nem voltam elég bátor, mert féltem az ismeretlentől, meg féltem attól, hogy ami egyszer már bevált, az azzal mi lesz később, és én onnantól datálom azt, hogy 2011 novemberétől 2014 decemberéig voltak jobb pillanataim, amikor nagyon megtaláltam önmagamat, de inkább azok voltak, amikor nem éreztem teljesen úgy, hogy én itt jó helyen vagyok, és teljes meggyőződésből csinálom, amit csinálok.
0: Tehát akkor ez mindenképpen lehetett volna egy olyan dolog, amit másképp csináltál.
1: Abszolút, mert megvan a fejemben, hogy ott vagyok a rövidpályás magyar bajnokságon, és ott van a fejemben, hogy oda kéne menni Zsoltbához, és beszélgetni vele.
0: Álmodtál ezzel azóta?
1: Nem feltétlen, nem, csak így hangosan kimondom, mert jó, hogyha más is hallja, látja, hogy esetleg ebből valami tanulságot le tud szűrni, meg nekem is azért ez így jó, de én azt mondom, hogy tehát, hogyha valamit meg kéne változtatni, azt mindenképpen.
0: Ez egy ventilációs folyamat, amit most így kimondasz hangosan?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent, amit kimond az ember hangosan, az egy gyógyító folyamat is tud lenni, hogyha olyanról van szó, és én hiszek ebbe, hogy néha hangosan kimondani sokkal jobb, mint magunkba hagyni, vagy egyáltalán tudomásra venni bizonyos dolgokról.
0: Mert ez a hang az ott van, az dolgozik.
1: Dolgozik persze, csak van egy csomó olyan dolog, amit nem akarunk észrevenni, hogy az nem jó, vagy nem működik, vagy rosszul csinálunk, hanem hitegetjük magunkat, hogy jó, ez minden rendben van.
0: Hát ez egy nagyon tanulságos dolog, amit most mondtál, és most annyi féle bölcsességet és olyan perspektívából mutattál meg, amiből az ember azt gondolná, hogy ezt nem lenne szabad veszni, hagyni ezt a csalászlóféle tudást. És ma ugyanakkor egy teljesen más területen ténykedsz. Nem gondoltál arra, hogy ezt valamilyen formában mégiscsak valakiknek valamilyen formában te átadd?
1: Hát az igazság, hogy sokszor kérdezték tőlem, hogy edző, majd ott maradok az úszodába, edző leszek, de nekem ez soha nem volt a fejemben, hogy ez az én személyiségemből hiányzik, hogy én edző legyek. Meg az a véleményem, hogy szerintem az edzőknek néha sokkal nehezebb dolguk van, mint a versenyzőknek. Sokkal többet ott kell lenni az úszodába, hétvégente versenyekre járni, akár többször is, többet is, mint mondjuk egy adott korosztálynak a versenye, úgyhogy szerintem edzőnek lenni sokkal nehezebb bizonyos szinten. Meg kell az egy olyan személyiség, aki tud mondjuk a gyerekekkel foglalkozni. Az, hogy nekem nagy tudásom van mondjuk az úszásról, az egy dolog, de ezt át is kell tudni adni gyerekeknek, meg kell egy affinitás ahhoz, hogy én ezt át is akarjam úgy adni a gyerekeknek. Tehát, hogyha kérdeznek, szívesen beszélek, de hogy mindennapi szinten én, mint edző tevékenykedjek, ez számomra abszolút elképzelhetetlen.
0: És ehhez képest akkor milyen affinitás kell ahhoz, hogy az ember jó villanyszerelő legyen?
1: Hát ez egy jó... Tehát szerintem nagyjából ugyanaz kell, mint az úszáshoz, szeretném tökéletesen elvégezni azt, amit csinálok. Semmiben ne érezzem azt, hogy mindenható vagyok, és már mindent tudok. Bármi olyan újdonság jön, vagy olyan feladat, amivel előtte nem találkoztam, azt próbálom a lehető legjobban körüljárni, és megérteni, és nem csak úgy belevágni, hogy jó lesz az úgy majd valahogy, hanem tényleg jól megcsinálni. Azért azt hozzá kell tenni, hogy azért egy kicsit más, itt azért emberéletek is múlhatnak azon, hogy például hogy szereljük meg az adott hibát, vagy az alapszerelést itt az elektromosságban, úgyhogy azért ez egy kicsit más, de próbálom ezt a hasonló szellemiséget tovább vinni.
0: És ez ma téged egyébként kellően inspirál? Tehát amikor fölkelsz reggel, és tudod, hogy mentek egy feladatra, ugye igen. Nem titok, úgy jöttél ma ide, mondtad, hogy hát elég nehéz lesz megoldani, mert melóból jössz.
1: Igen, hát így gyakorlatilag ledobtam idézőjelbe a szerszámokat, azt elrohantam.
0: Köszönöm ezúttal is.
1: Többiek még maradtak. Tehát még motiváltak vagyunk, már sogorommal közösen kezdtük el, ő is munkát váltott, és akkor mondta,

0: akkor ő is megpróbálja ezt a villanyszerelést, közösen elkezdtük, és én azt szoktam másoknak mondani, hogy mi még élvezzük a falvésést, meg az ilyen munkákat, mert még nem vagyunk kiégve. Lehet, hogy egy pár év múlva már azt mondjuk, hogy bármi csak falat ne, meg villanyszerelés ne, de egyelőre még lelkesek vagyunk, és próbáljuk csinálni.
1: Ez a bármit csak falat ne, ez az úszásból is ismerős hangzik nekem.
0: Nekem soha nem jött el ez az érzés. Lehet, hogy itt, itt se fog eljönni, meglátjuk, egyelőre tényleg élvezem. Jó érzés kétkezi munkát is csinálni, szeretem például az elosztó táblákat bekötni, meg ilyenek, tehát, hogy amikor életre kell, a rendszer is működik. Tehát, hogy nem vágja le azonnal a biztosítékot.
1: Tehát, hogy van valami azonnali eredmény, valami azonnali jutalom, vagy igen, valami, igen. Tehát visszacsatolás.
0: A pici sikerélmény, hogy működik, és nem füstöl semmi, meg nem rá semmi, ez mindenképp egy számomra egy jó dolog.
1: Hát és engedd meg, hogy azt mondjam, hogy egyáltalán olyan területbe ástad bele magadat, ami hál' Istennek úgy tűnik, egy jó darabig azért a mesterséges intelligencia által nem veszélyeztetett szakma lesz, hanem
0: hát,
1: szükség
0: lesz. Nem jelennek meg a robotok addig semmiféleképpen, bár nekünk lenne egy-két ötletünk, hogy lehetne a munkánkat egyszerűbb és könnyebbé tenni.
1: A falvésést például robotizálni?
0: Persze, hogy milliméterre pontosan minden úgy legyen, csak be kéne pötyögni, de sajnos ezeket még nem találták fel, és még a mi tudásunk is kevés az, hogy ezt feltaláljuk.
1: De nagyon azt látom, hogy tulajdonképpen ez neked ma öröm, ez a munka.
0: Abszolút, persze.
1: Ez
0: öröm.
1: Egy alkotó kihívás.
0: Alkotó folyamat, igen, mert elkezdjük a vezetékszerelést, meg ilyesmit, és a végén ott ugye lámpának, konnektornak, kapcsolónak kell lenni, a háznak működnie kell, tehát hogy persze, a végén van, ha jól csinálunk mindent, akkor kapunk egy működő dolgot.
1: Uh-huh, értem, jó. Tehát tulajdonképpen a nullától fel kell építeni valamit. Hát ez már önmagában egy nagyon komoly kihívás, és egy produkció a vége valójában. Ugye azt mondtad, hogy azért ahhoz affinitás kell, hogy az ember a tudását át tudja adni, gyerekekkel foglalkozzon, nyilván kell egyfajta pedagógiai érzék is. És akkor milyen pedagógus vagy, amikor apukának kell lenni? Mert egy másfél évvel ezelőtt azt mondtad nekem, hogy figyelj, hagyjuk rá. Tehát ez ami legjobb, amit tapasztaltam, rá kell hagyni. Igen. Ez még tartod?
0: Hát nem, már nem tartom. Ez lehet, hogy ez a baj, nem tudom. Tehát, hogy szerintem gyereket nevelni az egyik legnehezebb dolog, hogyha jól szeretnénk csinálni.
1: Ez a tökéletesen egyetértek.
0: Felmerül ez a kérdés, hogy jól csinálom-e, akkor azt már lehet tudni, hogy valószínűleg jól csinálod. De tökéletesen nem, vagy szerintem nincs egy univerzális valami.
1: Nincs olyan recept,
0: mert hogyha
1: ami mindenkire
0: ez lenne
1: igaz.
0: Ez a recept, az már ő lenne a Földön szerintem a leggazdagabb ember, mert ezt a tudást, ha itt szétosztaná, ez minden embernek nagyon hasznos lenne, de minden gyerek egy egyéni személyiség, és nem lehet senkit beskatujázni, és nekünk szülőként se lehet őt úgy nevelni, vagy arra nevelni, hogy csak azt csinálja, amit mi mondunk. Hogyne, egy csomó mindenben nem tetszik az, hogy nem csinál, meg se hallja, amit kérünk tőle, vagy mondjuk az ő védelmében mondunk olyasmit, hogy meg kell állni, nem állsz fel ide-oda.
1: De ezek állítok természetes folyamatok, tehát a gyerek kíváncsisága azért
0: persze,
1: az...
0: Persze, sima ő, csak néha így szülőként azért azt érezzük, hogy azért jó lenne néha azért, hogyha így emberszámba is venné azt, amit mi mondunk, tehát hogy nem csak még azt sem mondom, hogy egyik fülénbe és a másikon ki, mert szerintem nagyon sokszor meg se hallja.
1: Tehát még be se megy, nem
0: be
1: hogy
0: se
1: ki.
0: Megy, igen, de hát...
1: Júliusban lesz, négy éves
0: igen.
1: Ez egy csoda korszak egyébként. Gondolom, hogy ennek ellenére, amit most mondasz,
0: persze,
1: hogy meg se hallja.
0: Persze.
1: Szerelem? Tehát ez egy totális...
0: Abszolút, persze, hát azért nagyon jó dolog, hogy egyébként, nem is tudom, 3 éves koráig végig otthon voltam én is, és tehát például az úszásnak köszöntem ezt is, hogy megtettem azt, hogy egész végig ott voltam mellette, most már ugye óvodába járt, tehát hogy így azért kevésbé, igen, kevésbé fájó hiány az, hogy mondjuk én nem vagyok ott, vagy nekem, hogy nem vagyok vele, de azért délutánonként azért tudunk közös programokat csinálni. Úgyhogy ez mindenképpen...
1: És mit szerettek közösen? Mi az, ami mind a kettőtöknek
0: hát izgalmas? Rengeteg minden. Biciklizni elmegyünk.
1: Sportoltok együtt?
0: Hát a medencébe bemegyünk, és akkor ő ott úszik, ilyesmi.
1: Úszik? Vagy pancsol?
0: Nem. De nagyon jól lebeg a vízen egyébként, de ebből messze van a következtetés. Nehéz levonni. Annyit tudok, hogy tehát tényleg jó a vízfekvése, mert ugye lemenni a medence aljára felhozni valamit, az még nem nagyon tudja, mert annyira könnyű a teste, hogy feljön, úgyhogy nekem kell rá segíteni, hogy lenyomom a víz alá, hogy elérje azt, amit éppen fel szeretne hozni.
1: De és ebből mit olvasol ki, hogy ilyen jó a vízfekvése?
0: Nem olvasok ki, nem akarok kiolvasni semmit, mert ez egy, neki is egy nagyon nagy ter lenne, én most bármi olyan nagy dolgokat kezdenék el hajtogatni, meg nekem is szerintem nagyon rossz felé vinni el a gondolataimat, hogyha...
1: És mi lesz akkor, hogyha annyira szereti ezt a vízben való
0: létet? Csinálja, de úszni meg kell tanulni, tehát persze, hogy ez egy alap dolog, biztos, hogy elviszük úszás oktatásra, aztán
1: nem
0: majd meglátjuk.
1: Nem te fogod megtanítani úszni?
0: Nem.
1: Eszedbe se jutna?
0: Nem jut eszembe, mert nem tudom, hogy kell igazából. Okay. Nem tudom, hogy kell megtanítani egy gyereket úszni. Tehát attól, hogy én tudok úszni, attól még nem tudom a lépéseit, okay, hogy...
1: Ma olyan régen volt, hogy elfelejtetted, hogy te hogy tanultál.
0: Nagyjából emlékszem, de azt is csak úgy, hogy csinálom. Nem arra emlékszem, hogy mit mondanak nekem, vagy ilyenek. Tehát, hogy nem, ez abszolút. Tehát, hogy megvannak, mindenkinek megvan a saját olyan dolga, amit tud, meg megtanult, meg minden ilyesmi. És például az úszás oktatás is egy feladat, amit lehet, hogy a szülő, aki régen úszott, azt gondolja, hogy ő érte ezt, de nem.
1: Nem, szerintem pont ez benne a szép, hogy te ennek megadod a tiszteletet, hogy ez egy olyan hivatás, amiben megfelelő szakemberre bízza az ember a saját gyerekét is, meg akkor is, ha világ lesz is úszó.
0: Abszolút, meg látom, tehát tudom a saját korlátaimat, tehát amikor medencézünk, akkor is látom, hogy nem tudok olyan tanácsot adni, amiből azt mondanám, hogy persze, hát ebből most már könnyen meg fog tanulni úszni, vagy nem tudom.
1: És a feleséged, de mit szólna hozzá, ha mégis, amit mondasz, kiderülne róla, hogy az úszásoktatás környékén azt mondják, hogy fantasztikus, hát elképesztő, hát úsznia
0: kéne. Hát jó, tehát, hogy mondjuk tehát, hogy úgy kiindulva azért nem lenne olyan nagy meglepetés.
1: Én is ezt gondolom.
0: De hát, tehát onnantól kezdve, hát még rengeteg év eltelik, még egyáltalán oda juthat valaki, hogy azt mondhassa, hogy én már itt vagyok mondjuk a magyar élmezőnyben, vagy bármi ilyesmi.
1: De tehát, hogy odáig eljusson, azt engednéd, támogatnád?
0: Persze, hát, amit ő szeretne csinálni, meg hát, mint már az előző példában említettem, hogy azért nehéz úgy ráhatni, hogy a saját gondolatainkat átadjuk a gyermekünk felé, és nem gondolnám, hogy például hogy mondjuk egy ilyen, hogyha azt mondanám, hogy én úszva akarok lenni, akkor abból el tudnám-e tántorítani bármivel is.
1: Tehát, jó, de hát azért ahhoz az embernek le kell vinni a gyerekét az edzésre, hát egy jó darabig le kell vinnie.
0: Na jó, de ez egy ilyen alap minimum, aha, hogy én szülőként mindent biztosítsak azért, hogy a gyerekem azt csinálhassa, amit szeretne, és nálam ez nem lehet kérdés, hiszen az én szüleimnél se volt, nagyszüleimnél se volt kérdés, hogy engem eljutassanak az úszodába.
1: És gondolom, hogy egészen más módon tudnád már a szemében látni azt a csillogást, vagy esetleg, ha az a fény mondjuk tompulna, amikor valami olyasmit csinál, amit ő választott, mert ez az egyik legfontosabb dolog, erről sokat beszéltünk, hogy az örömforrása megmaradjon benne.
0: Persze. Tehát az örömforrás, én azt látom most is, hogy azért az óvodában menetel is még egy pici küzdelem van azért, hogy fel kell öltözni, fel kell kelni, ilyenek, el is kell indulni, tehát, hogy hiába szeret óvodába járni, azért odaig el is kell tudni jutni.
1: De és amikor ti együtt pancsoltok a vízben, akkor neked milyen ez a közeg?
0: Én nagyon szeretek a vízbe lenni, ugye egyébként, tehát, hogy én így élvezem, meg minden ilyesmi, úgyhogy, tehát ha azt mondja, hogy menjünk medence, sőt, nagyon sokszor én mondom, hogy most már menjünk medencézni, és ha van kedve, akkor ha velem jön, akkor én nagyon szívesen vagyok ott.
1: Hát akkor úgy tűnik, Laci, hogy minden kerek, ugye?
0: Persze, abszolút. Én jól érzem magam, megvan az egészségünk, úgyhogy nem panaszkodom.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Azért érdekes dolgokat produkál az élet. Itt ülünk a Laurenc László sportcsarnokban, és hát Laurenc Lászlóval te dolgoztál együtt, volt a szövetségi kapitányod.
3: Igen, ez így van, és nem csak a szövetségi kapitányunk volt, hanem nagyon szép eredményt is értünk el annak idején. Tehát az egyik az, hogy bejutottunk a világbajnoki döntőbe, és ott ezüstérmet szereztünk. Akkor nagyon nagy dolog volt ez, tehát annak is örültünk volna, hogyha bekerülünk a négy közé, és ezzel kivívtuk volna az olimpiai részvételt. Ennél azért tovább mentünk, és ezüstéremmel zártuk azt a VB-t. Hát a következő éve pedig Atlantában, én úgy gondolom, hogy az egyik legszebb érmemet, bronzérmet nyertünk a csapattal, úgyhogy ezek mind Laurenc Lászlóhoz kötnek.
2: Erről még majd fogunk részletesebben beszélni, de tulajdonképpen meglepetés volt számomra, hogy majd itt találkozunk, mert úgy eltűntél egy picit a kézilabdában, nem nagyon látott senki, hogy merre vagy, mióta vagy itt?
3: Ez most már a második éve, tehát áprilisben lesz 2 éve csatlakoztam az itteni szakmai munkához. Fölkértek, hogy esetleg összefognám itt a szakmai munkát, irányítanám, segítenék a fiatal edzőkollégáknak, és miután leültünk beszélni, hát először telefonon kerestek meg a vezetők, utána meg személyesen beszélgettünk, nagyon szimpatikus benyomást keltettek. Azért látjuk, hogy ez egy új csarnok, a körülmények is nagyon jók, és úgy gondoltam, hogy miért ne, hát akkor vágjunk bele.
2: Csak ugye dolgoztál felnőttekkel, dolgoztál a válogatott mellett, az ember nem gondolta, hogy mondjuk visszatérsz a fiatalokhoz.
3: Igen, itt is van felnőtt csapat, MB2 felnőtt női, meg férfi csapat, de az igazság az, hogy itt a diák, a Csepel Diák Sport Egyesület az utánpótláson fekteti a hangsúlyt, és hát az edző kollégáknak a munkáját felügyelem, nem tudom, irányítom, segítem, támogatom, tanácsokkal ellátom az edzőket, úgyhogy hogy ez az én fő feladatom itt.
2: Be is szállsz néha még esetleg edzést vezetni?
3: Tavaly volt rá példa, hogy vagy azért, mert beteg volt az edző kollega, vagy azért, mert ütközött mérkőzéssel, és igen, tartottam a serdülő fiúknak, a felnőtt férfi csapatnak, úgyhogy jó is volt egy kicsit visszatérni a kézilabda pályára.
2: És a lányok, fiúk, akik itt vannak, azok tudják, hogy micsoda remek eredmény sorral rendelkezel? Mert Laurenc Lászlóról biztos hallották, hogy miért kapta meg a csarnok ezt a nevet. Rólad tudnak?
3: Hát én úgy gondolom, hogy a felnőtt csapat tagjai talán igen, nem tudom, de valószínű, hogy igen. Az edző kollégák szerintem tudják, el is fogadják a véleményem, nagyon jól együtt tudunk dolgozni, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Az, hogy tudják vagy nem, hát ezt nem tudom.
2: Nagyon szép ez a sportcsarnok, ahogy bejöttünk meg itt a kiszolgáló helyiségek is. Te is ilyen helyen kezdted annak idején a kézilabdát, és egyáltalán miért pont kézilabda?
3: Hát én annak idején nem ilyen helyen kezdtem, tehát az tudva lévő dolog, aki valamennyire tudja az én pályafutásomat, hogy én Erdélybe születtem, Marosvásárhely mellett, és hát Marosvásárhelyen kezdtem el igazán kézilabdázni. De akkor ott azok a körülmények, azokban az időkben én úgy gondolom, hogy teljesen megfeleltek. Amire szükségünk volt sporteszközökre, azok is a rendelkezésünkre álltak, úgyhogy akkor az úgy rendben volt, de hát azért azt tudomásul kell venni, hogy fejlődik a világ, fejlődnek a sporteszközök is, és most itt azért itt Csepelen is minden olyan eszköz, amire szüksége van a sportolóknak, az a rendelkezésükre állnak.
2: Miért pont a kézilabdát választottad? Ez volt ott a fő sportág Marosvásárhelyen?
3: Nem, ez úgy volt, hogy én még gyerek voltam, és a tévé közvetítette a román férfi válogatottnak a VB döntőjét, tehát akkor még a Krisztián Gácu kicsit bírtalan, ők alkották, ez Pena volt a kapus, és engem annyira megragadott, hogy néztem, a fekete-fehér tévé volt, és néztem, és tetszett, a dinamikus volt, futottak, ugrottak, dobálták a labdát, tehát nekem már ott megfogott ez a dolog, és akkor én úgy gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogy hogyha én ezt úgy kipróbálnám, de hozzáteszem, hogy én emellett pingpongoztam, tehát asztali teniszeztem, kosárlabdáztam, fociztam, tehát úgy mindenféle sportban úgy tornáztam, volt egy nagyon ötesi tanárunk, és ez nagyban köszönhető annak az ő szemléletének, hogy belevitt minket, tehát én falun születtem, ott nőtt, tehát egy nagyobb község, tehát nem is olyan kis falu, de akkor is, tehát a testnevelő tanárnak az egyénisége, a személyisége nagyban meghatározta azt, hogy bennünket a sport felé irányított, és ott inkább ott hasznosan töltöttük el az időnket, mint hogy csavarogtunk volna, lógtunk volna.
2: Otthon nem kellett segíteni a háznál, tudtál mellette edzeni?
3: Dehogy nem. Hát szüleim kereskedők voltak, tehát én egy kereskedő családban nőttem föl, és rengeteg munka volt a ház körül, és akkor azért úgy igyekeztem, hogy a rám szabott feladatot minél előbb befejezni, hogy akkor el tudjak menni a sportpályára. Hát ez nem mindig sikerült, mert volt, amikor egy kicsit később mentem haza, és akkor nagyon tartottam attól, hogy most akkor, hát hogy azért anyukám elég szigorú, vagy hát elég szigorúan nevelte bennünket, de azért jutott idő mindkettőre, de tényleg nagyon sokat kellett dolgoznunk otthon is.
2: Akkor nem voltatok ilyen sportos család?
3: Nem igazán. Anyukám annak idején a suliba valami, nem tudom milyen ronylabdával dobálták tehát a labdát, akkoriban még az volt. Édesapám meg ő tekézett, és tekebajnok volt, tehát azért hát ha valami kötődésem van, akkor így a sporthoz ilyen téren van. Viszont a versenyszellem az úgy nálunk a családban az nagyon meghatározó volt, tehát igaz, anyukám nem sportol, de neki kellett a legszebb kertjének lenni, a legszebb virágainak, tehát mindig arra törekedett, hogy a tökéletességre, úgyhogy és mi négyen voltunk testvérek, tehát ez a versenyszellem mindig megvolt, hogy ki az ügyesebb, a jobb, tehát azért volt egy kis verseny is köztünk.
2: Többiek is kézilabdáztak, sportoltak magasabb szinten?
3: Nem, a testvéreim csak a suliba, tehát az iskolában, ami testnevelési óra volt, és akkor ott külön jártak például a bátyám focizni. A nővérem egyáltalán nem sportolt, tehát ő utána is elvégezte a közgazdasági egyetemet, meg könyvvizsgáló könyvelő, tehát ő a sporthoz, tehát a kézilabdához sem nagyon ért. Mindig szoktunk poénkodni, hogy amikor megnyertük a Dunafer 1999-ben a Beket, mert akkor bajnok Európa kupája volt, és hazamentem, és mondtam neki, hogy hát nem is gratulálsz, és azt mondja, hogy hát mondom, megnyertük a Beket. Azt mondja, de hát a múlt héten is nyertetek. Hát mondom, igen, de az a Spari ellen volt, és az egy sima bajnoki volt. Tehát, hogy de mai napig ezzel szoktunk poénkodni. És akkor mondta, hogy hát, hogy na, gratulál, de hogy nézzem el neki, de ő a sportot annyira nem, tehát nem ért hozzá, nem is gyakorolta, úgyhogy.
2: Te viszonylag gyorsan befutottál, mert ha jól tudom, akkor már 15 évesen felnőtt csapatban játszottál?
3: Igen, tehát én említettem, ez egy nagy község ez a Mezőbánd, ahol én születtem, és 13 évesen bekerültem Marosvásárhelyre, és hát akkor volt két csapat a serdülő korosztályban, és hát én ugye az első csapatnak az utolsó játékosa lettem, amikor úgy elindult a bajnokság, és ez sikerült elaludnom, tehát nem értem oda az indulásra, és ezért a második csapatba kerültem. Viszont ennek az volt az előnye, hogy minden meccsen végig a pályán voltam. Tehát lehet, hogy az első csapattal indulok, meg odaérek, akkor a fejlődésem, mert nem segítette volna annyira, mint úgy, hogy a második csapatban meg végig pályán voltam, mert tehát, és akkor onnantól kezdve behívtak ilyen különböző területi kiválasztóra, utána pedig egy központi kiválasztó volt Bukarestben, és akkor így kerültem a korosztályos válogatottba, és fölfigyeltek, és a 15 évesen tényleg az NB1-es csapathoz kerültem.
2: Akkor már nagy jövőt jósoltak neked?
3: Hát én ezt nem tudom, de az biztos, hogy én nagyon elszánt voltam, hogy én kézilabdázó akarok lenni. Én anyukámnak azt is elmondtam gyerekkorom, hogy én válogatott akarok lenni, tehát nem csak szeretnék, hanem akarok lenni. Meg hát még mondtam, hogy egy főiskolát is el szeretnék végezni, és anyukám mondta, hogy jó, aztán úgy abban maradtunk, és tényleg engem annyira megragadott ez a közeg, ez a sport. Én imádtam edzésre járni, és mondom, ez a versenyszellemet, ezt otthonról hoztam, tehát az, hogy ez a győzni akarás, és az, hogy megtegyünk mindent a sikerért, azt meg otthonról azt láttam, hogy a sikerért meg kell dolgozni kőkeményen, és hogyha megdolgozunk, akkor sikeresek lehetünk, és én ezt úgy próbáltam átvinni a sportba.
2: Mindig is átlövő voltál?
3: Igen, tehát már akkor, tehát még volt egy év alatt kb. 12-13, nem tudom hány centit nőttem, és hát ugye elég magas voltam, meg hosszú végtagokkal, tehát az átlövő volt az, ami. Hát utána játszottam a irányító pozícióba, meg jobb átlövőbe, tehát a belső három pozícióba, de a bal átlövő volt az, ahol én elkezdtem.
2: Most, hogy így nézem a kezed, hát nem kicsi azért, hogy könnyen megfogtad a labdát.
3: Hát igen, ez egy előny, igen, tényleg. Meg hosszú, tényleg hosszú végtagjaim vannak. Ez azért előny, mert mindig arról álmodoztam, hogy de jó lenne, 182 centi magas lennék, 177 centi vagyok, de úgy gondolom, hogy mivel a hosszú végtagjaim vannak, ez kompenzálta, hogy azért a védők fölött azért el tudjam lőni a labdát.
2: Meg hát ruganyos is voltál.
3: Igen, elég atlétikus testalkatom volt. Annak idején végeztek különböző antropológiai felméréseket, és azt mondták, hogy ideális alkatom van a kézilabda játékhoz, tehát az, hogy a kézilabdázó legyek.
2: A Romániában tagja voltál az ifjúsági korosztályoknak, a válogatottaknak?
3: Hát, sőt, ott mindig előbb oda kerültem, tehát amikor 64-es korosztály volt a serdül, akkor én már oda kerültem, amikor ők ifjúra lettek, tehát mindig 18 évesen már felnőtt válogatott voltam, sőt, szerintem, ha jól tudom, akkor még ilyen talán rekordokat is tartogatok, hogy a legtöbb szereplés, meg a legtöbb gól, pontosan azért, hogy ez a két év előnyöm volt, hogy előbb oda kerültem.
2: Milyen volt akkor a román női kézilabda?
3: Hát, olyan vegyes volt, tehát ahhoz képest, hogy milyen tehetséges játékosok voltak, nem igazán sikerült egy olyan nagyon kiugró eredményt elérni. Volt, amikor azért pekünk is volt, amikor az olimpiára úgy jutott ki, akkor Csehszlovákia volt, hogy döntetet játszottunk, ha jól tudom, a hollandokkal vagy a németekkel, és a kapufáról bepattanó labdát a játékvezetők nem adták meg, és ha mi nyerünk egy góllal, mi jutunk az olimpiára, ha az ellenfél nyer egy góllal, akkor ők, döntetlenül pedig a csehek, tehát a Csehszlovákia. És például hiába óvtuk meg a mérkőzést, elutasították az óvásunkat, és így nem jutottunk ki. Tehát én azt mondom, hogy sokkal több tehetséges játékos volt, és ez válogatott szinten eredményekben nem igazán mutatkozott meg.
2: Azért, ha jól tudom, 130 román válogatottságot azért csak összegyűjtöttél.
3: Így van, hát ez 25 éves koromig, tehát akkor utána szültem. 25 éves koromig 130-ról szerepeltem a román válogatottban, utána pedig 2 évet ki kellett hagynom ahhoz, hogy a magyar válogatottba szerepeljek, és a magyar válogatottban 65 vagy 69 válogatottságom van.
2: Miért döntöttél úgy, hogy magyar válogatott akarsz lenni?
3: Az igazság az, hogy engem már korábban, még a Ceausescu idejében megkerestek a Vasastól, és szerették volna, hogy hát jövök Magyarországra, de akkoriban a KEG-ben a Vasas ellen játszottunk. De akkor ez ilyen bonyolult volt, tehát áttelepedni, tehát nem engedtek csak úgy simán ki, hogy akkor itt kézilabdázzak. És amikor ez a rendszer megdőlt, akkor megkeresett a Debrecen. Előtte fél évvel szültem a lányomat, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, tehát akkor belevágok ebbe. Tehát már korábban is voltak megkereséseim, és akkor éreztem úgy, hogy eljött az idő, hogy akkor váltanék, mert azért országot is váltottam, attól függetlenül, hogy magyar az anyanyelvem, magyar iskolába jártam, azért mégiscsak egy másik ország.
2: A család maradt kint?
3: Igen, és az az igazság, hogy említettem, mi négyen voltunk testvérek, de nagyon, nagyon családcentrikus, tehát mi az unokatestvéreinkkel is, az első unokatestvér úgy nőttünk, mint a testvérek lettünk volna. Nagyon összetartó családunk volt. Például amikor oda kerültem az NB1-be Marosvásárhelyre, akkor egy sor, az én családomnak megvásárolták a bérletet, és a nagynénémtől kezdve az unokatestvéreink, mindenki ott volt a mérkőzésen, és szurkoltak nekem. Vagy hogyha sokszor, amikor későn értünk haza, vagy Bukarestbe szállt le a repülő, akkor nem volt kérdés, hogy valaki értem jön. Tehát, hogy akár 200-300 kilométert is utaztak, mikor a nővérem, mikor a bátyám, tehát, hogy nálunk mi ilyen nagyon összetartó család voltunk, és az az igazság, hogy sok fejtörést okozott ez a váltás, mert ők egy nagyon nagy erős támaszom volt a család, tehát hozzájuk bármikor fordulhattam, örömömben is, bánatomban is, és számomra ez nagyon fontos volt, hát mai napig is nagyon fontos.
2: Ott magyarként a román kézilabdában, a Ceausescu rendszerben nem voltak nehézségeid?
3: Őszintén szólva, mivel mi nem vittük be a politikát így a sportcsarnokban, meg az öltözőben, Marosvásárhelyen ott úgy nézett ki, hogy a fele csapat magyar volt, a fele román. Tehát ott beszélt mindenki a saját anyanyelvén, a másik megértette. A román válogatottban ott azért román hárman voltunk, általában magyarok, a török Mari, a török Edit, meg én. És hát meg a Mozsi Éva, akkor négyen. de semmiféle gondot nem okozott. Tiszteletbe tartottuk egymásnak a hagyományait, az ünnepeket, például ott a húsvét is van, amikor nem mindig ugyanabban az időben van a román húsvét, meg a magyar. De tudtuk, hogy akkor most a román húsvét van, akkor te tiszteletbe tartottuk, vagy ők tiszteletbe tartották, hogy most akkor nekünk egy héttel később, vagy nem tudom mennyi idővel később van ez az ünnep. Úgyhogy én szerintem semmiféle olyan dolog nem volt, vagy nem éreztették velem, hogy na most akkor én most magyar nemzetiségű vagyok.
2: És amikor megtudták, hogy váltasz, és Magyarországra jössz, és itt leszel majd válogatott, akkor sem próbáltak keresztbe tenni?
3: Hát volt egy edző, aki gyerekkorom óta edzőm volt, és Isten nyugtassa, szegény, meghalt. Szerintem valamiért nem biztos, hogy a legszimpatikusabb játékosa voltam, és ő került oda a felnőtt válogatotthoz. És akkor egy kicsit úgy megszakadt ez a történet, és mikor már átjöttem, akkor nem kerestek, és akkor én eldöntöttem, megkerestek, és akkor eldöntöttem, hogy akkor váltok. Tehát utána már nem volt kérdés, hogy visszamegyek-e vagy sem.
2: Persze, hát most könnyebb magyar állampolgárságot szerezni határon túl, mint abban az időben volt.
3: Igen, de nekem például a felmenőim, én rendelkezem, például a nagyszüleimnek magyar keresztlevelük volt. És amikor mikor átjöttem Magyarországra, akkor Debrecenbe igazoltam. És mikor én elvittem ezeket a dokumentumokat, tehát a magyar címerrel, pecséttel, mindennel, és akkor engem visszahonosítottak, tehát a nagyszüleim, meg a dédszüleim által, tehát engem, én nem új állampolgárságot kaptam, hanem engem visszahonosítottak. És erre, megmondom őszintén, nagyon büszke vagyok, és mai napig is érzem ezeket a dokumentumokat.
2: Milyen volt a Debrecen élet? Más volt, mint Marosvásárhely?
3: Hozzá kell tennem, hogy Debrecen volt az első olyan profi klub, ahol tényleg profi körülmények voltak, az elvárások is olyanok voltak, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó volt. Az elején egy kicsit nehéz volt így a család nélkül, már mind a szüleim, meg a testvéreim nélkül, de hát azért Debrecen nem volt olyan messze Marosvásárhelytől. Utána viszont, mikor Győrbe igazoltam, akkor az már egy kicsit nagyobb távolság volt, de addigra megszoktam a magyar kézilabdát, az itteni életet, mindent. Tehát azért mondom, attól függetlenül, hogy magyarul beszéltem, azért csak egy országot váltottunk meg az elején. Inkább azt mondom, hogy hát volt, amikor lerománoztak, vagy menjek vissza Ceausescuhoz, vagy mindenki jöttem ide. Az nagyon-nagyon fájó pont volt, tehát én úgy gondolom, minden erdélyének, amikor lerománozzak, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog, de amikor bekerültem a magyar válogatottba, amikor Laci bácsi beválogatott, és pályára léptem a magyar színekbe, onnantól kezdve érdekes módon ez a dolog megszűnt.
2: Debrecenben akkor egy jó gárda volt, ugye?
3: Nagyon. Tehát ott az EHF kupa döntőig jutott a csapat. Nekem akkor még nem volt épp meg a játékengedélyem, de nagyon. Tehát válogatott játékosok, nagyon-nagyon-nagyon, meg profi egyesület volt. A vezetőségtől kezdve Komáromi Ákos volt a vezetőedző, Köszner Vili volt a másodedző, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon profi klub volt.
2: Mennyit kellett kihagynod?
3: Úgy volt, hogy júliusban szültem, január 2-án jöttem át, 92. január 2-án jöttem át Debrecenbe, és hát ott már folytak a mérkőzések, tehát nem tudom, tehát én csak az EHF kupában nem szerepelhettem, viszont a bajnoki meccseken igen, csak az EHF kupában nem, tehát abban a szezonban nem játszhattam.
2: És a kislányodra ki vigyázott?
3: Egy nagyon kedves család, egy házas pár, tehát mai napig is Margit mama, meg Pityu papa, tehát 6 hónapos volt a kislányom, mikor átjöttünk, ott tanult meg járni, meg minden, és annyira imádták, mintha saját unokájuk lett volna. Tehát ilyen szempontból is olyan jó érzés volt, hogy lám-lám azért nagy segítség volt, mert napi 2 edzés volt, 2-szer 2 órás edzés, meg hát hétvégén a mérkőzés, meg a férjem is vigyázott rá, az úgy oké volt, de mind a tehát nem mindig tudtuk megoldani, csak mi ketten. Úgyhogy ott volt egy ilyen házaspár, és nagyon sok ideig tartottuk a kapcsolatot. Aztán Pityu papa, ő már meghalt, Margit már nem tudjuk, hogy mi van vele.
2: Ugye mondtad, hogy utána elmentél Győrbe, ez megint egy nagy váltás volt. Miért érezted úgy, hogy el kell igazolnod?
3: Hát ha őszintén el akarom mondani, akkor az történt, hogy megsérültem, és akkoriban hát a szerződésem szerinti juttatásokat az egyesület akkor úgy nem akarta kifizetni. És akkor egy kicsit úgy, Hát ezt tűzokon vettem. A másik dolog pedig megkeresett Vanyus Attila, és nekem első percről kezdve nagyon szimpatikus volt, amit ő fölvázolt. Mai napig is nagyon jó a kapcsolatom vele. Szántó Anna is odaigazolt, és akkor úgy voltam vele, hogy hát akkor így a bal oldal, akkor menjünk a bal szárny, és akkor belevágt. A legnagyobb gondom akkor az volt, hogy nagyon, nagyon messze van Győr. Tehát ez a nyugati határszélén, meg fú, nagyon messze van Marosvásárhelytől, de mondom, Vanyus Attila annyira megfogott, amit mondott, ahogy fölvázolta. Hát azért akkor már úgy látták a Magyarországon is, hogy mire vagyok képes a magyar bajnokságban, mert azért más egy román bajnokságnak a stílusa, és más egy magyar bajnokságnak a stílusa. Úgyhogy, és akkor Győrbe voltam 4 évig.
2: Persze azért az a Győr még akkor nem volt olyan magasságokban, mint most.
3: Így van, és pontosan ezt vázolta föl Attila, és ezért is szerette volna, hogyha ezek a fiatal tehetséges játékosok mellé azért kellettek a rutinosabb játékosok, és nekem pont ez volt a szimpatikus, hogy azok a, hát akkoriban a Pálinger Köti, a Pinici Krisztina, a Kindli Gabi, hát én sorolhatnám itt a neveket, senkit nem megbántva, a Görbicani, de akkor még fiatalabb volt, tehát akkor még csak serdülő volt, de pont ez volt a lényege, hogy egy ilyen jó egyveleg legyen a Nagy Anikó, tehát Hoffmann Bea, hogy egy olyan jó egyveleg legyen, hogy a fiatalok és az idő, hát idősebb, rutinosabb játékosok, és hogy hosszú távon szeretnék volna, hogy ez a munkának a gyümölcse beérik, a fiatalok oda érnek majd, hogy magyar, tehát NB1-es játékosok legyenek, válogatott játékosok legyenek, és ezért döntöttem úgy, hogy akkor váltok.
2: 4 évet voltál ott, az alatt beérett?
3: Én úgy gondolom, hogy rengeteg játékost adott meg, rengeteg válogatott játékost, tehát utána került oda a Kulcsár Anita, de mondom, ezeket a játékosokat, akiket felsoroltam, én szerintem igen, és nekem meggyőződésem, és most nem azért, hogy én elfogult vagyok a Vanyus Attilával, tehát az, hogy utána ez a Győr ilyen sikeres volt nemzetközi szinten, jó, hogy kellettek hozzá a külföldi klasszisok, tehát a Lundétól kezdve a Lőkéig, a Amorimig, de az alapjai, ez onnan indult, és nem tudom, 10-15 éves munkának a gyümölcse érett be azzal, hogy tehát, amikor elkezdték, de kellettek hozzá ezek a külföldi sztárok is, ez az igazság.
2: És ti mire vittétek, mi volt a legjobb eredményed ott?
3: Talán a 4. hely volt a legjobb eredmény. A Magyar Kupában azt hiszem a 4 közé jutottunk, viszont amikor a Győr kézilabdázója voltam, akkor volt az a VB szereplésünk, meg az Atlantai Olimpia, és hát ha ezt úgy mondhatom, akkor választottak meg az évjátékosának, ami számomra óriási dolog volt, és előző évben pedig a Magyar Bajnokságnak a gólkirálynője lettem. Tehát én úgy gondolom, hogy a csapat szinten nem tudtunk még érmet szerezni, mert azért egy fejlődés az egy hosszú idő, meg a fiatalok, hogy beérjenek. Egyénileg azért voltak olyan eredmények, ami azért úgy jól esett a lelkemnek.
2: Akkor voltál csúcsformában?
3: Hát nem tudom, tehát azért több ilyen csúcsforma volt, mert például azt néztem, hogy megnyertük a, nem tudom, 88-ban az első bajnoki címet, amikor 22 éves voltam, akkor is, akkor még Romániában gólkirálynő voltam, meg nem tudom, 10 egész valamennyi volt az átlagom meccsenként, tehát az, hogy is volt 20, nem tudom, 2 meccs előttem 226 volt, vagy valahogy így volt, tehát az is egy nagyon jó időszak volt. De ha azt nézem, hogy hát amikor már nem voltam annyira fiatal, vagy tapasztaltabb voltam, akkor mindenképpen az az időszak, tehát ez a VB ezüst, főleg az olimpián, ott meg hát ott a magyar válogatott legtöbb gólját lőttem, tehát 3. voltam a góllövő listán, és az nem helyezem a bronz elé, de megint egy annyi, tehát hogy mondjam, hogy úgy érzem, hogy nagyon nagy mértékben hozzásegítettem a csapatot, vagy hozzájárultam ahhoz, hogy megnyertük a bronzérmet. Tehát, hogy ezért is nagyon édes, meg nagyon kedves ez a bronzérem, meg hát egy élet munkájának én úgy gondolom a csúcsa, hogy ez a 3 érem, hogy VB ezüst, a beket, amit megnyertünk a Dunaferrel, meg az olimpiai bronz, tehát az a mai napig, ha szomorú vagyok, akkor erre a 3 éremre gondolok, és elmúlik a szomorúságom, mert ezt mi megcsináltuk, megvalósítottuk, megnyertük, minden nehézség ellenére, ez csak rajtunk múlott, úgyhogy, és erre úgy büszke is vagyok, ha mondhatom azt.
2: Említetted, hogy ezekre büszke vagy, de akkor, amikor a világbajnoki döntőt elveszítettétek, akkor gondolom egy picit másképp éreztél, mert ott nagyon közel volt az arany.
3: Nagyon közel volt az arany, de ha reálisan nézzük, és említettem már korábban, hogy a cél az volt, hogy bejutunk a négy közé, de jó, csak aztán úgy menet közben megjött az étvágyunk, és tényleg úgy a siker lendített meg a hazai pálya, meg a közönség. De akkor az a Korea, az nagyon, de hát azok négy évig együtt készültek, nagyon egybe voltak, gyorsak voltak, jó kézilabdát játszottak, úgyhogy... Igen, az is, ahogy cseleztek, tehát elég sok gondunk volt velük, úgyhogy én azt gondolom, hogy az ezüst, tehát szokták mondani, hogy aki az ezüst, az ilyen keserű, de nem, mi nagyon örültünk annak az ezüstnek.
2: Meg hát az olimpiai bronzérem mit nem adnánk ilyen eredményért, amikor a legutóbb harmadik volt Európa-bajnokságon a magyar válogatott, rögtön az év csapatának is választották.
3: Igen, és ha megnézzük, akkor a magyar bajnokságban azért sokkal kevesebb külföldi volt. A magyar csapatok viszont ott voltak a Bekbe, vagy a, hát igen, akkor még Bek volt, Kekbe, EHF, hát EHF-et nyert a Kornexi, a Fradi Keket nyert, tehát azért ezek a dolgok nem véletlenek, és ott akkor ezekben a csapatokban a magyar játékosok voltak a húzó emberek, és ezáltal volt egy erős magyar válogatott. Most ha megnézzük, most visszatérve a Győrre, nagyítóval kell keresni a magyar játékost. A Fradiban sajnos most már ők is ráléptek erre az útra, hogy mert aki most BL-t akar nyerni, magyar játékosokkal nem fogja tudni megnyerni, viszont ezek a külföldiek meg elveszik a magyar játékosoktól a lehetőséget.
2: Győrben ugye épült a nagy csapat, de mégsem maradtál ott. Jobb lehetőséget kínált Dunajváros?
3: Hát ez volt a következő lépés, én ott már nagyon fontolgattam, hogy abba is hagyom, meg nem is, meg folytatom, meg hát azért nem voltam olyan nagyon idős, 30 éves voltam, és hát jött a Dunafer ügyvezetője, Nyakacska Zsolt, hát ők azért ott magasra rakták a lécet, tehát elmondták, hogy magyar bajnoki cím, magyar kupa, nemzetközi kupa, és hogy mindenképpen bennem gondolkodnak barátlövő pozícióba is, hogy ők, tehát olyan célokat raktak le elém, amire azért egy sportoló nem igazán tud nemet mondani, és úgy gondoltam, hogy szokták mondani, viccesen van még egy jó éve, meg kettő rossz, és úgy gondoltam én is, hogy még van bennem annyi, hogy akkor azt a két évet bevállalom, lesz, ami lesz alapon, és hát nagyon jól döntöttem, tehát az nagyon jó volt, hogy ott mertem váltani, holott Győrben már arra is készültem, hogy esetleg, ha abbahagyom a kézilabdát, akkor edzőként gyerekekkel fogok foglalkozni, de hát ez egy olyan motiváló dolog volt, hogy úgy megint fölcsillant a szemem, hogy úristen, hogy bajnoki cím, tehát azért ezekre úgy nem lehet olyan könnyen nemet mondani.
2: Hát igen, ott egy remek gárda verbúválódott, ugye először EHF-et nyertetek, és akkor utána jött az ominózus évad, amikor megnyertétek a Beket. Hát azt a sorozatot nekem is volt szerencsém végig kísérni. Ott azért voltak érdekes mérkőzések.
3: Hát úgy volt, hogy először a Keket nyerték meg, akkor Laci bácsi volt az edző, és amikor én oda kerültem, akkor Zsiga Gyula került oda edzőnek, és 6 játékos érkezett velem együtt. Az első évben megnyertük az EHF-et, 100%-osan a bajnokságot és a magyar kupát, és akkor második évben nyertük meg a Beket, meg a, hát akkor a szuperkupát, meg a, nem tudom, a magyar kupát, tehát az a két év alatt megnyertünk mindent, de ott egy annyira jó csapat volt, emberileg, szakmailag, a vezetőség, ahogy állt a dolgokhoz, tényleg minden feltételünk adott volt ahhoz, hogy mi csak az edzésekre, a mérkőzésekre, csak erre a feladatra koncentráljunk.
2: De hát ott azért minden poszton egy-egy klasszis volt.
3: Vagy kettő. Így van. Tehát vagy kettő. És szerintem ott is azért jó volt így a fiatalok és az idősek egybelege, mert azért a rutinra is szükség volt, a tapasztalatra, meg hát a fiatalos lendületre. Rengeteget dolgoztunk, de hát hozzáteszem, hogy Zsiga Gyula volt az edző, és rengeteget dolgoztunk, de meg is lett az eredménye. És azt képzeld el, hogy az első évben annyira nyomasztott bennünket, pedig válogatott játékosok voltunk, ez az eredménykényszer, hogy talán az volt a legnehezebb, azzal tudtunk a legnehezebben megbírkozni, hogy nyerni kell, és ha nyertünk 5 gól, akkor az nem volt elég, hogy miért nem szép játékkal, meg, tehát olyan magasak voltak az elvárások, hogy néha ez okozott nekünk gondot, de megugrottuk és megcsináltuk, csak így visszagondolva, talán ez volt a legnehezebb feladat.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Ez a munka az megvolt, mert láttalak benneteket sokat futni a focipálya körül ott a Salakoson, tehát már a férfiak csak néztek, hogy nők hogy edzhetnek ennyit.
3: Igen, és ami fontos volt, hogy minden edzésen, tehát nagyon sok sikerorientált játékos volt, és minden edzésen az mindegy, hogy foci volt, hogy kézilabda volt, hogy indítás volt. Tehát egy indításnál azt mondta Gyula, hogy 6 gólt kell lőni, akkor az volt, hogy 6-ból 6. Tehát nem az, hogy kihagyunk egyet, nem, vagy nem. Ha azt mondta, hogy 10-et kell lőni, akkor megpróbáltuk a 10-ből 10-et. Tehát saját magunkkal szemben is nagyok voltak az elvárások, és annyira már érett játékosok voltunk, hogy tudtuk, hogy ilyen eredményt munkanélkül nem tudunk elérni. Tehát egymást is biztattuk, motiváltuk. Például a futás közben volt, amikor egyik játékosnak volt könnyebb a futás, akkor a másikat biztatta, gyerünk, ne, meg amikor, volt, amikor a másiknak volt jobb napja. Tehát tényleg ez így volt, és így működött. És a pályán, a védekezésben is volt, hogy már annyira hullafáradtak voltunk, hogy már a lábunk összeakadt, és akkor mondtuk, gyerünk, már csak ennyi van, meg tudjuk csinálni, és ez nagyon fontos volt.
2: Kapusta nem voltál?
3: Csak a legelején voltam kapus, de aztán mondta az edzőm, hogy na jó, akkor túl nagyot dobok én a labdával ahhoz, hogy kapus legyek, úgyhogy hát nagyon rövid ideig voltam kapus.
2: Azért kérdezem, mert emlékszem egy olyan esetre, hogy még Bulat Anita nagyon fiatal volt, és valami dobópárbajt játszottatok itt a kihívásokról, és mondtad, hogy beállsz a kapuba, és megfogsz 5-ből 4-et neki.
3: Így van. Hát igen, én imádtam a sportot, minden, ami sport, ami labda, amit ütni lehet, dobni, rugni, minden. Tehát én nekem az életem úgy, nem tudom, szerintem valószínűleg erre születtem. És ez mindig megadta nekem. Mondták, hogy könnyű nekem, mert hogy én azt csinálom, amit szeretek. De hát azért nem volt mindig ez könnyű, csak annyira szerettem, hogy ez mindig átlendített a holtpontokon, a nehézségeken, a sérüléseken például.
2: Tehát, volt azért?
3: Hát volt. Például a bal térdemet 4-szer műtötték. Tehát az egyiket az már a végén volt, mikor már abba hagytam, és egy ilyen kitisztították a térdem. De azért azt viseltem a legnehezebb.

0: Még volt hátra nem tudom hány perc, de kettő volt közte, és volt, aki már elindult haza, mert úgy volt vele, hogy ebből már úgysem lesz semmi. De azért mi nem úgy gondoltuk, tehát mi azért az utolsó percig, meg az utolsó lehelesség küzdöttünk, és nem tudom, hogyha emlékszel, akkor azt a 7 méterest, ami kellett a hosszabbításhoz, az belőttem. És utána nem tudom, mi történt velem, azóta sem tudom megfejteni, viszont a 7 métereseknél meg kihagytam. De az volt a szerencsém, hogy a csapattársai meg belőtték. De az a 24. mert 24-20 volt az eredmény, amikor azt belőttem, akkor nem tudom, tehát vagy egy kicsit, nem tudom, vagy kiengedtem, vagy nem tudom, mert azért gondolod, ha azt nem lövöm be, akkor nincsenek 7 méteresek, akkor nincs semmi. Tehát ez óriási felelősség volt, és mikor bementem az öltözőbe, mondtam a lányoknak, elnézést kértem, hogy ne haragudjanak, hogy kihagytam, és akkor hát mondták, hogy ne vicceljek, hát kellett az a 24. ahhoz, hogy egyáltalán miről beszélünk. Tehát ennyire jó csapat voltunk, hogy amikor valaki lent volt, vagy valami gondja volt, akkor a többiek rögtön így felemelték. És utána, amikor következett a döntő, akkor ott is én lőttem a 7 métereseket, ott meg nem hagytam ki egyet sem. És ott emlékszem, hogy volt egy 7 méteres, és tudtam, hogy ha én azt belövöm, akkor már nagy gond nem lehet, mert nekünk ott az X is jó volt Ljubljanába. És azt belőttem, és olyan, mert addig olyan, elég, mindig mondták nekem, hogy nem szoktam mosolyogni a pályán, de akkor úgy felszabadult bennem valami, hogy akkor ez most már úgy megvan.
1: Hát igen, régi szép emlékek ezek.
0: És most is.
1: Igen, a hazai mezőnyben viszont ott volt nagy ellenfélnek a Ferencváros.
0: Hát, ha ezt elárulhatom, akkor nem tudom, hogy publikus ennyi után vagy nem. Azt mondták a vezetőink, hogy bárkitől ki lehet kapni, egyedül a Ferencvárostól nem. Tehát, és amikor fölvázolták, hogy bajnoki címet kell nyerni, akkor tudtuk, hogy előtte 2 vagy 3 éven keresztül a Ferencváros volt a bajnokcsapat, és hát, hogy őket, tőlük kell elvenni ezt a bajnoki címet, őket kell legyőzni, és annyira, tehát föl is készültünk, meg annyira motiváltak is voltunk, hogy tehát az elsőben 100%-osan, tehát oda-vissza vertük őket, és akkor egy kicsit úgy nekik is megroppant ez az imidzsük, hogy ők verhetetlenek, meg a hazai bajnokságban csak ők nyerhetik a bajnokságot. Úgyhogy az is egy óriási dolog volt, hogy az első bajnoki cím. És mondom, hogy 10 év után nyerte megint bajnokságot, tehát itt Magyarországon.
1: Soha nem hívtak a Fradiba?
0: Nem. Nem.
1: Akkor így bosszultad ezt meg, hogy nyertél ellenük. Egyébként abban a csapatban sokak szerint jóval több lehetőség volt még, nem csak ez a meggyőzelem. Ott mi volt az oka, hogy ez nem ment tovább, nem folytatódott ez a sikerszéria, pénz elsősorban?
0: Nem. Én szerintem ott kicsit kicserélődtek a játékosok, volt egy-két igazolás, és szerintem ott felborult az a nem is tudom, harmónia, ami ott volt a csapatban. Én szerintem egy idő után a játékosok és az edző között is azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak elfárad ez a munkakapcsolat, tehát egy idő után, és szerintem ezek a dolgok így összeadottak, és emiatt lett vége így ennek a történetnek.
1: Nem tudom, igaz, amit hallottam, hogy a 25. évfordulót, azt nem is ünnepeltétek meg, nem jött össze a csapat?
0: A 10. évfordulót azt megünnepeltük, akkor még ott nagyon jó volt minden, de utána, hát voltak olyan személyi, hát nem tudom, konfliktusok, nem tudom, minek nevezzem, hogy mikor meg akartunk szervezni ilyen találkozókat, akkor egyiknek ezzel volt a baj, a másiknak amazzal, tehát, és én ezt nagyon sajnálom mai napig is, mert én mindig is próbáltam így szervezkedni. Sajnos legutóbb, mikor Misikének voltunk a temetésen, akkor is mondtam, hogy azért csaj...
1: Bába Mihály volt a masszőrötök.
0: Igen, hát ő is nagyon fontos része volt ennek a csapatnak, meg ennek a teamnek. Hát valahogy így eltávolodtunk, amit én nagyon sajnálok személy szerint.
1: Mikor gondoltad úgy, hogy na most már akkor nem csak tervezgetett, hanem itt a vége?
0: Nekem sajnos, hogy az egészségem közbeszólt, tehát említettem, hogy a térdemet akkor 3-szor műtötték, és azt mondták, hogy olyan fokú porckopás van a térdemben, hogy tehát olyan a térdem, hogy 60 évesnek. És akkor egy kicsit megijedtem, tehát a szívem és az eszem szerint még szerintem még játszottam volna, de tehát akkor már 33 voltam. Mert egyszer abba hagytam, aztán visszahívtak, mert akkor nem úgy ment a csapatnak, de rájöttem, hogy ezt nem lehet így csinálni. Tehát azt a terhelést már nem bírtam. Felkészülés nélkül meg nem tudtam olyan teljesítményt nyújtani, és akkor úgy voltam vele, hogy na jó, akkor ezt hagyjuk. Tehát ilyen levezetni sem mentem sehova. És viszont én előtte már

0: Készültem arra, hogy szeretnék edzősködni, tehát a gyerekekkel foglalkozni, aztán rengeteg tapasztalatot átadni, amit én is átéltem. Meg hát nekem ez a, úgy látszik, a kézilabda iránti, nem tudom, szerelmem vagy szeretetem, ez a mai napig kitart, mert én nem tudom, jól érzem magam, amikor bejövök a sportcsarnokba. Mikor Kisvárdán dolgoztam, akkor bementem a csarnokba, és mondtam a kollégának, a Dévényének, mondom, hogy nem tudom, nekem olyan jó kedvem van. Azt mondja, igen, mert itt vagy a csarnokba. Tehát, hogy nekem ugye ez az életem valószínű. Ugye a kézilabda, hál' Istennek nagyon sok szép eredményt értem el, sokkal többet, mint amit úgy valaha álmodtam gyerekkoromban, hogy azt szerettem volna, hogy válogatott legyek, de az, hogy ilyen eredményeket fogok elérni, azért az csak még a legszebb álmaimban is, csak ilyen rózsaszín álmaimban gondoltam volna.
1: Azt mondtad, hogy akartál válogatott lenni, meg főiskolát akartál, az is meglett.
0: Igen, meglett, hál' Istennek az is. Hát büszke vagyok erre. Én szerintem... Hát említettem itt a maximalizmust, hogy az ember belevág valamibe, akkor úgy voltam ezzel is, hogy ha edzősködni akarok, akkor ne az legyen, hogy jaj, fussatok, mert én is futottam annak idején, vagy futni kell edzésen, hanem azért szerettem volna ennek egy kicsit jobban tanulni, és nem csak ezt a részét, tehát az edzés elmélet részét, a biokémia részét, az anatómiai részét, tehát hogy azért, hogyha oda kerülök, akkor azért tudjam, hogy mit miért csinálok, mikor, mire van szükség, úgyhogy én ezt úgy komolyan is vettem, hogy elvégeztem a szakedzői.
1: Hát tudtad alkalmazni, mert hogy szépen ívelt fel a pályafutásod, voltál klubcsapatnál, voltál utánpótlás válogatottaknál, na meg a felnőtt válogatottnál is.
0: Igen, ez így igaz, és azért jó ez így, hogy annak idején Zsiga Gyula javasolta, hogy nem baj, hogyha egy edző elkezdi lent az alapoknál, mert akkor, hogyha minden lépcsőfokot megjárunk, mert mindig más fogunk tapasztalni, és annál jobb edzők leszünk. És én szerintem úgy gondolom, hogy hát most nem tudom, szerénytelenség nélkül, de hogy én úgy gondolom, hogy jó munkát végeztem edzőként, tehát sok mindent át tudtam adni a tanítványaimnak. Akik vevők voltak rá, és akik komolyan gondolták, én úgy gondolom, hogy át tudtam adni dolgokat.
1: A csúcs az a nemzeti válogatott volt?
0: Az mindenképpen az volt. Sokan megkérdezik, hogy hát a vége az nem a legszebben alakult, mert hogy nem jutottunk ki a VB-re meg az olimpiára, de azért talán egy kicsit túl korai volt ez a felkérés, mert akkor tök szép eredményeket értünk el a Békés Csabával, meg az utánpótlás válogatottnál, ahol dolgoztam, tök szép eredményeket, meg rendben volt minden. Talán egy kicsit túl korai volt a felkérés, meg talán, hát van, amikor az ember úgy jó időben van, jó helyen, és van, amikor meg nem. Meg van még ez a szerencsefaktor is, az életben is, meg a sportban is. Én úgy gondolom, hogy ott nem voltam a legszerencsésebb, amikor a válogatott élére kerültem. Tehát azért ott, ha visszaemlékezünk, akkor a Győr pont nem jutott be a Final Four-ba, ahol Fradi megnyerte a keket. Azért ott voltak ellentétek, amiket úgy nem igazán nem kerültek a felszínre. Biztos, hogy az is, hogy de ilyen szinten lehetett volna egy kicsit több tapasztalatom. Tehát én nem a Győr meg a Fradiból jöttem, hanem akkor éppenséggel Békés Csabáról. Tehát sok összetevője volt ennek, a sérülések is azért meghatározták. Hát Görbica Linda a két világversenyen nem volt. Mikor visszajött, akkor nem úgy alakultak a dolgok. Tehát de arra mindenképpen büszke vagyok, hogy ezt elvállaltam. Sokszor megkérdezték, hogy ha újra ez lenne, és tudom, hogy mi a végkimenetele. Én úgy gondolom, hogy akkor is igen mondanék. Tehát ha egy ilyen alkalom az életben talán egyszer adódik, és egész életemben ezért dolgoztam, hát úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen el kellett vállalni.
1: De nagyon picin múlott a németek ellen volt, talán a VB-selejtező, és nem sokon múlott ez a kijutás.
0: Ez így van. A kinti meccsen még vezettünk is, meg fél időben is vezettünk, aztán úgy valami eltörött, nem tudom, és a hazai mérkőzésen ott már Nem tudom, tehát én azt mondtam ott, Zsolt, aki a fejemhez vágta, hogy a két mérkőzés alapján, vagy a kinti mérkőzés alapján alapozzuk meg a továbbjutás lehetőségét. Tehát úgy is próbáltam cserélni, hogy frissíteni. Ezek a játékosok keket nyertek, a Fradi, a BL-be játszott a Győriek, tehát nagyon nagy terhelést kaptak. És én azt próbáltam, hogy hát persze, hogyha lehet nyerni, akkor nyerjünk, de ha esetleg nem úgy sikerül, hogy a feltételét teremtsük meg annak, hogy a két meccs alapján tovább jussunk. Aztán volt, aki ezt úgy másképp értelmezte, hogy én nem feladtam egyáltalán, de kint is, ha lehet nyerni, hogy ne nyernénk. De nem úgy sikerült.
1: Csalódott voltál nagyon?
0: Az nem lehet elmondani szavakban, hogy mennyire csalódott voltam. Én nem tudom, én a tükörben néztem, meg levontam a megfelelő következtetést, azt nem tudom a játékosok, hogy voltak ezzel, mert azért ők egy kicsit ott nagyon könnyen tovább léptek, és akkor úgy megtaláltuk a bűnbakot, a Máté Fiesztert, a szövetségi kapitányt, holott a pályán azért, mint tudjuk, azért a játékosok vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem csak egy ember felelőssége, ez így több, ez mindenkinek a felelőssége.
1: Ez megtörte az edzői pályafutásodat?
0: Akkor úgy gondoltam, hogy többet soha nem fogok edzősködni, tehát úgy voltam vele, hogy soha többet, és utána akkor alakult Dunai Városban ez a kézilabda akadémia, és akkor a Radurovics Bojana hívott vissza, hogy menjek, és mondtam neki, hogy még a csarnok felé sem szeretnék menni. Szóval addig rágta a fülem, hogy menjek, mondtam neki, elmegyek, tartok két edzés vagy hármat, és ha olyan, akkor megmondom, hogy elvállalom vagy nem. És ezután saját magamnak akartam bebizonyítani, hogy alkalmas vagyok erre a feladatra, vagy nem, és akkor elvállaltam ezt a munkát az akadémián, és akkor a következő évben hát három felnőtt játékossal, a Ferling Dettivel, a Gáspár Gabival és a Takás Dusival, a többi a saját nevelési fiatal volt, elvállaltuk az NB1-et, mert akkor ott valami, nem tudom, megváltozott a csapat vezetősége, vagy a neve, vagy valami volt, és mivel 11 csapat nevezett csak az NB1-be, tehát mi úgy gondoltuk, hogy indulunk majd NB1-B-be, meg valahol alulról elkezdjük, és akkor fölajánlott a szövetség, hogy hát hogy ne legyen csonka a bajnokság, hogy akkor 12. csapatként vállaljuk el. Hát mi úgy gondoltuk, hogy bátrak vagyunk, bátrak ki a szerencse, belevágtunk, és ott csak azért vállaltam, és saját magamnak be akartam bizonyítani, hogy ez tényleg alkalmatlan vagyok, vagy alkalmas vagyok erre a feladatra. És akkor ősszel csatlakozott hozzánk a Bódi Berni, akkor 8. helyen végeztünk a bajnokságba, és a következő évben jött leigazultak a Bulatanidát és a Vince Melindát, és a bronzérmen játszottunk az érdel. És akkor úgy gondoltam, hogy hát akkor lehet, hogy csak van valami közöm ehhez a szakmához.
1: Hát igen, a Dunai Város megjárta a magasságokat, mélységeket, most éppen megint a mélység fele halad. Ezt hogy éled át?
0: Hát, meg őszintén mondom, hogy én ezt nagyon sajnálom, mert én úgy gondolom, én oda tartozom. Tehát én Dunaferes vagyok, mondhat bárki, van, aki fradista, van, aki győri, de oké, kézilabdáztam 4 évet Győrbe, de én Dunaferhez tartozom. És nagyon-nagyon sajnálom, és nem igazán tudok, az a baj, mikor az ember tehetetlen, és nem tudunk mit tenni. Most úgy hallottam, hogy talán az utánpótlás megmenekülik, most mielőtt ideértem, akkor hallottam ezt a dolgot, viszont ott a felnőtt csapatból már vagy 11 játékos eligazolt, én szerintem ők már menthetetlenek, tehát az, hogy NB1-be szerepeljenek, lehet, hogy most végigcsinálják az ifjúvel azért, hogy nem tudom, de legyen különböző szankciók, így van, legyenek különböző szankciók, de attól tartok, hogyha most ez a csapat kiesik ott az NB1-ből, akkor úgy, mint a fiúk egy idő után, nem tudom, ha nem is szűnnek meg, de ezen a szinten nem fognak kézizni. Én azt tudom, hogy a város vezetése is azért nem igazán kézilabda párti, ha mondhatom ilyen finoman, tehát nem igazán támogatják a sportot, pedig ez egy nagyon jó nevelőegyesület volt, nagyon jó hely volt, az emberek imádták a kézilabdát, kijöttek a meccseinkre utána is, tehát én őszintén mondom, hogy nagyon sajnálom.
1: Igen, hát nehéz dolgok ezek nyilván. Volt egy időszak, amikor még visszaálltak a régi játékosok is, hogy egyáltalán te is játszottál akkor?
0: Nem, akkor a Böbék voltak, és a Böbe meg azt hiszem az Obliszanit állt vissza, hogy megmentsék, pontosan emiatt, hogy nekik is szívügyük volt ez a csapat, tehát ez egy olyan jó hely volt, olyan jó volt. Mondhatom azt, hogy a város nem a legszebb város így Magyarországon, de nagyon jó volt ott sportolónak, olyan sportélet volt. Volt, amikor 6 csapat volt, bajnok csapat volt, mikor mi megnyertük, azt hiszem a Beket nyertük akkor, és ott ünnepeltünk a Városháza téren, meg ökörsütés volt, tehát nagyon szerettek bennünket, nagyon jó volt ott Dunaújvárosban kézilabdázónak, vagy sportolónak lenni, nem csak kézilabdázónak.
1: És ugye most meg itt ülünk, mint ahogy kezdtük a beszélgetést, a Laurenc László sportcsarnokban itt dolgozol, itt milyen terveid vannak? Itt is szeretnéd mondjuk, hogy a felnőtt csapatok is NB1-be játszanak?
0: Hát én úgy gondolom, hogy most még per pillanat azért az NB1-B, hát itt a nagy hangsúly az utánpótláson van. Tehát azt szeretnék, ha minél több gyerek sportolna itt nálunk.
1: Sok gyerek van?
0: Sok. Tehát van 8 lánycsapat, 8 fiúcsapat. Most népszerűen nem tudom, 200 valamennyi, de gondolom, majd el fogom mondani, hogy mennyien vannak. És itt a legfontosabb az, hogy fejlődjenek, és tudjuk, hogy mi nem fogjuk tudni őket megtartani. Tehát itt Budapesten eleve sok NB1-bis, meg NB1-es csapat van. Hát NB1-bis itt a Sziget-Szent Miklós is, aki nagyon közel van, de NB1-es csapat. És ahogy felfedeznek egy tehetséges gyereket, akkor el fogják csábítani. De nekünk az a feladatunk, hogy azok a gyerekek, akik itt vannak, a legjobb képzésben részesüljenek, a legjobb feltételek mellett tudjanak versenyezni, mert ez szolgálja az ő fejlődésüket. És én teljesen, hogy mondjam, a jó érzéssel jövök ide, mert nagyon jó úton haladunk, jók az eredmények, azt mutatják, fejlődnek a gyerekek, úgyhogy teljesen rendben van itt Csepelen minden.
1: Vannak még olyan álmaid, hogy újra felnőtt csapat, vagy netán válogatott?
0: Nem. Tehát ha mondhatom azt, hogy én most nagyon boldog nagymama vagyok, van 2 drága unokám, egy 3,5 éves, hát mind a 2 unokám fiú, tehát a nagyobbik unokám Gergő 3,5 éves, a kisebbik unokám Marci 4,5 hónapos, és hát azért szeretnék most már minél több időt velük tölteni. Hát valamint az egészségemmel is egyre többet szeretnék foglalkozni, mert azért ez a 20 év élsport, ez azért hagyott némi nyomot maga után. Azért most úgy érzem néha, hogy mikor a hátam fáj, mikor a vállam, mikor a térdem, mikor, attól függ, mikor mi fáj. Úgyhogy nekem már olyan ambícióim nincsenek is. Viszont itt, hogy a fiatal tehetséges edzőket mentorálni tudom, segíteni tudok nekik, teljesen kielégíti. Vagy néha, hogyha esetleg edzést kell tartani, ez nekem bőven elég, de nekem már nincsenek ilyen álmaim.
1: A beszélgetésünk apropóját az adja, hogy 60. életévedet töltött be, de amikor bejöttél ide a csarnokba, azt mondtam, hogy rég találkoztunk, de semmit nem változtál.
0: Na, köszönöm szépen. Próbálom így kondiba tartani magam, ha mondhatom. Tényleg úgy odafigyelek, hogy ne szaladjanak el a kilók, mert azért azok is ugye el szoktak szaladni. Épp a múltkor a dokinál voltam, kaptam egy ilyen szurit, és mondta, hogy mondom, mindjárt 60 évesek. Azt mondja, hát pedig nem igazán látszik, mert nagyon pörgős. Hát tényleg ilyen pörgős vagyok még mai napig is, meg a kis unokámra is. Azért, amikor kimegyünk a játszótérre, akkor ott velük jól el vagyok, eljátszogatok. Úgyhogy hát úgy próbálom fitten tartani magam.
1: Szeretnéd, hogy belőlük kézilabdás legyen?
0: Én azt szeretném, hogy sportoljanak. Az, hogy milyen sportot, ez most már nem szólunk bele, van neki anyukája, ő is kézilabdázott, a lányom, apukája, majd ők eldöntik. Azt viszont mindenképpen szeretném, hogy sportoljanak, és akkor ők majd eldöntik, hogy milyen sportágat választanak.
1: Eszter, akkor Isten értessen sokáig jó egészségben.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk nálunk. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobbik között.
2: De Magyarország legyen az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 13. részét hallják. A következő percekben több évtizedet visszautazunk az időben, hogy kicsit jobban megismerjük a magyar labdarúgás történetének egyik legfényesebb csillagát. Hatalmas gólok, sikerek és olykor megváltozó emberi sorsok. A mostani epizódban ezek mind fellelhetőek. Egy érdekes és közben tanulságos történetet mutatunk Önöknek. Tartsanak velünk! Törőcsik András neve máig különleges helyet foglal a magyar futball történetében. Vannak játékosok, akiket a góljaik, a trófáik vagy a rekordjaik emelnek a legnagyobbak közé, és vannak olyanok, akiket valami nehezebben megfogható tesz felejthetetlenné. Törőcsik utóbbiak közé tartozik. Aki látta játszani, nem elsősorban az eredményekre emlékszik, hanem a mozdulatokra, a cselekre, a váratlan megoldásokra, és arra az érzésre, hogy a pályán bármelyik pillanatban történhet valami rendkívüli, valami egyedi. Az 1970-es évek második felében sokan úgy vélték, a magyar labdarúgás új világsztárja bontogatja a szárnyait a Megyeri úton. Az újpest közönség kedvence nem csak idehaza, külföldön is felkeltette a szakemberek szurkolók érdeklődését. Olyannyira, hogy az 1978-as világbajnokság előtt már a világ egyik legígéretesebb futballistájaként tartották számon, a pályafutás azonban mégsem úgy alakult, ahogyan az tehetség alapján sokan jósolták volna. Történetünk egy kivételes adottságokkal megáldott emberről szól. Egy futballistáról, aki előtt szinte korlátlan lehetőségek álltak, mégsem jutott el oda, ahova a legtöbben várták. És szól egy olyan korról is, ami az Isten adta tehetséget egyszer emelte magasba, és korlátozta a benne rejlő lehetőségeket.
3: Nagyon tudtam improvizálni, hogy mikor, mit, hogy kell csinálni, és ezt nem lehet megtanulni. Előtt kell születni. A csapattársa is mondták néha. Már se tudják, hogy mit akarok. Nem az összjátékban, meg olyasmi helyzetekben. Csak hogy kitaláltam olyan gondolatot, amire senki nem számított.
2: Törőcsik Andrást hallhatták, aki 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában beszélt arról, szerinte mi volt a titka, miért tartották kiemelkedő tehetségnek. Az általa megfogalmazott tulajdonságok már gyerekként kiemelték a többiek közül. Nagyon büszke volt a BVRC-nél kapott bizonyítványára. Harmadik osztályosként 7 szempont alapján értékelték: magaviselet, szorgalom, technika, taktika, sportszerűség, évi teljesítmény és átlagosztályzat. És mindegy sor végén 5-ös osztályzat olvasható. Nem csoda, hogy már fiatalon felfigyeltek rá a legnagyobb hazai klubok. Laszip Gábor, az újpestiek történésze érdekes információkkal szolgált ezekből az időkből.
4: BVSC nevelés volt, és Farkas József volt az ő nevelőedzője, de aztán sérdülőktől átvette Fábián Zoltán a BVSC utánpótlásában, és Fábián Zoltán korábban a Újpest, illetve a Budapesti Dózsa labdarúgója volt, tehát egy volt újpesti játékos, volt Törőcsik nevelőedző éveken keresztül, és akkoriban, hát egészen a 30-as évektől 70-es, 80-as évekig volt az Újpestnek egy ilyen kvázi informális hálózata, rengeteg ex-újpesti játékos, akik edzőként dolgoztak Magyarország szerte. Ők informálták az újpesti vezetőket, elsősorban Konkoly Bélát, aki az utánpótlás intézője volt, arról, hogyha föltűnt valahol egy tehetséges labdarúgó, és Törőcsik Andrásra is ez történt. 15 éves korában már bekerült Konkoly Bélának a noteszébe. Többször is kimentek megnézni BVSC utánpótlás meccsekre, még Baróti Lajos, az újpesti vezetőedzőjét is elvitte magával Konkoly Béla, de akkor Törőcsik még nem mondott. Ugye BVSC utánpótlásában volt egy csapattársa, Fekete László, aki Újpestre került már fiatal korában, és ő is egy eléggé afelé húzta Törőcsiket, hogy később az Újpestnek mondjon igent, és akkor végül 1974-ben, ugye másfél évnyi MB2-es, akkor az MB2 az a harmadosztályt jelentette, MB2-es szereplés után igazolt Újpestre Törőcsik, akkor már a BVSC is ezt támogatta, a családja is, és maga Törőcsik András is úgy döntött, hogy Újpesten lesz neki a legjobb. Nem volt egyszerű, mert a Honvéd is bejelentkezett, és a Honvéd az ugye be tudta volna sorozni Törőcsiket, és azzal az Újpest elé került volna a sorban, mint átigazolást igénylő klub, tehát ott gyakorlatilag tehetetlen lett volna. Újpest a BM kapcsolatainak köszönhetően el tudta intézni, hogy mégis Újpestre kerüljön, ahogy Törőcsik is akart.
2: Az akkoriban az Újpest szakmai munkáját irányító Várhidi Pál fia, az ugyancsak a lilafehéreknél futballozó Várhidi Péterre mély benyomást tett az ifjú Törőcsik András.
5: Természetesen igen, mivel játszottunk egymással, hiszen én akkor a tartalék csapatnak a tagja voltam, és együtt edzettünk nagyon sok esetben az első csapattal, vagy egyáltalán egy ilyen szerdai edzőmérkőzésen, úgyhogy ilyen napi kapcsolatban voltam én is Andrissal, és egyáltalán nem túlzók azok a kijelentések, amiket most már így utólag hallok, hogy zseni volt. Elképesztő esze volt a játékhoz, váratlan dolgokat csinált folyamatosan. Nem lehetett belőle felkészülni, mert mindig tudott valami olyan újat hozni a mérkőzésbe, vagy az edzésekbe is akár, amivel meglepett mindenkit.
6: Mi az, amivel mondjuk más volt edzés környezetben, mint mérkőzésen? Mert azért gondolom, hogy mérkőzés közben van egy extra adrenalin, hogy tudja, hogy mennyien figyelik, mekkora a tét. Edzés közben milyen típusú ember volt?
5: Játékban gondolkodott folyamatosan. Tehát úgy ért, hogy az edzéseket is úgy próbálta megfogni, hogy mindig legyen benne öröme. Tehát ő neki a legnagyobb erénye az volt, hogy örömöt okozott neki a futball. Tehát nem volt görcsös, nem kellett neki olyan eszközökhöz nyúlni, hogy valahogy túlélni ezt a mai napot, a mai edzést, hanem folyamatosan a játék járt a tesze előtt, és hogyha csak egy egyszerű kapuralövős feladat volt, ott is próbált mindig megtalálni a saját maga játékát benne, hogy tudott kapussal kiszúrni, hogy tudja ezt a lövésfajtát véghez vinni, stb. Stb.
2: Törőcsik 1974 nyarától az újpestiek tartalékcsapatában kapott helyet, majd október 2-án a Bolgár Levszki Szófi ellen 4-1-re megnyert hazai backmeccsen lépett először pályára lilafehér mezben. Éppen korábbi BVSC csapattársát, Fekete Lászlót váltotta a 70. percben. 1974. október 16-án játszott a pályafutása első NB1-es mérkőzését, az Újpest ellenfele a Megyeri úton a Pécsi MSC volt. A lilafehérek 5-1-re nyertek, Törőcsik a hazai csapat 4. gólját szerezte, amiről így írt a Népsport. A szöveget Szilágyi Dóra olvassa fel.
7: A 69. percben Tóth András balról rúgta középre a labdát, a védők is rapp is hibáztak, és Törőcsik 3 méterről spárgázzal pöccintette a bal sarokba a labdát.
2: A Törőcsik első NB1-es gólját előkészítő Tóth András így emlékszik a csapathoz kerülő ifjú tehetségre és a pécsiek ellen Törőcsiknek adott gólpasszára.
8: Mikor először oda került hozzánk, akkor mi is csak úgy csodálkoztunk, hogy mit tud művelni a labdával. Most azért az kicsit túlzás, de ilyen Maradona típusú zsonglőr volt, azt kell mondani, mert mindent tudott a labdával, amit csak lehet. Ráadásul volt benne egy olyan kis csibészség, vagányság, és most, hogy a Maradonnát említettem, ezt a kezes gólt törölni, volt egy olyan, nem is tudom, hogy fogalmazza, csibészség, hogy amikor elindult, akkor megfogta a védőnek a nadrágját, és abból indult el, és abból gyorsult föl, amit a játékvezető nem is látott. És a védő úgy meg volt lepődve, hogy egyszerűen nem tudta, hogy mit csináljon. Emlékszem, ez nekem nagy élmény, hogy én lehettem az, aki az ő első góljához hozzá segítette, mert mindenki szurkolt neki, mindenki azt szerette volna, hogyha vagy 10-15 évig ő meghatározó játékosa legyen az Újpestnek. Mindenki egy gyöngyszemnek tekintette őt, és mindenki szerette, mert olyan kedves, aranyos, szolíd, rendes srác volt.
2: A Név Sport akkori szerkesztője talán ráérzett valamire, ugyanis a címlapon látható képen a legendás sportfotós Geleta Pál felvételén éppen azt a pillanatot láthatjuk, amint Törőcsik a kapuba pöccinti a labdát. A mérkőzésre tudósító Rózsa András ettől függetlenül nem volt elájulva az ifjú tehetség teljesítményétől, 5-ös osztályzatot adott neki, az értékelésére pedig mindössze egyetlen mondatot szánt. A szöveget Erdei Márko olvassa fel.
9: Törőcsik kissé megilletődötten játszott. Igaz, nem is foglalkoztatták túl sokat.
2: Az első NB1-es meccsen megszerzett első gól ellenére Törőcsik az ezt követő időszakban viszonylag kevés lehetőséget kapott. Ennek okairól és a tényleges berobbanásról a Szip Gábor, az újpesti klub történésze beszélt.
4: Szóval azt gondolna az ember, hogy egy ilyen első meccs, első gól backben kezdi a pályafutását, egy ilyen belépő után egy klasszis azonnal helyet szerez, vagy helyet követel magának a csapatba, de ez nem így történt, hanem a következő másfél évben egyre többször jutott szóhoz, de nem volt folyamatosan a kezdő csapat tagja. Becserélték, lecserélték, kispadoztatták, ugye 74 tavaszától Várhidi Pál volt a vezetőedző, úgyhogy fokozatos volt az ő beépítése. De ez nem is váratlan igazából, mert az újpesti csatársor tele volt klasszisokkal. Ugye Göröcs János akkor már nem játszott az Újpestben, de Fazekas László, Bene Ferenc, Dunai Kettő Antal, Zámbó Sándor, illetve az ifjú Fekete László is idősebb is volt Törőcsiknél, valamint szenzációs góllövők voltak, remek csatárok. Igazán a figyelmet magán utoljára Törőcsik András az 1976. május 15-én, tehát szinte napra pontosan 50 évvel ezelőtt játszott Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzésen hívta föl. Gyakorlatilag akkor játszotta be magát az Újpest kezdő csapatába. Ez a mérkőzés elsősorban Fazekas László miatt emlékezetes, aki mesterötöst szerzett, de Törőcsik is szenzációsan játszott. Igazából egy nagyon különleges taktikai utasítást kapott Várhidi Páltól, a vezetőedzőtől, viszont középcsatárt játszott, és az volt a feladata, hogy az oldalvonal felé mozogjon ki középről, és ezzel vigye el a védőt a szélről, jobb szélről induló Fazekas elől, aki középen betör lendületből, így nyílt résen helyen keresztül tud kapura törni és lőni a gólokat, és ez tökéletesen bevált. Ezen kívül volt két olyan momentuma is a mérkőzésen, ami milliók, mert ugye a televízió élőbe közvetítette, milliók számára vált emlékezetessé. Az első az az 50. percben adott egy gólpassz Fekete Lászlónak. Ez úgy történt, hogy a jobb oldalról, 16-os jobb oldali oldalán megindult, kicselezett két védőt, majd utána tökéletesen tálalt a bal szélről érkező Fekete elé, akinek nem volt nehéz dolga az üres kapuba találni. Majd utána a 83. percben ugyanezen a mérkőzésen volt egy, hát igazából egy olyan gólja, amire azt mondhatjuk, hogy a Törőcsiknek a védjegyévé vált később. Itt is megindult jobb oldalt, nem teljesen jobb oldalt, így a 16-os oldalvonala és mondjuk a 11-es pont közötti sávban, tehát jobb összekötőben, és amikor a 16-os vonalához ért, akkor egy olyan boka mozdulattal, amit csak ő tudott, alány esett a labdának, és Hajdú József kapu fölött a hálóba pörgette a labdát. Igazából ez volt az a mérkőzés, ami a szurkolók által is, vagy a teljes széles nyilvánosság számára is felhívta rá a figyelmet. Ekkor tudott alapemberré válni az Újpestben, illetve ekkor kezdődött a Törőcsik iránti rajongás.
2: Az 1976. május 15-én lejátszott, s az Újpest szurkolóknak oly kedves, Ferencváros elleni 8-3-as győzelemmel záruló találkozón az 5 gólt szerző Fazekas László valóban elvitte a sót, de mint hallhattuk, Törőcsik is megcsillantotta kivételes képességeit. A lilafehérek 7. gólját így adta vissza a Népsport másnapi száma. A felolvasó Szilágyi Tóra.
7: A 83. percben Törőcsik vezette be a labdát a 16-oson belőre, és a tétovázó Bálint mellől 15 méterről ritkán látható nagy gólt lőtt. A jobb összekötő helyéről átemelte a labdát a kapujából kifelé helyezkedő Hajdú fölött, a labda pedig a jobb felső sarokba hullott.
2: Ezt követően Várhidi Pál egyre több lehetőséget adott a fiatal csatárnak, aki szinte pillanatok alatt országos ismertségre tett szert. Egyre többen jártak ki miatta a stadionokba, ráadásul hamar a lányok kedvence is lett. A megjelenése, a kicsit rendezetlen hosszú haja, a lezser stílusa, a farmer nadrágja azokban az időkben a hatalommal szembeni lázadás sugallta. Persze, mindez csupán a fiatalságából fakadt, mégis sokan benne látták azt, amivé ők nem mertek válni. Megszületett az azóta már jól ismert táncoljtörő szurkolói Rigmus, a kivételes technikájú fantasztikusan cselező Törőcsik pedig rendületlenül járta a maga táncát, sőt, egészen különleges gólokat szerzett. A Rigmus születésének körülményeiről Lasszip Gábor klubtörténész kérdeztük.
4: Maga a rigmus, ami a táncoljtörő, az ugye nem is csak egy rigmus, hanem egy teljes dal valójában, ugye úgy kezdődik, hogy az Újpest pályán egy csillag ragyog, törőnek hívják a csillagot, az Újpest tábor kedvence ő, előre lilák és táncoljtörő, és utána ez a táncoljtörő, ez ugye folyamatosan rigmusként többször elhangzik egymás után, és ez azért is érdekes, mert egyrészt ő volt az első újpesti labdarúgó, akinek a tábor dalban, tehát nem csak rigmusba, hanem dalba foglalta a nevét. Másrészt pedig igazából ez már nagyon-nagyon korán megszületett, tehát legkésőbb 77-ben már biztos, hogy ezt az Újpest tábor énekelte neki, és nyilván a pályafutása végéig, vagy legalábbis az újpesti pályafutása végéig 1985-ig gyakorlatilag minden meccsen elhangzott, amin ő pályára lépett. És ezzel együtt, ahogy ez a dal megszületett és népszerűvé vált, Törőcsik András is a legnagyobb magyar futballsztárra emelkedett, ő lett a körberajongó, gyakorlatilag egy rockstar státuszú futballistává vált Magyarországon.

0: Egressy Zoltán író, a 2015-ben megjelenő Törőcsik András iklette Lilacsik Fehércsik című könyv szerzője ezekben az időkben látta először futballozni Törőcsiket, és azonnal a rajongójává vált.
1: 9 éves koromban láttam ezeket, ezt 76-ban láttam először őt játszani, akkor voltam először meccsen. A tévében láttam valószínűleg korábban is, és a nagyapámmal egy Újpest Vasas meccsen voltam, és ott láttam. Hát én ott Újpest szurkoló voltam, tehát alapvetően a csapatot figyeltem, nem a Törőcsiket, de hát pillanatokon belül kiderült, hogy nem lehet nem őt nézni. És hát aztán onnantól kezdve nagy rajongója lettem. Tehát ez a klasszikus módon a kép a szobám falán, és akkor gombfociban persze ő volt a legjobb játékosom. Tehát ahogy úgy mindenki a kedvenc játékosával el van.
2: Mi volt a legnagyobb erénye a pályán? Mi az, amiben mondjuk kiemelkedett a többi játékos közül?
1: Hát ezt nagyon nehéz röviden összefoglalni, mert azt szoktam mondani, hogy aki nem látta, az a jó indulatok elhiszi, amit mond az öreg ember, hogy jaj, hát annak idején milyen, hogy játszott, meg mennyire jó játékos volt. Ő más csinált, mint a többiek alapvetően. Tehát ő futballozott, de valami, tehát mindig a legváratlanabb megoldást választotta, és nem tudtak vele mit kezdeni az ellenfelek. Tehát egyszerűen rendkívül szórakoztató volt, ahogy játszott, élvezte a focit, és hát mint egy földön túl tehetsége volt, hát ezt ugye elismeri mindenki, aki dolgozott vele, meg látta. Ehhez képest, tulajdonképpen ehhez képest egy óriási kudarc az élete, vagy mint ő az a pálya, amit befutott, illetve nem futott be. Önhibájából is, meg önhibáján kívül is.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Ferencváros ellen látott átemelős gól mai szemmel nézve talán nem annyira különleges. Azóta már sok hasonlót láttunk, akkoriban viszont újdonságnak számított. Olyas valami volt, ami csak is egy zseninek juthatott eszébe. Ez a fajta gól, ez a mozdulat a VT1-jévé vált, nem egyszer, nem kétszer talált hasonló módon a kapuba, s nem csak a hazai, a nemzetközi mezőnyben is megvillant. Például 1977. október 12-én a Svédország elleni válogatott mérkőzés 79. percében. Itt a skandinávok kapusa volt a szenvedő fél. A Népsport tudósítását Erdei Márk idézi.
3: Törőcsik a középcsatár helyén a kezdőkörtől egyedül tört kapura. Hegerberg kétségbe esetten kiindult, a középcsatár 18 méterre a kaputól futtában alárugott a labdának, és az a kapus fölött átjutva a kapu közepébe hullott.
0: Egy héttel később, 1977. október 19-én az Athletic Bilbao elleni UEFA kupa találkozó 11. percében a spanyolok világhírű kapusát, José Ángel Iribárt is őrületbe kergette egy hasonló megoldással. A Népsport leírását Szilágyi Dóra idézi.
4: Törőcsik a félpályától indult el, ördögös testcselekkel egymás után csapta be a védőket. Majd a 16-osnál jobbra cselezett, tisztára játszotta magát, futás közben felnézett, látta, hogy Iribár kiindul és a rövid sarkot zárja, ezért alány esett a labdának, és az a 15 méteres röppálya után Iribár fölött a hosszú sarokba, a kapu jobb oldalába hullott. A bravúros csatár teljesítményt vastaps jutalmazta.
0: Törőcsik András testvérét, Évát arról kérdeztük, mi volt az öccsének a titka, miért rajongtak érte a szurkolók, szinte klubszimpátiától függetlenül.
5: Az az igazság, hogy nyilván érezted, de valahogy amit úgy kiemelnék, nála a játék szeretete volt az, ami mindent fölülírt. Ennek voltak nyilván pozitív, meg negatív oldalai is. Túl a játékos cseleken én azt gondolom, hogy az volt nagy erénye, hogy nagyon jól látott a pályán, tehát nagyon jól tudott helyzetbe hozni másokat. A futballista csapattársai mindig mondták nekem, hogy volt két evidens megoldás, akkor ő egy harmadikat választott. És mondom, akkor hogy lehetett vele együtt játszani, ha nem tudtátok kiszámítani, hogy mit fog csinálni. Azt mondták, hogy olyan helyzeteket teremtett, hogy neki csak bólintani kellett, vagy csak berúgni.
0: Az amúgy csendes, visszahúzódó Törőcsik nehezen tudta feldolgozni a körülötte lévő felhajtást. Eleinte egy-egy pohár sörrel oldotta fel magában a feszültséget, aztán ebből 3, 4 és még több lett. Ráadásul az italt sokszor vadidegenek fizették neki, csak hogy elmondhassák, este együtt bulisztak Törővel, aki viszont gyenge volt ahhoz, hogy a kísértésnek ellenálljon. Egyre több legenda keringett a nem mindig sportszerű életviteléről, amiről a 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában így nyilatkozott.
6: És eljártunk olyan helyekre szórakozni, ahol a többi hasonló korú fiatal is járt. És hát voltak, akinek nem tetszett, hogy azt hitték, hogy a sportolók azok aszkétek. És akkor én mondom, hogy van sportoló, aki aszkét, és van a futballisták. És mondom, ez nagy különbség.
7: Emiatt sok problémája adódott, hogy néha elment szórakozni megint egy-két pohár fröccsöt.
6: A vezetőségnek nem nagyon tetszett, hogy 4 évben ráadásul a belügyminiszterünk csapatába játszottam, és ott elég sok merev ember volt. De hát azt mondtam nekik, hogy ne azt nézzük, hogy hogy élnek, hanem hogy mit teljesítek a pályát.
7: Volt az a bizonyos Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzés. Igaz-e az a fáma, hogy a mérkőzés előtti napon a fradisták önt leították, hogy rosszul szerepeljen másnap a mérkőzésen. Ennek ellenére mégis a Zújpest legjobbja volt. De ez igen. Csak pletyka, vagy igaz?
6: Hát ez egy kis népmese benne van.
7: De van benne igazság.
6: Van benne igazság, de hát 22 éves korában, 21, még az ember bírja azt, hogyha előzőleg nem úgy készül, volt benne igazság, de hát azt ki lehetett pihenni.
0: Miközben a pályán a legdurvábban becsúszó lábat is képes volt kikerülni, a magánéletben ráleselkedő legnagyobb veszélyre, az alkoholra nem tudott nemet mondani. A Törőcsik életpályát nagyszerűen ismerő Egressy Zoltán a Lilacsik Fehércsik című könyvében így ír erről az időszakról. Az idézett részletet C. Dániel felolvasásában hallják.
8: Keresik a társaságát, itatják, sikk vele mutatkozni, minden törő pohárral szegényebb lesz a világ, az élet keseredik, bár a sör íze még nem, elég jók, stabilak az alapok, Mezei Györgynek ebben komoly szerepe van, meg a régi hozzáállásnak, csak hát közben mégiscsak távolodik attól, amit rám ért a sors. Kicsit hadigyom még, nem lesz abból baj, kicsit ne kelljen még felelősséget vállalnia, felnőnie, kicsit hadd lehessen még világon kívül élnie, szabadon. A szabadság egy ideig tényleg ebben van, csak aztán már nem ő tartja a poharat, hanem a pohár őt. Fogságban. Az ember időnként addig-addig nem dönt, amíg végül döntenek helyette. Elérkezik a pillanat, amikor pálcát tör felette a saját teste. 21 évesen rettenetesen durva ennyire magasra kerülni. Lenyűgöző, de félelmetes is. Varázsos, ám jeges az űr. Ott egyedül van. Hiába rajongják körül, talán élvezi, de nem kizárt, hogy a szíve szerint csúszna is ki belőle. Ezért kezdi ő, a zseni, utánozni a közepeseket, mert fél önmaga lenni. A rossz gyerek titula, ismert jelenség, rossz gyerekké tesz. A féltékenység szeretőt vonz be, törőt balhésnak nevezik, hát balhés lesz, megcsinál mindent, amit a világ elvár tőle, mert azt akarja, hogy szeressék. Közben meg háborog miatta, másokra figyel, kikéri magának, hogy vele foglalkoznak. Látszólag nincs semmi rossz indulat például abban, hogy közös interjút akarnak vele és Ebedlivel. Tényleg érdekes, egy újpesti és egy fradista, mint a testvérek lennének. De ő nem akar erről beszélni. Aztán mégis. Viszont akkor büntet. Nyűgösen válaszolgat, agresszív, magát még csak el sem kezdi elfogadni, megszeretni, megismerni.
0: Baróti Lajos

0: VB pótselejtezőre, ezt 6-0-ra megnyertük, ezen a mérkőzésen Törőcsik egy gólt szerzett. Még a lápezi visszavágó előtt a Rádió Sportvilág című műsorában arra a hallgatói kérdés, hogy lehet-e Törőcsikből Aber szintű játékos, Baróti Lajos szövetségkapitány így válaszolt. Az idézetet Szilágyi Tóra narrálásával hallják.
1: Megítélésem szerint képességei alapján lehet. Az ismert közhely is helytálló, csak rajta múlik.
0: Ugyanaz a Baróti Lajos 18 évvel később egy 1995-ös nyilatkozatában így beszélt Törőcsikről. Ismételten Szilágyi Tóra narrálását hallják.
1: Törőcsik nagyon aranyos gyerek volt, de akarat gyenge. A hosszú távú futásokat egyáltalán nem szerettem, és nem értettem, miért nem engedem meg neki, hogy kihagyja. Nem könnyű ember. Ha valaki szépen beszélt vele, mindent elérhetett nálam. Ha nem, azzal azt érte el, hogy Törőcsik teljesen bezárkózott.
0: A Bolívia elleni hazai 6-0 után a 3-2-re megnyert lapazi visszavágon Törőcsik két gólban is szerepet vállalt, az elsőt ő szerezte, a másodikat pedig előkészítette, és Halász István volt a gólszerző. Most idézzük fel ezeket a pillanatokat Novotny Zoltán korabeli kommentálásában.
2: Van türelmük a fiúknak, kivárják a lehetőséget, most éppen Fazekas, Halász, Törőcsik a 16-osra, bedül gól! Nagyszerű volt! Fazekas, Halász, Törőcsik, ragadt a labda lábra, zokni hozották az egészet, és utána Törőcsik, az újpestiek kitűnősége, 10 méterről elegánsan, higgadtan, egyszerűen nem lehet máshoz hasonlítani, csak Törőcsikhez helyezte a labdát a jobb alsó sarokba. Utolsó percek az első félidőben, hiszen a 43. percben járunk már. A magyar fiúkról eddig csak a dicséret hangján tudok beszélni. Kujtár jól őrzi hálóját, mondom, sok veszély nem volt azzal együtt, hogy a bolíviak támadgattak, de a távoli lövések rendre széltévesztette Kujtárnak, még olyan labdákra is vetődni kellett, ami eleve a kapu mellé szállott volna, éppen talán önbizalom szerzés céljából vetődött ezekre. A hátvéd négyes kevés mozgással szilárdan áll a lábán, és nem törődik azzal, hogy időnként kifütyüli a közönségüket, vagy nagyot kiáltanak, de ha kell az oldalon, túlra vágják a labdát, Törőcsik viszont a bal oldalon elfut, vialon kicselezi, a kapust is kicselezi, átadja a labdát, és már a magasban Halász keze, aki feliratkozik a góllövő listára. Törőcsik kikészítette, kidolgozta a második gólt, szerencse is kellett hozzá, hiszen amikor a bal oldalon elindult, akkor vialon szinte felelte, Törőcsik ebbe, az újpesti játékos elé pattant vissza a labda, Törőcsik lefutott a alapon alig, és már-már azt kell mondanom, hogy szemtelen higgadtsággal, szemtelen nyugalommal tette be a bolíviai kapus és a bolíviai hátvédjátékos között a labdát a jobb összekötő posztjára, ahol Halász ijedt meg a legjobban, hiszen ott állt 6 méterre az üresen maradt bolíviai kapu előtt, még gondolkodott is, és aztán már nem teketóriázott, bepasszolta, bepöccintette a labdát a bolíviaiak hálójába.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Tekintve, hogy az 1966-os angliai világbajnokság után 1970-ben és 1974-ben sem jutottunk ki a VB-re, nagy várakozás előzte meg válogatottunk 1978-as argentinai szereplését. Törőcsik a népszerűsége csúcsán járt, ma úgy mondanánk, csúcskategóriás szelep volt. Ennek egyik bizonyítékaként még az 1977-es évet búcsúztató szilveszteri rádiókabaréban is szerepet kapott. Bár a Peter Dipál humoristának adott, nyilván előre megírt válaszain érezhető, ez azért nem az ő világa volt.
3: Kialakult, kérem, egy derék szorgalmas csapatunk, sőt a csapatban már felbukkantak olyan egyéniségek is, akiket megint lehet szeretni. Például az a kedves kis szőke srác 9-essel a hátán, akit olyan jól lehet kórusban biztatni, hogy táncolj, törő! És aki olyan szívderítő szemtelenséggel rugdossa a gólokat a legnagyobb ellenfél hálójába is. Na hát, őt meg is hívtuk ma este ide egy szóra. Kedves közönségük, Törőcsik András! Törőcsik. Jó név ez ugye a drámai műfajokban, a színházban épp úgy, mint a futballpályán. Gondolom, Törőcsik Andrást azért még nem tévesztették össze Törőcsik Marival.
4: Még nem, bármikor először játszottam a vágdatba, azt sem tudtam, fiú vagyok vagy lány.
3: Gondolom, azóta azért ez kiderült, és nem kellett elrendelni a helyszíni szemlét. Törőcsik András ugye 100%-ot nyújtott, két világbajnoki selejtezőn játszott, két gólt rúgott. Na most, ha ezek a szép és fontos gólok majd Argentinában is folytatódnak, biztos, hogy megkeresik Törőcsik Andrást. A New Yorki Cosmos égterelő gazdag csapat, a Rioi Santos arancsengési klub jönnek majd a szerződtetési ajánlatokkal.
4: Nekem ugyan hiába jönnek, az a hajrá magyarok mégse hangzik olyan szépen angolul vagy portugálul.

0: az a lapazi győzelem az igazi bravúr volt. 3700 méteres magasságban. Kérem, azt mondják, ott olyan híg a levegő, hogy a kopasznyakú kesely is oxigén sátorban költi ki a pejhes magzatét.
1: Igen, de a győzelemhez nem csak oxigén, hanem kakaó is kell.
0: Na most egy rázós kérdés. Van-e Törőcsik András magánéletében valami súlyos probléma?
1: Van. Én a Dózsában játszom, a paterom pedig a Fradi nagy drukkor.
0: Hűha! Hát azért ez nagy konfliktus. Tessék elképzelni, Szofoklész micsoda tragédiát írna belőle. Hát nézzük, mit szokás ilyenkor kérdezni még egy fiatal embertől. Talán azt, hogy szereti-e a... Na nem, ez mégse... Ez mégse feltétlenül közérdekű. Na, megvan ez a jó sablon. Melyek a kedvenc együttesei?
1: Bee Gees, Rolling Stones és a bolíviai válogatott.
0: Na és az obligált kérdés, mit hallgat legszívesebben?
1: Zorántól, amikor elmentél című száma, a Bájéktől a Táncoló királynő, és amikor a szurkolók nekem kiabálják, hogy táncolj, törő.
2: S ha ez még nem lenne elég bizonyság az akkori népszerűségére, az M7-es együttes Törőcsiket éltető slágergyanús dallal is előrukkalt 1977 végére, amelynek címe, hogyhogy nem, Táncolj, törő.

0: guitar again.
1: A világbajnokság előtt a magyar válogatott felkészülési mérkőzést játszott Londonban azzal az angol válogatottal, amely nem jutott ki a VB-re. A mérkőzés előtt az MLS vezetése megtiltotta, hogy a játékosok barátnői feleségei a válogatott közelébe menjenek. Két futballistánk, Fazekas László felesége és Törőcsik András barátnője mégis elutazott Londonba, ráadásul a két nőt áruházi lopáson kapták. Az angol bulvársajtó azonnal felkapta a témát, a VB-ről való lemaradás miatt feltűzelt angol válogatott pedig 4-re nyert ellenünk, ami nyilván nem tett jót a csapat hangulatának. Miként az sem, hogy a Tunézia elleni, teljesen felesleges műfüves felkészülési mérkőzésen Váradi Béla megsérült, a helyére utólag az újpesti Tóth András került be. A lilafehérek ballábas középpályás a csapatot akkoriban körülvevő elképesztő szigort idézte fel magazinunknak.
2: Ezek az előzmények, amik ott a világbajnokság előtt történtek, ezek nem vitték előre a magyar válogatottnak a szekerét. Ők mindenféleképpen be akarták bizonyítani Nyilasi Tibivel, Zomboli Sanyival, Pintér Sanyival és a többiekkel, mindenkivel, hogy mi jók vagyunk, és ahogy kikiáltották előre, hogy a legjobb négy közé szeretnék a magyar csapatot. Meg is lett volna ennek a lehetősége, ha, és most megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy csúnya fogalmazás, ha nem terror alatt éltünk volna. Sok minden közben játszott. Olyan dolgok, hogy Fazekas Laci törő barátnőinek ez az esete, amit mindenki tud, nem akarok nagyon erről beszélni. De a lényege az volt, hogy 4 vagy 6 hétig edzőtáborban volt a csapat, és ez a strasbourgi mérkőzés műsűrön, ez aztán abszolút nem kellett volna. Ott, ahol a Váradi Béla megsérült, és utána pedig hát olyan körülmények közé kerültünk Argentínába, ahol szinte egy kaszárnyába, egy katonai kaszárnyába laktunk. Minden emeleten 3-4 fegyveres őr vigyázott. Nem mehettünk ki sétálni a városba egyáltalán Buenos Airesbe, mert olyan körülmények voltak, csak fegyveres őrökkel. Ilyen körülmények voltak, de azt még elmondhatnám, hogy plusz még a terror ugye az volt, hogy én később csatlakoztam a csapathoz, és amikor megérkeztünk Buenos Airesbe Párizsból, mindenki állva maradt, én pedig hát később csatlakoztam Béla sérülése, Váradi Béla sérülése miatt. Leültem, hát én nem tudtam, hogy most nem lehet leülni, 14 óra a repülő út után nem lehet egy ebédhez leülni, hát hogy mindenki áll és fogta a cégnek a hátulját. És egyszer csak oda jött a Kutas István MLS elnök, hogy én ott ültem, akkor átvágott a fejemre, hogy azt hittem, hogy leszakad. Azt mondja, miatt? Hát mondom, bocsánat, én nem tudtam, hogy csak akkor lehet leülni, amikor azt mondtam, hogy amikor én azt mondom, hogy jó étvágyat, akkor lehet leülni. Ez egy ilyen adaték ahhoz, hogy milyen terror volt.
1: Mindezektől függetlenül idehaza nagy volt a várakozás, amit csak fokozott, hogy csapatunknak a világbajnokság nyitó meccsén a házigazda argentinok ellen kellett pályára lépnie. A mérkőzést megelőzően Borbé Pál, a Népsport kiküldött tudósítója arról írt, hogy az ottani sajtó miként vélekedik a magyar válogatottról. A szöveget Erdei Márk narrálásában hallják.
3: Közlik Nyilasi, Pintér, Törőcsik, Kereki és Gújdár fényképét. Aláírva, hogy művészei a csapatjátékból rájuk eső feladatnak, Törőcsik vezérletével az ékek veszedelmesebbek a kígyónál.
1: A Népsport 1978. június 2-án, tehát a mérkőzés napján megjelenő számából az is kiderül, az argentin csapat játékosai miként vélekedtek a magyar válogatott elleni esélyekről. Különösen Daniel Passarella mondatai érdekesek, a hazaiak csapatkapitánya ugyanis meglehetős magabiztossággal nyilatkozott. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
4: Támadunk majd, mint a fergetek, ha mód van rá, még mi védők is. Gondolom, nem árulok el különösebb titkot, nekem egyik feladatom az, hogy minél többször előre nyomuljak az ellenfél térfelére, sőt, ha lehet a kapu elé is. Hátul nem lesz különösebb baj, feljátékban verhetetlenek vagyunk. Törőcsik különben is alacsony, Nyilasira pedig ügyelünk.
1: A sportlap természetesen kikérte a magyar csapat játékosainak véleményét is. Utólag a történtek ismeretében különösen érdekesek Törőcsik András szavai. A narrátor Mújdrica István.
5: Sajnos a River Plate stadionban nem kiabálják majd azt, hogy táncolj törő, de engem nem érdekel, hogy mi történik a nézőtéren. Az sem ijeszt meg, hogy úgy hírlik, az argentinok keményen fognak játszani. Néhány sikeres cselem bizonyára hatással lesz Galán kedélyállapotára. Nem tudom, mi lesz a pályán, de úgy tervezem, hogy bátran a közelharcot is vállalom, főleg a 16-oson belül, hát ha felvágnak egy 11-es, nem jönne rosszul.
1: Ma már tudjuk, Törőcsik bizonyos szempontból a jövőbe látott, hiszen megjósolta az argentin csapat kemény játékát, ám abban tévedett, hogy mindez milyen hatással lesz rá. Az argentinok elleni mérkőzés 85. percében ugyanis a portugál António Garrido játékvezető kiállította már korábban sárga lapot kapó Törőcsiket. A találkozót közötti Dövitrai Tamás így kommentált az esetet.
0: Törőcsik megkapta azt, amit mondtam, a pirosat. Mondtam, hogy ez lesz a vége. Már pár ne lennék ilyen jó, és Törőcsik lenne fegyelmezettebb. Láthatóan szándékosan belesarkalt az ellenfélbe. Minek kell? Törőcsik Andris. Hát nem volt valami szerencsés világbajnoki bemutatkozás. És ezzel az eredményen változtatni, fordítani nem lehet. Végig rösszentesen, ingerlékenyen, ingerülten játszott. Igaz, magára hagyatva egyedül, de erről a játékvezető és az ellenfél nem tehet.
1: Arról, hogy az ellenfél és a játékvezető tehetette a történtekről, már akkor is megoszlottak a vélemények, és ez azóta sincs másként. Ám az mai fejjel megmagyarázhatatlan, hogy Vitrai Tamás legalább szavakban miért nem állt ki Törőcsik, és a 91. percben ugyancsak kiállított Nyilasi mellett. Ráadásul erre még ráerősített a Népsport is, amely az időeltolódás miatt a június 4-én megjelenő számában tudósított az argentinok elleni találkozóról úgy, hogy a sportnapilap első oldalán a szerkesztő fontosabbnak érezte, hogy osztrák győzelem svéd pontszerzés főcímmel tegye vonzóvá lapot, a harmadik oldalon pedig nem csak két pontot vesztettünk címmel között publicisztika írásban alaposan eláztatták a mérkőzésen kiállított Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást. Ezt Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
6: Törőcsik és Nyilasi teljesen érthetetlen módon felrúgta a csapatjáték alapvető normáit. Nem menti őket, hogy sok rúgást kaptak az ellenfél védőitől, hogy nagy siker küszöbén botlottak el. Megtörtént ez mással is, velük is előfordult már, nem is egyszer. Egyiküket se tudta megfékezni az előzetesen kapott sárgalapos figyelmeztetés. Felelőtlen viselkedésükkel rendkívül súlyos helyzetbe sodorták a csapatot. A döntés szerint egy mérkőzésen nem szerepelhetnek, de mai jelenlegi formájukat értékelve ennél sokkal súlyosabb, a magyar csapat ellen hangolták a közvéleményt.
1: A FIFA két kiállított futballistát, Törőcsiket és Nyilasit egy-egy mérkőzésre tiltotta el, a honi vezetőség az összes körülményt figyelembe véve úgy döntött, mindkét játékost kedvezmény megvonásban részesíti. Törőcsiket 10 000, Nyilasit 20 000 forintra megbüntették, és az edzésükön külön küldték őket a többiektől. S ugyan a tekintés újságíró Feleki László nem Bűnbakok című írásában amellett foglalt állást, nem a két futballistán kell elverni a port. Az MLS úgy döntött, Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást a világbajnokságon tanúsított magatartása miatt 1979. július 31-ig kizárja a válogatott keretből. A többszörös büntetés még egy rutinos, sok mindent megért futballistát is megviselt volna, nemhogy egy fiatal tehetséget. Ezt Törőcsik András testvére Törőcsik Éva is megerősítette, kiegészítve azzal, hogy szerinte miközben magában fort, kifelé nem mutatta a csalódottságát.
7: Inkább magában próbálta feldolgozni, de hát azért, ha az ember belegondol, háromszoros büntetést kapott, ugye, és a VB előtt még olyan ígéret is volt, hogy utána ő meg a Nyilasi Tibi külföldre szerződhetnek, hát nagy volt a csalódottság, persze.
1: Ma már tudjuk, az Argentinában és az azt követően idehaza történtek alapjaiban hatottak Törőcsik pályafutására, az addig egyenesen felfelé ívelő karrierének ez volt az első töréspontja. Ezzel az Újpest korábbi válogatott védőinek, Dunai Három Edének fia, a Törőcsikről könyvet is író Dunai Ede is egyetért.
8: Ugye hát 78 nyaráig tényleg meredeken hívett fölfelé a pályafutása, és akkor még ráadásul csak ugye 23 éves volt. Tényleg úgy nézett ki, hogy egy világsztár lesz, olyan, aki tényleg a nemzetközi szinten is, akár egy mondjuk egy aranylabda szavazáson is ott lehetett volna az első háromban. Ha az a VB éppen úgy sikerül, aztán, hát hogy az miért nem úgy sikerült, az nyilván az egy külön műsor lehetne. Benne volt a játékvezető, benne volt a magyar vezetők hibája, sok VB előtti hibája, ami miatt azért tartalékosan voltunk kénytelenek kiállni, tehát éppenséggel ugye az ezüstcipős Váradi Béla nem tudott játszani, ilyen-olyan okok miatt a fazekas lesz is se tudott játszani, az legalábbis az argentinok ellen, ami a legfontosabb meccs volt, mert egyébként ugye én beszéltem Baróti Lajos bácsival, amikor még élt, és ő mondta, hogy arra a meccsre hegyeztek ki, nem hogy minden, de hát azért egy ilyen csoportban, ahol Argentina, Olaszország, Franciaország van, ott mondjuk azért nehéz súlyozni, de úgy voltak vele, hogy az első meccsen el lehet kapni a házigazdát, és a házigazda úgyis tovább fog jutni, és akkor ez a győzelem, ez duplát számítana, amire meg is volt az esély, de hát a játékvezető az mindent megtett, hogy ne sikerüljön, és tulajdonképpen az argentin védőknek a mészárszékét, amit ott bemutattak, és rúgdosták végig, különösen az Andrist, meg Nyilasi Tibit is, de hát valójában mindenkit, aki arra járt, nem torolta meg, és még lapot is adott nekik, és aztán hát az Andrisnál elszakadt a cérna, de hát akkor már persze 2-1 volt az argentinoknak, 1-0-ra vezettünk, 1-1-nél is voltak helyzeteink, és tényleg az meg lehetett volna az a meccs, egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, és nem egy ilyen portugál, nyugodtan mondhatjuk, hogy csaló játékvezetőt, akit Garridónak hívnak, ezt ugye soha nem felejti el a magyar szurkolók nagy része, tehát hogyha nem őt veti oda a sors. Ennek örömére, idézőjelben az örömére eltiltották őt is, meg a Nyilasi Tibit is, ugye mind a ketten piros lapot kaptak ezen a meccsen, és nem a Nemzetközi Szövetség tiltotta el, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség ahelyett, hogy kiálltak volna, hogy azért ez egy égbe kiáltó csalás volt, amit ott csináltak, és igazságtalanság. Eltiltották ezt a két 23 éves futballistát, a magyar futball két legnagyobb ígéretét, vagy akkor már nem is ígéret volt csupán, és bizonytalan időre ráadásul eltiltották a válogatottól. És az Andrist nagyon megviselte, hogy ez nyáron, miután hazajöttek, jött ez a határozat, és akkor az a nyár az végtelen nagy apátiában tehát az Andrist számára.
1: Akadnak más vélemények is. Lassip Gábor, az újpestiek klub történésze például úgy vélekedik, az argentinai világbajnokságon történtek még nem feltétlenül jelentettek fordulópontot Törőcsik pályafutásában, és hogy miért, azt meg is indokolta.
9: Én azt gondolom, hogy újpesti szempontból, vagy a klubpályafutása szempontjából az argentinai világbajnokság az nem volt meghatározó. Tehát, hogyha megnézzük akár a VB előtti, akár a VB utáni mérkőzéseit, a statisztikáit, a teljesítményét, akkor teljesen konzisztens, tehát nincs ebben különbség. Nyilván az igazán széles futballnyilvánosság, aki inkább csak a válogatottat, vagy annak is inkább csak a tétmeccseit, világbajnoki szereplését követte, azok számára ez egy meghatározó esemény volt, hogy az argentinai világbajnokságon ugye piros lapot kapott Garridótól, a portugál bírótól, aki hát mondjuk úgy, hogy elfogult volt a házigazda rendező Argentinával szemben, de Törőcsik András újpesti pályafutása szempontjából ez nem volt egy meghatározó momentum. A világbajnokság után ott folytatta, a labba hagyta, lőtte a gólokat, az Újpestben adta a gólpasszokat, ugye ez 78-as VB-t követően volt már például a Bruno elleni bekmérkőzés, ahol egy olyan szólógólt lőtt, ugye idegenben, Brünnben, hogy elindult a nagyjából a felezővonal és az oldalvonal találkozásától egy bedobást követően, és 13 érintéssel, közben a fél Bruno csapatát kicselezve jutott a 16-os vonaláig, majd onnan egy gyönyörű átlövéssel a hosszú alsó sarokba bombázott. Szóval, hogy olyan szólógóljai voltak a világbajnokság után is, ami számomra azt mutatják, meg a szurkolók elmondásában, és sajnos akkor még nem éltem, szóval nem élhettem át ezt az időszakot, de a szurkolók elmeséléséből is ez nem volt annyira meghatározó. Nyilván a válogatottbeli szereplés, az eltiltás, illetve egyéb ügyek is, amik fölmerültek, ugye volt a Ebedli Zoltánnal közös magnó csempészési ügyük, vagy a barátnőjének a londoni lopási ügye, szóval ezek a válogatott szempontjából meghatározóak voltak, meg a szélesebb közélmény szempontjából azok voltak, de újpesti szempontból nem határozták meg Törőcsik András pályafutását.

0: Az 1970-es évek második felében ugyancsak az Újpest futballcsapatához tartozó Várhiti Péter szerint Törőcsik személyiségére sem voltak negatív hatással a világbajnokságon történtek.
1: Soha nem változott emberileg. Mindig ugyan a kedves srác volt, mindenkinek ez volt jó szava, mindenkivel jó viszonyt ápolt, mindenki szerette. Tehát ő rajta nem lehetett észrevenni sztárülőket, vagy hogy a természetében megváltozott volna. Nem, az egy nagyon valós sikerült világbajnokság volt, ezt nem csak a játékuk határozta meg, sokkal inkább a rossz felépítés az egész válogatottnak arra a világeseményre, rengeteg hibát követtek el, ezért ő is sajnos sodródott ezzel az árral.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Újabb fontos szál, hogy a 70-es évek második felében hiába volt Törőcsik a pályafutása csúcsán, esélye sem volt arra, hogy külföldre szerződjön. Erre a törvények szerint csak az ország illegális elhagyásával, ahogy akkor mondták, diszidálással lett volna esélye. Pedig az 1978-as világbajnokságot követően több helyről érdeklődtek iránta, amit testvére Törőcsik Éva is megerősített.
2: Az az igazság, hogy volt egy időszak, mikor itt az Uzsoki utcai lakótelepen, ahol laktunk, egymást érték a külföldi játékos ügynökök, de az édesapám lebeszélte róla.
3: Arról szeretne esetleg mesélni, hogy az édesapjának mik voltak az indokok, amivel meggyőzte a fiát?
2: Talán a két évre eltiltották volna, meg azért mi egy eléggé összetartó család voltunk, tehát az az elszakadás is benne volt szerintem.
0: A kor magyar rendszere nem engedte, hogy fénykorában bárki nyugati klubhoz szerződjön. Amikor egy futballista legjobb éveit éli, minden hónap számít. Törőcsik pedig azt látta, hogy miközben kortársai európai csapataiban építhetik pályafutásukat, előtte ezek az ajtók annak ellenére zárva maradtak, hogy egybehangzó vélemények alapján akkoriban a világ bármely csapatába befért volna. Várhiti Péter, az Újpestet akkor irányító Várhiti Pál fia is egyetért ezzel a kijelentéssel.
1: Hogyha az átlag nézőt nézem, akkor ő egy Barcelona szintű csapatba simán meg tudta volna állni a helyét, mint ahogy volt is már akkor megkeresésre. A világválogatott még többet lendített volna rajta, tehát mindenképpen a nyugati profi világ olyan klub, amelyik vezető szerepet tölt be, mert abban ő meg tudott volna komolyodni, hiszen utána is kiment ő külföldre, tehát voltak még jó időszakai, de az az igazi jó, ami akkor volt ott a baleset előtt, az nem tért már vissza neki.
0: Az akkoriban ugyancsak az Újpestet erősítő válogatott védő Dunai Háromede fia, a mások mellett Törőcsikről is könyvet író Dunaiede szerint a korlátozások amellett, hogy a futballisták motivációját sem erősítették, a magyar futball egészére is negatív hatással voltak.
4: Hát ez nyilván, hogy óriási hátrány volt a magyar labdarúgás szempontjából is, hát az egyéni dolgokról ne is beszéljünk, tehát akár ha édesapámat vesszük alapul, 21 évesen már az angol bajnok szerette volna leigazolni, aki akkor a Leeds United volt. Mondhatnánk a csatárokat, akik ugye azért idézőjelben még nagyobb nevek voltak, és egész Európa leigazolta volna őket szívesen, Beneferire gondolok, vagy Göröstitre, és aztán persze később Törőcsik Andrisra, aki egy picit fiatalabb, egy fiatalabb korosztály, de hát nem mehettek, és ez a magyar labdarúgás, ezt a mai napig érzi meg, ahogy mondjam, mert érdemes összehasonlítani azokkal az országokkal, hát kevés van ilyen, akik a keleti blokkból, akik kiengedték nyugatra a labdarúgóikat, elsősorban Jugoszláviára gondolok, akik ezeket a sztárokat, hasonló sztárok voltak, mint nálunk. Beneferiék kiengedték, és meg lehet nézni, hogy hol tart ma a horvát labdarúgás mondjuk például.
0: Dénes Tamás sporttörténész osztja azokat a véleményeket, miszerint pályafutása csúcsán Törőcsik a világ bármely csapatába befért volna, ám a személyiségjegyei alapján már nem biztos abban, hogy sikeres is lett volna.
5: Nagyon sokan emlegetik vele kapcsolatban a flegmaságát, ami a pályán is megmutatkozott. Ennek mondjuk volt egy előnye, az, hogy a tét azért nem nyomta különösebben agyon, nem volt egy izgulós típus a mérkőzéseken. Ez biztos pozitívum. Ugyanakkor a kritizálói azt is mondják, hogy igazából a tét nem motiválta. Nagyon kevés olyan kulcsmérkőzést tudunk mondani a korszakból, amikor Törőcsik döntött, tehát igazán a kulcsmérkőzéseken, a nagy tétmérkőzéseken nem mindig nyújtott olyan teljesítményt, mint amilyet reméltek tőle. Én nagyon sokat gondolkoztam, mert nekem személyesen is nagy kedvencem volt, hogy abban az esetben, hogyha egyrészt